0: Ügyvéd urak, figyelj, hogy egy hét múlva már a kutya nem fog arra emlékezni, hogy egyébként a Fidesznek van ilyen, hogy gazdasági igazgatója, és őt mellesleg Hajdú Jánosnak hívják.
1: Biztonsági.
0: Meg biztonsági, hú, mindig elrontom, de annyira nem jön a számra ez a biztonsági igazgató, hogy annyira irrelevánsnak tartom, szóval...
1: Hogyha kiindulunk abból, munkahipotézisként, hogy egy olyan műveletben, amiben részt vesz az információs hivatal, az alkotmányvédelmi hivatal, a legfőbb ügyészség, a TEK és a NAV, ennek gondolom koordinátnak kell lennie, mert máskülönben nincs értelme végrehajtani egyébként ennek a jogi eljárási részét, se pedig a konkrét operatív részét. Tehát itt össze kell hangolni a dolgokat. És ebből esetleg arra következtetésre jutunk, hogy ez egy koordinált cselekmény, akkor ezt valaki koordinálja is. Egy. Ebben az értelemben mondjuk Hajdú János, aki gyanúsítottként ott van, és hogy ügyvéd úr említette, 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés is kockáztat, akkor az ő mondjuk gyanúsítotti vallomásában lehetnek-e olyan elemek, amelyek számára kedvezőbb irányba vihetik az eseményeket? Próbáltam nagyon korrektül fogalmazni.
2: Természetesen lehetnek, de én azt gondolom, hogy sokkal inkább én azt vélem felfedezni, hogy van egy központi boszorkánykonyha, és minden résztvevővel csak annyit közlök, amennyi éppen rá tartozik. Mert így nem kerülök abba a helyzetbe, hogy az egyik tudja, hogy a másik mit csinál adott esetben jogszabályellenesen, vagy ha nem is jogszabályellenesen, de kikerülve a jogot, vagy visszaélve a joggal. Tehát én sokkal inkább azt gondolom, hogy egyfajta boszorkányhon, ha egy központi elem kellett, hogy legyen, hogy ezt most hol volt találgathatunk, mert hogy a szereplők, akár az AH, akár a NAV, akár a TEK önmagában ezt nem szervezte, abban én egész biztos vagyok.
0: Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy mivel az teljesen egyértelmű, hogy egy rövid zárója, nekem van ismerősem, aki egyébként például Budapestről Londonba kísért személyesen egy ilyen, akkor hívjuk aranykonvojnak. Egy magyar bankból vittek egy londoni bankba, egy magánszemély egyik trezorjából a másikba aranyrudakat, és ő ennek a banknak volt akkor a képviselője. Órára pontosan le kellett adniuk minden határátkelő helyénél, hogy hol a közbelévő közúton folyt. Ez is, hogy a közbelévő országok, Ausztria, stb. Németország, stb. Hol lépnek be, melyik határátkelő helyen, hol fognak megállni, hol állnak meg ebédelni, stb. Hol lépnek ki az országból. Mert teljesen legális volt, mindenki tudta, és várták őket, kísérték is őket. Ebben az esetben pont ugyanez történt, tehát semmilyen nyomozati cselekményre, semmilyen operatív dologra nem volt senkinek szüksége, mert mindenki pontosan tudta, hogy az a két céges jelölésű, tehát feltűnő ugye ukrán kisbusz, hol lép be, hol fognak megállni, mi van a csomagtérbe. Úgyhogy az alkotmányvédelmi hivatalnak biztosan nem kellett, vagy a magyar kémelhárításnak adott esetben biztosan nem kellett semmilyen nyomozati tevékenységet folytatnia. Azért Farkas Őrsöt, az alkotmányvédelmi hivatal államtitkári rangsorolású vezetőjét valamennyire ismerve, ő magától biztos, hogy nem talált ki ilyet képességek hiány, úgyhogy valahol szerintem följebb kell keresni, hogy nyilván a politikai döntéshozói szinten találhatták ezt ki.
1: Retorikailag nem volt rossz egyébként, szokás szerint Orbán Viktornak a tegnapi posztja, ahol arról írt, hogy ilyen ukrán szállítmányok, ezek több száz milliárd értékben vándoroltak már keresztül az országon, és ezt most megállított, hogy ennek a műveletnek a keretében megállított. De az, hogy miért kellett megállítani, most már nincs szó pénzmosásról, amiről korábban volt szó. Nincs szó arról, hogy ez a Tisza pártnak vagy Magyar Péternek ment volna, nincs szó arról, hogy titkosszolgálati információk merültek volna föl bármilyen illegális pénzfelhasználásról, vagy a forrásáról ennek a pénznek, csak azt mondja, hogy több száz milliárd ment keresztül, és ennek véget vetettünk. Tehát az indoklás, az oksági viszonyok, azok kimaradnak már ebből a mondatból, de egyébként tényleg, és utána az, hogy Hajdú János ki kellett volna tüntetni.
3: Nyilvánvalóan dadog a történetük, és aki azt gondolja, hogy egyébként egy titkosszolgálat, vagy bárki tervez egy játszmát, mert egyébként ők tudnak ilyesmit csinálni, tervez egy játszmát, hogy megpróbáljuk igazolni a főnök és a propaganda állításait, az azt gondolom, hogy nagyon téved. Ráadásul valóban korábban nagyon sok ilyen akció volt, ezt az osztrák bank állította, tehát itt nem kell az ukránokra hagyatkozunk. A harmadik, ami pedig én szerintem egyenlő magával a beismeréssel, hogy a választást követően a személyzetet is visszaengedték, meg a pénzt is. Na most, hogyha itt valóban nemzetközi pénzmosással kapcsolatos gyanú merül föl, akkor egyébként nagy valószínűséggel a bizonyítékot, magát a zsét, azt nem fogják visszaadni. De itt Orbánék adták vissza, nem a mostani kormány, hanem az ügyvezető kormány. És
1: picit pontosítanak, már korábban visszaengedték az ukránokat.
3: Igen, igen, igen, igen.
1: És csak tanúk voltak, tehát
0: igen.
1: Pénzmosás, ez... illegális, mint tudom én mi, és meg se gyanúsítják őket, hanem azt mondják, hogy das vidánje.
0: Szerintem ez egyik teljesen analóg történet azzal, és akkor most ügyvéd úrra nézek, hogy ez vajon mit meríthet ki, milyen jogállást meríthet ki. Emlékeztek még a szerb gázvezeték felrobbantási kísérletének az ügyére? Hát ez is, az is volt egy próbálkozás, aztán mi lett belőle? Semmi. De arra pont jó volt, hogy a magyar katonaságot biodíszletként szegényeket ki lehessen vezényelni a MOL meg egyéb létesítményekhez. Ez nem
1: egy
0: tudom.
1: Kilométerre is jól látható helyen lerakott robbanószerről volt.
0: Igen. Igen. Szóval ez mondjuk, amikor a állami pénzen a katonaságot jobb ilyen ide-oda rángatjuk, ez nem tudom, elnézést, nagyon laikus vagyok, de mondjuk minimum esetleg hanyagkezelést, mert ezt gondolom azért elég sok pénzt felemészhet ez az akció, ez például kimeríthet-e, vagy bármi egyéb tényállást?
2: Hát vagyon elleni bűncselekményben én nem gondolkodnék, sokkal inkább ugye arra a kérdésre kell választ adnunk, hogy tanúkkal hogyan lehet eljárás jogilag beszélgetni, hát nyilván nem gyanúsítotti pozícióba. Igen ám, csak amikor a legfőbb ügyészség egy följelentés kapcsán, és ott lehet hamis, félig valós, elrendel egy nyomozást, akkor a NAV-nak nincs más választása, nyomozni kell. Nem majd eldönti, hogy nem, meg nem csinál.
1: De azt mondja NAV, hogy nem állapítottak meg jogsértést.
2: Most is folyamatban van a pénzmosás elleni eljárás. Mit kell itt ellenőrizni? Ellenőrizni kell az osztrák banknak az igazolását, ellenőrizni kell, hogy a magyar határon, amikor beléptek, valóban leadtak-e minden ilyen-olyan papír, épp mit tudom én még mennyi mindent kell ellenőrizni, és nagy valószínűség szerint majd fog egy eljárás megszüntető határozat születni. Ettől az ügytől teljesen külön áll, ami a központi nyomozó főügyészségen van, mert hiten az hivatalos személyek által elkövetett cselekmény gyanúja, az ez a jogellenes fogvatartás, hogy aztán ebben lesz-e több vagy nem, megye följebb, vagy akár horizontálisan növekszik a gyanúsítottak száma, ezt lehet találgatni, hogy a nézőink, ha jól láttam, úgy gondolják, hogy majd lesz.
1: Hát, mindjárt azt is megnézzük, legyen úgy. Mit mondanak erről. Úgyhogy jöjjünk is most a nézői hozzászólásokkal.

Egy ügyészségi dokumentum egyrészt Panyi Szabó V-Square 444, illetve a Telex is különböző információkat hozott. Ezekben szerepel az is, hogy a gyanúsítotti meghallgatása szükséges Orbán Viktor korábbi miniszterelnöknek is. Ez egy június 9-i keltezésű dokumentum, ennek egy jegyzete volt, ami korábban napvilágot látott, most már maga a doksi is. Ön szerint lesznek-e további gyanúsítottjai az aranykonvoj ügynek? Ezt kérdeztük önöktől. 92 igen, 8% nem százalékokban mérünk, ez nem darabszám természetesen. És akkor nézzük a hozzászólásokat. Csaba azt írta nekünk, hogy fel kell göngyölíteni a szálakat és eljutni az ügy értelmi szerzőjéhez. Mindenki tudja, kiről van szó. Gabriella szerint nem lesznek további gyanúsítások. Most dobtak egy koncot nekünk, túl messzire érnek a szálak, nem fogják bolygatni. Gábor azt írta, hogy miért nem a legfőbb ügyészséget kérdezik erről, ők biztosan tudják a választ. Nem. Nyilván majd a legfőbb ügyészség az közölni fogja azt, amit közölni tud, illetve a nyomozásban résztvevő egyéb szervek. Mi önöket kérdeztük, hogy önök szerint lesz-e további gyanúsítás, úgyhogy ha önöktől szeretnénk választ kapni, akkor biztos, hogy nem a legfőbb ügyészséget fogom bombázni ilyen kérdéssel, mert ők nem fogják elmondani azt, hogy önök mit gondolnak erről. Anna azt írta nekünk, hogy és akkor jön az ukrán maffia és visz mindent. Az, hogy elzárták a vezetéket, szóba se kerül. Hát, az semmi köze nincsen ilyen értelemben ehhez a történethez. Az, hogy politikailag ebbe a keretbe ágyazták akkor az állami vezetés szintjéről, az egy másik kérdés. Áron azt írta, hogy majd az lesz az igazán érdekes, ha megkérdezik Hajdú urat, hogy ő kitől kapta az utasításokat. Igen, a 444 szerint tartották a kapcsolatot Orbán Viktorral, és olyan információ is megjelent, hogy az akció napján Orbán Viktor ott volt a bázisán, a TEC-nek, az objektumában, bár amikor az ukránok oda megérkeztek, vagy beszállították őket, akkor már nem volt ott a volt miniszterelnök. Judit azt írta, hogy szerintem Hajdú beáldozza magát, ő fogja elvinni a balhét. Hallották Zamecsnik Pétert 2-től 8 évig, abban az esetben tegyük hozzá, hogyha megállapítják az ő bűnösségét és jogerősen el is ítélik, ezt még semmiképpen se előlegezzük meg neki, van ártatlanság vélelme, és nagyon reménykedünk abban, hogy teljesen jogszerű és jogállami eljárás fog folyni. Most pedig néhány perc szünet, aztán jövünk azzal, hogy a szuverenitásvédelmi hivatal az már nem lesz tovább az életünk része, de az emléke örökké velünk él.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint lesznek-e további gyanúsítások az aranykonvoj ügyben? Nézzük, hogy a szünet alatt mire mentek. 92% igen, 8% nem továbbra is. Ugyanez köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Jó estét kívánok! Vendégem a stúdióban továbbra is Zamecsnik Péter ügyvéd, Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszter és Kósa András a Magyar Hang újságírója. Velük folytatódik tehát az aktuál. És azzal a témával, ami a parlamentben történt, a szuverenitásvédelmi hivatalnak vége, az, hogy mi az, amit ez a hivatal maga mögött hagy, az persze majd egy másik kérdés. Nézzük, hogy Lánci Tamás, a hivatal vezetője egyébként egy posztban leírta, hogy mi mindent köszönhetünk nekik, illetve nem csak azt, hanem hogy mi történt. Most azt mondja, hogy nem pusztán egy szervezet felszámolásáról van szó, hanem olyan politikai és alkotmányos jelentőségű döntésről, amely Magyarország önrendelkezési képességét és intézményrendszerét csorbítja. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése egy szélesebb folyamat része, amely a nemzeti önvédelem intézményeinek fokozatos leépítéséhez vezet. Aztán jön egy kis neocsurkizmus, amikor azt írja, hogy azok a globális gazdasági és politikai érdekkörök, amelyek évtizedek óta rombolják a magyar állam tekintélyét, az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalmat, valójában a nemzeti szuverenitást támadják. Így a küzdelem tétje nem egyszerűen a politikai verseny. A tét az, hogy lesz a jövőben szuverén Magyarország, és lesznek olyan bátor polgárai, akik megvédik. Szóval itt van sok minden, és aztán egyébként egy képet is kitett a szuverenitás védelmi hivatal arra, hogy ne Magyar Péter menjen oda, hogy milyen irodákban dolgoztak. Tök üres irodákat látok ott, engem az érdekelne. Egy polcon talán ott láttam dokumentumokat, hogy amit a szuverenitási védelmi hivatal a működése alatt, ez egy állami hivatal, dokumentumok készültek azon, azok vajon hova lehetnek, ki, hol, mire használja fel azokat. Nagyon érdekes volna azokat véglapozni.
2: Hát elvileg van archiválási kötelezettség, jó esetben majd valamelyik levéltárba föl lehet lelni, de mindenki pontosan tudta a létrehozásakor is, hogy egy politikai furkosbotról van szó, amit intézményesítettek. Arra találták ki, hogy mindazokat, akik a Fidesz-szel szembe mennek, és akiknek bármilyen közük lehet valamilyen külföldi szervezethez, intézményhez, akár még az Európai Unióhoz is, azt jól orba vágják. Ebben a szituációban Lánciék gyakorlatilag bérbe adták magukat a propaganda kedvéért, és én azt gondolom, hogy az, amit itt most leírt, az azért híven tükrözi azt a tevékenységet is, amit végeztek. Isten óvja meg az országot, ha ilyen hivatalok és Lánci Tamásnak kell megvédenie a szuverenitását.
3: Hát igen, mert én nagyon csodálkoznék, hogyha azokban levéltárakban lenne valami, mert gyakorlatilag ami dokumentálható tevékenysége volt, hogy az átlátszó.hu-t meg egy-két sajtóterméket megtámadott, és aztán ezek bíróságon végződtek ezek az ügyek, és aztán még egyébként el is bukták, mármint a szuverenitásvédelmi hivatal. Tehát, hogy erre egy 6,5 milliárd forint költségvetésű szervezetet fenntartani, ugye vezetőkkel, igazgatókkal, székházzal, tehát az egyszerűen én nem tudom elképzelni, hogy ott milyen aktagyártás folyt, hogy mit tényleg, hogy bementek azok az emberek napi 8 órában, és ott malmoztak, mert hogy egyébként, vagy passziánszoztak a számítógépükön, mert egyébként látható más tevékenysége nem volt ennek a hivatalnak. Úgyhogy én azt gondolom, akkor itt már megint lehet, hogy nagyon nagy hülyeséget fogok mondani, de hogy erre hogy ment el 6,5 milliárd forint, szerintem az önmagába felvet mondjuk azért egy-két BTK-s kérdést.
4: Hát jelentéseket írogattak újságírók ellen, ügyvédek ellen, konkrétan tudom, és valóban, hát ilyen ezek a jelentéseket, ezek a Benedek Eleki mondavilág körébe tartozó ilyen jelentések, nem tudom, ki álmodta ezt meg egyik éjszaka, nem tudta átaludni az egész éjjelt, és akkor leírt ilyen badarságokat. Körülbelül olyan badarságokat, mint amit Lánci úr most itt leírt, hogy meg kitől kell megvédeni. Egy valakitől meg kellett volna védeni az országot, az orosz befolyástól, attól meg kellett volna. Kérdezem én, hogy ebben az ügyben mit csináltak? Semmit, tudom a választ természetesen. és egyetértünk maximálisan, a jó Isten mentsen meg bennünket, hogy Lánci Tamás az ő hivatala védje meg a mi országunkat szuverenitás kérdésében, amikor biztos vannak ilyen feladatok, csak ott dolgozni kellene, és azt kéne csinálni, amit ez a szó jelent, mármint a védelme érdekében. Nem pedig minket vegzálni 6,5 milliárdból.
1: Most, ugye a nemzeti szuverenitás az nyilvánvalóan egy politikai termékként funkcionált. Ez alá sok mindent be lehetett söpörni, vagy sok történetet el lehetett ezzel mesélni. Azzal együtt is az, hogy nemzeti is, meg szuverenitás külön-külön kifejezésként is fontos kell, hogy legyen, egyben meg aztán végképp fontos kell, hogy legyen, de az állami szuverenitás, mint olyan, erre vannak felhatalmazott szervek, amelyeknek az a dolguk, hogy az állami szuverenitást, ami viszont nem politikai termék, tehát az állam szuverenitás az nem politikai termék, jó esetben. Egy politikai termékhez, a nemzeti szuverenitás jelszavához kapcsolt hivatalnak igazából tegyük föl, hogy valódi tevékenységet folytat. Akkor mi lehetett volna a funkciója? Vagy még akkor is lehetett volna a legitim funkciója, inkább így kérdezem.
2: Nem tudom, mert hasonló intézményről nem nagyon tudunk közel-távol. Éppen ezért analógiákat se nagyon ismerünk itt a közelmúlt politika történetében. De azt tudjuk, amit ügyvéd úr említett az előző téma kapcsán, a politikai boszorkány konyha termékei közzé tartozik ez is. Nevezetesen, hogy hogyan lehet a választókat meggyőzni arról, hogy egyetlen egy igaz védője lehet az ő életének, jövőjének, gyermeke sorsának, az nem más, mint a Fidesz és Orbán Viktor. A szuverenitás védelmi hivatal ezt a funkciót töltötte be, és ahogy tudjuk most a MediaWorks kapcsán, ami összegyűjtötte ugye a Fideszhez köthető médiák többségét, hogy telefonon érkező utasítások alapján születtek cikkek, címlapok, és a többi, és a többi. Az én gondolataimban simán benne van az, sőt meggyőződésem, hogy ugyanúgy kapott a szuverenitás védelmi hivatal is telefonokat, amelyek arról szóltak, hogy kellene már egy kis ügy. Ki kellene már derülnie annak, hogy itt valaki buvárkuntként a magyar szuverenitást fúrja éppen. És erre a szuverenitás védelmi hivatal, igen, értettem, és megcsináltak egy-két ilyen jelentést.
3: Hát egyébként tavaly nyáron Tusnádfürdőn ott egy-két fideszes politikus mondta nekem, hogy amúgy Lánci Tamás állandóan rohangált hozzájuk, hogy még több hatást költ.
1: Igen. Akarjon. Tehát magának. Ő látott ebbe fejlődési potenciált.
3: Ő látott, igen, de akár még nagyon bölcs visszafogottsággal is illethetjük a Fideszt, hogy ezeket a próbálkozásokat azért egy idő, bizonyos ponton túl még ők is visszaverték és komolytalannak tartották.
1: Ugye hatósági jogköröket szeretett volna Lánci Tamás. Az még egy érdekes fejezet lett volna a magyar jogfejlődés történetében, nem baj, hogy nem próbáltuk ki ennek keretében, és hát azért ott volt ugye az a törvény is, az, amiből aztán a törvény tervezett, amely lényegében az kalodába zárta volna a független oknyomozó, tényfeltáró portálokat is, meg egyébként is azt a sajtót, amelyik nem állami forrásból működött, vagy kormányzati szándék alapján működött.
4: Gondoljunk csak bele, ugye Lánci Tamás volt az, aki egy ilyen nem reklámba, de egy ilyen televízió fellépésben azt mondta, hogy ön is előfizetett a pont, most nem mondom melyik médiára, mert akkor ön is támogatja és támadja a magyar szuverenitást. Ezt az elme háborodott nézetet, és ezt belemondta az arcunkba. Tehát ebből nem viccként, mert akkor azt mondom, jó van, rendben van. Tehát, és akkor még ez az ember valóban így van, ahogy mondjátok, hogy még több hatalmat és még több jogkört szeretett volna, hát el sem tudom képzelni, hogy akkor mi lett volna.
2: Szóval az a tény, hogy az a törvény megbukott, az azért arról szól, mint amiről te beszéltél, hogy a Fideszen belül is ezt azért már soknak gondolták. És úgy nem egyszerűen csak arról van szó, hogy az Európai Unió, a Velencei Bizottság, ha majd beszélünk róla, összeráncolja a szeme ördökét, és akkor hú, mi lesz, hanem ők belül is érezték, hogy ez egy olyan fegyver, amit nem lehet egy ilyenfajta szervezetnek odaadni.
1: Na aztán nézzük az NKA pénzeket, ugye Molnár Áron terítette ki pár hónappal ezelőtt, hogy 17 milliárd forintot osztottak szét a Nemzeti Kulturális Alapon belül, oly módon, hogy arról nem tudott senki, csak akit fölhívtak, hogy gyere gyorsan pályázz, van itt egy kis pénz. És ennek kapcsán az NK-nak a második számú vezetőjét, Búzs Balázs korábbi harmadik kerületi polgármestert, illetve az irodában dolgozó több szemét, akik aláírták ezeket a kiutalásokat, őrizetbe vettek, aztán előzetes letartóztatásba is helyeztek. A szervezetnek a vezetője az a mindenkori kultúráért felelős államtitkár, a képességgel Hankó Balázs. Hankó Balázs most ezeknek az előzetes letartóztatásban helyezett kollégáknak a szolidaritását fejezte ki. Jó akaratú és jogállami eljárásokban hívő ember szolidaritását is kéri, nem csak a sajátját nyújtja át, a kulturális támogatásokat kezelő munkatársaim számára, tehát a beosztottjai számára, tehát legyen világos, tehát ezek olyan munkatársai voltak, akik a beosztottjai voltak, meglátásai szerint valós jogi indok nélkül kerültek letartóztatásba múlt hét csütörtökön. Ugye az a kérdés, hogyha itt fölmerülnek azok a gazdasági jellegű bűncselekmények, amelyek szerepelnek itt a letartóztatásokkal, akkor a valós ok az ki lehet, vagy mi lehet. Na mindegy. Munkatársaim csak úgy, mint jó magam, írja Hankó Balázs, mindig jó hiszeműen jártunk el, értjük. És az embereket egymással összekötő kultúra támogatásának célja lebegett a szemünk előtt. Ezek voltak azok a pénzek, amiknek egy jelentős részéből igazából kampányrendezvények lettek, hogy azoknak kellett volna lenniük. Mit gondoljunk arról? Itt ezt a kérdést is fel lehetne tenni, hogy mit gondolja ön, vajon NK ügyben lesznek-e még más gyanúsítottak is, vagy előzetes letartóztatásba helyezettek. Itt sokaknak esetleg eszébe juthat az, hogy hát igen, bizony lehetne. Szóval Hankó Balázsnak ezt a fajta szolidaritási nyilatkozatát hogy kezeljük?
4: Ha valóban komolyan
1: lehetne. Szóval Hankó Balázsnak ezt a fajta szolidaritási nyilatkozatát

0: osztályvezetői, főosztályvezetői, még igazgatói szinten találták ki, mert ha ott találták volna ki, akkor nem csak jobboldali színészek, vagy énekesek, meg én nem tudom ki mindenki kapott volna, hanem akkor valóban a kultúráért, aki ott tesz, és akkor nyilván az ellenzéki előadó művészek is kaptak volna. Úgyhogy ez egy ilyen, hogy mondjam, művalhé elnézést, nem tudok jobb szót mondani, amit Hangó Balázs mond, mert arra viszont nem veszi a bátorságot, hogy azt mondja, hogy kérem, akkor én felelek ezért, mert 17 milliárd azért megint csak egy szemmel jól látható összeg.
1: Ráadásul nem csak a művészek szponzorálásáról vagy támogatásáról beszélünk, hanem amit én jóval aggályosabbnak gondolok, hogy helyi civil szervezeteket a támogatás előtt egy-két héttel hoztak létre azért, hogy utána megkaphassák ezt a támogatást, hogy utána a helyben politikai kampányt tudjanak folytatni, hogy legyen Fidesz támogató munkatársuk fizetett, hogy legyenek rendezvények, toll, és ami egy ilyen kampányban még szükséges. Én azért gondolom ezt felháborítónak, mert a Fidesz lényegében állami forrásokat, adófizetői pénzeket használt fel arra, hogy a saját kampányát folytassa, miközben egyébként az összes politikai riválist a lehető legalpáribb módon próbálta ellehetetleníteni, anyagi értelemben is, emlékezzenek az adóvizsgálatokra, számvevőszéki vizsgálatokra, zárolásokra, amit egyébként korábban a Fidesz végzett. Lehult a lepel, és én azt, amit most a Hankó csinál, még talán tényleg el tudnám fogadni, hogyha mellette nem csak a siránkozás, hanem a gesztus, valami hasonló, mint amit az ügyvéd úr mondott, jelenne meg, hogy veletek vagyok ebben is. Mert hogy ez a közösen csináltuk a döntést, vagy elmondani azt, hogy egyébként kitől kapta meg azt a listát, amely alapján kiutalták ezeket a 10 milliókat a választókerületbe. Mert akkor nyilvánvalóan mi is tudnánk egyébként őt, hát hogy is mondjam, elismerni, bizonyos értelemben még szolidarizálni is vele, mert hiszen utasításba kapta, bár Nürnbergben ez nem volt
2: fel. Ezért voltak kreatív kulturális ötletek, amelyeket én nem becsülnék le. Például a BL himnusz áthangszerelése citer a zenekarra. Ez szerintem minden adó fizetői forintot megért, mert máskülönben szegényebb volna nélkül a nemzeti kultúránk.
1: De meg kell védjem, bocsánatot kérek, itt most közbe kell szóljak. Tudnélik, ezt a civil szervezetet 25 éve ismerem.
2: Akik az nem kamu szervezet, ez így van.
1: Így van, aki egyébként megcsinált egy olyan rendezvényt, egy olyan eseményt, amit ízlésünk és nem tudom én mi alapján kritizálhatunk, de hát csináltak egy nagyon több száz ember részvételével egy citera világcsúcsot, és készültek rá, tehát azoknál, mert nyilván ellenőrizni fogják, egészen bizonyosan nem találnak majd olyan forintokat, amelyek egyébként politikai és egyéb céllal mentek oda. Aki
2: pont ezt a részét akartam felhozni, tehát oké, akármi kerül, is gondoljuk, csak hogy az nem egy politikai buli volt ebből a szempontból. Voltak ilyen tételek is benne.
3: Én azt nem értem, hogy akik most előzetesben vannak, és ugye vannak köztük tényleg egyszerű ügyintézők, akik aztán biztosan semmilyen politikai védelemre senkitől nem számíthatnak, hogy ők miért nem tesznek egy vallomást egyébként akár Hankó Balázsra is, vagy bárkire. Tehát ők viszik el a balhét, hát ott van, és nem, és akkor itt hagyd tegyek egy megjegyzést, hogy számomra nagyon-nagyon visszatetsző ez a gyakorlat, hogy ilyen ügyben azért akármilyen szinten felborított 17 milliárd forint, nem erőszakos bűnözőkről beszélünk. Egy 40 kilós családanyát vezetőszáron vezetgetnek kamerák keresztüzébe, de még akár Búzs Balást is minek kell vezetőszáron kamerák keresztüzébe vezetgetni. Ezt én egy nagyon rossz embertelen gyakorlatnak tartom, és ezért mondom,
2: hogy... Volt is egy posztod ezzel kapcsolatban.
3: És ezért nem is értem, hogy ezek az emberek miért nem mondják azt, hogy miért én ülök én itt, nem nekem kéne itt ülnöm, könyörgöm. Hát én maximum kinyomtattam ezeket a papírokat, meg lepecsételtem őket, semmi más közöm nem volt hozzájuk. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez meddig fog elmenni, de feltételezem, hogy azért lesznek még itt is. Nem,
2: lehet ez nyomozás taktikai dolog, hogy elvinni a kicsiket, akik
0: teljesen egyértelmű. Hát ez egy régi módszer, ezt nem ma találták ki. Nyilvánvalóan egy

0: egyfajta építkezést, most jogdogmatikai építkezést föl lehet fedezni, elviszem a kapust. Ki mondta azt, hogy ki kell nyitni a kaput? A csoportvezető, nagyszerű, akkor a csoportvezetőt, és így tovább eljutunk, aztán majd egyszer, ha eljutunk. Az egy másik kérdés, András, azt nem tudjuk, hogy ezek az egyszerű emberek mit mondtak, vagy mit nem mondtak, mert ez nem nyilvános nyilván. Vélhetően úgy gondolom, hogy azért azt mindenki beláthatja, hogy a letartóztatásban töltött idő az mondjuk nem egy ilyen szabadságolási időszak a tengerparton. Tehát ott azért van idő elgondolkodni arról, hogy mit csináltam, miért csináltam, kinek a javára csináltam, és lehet, hogy egy idő után azt fogja mondani, amit mondtál, hogy miért én vigyem el ezt a történetet? Semmi közöm nincs hozzá. Alá kellett írnom, mert én voltam épp a aláíró. De hogy nem én találtam ki, az biztos.
1: Ja, de az minimum megnyugtatja őket, hogy ők is olvassák, hogy Hankó Balázs szolidáris velük.
0: Ha már miért nyugtatná meg őket? Ja, szarkasztikus megjegyzés volt?
1: Mondhat.
0: Ja, akkor jó van.
1: Igen. Igen. Na, nézzük, ha már szóba került úgyis a Velencei Bizottság. Itt aztán nálunk meg lesz egy köztársasági elnökváltás, így vagy úgy. Ezzel kapcsolatban mit lehet várni ettől a testülettől?
2: Csütörtökön jön Magyarországra a Velencei Bizottság delegációja, hogy a Tisza kormány tervezett alkotmányreformjáról tárgyaljon. Tudta meg a Euronews a szervezet szóvivőjétől. Azt egyelőre nem tudni, hogy az Európa Tanács alkotmányjogászokból álló testületének tagjai kivel egyeztetnek. A Sándor Palota a Euronews kérdésére közölte, Súlyog Tamás kész találkozni a delegációval. Korábban ugyanis a köztársasági elnök kereste meg a testületet, miután Magyar Péter jelezte, akár az alaptörvény módosításával is kész elmozdítani az államfőt. A Velencei Bizottság gyorsított eljárásban vizsgálja a jogszabálytervezetet. És bár véleményezheti, hogy az alaptörvény tervezett módosítása megfelele a jogállamisági normáknak, de döntése nem kötelező érvényű.
1: Mert bár az Európa Tanácshoz tartozik, de itt azt a picike kis i betűt, annak a jelentőségét azt azért tekintsük komolynak, mert nem Európai Tanács, az egyik az Európai Uniónak szervezetrendszerén belül működik. Az Európa Tanács az nem, tehát nincsen köze az Európai Unióhoz, ezt ilyen értelemben nincs hozzá köze. Erről azért tudjunk, tehát alkotmányjogi ajánlásokat, hogyha úgy tetszik, megfogalmazhat. Mi a súlya, a tekintélye a Velencei Bizottság vizsgálódásainak? Mert már korábban, az elmúlt 16 évben is voltak vizsgálódások, és ezekből születtek bizonyos jelentések, aztán azt elmondták, sajtóközlemény, és nagyjából eddig tartott.
0: Hát nagyjából most is eddig fog tartani körülbelül. Ugye emlékezzünk vissza, hogy amíg a Fidesz volt a kormányon, mennyire érdekelte őket a Velencei Bizottság bármilyen jogi álláspontja, amire lehet azt mondani egyébként, hogy egy kiváló jogászokból álló testület, van egy véleményük. Nekem meg más véleményem van. Szerkesztő úrnak meg egy harmadik véleménye van, erről szól a szakmánk. Ezen el lehet morfondírozni, de hogy kötelező érvénye nincs, és körülbelül, hogy mondjam, semmi érdemleges dolgot nem számít abban a tekintetben egyébként, hogy a kétharmados többséggel milyen alkotmánymódosítást lehet végrehajtani, az egészen biztos.
3: Ezt egyébként ugye ma reggel, még a parlamenti ülés kezdete előtt Bújdosó Andrea, a Tisza frakcióvezető, és ugye mellétei Barna Márton frakcióvezető helyettes, és ugye miniszterelnök sógora tartott egy sajtótájékoztatót a parlamentbe, és ott teljesen egyértelművé tették, hogy tulajdonképpen azt mond a Velencei Bizottság, amit akar. Ők előre megmondták, nem árultak zsákba macskát, ez a választói felhatalmazás a részükre, hogy távolítsák el Súlyog Tamást és a többieket, és ő ennek a felhatalmazásnak megfelelően fognak cselekedni, és hát nyilván a kétharmada meg is tehetnek bármit gyakorlatilag, amit akarnak. Az egy érdekes dolog, hogy azért mondjuk egy társaság a szabadságjogokért, vagy Amnesty International, olyan civil szervezetek, amelyek az elmúlt 16 évben ugye nagyon élesen bírálták az Orbán kormányt különböző jogsértő lépések miatt, most ugyanilyen hát élesen bírálják ugye a Tisza kormányt is, de hát egy civil szervezetnek meg ez a dolga, hogy ne nézzen semmit, csak azt, amire ő létrejött.
4: Én nekem igazából az a bajom most, hogy mintha elzárkóznának egyáltalán a Velencei Bizottsággal való találkozótól is a kormány részéről, mert hogy azt olvastam, hogy nem akar a kormányzat semmilyen formában velük leülni. Én meg azt gondolom, hogy ha rendszerváltás van, meg politikai stílust, meg nem tudom én mit váltunk és változtatunk, akkor a párbeszédnek ezt a formáját kizárni, vagy teljesen elutasítani nem elegáns. Egyszerűen azt mondani, hogy menjetek oda, ahova akartok, pláne meg azok részéről, akik között egészen bizonyosan vannak olyanok, akik 6 éve vagy 10 éve az alkotmány vagy az alaptörvény elfogadása környékén a Velencei Bizottság sok esetben rosszalló papírjait is tudták lengetni. Én szerintem a helyén kell kezelni, a helye pedig ott van, amit itt hallottunk, de a politikai párbeszédnek a gesztusait meg kell tartani, és semmiféleképpen nem szabad azt a látszatot kialakítani, mondom én, hogy mi ezt itt eldöntöttük faktum, és ebbe innentől kezdve senki bele ne szóljon, erre kaptunk 2/3. Mert más olyan ígéret is elhangzott egyébként a Tisza fórumain, amire, ha tetszik, akkor megkapták a felhatalmazást, és ahhoz képest teljesen más történik. Most csak a kormány és kádermunka területéről szeretnék egy példát vagy kettőt említeni, ami arról szól, hogy ugye többször bejelentették, hogy fideszes nem lehet, vitézi nem lehet például miniszter, és ehhez képest pedig a Fidesz korábbi másodvonalából emelnek föl sokszor embereket, ami egészen bizonyosan felesel a korábbi ígérettel.
0: Valószínű, emögött egyfajta, hogy mondjam, politikai döntés van nyilván, ahogy említett, hiszen Súlyog Tamás volt az, aki kvázi ide hívta panaszkodni a Velencei Bizottságot. Az a Súlyog Tamás, aki egyébként olyan törvényeket írt alá viharos gyorsasággal, amit egyébként az Európa Bíróság elkaszált, lásd, gyermekvédelmi törvény, most csak egyet említek. Tehát lehet, hogy a Tiszának vagy a kormánynak az az álláspontja, te hívtad ide, édesapám, akkor beszélgessél velük, egészségetekre, nekünk nincs mit beszélgetni vele, tehát lehet, hogy egy ilyen is van mögötte, nem tudom, én nem vagyok a kormány tagja, meg nem is tájékoztattak erről, de nem csodálkoznék, ha egy ilyen olvasat is lenne.
1: Ugye a korábbi időszakban még az Orbán kormány idején a szuverenitással szemben álló testületként bélyegezték a Velencei Bizottságot, azt a Velencei Bizottságot, amiben az Orbán kormány korábbi igazságügyminisztere ül bent, Trócsányi László, aki egyébként volt párizsi nagykövet is szintén az Orbán kormányok idején, most ugyanez a Trócsányi László részvételével működő Velencei Bizottság pedig a köztársasági elnök részéről egyfajta jogállamisági kapaszkodó. De ezek már csak azok a finomságok, amik igazából megselepnek bennünket, meg túl a sportértéke nincs ezen rágódni. Így mennek a dolgok. Mindig is így mentek. Ön szerint lesznek-e további gyanúsítások az aranykomoly ügyben? Ez volt a kérdésünk. Nézzük, hogy a műsor végére hogyan gondolják. Ez 92% mondja azt, hogy igen, 8% azt, hogy nem. Ez már tulajdonképpen végeredmény, mert az aktuál eddig tartott. Zamecsnik Péter ügyvéddel, Juhász Ferenc korábbi honvédelmi miniszterrel és Kósa Andrással, a Magyar Hang újságírójával beszélgettem. Köszönöm ezt az együtt töltött órát. Köszönjük pedig azt, hogy követtek bennünket késő estig. Vigyázzanak egymásra és magukra, és holnap újra találkozunk. Jó éjszakát!

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Most arról fogunk beszélgetni, hogy hogy születik az írónő. Ugye ez egy olyan helyzet, amit szerintem érdemes megbeszélni valakivel, akinek az első kötete van a kezemben, és a felszín alatt a címe magyarul. Az angolul magyarul van, vagy az angol cím az csak...
2: Angol cím csak.
1: Az csak félrevezető egy picikét. És érdekes, mert hogy nem azzal kezdődik, hogy itt van hatalmas betűkkel a szerző neve, azt itt oldalt meg lehet találni, hogy Rea Novok, ezt majd tisztázzuk, hogy ez egy álnév.
2: Ugye? Igen.
1: De hát nem ezt hirdeti elsősorban. Tehát nem a nevével kérkedik, hanem a címével.
2: Igen. Hát egyébként a cím az azért is angol, mert én nagyon sokat olvastam, és tudom, hogy egy csomóan a magyar címekkel egy kicsit talán előítéletesek.
1: Hát ez olyan, mint amikor Rejtő Jenő rájött arra 100 évvel ezelőtt, hogyha azt mondja, hogy P. Howard, akkor jobban elhiszik.
2: Igen, igen. Szóval én úgy gondolom, hogy ha valaminek talán angol a címe, az azt jelenti, hogy volt olyan jó könyv, hogy le kellett fordítani. Tehát az már egy ilyen sikernek a jele.
1: Hát ez egy kicsit a nemzetközi trendekhez való igazolás.
2: Igen.
1: Na, de akkor beszéljünk erről a könyvről, illetve arról, hogy hogyan születik meg a gondolat valakiben 10 éves korában, hogy ő író lesz, vagy hogy ír egy könyvet. És hogy miért pont ezt?
2: Hát őszintén én nem gondoltam, hogy író leszek, én nagyon szerettem olvasni mindig is, és érettségi utáni nyáron kezdtem el így komolyabban írni, amikor már tényleg vártam az egyetemet, izgultam, már nem volt mit csinálni, akkor álltam ennek neki, és kezdetben csak ilyen, úgymond ilyen epizódok voltak a fejemben, párbeszédek, vagy esetleg helyek, amiket szeretnék így megjeleníteni mások számára, és... aztán így szép lassan egyre inkább beleástam magamat, és elkészült.
1: Ez egy fantasy.
2: Igen.
1: Azt feltételezem, hogy a kedvenc műfaja.
2: Igen.
1: Rengeteg fantasyt olvas?
2: Nagyon sokat, nagyon.
1: Azok beépültek ebbe a könyvbe, amik nagy hatással voltak a korábbi olvasmányaiból?
2: Biztosan. Persze próbáltam úgy, hogy amikor írtam, akkor nem olvasok fantasyt, mert éreztem, hogy amikor elkezdtem valamit olvasni, akkor hirtelen a könyvben kapcsolódó eseményekhoz valahogy nekem is eszembe jutott egy hasonló történet átalakítva, és úgy éreztem, hogy az én ötletem, de persze aztán rájöttem, hogy ez kicsit hajaz arra a könyvre, szóval így most egy kicsit így leszüneteltettem az olvasást, de biztosan megtalálható nagyon sok, amit olvastam.
1: Mi volt itt a mondani való? És ugye a fantasynél nem feltételezzük, hogy feltétlenül kell, hogy legyen valami mély mondani való, de anélkül meg minek ír az ember, hogy nem akar valamit elmondani magáról, a világról, a szereplőiről. Itt mit?
2: Hát én itt igazából a célját fogalmazni, tudom jobban megfogalmazni, hogy manapság így a könyv olvasás egy kicsit, én azt érzem, a korosztályomban háttérbe szorult, a fiatalabb korosztályban is ez egy kicsit így csökkent, és így a Harry Potter korát szerettem volna visszahozni, azt a fantasyt, amit tényleg minden korosztály élvezhet és elkezdhet olvasni, mert az olvasással annyi mindent tanulhatunk, annyi mindent megtapasztalhatunk.
1: Itt nagy kalandok vannak ebben a
2: könyvben? Igen.
1: Ez hozzátartozik a műfajhoz,
2: igaz? Persze, igen.
1: És nagy szerelmek?
2: Hát, van benne szerelem, de nem az a főbb szál.
1: Olvasom, hogy a könyvet nem, mert azt most kaptam meg, köszönöm szépen, hogy ez egy trilógia lesz.
2: Igen.
1: Eleve úgy készült?
2: Úgy készült, igen.
1: Azért az bátor. Ez még az első kötet, amin dolgozom, de rögtön három lesz.
2: Hát már tudtam, hogy nem fogom tudni befejezni egy könyv alatt, és már a kettőnél is már megvan, hogy mik fognak történni, már a három is kialakult így a fejembe, csak idő kell, hogy írjak.
1: Mennyi, vagy milyen módszerrel dolgozik? Azt akartam kérdezni, hogy mennyi dolgozik naponta ezen, de nem biztos, hogy naponta kell ezen dolgozni.
2: Igen, nem feltétlenül naponta, ugye én egyetemre járok most, és így vizsgaidőszakban félrerakom, akkor a tanulással foglalkozom, és aztán most itt a nyári szünet, és amikor csak van időm, akkor neki...
1: Félre lehet rakni teljesen?
2: Hát nem. Nagyon gyakran van olyan, hogy ülök a buszon, és hirtelen eszembe jutnak történetek, és akkor gyorsan legépelem a telefonomba, és akkor azt majd később folytatom.
1: Elárulja az igazi nevét, vagy maradjon ez titok?
2: Rostás Rea.
1: És hogy lett Novok?
2: Ez igazából a déd nagyapám, kapták ezt a Novok nemesi rangot, és az ő neki a testvére ő használta is, de a déd nagyapám azt mondta, hogy egy parasztnak nem kell nemesi rang, és nem is használta ezt a Novok nevet. Aztán pár évvel, nagyjából 2 éve kaptunk egy levelet, hogy ilyen birtokokat itt számoltak fel, és apukámnak le kellett mondani egy ilyen kisebb területről, és akkor került elő újra ez a Novok név, és ezt szerettem volna így valahogy tovább vinni.
1: Hát és így felemelte egy kötet formájában, amiről azt mondják, hogy nagyon jól fogy, úgyhogy gratulálok.
2: Köszönöm.
1: És hát akkor kíváncsian várjuk a felszín alatt másik 2 folytatását.
2: Rendben, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Hát egy kedves ismerős, akivel beszélgetni fogok a következő percekben, egy könyv kapcsán, ami nagyon jól ráül arra, amiben élünk mostanában, a labdarúgó világbajnokság zajlik. Rengeteget beszélünk a fociról, hát ne csak beszéljünk róla, hanem törjük is a fejünket. Gundel Takács Gábor, jó reggelt kívánok, szia Gundel!
2: Jó reggelt, köszöntök szeretettel mindenkit, aki aludt éjszaka, meg azokat is, akik nem.
1: Hát van, aki sokáig bírta, és van, aki korán kelt, és hogyha valaki két európai csapatnak szurkolt, nagyon szomorú reggele van.
2: Hát igen, nagyon-nagyon érdekes ez a világbajnokság egyébként, szóval olyan, ugye elgondolkozik az ember, hogy kell-e ide 48 csapat, vagy nem kell 48 csapat, vagy szóval ez már nem az a világbajnokság, ahol a világ legjobb csapatai játszanak, hanem a világ minden zugából van egy-egy csapat, de mondjuk azért arra senki nem számított, hogy Németország ki fog esni Paraguayjal szemben. Marokkó viszont szerintem megérdemelten verte ki Hollandiát, mert jobbak voltak a mérkőzésen, és ne felejtsük el, hogy itt pillanatilag kicsit adminisztratívan is, de Afrika legjobb csapatáról van szó, és ez egy nagyon-nagyon jó gárda. Hát aztán többség persze Európában futballozik, ilyen szempontból ez egy nagy mértékben európai világbajnokság.
1: Hát igen.
2: De hát igen, de ez
1: ugye a futball az a sport. Lásd a japánokat, hát például a japánok milyen jó csapat, hogy estek ki, milyen bal szerencsésen tegnap, majdnem mindenki Európában van.
2: Hát igen. Szóval ilyen szempontból azért ez egy érdekes VB megint csak, de ugye, de szóval a futball az a sportág, ahol egy meccsen a legtöbb esélye van egy kis csapatnak. Tehát minél több gól van egy mérkőzésen, annál inkább, és ez számokkal kimutatható, annál nagyobb esélye van a papírformának. Tehát kosárlabdában például 60% a papírforma alapvetően. A futballban ez sokkal kevesebb, mert egy meccsen mindig lehetőséget, tehát egy góllal, egy bekkeléssel ki tudsz, vagy túl tudsz élni egy mérkőzést. Tehát futni, ütközni, atlétikusnak lenni egyáltalán, kondiban lenni, meg fegyelmezetnek lenni, az nem tehetség kérdése. És ezek a csapatok, amik tudnak futni, védekezni, odaérnek fizikálisan nagyon jó, azok meg tudják keseríteni egy-egy nagy csapat életét. Tehát azért én nézegettem ezt a paraguayi csapatot, tehát itt azért nem nagyon, ott viszont nem nagyon vannak Európában játszó játékosok, csak elvétve.
1: Hát és játszó játékosok se nagyon. Tehát, hogy igen, amit mondasz, az nagyon fontos, mert hogy ők küzdöttek. Mint hogy hát a Curaçao is. Tehát én nagyon szerettem őket nézni, mert tudtam nekik szurkolni, mert egy pici kis ország, pár százezer ember, még annyi se, talán 120 000 ember, és hát oda tették a lelküket, szívüket, amiük volt mindent. De az nem futball.
2: Hát igen, küzdelem. De a 26 játékosból, a Curaçao 26 játékosból 25 Hollandiában született.
1: Hát persze.
2: És az egy, aki nem, az is 10 éves korában a családjával Rotterdamba költözött.
1: Igen. Jó, de ez a holland másodosztály alapvetően. Nem baj.
2: Minden. Nem másod, de a holland B csapat.
1: Az, ami most zajlik a VB-n, az nincs benne a kvíz könyvben, ami miatt hát egyébként alapvetően hívtunk, mert hogy lenne benne. De például látsz olyan karaktereket, akiket majd egy következő kiadásban mindenképp szerepeltetni kellene egy ilyen könyvben? Érdemes rájuk kérdezni, kéne tudnia egy foci őrültnek?
2: Hát nyilván lesznek olyan történések egy világbajnoksággal kapcsolatosan, amit mondjuk tudni kell, vagy tudni illik. De ugyanakkor egy kvízkérdés nem feltétlen a hardcore tudásról szól, hanem mondjuk érdekességekről szól, vagy történetekről szól, emberekről szól. És én azt gondolom, hogy például ez a Vozinha nevű kapus,
1: bizony.
2: Ez azt mondta rá Hajdú Pisti, hogy micsoda perspektíva áll előtte, kár, hogy 40 éves. Tehát, és most ismerte meg a világ. Tehát ezek meg azok a fajta kérdések, amik azok a történetek, emberi történetek, amik megragadnak az emberek fejében. Tehát ebből egy pár éven belül jó kis kvízkérdés lesz.
1: Ez a Génius foci kvíz, ez igazán mire koncentrál? Ki lesz ebben a legjobb?
2: Hát, mint minden vízkönyvben nyilvánvalóan van egyfajta játékosság, meg van egyfajta tudáspróba, van egyfajta virtus. Ugye készítettünk két általános Génius könyvet, amiben ugyanaz a 10 témakör van, mint a Génius vetélkedőben, az ATV-n, illetőleg ez most már a második tematikus könyv, van egy filmkvíz, és most már van egy foci könyv. És azt gondolom, hogy ugye ez abszolút jellemző a labdarúgásra, meg a labdarúgásnak az életünkben elfoglalt helyére, hogy ez egy olyan téma, ami megérdemel egy önálló könyvet. Szóval szokták mondani, pozitív és negatív értelemben is igaz, hogy vannak a sportok, meg van a labdarúgás. És igen, azt gondolom, hogy most is látszik ezen a VB-n, hogy ez mekkora érdeklődést vált ki az egész világon, és ezeket a meccseket azok is nézik, akik egyébként jellemzően nem feltétlen néznek sportot, csak itt van valami olyan történet a világban, amiből azért úgy nem lehet kimaradni. Jó, nem azt mondom, hogy mindenki nézi, de akkor a története az emberiségnek egyébként, tehát az olimpiákhoz mérhető. Tehát, hogy hány országot köt le, hány ember figyel rá oda. Hát tele vannak a stadionok. Hát azért volt idő, amikor nem gondoltuk, hogy Amerikába el lehet vinni a futballt. Most már ott van Amerikában is, meg ott van Kanadában is, és az egész világ utazik, és megy, és nézi, és követjük a meccseket. Szóval egy nagyon érdekes, tehát egy olyan téma, ami mellett nem lehet elmenni, és hát persze a futballhoz mindenki ért, sőt, mindenki jobban ért.
1: Ez így van. Ráadásul minden meccsről meg tudjuk mondani, hogy miért veszítette ezt a csapatát. Tényleg így van ez, de ebben ez a csodálatos, mert látszólag tök egyszerű játék.
2: És nem látszólag, nem az. Valójában.
1: De nem, valójában. De közben megnézd meg. Tehát az, hogy tegnap hogy játszottak 5-3-2-t az egyik meccsen a győztesek, és hogy játszott a másik meccsen 3-5-2-t a másik, amelyik szintén győzni volt képes. Azért azt gondolom, hogy ez például már arról szól, hogy érteni is kéne, hogy mit csinálunk a pályán. És kevesen
2: érteni, ezért kellenek a jó kommentátorok, akik értik a történetet. Mert egyébként a futball a tekintetben meg egyszerű játék, hogy aki nem érti a 3-5-2-t, meg nem látja, meg stb. A futballnak nagyon egyszerű az alapvető szabályrendszere, valaki leül, és akkor nagyon hamar érti, hogy a labdát be kell rúgni oda a kapuba, és nincsenek benne olyan szofisztikált szabályok, amikor állsz és vakarod a fejed, hogy most itt mi történik.
1: Meg most már a leszabályt sem kell érteni, mert majd a VAR eldönti.
2: Hát itt megmutatja, igen. A másik, hogy én azt hiszem, hogy alapvetően nézzük egy csomó sportot, amit sosem űztünk, de mondjuk gólélménye mindenkinek van. Tehát egy kavicsot már mindenki berúgott egy pad két lába közé. És valahogy emiatt közelebb van, azt hiszem, a játék az emberekhez, mert maguknak is van már futballélménye, vagy legalább gól élmény. Én nagyon szeretem a jégkorongot, az amerikai futball, de soha egyiket sem csináltam. Focizni meg mindenki focizott.
1: Ez már életében. Ha ezt a könyvet megveszi valaki, akkor többet fog tudni a fociról, vagy játszik egy jót?
2: Is. És hát mindig tanulunk, én is tanulunk, tehát az nem létezik, hogy én az összes kérdésre kapásból tudom a választ, persze, mindig tanulunk, de fontos az, hogy játszunk egy jót.
1: Glózik Tamás szerkesztette a Génius foci kvízt, ami hát ugye Gundihoz, Gundel Takács Gáborhoz fűződik, mindenestül maga a Génius projekt is. Örülök, hogy beszélhettünk, jó foci nézést, jó meccseket mindannyiunknak, önöknek pedig mellé még jó játékot is kívánok a foci kvízzel. Köszönöm, hogy velünk tartottak ma reggel is. Elbúcsúztam Gunditól is, elbúcsúzom önöktől is. Holnap találkozunk ismét, viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezéseinek? Hatás akár a személyes életükre, akár így nagyban a gazdaságra, elmaradt fejlesztésekre, vagy bármi egyébre, tetszésük szerint, ahogy gondolják, ezt próbálják meg vonatkoztatni arra a világra, amit önmaguk körül tapasztalnak. Ez a kérdésünk, amelyre várjuk a válaszaikat. Természetesen, ahogy mindig most, a kommentjeiket is, mert ugye a Facebookon fönt van ez a kérdés, és fogunk is erről majd beszélgetni, de lesz még más témám is. Mutatjuk, hogy kikkel és miről beszélgetünk.
2: Nagyon komoly hiány alatt állt az ország irányítását az Orbán kormány, a valós számok sokkal rosszabbak a várakozásoknál. A Median adatai szerint a Tisza tovább erősödött a Fidesszel szemben, az emberek túlnyomó többsége bizakodó. A Schmidt-Mária féle terrorháza múzeum és a Mandiner nevű portál is minisztériumi felügyelet alá kerül, miután a törvény rendezte a vagyonkezelő alapítványok ügyét. A költségtérítésüket megvonják, a fizetésüket viszont nem csökkentik a polgármestereknek. A megyei közgyűlések elnökeinek viszont feleződik a javadalmazása. Mai vendégeink: Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Bárándi Gergely, ügyvéd. Latman Tamás, nemzetközi jogász.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Bodac Balázs.
1: Önök szerint lesz-e jelentős hatás az előző kormány túlköltekezéseinek? Nézzük, hogy látják önök. 92% azt mondja, hogy igen, 8% pedig úgy gondolja, hogy nem. Ők az optimisták. Köszöntöm önöket otthon. Vendégeimet pedig itt a stúdióban. Szervusztok. Nagyon örülök, hogy eljöttetek hozzánk. Kezdjünk is azzal a témával, ami annak ellenére mutat bizonyos átrendeződéseket, vagy további rendeződéseket a számokban, hogy gazdasági kilátásokban, vagy pénzügyi kilátásokban ilyen rossz hírekkel kell szolgálni időről időre. Ezt megteszi egyébként a magyar kormány is, vagy Magyar Péter is megteszi, hogy kong a kassa, de emellett egyébként meg hát, bár létezik a győzteshez húzásnak a jelensége, de ehhez ha foghatót, mint most, ilyet még nem láttunk. Nézzük.
3: A megkérdezettek 67%-a úgy látja, jó irányba mennek a dolgok Magyarországon, derül ki a Medián felméréséből, amelyet a HVG számára készített. A közvéleménykutatásból kiderül, hogy egy kicsivel még tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között. A biztos szavazó pártválasztók között 73% szavazna a Tiszára, 21% a Fideszre. Ez 3%-pontos növekedést jelent a kormánypártnál, és 2 pontos csökkenést a Fidesznél. Érdekesség még, hogy a májusi 62% után immár a válaszadók 63%-a emlékszik úgy, hogy áprilisban a Tisza pártra szavazott volna. A kutatásra reagált a miniszterelnök is. Magyar Péter azt írta, köszönjük Magyarország, példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját.
1: Ja, az természetes, hogy persze egy politikai retorikai keretezése van az ilyen eredményeknek, ettől függetlenül, amikor ránéz bármelyik pártvezetője ezekre a számokra, akkor a számok azok önmagukért beszélnek. Lehet azt mondani, vagy lehetett volna, vagy volt időszak, amikor lehetett azt mondani, hogy ezek eltúlzott számok, csak hát a Medián volt az, amelyik így pontosan eltalálta, hogy mi lesz a parlamentnek az összetétele. Mit gondoltok ezekről a számokról?
4: Azt gondolom, hogy az kezdjük a gazdasággal, mert talán az is fontos. Én azt gondolom, hogy minden választás évben pont ugyanez volt, és soha nem volt igaz semmi, amit a kormány mondott a gazdaságról, csak mivel újra lett választva, ezért utána nem mondták el. Hanem akkor utána próbálták összehúzogatni a hulladékot, és akkor valahogy úgy csinálni, mint hogy egyben tartani a mutatványt. Na most, hogy ugye nem lett újra választva a kormány, olyan emberek kerültek a kormányzati pozícióba, és kaptak rálátást az adatokra, akiknek nem áll érdekében hazudni, különösen nem azért, hogy az előző kormányt mentegesse. Tehát nagyjából ugyanaz történt, mint ideig minden választási évben, csak most megtudtuk, mert most el lett mondva. És akkor utána a támogatottság pedig ugye egyrészt van a győzteshez húzás, másrészt pedig ugye ez a kétharmados győzelem, ez egy olyan pszichológiai gátszakadásként működött szerintem a magyar társadalomban, hogy utána én nem vagyok meglepve azon, hogy van egy ilyen hosszan elhúzódó támogatottsága az új kormánynak. Nyilván az egy érdekes politikai kérdés lesz, hogy ez a hosszú támogatottság, ez meddig tart ki, mekkora türelemmel bír majd azt az új
1: kormány. Ez utólag mindig kiderül.
4: Igen.
1: Ez utólag mindig.
5: Szerintem sokan vannak úgy, mint én ezzel a dologgal, hogy egyrészt még mindig nem tudjuk eléggé megköszönni a Tiszának azt, hogy a Fideszt végre eltakarította innen. És én azt gondolom, hogy abban az esetben is, hogyha bizonyos dolgok nem tetszenek a mostani kormánynak a működésében, hogyha van, amit másként látnánk, másként csinálnánk. Ezt 50 nap alatt azért nem felejtjük el. 2. Oké, és ki az, akire egyébként még lehetne szavazni? Tehát a Fideszre gondolom egyre kevesebben szeretnének, és az, amit most csinálnak ellenzéki pártként, az sok minden, de nem meggyőző szerintem. Tehát arra biztos, hogy nem alkalmas, hogy embereket odavonzon, arra annál inkább, hogy eltaszítson. És mivel nincsen más alternatíva, leszámítva az 5%-os vagy 4%-os stabil szélsőjobboldali politikai erőt, ezért marad a Tisza. Én azt gondolom, hogy ez ebben ugyancsak benne van, és nem csak arról szól a történet, hogy a győzteshez húznak, vagy a győztes, tehát van egyfajta kompenzáció, hogy mindenki oda szeretne tartozni, hanem egyrészt az alternatíva hiánya, másrészt pedig én azt gondolom, hogy 16 ilyen év után nem nagyon van olyan, aki oda húzna. Ezt gondolom én erről. Ami a gazdaságot illeti...
1: Na, de az hát olyan egyébként nagyon... külön témánk lesz, de mondhatod egyébként,
5: hogy ja, csak kapcsolom. Mivel, hogy itt most a bejátszásnál is meg a beszélgetésben igen, szóba került. Akkor majd máskor mondom, de nyugodtan. Szeretném mondani, hogy nem nagyon számítottunk másra. Tehát a választások előtt is azt mondta mindenki, leszámítva a Fidesz, hogy katasztrofális állapotban van a magyar gazdaság. Most ezt a kormány mondja, nyilván rálátva a számokra, meg rálátva lényegesen több adatra, információval többen rendelkezik, mint korábban bárki más. De ezen kívül egyébként semmi meglepő nincs ebben.
1: 2002-ben az akkori választás után ebben meglepetés győzelem volt, hogy a Medgyessy Péter vezette MSZP, már nem ő vezeti az MSZP-t, de a kampány és a miniszterelnök jelöltként le tudta győzni Orbán Viktort, aki nagyon sok tekintetben akkoriban csúcsformában volt, azt sok tekintetben sokan úgy érzik, hogy ez egy jó kormányzati 4 esztendő volt a 98-2002-es időszak, és ennek ellenére a esélytelennek tartott Medgyessy Péterrel meg tudta verni őket a Magyar Szocialista Párt, úgy, hogy utána ugye az volt az a 100 napos program, amikor a közszolgálatban dolgozóknak a bérét 50%-kal megemelték, jelentős jóléti intézkedések voltak, és akkor sem nőtt ilyen mértékben az MSZP-nek a támogatottsága, pedig egy pozitív hangulat volt, hát 70% környék, az nem volt.
4: 2002 őszi önkormányzati választási eredmény azért elég meggyőző volt.
1: Az egy másik, és örülök is, hogy a kijavítasz, köszönöm, tehát ez fontosak ezek a részletek, csak most, amikor arról beszél a kormány, tehát Megyesi Péter akkor tudott osztogatni, azt mondta a kampányban, hogy reális cél, mi céldátummal együtt az eurónak a bevezetését, alapvetően volt egy pozitív hangulat. Most azok a számok, amiket a költségvetésről tudunk, azok mind negatívak, és ennek ellenére az emberek úgy gondolják, hogy jó irányba mennek a dolgok, és nő a kormányzat támogatottsága.
5: Nem egy ilyen...
6: Hát hihetetlen kommunikációs felületet nyitott ki a Tisza, és ugye akkor, amikor Megyesi kormány volt, akkor nem voltak ezek a social media felületek, amivel elképesztő széles rétegeket tud elérni. Egyébként a győzelméhez is ez járult hozzá nagyban, hogy ezt nyitotta ki, jól használták, ez teljesen rendben van egyébként, mert ebbe az irányba megy a világ. Tehát a mostani adatok szerintem szintén reálisak, tehát nem csak azért, mert amit ilyen csinált, hanem azért, mert ez érezhető a közhangulatban. Volt egy ilyen elvárás, és nincs két és fél hónapja tulajdonképpen kormányon a Tisza. Elképesztő sok minden történt. Minden nap van bejelentkezés, a képviselő bejelentkezik, én eléggé figyelem ezeket a dolgokat, tehát mozgatják a választókat. Ad egy kérdés majd nyilván, hogy mikor fárad ki ez a rendszer, és mikor lesz abból esetleg egy más típusú megközelítése a dolognak, hogy minden nap hallom, csak el kell számoltatni, mert ugye ez is olyan dolog, hogy egyetértek, el kell számolni, nagyon sok pénz ment ki, nagyon sok tisztességtelen dolog történt, de előbb-utóbb ez kevés lesz. Tehát egyébként a reális az mindig az, hogy körülbelül a fél időben milyen a támogatottság a kormánypártnak. Ez jó, ez egy teljesen természetes következmény az előzményeknek, de majd két év múlva, amikor megnézzük azt, hogy mik a teljesítmények, akkor kell mérni, és akkor kell meglátni azt, hogy hogyan és mint van a megítélése, meg addig még akármi más is történhet. Tehát ez reális, és ez szerintem ebben nincsen semmi csoda. Ami a Megyesi kormányt illeti egyébként, akkor is ott voltam a gáton, azért az nagyon sokat jelentett, hogy az 50%-os közalkalmati szférának beígérték a pénzt, ami egyébként szerintem egy hatalmas nagy ugrás volt a sötétben, mert nem tudta senki, hogy a gazdaság tudja, hogy 1000 milliárdos folyókiadások többletet jelentett, hanem most, ha jól emlékszem erre. Tehát az nagyon-nagyon sokat segített. Illetve volt
1: az... hogy akkor a költségvetési hiány a harmadiket a negyedik negyed évre szállt el.
6: Igen, igen.
1: Akkor rögtön az első száznapos programban még nem borította meg
6: így a van, és azért volt egy ilyen, amikor Nikola miniszter úr azt mondta, hogy...
1: Fideszes egészségügyi miniszter
6: hát
1: volt.
6: Igen, Fideszes egészségügyi miniszter, hogy majd hozzácsatoljuk Erdélyt. Tehát meg volt a Kövér Lászlónak is egy ilyen akasztós dolga, tehát azért a kommunikációban ezeket hangsúlyozta az akkori MSZP, nyilván ti is emlékeztek rá, úgyhogy akkor az volt a fogás. Tehát én ma ezt reálisnak tartom, nem tartom, abszolút nem tartom rossznak, és hogyha mondjuk ilyen intenzitással kommunikálnak, és valós információkat adnak, tényleg tényeket közölnek a munkájukról, az szerintem egy szimpatikus dolog.
1: Nézzük akkor, hogyha már a gazdaság eleve szóba került, akkor pontosan mi is az, amit említettünk.
2: Az előzetes adatok szerint 2090 milliárd forint, a GDP 9%-a volt a kormányzati szektor hiánya az első negyed évben, derül ki a KSH friss adataiból. Az előző év azonos időszakához képest 838 milliárd forinttal, GDP arányosan 3,1% ponttal lett magasabb a hiány. Ez elsősorban a választások előtti költekezésnek köszönhető. A KSH jelentése szerint a kiadások jelentősen nagyobbak voltak az első három hónapban, mint a bevételek. Több mint 11 ezer milliárd forintot költött az előző kormányzat, ami csak nem 1800 milliárddal, 18,7%-kal több az egy évvel korábbi szintnél. Ezen belül a kifizetett munkavállalói jövedelem 841 milliárd forinttal, 38,5%-kal növekedett. A növekedésben a 2022 után újra kifizetett 6 havi fegyverpénz is jelentős szerepet játszott.
1: Jó, természetesen nem kérem egyikőjüktől sem, hogy idézzék vissza, hogy pontosan mi hangzott el ebben a bejátszásban, mert ennyi számot nem lehet megjegyezni, meg külön ennyi definícióval együtt. A lényeg az, hogy sok. Tehát jó, ugye, mint ahogy a természeti népek számolnak, hogy van egy-kettő meg sok, ez a sok kategóriába tartozik. Nagyon nagy volt a túlköltekezés, és nyilvánvalóan erre reagálni kell, költségvetési szempontból is reagálni kell. Ugye ígérete is a kormánynak az, hogy új költségvetést fognak elfogadni. Nem a jelenlegi toldozgatják, foldozgatják, nem pótköltségvetés lesz. Ezt itt lezárni, egy darab szám nem igaz belőle, újat kell hozni. És akkor? Akkor jön a fekete leves, mert a kiadási oldalt és a bevételi oldalt azt le kell írni, és mind a kettőnek a fedezetét is le kell írni. Azt mondja Magyar Péter, hogy a megszorítás szó nem szerepel a szótárban, Orbán Viktoréban sem szerepelt. Ettől függetlenül tudjuk, hogy a gyakorlatban bizony megvalósulhat. Mire számítotok?
4: Hát elsődlegesen ugye itt több szelepből áll össze, mind a bevételi, mind a kiadási oldal. A bevételi oldalhoz szerintem nagyon hozzányúlni nem igazán tudnak. Ami a politikai kommunikáció mindig megjelenik, hogy majd az uniós pénzek megérkeznek, és az jó lesz. Hát az konkrét állami bevételként viszonylag kevéssé fog megjelenni, egyáltalán szinte sem ennyire.
1: Hát annyiban, hogy viszont bizonyos célok fejlesztésekre, mert amire nem az állami
4: bőből
1: kell. Felszabadíthat forrás.
4: Igen, esetleg át lehet majd strukturálni ilyen-olyan költéseket, de ez már a kiadási oldalon fog jelentkezni. Tehát a kiadási oldalon lehet, hogy itt lehet némi, most szerintem a nagy arányokhoz képest apró pénzeket megfogni, hogy át lehet strukturálni. De azt gondolom, hogy a kormány azzal jár a legjobban, hogyha a kiadási oldalon intézményi átalakításokkal fog működni, már csak azért is, mert az fáj a legkevésbé a választónak, és azt tudja a legjobban beilleszteni a rendszerváltó kommunikációjába. Szóval én ott aki mondjuk az elmúlt években az ilyen Fidesz-PET projektekhez közel álló témából élt marha jól, az jó, ha fölközi a gatyát és készül arra, hogy ennek vége van, de szerintem ők már anélkül is tudják, hogy én ezt titokoskodnám a tévébe. Szóval én ott várok arra, ott számítok rá, hogy lesz kiadás, csökkentés és átalakítás. Mondom, arra nagyon fog figyelni a kormányzat, hogy ez a lehető legkevesebb érezhető veszteséget a választók oldalán jelentse.
1: Amit finoman körbeírtál, az 1000 milliárdos körülbelül nagyságrend lehet.
4: Igen.
1: Éves szinten. Tehát van honnan megtakarítani.
4: Van.
6: Hát egyrészt van honnan megtakarítani, másrészt azért azt még nézzük meg, mert ez a szám hiányzik innen, hogy milyen bevétel kiesések vannak. Tehát az osztogatásnak nem csak az volt a lényeg, hogy ide-oda tettek, hanem itt-ott elengedtek adókat. Tehát ezeket így lehet egymás mellé tenni, és ott szerintem még egy komoly lyuk lesz a költségvetésben, mert ugye egy folyó működési kiadás. Összességében azt gondolom, hogy arra senki nem számított, hogy a Kánál jön. És én azt gondolom, a következő másfél-két év az a költségvetésnek a rendbetételéről kell szóljon, rendezni kell a bevételeket. Egyébként az uniósnak sem lesz azonnali bevétel vonzata, lesz egyébként, mert ott azért vannak adók, meg bérjárulékok, de az is egy másfél-két év, míg egyáltalán az visszapörög a gazdaságban. Tehát itt kell nyilván egy típusú türelem. A kérdés, hogy meg lesz-e a választókban, és mindenki nem akarja rögtön az ígéreteket számon kérni. Én félek az önkormányzati finanszírozástól, amit mondtál, hogy nyilván ott fognak faragni. Én minden választásom után nem kis gyomorgörcsel ébredtem reggelenként, hogy akkor mennyire fogják meggyirmálni a mi pénzeinket, ami nem az én pénzem, és messze túlmutat azon, hogy most bért vettek, vagy nem bért vesznek el, hanem nekünk folyó működési kiadásink vannak, amit már olyan szinten megnyírbált a Fidesz, a bevételi oldalból elvették az adókat, a kiadási oldalon meg nem volt inflációkövetés, hogy tényleg a béreken, energián kívül és működési költségek egy részének kifizetésén kívül nincs több pénz a rendszerben. Ha ebből még kiveszünk, az a 9,5 millió állampolgárnak fog elégedetlenséget okozni. A kérdés az, hogy ezt hogy kommunikáljuk. Én vagyok a hibás, mint polgármester, vagy adott esetben elhiszik az választók azt, hogy elkövetkező másfél-két évben ezeknek a intézkedésnek az eredményeképpen kevesebb fog jutni erre, arra, meg amarra.
5: Azt látjuk, hogy a kormány jól kommunikál. Van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik ez a stílus. 80%-nak tetszik.
1: Hatékony.
5: Most mindenképpen hatékony. Nagyon sok ígéretét is megvalósítja. Láthatjuk azt, hogy elindultak a számonkérések, láthatjuk azt, hogy nem tudom, hogy korlátozták a miniszterelnöki ciklus, stb. Én azt gondolom, hogy most fog kiderülni, hogy mennyire kompetens valójában. Hogy ezt a helyzetet hogy tudja kezelni, hogy úrrá tud-e lenni ezen a hiányon, és valójában hozzá mer-e nyúlni olyan valóban kedvezményekhez, amik a költségvetés szempontjából valóban tételnek számítanak.
1: Na de az a lakossági megszorítás kategória, azt már nem lehet bárhogy más, nem hogy definiálni, és azt attól na nagyon óckodott az Orbán kormány. Inkább legyen, mit tudom én, bankadó vagy pénzkivételi, majd áthárítják.
5: Ezt én értem, de van olyan, ami mondjuk a választókat vagy a lakosságot érinti, de azt gondolom, hogy nem csak kommunikációs szempontból, hanem tartalmi szempontból is abszolút magyarázható választókat vagy a lakosságot érinti. De azt gondolom, hogy nem csak kommunikációs szempontból,

0: milliós havi jövedelme mellé.
1: Ez egy atipikus példa volt.
0: Ez egy atipikus példa, de én azt gondolom, hogy nem kell ennyire sarkítani, nagyon vagy 3%-os lakáshitel, tehát vannak olyan dolgok, amikhez én azt gondolom, hogy hozzá lehet nyúlni, és még egy, ami jelen esetben egy ilyen rendszer után, mint amiben mi éltünk, egy ilyen szintű lopás után, amiben éltünk és amit megéltünk, az valóban jelentett a költségvetés számára érzékelhető pozitívumot és hatást, hogyha ezek a lopások megszűnnek. Bármi furcsa, és általában azt szokták mondani, hogy ez demagógia, mert egyébként ezek a szintű, egyáltalán politikusi lopások, ezek nem tételek egy költségvetésben. De nagyon sokan mutatták ki már az elmúlt időszakban, hogy az éves szinten 1000 milliárdos vagy több 1000 milliárdos veszteséget okozott a költségvetésben, ami viszont már tétel. Tehát ha ezek tényleg megszűnnek, akkor itt én azt gondolom, hogy szintén alakulhat egy olyan, vagy kialakult egy olyan bevételi oldal, amiből lehet ezeket a hiányokat kompenzálni.
2: Költségvetés volumenében ezek a példák, amiket mondtál el Szotyola.
0: Ami hát viszont, nem, teljesen
2: ami
0: igaz.
2: Viszont nem az, és ez fontos.
0: 3000 milliárdos nyugdíj, meg, vagy emlékszel?
2: Most az SZIA kedvezményről beszélt, mindegy. A lényeg, a ami sokkal komolyabb, beszéltem. Szolidaritási adó. Tehát a szolidaritási adóra már bemondta az új kormány, hogy bocs gyerekek, ezt meg kell tartani. És akkor Karácsony Gergely, nem tudom, hogy Gödöllőben ez hogy érint, de sejtem valamennyire. Tehát úgy tűnik, hogy a nagy összegek tekintetében egyelőre az új kormány még óvatosan játszik. Tehát erre nem tesz egyértelmű ígéretet, mert ők se látják a matekot szerintem, de sejtik, hogy az elmúlt években ez a költségvetési rendszer a maga összes bizonytalanságában minden be van tervezve. De nem mernek kivenni belőle, mert összeomlik az egész reálisan. Miközben politikai értelemben a szolidaritási adó szerintem egy szimbólumá vált. Tehát indokolt lett volna első körben azt mondani, és hát Karácsony Gergely el is kezdte járni az esőtáncot, hogy akkor hú de jó lesz, mert rögtön le lett hűtve szegény, hogy nyugi van, piánó. Szóval azért azt mindenkinek mondom, aki érdeklődik így a költségvetés irányába, hogy itt azért lesznek még fájdalmas döntések, és erre föl kell készülni.
3: Nézzük, hogy önök mit gondolnak erről a témáról, válogatunk a hozzászólások közül.

Ön szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezésének? Nézzük először a szavazás állását. Ebből az látható, hogy 93%-a önöknek úgy gondolja, hogy igen, lesz jelentős hatása, és 7% azt reméli, hogy nem, vagy tudja. Hozzászólások közül Mariannát idézem először, azt mondja, hogy üres kasszával elkezdeni egy országot felépíteni, mind gazdaságilag, mind politikailag hatalmas feladat és felelősség, szinte kizárt, hogy ne legyenek komoly gazdasági megszorítások is. Erzsébet azt írta, hogy a vagyon visszaszerzés, a helyes gazdálkodás és az EU-s pénz biztosan kompenzál a helyzeten. József azt írta, hogy az állítólagos túlköltekezést még hivatalosan nem állapította még, és nem bizonyította semmelyik hatóság, még csak nyomozások és átvilágítások vannak, de sem bírósági ítélet vagy más hatósági döntés határozat nincs. Józsefnek mondom, hogy nem is kell, hogy legyen a költségvetésnek az állapotát, azt általában nem a bíróság, meg a nyomozó hatóságok szokták vizsgálni. Ez megy például a pénzügyminisztériumban, meg megy például a jegybankban, és megvannak azok a szakemberek, kormányzat, illetve más állami szinten, akik ezzel számolnak, vagy éppen az Európai Uniónál is gyűjtenek ezzel kapcsolatban adatokat. Tehát, hogyha úgy gondolja, hogy egy költségvetési törvény teljesülése vagy nem teljesülése miatt itt meg bírósági eljárásokra vagy bilincsre kell számítani, akkor szerintem rossz oldalon lapozta fel a híreket. Endre azt írja, hogy azért az beszédes, hogy a Magyar Péter által vezetett alapítványnak 875 millió hiány. 875 milliót a hiány ellenére is ki lehetett utalni. Ez ugye a parlamenti pártok pártalapítványai, illetve azt hiszem talán egy bizonyos támogatottság fölött azok is, akik nincsenek bent, kaphatnak állami forrásokat, illetve kapnak állami forrásokat. Törvény rendelkezik erről. A Fidesznek kisebb frakciója volt, mint most a Tiszának, és a pártalapítvány kétszer annyi támogatást kapott, mint most a Tiszáé. Egyszerűen ez ugyanúgy jár, mint hogy a parlamenti pártoknak a támogatottsága, de tudom még borzolni Endrének az idegeit, képzelj el, a frakciók külön is kapnak például támogatást a működésükre. Szóval ez ára annak, hogy ilyen rendszerben élünk, ahol pártok is vannak. Én azt hiszem azért alapvetően ez a jobb. Péter azt írta, hogy ez a kormány már talicskázza ki a magyar emberek pénzét Ukrajnába, Péter is megfelelő hírforrásokból táplálkozik. Nem beszélem róla, hogyha ő neki ez leírja a világot, akkor tulajdonképpen ő egy boldog ember. Gabriella

0: pedig azt írta nekünk, hogy kitalálja ki ezeket a kérdéseket. Gabriela, én találtam ki a mai kérdést, és örülök, hogy a hozzászólóink között köszönhettem. Néhány perc múlva jövünk azzal, hogy a Terrorháza, a Schmidt-Mária-féle Terrorháza, illetve a Mandiner nevű portál is minisztériumi felügyelet alá kerül, ugyanis a törvényi rendelkezések értelmében azok az alapítványok, amelyek ezeket működtetik, azok visszakerülnek az állam kezelésébe. Néhány perc, és jövünk.
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
0: Önök szerint lesz-e jelentős hatása a korábbi kormány túlköltekezésének? Nézzük így a fél idő után, mire jutott a 94% mondja azt, hogy igen, 6% pedig azt mondja, hogy nem lesz jelentős hatása. Gémesi Györgyel, Gödöllő polgármesterével, Bárándi Gergely ügyvéddel és Latman Tamás nemzetközi jogásszal folytatódik az aktuál. Önöket köszöntöm otthon, főleg azokat, akik most csatlakoztak hozzánk. Szóval ott hagytuk abba, hogy nagyon nagy a kormányzati szektor GDP arányos hiánya. Nem akarjuk ezt túl cizellálni, mert beleveszünk sok idegen kifejezésbe, több ezer milliárddal lógunk túl a takarón, és hát nyilvánvalóan ebben volt egyrészt egy választási motiváció, és másfelől meg a korábbi időszaknak a felhalmozott számos intézkedése. És beszéltünk a korrupciótól kezdve nagyon sok mindenről az előző részben, de fölmerült itt még egy kérdés, amiről egyébként már sokszor volt szó, és a jelenlegi kormány részéről voltak is már olyan megjegyzések, hogy ezen változtatni kéne, hogy tulajdonképpen korlát nélkül egységesen mindenki megkap bizonyos fajta kedvezményeket. Ugye Gergő már mondta itt a nagyon jól kereső anyukát, az élethosszig tartó személyi jövedelemadó kedvezménye, de hát itt nem csak erről van szó.
2: Hát a közétkeztetésnél, vagy az ingyen tankönyvnél, ugye mindenkinek jár az ingyen tankönyv. Miért? Tehát akinek van 3 autója, rengeteg ingatlana, jó fizetése, hála Istennek, simán ki tudná fizetni, és lehet, hogy jobban is értékelni a tankönyvet. Vagy ugyanúgy az ingyen étkeztetés. Nálunk az óvodában, Gödöllőn 90% ingyen étkezik. Gödöllő viszonylag egy jó konszolidált város. Simán ki tudják fizetni a szülők. Én nem azt mondtam, hogy tereljük meg, aki szociálisan rászorult, meg kell csinálni azokat a kategóriákat. Volt már ilyen, hogy olyan bérsávokat kell meghatározni, ami alapján a terhelhetőség megvan a családnak, és be kelljen mutatni a papírokat, mert most csak be kell írni, hogy ennyi a fizetés, ennyi a jövedelem. Nyilván mindenki beírja a sávhatár alattit, és onnantól kezdve 90%-a 1000 gyermek egyébként az ingyen étkezik. Nem sajnálom
0: tőlük. Itt közpénzforrásról beszélünk, persze, akkor csak hogy értsük, így az van. Azt jelenti, hogy a szegény kisnyugdíjas fizeti a gazdag szülő gyerekének az ingyen ételét.
2: Tehát ezeket
0: az a szegény kisnyugdíjas, aki éhezik.
2: Igen, ezt végig kell menni mondatról mondatra, olyan jogszabályokat és olyan szakmai hátteret kell hozzátenni, ahol semmi nem sérül, tehát aki meg ki tudja fizetni, annak meg nem fog sokat jelenteni, aki meg nem, annak meg továbbra is megvan a segítség.
3: De hát még egy, miért kell rezsitámogatni ott tanfűteni az úszómedencét. Tehát itt sincsen disztingválva, hogy ki az, aki megkapja ezt a kedvezményt, ki az, aki nem kapja meg. Vagy milyen fogyasztás.
0: Úgy tudom, hogy ott az, tehát az, hogy átlagos családi és
3: az átlagos az rendben fogyasztás. Van, de nincsen meghatározva például az, hogy egy úszómedencét nem lehet ebből fűteni. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos politikája volt a Fidesz kormánynak, hiszen azzal a demagógiával, amivel ő operált és gyűlöletkampánnyal, azzal egy bizonyos réteget meg tudott fogni. Nem tudta volna megfogni egyébként a középosztályt, vagy felső középosztályt, azt viszont azzal fogta meg, hogyha visszaszámolta, vagy kiszámolta azt mondjuk egy magas beosztású munkavállaló, hogy ő mennyivel keres többet, vagy mennyivel maradt több nála a Fidesz kormány rendelkezései alapján, akkor megérte az neki, hogy a Fidesz legyen kormányon, és a Fideszre szavazzon.
0: De azért most áprilisra meggondolták magukat.
3: Igen, sokan meggondolták magukat, még ennek ellenére is, de én azt gondolom, hogy ezt az igazságtalan rendszert meg lehet szüntetni nyugodtan, és amiről a polgármester úr is beszélt, egy picit vissza lehet rázni ezt valóban a szociális alapon nyújtott támogatásoknak a rendszerébe, ami egy jelentős költségvetési megtakarítás jelentett, azon felül, hogy egyébként még sokkal igazságosabb is, mint a mostani.
0: Tartott a társadalom, szerintetek? Hogy fölfogja ezt az összefüggést, amit most Gergő el, még amiről beszélget?
4: Most igen. Ugye ez a társadalom ideig teljesen hülyének volt nézve, és akként is viselkedett, hogy igenis járjon a minden támogatás is. De most ez a társadalom a mostani választáson annyira egyértelmű többségében mondta ki azt, hogy na jó, elég volt, én nem akarunk tovább hülyék lenni, nem vették be azt a sok marhaságot, amit néhány választáson keresztül úgy bevettek, elhittek. Szerintem a társadalom most van azon a ponton, hogy hajlandó lenne akár gondolati szinten befogadni olyan strukturális reformokat és átalakításokat, mint mondjuk a meg kell gondolni visszatérést mondjuk egy progresszív adórendszerhez, a juttatásoknál, a kedvezményeknél a rászorultságjel. Ideig egy ilyen intellektuális lustaságban volt a társadalom, hogy nem kell ezzel foglalkozni, hogy túl sok papírmunka, túl sok adminisztráció, hát ez nekem már 2010 előtt így hülyét kaptam, amikor előjött az egykulcsos SZIA, és azt magyarázták, hogy ez azért lesz nagyon jó, mert adminisztratív költségcsökkentés. A számítógép az ki tudja számolni az akárhány százalékos SZIA-t, hagyjuk már ezt a hülyeséget. De ebben a hülyeségben benne volt a magyar társadalom több mint másfél évtizedig. Szerintem most a magyar társadalom abban a pszichés és egyéb állapotban van, hogy most nyitott lesz. És a kormánynak ezt, meg kell ragadni ezt a lehetőséget, ez egy kegyelmi állapot. Most lehet olyan átalakításokat megcsinálni, amit mondjuk 8 évvel ezelőtt nem biztos, hogy lehetett volna, és lehet, hogy 8 év múlva már nem lehet. Ha most nem, akkor nem tudom mikor, úgyhogy szerintem ez egy kiváló lehetőség.
0: Beszélgessünk egy kicsit a Schmidt-Mária féle terrorházáról, meg a Mandinerről, ugyanis olyan átalakulások zajlanak, zajlottak a törvény erejénél fogva, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyéről beszélünk, amely hát radikálisan meghatározza ezeknek az intézményeknek, és nem csak ezeknek, csak ezeknek a nevét ismerik önök is, gondolom többnyire, de más intézményeknek is a sorsát nézzük.
5: A Tisza kormány minisztereihez kerülnek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, azaz a KEKVÁK alapítói jogai. A döntés értelmében a tárcavezetők kirúghatják a kuratóriumok és a felügyelőbizottságok tagjait. Tar Zoltán felügyelete alá kerül a kulturális és emlékezetpolitikai intézményrendszer jelentős része, mint például a Terrorháza vagy a Petőfi Kulturális Ügynökség. Ezután Ruf Pálint miniszterhez tartoznak a nemrég még Orbán Balázs által elnökölt MCC alapítói jogai. A kormány azzal indokolta a döntést, hogy így akarják megakadályozni, hogy a KEKVÁK megszűnéséig hátralevő időben eltűnjön a közvagyon.
0: Dévényi Istvánt idézem, a Magyar Hang újságíróját, nem szoktam telefonozni, de ez most így sokkal egyszerűbb, mint kinyomtatgatni. Szóval, azt írja Dévényi István, a Ruf Bálint és a Mandiner dilemma így fogalmaz, hogy mit az MCC ugye oda kerül a miniszterelnökséghez, Ruf Bálinthoz, mit kezdjenek a Mandinerrel? Hagyni a Mandinert működni úgy, ahogy eddig működött, vagy beleszólni a tartalom előállításba, vagy lehúzni a rolót. A bennem buzgó örök sajtó, szabadságváltó, fűtött újságíró azt mondhatja, hogy hagyni ugyanúgy működni, ez egy szerkesztőség, az autonóm véleményük, illetve a szakmai mércéik alapján dolgozhassanak. Másfél a gyakorlat az egyáltalán nem azt igazolja, hogy egy ilyen helyzetben ezt a kormányzatnak a választók, azok csak úgy egy szó nélkül eltűrnék. Az, hogyha beszántják, az nyilván megint benne lesz a hírekben, és ami talán a legrosszabb ezek közül, az, hogy akkor mi vagyunk a kormány, mi vagyunk a tulajdonos, akkor majd mi megmondjuk, hogy mit írjatok. Tehát ez meg aztán végképp nem az a dolog, ami
4: elfogadható. Megtámogatnám az álláspontodat egy kiegészítéssel. Én is azt gondolom, hogy az lenne helyes, hogy hagyni, hogy csináljon, amit akar. Azzal a kiegészítéssel, hogy az elvesztett sajtóperek és sérelemdíjak összegét nem fogja megfizetni az állam innentől kezdve, hanem az érintettek saját zsebből fogják fizetni. Mert ugye az történt a Fidesz környéki médiával, hogy amikor mondjuk vesztettek sajtópereket, nem kicsit, nem érezték olyan fájdalmasnak. Tehát én magam is indítottam egyszer, életemben egyszer, először és utoljára a Magyar Bíróságon sajtópert az egyik ilyen mocsok médium ellen. Nem kértem sérelemdíjat. Megkérdezte a bíró, miért? Mondom, azért, mert nekem nincs arra szükségem, hogy az adófizetők pénzét most átcsatornázzák ide nekem. Értelmetlen. Ez egész nem erről szól. Szóval, hogyha tényleg a piacra kirakjuk ezeket a struktúrákat, akkor én abszolút támogatom, hogy abban ne szólhasson bele senki. Én megmondom őszintén, én azt gondoltam ideig, hogy a Mandiner magántulajdonban van, de ezek szerint
0: nem, ez is MCC-s kör volt, és van úgy még egy történet, és a piacra történő kirakásról van szó. Tehát el is lehet adni, tehát lehet, hogy ezzel a dilemmával, lehet, hogy nem kell hogy ilyen jellegű portálok azok kormányzati fennhatóság alatt működjenek, nyilván a saját információ áramlásukat meg tudják ők teremteni.
2: Megvan a
0: de az eladó, eladó Mandiner.
2: Megvan a Magyar Nemzeti Televízió, rádió, ami a végül is politikai felügyelet alatt van, vagy a kormány felügyelete alatt van.
0: Na jó, csak, de a, ne ócsa, a kormány diktálja azt, hogy mi megy kérdésre.
2: Nem azt mondtam, hogy ők diktálja, de hát ezek a mozgástani, meg ugye ezt finanszírozni is kell, mert azért nem fogja tudni eltartani önmagát, mert rengeteg olyan műsor van, amelyik nyilván nem tudja reklámmal.
0: Azt én a közszolgált kategóriába tartom, nem a kormányzati kommunikáció
2: van,
0: kategóriába. Tehát ez
2: de vigye ki a piacra, Mandinert. Kész, ennyi. Én nem kell állami pénzben.
3: Egyébként rendkívül sokat mondó azt látni, hogy ahogy megtörténik a kormányváltás, gyakorlatilag egyes szerkesztőségek egy az egyben megszűnnek, vagy egyes sajtóorganumok egy az egyben megszűnnek. Pesti srácok, és még lehetne folytatni. Ebből egyetlen egy dolog következik, hogy ezek kizárólag abból éltek meg, hogy kormányzati támogatás, vagy áttételes kormányzati támogatásban részesültek, nem csak a sérelemdíjak kifizetését illetően, hanem egyáltalán a működésüket illetően, és ez nem jó. Tehát az, hogy egy sajtó, egy látszólag független sajtóorgánum, az gyakorlatilag a kormánynak a szócsövévé válik, mert ez történt mondjuk egy pesti srácok esetében, nagyon szépen felosztva, hogy ki milyen stílusban közvetíti a kormánypropagandát, ez nem jó. Feltételezem, hogy a Mandinernek ez a, ha úgy tetszik, kormány alárendelése is ideiglenes. Ha nem ideiglenes, az baj. Tehát az bajt fog jelenteni.
0: Tehát ez most a jelenlegi struktúrából adódik.
3: Világos.
0: Hogy nem nézem ki Ruf Bálintból azt, hogy akarta volna, hogy a Mandiner világos alatt miniszterként ő felügyeletet gyakoroljon.
3: Abszolút, és ezért vagy mondom, igen, hogy én őszintén remélem, hogy ez egy ideiglenes állapot valóban, ami ebből a furcsa helyzetből adódik, mert az, hogy mondjuk a Terrorháza Múzeum, mint az egyik nagyon jelentős és fontos múzeum Magyarországon, az állami felügyelet alá kerül, az én szerintem helyes, az rendben van. Ahogy nemzeti múzeum is, vagy ahogy sok múzeum a mondjuk kulturális tárca felügyelete alá tartozik, Terrorháza Múzeum is oda kerül, oké, okay. De egy sajtóorgánum az ne.
0: Ez, Terrorháza? Gondolom, mit gondoltak róla? Ez egy nagyon szimbolikus.
4: Ne csináljunk úgy, mintha nem egy propaganda intézményként lett volna létrehozva, és nem is akként működtették volna nagyon sokáig. Nem
3: attól véletlen még képvisel értéket, én azt gondolom.
4: Képviselne, nem ezzel
0: még
4: a struktúrával.
0: Még kicsik a gyerekeim ahhoz, hogy elvigyem őket oda, de én azt hiszem, hogy egy ilyen érzületre ható kiállítás, egyrészt ez nagyon modernnek hatott a maga idejében, hogy ez szokatlan volt, és átélhetővé tett valamit, mondjuk abból,
4: az
0: amit én csak...
4: Fala, vagy az elkül, vagy a bűnösök fala, vagy nem tudom, milyen hivatalban lévő politikusok.
0: Vannak benne vitatott pontok, csak mondjuk azt, hogy az a nagyapám 56-ban a börtönben, azt tudtam az otthoni hallgatásból leginkább, de mondjuk, hogyha ide elmentem, akkor megéreztem valamit abból, hogy mi volt az a borzalom. Tehát én azt egyébként magában a megjelenítést azt mindennek nevezném, csak színvonaltalannak.
4: Jó, hát érdemelt volna egy tisztességes múzeumot a téma, az biztos. Hogy mondjuk Biszku Béla ügye is érdemelt volna egy tisztességes dokumentumfilmet, és többé lehet ez.
0: Hát elsősorban egy tárgyalást így...
4: Jó, hát az egy másik kérdés.
0: Az egy kicsit...
4: Igen.
0: Na igen.
4: Tehát kicsit. Mondjuk az lehet, hogy sokat segített volna, hogyha 90 után nem ilyen Balsai Istvánok, meg hasonló bohócok felügyelik ezt a témát, de ezt most tegyük félre, mert ez már tényleg nagyon régen volt. De alapvetően az érdekes dolog, hogy 2002 után nem mert hozzányúlni az akkori kormányváltás után az MSZP-SZDSZ többség a Terrorházához, nyilvánvaló politikai okokból. Most kíváncsi vagyok, hogy a Tiszával ez mi lesz. Tehát, hogy mennyire lesz úgymond megértő, vagy mennyire lesz kíméletlen az ilyen propaganda outletekkel szemben. Hát ez még... meg előttünk van. Lehet bőle tisztességes múzeumot csinálni. Én az összes ilyen témai múzeumban Közép- és Kelet-Európában jártam már az elmúlt években, tehát abszolút megértem a szempontot, amit mondasz. Hát szerintem ezt a Terrorháza esetében nem sikerült elérni.
0: Mire tippeltek, Schmidt Mária marad?
2: Nem. Szerintem nem.
4: Annyira exponálta magát.
2: Nagyon-nagyon exponálta magát. Szerintem. Ez abszolút Fidesz, tehát Schmidt Mária Fidesz. Tehát én azt nem tudom, hogy az elszámolások meg a múzeum működésével kapcsolatban, gondolom, ott nincs gond. Tehát ilyen szempontból nem ilyen döntés fog születni, hogy elgazdálkodta a pénzt, hanem egész egyszerűen itt egy politikai döntést kell hozni.
0: Mert ez mindenképpen akkor politikai...
2: Igen.
0: Azaz. Ügy lesz.
2: Azaz.
0: Normál esetben az, hogy fenntartó által egy múzeum élén történő, vagy közintézmény élén történő váltás, az nem feltétlen biztos, hogy, hogy politikai üzenet legyen. Jó, azért színházaknál ezt láttuk inkább, tehát ahol nagy közönség elé megy a dolog.
4: Igen, a kulturális harcnak a terepei, meg csataterei ezek az intézmények, ami marhára nem egészséges dolog. Jó lenne, hogyha ez most már megszűnne, majd meglátjuk, hogy tényleg megszűnik-e.
0: Na jó, meglátjuk. Térünk rá arra, hogy nem csökkentették úgy a polgármestereknek a fizetését, hogy a jövedelmük az mégis csökkenni fog. Ennek vannak olyan részletei, amit én nélszámoltam volna végig, tehát nem vagyok polgármester, viszont ül itt egy a stúdióba, úgyhogy mindjárt meg fogjuk kérdezni a részletektől, előtte azonban nézzük azt, hogy pontosan mi is ez a téma.
6: A parlament szavazott a településvezetők javadalmazásáról. A döntés értelmében július 1-től elmarad az automatikus fizetésemelés, így a polgármesterek bére a jelenlegi szinten marad. A jogszabály emellett megszünteti a havi illetmény 15%-ának megfelelő költségtérítést is. A kormányfő még május végén vetette fel, hogy csökkenteni kellene a polgármesterek jövedelmét. A javaslatot számos kritika érte. A településvezetők jövedelme korábban csaknem egy évtizeden át nem növekedett.
0: Csak benne van az is, ugye, hogy ami ahogy elhangzott az összefoglalóban, ez az automatikus emelés, ez az, ami megszűnik. Hogyha jól értem, akkor nominál értéken, számszerű értéken befagyasztják a polgármesteri fizetéseket.
2: És elinflálódik.
0: Ez ezt jelenti?
2: Igen, és elinflálódik, hát, hogyha nem indulnak hozzá. Ez volt egyébként korábban is, a Covid után nem volt emelés, aztán előtte is hosszú éveken keresztül nem volt változás, és távol áll tőlem, hogy én a saját béremért küszködjek, mert már régen nem, azért az én motivációm nyilván nem a pénz, de nyilván azt elvárom, hogy a szakmai tudásom, a felkészülettségem és a munkámat ismerjék el. És ezzel így van sok polgármester. De mik a tények? A tények azok, hogy eddig volt egy bizonyos költségtérítés, ez 15% volt, ebből lehetett fedezni benzint, meg mindenféle olyan költségeket, adományokat, stb., ami nem a polgármester saját maga szükségleteit elégítette ki, hanem az ő tevékenységével kapcsolatos többletköltségeket fedezte, de erről számlát kellett adni.
0: Igen, tehát el lehetett-e fagyizni ezt a pénzt, vagy lóversenyezni?
2: Hát ha meghívtam egy osztályt fagyira, például, vagy a nyugdíjas csoportot egy fagyira, akkor ez a számlával igazolva be lehetett tenni, mert nyilván ezt visszaforgattam a városba. És ez lehet, hogy nekem többlet népszerűséget okozott, de nem ez alapján van a polgármester megválasztva, de ezeket elvárják. Ezek a civil szervezetek adott esetben, hogy ide-oda az ember adjon egy alapítványi bálon például, illik oda tenni a forrásokat a bálhoz. Tehát egy csomó olyan költséget lehet ebben elszámolni, számlával, ezt nagyon hangsúlyozom, nekem ott vannak éverke visszamenőleg a számláim, ami munkánkkal kapcsolatos. Ez most eljön, ez nem azt jelenti, hogy én nem fogok ugyanígy viselkedni otthon, de ezt akkor abból a bérből kell fedeznem, ami megmarad. Ez 15%. És ugye ebben az esztendőben az automatikus emelés miatt lett volna 5-6 számolatok, hogy úgy van az automatikus emelés, hogy az átlagbér növekményhez képest kapunk mi is folyamatosan. Végre ez el lett rendezve, hogy nem az van, hogy minden évben, vagy minden 3 évben eszébe jut a kormánynak választások előtt, hogy kellenek a polgármesterek, és akkor emelünk. És ez nem is választások előtt volt. Tehát ilyen szempontból egy jó tempóban volt, hogy végre akkor legyen egy kiszámítható egzisztencia. Lehet vitatkozni, hogy mi a sok és mi a kevés. De a másik oldalon vegyük azt, én naponta 80 számlát írok át. Nekem saját vagyonommal felelek a dolgokért. A parlamenti képviselőnek meg csak politikai felelőssége van. Én naponta ott kell legyek, ha adott esetben történik, hanem nem megyek ebbe bele, mondom, én már réges-régen az én motivációm nem a fizetés. Nagyon megköszönöm, amennyit kapok, és abból én meg fogom tudni oldani a saját dolgaimat. Itt csak elvekről van szó. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a kérdésben senki senkivel nem tárgyal. Én nagyon nyitott lettem volna a Magyar Önkormányzatok Szövetség elnökeként, vagy a többi szövetséggel együtt, ha azt mondta volna a kormány, hogy gyerekek, nemzetgazdasági probléma, meg kell takarítani ennyi pénzt, és akkor ebben legyen egy egyetértésetek, meglátjuk utána, hogy alakul a gazdaság, és természetesen ezeket a kérdéseket majd rendezni fogjuk. Ha ennyi van, akkor az úgy érzem, hogy már megköszönték a munkámat, figyelembe vették azt, hogy reggeltől estig sok-sok polgármester dolgozik, és jönnek elő a polgármester ügyek egyébként, de 3200 polgármester van, és most van 100-nak vagy 150-nek, ugye? Hát ez minden, ez a százalék, ami minden egyes kategóriában megvan.
0: A megyei közgyűléseknél ott viszont lefelezik.
2: Hát az politikai kérdés, igen. És még egyet hagyd mondjak el. Szóval azért legyünk ebbe a kérdésbe őszintén. Tehát még egyszer, nem az fáj, hogy elvették, vigyék, nemzetgazdaság, jó helyen van, meg fogunk tudni élni. Tehát nem tárgyalt senki, de azért senki nem akadályozta meg a Tiszát, hogy 2024 júniusában elinduljon a önkormányzati választáson. Senki nem akadályozta meg. Senki. És én azt gondolom, hogy most, hogy nekik nincsenek polgármestereik, az részben ennek is a következő, mert sok polgármester lett volna, ismerve az uniós választás eredményét. Lehet, hogy nem mindenütt, de akkor kiegyensúlyozott volna ez az általuk fideszes polgármesterikről, ami
0: nekem,
2: megint...
0: Nekem nem dolgom, nekem aztán végképp nem dolgom a Tiszának a taktikai vagy a stratégiai gondolkodását, azt valamilyen, bármilyen módon is tolmácsolni, de csak abból indulok ki, hogy hol voltak akkor még embereik, akkor, amikor pályázaton kellett meghirdetni egy tucatnyi európai parlamenti képviselőt.
2: Ebben teljesen igazad van, teljesen igazad
0: messze
2: van.
0: Messze nem állt még ott.
2: De a megyei közgyűléseken, ahogy a fővárosban indultak, vagy Pest megyei önkormányzatnál, ott egyébként volt lehetőség. A fővárosban indultak csak. És na jó, nem akarok ebben részt, mert úgy tűnik, hogy én esetleg adott esetben nem magamért, hanem a többi olyan tisztességgel, becsülettel dolgozó polgármesteré szólok fel, hogy mi azt elvárjuk a kormánytól, ha már ígérte, hogy társadalmi párbeszéd van, hogy ígérte, hogy együttműködés van, akkor ebben az esetben is tette volna meg, ez nem történt meg.
0: Ugye onnan indultunk, hogy csökkenteni fogják a polgármesterek fizetését. Ahhoz képest mekkora
2: jövedelemről kell beszélni.
3: Ahhoz képest nagyjából ugyanott tartunk, tehát ez nem a fizetését csökkentették, hanem a másik oldalt, a 15%-ot vették el tőle, amit majd a fizetéséből kell kipótolni. Vagy ha nem pótolja ki egyébként, akkor meg az kifejezetten a választópolgároknak a hátrányára fog szolgálni, mert eddig azt ők megkapták, most meg majd nem fogják megkapni. Legyen az civil szervezet vagy óvodás csoport, akit egyébként egy polgármester meg kifagyizni. Én azt gondolom, hogy sokkal inkább arról szól ez a sztori, hogy megint egy népszerű intézkedés. Tehát a politikusok fizetésének a csökkentése, a jövedelmének a csökkentése, a politikusi juttatásoknak a megnyírbálása, a megszüntetése, ez, hogyha közvéleménykutatásra bocsátanák, akkor valószínű 95%-os támogatottságot kapna. Mindenki utálja alapvetően a politikust, a politikus egyébként is lopcsal, hazudik, és egyébként túl jól keres ahhoz képest, amit csinál, mert semmit se csinál, csak beszél. Ehhez képest, hogyha az ő fizetését megvonjuk, vagy csökkentjük, az népszerű. Én szerintem semmi másról ez nem szól. 3200 polgármester fizetésének az ilyetén való csökkentése, volt ma már szó a költségvetési hiányról, biztosan nem fogja megoldani, de talán még észszerűen hozzá sem járul a költségvetési hiánynak az érdemi csökkentéséhez. Másrészt, ami nekem ebből kifejezetten nem tetszik, az, amit polgármester úr mondott, hogy eddig mivel szembesültünk a Fidesznél, az erőpolitizálásból eldöntöttem valamit, megcsinálom, anélkül, hogy egyébként bárkivel konzultálnék az ügyről. Ugyanez igaz mondjuk a képviselőknek a mandátum korlátozására. Lehet, hogy a Tisza megtette ezt már kommunikációs szinten, és a miniszterelnök jelölt valóban mondott ilyet. Miért nem lehet erről egy társadalmi vitát folytatni? Miért nem lehet erről egyébként egy normális politikai vagy érdemi szakmai vitát kezdeményezni, mielőtt egyébként egy ilyen jelentős intézkedést bevezetek? Engem ezek zavarnak, de zavar, mint kormányzati stílus, és ez nekem így nem tetszik. Lehet, hogyha a konzultáció után ugyanerre az eredményre jutottak volna, akkor sokkal jobban el tudnám fogadni én is, és más is.
0: Tamás, röviden.
4: Igazából én nagyon régóta, ez az a probléma, ahol szembesülünk, egy tipikus tankönyvi példája annak, amit az elmúlt években sikerült összeoldani. Nekem ilyen régi nünükém az, hogy sok mindenben, hogy egy ilyen norma alapú megoldásban szeretek gondolkodni, meg általános szabályokban, hogy állapítsuk meg, egyfajta ilyen, most tudom, olyasmit mondok, aminek elemei léteznek, tehát egyfajta közszolgálati intézményrendszert, és azt egységesen. Tisztán. És ne adj, azt mondjuk ebből állapítsuk meg a polgármesteri juttatásokat, amikhez valamiféle szorzókat vagy egyebeket mondjuk egy földrajzi elosztás akármi okán lehet alkalmazni, és akkor rögtön vége lenne annak, hogy mondjuk az éppen regnáló kormány ilyen-olyan politikai ambíciói meg érdekei alapján egyfajta túlszul tartja az önkormányzati szférát, és ezekkel a fizetésekkel lehet ott mókolni. Ez szerintem olyan rendszert kell kiépíteni. Értem, hogy a Tisza gondolkodásában ennek most nem itt van az ideje, akkor én csak megkérdezném, hogy akkor most éppen minek van az ideje, de szerintem ezt kéne inkább csinálni, ebbe az irányba kéne elvinni a dolgot. Abban meg tökéletes egyetértek, Gergő, hogy a Hát itt most a populizmus itt nagy táncot járt. Tehát a rohadt politikus úgyis sokat keres, és nem csinál semmit, persze, csak azt felejtik el.
0: Bocsánat, sokan... de ezt hozzárakott Magyar Péter is annyit, hogy a saját fizetését azt is jelentősen csökkentette a Orbán Viktor korábbiához képest. Tehát...
4: jó, ez oké, ez
0: lehet. Én még elhiszem, hogy ugyanebben a logikai körbe beillik, csak abszolút, hogy megtörtént ezen azon az oldalon is.
4: Most igazából itt az lesz a nagyon érdekes kérdés, szerintem, hogy egy ilyenfajta rendszert sikerül-e kialakítani a következő időszakban. Azért arra mindenki gondolkodjon el, hogyha igaz az, hogy valaki mondjuk csak három ciklusban lehet parlamenti képviselő, vagy mondjuk polgármester, akkor zsákmány pozíciót csinálunk abból a posztból, és akkor ott tényleg beindul a lopás, mert akkor ennyi időm van. Ennyi.
0: Ön szerint lesz a jelentős hatás a korábbi kormány túlköltekezéseinek? Ez volt a kérdésünk, most már befejeztük. 93% mondja azt, hogy igen, 7% pedig azt, hogy nem. Gémesi Györgynek, Gödöllő polgármesterének, Bárándi Gergely ügyvédnek, valamint Latman Tamás nemzetközi jogásznak köszönöm a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet. Vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra.

0: A magyar irodalom és műfordítás egyik legnagyobb jára emlékeztek, méghozzá a színházkritikusok, a színházi kritikusok céhe tette ezt. Pikli Natália ennek a tagja, örülök, hogy itt van, jó reggelt kívánok. És ez a legnagyobbak egyike, Nádasdy Ádám, aki hát nem érte meg a kormányváltást, a rendszerváltást, pedig én azt gondolom, hogy az egész életműve arról a szabadságról szólt, amit most nagyon sokan remélnek ismét Magyarországon.
1: Igen, neki olyan tartása volt, és olyan ügyekben is állt ki mindenféle kompromisszum nélkül, nagyon elegánsan és nagyon finoman, de nagyon határozottan, amik szerintem hozzájárultak ahhoz, hogy megtörténhetett ez a változás.
0: Hosszú évek óta Londonban élt, és hát ez nem állt az ő lelkétől nagyon távol, hiszen az angol irodalomnak, az angol kultúrának, az angol nyelvnek volt a szerelmese és tudója. Éppen ezért köszönhetünk neki rengeteg fantasztikus fordítást, méghozzá újrafordításokat is, tehát Shakespeare-t Arany János után talán ő fordította a legmélyebben.
1: Igen, és az első fordítása 94-ben, pont az Arany Jánosi Szent Iván Éjjelomnak az újrafordítása, az skandalum volt, botrány volt annak idején, és nagyon érdekes, hogy akkor még ezt nehezen fogadták el, hogy pont a Katonában, pont Arany János, pont Szent Iván Éjjelom, hogy lehet ezt újrafordítani mai modern nyelvre. És Géher István volt az, aki az akkori vitában is azt mondta, hogy hát majd az idő eldönti. És igaza lett Ádámnak, mert az ő fordításai, az a 14 Shakespeare dráma, amit lefordított, az olyan mélyen beépült a magyar színházba és a magyar oktatásba és a kultúrába, hogy az kitörölhetetlen nyomokat hagyott. Hát ezt próbálta a színházi kritikusok céhe most valahogy megmutatni, felmutatni. Ki szoktunk adni életműdíjat minden évadban, 2011 óta, az első Törőcsik Mari kapta. De az, hogy posztumusz életműdíjat is kiadunk a rendes életműdíj miatt, mellett, amit ugye az idén Asher Tamás kap, az ritka, és az mindig ilyen szomorú esemény okán van. Radnai Anna Mária és Lengyel Anna kapott még egy posztumusz életműdíjat.
0: Azon töprengek, hogy ez meg kell halni, hogy a helyén kezeljünk egy életművet.
1: Nem feltétlen. Pont erre való az életműdíj, hogy a 65 év feletti és nagy jelentőségű fiatal nemzedékekre is ható színházi vagy színházzal kapcsolatos alkotókat díjazzuk, de amikor egy ilyen eset történik, akkor muszáj valahogy ezt is jelezni, hogy olyan ember is elment közülünk, akit még eddig nem tudtunk megfelelően.
0: Pedig talán járt volna.
1: Járt volna, persze, természetesen.
0: Ádámnak az egyik fantasztikus tulajdonsága volt az, hogy ő fiatal volt. Itt látunk egy képet egy idősebb emberről, de ez az arca. Igen. A lelke az nem ilyen volt.
1: A szelleme az örök fiatal, és örök pimasz szemtelen maradt valahol. Hát ugye az ő élete is úgy indult, hogy hivatott lett volna egy színházi pályára. Ugye édesapja a híres rendező, színházi igazgató, édesanyja operaénekes, és valahogy, mint Oidipusz, így menekült a sorsa elől, aztán előbb-utóbb a színház elkapta a grabancát, és visszarángatta a színház környékére a fordításokkal. Ugye 14 Shakespeare dráma, 2 George Bernard Shaw dráma, 1 Oscar Wilde dráma, újrafordítások fűződik a nevéhez, mai modern nyelvre, és emellett ugye, ami szintén egy kicsit ilyen skandalum volt, hogy a Bánkbánt, meg a Csongor és Tündét, és az Ember tragédiáját is próza fordította, vagy ilyen magyarázó jegyzetekkel látta el.
0: Hát mai magyarra. Mai magyarra, próbálta, igen, értelmezni,
1: igen,
0: ezeket.
1: Igen, mert tanárember volt Ádám.
0: Nagyon nehéz már érteni őket, de egyébként most például megjelenik éppen itt augusztusban egy Pigmalion újrafordítása, Shaw-nak a klasszikusa. Az egy nagyon népszerű darab. És hát nem is úgy szokták játszani, mint hogy az eredeti fordításban vala, mert hogy hát elment az idő fölötte. Az övé meg most akkor vadonatúj, ez most jelenik meg először majd?
1: Először most jelenik meg, eddig a Shakespeare fordításai jelentek meg, több kiadáson, a Magvetőnél, de az egyéb fordításai, vagy librettói, például van egy Figaro librettója is, azok még nem jelentek meg, úgyhogy én nagyon remélem, hogy ezek ki fognak jönni nyomtatásba, hogy mindenki elérhesse őket.
0: Egyébként az ő munkássága megnyitja azt a vitát is, és lefolytathatóvá teszi, hogy szabad-e hozzányúlni a klasszikusokhoz. Tehát, hogy ezek szent szövegek-e, amiknek az érintése is bűn, hát, vagy pont attól izgalmasak, mert hozzá lehet nyúlni.
1: A szent szöveg az minden időben újat tud mondani, és pont ezért kell újrafordítani. Nekünk iszonyatos mázlink van azzal, hogy nekünk nem a 400 éves Shakespeare szöveget kell hallani a színpadról, hanem újabb és újabb fordításokat tudunk színpadra vinni, és a közönség mondjuk nem Pázmányok Balassi nyelvén értesül Rómaiós Júlia történetéről, de nekünk már az Arany is régi, és a diákoknak meg még régibb, és Ádámnak az a nagyon nagy hát hozadéka a magyar irodalomhoz, kultúrához, a sok egyéb hozadék mellett, hogy ő kortárs magyar drámaíróvá tudta tenni Shakespeare-t, vagy akár G.B. Shaw-t, vagy akár az ember tragédiája kapcsán is egy kortárs mai magyar előadáshoz tud hozzájárulni az ő fordítása.
0: Tanár is volt, vannak utódai ennek megfelelően?
1: Persze, persze, ő iskolateremtő, műhelyteremtő pedagógus volt minden szempontból. Tehát a Műfordítók Egyesületében is műfordító tanítványai, én Shakespeare tanítványnak számítok főként, de a nyelvészek között is rengetegen vallják őt mesterüknek. És tényleg még nyugdíj után is jártam hozzá doktori hallgatóknak készített, hát csak nekik ilyen külön tartott privát szemináriumra, amikor a Julius Caesart skandáltuk angolul, és ezt elemezgettük, és ott is ültek a hallgatókkal, együtt ültem én is, és tanultam Ádámtól.
0: De az az eredeti szöveg volt.
1: Az eredeti angol szövegnek, igen, hogy a jambus hogyan működik pontosan, és akkor hogy van egy kis variálás a jambussal a Shakespeare szövegben. Egyrészt nyelvészeti, másrészt meg verstani szempontból nézek.
0: Mennyire lett színházi ember a szónak a valódi értelmében? Tehát abban az értelmében, hogy beül a próbára, hogy segít, hogy átír, hogy belenyúl?
1: A próbákra ő nem ment sosem, viszont ízig-vérig színházi ember volt, tehát egyrészt ugye beleszületett a színházi világba, másrészt emlékszem rá, amikor egy időben jártunk együtt sokat színházba Shakespeare darabokra nyilván, ahol az ő fordításait játszották, és ha ez premier volt, akkor ugye utána meghívták őt pezsgőzni, mint a fordítót, és mondta, hogy na akkor, Nati, menjünk színházi patkánykodni, tehát ő nagyon ismert, hogy hogyan kell ezt a színházi belső világot is kezelni, de a próbákról nem szeretett járni. Azt mondta, hogy a szöveget ő megírta, dolgozott rajta, utána a színház csináljon vele, amit.
0: Dolgozom most már más is.
1: Igen.
0: A színházi kritikusok C.E. Posztumusz életműdíjat adományozott Nádasdi Ádámnak, ebből az alkalomból beszélgettünk Piki Natáliával. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szült egy applikáció a fák öntözéséről. Ez első hallásra elég furcsának tűnő dolog, de ez annyira nem is az, mert hogy a fák is szomjasak. És hogy mennyire szomjasak, például erről beszélhetünk a következőben Egedűs Kristóffal. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Bikónak az applikációja, és ön annak a társalapítója, ugye?
2: Így van.
1: Milyen céllal született az applikáció? Miben segít ez nekünk?
2: A tavalyi évben a főváros és a főkert fölkért minket, hogy segítsünk a közösséget aktívan bevonni a fák öntözésébe, és kapva kaptunk az alkalmon, hiszen egy hasonló alkalmazásunk már alapvetően volt, és föltettük a fiatal fákat a térképre, és tavaly annyira jól sikerült ez az első tesztév, hogy idén most már országosra terjesztettük ki, hogy a közösséggel együtt, a magyar lakossággal együtt öntözzük meg a fiatal fákat.
1: Ez ugye úgy működik, hogy azt én például tudom jelölni, hogy meglocsoltam.
2: Így van.
1: Tehát, hogy van amelyiket agyonlocsoljuk, van amelyik nem kap, ezzel ezt ki lehet küszöbölni.
2: Igen, de azért agyonlocsolni nem lehet ilyen időben.
1: Hát igen. Na, a kérdés igazából pontosan ez, hogy mi történik ilyenkor a fákkal. Azt gondolja az ember, hogy azért olyan mély a gyökerük, biztos találnak nedvességet. De hát amikor azt halljuk, hogy métereket kell lefelé menni, hogy valami nedvesség legyen a talajban, akkor meg nem.
2: Igen. A talajvízszint az sokkal lentebb van, mint amikor a mélységbe le tud jutni egy fiatal fának a gyöker. Az ugye egy ilyen fél méter, egy méter mélyen van, amikor elültetik, és kell egy fiatal fának legalább 5-6 év, mire eljut a gyökérzónája odáig, hogy önfenntartó tudjon lenni. És mindaddig nekünk kell öntözni, vagy az eső, vagy a hivatásos öntözők, vagy a lakosság tudja öntözni a fát.
1: Mennyire kapcsolódtunk ebbe a mozgalomba be, mi lakosság?
2: Tavaly több mint 1500-an öntöztek csak budapesti főkerti fákat, akkor még csak azok voltak fönt, idén pedig már szintén 1500-an már öntöztek, és mindannyian visszatérő öntözők legalább 4-5-ször öntöznek, úgyhogy még csak egy hónapja indult el a kampány. Úgyhogy eléggé aktívak.
1: Sokan vannak, úgy én is beszélgettem pont egy ilyen fával kapcsolatban, mondtam, hogy itt van egy fa, és láthatóan ez eléggé szomjas lehet, úgyhogy öntözzük már meg. Egy ismerősnél voltam éppen, és mondta, hogy de nem a mi dolgunk, hát ide járnak a parkfenntartók, ők majd biztos meglocsolják.
2: Hát ők így is erejükön felül dolgoznak, de a szakma szerint 5-10 éve még az volt a mondás, hogy 2-3 évig kell öntözni egy fát, és ez most 5-6 év. Ez az időtartam,
1: illetve a csapadék hiány, ez
2: illetve nagy a csapadék hiány, itt van persze. A hőkupula, párolog a víz a földekből nagyon, úgyhogy érdemes, mivel a fák közkincsek, tehát a környezetünknek a természetes klimatizáló szerkezetei, így a közérdek, hogy a köztéren levő közfákat öntözzük.
1: Minden város egyfajta hősziget, sajnos így élünk, agyon köveztük, agyon betonoztuk. Az, hogy fát ültetünk, mennyit segít ezen?
2: Hát nagyon sokat. Hogyha összevetjük, hogy egy park például csak le van térkövezve, vagy fákkal van beültetve, akkor lényeges a különbség, hiszen a fák párologtatnak, hűsítik a levegőt, illetve megkötik a vizet. Ugye ez a szivacsváros modell is ehhez kapcsolódik, míg a betonról egyből elpárolog, meg lefolyik, és levezetődik a csatornákba.
1: Mondják, hogy nem slaggal kell locsolni, hanem célzottan és pontosan. Tehát, hogy az, hogy körbeslagozunk valamit, az igazából nem segít. Na igen, hanem igazán az segít, amikor oda megyünk, és konkrétan odaöntjük a vizet.
2: Így van. Az is egy ökölszabály, hogy egy fának a gyökérzónája úgy terjed ki, mint ahogy a lombkoronája is. Tehát, hogyha egy kis fának egy ilyen ölnyi a lombkoronája, akkor valószínűleg a gyökérzónája is akkora, tehát nem mellette kell locsolni, meg nem konkrétan a fatörzsét, hanem körülötte.
1: Mennyire ért hozzá? Melyikhez ért jobban, az applikáció készítéshez, vagy a kertészkedéshez, vagy a kettő együtt jár?
2: Mind a kettőhöz, őstermelő családból származom, úgyhogy pár tízezer fánk volt, és az Alföldről származom, úgyhogy ott már gyerekkoromban is jelentős volt.
1: Ott most nagy baj van ez ügyben.
2: Igen, igen.
1: Meg van még a családi kertészet?
2: Meg bizony, de nagyon nehéz helyzetben van.
1: Hát igen, mint hogy a városokban is, ugyanúgy az Alföldön is a szárazság, a sivatagosodás az az, ami a legnagyobb probléma. Hogyha ezt az applikációt letöltjük a telefonunkra, akkor látjuk a célpontot is? Tehát látjuk azt, hogy hova kéne menni locsolni?
2: Így
1: tehát
2: van.
1: Azt is megmutatja, hogy melyik fa lehet a legszárazabb?
2: Így van. Egy kattintásra megmutatjuk a legközelebbi szomjas fát, illetve a vízvételi helyet is. De hogyha nincs a közelben szomjas fa, de látunk lakosként egy fát, aki kókad, akkor azt a lakosok is föl tudják tölteni a térképre.
1: De az applikáció honnan tudja, hogy szomjas-e fa?
2: Hát egy nagyon egyszerű matematika van hozzá.
1: Milyen hogy... réglocsoltuk?
2: Igen, így van. Egy fának egy héten 50 liter vízre van szüksége, és hogyha egy lakos odament és öntözött 20 litert, akkor már csak 30 litert kérünk a többi felhasználótól, a többi lakostól, hogyha ez megvan, akkor kizöldül a fa. Hogyha nincs meg, akkor marad sárga.
1: Vagy mindegy az ütemezés? Tehát egyszerre kap 50 litert, vagy mit tudom, 7 részletben?
2: Hát az a jó, hogyha egyszerre kapja meg, hiszen a víz, hogyha teszem azt, csak fél litert öntünk a fa tövére, akkor ez nem jut el a gyökérzónáig, plusz nagyon gyorsan elpárolog. Uh-huh. Viszont, hogyha egyszerre öntözzük meg 50 liter vízzel, akkor szépen beszivárog a gyökérzónáig, és átnedvesíti a fa.
1: Milyen applikációt keresünk?
2: Bíkó.
1: Bíkó.
2: A méhecskés alkalmazás.
1: Hegedűs Kristóf, köszönöm szépen, gratulálok, köszönöm hozzá.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megint elektromos rollerekről fogunk beszélgetni, nem mondhatják, hogy nem szóltunk, többször szóltunk már, és most is fogjuk ezt tenni Kapitány Tiborral, közlekedésbiztonsági szakértővel. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugye ezek a rollerek, ezek kiváló eszközök arra, hogy A pontból B pontba környezetszennyezés nélkül viszonylag gyorsan el tudjunk jutni. Ha eljutunk, és ha nem törjük össze magunkat útközben.
2: Ez abszolút így van, és ugye ez megállíthatatlan, hogy az elektromobilitás fejlődik. Mindenféle, nem csak az elektromos rollerek, egyéb eszközökkel is könnyen eljutunk városon belül bárhonnan, bárhova. Viszont azt kell tudni, hogy nincsen ez szabályozva. Nagyon-nagyon régóta hiány az, hogy szabályozzák ezeknek a közlekedését.
1: Ha azt szeretnénk, hogy a józanész szabályozzon, akkor esélytelenek vagyunk?
2: Szerintem igen. Szerintem a józanész az nem szabályoz. Azt kell tudni, hogy ha mondjuk csak a közösségi rollerezést nézzük, amit már 4 európai városba betiltottak, itt van Párizs, Madrid, Prága, most Brüsszelbe fogják betiltani, bárki felülhet, egy 12 éves gyerek, vagy egy 10 éves gyerek egy applikációval feláll rá, és akár szembe megy a 7-es busszal. Tehát mindenféleképpen helyet kéne neki csinálni, hogy hol közlekedhet, ki vezetheti, és milyen védőfelszerelésbe. Ez a három dolog, ami nagyon fontos abban, hogy biztonságosan el tudjunk jutni A pontból B pontba.
1: Vitézi Dávidnak az egyik első miniszteri megszólalása arról szólt, hogy ugye készül egy KRESZ módosítás, de azt megelőzően még egy hullámban mindenek előtt pontosan az elektromos rollerekre kellene reagálnia a törvényhozásnak. Ön milyen elképzeléssel találkozott ez ügyben?
2: Hát ugye két csoportra osztják a rollereket, a 25 km alatti sebességűekre, meg a fölötti sebességűekre.
1: Ebben hol van a határ? Mennyivel mennek ezek, hogyha szabadjára engedik őket?
2: Hát ez ugye gyártó függő, de van 120 km/órás sebességgel közlekedő
1: roller. Autópályán tudna menni?
2: Abszolút. Autópályán fotózták le Csehországba a rollerest 120x-el. Nem, pontos számot nem tudok, de 120 fölötti sebességgel.
1: Mondanám, hogy bátor, de inkább eszetlen.
2: Egyetértünk ebben, maximálisan egyet tudunk érteni. Igazából a sebességhatár meg, hogy kiülhet rá. Tehát 25 km/órás sebesség fölött én azt gondolom, hogy indokolt egy jogosítvány rá. Még ha csak egy segédmotoros kerékpáros jogosítvány rá.
1: 14 éves kortól lehet megszerezni valójában egy keresztvizsgával.
2: Nem, most már gyakorlati része is van.
1: Van?
2: A segéd, igen, most már 10 óra gyakorlati része is van a segédmotoros kerékpár jogosítvány
1: megszerzése. Ebből is látszik, hogy elmúltam már 14
2: éve. Igen, egy kicsivel, de nem látszik. Jó, tehát mindenféleképpen jogosítványhoz kötném, és védőfelszereléshez. És védőfelszereléshez kötném a alacsonyabb sebességgel közlekedő rollereket is. A legtöbb halálos baleset fejsérülésből adódik. Ha nincs bukós isak rajtunk, akkor az nagyon könnyen összejön. Ugye ebben az évben azért lett ez a nagy kapkodás, mert 2-14 év alatti gyerek halt meg rolleren.
1: Hát ugye látjuk ezeket a kerekeket, ezek pici kerekek, és ismerjük mondjuk a budapesti utakat, azok meg hát nem éppen a legsimábbak. Ezek a kis kerekek, ezek azért is életveszélyesek, mert az első kisebb gödörben megakad a kerék, és fejreáll a rolleres.
2: Egyetértünk ebbe. ChatGPT-t kérdeztem. Nem tudom, mennyire hiteles az, amit megírt. 1100 sérülés volt ebben az évben, rolleres sérülés, abból 450 gyerek. Tehát azért ez mind nem nagy sérülés, de akik valamilyen módon kórházi ellátásra vagy egészségügyi ellátásra szorultak, 1100 fő egy fél év alatt azt gondolom, hogy az egy igen jelentős szám.
1: Milyen felszerelést kellene? Olyan bukós isak, mint ami a motorosoknak van, vagy olyan bukós isak, mint ami a kerékpározóknak?
2: Ez most nagyon nehéz kérdés, ezt nekem tette fel. Ugye mindenki, hogyha azt mondom, hogy ha egy zárt bukós isak sokkal biztonságosabb, mint egy kerékpáros isak, akkor mindenki azt mondja, hogy de hát egy zárt bukós isak, vagy egy ilyen 25 km/órás közlekedő rollerrel közlekedni, abban közlekedni az kényelmetlen, meleg, ugye leginkább ezt nyáron használjuk.
1: Hát meg a dolog működésével megy szembe, mert ugye ennek az a lényeg, hogy mennem kell valóban, felpattanok, aztán megyek.
2: Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha már a bukós isakoknál tartunk, akkor a kerékpáros isak a 25 km alattiaknál biztos, hogy elég, fölötte meg, ezt döntsék el a nálam sokkal okosabbak.
1: Az, hogy hol mehetnek ezek a rollerek, ez állandó vita. Ugye a kerékpársáv az adja magát gyakorlatilag, de hát nem csak azt használják, hanem a buszsávban is mennek, elvben mehetnek, azt hiszem. Nem. De a járdán is nem, mennek, nem. Ott meg végképp
2: ezt
1: nem
2: rosszul,
1: mehetnek.
2: Ezt rosszul tudja, mert hogy a rollerek nincsenek szabályozva, nincsenek besorolva sehova.
1: Hát akkor bárhol mehet.
2: Úgy, bárhol. Tehát az autópályán szembe, ha éppen úgy gondolja, ott is mehet a rollerrel, ezt is szabályozni kéne. Kerékpársáv, Hollandiában csak a kerékpársávon használhatják a rolleresek a járművüket, már ott is, ahogy hallottam, tehát ott is a fegyelmezetlenség azért ott is jelentős, pedig az egy kerékpáros nép.
1: Ez nem kerékpár.
2: Igen.
1: Ez olyan, mint régen a Trabant, ami könnyelműségre csábít. Ugye emlékszünk, igen, a Trabant használati utasításában benne volt, hogy ez egy veszélyes eszköz. Hát ez tényleg az. A turisták használják nagy előszeretettel azokat az eszközöket, amik ráadásul egykerekűek. Ugye látunk ilyeneket, amikkel lehet, igen, száguldozni a városban a maga egykerék. Az nem is roller. És aztán az végképp szabályozatlan.
2: Igen, az elektromobilitás, tehát az minden ilyen kis eszközt szabályozni kéne, be kéne sorolni sebességre, súlyra, kivezetheti, és én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy nem lesz népszerű, amit mondok, én ezt a közösségi rollerezést ezt nem is értem. Tehát nem értem, bárki felpattanhat rá, én értem, hogy a turistáknak ez kényelmes, de ha Madrid be tudta tiltani, Párizs be tudta tiltani, és kerékpárt lehet ott is bérelni. Tehát, hogyha a könnyű egy A pontból B pontra jutáshoz szeretnénk gondolni, akár turistaként kerékpára, ugyanúgy meg tudjuk tenni, és kevésbé veszélyes, mint egy roller.
1: Jó, vannak ennek azért értelmes kivezetései is, tehát berakja az ember a csomagtartóba egyszerűbben, mint egy kerékpárt, mert összeajtható, kiveszi, leparkolt az autóval, és onnan megy tovább be a belvárosba a rollerrel. Tehát, hogy nem önmagában a dologgal van a bajunk.
2: Nem, abszolút nem. Sőt, hogyha belegondolunk abban, hogyha valakinek van saját rollere, akkor lényegesen jobban fogja kezelni, mint aki először állt fel rá egy bérelt rollerre, sokkal biztonságosabban vezet, és nagy valószínűséggel szabálykövetőbb is lesz.
1: Azt mondja, hogy a fiataloknál van a nagy baj. A felnőttek higgadtabbak, mint ők, és ez lehet a magyarázat, vagy többet tudunk mondjuk a Kresszről mi felnőttként?
2: Szerintem inkább higgadtabbak vagyunk. A legtöbb baleset az 10 és 17 év közötti korosztályra jellemző. A sérülések is, tehát értelemszerűen a sérülések is leginkább rájuk jellemzőek. Azt kell tudni, viszont az idősebbek felállnak a roller, akkor nehezebben gyógyulnak, tehát a sérülés ott súlyosabb szokott.
1: Nem kellene az iskolában tanítani erről valamit?
2: De, azt körülbelül 20 éve mondom, hogy edukálni kéne a magyar népet a közlekedés biztonságra, arra, hogy ha kilépünk a kapun, akkor mi történik, akár gyalog, akár. Azt körülbelül 20 éve mondom, hogy edukálni kéne a magyar népet a közlekedés biztonságra.

0: van már kiskorban, és akkor talán egyszer eljutunk arra a szintre, hogy a közlekedési balesetek lényegesen csökkenjenek.
1: Kapitány Tibor, köszönöm szépen. Közlekedésbiztonsági szakértővel zártuk a mai Startot, a Start Plus-t egészen pontosan. Holnap reggel ismét várom Önöket, addig töltsék kellemesen a mai napot. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en.

Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hírösszefoglalója a Spirit FM-en.
1: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk fő híreinket. Benyújtotta az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter, amellyel szerinte lezárul a rombolás korszaka. A büntetőjogi felelősséget is vizsgálják Szijjártó Péter magángépezései kapcsán. Kérdés, tényleg történt-e bűncselekmény? A valahamért második legmelegebb júniuson vagyunk túl. Európa dupla tempóban melegszik, mint a globális átlag. Benyújtotta az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását Magyar Péter. A miniszterelnök Facebookra feltöltött videójában azt mondta, a módosítás azt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse fogságba senki. A kormányfő hangsúlyozta, a módosítással megszűnik Súlyog Tamás megbízatása, mert Magyarország újjáépítése nem kezdődhet úgy, hogy a legfőbb közjogi méltóság ugyanaz marad, mint aki közreműködött a köztársaság lebontásában. Hozzátette, az országgyűlés még a nyáron megválasztja a következő köztársasági elnököt. Magyar Péter szerint a 17. alaptörvénymódosítással helyreállítják az alkotmánybíróságot, szűkítik a sarkalatos törvények körét és létrehozzák a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. A miniszterelnök hangsúlyozta, több tízezer visszajelzés érkezett az alaptörvénymódosításhoz, ezeket figyelembe véve vezetik be, hogy a jövőben csak 3 cikluson keresztül lehessen valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybírák 12 helyett 9 évre kapjanak megbízatást, újraválasztási lehetőség nélkül, az OBH és a kúria elnökének pedig 9 helyett 6 évig szóljon a mandátuma, szintén újraválasztás nélkül.
2: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát. És egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik. az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyúlik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet.
1: A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia végét, az önkényuralom kezdetét jelenti Magyarországon, így reagált a Fidesz frakció vezetője Magyar Péter bejelentésére. Gulyás Gergely szerint politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele pedig nem lesz többé választható Magyarországon. A politikus hangsúlyozta, ez nem egyszerű határátlépés. Ha mindezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal, a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Hozzátette, ez nem csupán sérelme a jogállamnak, hanem a vége. Csak nem 5 milliárd forintba kerültek Szijjártó Péter magángépes útjai 2022 és 26 között. Az utazások részleteit Velkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára osztotta meg Facebookon. Bejegyzésében azt írta, a továbbiakban vizsgálják a büntetőjogi felelősség kérdését is. A Transparency International jogi igazgatója híradónak azt mondta, nem lesz egyszerű bizonyítani a bűncselekmény elkövetését, a közpénz pazarló gyakorlatnak viszont véget kell vetni.
3: 264 millió forintba került azon három tavalyi útja, amire egy holland luxus magángéppel repült. Miért volt erre szükség?
4: Hát nyilván az ő odaérjek.
5: Sokba került az elmúlt években a magyar adófizetőknek, hogy Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter odaérjen a különböző találkozóira. Derül ki Velkei György László Facebook bejegyzéséből. 2022 és 2026 között összesen 53 alkalommal béreltek magángépet Szijjártó Péter hivatali útjaihoz, csak nem 5 milliárd forintért. Az első évben még csak 300 millió forinthoz közelített, 2025-ben viszont már átlépte a 2 milliárd forintot is a privátjetes utazások költsége. Amikor az RTL korábban a magángépes utazásairól kérdezte, Szijjártó a munkatársaira és a szoros napirendjére hivatkozott.
4: A kerékpárról nehezebb lenne, ez kétségtelen, megpróbálhatnám, de úgy döntött a stáb, hogy inkább menjek repülni.
5: Bár saját elmondása szerint mindig is nagyon szerette a vonatokat. Előfordult, hogy a szomszédos Pozsonyba és Bécsbe is inkább repülővel ment. Az átlátszó adatai alapján a volt külügyminiszternek többször egy ultra nagy hatótávolságú, magas felszereltségű repülőt béreltek, például egy belgrádi útra is.
6: A Magyar Honvédségnek van 4 darab repülőgépe, Szijjártónak is a rendelkezésére álltak a honvédségi gépek. Az is ugye közpénzben működik, tehát ott meg tudták oldani a biztonságet, tehát azt gondolom, hogy annak elégnek kellett volna lennie, nem utanként 100, meg 200, meg 250 millió forintért még bérelni olyan gépeket, amikkel például a kuvaiti királyi család utazik.
5: A miniszterek a jogszabályok alapján a kereskedelmi járatok első osztályán jogosultak külföldre utazni. A külügyminiszter viszont védett személy, akire különleges szabályok vonatkoznak.
7: Amikor irigykedve nézi az ember a biciklivel munkába járó dán miniszterelnök asszonyt, akkor azért elgondolkozik azon, hogy mi a fene oka lehet Szijjártó különleges védelmének.
5: A Republikan Alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, 2010 előtt fel sem merült, hogy a kormánytagok magángépekkel repüljenek. Természetes volt, hogy a kereskedelmi járatok üzleti vagy első osztályán utaztak.
7: 5 milliárd forintot elrepülni egyszerűen vérlázító. Szóval ez már olyan nagyságrendű pénz, ami nincs az az indok, nincs az a zseniális politikai szereplő. Még egyszer mondom, szerintem Szijjártó egy kifejezetten kárt okozó minisztere volt Magyarországnak, de ezt tegyük egy pillanatra félre, nem tud annyi hasznot hozni, ami értelmesen tenni azt, hogy mi a fenének kell ezt így csinálni.
5: Horn Gábor úgy látja, az előző kormány tagjai elhitték a saját virtuális valóságukat. Azt, hogy Magyarország világpolitikai tényező, a vezetői pedig mindent megtehetnek. Velkei György László bejegyzésében azt is hangsúlyozta, vizsgálják a korábbi külügyminiszter büntetőjogi felelősségének kérdését. És bár felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, az nem lesz egyszerű bizonyítani a Transparency International Magyarország jogi igazgatója szerint.
8: Ahhoz, hogy ezek a pazarló, nagyköltségű kiadások és utazások büntetőjogi felelősséget, tehát bűncselekményt alapozzanak meg, azt kellene tudni igazolni, hogy konkrétan tisztában volt az, aki döntött a kiadásokról, hogy itt bizony lenne egy olcsóbb alternatíva, hogy ez egy szükségtelen, indokolatlan, drága, pazarló közpénzköltés, és mégis emellett döntött. Ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz igazolni.
5: Ligeti Miklós hozzátette. Újra kell gondolni a miniszterek védelmének rendszerét. Csak akkor kell különleges utazási körülményeket teremteni, ha valami konkrét fenyegetés van, a közpénzszórásnak pedig véget kell vetni.
1: Áder János közpénznyelő alapítványa eddig 18,3 milliárd forintot kapott, ebből luxusvillát vettek, haverokat fizettek. Ezt Magyar Péter tette közzé szombaton Facebook oldalán. Hangsúlyozta, ennek a pénznek a töredékét kapja működésre a 10 hazai nemzeti park évente. A miniszterelnök péntek este egy videót is közzétett, amelyben a volt köztársasági elnök 720 négyzetméteres villája látható. Tájékoztatása szerint a Fidesz egykori alelnökének rezsijére 21 millió forintot költenek évente az adófizetők, ezen kívül pedig jár neki házi alkalmazott, gépkocsi, sofőr, titkárság és havi 6 millió forint. Magyar Péter bejegyzése végére azt írta, ez még csak a történet kezdete. Ha csöndben maradtál volna, bölcs maradtál volna, üzent Áder Jánosnak, aki hétfőig adott határidőt a miniszterelnöknek a bocsánatkérésre, vagy a bizonyítékok közzétételére, amelyek alapján őt törvénysértéssel vádolja. Üdvözlendőnek tartja az ügynökakták körüli társadalmi egyeztetést a Híradónak nyilatkozó politikai elemző. Szerinte a hozzászóló szakértők akár építőjavaslatokat is megfogalmazhatnak. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter október 2. felére ígérte. Katona Csaba történész szerint ez a folyamat szigorú kritériumokhoz kötött.
9: A kormány döntése alapján az 1956-os forradalom 70. évfordulójának előestéjén, 2026. október 22-én hozzáférhetővé válnak az úgynevezett hatos karton és a mágnesszalagok nem minősített leíró adatai.
10: Szondi Vanda kormányszóvivő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány a rendszerváltás előtti titkosszolgálati tevékenységek teljes feltárásáról tárgyalt. Az ügynökaktákról szóló kormányhatározat azóta a magyar közlönyben is megjelent. Ebben a kormány felhívja az irányítása alatt álló közigazgatási szerveket, hogy minden a kezelésükben lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot adjanak át a közlevéltárnak, vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának.
9: A javaslat kizárja például a személyi azonosító nyilvánosságra hozatalát, és védi az olyan különösen érzékeny adatokat, mint az egészségügyi állapot, a kóros szenvedély, a szexuális élet és irányultság. A megfigyeltek, az áldozatok és a harmadik személyek adatait anonimizálni kell minden olyan esetben, ahol ez indokolt.
10: Katona Csaba szerint az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában a történészek számára ezek az akták már korábban is kutathatóak voltak.
11: A legtöbb irat, amiről beszélünk, az igazából azokról szól, akiket megfigyeltek. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ügynökakták is nyilvánosságra hozni, akkor ez egy nagyon komoly történész, illetve morális felelősség, hogy hát ne azoknak az embereknek a dolgait teregessük ki, akiket a kommunista államhatalom megfigyelt.
10: A szakértő hozzátette, a hálózatba beszervezett személyek nagy részéről nem maradtak fenn iratok. Éppen ezért a nyilvánosságra hozatalnak szigorú kritériumoknak kell megfelelnie.
12: Előfordulhat az, hogy egy személy korábbi tevékenységének még ma is vannak nemzetbiztonsági vonatkozásai vagy kockázatai. Tehát arra gondolok, hogyha például valaki nemzetközi tevékenységet végzett, abban vett részt ügynökként, és ez ma nyilvánosságra kerül, az azért előfordulhat, hogy ez bilaterális kapcsolatokban még ma is kiválthat valamiféle érzékenységet. Ez az egyik szempont, a másik az érzékeny személyes adatoknak a kérdése.
10: Az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról társadalmi egyeztetés indult. Ezt a Híradónak nyilatkozó politikai elemző örvendetesnek tartja, annak ellenére, hogy szerinte a társadalom nagy többségének erre a szakkérdésre nincs kellő rálátása, és nem ismeri a részleteket. Ennek ellenére szerinte elképzelhető, hogy sok szakértő is hangot ad így a véleményének.
13: Mondjuk jogászok esetleg hozzászólnak, és akár konkrét érdemi normaszövegszerű javaslatokat is tudnak tenni. Tehát a kormány, hogyha jól csinálja a dolgát, akár olyan javaslatokat is meg tud nézni, amelyekre mondjuk nem gondol, de javíthatnak a törvénytervezetnek a minőségén. Úgyhogy én ezt alapvetően jó dolognak tartom. Csodát ne várjunk tőle, de ahhoz segíthet, hogy jobb színvonalú törvények szülessenek.
10: A most közzétett dokumentumok július 11-ig véleményezhetők a társadalmi egyeztetés kukac.im.gov.hu e-mail címen. Magyar Péter ígérete szerint pedig az ügynökaktákat október 22-én kezdik el nyilvánosságra hozni.
1: Nehéz új korszakot nyitni azokkal, akik a lövész árkokat ásták, és akik számára a pozíció fontosabb volt, mint a nemzeti kultúra egésze. Ezt Nagy Ervin írta Facebook oldalán pénteken, nem sokkal azután, hogy kiderült, Krasznahorkai László Nobel-díjas író elutasította a Magyar Művészeti Akadémia nemzetművésze díját. A kultúráért felelős államtitkár szerint az író azért nem kért az elismerésből, mert, ahogy fogalmazott, a kultúrát, amely elvileg közös menedékünk volna, a politika önös érdekek mentén ketté szakította. Hozzátette, addig nehéz lesz elindulni a béke útján, amíg olyan emberek ülnek a legfontosabb kulturális intézményeink élén, akik maguk is kulcsszerepet játszottak ebben a megosztásban, és aktívan asszisztáltak a hazai kulturális élet átpolitizálásához. Ezres tömeg gyűlt össze péntek este Debrecenben a régi városháza előtt, hogy nyomatékosan jelezze, továbbra sem kérnek az akkugyárakból a város környékén. A demonstrációt szervező mikepércsi anyák meghívtak több olyan csoportot is, amelyek más városokban tiltakoznak hasonló üzemek ellen. A tüntetésen résztvevők többször is Debrecen polgármesterének távozását követelték, közben a hatóságok a botrányt kirobbantó Semcorp szeparátor fóliát gyártó kínai üzem működését betiltották.
14: A demonstráción a debreceniek mellett szolnoki nyíregyházi aktivisták is részt vettek, akik ugyanúgy féltik a környezetüket az akkumulátorgyárak terjeszkedésétől. A tüntetés szervező mikepércsi anyák elnöke azt mondta, mára az ügy teljesen átpolitizálódott.
15: A Semcorp szeparátorfólia gyár lemérgezte a talajt, és Papp László polgármester úr inkább politikai játszadozásokat végez, ahelyett, hogy kristálytisztán fogalmazna, hogy pontosan a gyár körül élők használhatják-e a kútjaikat, milyen kiterjedésű és mértékű az a szennyezés, amit a Semcorp elkövetett.
14: A tüntetők többször is Papp László távozását követelve skandáltak. A táblák is egyértelműen jelezték, a tömeg nem kér az akkumulátorgyárakból. A felháborodást a Semcorp szennyezése váltotta ki, és most az is kiderült, hogy a gyár számos szabálytalanságot elkövethetett, ezért a hatóság le is állított mindenféle tevékenységet az üzemben.
16: A polgármester úrnál betelt a pohár, ahogy ő mondta, és hát ő nincs ezzel egyedül. Nagyon sokan vagyunk így Debrecenben. Amikor meghallottam azt, hogy 13 ezer szeres határérték túlépés történt, akkor hát ezen nem volt mit sokáig gondolkodni, hogy ez így tűrhetetlen. Tehát nem erről volt szó. Nem ebbe állapodtunk meg.
14: A tüntetés részvevői közül volt, aki azt mondta, élhetetlen hely lehet Debrecenből a kínai gyár szennyezése miatt, ami a gyerekek, unokák jövőjét is veszélyezteti, ezért nagyon szigorú szabályokra lenne szükség.
17: Ezek a problémák folyamatosan jelen vannak, és szükség van egy rendszer szintű változtatása annak érdekében, hogy ilyenek még egyszer ne ismétlődjenek meg ebben az országban, ami itt Debrecenben történt.
14: A demonstrációval kapcsolatban kerestük Papp László polgármestert, aki a péntek esti közleményét ajánlotta figyelmükbe. Ebben azt írta, minden demokratikus közösség alapja, hogy a polgárok békésen kifejezhetik álláspontjukat a várost érintő ügyekben. Megköszönte, hogy a tüntetés békés volt. A miniszterelnök a polgármester posztja alá annyit kommentelt, hogy idézem, milyen kis megengedő lettél hirtelen. Magyar Péter egyébként néhány napja lemondásra szólította fel Papp Lászlót és alpolgármestereit.
1: Az orosz erők elfoglalták Konstantinivka települést Ukrajnában. Vladimir Putyin orosz elnök közölte, hogy stratégiai előnyben vannak a frontvonalakon. Az ukrán kormányzat nem kommentálta az orosz jelentéseket. Szakértők szerint azonban ez a település stratégiai jelentőségűnek számít a Donyecki régió védelmében.
18: Orosz zászlót emelnek magasba Konstantinivkában. A Donyecki települést Moszkva tavaly októbere óta akarta elfoglalni. Ez ugyanis a déli horgonya a régió védelmében kulcsfontosságú úgynevezett erődítmény övezetnek. Jelenleg zajlanak az utcai harcok Limanban, aminek a felszabadítása már majdnem befejeződött. Ez egy fontos kormányzati és vasútvonali központ, aminek jelentős szerepe van logisztikai és hadműveleti szempontból az offenzíva folytatásához, a Donyecki népköztársaság felszabadítására. A déli katonai csoportok felszabadították Konstantinivkát, ami az ellenség egyik legfontosabb védővára volt a megerősített Szlovjansk, Kramatorszk, Konstantinivka tengelyen, mondta az orosz vezérkari főnök az orosz elnöknek. Vladimir Putyin pedig azt közölte, hogy az erőik befejezték a Luhansk Luhanszki régió elfoglalását, és stratégiai előnyt szereztek a frontokon. Ukrajna még nem kommentálta a város megszállásáról szóló orosz jelentéseket. A harcoktól kevesebb mint 15 kilométerre fekszik Druskivka városa, ahonnan az ukrán rendőrök úgynevezett fehér angyal alakulata egy ágyhoz kötött idős nőt menekítettek ki. A város romokban hever, teljesen megsemmisült. Azok az orosz szörnyetegek azért jöttek, hogy felszabadítsanak minket az otthonunkból, életünkből, mindenből. Gyűlölöm őket, mondta az idős hölgy rokona. A Zaporizsia elleni támadásban pedig két ember veszítette életét, és 17-en megsebesültek az egyik lakótömböt ért drón támadásban. A lángoló épületből a vészhelyzeti szolgálatok menekítették ki az embereket. Úgy gondolom, hogy annyi embert próbálnak megrémíteni, amennyit csak lehet, hogy destabilizálják a helyzetet és megtörjék a morálunkat. De nem fog nekik ez sikerülni, mert egy Ukrajna, egy nép vagyunk, és átvészeljük ezt, mondta ez a rendőrparancsnok. Az ukrán erők pedig hosszú hatótávolságú támadásokat hajtottak végre orosz energetikai létesítmények ellen Belgorodban.
1: A valaha volt második legmelegebb júniust hagytuk magunk mögött a Hungaromet friss elemzése szerint. Az extrém hőség több helyen rekordokat döntött. Az Alföld egyes részein pedig különösen szélsőséges helyzettel kellett megküzdeni. A klímakutató szerint a klímaváltozás különösen Európát érinti hátrányosan. A kontinens kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál. Az előrejelzések szerint a következő napokban mérséklődik a meleg, 30 fok alatti csúcshőmérséklet várható. Ezt követően azonban ismét visszatérhet a 35 fok.
19: Az Európa szerte rekordokat döntő hőhullám Magyarországot sem kímélte. Nemrég megdőlt az abszolút melegrekord is. Széchenyben 42 fokot mértek. A Hungaromet elemzése szerint országosan a második legmelegebb június zártuk, a mérések kezdete óta. Az országos középhőmérséklet csak nem 3 fokkal haladta meg a sok éves átlagot. Az adatok alapján hazánkban az ideinél melegebb csak a 2019-es június volt. Az Alföld középső tájain pedig 1901 óta ez lett a legmelegebb hónap. Az extrém meleget ki jobban, ki rosszabbul viselte.
20: Kapcsoltam a légkondicionáló berendezést, irodába is ment, és az autóban is ment, úgyhogy én viszonylag könnyebben. Idős anyukám ő nem annyira jól viselte, de én meg tudtam oldani a légkondinak köszönhetően.
21: Nem voltam a Balatonparton, egész nap benn voltam a vízbe, nagyon sok sört ittam, és így kibírható volt.
22: Muszáj volt elviselni.
19: A rendkívüli hőség azonban nem csak a mindennapokat nehezítette meg, hanem az egészségünket is komoly kihívások elé állította. A WHO adatai szerint a hőhullámokhoz Európában évente mintegy 175 ezer többlethalálozás köthető. Az orvos meteorológus szerint a tartós meleg különösen a szív- és érrendszert veszi igénybe.
23: Amikor ezek a tartós, nagy hőmérsékletváltozások zajlanak, ezek megterhelik a keringési rendszert. Tehát olyan furcsa problémák jelentkeznek, hogy ilyenkor nem a vérnyomásnak a egyébként jellemző csökkenő hatása, hanem az ingadozó hatása jelentkezik.
19: A június nem csak rendkívül meleg, hanem az átlagosnál jóval szárazabb is volt. Országosan közel 45%-kal kevesebb csapadék hullott, mint a sok éves átlag. A klímakutató szerint a klímaváltozás különösen Európát érinti hátrányosan. A kontinens ugyanis kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag.
24: Sajnos Európán belül is Magyarország, de különösen Közép-Magyarország még rosszabb helyzetben van, hiszen Közép-Magyarország az 3/4 és 1 egész Celsius fokot melegszik egy évtizedben. Tehát bizony ezek nagyon ijesztő értékek, és ez a június sajnos ebből adott nekünk ízelítőt.
19: A következő napokban ugyan átmenetileg mérséklődik a hőség, de tartós lehűlésre egyelőre nem lehet számítani.
25: Egy átlagosan meleg időjárás várható, ez eltart egészen a következő hét kett szerdájáig, amikor is kellemesen felfrissülő hajnalok és 30 fok alatti maximumok várhatók. Ezen belül gyakran változik a felhőzet, a napos időszakokat gyakorta váltják erősen felhősek, de azt hiszem, hogy az elmúlt napok hősége és tartós perselő napsütése után sokan ezt nem bánják. Egy gond van azért ezzel, hogy említést érdemlő és pláne nagy területre kiterjedő csapadék nem várható.
19: Az orvos meteorológus szerint a következő napokban is fontos betartani a hőség idején megszokott óvintézkedéseket.
23: A szokásos praktikákat mindenképpen alkalmazunk. Kerüljük a tűzőnapot, gondoskodjunk a szervezetünknek a rendszeres lehűtéséről, felfrissítéséről.
19: A szakemberek azt javasolják, hogy aki teheti, a szabadtéri programokat inkább a reggeli vagy a késő délutáni órákra időzítse.
1: A nemzetközi élvonalat felvonultató alkotásokkal idén is monumentális fénymúzeummá változott Pécs belvárosa, ahol a százezres tömeg lenyűgöző vizuális kompozíciókban, köztük a megelevenedő Székesegyház látványában gyönyörködhet.
14: Ezrek gyűltek össze a pécsi sétatéren, ahol a Székesegyház adta az épületfestés egyik helyszínét. A látvány lenyűgöző volt, olyan csodákat láthatott a közönség, amit máshol nem lehet. Az épület úgy kelt életre, hogy csak a fények mozogtak rajta.
0: Több száz művész van itt, hiszen egy-egy alkotás, egy-egy helyszín létrehozásában is többen vesznek részt, és ne feledkezzünk el arról sem, hogy van egy nemzetközi mapping versenyünk, ahová a világ minden tájáról, idén például Kínából is érkeztek alkotók, hogy megmérettessék magukat, és a pécsi közönség fog majd kedvencet választani közülük.
14: A közönségnek nem volt könnyű dolga, mert a szervezők olyan széles kínálatot nyújtottak a látványosságokból, hogy az érdeklődők nem győznek válogatni, mikor mit szeretnének megnézni.
2: Nagyon egyedi szerintem az egész megvalósítás, meg majd fogunk menni másik helyekre is, képtelenség végignézni az egészet, olyan sokféle lesz.
14: Az alkotók azt mondták, nagyon sok előkészülettel, tervezéssel jár egy-egy fénnyel készülő mű kitalálása és megvalósítása.
3: Nagy mértékben attól függ, hogy az embernek van egy elképzelése arról, hogy mit csinál. Hogyha már tudja, akkor nagyon jó úton jár, de akkor is tisztában kell vele lenni, hogy milyen technikával fog dolgozni. Tehát például analóg vetítőhöz készíti a képeket, vagy digitális technikához.
14: A fényfesztiválra 100 000-es tömeg szokott a városba érkezni. Várhatóan így lesz az idén is, hiszen a hétvégén is folytatódik a fények játéka Pécs belvárosában.
1: Somos a pályán következik. Szervusz András, mik lesznek a témák?
4: Szervusz Máté, megfényeljük a hét belpolitikai eseményeit. Hát egyrészt beszélünk arról, hogy közpénzháború bontakozik ki egy volt köztársasági elnök és a miniszterelnök között. Másrészt beszélünk arról a büntetőjogi fordulatról, amely az aranykonvoj ügyében, vagy büntetőeljárási fordulatról, amely az aranykonvoj ügyében látható. Hajdú János meggyanúsítása mindenképpen ilyen fejleménynek számít. Hétrendbeli sanyargatással elkövetett jogellenes fogvatartás, ez nem annyira szokványos bűncselekmény. Nem lesz rajtam kívül jogász a stúdióban, ne aggódjanak. Másrészt beszélünk arról, hogy 100 000 forintos iskolakezdési támogatás érkezhet két részletben, kibővül a jogosulti kör, illetve két részletben ugye októberben kapják a második részt utalványban, erről is beszélünk, hogy ez miért jó, és szó lesz arról a listáról, amelyet a Mandineren jelentettek meg, egyfajta ellentámadásként a jobb oldalról, nevezetesen, hogy nem a Fideszhez köthető személyek is kaphattak NKA támogatást, az érintettek cáfolnak, mi meg itt a stúdióban beszélgetünk Lukácsi Katával, Lantos Mihállyal, Hoffmann Tamással és Tarjányi Péterrel.
1: Nagyon köszönöm, hogy a sanyargatás szóval bővülhetett a jogi szótáram, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap este friss hírekkel várom önöket, viszontlátásra!
6: Hallgass el a bánatot, ha meggyötör a

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Nem háborúktól hangos, otthon vagy. Jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem dobja föl a bakancsárt.

béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Amikor a kedves hallgatók minket hallanak, akkor valószínűleg a delegáció már úton van hazafelé, ha éppen nem érkezik meg, hiszen mi most szerdán délután beszélgetünk Satári Viviennel, az Eszterbauer pincészettől, és hát ő nem Budapesten, nem az Eszterbauer pincészetben, hanem egyenesen Párizsban van, és ott kapcsoljuk. Jó napot kívánok, Vivien!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Most zajlik a Wine Party, amiről hallhattak a kedves hallgatók egy héttel ezelőtt már ebben a műsorban, hogy erre hogyan készültek a magyar borászok, de hát ott lenni nyilván más, úgyhogy várom az élményeket. Milyen a Wine Party? Egyáltalán milyen Párizs?
2: Nagyon jól érezzük magunkat, köszönjük szépen. Párizs csodálatos, nekem ez már a második alkalmam itt a városba, és nagyon élvezem. A kiállítást is nagyon élvezzük. 154 ország, 52 ezer látogatója jött el ide, hogy megnézze a világ legjobb borait és megkóstolja, és mi 5400 kiállító közül vagyunk az egyikek, akik meg tudjuk mutatni a borainkat, hogy nagyon örülünk a lehetőségnek.
1: Az, hogy ott vannak a legjobb borászok a világban, az egyrészt lehet nyomás egy hazai pincészeten, másrészt egy óriási lehetőség, hogy odazárkózzon hozzájuk. Melyiket érzik inkább?
2: Én hatalmas lehetőségnek érzem, ugyanis mi a Szexárpalac közösséggel érkeztünk ki a kiállításra, és tulajdonképpen az a célunk ezzel a kiállítással, hogy a magyar, főként szexárdi borokat népszerűsítsük, és vigyük akár világpiacra, mint a Kadarka, a Kékfrankos és a Bikavér, amikben mi nagyon hiszünk.
1: Mennyit tudnak erről a világban?
2: Én azt látom, hogy itt szakmai a közönség, és hogyha nem is mindenki tud róla, bár egy nagy része tud róla, de aki nem, az nagyon-nagyon érdeklődő az új fajták és magyar borok iránt.
1: Azt mondta Rókusfalvi Pál egy héttel ezelőtt, ugye a bormarketingért felelős kormánybiztos, hogy gyakorlatilag ez a Wine Party lett a világ legnagyobb, vagy legalábbis Európa legfontosabb borászati kiállítása, találkozó helye. Ez mennyire érezhető ott lévő magyar delegátusként?
2: Hatalmas ez a kiállítás, szóval teljesen egyetértek. Én, nekem volt szerencsém a Vinitalin Provinon is részt venni, Vinitalin mint kiállító, Provinon mint érdeklődő, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a párizsi kiállítás, ez hatalmas, úgyhogy teljes mértékben egyetértek, ezért is nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehetünk.
1: Talán ahhoz még nagyon friss az élmény, hát hiszen tart a kiállítás, ott beszélgetünk mi is most. De azért csak megkérdezem, hogy milyen új tendenciák látszanak, vagy hogy az folytatódik-e a világban, amit korábban láttunk, a buborékos borok előretörése, a nehezebb borok visszaszorulása, sajnos a vörösbor kicsit visszaszorulni látszik. Szóval, hogy ezek a trendek mennek tovább?
2: Van ebben valami, igen, de nekünk van egy jó válaszunk ezekre a trendekre, méghozzá a Kadarka, ami egy nagyon-nagyon könnyed, szupergyümölcsös bor, és ezt nagyon kedvelik itt a kiállításon azok, akik eljöttek és meglátogattak minket, úgyhogy bár valóban mennek ilyen irányba a trendek, de nekünk van erre is válaszunk, úgyhogy próbálunk ebben erősek maradni szexádi borászatként is, illetve nagyon szép gyümölcsös boraink vannak, ami szerintem a fiatalabb generációt is megfogja.
1: Az alkoholmentes bor nevű, hát mondanám, hogy izgalmas kaland, de aki megkóstolta, talán inkább azzal ért egyet, hogy ilyen hát furcsaság, nevezzük gyümölcslének. Szóval, hogy az mennyire kezd előre törni?
2: Én megmondom őszintén, hogy nem érdeklődtem az alkoholmentes bor iránt a kiállításon, úgyhogy fogalmam sincs, hogy hány ilyen kiállító van, de azt gondolom, hogy ez még Magyarországon nem egy tendencia, ezzel jelenleg még én nem szeretnék foglalkozni, mi arra koncentrálunk, amiben mi vagyunk a legjobbak.
1: Nagyon igazuk van. És mennyire fogékonyak erre, egyáltalán mennyire lehet üzletet kötni egy ilyen helyen?
2: Teljesen. Tehát kettő mód van erre. Az egyik, hogy meghívjuk a jelenlegi partnereinket, a másik pedig várjuk nagyon szívesen azokat az érdeklődőket, akik nyitottak magyar borok iránt, szekszárdi borok iránt. Úgyhogy mi igyekeztünk nagyon jól felkészülni erre az eseményre. Meghívtuk jelenlegi partnereinket, akikkel úgy érzem, hogy léptünk is előrébb. Illetve voltak azért olyan érdeklődők, akik kifejezetten magyar bort kerestek, vagy könnyed magyar bort kerestek, és kontaktot cseréltünk, úgyhogy ebben is reménykedünk, hogy az utánkövetést követően lesz majd belőle értékesítés.
1: Egy kicsit mást hadd kérdezek, lehet, hogy fura lesz így hirtelenjében, de hát a borászok világának az új generációját képviselját egy fiatal hölgyel beszélgetek. Mennyire találja meg a saját korosztályát egy ilyen kiállításon? Mennyire van generációváltás a világban?
2: Még én z-generációs vagyok, úgyhogy az én korosztályom talán még kevésbé, de azt érzem, hogy azért növünk fel a feladathoz. Én is még sokat tanulok, még rengeteget kell tanulnom, tapasztalnom, úgyhogy azt gondolom, hogy jövünk, azt látom a szekszárdi borászatokban is, hogy jön fel az én generációm is, de való igaz, hogy a legtöbb ember, aki ellátogat a kiállításra, ő már az idősebb generációt képviseli. Úgyhogy kettős véleményem van ezzel kapcsolatban, szerintem jövünk fel, és például az én barátaim teljesen érdeklődőek, abszolút nyitottak, főleg egyébként a könnyű vörösborokra. Viszont való igaz, hogy a bor egy komolyabb téma, itt lehet, hogy az idősebb generáció képviselteti magát jobban.
1: Mi volt a legjobb bor, amit kóstolt most Párizsban?
2: Én bevallom őszintén, nekem az elképzelésem, hogy a standon mindig kell lennie valakinek, aki az Esterbauer borászatot képviseli, mivel 5 darab borászat van ott a standon, és így sokszor azt érzem, hogy nem nehéz érvényesülnünk, hanem hogy mindenképpen ott kell lennem, nem szabad elszalasztanom lehetőséget, és éppen ezért próbáltam végig ott lenni a pultnál, úgyhogy szerintem ez a második alkalom, hogy úgy jövök ki a pultból, hogy valami miatt, és nem feltétlenül mentem körbe kóstolni. Egyszer mentem körbe, de igazából csak szerencsét próbálni, nem választottam egy kedvencet.
1: Hát milyen viszont volt a Wine Party Vivien? Száraz.
2: Száraz, igen, de egyébként a Pinot Noirokban nagyon jókat kóstoltunk.
1: Na, akkor azért valami csak jutott. Jó igen, utat jutott hazafelé, és hát ami még hátra van, ott sikeres tárgyalásokat kívánok az Esterbauer pincészetnek, és úgy általában a magyar borászoknak. Csatári Vivien képviselte most őket itt a Veszik vagy Isszákban a Spirit FM borműsorában. Vivien, köszönöm.
2: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Arton. Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszi, rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön?

Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM-en. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Gyanúsítottként hallgatta meg a fővárosi nyomozó főügyészség Hajdú Jánost, a terrorelhárítási központ korábbi főigazgatóját az aranykonvoj ügyben. Orbán Viktor az ügyre úgy reagált, idézem, elindult a tiszás politikai leszámolás. A gyanúsítás után nem sokkal a Fidesz bejelentette, Hajdú János lesz a párt biztonsági igazgatója. Vendégünk Tarjányi Péter.
2: Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő a vendégem, jó estét!
3: Szép jó estét!
2: Ugye gyanúsítottként hallgatták ki Hajdú Jánost, ő a TEK volt főigazgatója. Itt az ukrán pénzszállítók ügyéről van szó. Hét rendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntettének gyanúja elfen. Mit látsz most eddig ebből az ügyből?
3: Zűrzavart, teljesen őszintén mondom, ezzel kapcsolatban írtam ugye a közösségi média oldalamon is. Számomra, hogyha visszafele haladunk, tehát a végrehajtás, a művelet a kommandó oldaláról, egy különleges egység mindenhol a világon megrendelés alapján dolgozik. Tehát az, hogy egy különleges egység esetünkben a TEK úgy döntsön, hogy valakit saját szakállára fogva tart, és olyan fajta megrendelés nélkül, ami egyszerűen nem történhet meg, kirohan úgymond a TEK bázisáról, és valahol lekapcsol embereket, ilyen elképzelhetetlen. Tehát, hogy ez nincs így.
2: Megállítalak, tehát igen. Mire volt a TEK főigazgatójának akkor itt joga, jogköre, felhatalmazása? Ugye itt a közleményből kiderül, hogy mire utasította a NAV vagy az akcióban résztvevőket, hogy itt bűncselekmény elkövetésének gyarúj miatt kell elfogni, bilincs, látást akadályozó textili alkalmazásával elő kell állítani, és a többi, és a többi. Mire ehhez volt jogköre?
3: Ezt nem a TEK állapítja meg. Tehát ez az ügyészségi közleményből is kiderül, hogy hozott anyagból dolgozik a terrorelhárítási központ. Tehát magyarán ilyenkor van egy felkérő szerv. Esetünkben, amit itt be lehet azonosítani, a felkérő szerv, az az adóhatóság volt. Ott valamilyen fajta nyomozás, a hírekből ugye március óta az körvonalazódik, hogy valamilyen fajta titkosszolgálati szál is volt, egy felderítési tevékenység, ahol végül is arról volt szó, hogy tucatnyi ügyben történtek olyan pénzszállítások közel 1 milliárd eurós nagyságrendben és 146 kilogramnyi arany mozgatásában évelejétől kezdődően, ami miatt úgy érezte a titkosszolgálat, hogy lépni kell. Ebben ez az információ elindult a titkosszolgálattól és eljutott a NAV-hoz. A NAV lett ebben az ügyben a megrendelő, tehát a NAV-tól érkezett a kérés, hogy ez a konkrét akció történjen meg. És ezért mondom azt, hogy saját szakállára egy különleges egység nem tud kimenni és elfogni embereket.
2: Ki adhatott utasítást erre a miniszterelnökön kívül, a TEK főigazgatójának?
3: Hát a miniszterelnök ebben nem is tudom, hogy hogyan van benne, hiszen itt nyomon követhető ilyen akciókban, hiszen van egy dokumentáltság, hogy a felkérő szerv esetünkben a NAV mire kéri fel ezt a szervezetet, milyen ügy kapcsán, mire kell számítani. Ilyenkor elmondják azt is, hogy mit lehet tudni az elkövetőkről, van-e náluk fegyver, van valamilyen fajta előképzettség. Ez alapján készül föl a különleges egység, tehát ezért mondom, hogy ebben az ügyészségi közleményben az a lényeg, hogy gyanúsítottként, tehát ez volt, amit a terrorelhárítási központban tudtak, hogy gyanúsítottként kell ezeket az embereket kezelni, és ezeket az embereket elfogni. Itt van egy nagy kérdőjel ezt követően, tehát ezt eddig azt mondom, hogy értem, mert ez a standardek szerint működik, van egy megrendelő, a megrendelő elmondja esetünkben a NAV, hogy mit szeretne, van egy végrehajtó egység, amit kijelölnek a feladatra, az elmegy arra az adott helyszínre, elfogja ezeket az embereket, ahogy a taktikákban ezt előírják, majd itt jön az űrzavar, valamikor A mostani hírek alapján állítólag 2 órával később az elfogás után már a NAV közölte, hogy ezek az emberek nem gyanúsítottak, hanem tanúk, és innentől kezdve valójában az ügyészségi közleményből táplálkozva jogellenesen történt az ő fogvatartásuk. Ilyen nem tud előfordulni szakmai szempontból. Tehát, hogyha a különleges egység, a kommandó elfog valakiket, és azt mondja a megrendelő szerv esetünkben a NAV, hogy nézzétek, ezek az emberek nem gyanúsítottak többet, el kell őket engedni, akkor nincs jogköre. Tehát ebben az esetben...
2: Tehát a TEC-nek itt nem lett volna olyan jogköre.
3: De nem tudom, hogy volt-e. Tehát, hogy ez így történt. Tehát az, amit itt látunk...
2: Megtörténik.
3: De ezért mondom azt, hogy nekem itt van az űrzavar, mert én ezt nem tudom elhinni. Tehát, hogyha...
2: De már most mit nem tudsz elhinni?
3: Az, hogy egy különleges egység fogva tartson úgy embereket, hogy a megrendelő szerv azt mondja, hogy engedjétek el. Nem tudok ilyet elképzelni.
2: Tehát ez 1990... nem mondta?
3: Szerintem nem. Szerintem nem. Szerintem végig, tehát az én álláspontom szerint, az, ahogy a műveleti logika ezt diktálja, akkor maradnak így őrizetben ezek az emberek, vagy elfogás után így fogva tartva, ha a megrendelő szerv ezt kéri. Ha a megrendelő szerv azt mondja, hogy ezeket az embereket el kell engedni, a különleges egység ezeket az embereket elengedi.
2: Ha ez így történt, és a NAV kérte ezt, vagy a NAV utasította a teket arra, hogy ne engedje el, a NAV-ot kiutasíthatta.
3: Nem tudom, és itt van egy másik nagyon furcsa helyzet ebben a mondásban. Több óra eltelik azt követően, hogy állítólagosan a NAV szól, hogy mi már nem akarunk tőlük semmit sem, engedjétek el őket. És ezt követően nem történik egyetlen egy felettes szerv felé egy jelzés a NAV oldaláról, hogy mi itt már elengednénk őket, a kommandósok nem engedik őket el, fogva tartják őket, nem hívják fel az ügyészséget, nincs egy ügyelet értesítve, hogy itt egy bűncselekmény zajlik éppen, hiszen ha ez így történt volna, és a különleges egység jogellenesen tartja ezeket az embereket fogva, akkor azoknak az embereknek, akik a megrendelők, ilyenkor jelentési kötelezettségük vannak, hogy itt mi ezeket az embereket már elengednénk, és nem engedik a rendőrök, tehát itt történik egy bűncselekmény, folyamatban van egy bűncselekmény. Erről sincsen semmi.
2: Jó, de akkor itt kit látsz most hibásnak? Ki hibázott mindenképpen?
3: Szerintem nem így történt.
2: Hogy amit történhetett?
3: Én azt gondolom, hogy itt volt egy felkérés. Van egy zűrzavar abban, hogy ténylegesen volt-e titkosszolgálati információ. Ezt márciusban is elmondtam, tehát mi erről beszélgettünk, hogy számomra nem világos, hogy ebben Magyarország milyen érdeket képvisel, csak saját érdeket, vagy valamilyen fajta politikai összezördülés van Ukrajnával éppen, és itt a két vezető között is valamilyen fajta feszültség van. Tehát, hogy ez a rész sem tiszta. Számomra nem tiszta az, hogy ez az egész ügy mire indult el. Mert hogy itt az alapmondás az, hogy Ukrajna teljesen jogszerűen pénzszállítmányokkal 170 valahány esetben 2022 óta végzi ezt a tevékenységét. Ez vagy így van, vagy nincs így. De a titkosszolgálati anyagok, amelyeket márciusban olvashattunk a médiában, arról szóltak, hogy ez nem volt rendben egyáltalán. Tehát ez az első kérdésem. Ha nincs rendben, és ezek a titkosszolgálati anyagok nem léteznek, és valami fajta fals anyagokra indított nyomozást a NAV, vagy indított el egy intézkedés csomagot, akkor a titkosszolgálatnál pattog kőkeményen a labda. Ha valódi információk voltak a titkosszolgálatnál, de ezt elrontotta a NAV, akkor a NAV oldalán pattog a labda, és az, hogy a különleges egység saját maga fogva tartson embereket hosszú órákig, mert így gondolják jónak, ezt meg nem tudom elképzelni, erre az a mondás, ugye, hogy itt volt egy telefonbeszélgetés, és ezért ellenőrzik most ugye Hajdú Jánosnak a telefonját, hogy ténylegesen beszélte Orbán Viktorral. Nem tudom, tehát ez a jövő zenéje.
2: Mindjárt kitérünk erre a telefonbeszélgetésre, vagy erre a vizsgálatra, de még visszatérve, ugye kérdeztem itt a miniszterelnök lehetséges szerepéről, ugye a 444.hu hozta ezt, hogy az ő utasítása lehetett, sajtóhír. Dr. Horváth Lórend ügyvédit elmondta pénteken, hogy ő Orbán Viktor meggyanúsítását is indítványozta, tehát elérhet-e a miniszterelnökig a cél, vagy ez az ügy, és miért nem hallgatják ki Orbán Viktort is? Tehát itt van egy kiszivárgott dokumentum.
3: Amit az ügyvéd úr elmond, ugye ő sérteti képviselő, tehát hogy ő képviseli azokat az ukránokat, akiket a mostani gyanú alapján jogellenesen fogva tartottak. Ez egy ügyvédi indítvány, amiben ő kéri, hogy kiket hallgasson meg az ügyészség, és indítványozza azt is, hogy milyen fajta kényszerintézkedéseket foganatosítsanak velük szemben. Esetünkben Én is olvastam ezt, ugye ő nem csak Orbán Viktort, hanem más személyeket is ugye megnevezett, akiket szintén ilyenfajta gyanúsítás kapcsáni meghallgatásra, kihallgatásra kellene vinni, és egyébként kényszerintézkedések, őrizetbevétel 30 napra, tehát több ilyen dolgot indítványozott. Ez nem köti az ügyészséget. Tehát ezt az ügyészség dönti el, hogy ezt meglépi, vagy nem lépi meg. Esetünkben az történt, hogy meghallgatták a TEK volt főigazgatóját, és úgy döntöttek, hogy szabadlábon védekezhet. Nem tudok ezzel kapcsolatban mit mondani, hogy mit ír a 444, vagy mit mond a sértőtépítés.
2: Csak azért kérdeztem, mert a legfőbb ügyészség sem cáfolta egyébként a valódiságát annak a dokumentumnak, ugye ezt a lap lehozta, sőt, ugye említetted ezt a telefonhívást. Ugye most a Telex azt írja, itt Dezső András cikkét olvasom, hogy úgy tudják, hogy az ügyészek azért kérték el az ő telefonját, mert az ügyben született tanúvallomások alapján felvetődött, hogy azokban az órákban, amikor az ukránokat a TEK épületében fogva tartották, a TEK vezetője többször beszélt telefonon a miniszterelnöknek.
3: A kérdés az, hogy miről beszéltek?
2: Az én kérdésem meg az egyébként, pont ezzel kezdtük az előre két újságíró kollégával, hogy mit bizonyít, tehát a tartalom nem fog kiderülni.
3: Hát abban az esetben derül neki a tartalom, hogyha rögzítették volna ezt a beszélgetést valakik.
2: De annak nem, idején, tehát TEK főigazgatójáról van szó.
3: A miniszterelnökről van szó.
2: És a miniszterelnökről van szó.
3: Tehát, hogy ilyen szempontból ez ugye duplán érdekes. Én ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy a 90-es években, 1994-től 98-ig dolgoztam ilyen területen. Ez alatt a közel 8 év alatt több mint 7 év volt. 6 esetben volt olyan akció, amikor közvetlenül kellett jelentenem a miniszterelnöknek, Antal Józsefnek, Hongyulának. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor egyszerűen olyan a művelet jellege, hogy jelenteni kell, és ebben semmi törvénytelen nincs.
2: Jó, ez olyan?
3: Nem tudom. Tehát ezt azok, akik vizsgálják, én egyetlen egy dolgot hiányolok. Például a jogellenes fogvatartás kapcsán. Mindenről van belső videófelvétel. Kell, hogy legyen. 1992 óta van. Hogyan tartották ezeket az embereket fogva? A TEK laktanyájában nincsen fogda, nincsen börtön, nincs semmi. Milyen irodákban? Mi történt ott? Ezeket fel kellett, hogy vegyék. Ezeknek az embereknek minden egyes elfogásnál azok, akik elfogásra kerülnek, azok nyilatkoznak. A sérülésükről, ha van, ha nincs, tehát hogy orvos megvizsgálja őket, tehát hogy ez mind videóra van rögzítve. Tehát az, hogy valakik...
2: Akkor ezt az ügyészség bekérheti,
3: nem? Nem tudom, hogy megtették-e. Ha megtették, akkor nyilvánvalóan erre nézve kell információjuk, hogy ki az, aki bántotta. Most nagyon-nagyon egyszerűsítek ezeket az embereket. Mi volt a bántás? Tehát, hogy földre teperték, megverték, nekivágták a falnak, nem tudom. Tehát, hogy kik tették ezt. Tehát ilyen szempontból ezért furcsa nekem, hogy egyrészt én nem tudom elképzelni műveleti szempontból, hogy egy művelet így nézzen ki. Ez totális zűrzavar, és totálisan minden szabálytalan, hogyha ez így történt volna. De nem tud így történni. Ez olyan, mint egy orvosi tím kapcsán, számtalan orvos dolgozik, és akkor bejön a főorvos, vagy a megrendelő, diagnosztizáló főorvos, és azt mondja, hogy nézzétek, eddig azt mondtuk, hogy itt 7 beteg van. Nem 7 beteg van, hanem ők tulajdonképpen hozzátartozók. Itt erről beszélünk. Elindul egy akció, hogy gyanúsítottak, és akció közben egyszer csak kiderül 2 óra után, hogy nem is gyanúsítottak, hanem adott esetben tanúk.
2: Akkor ez alapján, amit elmondasz, akkor az ügyészségnek nagyon egyszerű dolga van, mert be kell kérni ezeket, mert azt mondod, hogy mindennek rögzítve kell lenni, meg mindenek nyoma van, akkor az ott van valami.
3: Vannak, kell, hogy legyenek jelentések, kellenek videófelvételek, fényképes anyagok, kellenek megrendelési anyagok, tehát hogy mit küldött a NAV, mire hivatkozva tette ezt. Tehát, hogy itt egy folyamatot kellene látnunk, és én ezt hiányolom ebben az ügyben, hogy ezt a fajta folyamatot végre valaki mutassa már meg bizonyítékok alapján, hogy ténylegesen mi történt. Történt baj, vagy nem történt baj? Mert ebből teljes egészében kirajzolódna. Most azt érzem, hogy különböző információs csomagok így csorognak, és egymásnak ellentmondó hírek alapján, most bocsánat, hogy így fogalmazok, próbáljuk kitalálni, hogy mi történhetett.
2: Jó, hát ha majd kiderül, akkor várunk vissza, hogy magyarázd, de nem tudhatjuk, hogy kiderül-e valaha.
3: Remélem, hogy ki fogunk.
2: Köszönöm, hogy itt voltál.
3: Természetes.
4: Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István.
2: Külpolitikai szakértő, estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük ezzel, de majd a Velencei Bizottságról is szeretném kérdezni. A kampányban többször előkerült ez az ügy, a kampány egész végéig a DK-hoz, hogy még Tiszás politikusokat is érint, meg Fideszes politikusokat is. Ugye most a Politico azt írja, hogy a bizottság vizsgálata arra jutott, hogy a magyar hírszerzők 13-tól kezdve dolgoztak uniós célpontokra, 15-től pedig sokkal észrevehetőbbé vált az addig diszkrét működésük, de konkrét személy döntéshozói szintű felelősségét nem állapították meg. Akkor ez ennyi volt tulajdonképpen, ez a kémbotrány?
5: Igen, tehát ez a jelentés, ami most készült el, és amit a Serafin biztos ismertetett, azért az rögtön jelzi a bevezetőjében, hogy nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, hogy tényleges nyomozást folytasson, ő összegezte azt, amit úgy nagyjából eddig is lehetett tudni, tehát ebben új információ igazából nincs, nem tudták igazából emiatt, tehát nem hallgattak ki senkit, nem volt semmiféle gyanúsítás, ezért nem tudtak a dolog mélyére jutni, tehát ugye a legfontosabb kérdés a bizottság szempontjából...
2: De bocsásson meg, akkor ez azt jelenti, hogy nincs eszköze az Európai Uniónak, hogy egy kém tevékenység folyik, hát akkor nyugodtan folyjon továbbra is, mert egyébként semmi eszközük, hogy kivizsgálják.
5: Sajnos ebben önnek igaza van. Tehát nincs önálló elhárító kém hírszerzői tevékenység az a bizottságnak. A Serafin biztosnak van egy belső biztonsági feladata, ő felügyeli egyébként az Olafot is, tehát a csalás elleni hivatalt, de igazából nyomozást folytatni, vagy elhárító tevékenységet folytatni nem tud. Igaza van önnek, ez csalódást keltő ebben az értelemben. Ugye itt a legfontosabb tét az volt, hogy a bizottság ma is meglévő magyar tagja érintette ebben, vagy nem, ugye Várhelyi Olivérről van szó, aki akkor még, amikor ez a kémtevékenység folyt, akkor ő munkatárs volt, tehát ő később lett nagykövet. Ugye azt mondják, hogy 16-ig nagyon intenzív volt, és 18-ig tartott az ő tudomásuk szerint ez a kémtevékenység. Ők ezt abból vonják le, hogy meddig voltak magyar hírszerzők a ismert magyar hírszerzők a külképviseleten. Ugye Várhelyi Olivérnek az az álláspontja, hogy ő nem tudott semmiről.
2: Ő tagadta ezt.
5: Tagadta ezt, von der Leyennek is elmondta, hogy ő erről nem tud semmit, semféle. Most formailag ez úgy van valóban, ugye hát én is voltam nagykövet, hogy a nagykövetet a konkrét tevékenységről a hírszerzők nem tájékoztatják. Azt tudja, hogy vannak hírszerzők, és hát lehetnek információja arról, hogy azok mit csinálnak, de konkrét tájékoztatást nem kap az ő tevékenységükről, mert nem ő, többen az ő munkájukat nem ő felügyeli. Ebben az időszakban egyébként Lázár János felügyelte a hírszerzőket, akit rá meg is kérdeztek még a korábbi időszakban, amikor kirobbant a botrány, és nagyon talányosan úgy válaszolt, hogy ő ugyanerre nem emlékszik, de ha ezt tették, akkor ez az ország érdeke volt, és ez nagyon jól tették. Tehát ebből az derül ki, hogy ez tulajdonképpen a kormány szándékaival egybevágó tevékenység, amit folytattak. Ugye az, amit eddig tudtunk, azt erősítette meg ez a jelentés is, hogy magyar munkatársakat kerestek meg, és próbáltak beszervezni együttműködési nyilatkozatot aláíratni velük, de több munkatárs jelezte a bizottság felé, hogy ez van, és amikor a botrány kipattant, akkor a bizottság tudomása szerint ez a tevékenység megszűnt. Ennyit tudunk.
2: Hát akkor ez lezárult ez az ügy, nyilván, hogy innentől kezdve nem fogunk tudni más.
5: Az új kormány ilyen tevékenységet nem folytat, mert azért ez elég nagy felháborodást váltott ki, hogy a szövetségesek körében ez nem szokás, hogy nyíltan hírszerző tevékenységet folytassanak.
2: A Velencei Bizottság, ugye itt járt a delegáció, Sólyog Tamás fordult a hivatalhoz, az eltávolítása miatti alaptörvénymódosítás miatt. Mit csinál ilyenkor a bizottság? Ugye találkozott, annyit tudunk, hogy találkozott az államfővel is, és találkozott Magyar. A Magyar Péterrel is, Rupánintal, tehát a kormány küldöttségével is. Mi történik ilyenkor?
5: Hát ez egy több egy helyzetfelmérés, hogy mi történik, tájékozódó látogatás. Ők a következő időszakban fognak döntést hozni. Nincs határozott határideje, de hát azt ígérték, hogy viszonylag sürgősen, hiszen az ügy maga az sürgős, állásfoglalást fognak közé tenni. Hát ennél többet nem nagyon tudunk róla. A Velencei Bizottság az egy nagyon fontos szerve az Európa Tanácsnak, tehát nem az Európai Unióhoz tartozik, hanem a Strasbourg Európa Tanácshoz, ami javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg. Tegyük hozzá, hogy az előző magyar kormánnyal kapcsolatban 7 alkalommal is fogalmaztak meg állásfoglalást, és egyiket se fogadta el az előző kormány. Most ez azért nagyon érdekes, hogy odafordult, illetve nem a kormány fordult, hanem Sólyog Tamás, de hogy odafordultak a Velencei Bizottsághoz. tehát ennek nincs kötelező ereje, hogy mit fognak mondani, de nyilván ez politikailag használható, ennek van egy morális súlya. Egyőre nem tudom megítélni, hogy hogy fognak állást foglalni, mert ugye itt két szempont ütközik egymással. Van egy tisztán jogpozitivista szempont, ami azt mondja, hogy van egy jogpozitivista szempontból legitimen megválasztott köztársaság elnök, és ezt el akarják mozdítani. A másik szempont viszont az, hogy megnézik, hogy milyen volt a természete az előző kormányzatnak, és hogy az valójában ténylegesen legitim volt-e demokratikus szempontból, tehát az ő döntései azok legitimnek tekinthetők-e. Ugye a magyar kormány arra hivatkozik, hogy itt egy jogállamisági forradalom zajlódott le. Ez ismerős állásfoglalás, a második világháború után Németországgal kapcsolatban fogalmaztak így, hogy, hogy ugyan sokan törvényesen jártak el a náci törvények szerint, de hogy az önmagában nem volt törvényes rendszer, tehát nem számít törvényszegésnek, ha ezeket az embereket felelősségre vonják. Ugye sokan arra hivatkoztak, hogy én a törvényeket követtem és fogadtam el. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz itt az állásfoglalás, elfogadják-e a magyar kormány álláspontját, mi szerint itt egy jogállamisági forradalom van, egy többen nem legitim rendszer döntéseit változtatják meg annak érdekében, hogy létrejöjjön a jogállam, mert akkor ezt úgy fogják elfogadni, ez helyes, vagy pedig úgy ítélik meg, hogy itt megsértettek egy jogállami alapelvet, azt, hogy megválasztott elnököt tulajdonképpen hát vitatható indoklással, mert indoklás azért van, eltávolítani.
2: A sürgősség az mit jelent általában, ezt lehet tudni? Magyar Péter azt mondta, hogy egyrészt üdvözölték az alkotmányozási folyamatot, és lezajlott a társadalmi párbeszéd, ugye nem csak ebben az ügyben van alkotmányozási, vagy alaptörvény módosítás, hanem másban is, és jövő héten vagy utána elfogadják.
5: Igen.
2: Tehát lehet, hogy előtte elfogadják, mielőtt véleményt mondaná a Velencei Bizottság. Tehát a sürgősség az mi, egy-két nap, vagy egy-két hét, vagy egy hónap?
5: Hát ennek nincs határideje, de a sürgősség azt jelenti, hogy azért minél hamarabb. Hát minél hamarabb szoktak ilyenkor, ilyen esetben, mert ugye itt...
2: De ez lehetséges, hogy annyira hamar, hogy jövő héten meg lesz akár?
5: Én ezt nem zárom ki. Jövő héten nem zárok, mert ezért is jöttek el ide, ez egy tényfeltárgyú küldöttség volt, és ez alapján levonják a konzekvenciákat, és hát ezen ki fognak adni egy ajánlást. De hangsúlyozom, ez egy ajánlás, amit vagy megtart a kormány, vagy nem.
2: De most miért, ha mondjuk azt ajánlják, hogy ne így, vagy módosítást javasolnak, akkor milyen üzenete van, hogyha azt az új kormány nem tartja?
5: Nyilván nem, az nem lenne jó a kormány számára, mert azért az egy kikezdené, és méghozzá egy nem hazai ellenzék által befolyásolt szervezet álláspontja alapján, hanem egy nemzetközileg elismert fontos szervezet alapján kikezdeni az alapjait a döntésnek, de jelzem, hogy az előző kormány sem vette figyelembe egyetlen egy alkalommal sem a Velencei Bizottság ajánlásait. Tehát,
2: igen, mindig meg is kapta érte magáit a jogvédőktől egyébként.
5: Természetesen.
2: Soha nem foglalkozott a Velencei Bizottság ajánlásaival. Utolsó dolog, nagyon rövid időnk van már, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, ugye azt mondta egy műsorban, hogy szerinte Orbán Viktor bukása óriási csapás az európai szélsőjobbnak. Valóban Orbán Viktor lett volna az egész európai szélsőjobb iránytűje, ahogy ő fogalmazott, és valóban lejtmenetben van-e? Mert hogyha Németországban az AfD-t nézzük, akkor pont az ellenkezője látszik a kutatásokból.
5: Igen, én is egy kicsit túlzónak érzem azt, amit Manfred Weber mondott, de azért annyiban igaza van, hogy ez egy súlyos, hogy ez egy csapás a nyugat európai szélsőjobboldal számára. Ugye Orbán Viktor, ezt ne tagadjuk, a szélsőjobboldalnak egy ikonja lett. Ikonja volt elsősorban azért, mert azt a létezés azt bizonyította, hogy ezekkel a szélsőséges nézetekkel is lehet valaki sikeres, négyszer újra választották, európai vezető volt, és ez adott neki egy nemzetközi súlyt. Ráadásul Orbán Viktor hát nagyon komoly finanszírozója és támogatója volt a nyugat-európai szélsőségeseknek. Tehát nem csak egyfajta politikai inspirációt jelentett, hanem közvetlenül anyagi támogatást tudott biztosítani. Hát tudjuk, hogy Marine Le Pennek, a Vox pártnak hitelekkel és egyebekkel. Egyfajta inkubátor volt. Hát így fönntartott egy csomó intézetet, intézményt itthon és Brüsszelben és máshol, ahol ezek az emberek kifejtették a nézeteiket, magas ösztöndíjakat kapnak. Tehát mindenképpen ez egy súlyos veszteség, de hogy ettől valóban össze fognak-e omlani, ezt én azért nem látom. Azt látom, hogy most szeretnének egy kicsit távolságot tartani Orbán Viktortól, tehát ez látszik a Le Pennen is, meg másokon is, hogy azok nem mi vagyunk, azt ő elrontotta, mi mások vagyunk, főleg amiatt, hogy most már azért nagyon előtérbe kerülnek a korrupciós ügyek, és ezek nem néznek ki jól.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltam.
5: Köszönöm szépen, és a lehetőséget. Köszönöm.
6: sötét utca részt, dianyban

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Több, kevesebb.

0: estig 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd. Egyenes Best of a Spirit FM. Összeállítás a hét legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúiból. Best of.
1: Rohamosan romlik a közbiztonság a Józsefvárosban. Erről írt friss Facebook bejegyzésében Pikó András. A 8. kerületi polgármester szerint kábítószerektől beállt fiatalok fenyegetnek agresszívan helyi lakosokat. Hozzátette, az agresszió az eddig biztonságosnak hitt területeken is megjelent, a védett játszótereken, a házak lépcsőházaiban, vagy az eddig üresen álló, feltört szomszéd lakásokban. Pikó Andrást kérdezzük.
2: Itt van már a 8. kerület polgármestere, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hosszasan írt a Facebook oldalán a romló közbiztonságról a 8. kerületben. Mi történik a kerületben?
3: Nagyon hirtelen jött, de több egymást erősítő esemény hozta ezt, hogy most ekkora nagy téma lett. Tényleg nagyon romlik a közbiztonság. Valami olyan szert használnak most azok, akik ezzel élnek, ami rettenetesen agresszívé teszi őket, és megszaporodtak ezek az esetek. Ki kezdte az eddig a, mondjuk így, mindenfajta kormányzás, önkormányzás talapzatát, társadalmi talapzatát jelentő középosztály, nagyon vékony középosztálynak a türelmét. Én nekem rengeteg olyan beszélgetésem van most, ahol hozzám hasonlóan gondolkodó egyébként a társadalmi, szociális problémák komplex megközelítését valló emberek mondják azt, hogy elég.
2: Tehát rengeteg lakossági, Jánbor András írt erről egyébként, hogy minden oldal izzik tulajdonképpen.
3: Így van, és nem csak nálunk, hanem a 9. kerületben másutt is Baranyi Krisztinának, más polgármestereknek ugyanilyen problémája.
2: Tehát akkor ez kifejezetten egy kábítószer vagy kábítószer fajta miatt van most, ami történt, mert a Telex összeszedte, vagy ő írta meg a mai napon, hogy a Budapesten regisztrált bűncselekményekre tekintve nem úgy tűnik, hogy vészhelyzet közelében lenne a főváros, és felsorolják az adatokat, de ez egy picit más, mert ez nem feltétlen csak a kábítószer miatt van.
3: Erre hadd mondjak most valamit. A rendőrség folyamatosan beszámol az önkormányzatoknak, mi nekünk is beszokott számolni a kerületi rendőrség, nagyon jó viszonyt ápolunk, és megnéztem, illetve Sátli alpolgármester úr, aki a rendészetért felel, ki is gyűjtötte ezt 2024-ben, 26 bejelentett kábítószer bűncselekmény volt, 2025-ben pedig 16.
2: Ez sokat mondott.
3: Igen.
2: Ez sokat mondott. Tehát egyébként nem jelentik be, vagy nem fogadja a rendőrség, vagy nem foglalkozik vele, vagy mi történik?
3: Nagyon-nagyon sok, és szerintem arról sincsen, mint hogy egyébként közbiztonságról, oktatásról, bármi másról az elmúlt évtizedekben nem lehetett értelmes beszédet folytatni. Ebben az ügyben például olyan hiszterizált politikai lejárató kampányokat indított a Fidesz minden ellenzéki polgármester ellen, hogy nem volt ember, aki ebbe beszálljon volna, mi sem. Most lehet erről beszélni. Azt lehet látni, hogy önmagában azok az esetek szaporodnak meg, amelyekhez vagy már nem lehet, vagy még nem lehet rendőrt hívni. Mondok példákat, tehát, hogy elállják az utat, agresszívan kéregetnek, megjelennek, berúgják az ajtót a társasházakban. Most, mielőtt idejöttem volna, pont kaptam egy levelet egy idős hölgytől, aki jóhiszeműen kiadta az egyik szobáját, és ott megjelent egy albérlő, majd utána egy másik csapat, majd utána egy harmadik csapat. Most abban a házban éppen ebben a kis szobában egy drogelosztó csapat működik. Egy ilyen lakás tönkretesz 15 másiknak az életét. Szóval itt most szerintem van egy váltás, amikor az embernek mérlegelnie kell a nagyon fontos és általam is vallott komplex megközelítéseket, és akkor azt mondjuk, hogy ő is áldozat, az az egy lakásban élő, vagy az a szerhasználó, aki rettenetesen agresszív, és azt is nézni kell, hogy van 15 másik, aki meg
2: bírja tovább.
3: És van még egy jelenség, bocsánat, ezt hadd mondjam el, és ígérem, rövid leszek. Az emberek elkezdték a kezükbe venni a saját biztonságukat. Ezt nem lenne szabad nem hagyni, hanem engedni. Szóval az, amikor nálunk a

0: házi betegápolásra kimenő asszonyok kérnek paprikasprét, vagy amikor tudom, hogy lakó társasházakban férfiak összeállnak, és még hívnak magánbiztonsági szolgálatot, és úgy verik ki onnan az oda beköltöző szerhasználókat. Ki dönti el, hogy ez most önbíráskodás, vagy jogos önvédelem?
1: Ugye azt mondta, hogy a politika miatt, meg nyilván kampány volt, meg mindig kampány van, nem lehetett erről normálisan beszélni. Most lehet, de azért nem lehetett, mert hogyha egy településen, egy kerületben valami nincs rendben, akkor azért általában mindig a polgármester a hibás. Ugye a polgármestert hibáztatják. Azt mondja, hogy mi az, ami ön szerint a kerület felelőssége ebben, mit tud tenni a kerület, mert leírta a Facebook posztjában, hogy egy csomó mindent megtettek, amit meg lehetett, de nyilván mindent nem tudnak. Mi az, amit már megcsináltak?
0: Létrehoztuk a főváros legnagyobb rendészetét, több mint 109 vagy 110 ember dolgozik ott. Megemeltük a fizetésüket 20%-a, most nálunk lehet a legjobban keresni. Folyamatosan az utcán tartjuk őket. Több mint körülbelül 60 rendőrségi szolgálati lakást biztosítunk a rendőrség számára. 150 millió az a pénzbeli támogatás, és még ezen felül több 100 millió az általunk üzemeltetett kamerarendszer.
1: Tehát próbálják oda csábítani és ott tartani a rendőröket?
0: Igen, de ez önmagában nem elegendő már. Én beszéltem rendőrökkel, ez nagyon-nagyon sokrétű probléma. Az önkormányzat megpróbál egy olyan közhangulatot kialakítani a kerületben, amely, hogy mondjam, békés és polgári, jó élni Józsefvárosban. Ez egy nagyon helyes kerület, rengeteg problémája van. Most ez elillant egyik napról a másikra. Olyan dolgok történnek, nem akarom a morális pánikot így még feljebb srófolni. Tegnap, amikor kimentem az önkormányzat épületéből, a bejárattól jobbra vagy balra, nem is tudom, hogy pontosan hol, de ott az épületnél intézkedtek a rendőrök, mert az önkormányzat oldalához támaszkodva lőtte be magát két fiatal. Nem lehet aludni éjjel, mert folyamatos a hangoskodás. Elloptak egy babakocsit egy játszótérről, szerencsére nem volt benne baba.
1: Mi az, amit a kormánytól, az új kormánytól várnának? A kerület képviselőivel felvették el kapcsolatot, ugye Bódis Krisztával, ő is posztolt egyébként.
0: Így van, és Krisztával folyamatos kapcsolatban vagyunk, és fogunk is találkozni, hogy tájékoztassuk is egymást, hogy ki mit csinál. Kedden fogunk találkozni az új budapesti főkapitánnyal. Nem lesz egy könnyű beszélgetés, mert nem akarunk olyat kérni, amit most a rendőrség, pláne egy két hónapos kormány által kinevezett új vezető nem tud biztosan teljesíteni.
1: Mit tudnak akkor kérni?
0: Szerintem az egy nagyon-nagyon komoly jelzés tud lenni. Ez a kormány azzal nyert, hogy azt mondta, hogy véget ér a blabla, meg a lopás, meg minden más, és valódi megoldásokat adunk a magyar társadalomnak. Engem megnyugtatna az, hogyha látnánk, vagy tudnánk arról beszélni, hogy a rendőrség rendbetétele, általában a közbiztonság rendbetétele mondjuk fél éves vagy egy éves időtartamban milyen lépéseket fog jelenteni, hogy van-e erről elképzelésük. Van olyan példa, nemzetközi példa, éppen most írta meg nekem valaki, Hamburgban ugyanez a helyzet volt, ott úgy kezelték, hogy az elején volt egy rettenetesen szigorú, gyakorlatilag a bűnelkövetőkre és a terjesztőkre célzó rendőrségi akció, amikor bezártak mindenkit, és a szerhasználóknak pedig egy nagyon szigorúan őrzött és felügyelt egészségügyi intézményrendszert hoztak létre, ami rettenetesen alacsony küszöbű volt. Nagyon sok pénz. És azt hiszem, hogy nem csak Józsefváros, hanem egész főváros, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy ezek az emberek, amikor mindig azt mondják, hogy ki hozta ide ezeket, ugye ez az egyik ilyen nagy szlogán, hogy biztos a Pikó telepítette be ide, ugye emiatt nem lehetett erről beszélni. 16 éve ezek a 20 évesek, ezek óvodások voltak. Mi történt velük az elmúlt 16 évben? Mi történt a családjukkal? Mi történt a településükkel? Mi történt a munkahelyekkel? Mi történt a szociális ellátórendszerrel, az egészségügyel, és sorolhatnám, hogy kerültek ennyire?
1: Hát ugye erről beszélt Jánbor András is, hogy tulajdonképpen el kellene kezdeni újra felépíteni a rendszereket, mert hogy ez minimum kettős probléma, hanem még több.
0: Az, amiről én beszélek, az ahhoz kell, hogy a társadalomnak a támogatását egy ilyen nagyon hosszú, nagyon költséges, visszaépítő folyamathoz megnyerjük. Ha ezt nem tesszük meg, hogyha félnie kell mindenkinek, amikor hazamegy, vagy gondolkodnia kell azon, hogy akkor nála van a paprikaspré, az félő társadalom nem nyitott azokra a valódi megoldásokra, amelyek szükségesek, és amelyek középtávon kellenek. Ezért most szerintem a legfontosabb feladat az az, hogy rendet kell tenni az utakon, és az utcákon, meg a tereken.
1: Most azt mondta, hogy kedden találkozik a budapesti rendőr főkapitánnyal. A kormánytól mit várnának? Vagy Bódiski posztolt, azt mondja, hogy a szigettagokkal, a kollégáival kint vannak a terepen, konkrét lépéseket tesznek a közösség bevonásával, össze tudják kapcsolni az államot, az önkormányzatot és a helyieket, azért, hogy az emberek hangja is ott legyen a döntéshozatalban, de konkrétan mit várnának?
0: Voltam én is újságíró, és pontosan tudom, hogy ilyenkor ugye az van, hogy bemondja a kormányfő, hogy 8%-os a hiány, bemondja, hogy milyen állapotban van az ország, bemondja, és tudjuk, hogy minden helyen, minden nagyon fontos társadalmi rendszerben azonnali intézkedések szükségesek. Én a kormánytól azt várom, hogy mutasson egy egyértelmű és világos intézkedési tervet arra, hogy nem most azonnal is kell valami segítség, de hogy a közeljövőben ezen a helyzeten hogyan fogunk tudni úrrá lenni, és ehhez biztos, hogy minden önkormányzat, így a Józsefváros is partner lesz, és amit még várok, hogy legyen világos, tiszta beszéd. Tudjuk, hogy hány rendőr van. Tudjuk, hogy mik a statisztikák. Nem kell most már fényezni semmit sem, itt a baj. Szerintem az például biztosan nagyon-nagyon sokat segíteni, és én ezt javasolni is fogom a fővárosi rendőrkapitánynak, hogyha létrehoznánk egy olyan állandó grémiumot, ahol a fővárosi politikai vezetők, polgármesterek és a rendőrkapitányok közösen tudnak leülni, és át tudják tekinteni azt, hogy hol mit lehet tenni. Ebbe a magára hagyott helyzetben, mint amiben most érzem magamat, nem szabad hagyni. Sem a kerületeket, sem pedig a polgármestereket.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Én köszönöm, hogy megtaláltam.
2: Felszámolási eljárás indult a Kóka János által alapított Dr. 24 Medicina ZRT ellen, ami az ország egyik legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója. Az eljárást az egyik beszállító indította a szolgáltató ellen, mert a Dr. 24 nem ismerte el egy 30-40 millió forintos követelést. A felszámolás ellen kifogással élt a szolgáltató, amit elutasított a bíróság. Vendégünk Kóka János.
1: A Dr. 24 alapítója és egyik tulajdonosa. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
1: Ja, tegnap érkezett a hír, hogy felszámolás alá került a Dr. 24 magánegészségügyi szolgáltató. Önök azt mondják, hogy eljárási hiba miatt. Kezdjük el a legelején, hogy miért is történik mindez, mert hogy 3 évvel ezelőtt kezdődött ez a történet. Hol?
3: 3 évvel ezelőtt ez egy egyszerű 30-40 millió forintos jogvita volt. Mi vitattuk az egyik szállítónknak a szállítónk felé fennálló tartozást. Ezt követően a szállító úgy akarta érvényesíteni az igényét, ez egyébként elég gyakori, hogy felszámolási eljárást indított a Dr. 24 ellen, remélve azt, hogy ezzel így kikényszeríti.
1: Ez milyen cég volt, hogy mit nem ismertek el?
3: Lényegtelen a cég, egy reklámcégről van szó. És ezt követően ezt első fokon elvesztettük ezt a pert, de még mindig hittünk a saját igazunkban, és másodfokra ment, és másodfokon is vesztettünk, de ilyen van. Sőt, nem is nagyon ritka.
1: De azért mind ment itt a vita? Miért vesztették el?
3: Azon ment a vita, hogy vajon azt a számlát, ami alapján ez a követelés keletkezett, azt vajon megfelelően vitattuk-e, amikor azt nem fizettük ki, szerintünk igen, a felperes szerint nem, aztán a bíróság a felperesnek adott igazat. De ezzel semmi gond nincs, mert ilyen vitás eljárások vannak. A probléma ott van, hogy a másodfokú eljárást, amikor befejezték, és amikor mi az ezzel erről szóló határozatot készhez vettük, akkor már 3 nappal előtte kihirdették a jogerős felszámolást a Dr. 24 ellen. Gondolja el, esélyünk sem volt megtudni, hogy a másodfokú eljárásnak mi az eredménye, és anélkül okozták ezt a hatalmas joghátrányt, hogy nekünk lehetőségünk lett volna élni a csődtörvény által biztosított azon jogunkkal, hogy ha elveszítjük, akkor kifizetjük a tartozást, és utána aztán nem történik semmi.
1: De amikor megtették. Tehát, hogy akkor itt álljunk meg egy pillanatra, majd még belemegyünk ezekbe a részletekbe. De azt írja, hogy ugye másodfokon vesztettek, és 2 órán belül kifizették az összeget a beszállítónak, tehát nem tartoztak ezzel a 30-40 millió forinttal. Akkor miért maradt úgy pontosan ez a felszámolás?
3: Látja, pontosan,
1: mi a bíróság indoka?
3: Pontosan ez a probléma. Ugye a jogalkotó szándéka szerint, hogyha pervesztesség van, akkor utána a vesztes félnek van egy rövid ideje, általában legalább 3 napja, hogy pótolja ezt a mulasztását, vagy hát befizesse azt az összeget, amit ilyen módon elveszített, és hogyha ez megtörténik, akkor nem áll be az a joghátrány, ami egy hatalmas jog, pusztító joghátrány, őszintén szóval, ha valaki ellen felszámolást jegyeznek be. De nekünk ez nem volt lehetőség, mert még az előtt, hogy kiértesítettek bennünket, hogy haver, elveszítetted a pert, még az előtt ránk vágták a felszámolási eljárást. Ez egy bírói műhiba. Ennek vagyunk ma az áldozata, de nem csak mi, mint jogi személy Dr. 24, hanem a 1200 dolgozónk, a sok tízezer betegünk, mindenki, aki teljesen vétlenül, ugyanúgy, ahogy mi is teljesen vétlennek tekintjük magunkat, hiszen mi úgy jártunk el, ahogy a jog arra nekünk lehetőséget ad. Most mind-mind szenvedünk attól, hogy felszámolási eljárás alatt van a cégünk.
1: Nézzük a másik oldalt. A Portfóliónak nyilatkozott Szabó József Tamás, ő a Fővárosi Törvényszék szóvivője, és ő azt mondja, hogy az eljárás teljesen rendben volt. A másodfokú döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedik, és az önök azon állítása, miszerint a döntés csak kézbesítés után vált volna jogerőssé, ez egész egyszerűen nem így van, tehát nem így szól a jogszabály, ezt mondja a szóvivő.
3: Van egy iszonyú szerencsénk ebben a hatalmas nagy szerencsétlenségben. Körülbelül 2 héttel ezelőtt Debrecenben, másodfokon, tehát a debreceni ítélőtáblán született egy döntés. Született egy bírósági határozat, egy a miénkhez kísértetiesen hasonló ügyben. És ott levették a felszámolási eljárást erről a cégről. Itt van előttem ez az ítélőtábla határozat, ami feketén-fehéren elmondja azt, ami a csőd törvényben, meg a polgári perrendtartásról szóló törvényben áll, hogy amikor egy másodfokú felszámolási eljárás van, és ott hoznak egy döntést, akkor azt ki kell kézbesíteni, amikor az érintett fél megkapta, hogy elbukta ezt a pert, akkor utána lehetősége van neki kifizetni, és hogyha nem fizeti ki, akkor áll be az a joghátrány, amit felszámolásra.
1: Kézbesítés van benne, mert azt mondja ő a szóvivő, hogy 24-én a felszámoló teljesítette a szükséges nyilatkozatokat, ezt követően a bíróság 26-án, június 26-án feltöltötte az iratokat, önök viszont csak 29-én töltötték le.
3: 26-a egy pénteki nap, és mi 29-én hétfő reggel 7 óra 49 perckor letöltöttük, tehát hogyha az ő állításából indulunk ki, akkor is, bocsánat, hogy azt mondom, nevetséges ez a feltételezés, hogy nekünk mondjuk nem lehet néhány munkaóránk, vagy akár néhány munkanapunk. Tudni kell azt, hogy 10 plusz 1, tehát összesen 11 munkanap, de mondjuk 10 munkanap biztosan rendelkezésre áll arra, hogy ezt letöltsük. De hogyha nem töltjük le, akkor nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert. És hogyha nem tudjuk, hogy elveszítettük a pert, azt se tudjuk, hogy mennyi pénzt kellene kifizetni. Ezt megtudtuk, 2 vagy 3 órán belül fizettünk is. De mindez nem hat meg ma senkit. Még egyszer mondom, szerencse hát annak a cégnek, aki keresztül kellett, hogy menjen ugyanezen, nem nagy szerencse, de nekünk most itt van előttünk egy debreceni ítélőtábla által hozott világos döntés, ahol feketén-fehéren kimondják, hogy a pervesztes félnek alkotmányban biztosított joga az, hogy befizethesse ezt az összeget, és utána elkerülje azt a joghátrányt, amit ez a felszámolás jelent. Ez nem csak itt egyértelmű, de minden magyar cégnél egyértelmű. Gondolja el, hogy ha a Dr. 24-jel ez megtörténhet, akkor hogyan vállalnak bármiféle bírósági eljárást azok a kis- és középvállalkozók, akiknek nincs lehetőségük utána kiállni a fővárosi bíróság elé sajtótájékoztatni, vagy itt ülni az ATV stúdiójában és elmondani, hogy ami történt, az egy bírói műhiba. És azóta cégek keresnek meg bennünket, és elmondják, hogy ugyanez történt velük. Biztos van még ilyen, mert a debreceni ítélőtáblánál látunk egy ilyet. Hogyan lehet megvédeni Magyarországon cégeknek a ezreit, tízezreit, hogyha bármikor előfordulhat valakivel az, hogy a bíróság szabálytalanul jár el, és utána a saját szabálytalan eljárásának a jogkövetkezményeit nem saját magára hárítja, hanem a szenvedő félre esettünkben a doktor 24.
1: Volt még egy mondat a Szabó József Tamásnak, amit én kiírtam, mert én nem értem, de hát ő biztosan meg tudja magyarázni. Azt mondja, hogy a társaság ugyan utólag kiegyenlítette az eredeti tartozást, ez azonban már nem változtat a felszámolási joghatásain, amelynek célja az összes esetleges hitelezői követelés felkutatása és rendezése.
3: Teljes döbbenet. Ezek
1: van,
3: a, ezek, ez
1: van
3: nincs,
1: ilyen?
3: Nincs.
1: Vagy...
3: A Doktor 24 egy közel 20 milliárdos árbevételű vállalkozás. Másfél milliárdos EBITDA szintű profitot termelünk. Több százezer beteget látunk el, több ezer műtétet végzünk, köztük egyébként több száz közfinanszírozott műtétet is végzünk. Olyanokat, amik miatt nem sokkal hosszabb a várólista Magyarországon, mint amennyi. Ez egy stabil cég, több mint ezren dolgoznak itt. Itt a fizetésképesség kérdése sem merült föl. Ez nem a Doktor 24 fizetőképességéről szól. A szóvívő nem tudom, hogy miért mond ilyet, hogy fel kell kutatni az esetleges tartozásokat, és ki kell egyenlíteni. Tönkre lehet tenni így egy céget.
1: Mondott még egy fél mondatot, azt mondja, a cég valóban fenn akarja tartani a működését, akkor a felszámolóval kell felvenni a kapcsolatot önöknek, és akkor kiderül, hogy vannak-e további hitelezők, illetve milyen követelések állnak még fenn. Akkor lehet, hogy ennyit kell megtenni, vagy ez mit jelent?
3: Szerkesztő azt mondja, tönkre lehet tenni egy céget ezzel. Olyan reputációs kockázatok vannak ebben, a jó hír elvesztésének a kockázata, a nagy ügyfelek eltűnésének kockázata. Mondok példákat. Egy nagy energetikai cég vezérigazgatója hívott föl, és azt mondta, hogy János, biztos, hogy tudtok szolgáltatni, mert nem tudnak fölmenni az oszlopra a hibaelhárító munkatársaink akkor, hogyha nem kapják meg a foglalkozás egészségügyi alkalmasságot. Betegek hívnak föl könyörögve, hogy ugye az ő műtétük nem marad el, mert nem tudják máshol megoperáltatni magukat. Ez lényegében egy egészségügyi közüzemhez hasonló dolog. Itt nem arról van szó, mint mondjuk egy gyárnál, hogy hát ha pár hétig zárva van, akkor zárva van. Itt hihetetlen gyorsan elenyészhet az a hatalmas nagy érték, amit építettünk. 20 éves a cég, idén 20 éves a Doktor 24. Normális esetben július 1-én Semmelweis Szignát születésnapján úgy ülnék itt, hogy bemutatom a Doktor 24 hallatlan eredményeit, hogy hogy lettünk lényegében piacvezető szolgáltató az utóbbi néhány évben, hogy nőttünk ide. És a bíróság a saját hibája miatt, a saját műhibája miatt nem hajlandó belátni azt, hogy tévedett, nem hajlandó visszaengedni minket a normális kerékvágásba, hanem belehajt egy olyan felszámolási eljárásba, ami valóban lehet, hogy 10 milliárdos károk nélkül megúszható, de kötve hiszem, hogy milliárdos károk nélkül megúszható lenne. Úgyhogy nagyon remélem, hogy a bíróság fel van készülve egy sok milliárdos kártérítési perre, mert a falon át fogunk menni. Igazunk van, biztosak
1: kérdezni.
3: Vagyunk az igazunkban. Egy fal van előttünk, azt tanultuk, hogy akkor ezen át kell menni.
1: Hogy akkor hogy mennek át? Tehát, hogy ott a helyzetet most felvázolta, tehát nincs tartozás, most történt-e valami a mai nap folyamán, amiről még esetleg tegnap nem tudtunk, vagy fellebbeznek, vagy most mit tudnak
3: csinálni? Ugye tartozás azért nincs, mert megfizettük. Tegnap benyújtottunk egy kérelmet, benyújtottunk egy panaszt, benyújtottunk egy kifogást, ezeket a bíróság érdemi magyarázat nélkül elutasította. Most ezt megfellebbezzük. A fellebezésben nekünk van egy nagyon erős fogódzónk, a debreceni ítélőtáblának az ítélete. Gondolja el, szerkesztő asszony, hogyha a debreceni ítélőtábla hozott egy ítéletet, elmondta, hogy az alkotmányból, a polgári perrendtartásból, a csődtörvényből hogyan vezethető le az, hogy egy cég kapjon jogot ahhoz, hogy védekezhessen, hogy keresse az igazát. Nagyon hasonló tényleg. Most be tudjuk nyújtani ez alapján, a debreceni ítélet alapján a mi ügyünket ismét, a mi fellebezésünket, és abban bízunk, hogy ez a rémálom, amit ránk engedett a bíróság, ez napokon belül véget ér, és visszatérhetünk a normális kerékvágásba.
1: Köszönöm, hogy itt volt nálunk, és elmondtam, majd beszámolunk, hogyha lesz fejlemény. Köszönöm.
3: Köszönöm a lehetőséget.

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Tisztelettel köszöntöm Önöket, konkrétan Rónai Egonnal a program címe, és akivel nekem szerencsém van ma beszélgetni, az Kievi László, akivel hetek óta toljuk ezt, és most végre sikerült. Most is kiraktad az órát, de nem azért, mert annyira sietsz remélem.
2: Nem. Magamat fegyelmezni raktam ki.
1: Mert hogy lenne miről beszélni.
2: Hát igen, az biztos.
1: Ugye adná magát, hogy a 100 év szokásos kormánynak járó türelmet mindenki tartsa meg. A társadalom is, az ellenzék is, az elemzők is, az újságírók is, mert hogy 100 nap majd bizonyítanak csak, hogy ez nem egy olyan kormányzás, ami egy ilyen szokásos áldatás átvételből egy szépen felépülő kormányzás. Ez egy random tempóban zajló eseménysor. Úgyhogy folyamatosan van mit megbeszélnünk. Neked ez az első kormányzással telt mondjuk 6-7.
2: 6-7, én is ezt számoltam.
1: Ez milyen benyomásokat tett? Egy felkészült csapat állt valaminek az élére, vagy egy csapat állt valaminek az élére, és akkor most próbálja gyorsan átlátni, mibe is fogott?
2: Hát ugye ilyen helyzetekre vagy alig, ha tudok válaszolni. Tehát, hogyha egyik vagy másik állítás mellé kell állni, akkor én a harmadik, hogy nagyon sok mindenről van pozitív, sok mindenről van negatív, sok mindenről van ízlésemnek nem megfelelő, sok mindenről van várakozás teli, hogy na ezt vártam. Tehát nagyon vegyes az élményem erről a 6-7-ről, de azért azt azért el akarom azonnal az elején mondani, hogy én nem vagyok kezdő ebben. Én már láttam az Antal kormány első 100 napját, láttam a Hon kormányt, és sorba, sőt, még ezekről az első 4-5-ről mindig írni is kellett, akkor még voltak újságok, heti lapok, napi lapok, és akkor ilyen
1: nagy elemzések
2: eszéket kellett, és mindig várták az elemzőt, a 100 napot, persze.
1: Hát, minden hétvégén.
2: Hát, képzeld el, hogy az első 4-5 kormánynak külön voltak 100 napos dossziéi, mert a figyelőtől kezdve a fürge ujjakig mindenütt a 100 nap az egy szent dolog volt, aztán ez kikopott. A 2010 utáni időkben már nem nagyon volt száznapozás.
1: Nem is volt értelme, hiszen
2: nem
1: folytatjuk.
2: Nem volt semmi értelme, nem volt, mert folytatjuk, és akkor legfeljebb valaki visszakérdezett, hogy mit. Na, ennyi bevezető után azt akarom mondani, hogy nem volt még olyan 100 nap, amelyiknek az első 6 hetében ennyi minden történt volna. Ha csak, mi most csütörtökön beszélgetünk, ha csak ezt a hetet vesszük, médiatörvény, alkotmánymódosítás, sólyok eltávolítása, képviselői időpontok, ugye az is az alkotmánymódosításnak része, hogy hívjuk alaptörvénynek, akkor az uniós pénzek visszaszerzésének a csomagja, hogyha
1: a beteljesztett ügynökakta.
2: Ügynökakták, V4-ek, tehát ha belegondolsz mondjuk az elmúlt 72 óráról, hétfőket szerdáról, hajnalig tudnánk beszélgetni. Tehát ilyen körülmények között marha nehéz eldönteni, hogy mi fontos, mi nem, és én segítségül az általam megbízhatónak gondolt elemzőket hozom, akik azért elkezdtek most már írni a napi eseményektől független és kisebb-nagyobb beszéket. HVG-ben, Élet és Irodalomban, Magyar Narancsban, Magyar Hangban, szóval meg hát a neten is azért az igényesebb portálok, azt látom, hogy a napi hírek mellett néha megengedik maguknak 444 Telex, HVG
1: 24,
2: ott is azért komoly eszéket látok. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem kell saját magamra támaszkodni, akkor rászántam két napot, hogy ilyen 25 darab elemzést feldolgozzak, és azt látom, hogy nincs olyan szerző, akinek egyértelmű és homogén véleménye lenne. Három dolog keveredik itt, úgy látom, és akkor ezt gyorsan befejezem ezt. Az egyik a várakozások. Hogy mindenki, bizonyos sokig még a leghigadtabb elemzők is beugrattak annak a várakozásnak, hogy hát ekkora győzelem után, meg ilyen tömeghangulat után, hogy választási forradalom, hát akkor nyilván más világ lesz, és amikor jön az apró munka, kiderült, hogy hát ez a más világ, ez nagyon babrás három okból, mert egyrészt lépések sorozatából áll, másrészt olyan emberek kezdik ezeket a döntéseket hozni, akiknek ezekhez a döntési szférákhoz az égvilágon semmi közük nem volt, tehát ők is ilyen kitehetik a tanuló vezetőt nyugodtan, a miniszterek mindegyik a fejére. Még az államtitkárok között talán vannak inkább olyanok, akiknek volt ilyen gyakorlat.
1: Tehát valami államigazgatást legalább láttak
2: már. Igen, igen.
1: Itt leginkább talán azt hiányzik.
2: Azt látom, hogy azért a közigazgatási államtitkárok között, mint hogyha törekedtek volna arra, hogy elég sok olyan van, akinek vannak ilyen típusú tapasztalatai. Tehát az egyik a várakozások fölfokozott mi volt, majd utána a csalódás, hogy ez apró munkákká vált. A másik, ami színezi ezt az egészet, hogy belépett a parlament. És a parlament kiszorítja a politikai diskurzusba és szinte a politikai kommunikációból az összes többi tényt, mert annyi minden történik a parlamentben, és annyira látványosak a szócsaták, hogy az előző napi erős mondatok kiszorítják a fontos tényeket.
1: Milyen érdekes ez, hogy a 16 éven keresztül minden idegszálával arra törekedett a Fidesz, hogy ez ne így legyen.
2: Ez ne így legyen.
1: Tehát igen. A parlamentet azért van, hogy megnyomják a gombot, mindenki menjen haza. Most meg pont, és minden más.
2: És csak ez volt az egyetlen szemét lehetőségük, mert hogyha nem a parlamentben nincs valami erős megszólalása a Fidesz frakciónak, és már pedig mindig van, akkor arra számíthat, hogy az még másnap, harmadnap is mutatja, hogy van Fidesz. Tehát ez a második
1: De arra is számíthat, hogy kap egy kőkemény választ.
2: Ezt akarom mondani,
1: ez is egy
2: hogy...
1: új elem, hogy nem csak személyeskedő, azt talán joggal mondják néhány, hogy sok a személyeskedés, de ez megint csak egy vélemény, és lehet, hogy az elején vagyunk nagyon egy folyamatnak.
2: Szerintem erről beszéljünk majd, mert ez nagyon foglalkoztat mindenkit.
1: De szerintem az is nagyon fontos, hogy mondanak valamit, és meg tudják kapni rá a tényszerű választ is. Tehát, hogy nem kérheted számon ezt, meg azt, meg amazt, mert ezt, azt és amazt tetted. Ez egy nagyon nagy különbség. Ugye az elmúlt 8 évezés nagyon kikopott a Fidesz kommunikációban a parlamentben, és már értelmetlenné vált. Most viszont az elmúlt fél év, az elmúlt két év sem értelmetlen.
2: Hogyne, és akkor mondok egy ilyen példát, ami ezt nagyon jól illusztrálja, ez tegnap előtti Kerekes Kinga, az egyik frakcióvezető helyettes, hogy a oktatás védésével szemben én a négy gyerekes családanyja az elmúlt 16 évben az óvodát, az alsó tagozatig, a felsőig, a gimnáziumig végignéztem, hogy milyen az, amikor mi finanszírozzuk az iskolába a téli fűtést, mi visszük a WC-papírt, mit. Tehát nagyon érdekes volt, hogy nem egy általában vett szakértői elemzés, hanem egy anyának a mindennapos tapasztalatai, hogy vonulnak be a politikai diskurzusba, és hogy söprik le azt a másik oldalra, hogy hát azért itt micsoda fejlődés.
1: Ez azt
2: igazolja, amit te, és még mindig csak a második tényezőnél vagyunk, tehát egyrészt egy tanuló vezetői garnitúra, akire rászakadta mindent megváltoztatni. Másrészt itt van a parlamenti mindennapi működés, amelyik azért fölülírja a visszhangjával, hogy mi fontos, mi nem, mert az fontos, ami ottan diskurzus kérdése volt. De akit egy pillanatra álljunk meg, lehet, hogy nem lesz. Itt látom, hogy nagyon sokaknak nehéz feladat, nekem is egyébként, a Magyar Péternek az itteni szerepével mit kezdeni. Mert ugye megszoktuk Magyar Pétert két éven keresztül az országjáró Magyar Pétert, aki egyoldalúan beolvashatott reggeltől estig hat településen a távol levő ellenfélnek, mert nem találkozott vele. Majd egy idő után megszokhattuk azt a Magyar Pétert, akinek ugyanezzel az attitűde a médiában már nehezebb dolga volt, mert ottan láthatóan kijött a sodrából, olyat kérdéztek, amit nem gondolta, hogy ezt kellene kérdezni tőle, hanem másként, de lassan alkalmazkodott hozzá. És most megláthatunk egy harmadik szerepben egy olyan Magyar Pétert, akinek láthat a hozott anyag, tehát hogy ő azonnal válaszkész, és azonnal reagálni kell mindenre, ebben a parlamenti diskurzusban, hogy amit én látok eddig, hogy nem képes, nem akarja, vagy tudatosan csinálja, hogy mindig mindenre reagálni akar. És én meg azt gondolom, hogy ez hosszú távon a miniszterelnöki szereppel nem fenntartható.
1: Meg érdekes, mondom, két szempontból. Egy másodpercet, és akkor ne felejtsd el a két szempontot, kérlek. Ez azért is izgalmas, amit mondasz, mert ő úgy jött, hogy mindenre reagált a Facebookon. Egy olyan térben, ami egy a politikától korábban ilyen módon távol lévő tér volt. Ott üzengettek egymásnak különböző szekértáborok, de a politikusok nem voltak olyan szinten jelen, mint ő. És szerintem nekünk most az az új, hogy ugyanezt
2: szóban az attitűdöt,
1: ezt bevitte élő szóban is a parlamentben. Pontosan ugyanezt az attitűdöt vitte be.
2: De most ezzel teremt egy vadonatúj politikai diskurzus, mert a másik felet is rákényszeríti arra, hogy ha kell, ha nem reagáljon. És hát én azt látom, hogy a Fidesz-KDNP frakcióban nagyon kevesen alkalmasak erre, hogy prompt választ adjanak. Látom, hogy fölkészítik őket, fölkészül erre az aznapi 5 perces beolvasásra, de arra már nem készül föl, hogy a Péter azonnal felugrik és elküldi a francba őket. Tehát, hogy ebből mi süt ki, ezt én nem tudom. Azt látom, és a két szempontom, hogy visszahozott egy nagyon jelentős közösséget. Szerintem Magyarországon 25 éve nem néztek ennyien parlamenti közvetítéseket.
1: És pótolják, ha valaki nem tudta nézni
2: élőben. Igen, megnézheti, mert ott vannak. Persze. Én is azt látom, hogy legalább 5-6 helyen látom a legfontosabb 20-30 percet, tehát ilyen sokan azt mondják, hogy Netflix helyett ezt nézik. Tehát egyrészt ebből kisül valami olyan új politikai diskurzus, amiről mi már elfeledkeztünk, hogy volt. Mi nem, mert mi emlékszünk rá, hogy 30 évvel ezelőtt volt.
1: Mi emlékszünk, mi feladtuk, hogy lesz még valami.
2: Igen, nekünk is újra kell tanulni, mert már olyan rég volt. Tehát ez az egyik következmény, hogy ehhez valahogy alkalmazkodni kell, és nem tudjuk, hogy ez most még a mézes heteknek a következménye, vagy lehet, hogy így lesz ez az egész 4 év, nem tudjuk. A Fidesz mindenképpen érdekelt ebben, mert az egyetlen lehetőség, hogy látszódjék. Tehát vállalják azt is,
1: igen, hogy... de hát most bogzsák.
2: Igen. A másik viszont az is, ez a másik vonatkozás, hogy én nekem is állandó dilemmát okoz, hogy nézem, hogy és magam azt gondolom, hogy fú, ezt az én már elengedtem volna a fülem mellett, erre már nem kell reagálni. Tehát, hogy nem veszi észre Magyar Péter, hogy olyan századrangú fideszeseket avat egyenrangú vita partneré, akik annak köszönhetik a parlamentbe való ott létüket, hogy Orbán Viktor a hagyományos Fidesz elitet levette onnan, és belőttek a lista 120. helyéről olyanokat, akiknek nem nagyon... Tehát szóval, mit tudom én, egy német Balázs, vagy mondjak egy nevet,
1: jó,
2: vagy
1: hát nem rakja a kirakatba mi cimackót.
2: És a Pócs meg ezek. Szóval értem én, hogy azt gondolja Magyar Péter, hogy itt is leverem rajtatok a 16 évet, de nem tudom megítélni azt, hogy ez mennyi energiát vesz el az érdemi kormányzati tevékenységtől, ez az egyik gondom, ezt nem tudom megítélni, mert az az érzésem, hogy erre aránytalanul sok energia megy el. Nem kéne ennyit. Tehát nem miniszterelnöki szint Pócs Jánossal vitatkozni, így nem tudom, miért tesz engem.
1: Szerintem értelek, csak közben azon jár az eszem, hogy azok a szavazók, akik a legerőteljesebben állnak Magyar Péter mögött,
2: mindig
1: folyamatosan, bennük valószínűleg van erre egy nagyon komoly elvárás, egy éhség arra, hogy tegyél már végre igazságot. Ugye ez a
2: teljesen igazad van,
1: mikor
2: is, amikor
1: már valami.
2: Abszolút, és amikor én meghallgatok másokat, meg látom, hogy az elég sok kommentár elemzi ezt, és sokan zavarban vannak, hogy mit kezdjenek. Nekem is az első számú érvem az, hogy nincs olyan nagyon messze ez a választás még ahhoz, hogy a győztes tábor ne érezze úgy, hogy Péter, igenis, torold meg rajtuk a 16 évet, újra meg újra hányszor megszólnak. Tehát értem, hogy a tábort is egybe kell tartani, és itt jön vissza az első szempontunk, hogy közben elkezdődött az apró munka, és valahogy fel kell tüntetni, hogy hát itt rendszerváltás van, és az nagyon sok olyannal jár, ami nem látványos, és nagyon nehéz lenne megmagyarázni, ezt meg nem kell megmagyarázni. Tehát ha együtt értelmezem a kommunikációs teret, akkor érteni vélem a funkcióját ennek, mégis ott van bennem valahogy, hogy ez sok. Tehát, hogyha ez egy emberre szabott, ez nagyon sok, hogy jobban örülnék, hogyha mind a két oldalról többen megszólalnának. Tehát nem csak ezek a magukat lejáratott
1: emberek. Hát vannak néhányan az ellenzéki oldalon, akik nincsenek abban a helyzetben, hogy megszólaljanak. Mert hogyha egészségügyi vita van, Takács képviselő úr miről tudna beszélni? Igen.
2: Hogyha, vagy Tudjon Bence, vagy
1: Tudjon Bence, miről tud beszélni?
2: Igen, akkor azonnal fölhívja a lehetőséget, hogy te akarsz megszólalni, aki, és akkor...
1: Mint hogy ez is történik.
2: Igen, igen.
1: Te idézted ide a frakció vezető helyettes asszonyt, aki azonnal felcsoltál, és el tudta mondani, hogy nekem négy gyerekem van elmesélni.
2: Elmesélem, hogy mi történt ott, ahol ön ennyi ünnepelnivalót látott. Tehát akkor megint csak azt tudom neked mondani, hogy én is tanulom ezt az egészet, és vannak bennem dilemmák, hogy próbálok alkalmazkodni ez az új helyzethez, és látok ilyen elágazási pontokat, hogy egyrészt aránytalanul nagy terhet vállalt eddig a diskurzusban Magyar Péter magára, és ezt nem tartom szerencsésnek az egész 141 fős frakció szempontjából sem, a kormányzó elit szempontjából sem. Tehát, hogyha én mondhatnék nekit valamit, akkor azt mondanám, hogy hát van 16 miniszter. És nem árt, hogyha bedobják őket ebbe a...
1: Kezdjék el.
2: Hogy kezdjék el, és néhánynál már látom. Például a Ruffa, amikor megszólalt, azt úgy látom, hogy megfagyott a levegő. Biztos láttad azt.
1: Tehát ráadásul vannak olyan miniszterek, akikről lehet tudni, hogy jól kommunikálnak.
2: Igen, hát az Orbán Anita például, amit eddig csinált, ő egy olyan ellenpont. Ritkán szólal meg, de hihetetlen elegánsan is kikezdhetetlenül. Tehát azt gondolom én, hogy ebből az lenne a kiút, hogy legalább a kormánytagok, meg a frakció vezérke, mert láttam az Andrát, a frakcióvezetőt itt a saját temesvári élményei kapcsán, hogy bemosott ott, nem tudom, azt láttad.
1: Hogy nem.
2: Hú, az is érdekes volt, és eszembe jutott, hogy hát akkor nektek lenne egy-két tucatnyi olyan emberetek, aki ugyanígy föl tudná venni ezt a politikai diskurzus, hát akkor hagyjátok őket. Tehát ez egy ilyen szál, nem tudom, túl sokat is beszéltem erről, ami ebben az új korszakban még nekem érdekes.
1: Még egy mondatot ebből a szempontból engedj meg, pont azért, mert hogy ez a két év, a kampány két éve az úgy telt, hogy van egy, azaz egy ember, ő beszél.
2: Igen.
1: Magyar Péter, minden ő. És szerintem itt az is nehézség lehet, hogy ebből nagyon nehéz neki személyesen is visszavennie, és elfogadni azt, hogy jó, most nem én beszélek, beszéljen ő. Hiszen az most már ösztönszerűvé vált, hogy valami történik, meg kell szólalnom. Én vagyok a kampány, vagy én vagyok a párt.
2: Volt ebben egy átmeneti időszak, február, március, április, 9-10-ig, amikor ment az egyes egyéni választókörzetekbe, és együtt lépett föl az ottani egyéni jelölte. Nem tudom, te már te sem emlékszel erre.
1: De emlékszem, volt abban néhány nagyon kínos pillanat.
2: Azt akarom mondani, hogy voltak olyanok, amiket szerintem súlyosan megbántak, hogy a Péter mellé odaállították az egyéni jelöltet, mert hát iszonyú volt a kommunikációs szakadék, de voltak nagyon jól eltalált figurák is. Én olyanokra is emlékszem, akik ezt a lehetőséget, hogy ők Magyar Péterre együtt szerepelhettek, elég jól megragadták. Tehát az a 141 fő, az egy nagyon nagy kincs. Én onnan ismerik elég sok embert, és várom, hogy ők is megszólalhassanak, és az szerintem nagyon-nagyon jót fog tenni a többieknek.
1: De ez az is kellene, hogy legyen annyira bátor az a 141 ember, hogy ezt akarja.
2: Merje szólni, igen.
1: Merje szólni, hogy én is szeretnék.
2: Ezt nem tudom, a belső viszonyokat, és most tartanak majd a hétvégén egy elég nagy összejövetet, lehet, hogy itt ez is szóba kerül. De csak a nehézségeket akartam neked értelmezni, hogy egyfelől van ez a döntés-dömping, hogy iszonyú mennyiség, és nem csak egyszer egyéni döntések, csomagok vannak, egész csomagok. Például ez a vagyonvisszaszerzési hivatal körül, ez egy egész nagy törvénycsomag, biztos hallottad, hogy 56 jogszabály kellett módosítani hozzá. Tehát az önmagában, hogy mit hoz. Akkor mit hoz az uniós pénzekkel visszahozatalával való, az is őrült nagy csomagot jelent. Akkor a médiatörvényt is én csomagnak fogom föl, mert ez egy szinten elintézi valahol legfelül, de azt látom, hogy a kollégáid, akik a média helyzetet belülről látják, tömegével írták a kommenteket és cikkeket is az elmúlt két-három napban, hogy hát itt azért ilyen-olyan hiányosságok lesznek. Tehát ezt is úgy fogom föl. Tehát visszatérve most már hagyva a parlamentet, hogy 8-10 olyan ügy indult el, aminek van valami elfogadott törvényi alapja, de tudjuk, hogy ebből további konfliktus lehetőségek és további korrekciós lehetőségek is fakadnak, mert ki lehetett találni ezt a, nekem nem túl fontos, hogy csak 12 évig legyen valaki képviselő, és akkor tudod, jöttek, hogy nem, csak 8, és akkor erre, aki érintett, persze úgy reagál, hogy miért zárnak engem ki, de ezt én inkább gumicsontnak gondolom, ezzel nyugodtan ráérnének egy-két évvel később dönteni, hanem az alapprobléma ebben az egészben, és az lenne a harmadik szál, hogy az egész új rendszernek az alkotmányos alapja. És itt van egy iszonyú nagy dilemma. Van a hozzáértő alkotmányjogászok, jogfilozófusoknak egy része, amik azt mondja, hogy hát azért jó rendben vagy választási forradalom, de hát azért ennek a szándéktömegnek, hogy ti mindent meg akartok változtatni, hol van az alkotmányos alapja, ez egyik. A másik, aki azt mondja, hogy hát azért ilyen rövid idő alatt nem lehet új alkotmányos realitásokat teremteni, hanem lehet bizonyos pontokat leszögezni, aztán majd ebből összeáll, most ugye mai tudásunk szerint az van, hogy érzik ezt a nyomást, ezért megmondták, hogy a jövő év az az alkotmányozási igen. folyamat lesz, és talán a jövő év végére túljutnak a szakmai konzultáción, túljutnak a társadalmi konzultáción, mindegy, de azért ez egy belső feszültség. Tehát úgy kell csinálni neked a mindent felforgatást, hogy el kell hitetni, hogy erre alkotmányosan neked jogod van, miközben ennek a magyarázata nagyon sokszor hihetetlen komplikált, és az átlag ember számára szerintem teljesen érthetetlen, sőt, sokszor azt látom, jogászok.
1: A jogászok is vitatkoznak.
2: Másrészt, szóval én úgy látom, most jutottunk el a héten odáig, hogy lassan letisztul, hogy ez egy két lépcsős folyamat. Tehát egyrészt most hozzá fognak nyúlni ad hoc módon alapvető alkotmányos szabályokhoz, lásd a súlyok leváltása, de az összes ilyen. Többi is. Tudván, hogy ez egy egyszeri módosítás, de nem ez lesz a jövő alkotmányos rendjének az alapja, ez a mostani szükségképpeni cseréhez tartozó, hanem hogy hogyan illeszkedik majd az egész új rendszer gyakorlata ahhoz az államhoz, ami egyébként a Tisza párt programjában is benne van, meg az ígéretében is, hogy egy új rendszer csak akkor lesz legitim és legális, hogyha lesz neki új alkotmányos alapja.
1: Új rendszerünk van?
2: Igen, meg vagyunk győződve.
1: Ez egy fontos kérdés, mert ezen is vitatkozunk nagyon sokan, mert ha a rendszerváltás, az felmentés sok minden alól.
2: Igen.
1: Hogyha kormányváltás, némi módosulással, akkor még mit tetszik csinálni?
2: Ez az első pontom a vázlatomban, amit írtam, hogy ezzel kezdtem volna, hogy ahogy átnéztem ezt a két tucatnyi elemzést, látom, hogy mindenki belefut ebbe az alapproblémára, hogy mit kezdjek ezzel, hogy most ez új rendszer vagy sem. Én elfogadom a főleg Szabó Andráék által, és hát többen a Földi Andris, tehát más jogász professzorok is ezt mondják, hogy azért ez egy választási forradalom. Tehát és én még meg is toldom a magamével, hogy így, én a választásnak tudom, mit tartok a legfontosabb eredményének? A 106 körzetből a 96-10 eredményt. Mert azt mutatja igazán a közvetlen jelöltek meg. A lista eltakarja azt, amit a közeli kutatások mérnek, hogy úgy unblock milyen a pártok támogatottsága. És ennek van persze mandátum következménye, de igazából, hogy mit gondol a nép, azt az egyéni választókörzetek mutatták meg, és a Fidesz annak idején írt magának egy olyan alkotmányt, ahol az egyéni választókörzeteket túlsúlyozta, és most ő kapta meg azt, hogy kisapám, Magyarország népe elsöprő többségben 96-10 arányban úgy szavazott, hogy nem rátok, hanem a ti kihívótokra.
1: Na de ha ez forradalom, akkor az meg igen. elviseli azt, hogy egy mondatos köztársasági
2: igen.
1: elnök
2: igen, én akkor itt folytatom, hogy elfogadom azoknak a véleményét, akik azt mondják, hogy ez nem egyszerűen egy választás, mert egyrészt ilyen magas soha nem volt a részvétel, másrészt egy annyira egyértelmű ez a kétharmad, nem egy-két mandátumon múlik, hanem úgyhogy, és hát a tömegreakció is, ahogy fogadtál az ország április 12-én, és ma is 9-én is. Tehát én is azt mondom, hogy ez egy rendszerváltás értékű választás volt, ami nagyon szokatlan, mert egy regnáló hatalmat nem szoktak, nagyon ritka, hogy egy regnáló hatalom ilyen vereséget szenvedjen. Ez egy másik beszélgetés tárgya lenne, hogy miért, és hogy ezt miért nem érti a Fidesz mind a mai napig, de én elfogadom azt a magyarázatot, hogy április 12 eredménye főleg az egyéni választókörzetekből jöttek, akik mögöttük érezhetik a saját szentgotthárdi kisvárdai választóikat, hogy őt rájuk tényleg így tekintett a meg, hogy más világot akarunk látni. És akkor ebből adódó felelősség, hogy akkor neked naponta úgy kell viselkedned, hogy lássa a téged megválasztó 3 millió valahány száz, hogy ti tényleg más rendszert csináltok. És akkor jön a mindennapi realitás, hogy hát hogy is néz ki a rendszerváltás az oktatásban, a tömegközlekedésben, a nyugdíjasok helyzetében? Azt ígértétek, hogy majd az egész ilyen gyermekvédelmi ügyet majd megváltoztatjátok, mind, és akkor csak belenyúl mindenit, és tulajdonképpen darásfészekben nyúl, és kiderül, hogy a rendszerváltást szimbolikusan megjeleníteni két alapvető dologban. Egyrészt, hogy a régi rend vezetőit eltüntetjük, másrészt pedig, hogy visszaszerezzük az ellopott vagyon, hogy kiderül, amikor ezt csinálni kell, hogy ez nem egy lépés, nem kettő, nem tíz, hanem száz.
1: Na, de az összes ez, többi is. Hát az egészségügy is, az oktatás azok is, meg, a szociális kérdések.
2: Arra azt merem mondani, hogy az benne volt az eredeti Tisza programban, és mondták is, hogy azt legfeljebb azt tudjuk tenni egy négy éves ciklusban, egy más irányt szabunk, de az egy évtizedes feladat.
1: Ami gyorsabban lesz. Megy, hogy azt mondjuk, hogy Búzs Balázs,
2: igen.
1: Hogy azt mondjuk, hogy...
2: Ez, igen,
1: hogy
2: ez a... Mert akkor
1: nem mondok neveket, mert a többiek persze, nincsenek
2: és még lesznek is
1: nevek. Őrsi Gergely, és akkor ezt itt lehet hozzá,
2: lesznek igen. is nevek, és szerintem ez ahhoz képest, hogy az eljárás lassúsága. Hát állandóan eszembe jött, hogy Völner Sárl 21 november, emlékszel?
1: Akkor, és még most sincs semmi.
2: És 5 év telt el, és nem is látom, hogy mikor lenne vége ennek.
1: Jó, tehát azért lehet, a nagy hogy most újra kéne azt is kezdeni.
2: Hát szerintem újra is fogják azt is, mint ahogy látod, nagyon sok mindent újra kezdenek, most például a Fonyódi polgármester, vagy hova való?
1: 300 millióval, igen.
2: Igen, és akkor mennyi ilyen ügy van, amit úgy...
1: Ugye ő is előzetesben van, csak hogy befejezzük ezt a mondatot, és értsük, igen, akik nem követték.
2: Szóval azt látom, hogy egyszerre párhuzamosan rengeteg ügy feléled, és ezeknek vagy úgy, hogy már lefagyasztott állapotban is azért bizonyítás előtt voltak, tehát könnyű folytatni, vagy pedig az egész eljárás előről kell kezdeni. De azt látom, hogy ez a rész ennek a rendszerváltás szimbolikus megjelenítése, hogy igenis, nem hagyjuk, hogy hova lett a pénzünk. És ez itt a legnagyobb falat, ami szerintem nagyon fontos, és ebbe várok, hogy 100 napon belül kellett valaminek történni, ez a Nemzeti Bank. Mert egyrészt összegében is ez a legnagyobb, másrészt szimbolikusan.
1: Hát látványos, hogyne.
2: De hát van... azért a több száz milliárdról van szó.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: De van itt egy másik kérdés, ami ezzel kapcsolatban óhatatlanul előkerül, hogy meddig érnek ezek a fák. Tehát lesz-e valaki, aki egy ilyen nyomozati eljárásban kimeri mondani azt, hogy kitől kapta az utasítást, és nekem erről az jut eszembe, hogy itt van ez az arany konvoj történet, igen, ahol szerintem az eléggé példanélküli, hogy a nyilvánosság előtt védő ügyvédek, akik benne vannak ebben az ügyben, nyilvános kérdéseket tesznek fel a főügyésznek, amire válaszokat várnak, hogy az hogy történt.
3: Hát meg a...
2: Mert hogy ez egy, az eljárásban nem egy szokásos
3: meg
2: történet.
3: Meg hogy a teknek is. Meg
2: hogy került oda a tek?
3: Például, és nagyon igen. Érdekes, hogy azonnal elszaladt az ügy a nyilvánosság előtt a legfelső vezetőkhöz, akik azért elkezdték érzékeltetni, ugye nem gondolják, hogy ez a mi ötletünk volt. Azonnal érzékeltették, hogy ők politikai utasításra cselekedtek, ami azt jelenti, hogy azonnal föltolták gyakorlatilag Orbán Viktor íróasztaláig ezt az ügyet, de és ez most még nincs befejezve.
2: A korrupció Orbán Viktor íróasztaláig,
3: ezt Stumpf István mondta
2: a Fidesz kongresszuson.
3: Hogy
2: senki nem mert reagálni rá.
3: Én néztem, hogy lehetett látni, hogy ott az asztal, tudod, ott volt oldalt. A Viktor így szorította az asztalt közben, és nem láttam nagy örömet az arcán, úgyhogy ez meg is lepett engem, hogy pont ő mert. Igaz, hogy definiálta magát, hogy jót kívülálló, talán emlékszem.
2: Igen.
3: Szóval azt hiszem, ez azért jó ez a példa, amit mondasz, mert bizonyos, aki benne van az, ami csírájában szerintem az összes többiben lesz, a várbeli nagyberuházások 100 milliárdjainál, a stadionépítések eltűnt 100 milliárdjainál, tehát tudunk mondani 4-5 olyan dolgot, amik súlyos összegek, és nagy valószínűséggel elvezetnek a politikai megrendelőkhöz, hogy kinek volt ez az őrült ötlete, hogy ezt kell csinálni. Tehát valószínűleg ezzel fogunk együtt élni a következő időkben, hogy eljutnak olyan szintig, akinek az aláírása a szerződésen volt, megkérdezik őt, és akkor az a dilemma előtt, hogy most én vegyem el a balhét, engem fognak lecsukni 5-6 évre, miközben tudhatják, mert tőlem például tudhatják, hogy ez nem az én ötletem volt. Nagyon érdekes lesz ennek a megszorongatott garnitúrának a reakciója a következő időben, hogy merik-e föltolni a felelősséget, és akkor oda akarok kiukadni, hogy hagylak majd téged, hogy itt van egy óriási probléma, hogy a politikai felelősség és a jogi felelősség nem ugyanaz. A politikai felelősséget nagyon hamar meg lehet állapítani az ügy logikájából. És ott elég azt mondani, hogy hát nem az én ötletem volt, hanem én is parancsként kaptam. Ugyanezt átfordítani jogi felelősségé, hogy a bizonyíthatóság, hogy akkor csak tanú van lomás, vagy van dokumentum, vagy valami, hogy mi az, amivel elmehetek a bíróság. A politikai felelősség megállapítása legfeljebb a médiához még, és akkor ott nagyon könnyű ezt így úgy amúgy forgatni.
2: Azt akartam,
3: a jogi felelősség sokkal nehezebb ügy.
2: Ugyanezen járt az eszem csak másképp, hogy az vajon egy politikai döntés lesz-e, vagy a jogászok döntése, adott esetben akár a rendőrség, a NAV nyomozóinak döntése, hogy kit mernek megnevezni, kit mernek meggyanúsítani.
3: Hát figyelj, én ilyen szempontból azt hiszem cinikus vagyok, hogy azok lesznek ilyen helyzetben, akiknek nincs más választásuk. Tehát akik szembenéznek azzal,

0: hogy is hívják a jogászok ezt a, tudod, amikor te teszel terhelő vallomást cserébe a te büntetése. Vádalkó, igen, ezt kerestem, hogy akik olyan helyzetbe kerülnek majd a megcélzott vezetők közül, hogy vádalkó keretében el kell neki gondolkodni, hogy vagy fölfedem azokat a lapokat, hogy én miért tettem azt, amivel ma sem értek egyet, és miért kényszerítettek politikailag, és akkor cserébe minimális büntetéssel beérem, vagy hagyom, hogy ráverjék azt az ügyet. Amikor ilyen helyzetbe kerülnek majd különböző vezetők, szerintem most a Hankó alatti közvetlen kör már itt van. De annál is inkább, miután látható volt, hogy a miniszter is mind tudott ezekről a döntésekről.
1: Na jó, de hogyha a miniszter ennyit tudott ezekről a döntésekről,
0: akkor mi van a főnökében?
1: Akkor ő neki kimondta.
0: Nagyon érdekes, és itt jön majd vissza az a tantörténet, és egy piti dolognak gondoltam, és nem is tudtam, miért lovagolnak ezen, ez a Vitnyéd. De később rájöttem, hogy a Magyar Péternél ez egy olyan tantörténet, hogy ne hazudjatok már, hát ti ezt többször dokumentáltal, ötször tárgyaltatok kormányülésen róla, hogy van képed azt állítani, hogy ti nem tudtátok, hogy ott mi készül. Tehát ez azért nagyon súlyos, Egon, mert hogyha még más ügyeknél is az derül ki, hogy hát mi csak döntöttünk, mi jót akartuk, mi fel akartuk használni az uniós pénzt, mi egy nagyszerű infrastruktúrát akartunk, meg minden, és akkor kérdezik, hogy na ne hülyéskedj már. Pontosan tudod, hogy ti ezt megtárgyaltátok a kormányülésen, mert van rá jegyzőkönyv, minden, akkor már nagyon nehéz lesz szétválasztani a politikai felelősséget, hogy legfeljebb megmondjuk, hogy te gazember voltál, és elfeledkezni a jogi felelősségről, hogy na de hát kisapám, hát itt hűtlen kezelés, vagy sikasztás, vagy valami, hát itt érdemi bűncselekmények vannak. Hát itt nem arról van szó, hogy te rosszul mérted föl az erőviszonyokat, és elpazaroltál. Mondok két példát, amiből fogod azon érteni. Tehát az, hogy itt beengedni a letelepedési kötvénnyel gyanús orosz, kínai, egyében, főleg oroszokat, akiket nyilván azért engedték be, hogy szabadon közlekedhessenek az Unióban, miközben nem végezték el a nemzetbiztonsági vizsgálat kockázatit, tudjuk többeknél ez kiderült, majd utána ezen eltűnik 300 milliárd forint. Tehát ott azért...
1: Majd, ha jól emlékszem, még betörés nyomán...
0: Igen, eltűntek a bizonyítékok, de
1: pont
0: én a digitális
1: valakinek.
0: Korban én nem hiszem, hogy mindent el lehet tüntetni. Tehát ott például az, hogy ez pusztán politikai felelősség nincs, jogi felelősség nem tudom elképzelni. De még súlyosabb a lélegeztető gépek esete, ami teljesen nyilvánvalóan egy nemzetközi kalandornak a közvetítésével túlárazták, tudod, ez a malajziai.
1: Igen.
0: Egyéb minden, és ott is 100 milliárdokról van szó. Tehát itt lesznek olyan ügyek, ami nem maradhat meg pusztán a politikai felelősség kategóriája, hogy te ezt és ezt tetted, te rád a jövőben nincs szükség a magyar közéletbe. Ez ugye belefér a politikai felelősségbe. De amikor kiderül, hogy te effektíved, már 100 milliárdos kárt okoztál az országnak, akkor ez már jogi felelősségre vonás nélkül nem fog
1: és
0: megállni.
1: És még nem is beszélünk arról, hogy kárt okoztál, és mennyit kerestél rajta.
0: Hát,
1: mert az ugye ugyanennek a vesző utáni következő tagmondata.
0: És akkor bemész te egy stúdióba, és elcsodálkozni, hogy jé, hogy a feleségem milliárdos lett előről, én nem is tudtam.
1: Nem szóval, is szólt az
0: apám. Szóval amikor ilyen összegyűjteném a magyar abszurd ilyen videótárat, azért ez benne lenne.
1: Tényleg ennyit keresett az asszony?
0: Igen, és ott tudja meg. Hát hazamegy, majd leveri rajta. Szóval azt akarom kihozni, csak lehet, hogy zavarosan mondom, hogy ez az időszak hihetetlenül komplikált, mert el kell mindig dönteni, hogy tudod-e ezzel illusztrálni utólag is a rendszerváltás szükségességét, és tudod-e igazolni azt is, hogy te alkalmas vagy a rendszerváltás lebonyolítására szakpolitikusként, kormánytagként, hogy te tudsz úgy irányítani egy nagy üzemet, egy kormány, de egy tárcát is, és tudsz úgy együttműködni az igazságszolgált ügyészsége, bírósága, rendőrsége, hogy tényleg abban a mederben menjenek a dolgok, amit te megígértél, hogy tolvajok vannak, károkozás van, 100 milliárdok eltűntek, és nem tudjuk konkrétan, hogy ki volt, de majd megtudjuk. Erre való a rendszerváltás. Tehát ennek a végigvitele itt ebben a 100 napban én azt tudom mondani, hogy néhány ilyen reprezentatív ügyben elképzelhető, hogy ez, de ha tartok tőle, hogy ezt a 4 évet végig fogja ez majd kísérni, és nagyon érdekes tantörténet volt ilyen szempontból ez a Balázsi Gyula affér, hogy mi van akkor, hogyha ezek közül valaki egyszer föláll és fölajánlja, mint kiderült az államnak a veszteséget, mert nem azt ajánlotta föl, amit ebből magánemberként elvitt, hogy ilyen esetekre még számítani fogunk. Mert eddig csak a politikusokról beszéltünk, de nagyon érdekes ez a kétségbeesett kiáltványszerű Navracsics és Ferenc Orsolya a magyar oligarchákhoz, hogy hát ezek benneteket védtek eddig ez a sajtó, hát ez a média, mi médiánknak köszönhetitek, hogy ti eddig megúsztátok, és most ti nem akarjátok megmenteni őket.
1: Pont szóval volna jó, hogy mondod, hogy hova tűntek az oligarchák.
0: Hát figyelj.
1: Ugye, mert hogy ez egy nagyon konkrét ügyben felszólaló két egykori politikus levele, nyílt levele, de ezen túlmenőleg is. Tehát, minthogyha ezek az emberek, ezek nem is éltek volna itt köztünk. Mészáros Lőrincről a kormányváltás óta nem lehetett
0: hallani.
1: Nem
0: lehet tudni. De hát mert a Szíjról sem, meg a többiről sem, akkor azt hiszem a gatyáról tudhatod, hogy minden estől készül külföldre, és ilyen áron alul adja az érdekeltségeit el. Ugye, amikor megjelent legutoljára egy hónapja az a százas gazdagok, és akkor többen kiszámolták, hogy a 20 legelső között 12-en vannak, akik közvetlen kötődnek Orbán Viktorhoz, vagy családilag, vagy barátilag, és még azt is kiszámolták, hogy ez a 12 2010 előtt sehol nem volt a százas listán. Tehát nagyon nehéz lett itt majd úgy szembesíteni ennek az oligarcha garnitúrának a megváltozott realitásokkal saját magát, hogy megint ne Orbán Viktorhoz vezessen az egész. Na most ebből, hogyha az van, hogy ők szép lassan kezdenek átállogatni, és ajánlanak valami alkut, azt megúszni, hogy közben azért nem vetődik fel, hogy jó, de akkor egy ilyen 3-400 milliárdos vagyon nagy részéről hajlandó vagy megválni, hogyha cserében megtarthatod a tizedét, és akkor mi meg tudomásul veszik, hogy államosítani, vagy ideiglenesen állami irányítás alá veszik a te cégedet, vagy akár ágazatodat, és közben nem vetődik föl a politikai felelősség, ezt nagyon nehezen tudom elképzelni. Kétségtelen, hogy a mindenkori oligarcha, nem csak Magyarországon, máshogy is, hogy átállni az új politikai hatalom mellé, ez nekik soha nem okozott morális problémát.
1: Hát mert az oligarcha ugye arról szól, hogy ott semmi más nem érdekli, csak a pénz és a lehetőség. A mi oligarcháink viszont mások. Mert ez teremtett oligarchák.
0: Ők teremtett oligarchák, és az új rendszerben ők már aligha lesznek versenyképesek, de a vagyonuk azért olyan jelentős tényező, és nem véletlenül lovagolnak ezen a vagyon visszaszerzési hivatalon, ami tényleg egy példátlan lesz a magyar jogrendszer meg államigazgatásban, hogy itt azért joggal érzik magukat úgy, hogy színt kell vallani. És ez a színvallás az, hogy szépen átsündörgök, és akkor partneré válok az új rendszerbe, és segítek nekik lebontani az én érdemtelen vagyonomat, vagy pedig azt mondom, hogy én kitartok a régi főnök mellett, a régi főnök meg szépen eltűnt, tehát nincs ott fölöttük. Tehát én kizárt dolognak tartom, hogy Orbán Viktor április 12 után ezt a mezőnyt ugyanúgy tudná irányítani, mint előtte, mert mit tud ő nekik adni? Tehát ő azelőtt 16 éven keresztül el tudta mondani, hogy tőlem függ, hogy kapsz-e megrendelést. Tőlem függ, hogy neked meddig tart a gazdasági hatalmat. Hát ilyen szempontból a 16 év legnagyobb tantörténete a Spéder gyerek sorsa, ha emlékszel rá, és hát a Simicskáé. Hogy hát azért ez nagyon egy embertől függött, hogy azon a szinten, ahol 100 milliárdokkal játszanak, Orbán Viktor dönti el a sorsát, de most Orbán Viktor nincs itt, ők viszont ott vannak, és ott nagy a dilemma, és ilyen szempontból nekem árulkodó a Navracsicsék levele, és föl se vetődött bennük, hogy hát amit ti írtok, hát az a legsúlyosabb morális ítélet a rendszeretekről. Hát ti azt írjátok a saját médiátokra, hogy az nem média volt, hanem falazott ezeknek a meggazdagodásához. Tehát észre se vették, hogy...
1: De hogy mennyire komoly morális problémák vannak. Név nélkül az egyik a Mandinernél dolgozó fiatal ember, lehet névvel is, mert hát nyilvánosan jelent meg, Kohán Mátyás arról ír, hogy háromféle munkatársa volt idáig a Mandinernek, az első kettőt hagyjuk, a harmadik az, akitől hála Istennek megszabadulunk.
0: Mondja ő.
1: Na most az, hogy ő most hova sorol, mindegy. Le tudnád írni a kollégáidról, akikkel éveken keresztül együtt dolgoztak, hogy hála Istennek kirúgják őket, és megszabadulunk tőlük? Tehát az önfelmentésnek és a helyzet bármiáron való megmentésének valami olyan árulkodó mélysége ez, amit azért szerintem elég keveset láttunk.
0: Nagyon jó, hogy ezt a példát hoztad, mert ugyanezt látom a minisztériumoknál, a kibeszélőknél, ugyanezt látom az önkormányzati világban, hogy akarnak szabadulni, hogy ők most már függetlenek, ők
1: ezek nem a Fidesz. Voltak azok, nem?
0: Igen. Tehát nagyon érdekes, hogy mi beszéltünk itt a 42 napról, elkezdtük a kormányzásról, de hát párhuzamosan van egy Fidesz világ lebomlási folyamat is, az is zavarba ejtő, azt is nagyon nehéz nyomon követni, abból se tudjuk megmondani, hogy mi hova vezet, és van közben egy olyan kiépülő hatalom, amelyik most tanulja a foglalkozását. Tehát ez nagyon érdekes, hogy ugye most ez az úszómester és ez az úszoda új értelmet kapott, mert azt tudod, hogy
1: egy fődő. A úszoda a pénztenger és az úszómester.
0: Igen,
1: hogy az úszó, aki megkapja.
0: Ha elfeledkezem őróluk,
1: hanem... Ez tiszta mafia.
0: Hát az, persze, pont. Ez, ők hozták ezt a legszebb példát vele. De hogyha arra gondolok, hogy ez az új hatalom meg nagyjából úgy úszómester, hogy... Elkezdtek ott úszni vele a tanítványok, és akkor megkérdezték tőlük, hogy hát mester nem mutatná meg, hogy kell úszni, és akkor bemegy a medencébe, és látszik, hogy ő is most tanulja az első tempókat. Tehát nagyon, nem tudom, lesz-e még egyszer egy ilyen érdekes kor, mint ez. Hogy annyi esemény van, annyi mindent kell gondolni, hogy most még nem tudjuk kibogarázni, hogy mi lesz a maradandó, mi lesz ebből a tartós, hogy
1: lassan... Évtizedek óta elemzed az adott pillanatot. Nem először gondolod ezt, hogy nem lesz ilyen izgalmas soha többé?
0: Nem, ennyire soha nem gondoltam.
1: Nem?
0: Nem. Én is tartok, eleinte azt gondoltam, hogy azért 35 éves elemzési rutinnal csak meg tudom mit tenni, hogy mi a fontos, mi nem. Én most azt látom ebből a 40-valahány napból, hogy mindennek elágazási útja, semmi nem dőlt még el, de mindennek vannak elágazási pontja, hogy erre is mehet, arra is mehet, úgyhogy én attól tartok, hogy ez a nagyon vegyes időszak, ami részben a Fidesz lebomlásából adódik, és ugye ennek vannak gazdasági, média, közigazgatási, mindenféle vonatkozás, kulturális. Nagyon érdekes, ahogy...
1: Az majd izgalmas lesz.
0: Ahogy most megszólalnak a kisemmizetek, hogy akkor hogy van ez, hogy mi miért nem kaptunk pénzt, és akkor kiderül, hogy kik kaptak, és akkor akik nem kapnak, és akkor engem most ki fog eltartani.
1: Látod, de nem csak az lesz érdekes, hanem az is izgalmas kezdeni, lásd Pesti Magyar Színház történet.
0: Igen,
1: hogy amiről mindenki beszélt korábban, mert hogy tényleg a Pesti Magyar Színház körüli ügyekről mindenki beszélt a kultúrában. Az hirtelen vizsgálható, hirtelen nyomozható. Tehát valahogy elő fognak kerülni majd azok a történetek, amik eddig is közszájon forogtak, csak éppen senki nem ment utána. És ez a kultúrában is így lesz, és ez nagyon és látványos eredményeket
0: fog. Igen, és ez csak egy ügy. Tudom, hogy elfogyott az időnk.
1: Még
0: tudom,
1: egy kicsi van.
0: Hogy akkor annyit szeretnék még neked a saját zavaromat illusztrálva, hogy elfelejthetem, hogy eddig mit tanultam elemzésként, hogy újra kell tanulni ezt a világot, hogy... Tudomásul veszem ezt a hihetetlen tarkaságot. Tudomásul veszem, hogy naponta kell eldönteni, hogy most erre fordítok energiát, nem fordítok, hogy ez holnap is lesz ez az, hogy holnap után is, vagy felejtsem el ez, mert a tegnapnak szólt. Hogy egy ilyen világban magamnak a következőt tudtam csak rakni mérceként, és legfeljebb elmondom neked, te meg majd meglátod, hogy mit tartasz ebből elfogadhatónak, hogy van néhány alapvető dolog, amin ezt az űrzavaros világot mérjük. Egy. Mennyi pénz sikerül az uniós pénzből visszahozni? Mert hogy az sorsdöntő lesz a magyar gazdaság jövőjére, az nem kérdés. Tehát ez az egyik.
1: Ilyen módon a kormányzás megítélésére.
0: Igen, igen, az lesz szerintem az első, és ez már szerintem a sors úgy hozta, hogy a 100 nap leteltével véletlenszerűen meg lehet ítélni, mert tudod, augusztus végén jár le egy csomó, ezt a véletlen így hozta. Tehát ebben meg lehet ítélni, miközben ez egy nagyon igaztalan mérce, mert tulajdonképpen 2 hónap alatt kell elvégezni azt, amit évekig nem csináltak meg, de ettől még ez a feladat első számú alapvető. 2. Sikerül-e bármilyen módon lecserélni ezt a politikai vezető garnitúrát, ezt az inkriminált 8 fő, és hogy intézik, az nekem másodlagos. De sikerül vagy sem. A 3. az már lassan eldőlt, mert ezt nem gondoltam, hogy ilyen gyorsan megy. Sikerül-e Magyarországot a keleti perifériára szorítva és a nyugati szövetségi rendszeréből kihúzva visszavinni oda abba a két integrációs keretbe, hova önként jelentkeztünk, és nagyon nehezen, de egyszer befogadtak, tehát az Unió és a NATO.
1: Szabad-e ezért megjegyzést tennem, hogy az nagyon látványos, ahogy ezt Magyar Péter intézi.
0: Ezt nem
1: tehát gondoltam. Az a sebesség, ahogyan gyakorlatilag az országhoz, Magyarországhoz öleli azokat, akik nekünk fontosak valójában. Tehát a körülöttünk élők, a lengyelek, a németek, tehát ahogy bevonja őket ebbe a rendszerváltásba, akkor most maradjunk ennél a terminológiánál, hát szerintem ez példás.
0: És azért ne felejtsük el, hogy például Ukrajna ügyében is abból a teljesen reménytelen, nagyon gyanús orosz ügynöki szerepünkből vissza tudott hozni egy olyat, ahol azért mégiscsak megvan a részben a dicskozás és részben a megengedés lehetősége. Ezek a látványos külföldi útja is Párizsban is, Brüsszelben is, Berlinben is, Varsóban is, hogy erre nem számítottam. Azt hittem, hogy mert azért ez én szempontból nem csak Magyar Péter, és nem csak Orbán Anita, mert ő meg járja maga útját, biztos látott, hogy ő is elég sok mindent igen. tud intézni, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt vissza lehet vinni, és én rendszeresen nézem a nyugati médiát, hogy vissza lehetett szerezni a nyugati média mérvadó körének a szimpátiáját. Ezt nem gondoltam volna, hogy ez ilyen hamar megy. Tehát 3-4 dolgot akartam mondani. Uniós pénz, sorsdöntő. Lesz-e vezetőcsere látványosan sorsdöntő. Külpolitikailag mi ott állunk legjobban, és a negyedik, ami szerintem iszonyú fontos, de 100 nap alatt nem dőlhet el, ez a vagyon visszaszerzés. Mit sikerül visszaszerezni az aránytalanul eltorzított magyar össztársadalmi jövedelemből egy szűk csoport részére koncentrált? Tehát azt figyelj, hogy a top 20 a 6000 milliárdról 12000 milliárdra megduplázta a válság 3 évében a vagyonát. Hát ezt nem lehet védeni.
1: Miközben
0: az ország elszigenyén, meg meggyötörte a lakosságot az infláció, és ez a szűk kasz meg megduplázza a vagyonát. Ezen nincs mit védeni. Tehát ezt a 4 dolgot tartom olyannak, hogy ebben a 2026-os évben a 100 nap mérlegeként is, de valószínűleg, hogy az első időben ezen lehet megítélni, hogy van-e esély rendszerváltásra, vagy sem.
1: Én még egy dolgot hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban. A 100 nap körébe tartozik, vagy ráér egy csomó ígéret teljesítése, ami pénzbe kerül, de nagyon sokan nagyon várják.
0: Igen,
1: tehát a legkisebb nyugdíjak, a szociális háló kiterjesztése,
0: a családi pótlék
1: meg minden duplájára emelése. Tehát erre nagyon konkrét ígéret volt, és én tudom, hogy ezt várják azok, akik
0: tudom, ígéretek. Erre azt tudom mondani, hogy ez jelentős mértékben függ elsősorban az uniós pénzektől. Másodrészt én úgy tudom, hogy készítenek pótköltségvetést, de a Kármán Andrásék már készülnek arra, hogy lesz sok év után egy rendes költségvetés ősszel a jövő évre. Költségvetési vita.
1: Kitart addig a választó türelme?
0: Hát ez politikai művészet kérdése. Ezt valahogy meg kéne értetni ezzel a kormányzati elittel, hogy ezt nem lehet úgy csinálni, hogy nem beszélünk róla, mert számon tartják, de a lépések, hogy mi várható, és mit várhat tőled a közember, ez az ő dolguk elmondani. Nem látom reményt ennek a helyzetet, még két másik okból. Egyrészt úgy tűnik, hogy mégiscsak jönnek uniós pénzek, külföldi befektetők is megindultak, és itthon a hazai, hát tudod, a beruházási ráta csökkenése, ami nem tudom, 16-4 éve tart, abban benne voltak a hazai befektetők is, hogy nem látták a jövőt, és ők is megmozdulnak. Ha ez a három tényező, az uniós pénz, a külföldi befektetők és a hazai kis- és középvállalkozók befektetési lefagyottsága megmozdul, akkor azt merem neked mondani, hogy az év utolsó, tehát mire jön a költségvetési vita, november-decemberre, meg lehet mondani, hogy ezekből a legfontosabb szociális ígéretekből mi teljesítető, mi nem, és még csak azt merem mondani, hogy amit így látok a 40-valány nap alapján, hogy nem reménytelen ezekben olyan lépéseket tenni, amikkel utólag lehet elhitetni a lakosság jelentős részével, hogy igen, itt van előre is, nem csak hátra, és nem csak helyben topogás. De erről, hogyha esetleg majd év végén, decemberben, ha újra találkozunk valahol, akkor erről már merek.
1: Én nem akartam ezt ennyire eltolni, arra gondoltam, pont azt számoltam, hogy hát az nincs is 2 hónap, amikor letelik a 100 nap, térjünk vissza arra, hogy akkor érdemes vonni egy mérleget nyilván, hogy mit látsz 100 nap elteltével.
0: Első négyre tudok mondani. Tehát ez, hogy uniós pénz, a személycserék, a vagyon visszaszerzés és a nemzetközi pozíciónk megvan, ezt szerintem biztosan merem mondani, hogy 100 nap elteltével, ez augusztus utolsó napja is szeptember, akkor azt gondolom, hogy arról nekem kell egyértelmű véleménynek lenni. Az utolsó kérdés, amit te mondtál, hogy ne is a szociális ígéretek, az a decemberig várni. Új költségvetésig.
1: Én viszont nem várok decemberig, visszavárlak ide.
0: Na, jó? Hát én nekem nagy öröm volt veled beszélgetni, mert végre el tudtam mondani azokat a dolgokat, amik nem a napi, attól őrülök meg, tudod, amikor egy órája történt valami, és mi a véleménye? Nincs véleményem róla. Nem tudom berakni a nagy folyamatba.
1: Ezeket meg örülök, hogy megosztottad. Köszönöm.
0: Na, én is örülök, hogy itt voltam, és köszönöm én is ezt a lehetőséget.
1: Kéri Lászlóval beszélgettünk, és hát ugye abban maradtunk, hogy folytatjuk, így lesz, és várjuk akkor is önöket. Viszontlátásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot, én Tóth Peti Lili vagyok, ez pedig az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunk itt a Spirit FM-en. Minden állatnak megvan a maga nyelve, így igaz ez a lovakra is. Ám a nagy kérdés inkább az, hogy hogyan akarjuk mi emberek beszélni ezt a nyelvet. Megértéssel vagy pedig erővel? Az erőszakmentes lóki képzésről fogunk most beszélgetni Pataki Katával, Monty Roberts instruktorral. Köszöntelek nálunk!
4: Köszönöm szépen a meghívást!
3: Hogyan kell elképzelni a hétköznapokban a munkádat? Nyerekből is zajlik ez az idomítási forma?
4: Zajlik, igen, de főleg az én napjaim azért a földi munkával telnek. Van egy-két ló, akit azért napi szinten lovagolok, de inkább a maga a kiképzés része, meg a fiatal csikónak az elindítása, tehát tulajdonképpen ez a fő vonal, amit én itthon képviselek, illetve elég sok lovat rehabilitálunk, viselkedés problémás lovat, és azért az mindig a földről kezdődik. Úgyhogy főleg a földről folyik a munkám.
3: Az erőszakmentes lókiképzéssel mikor találkoztál először? Szerintem kijelenthető, hogy Magyarországon az elsők között kezdtél el ezzel foglalkozni.
4: Hát igen, igazából biztos volt már egyébként rajtam kívül más is, aki ezt elkezdte, meg tudom is, hogy voltak, de hogy ebből diplomát, meg ilyen hivatalos papírt igazából nekem sikerült először itthon Magyarországon szerezni. 2010-ben egyébként, 2007-ben kezdtem el ezt a módszert tanulni. Előtte meg csak egy kicsit így volt egy érzésem ezzel kapcsolatban, hogy kell, hogy legyen egy olyan út, amivel tudunk kommunikálni, és amiben nem szerepelhet a bántalmazás. Tehát, hogy ez nekem egy ilyen abszolút személyiségjegyem, hogy azt nem.
3: Volt esetleg az életedben egy olyan momentum, amikor számodra ez egyértelművé vált, vagy mindig is tudtad, hogy kell lenni egy másik útnak?
4: Igazából sokszor volt ilyen felismerés, hogy mondjuk nekem elég régóta volt már saját lovam, és akkor ugye sokszor mondták, hogy jó, ha nem csinálja meg, akkor verd fejbe kétszer, meg rúgjál alá kettőt, és akkor majd biztos jó lesz, de hogy mindig inkább úgy voltam vele, hogy nem, akkor megpróbálok rájönni, hogy hogyan tudnám rávenni őt arra, vagy hogyan tudnám megértetni vele, hogy mit szeretnék, és lehet, hogy 2-3 órával tovább tartott, de azért úgy sikerült, tehát hogy volt nekem ebben egy olyan meggyőződésem, hogy kell, hogy legyen erre egy módszertan.
3: A módszernek a titka miben rejlik? Hogyan kell elképzelnünk? Megérkezel a helyszínre, először felméred a lovat?
4: Igen, de hogy igazából ennek minden foglalkozásnak az a titka, hogy nekem kell tudnom a lóval kommunikálni. Tehát, hogyha én ismerem az ő motivációját, a kommunikációját, az egész evolúciós fejlődését a fajnak, mert hogy mindent meghatároz, és tudom azt, hogy ők hogyan tanulnak, és milyen tanulási formák vannak, akkor ugye így tudok felvenni egy kapcsolatot az adott lóval. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, a lótanulási folyamatai, mert hogy sokszor hallom azt, hogy igen, mert hogy makacs, meg szemét, meg nem jó fej, de hogy ez nem igaz, tehát hogy ezek egy emberi megfogalmazások, ezek emberi mondatok, és ami viszont a lóra igaz, az, hogyha nem jól időzítünk, akkor egészen más tanul meg, mint amit mi szeretnénk. Tehát minden, ami az ember számára kellemetlen, az egy tanulási forma, és egy nem jól berögzült viselkedés.
3: Tehát akkor, ha jól értem, az ilyenfajta félrenevelés egy emberi tükröt is tart tulajdonképpen, mindig. Hogy mi mit rontunk el, gazdák?
4: Igen, mindig. Tehát, hogy ez a legnehezebb szembesülés egyébként, azt gondolom ebben a szakmában, hogy mindent mi rontunk el. Tehát, hogy minden azon múlik, hogy mi nem jól kommunikálunk az adott lóval, és mivel ők nem vokálisan beszélgetnek velünk, mert ugye vokális nyelv az nincsen, hanem testbeszéddel, és nagyjából 600 kiló egy ló, tehát amikor ők elkezdenek úgymond kiabálni, akkor ez a testbeszédnek a nyomatékosítását és annak a, tehát maga a mozdulatoknak az emelését, a fizikai jelzését fogja a ló eszkaláltatni, és ugye ezáltal érezzük mi azt, hogy ez nagyon veszélyessé válik, de ő így tud beszélgetni, hogy egyre nagyobb mozdulatokkal szól, hogy valami nem tetszik.
3: Amikor megérkezel a helyszínre és elkezded felmérni a lovat, első blikre tudod, hogy mi általában a probléma, vagy azért idő kell az ismerkedéshez?
4: Idő kell az ismerkedéshez, mindenképpen azért kell nekem is egy jó pár perc, de azt mindenképpen elmondhatom, hogy a legtöbb probléma tényleg abból van, hogy az emberek, a lovasok nagy része egyáltalán nem tudja, hogy miért alakulnak ki a problémák, és ugye csak azt hallom, hogy nem csinálja is szemét, és ugye rossz napot akar nekem, de hogy ez egyáltalán nem lószerű, tehát hogy a legnagyobb probléma abból van, hogy a lovasok nagy része nem tudja, hogy hogyan tanulnak a lovak.
3: Hogyan zajlik a tanulási folyamat egy lónál? Lát valamit, érzékel, ebből levon következtetést, vagy hogyan történik ez?
4: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb, tehát ugye asszociáció útján tanulnak. Tehát van egy kérésed, annak van egy engedése, és az az engedés határozza meg azt. Tehát, hogy mondok erre egy példát, hogyha most én nem tudnék itt veled beszélni, de szeretném, hogyha kijönnél velem a folyosóra, akkor mondjuk oda megyek hozzád, megfogom a kezed, és elkezdelek húzni. Tehát van egy vezetésem, hogy légy szíves, gyere ide. És ha egyfolytában húzlak, akkor neked ez nem jelent semmit, csak az, hogy engem egyfolytában rángatnak, de hogy pontosan mit szeretnék. De hogyha elvezetlek egy ajtóhoz, és azt mondom, hogy itt most abba hagyom a húzást, akkor te ezzel asszociálni tudsz, hogy ja, akkor lehet, hogy ide kellett volna jönnöm. Ha rosszul időzítek, nem jókor adok egy választ, akkor viszont a ló mindig az engedésből tanul. Tehát, hogyha én odazárom a lábamat az oldalához, megszorítom, ugye ez azt jelenti, hogy indulj el. De ha rajta hagyom a lábamat, és folyamatosan szorítom, van egy folyamatos szorítás, akkor a ló elkezd gondolkodni, hogy vajon hogyan tudom ezt a szorítást megszüntetni, mit kell csinálnom. Elindul, gyorsít, megáll, fordul, egy csomó dolgot kipróbál, hogy vajon mi lehet a megoldás. És ha nem szűnik meg maga ez a nyomás, akkor vagy feladja, vagy teljesen összekavarodik, és kiakad, hogy valaki mondja már meg, hogy mit csináljak. De ha mondjuk te elérsz valameddig, mondjuk 5 méter után elengeded a lábaddal, vagy elindul ügetésbe, és azt mondod, hogy oké, most elengedlek, akkor az információ fog berögzülni, hogy ha szorítanak, el kell indulni, és amikor megyek, akkor elengednek. És erre összvisz 3 másodpercünk van.
5: 3 másodperc.
4: Igen, ennyi az, amit össze tudnak kötni a lovak az engedésre, vagy ugye egy korrekcióra, vagy egy utalmazásra, tehát nem sok. És hogyha ezt lekéssük, akkor teljesen más fog megtanulni a ló, mint amit szeretnénk. Tehát az én kérésemet addig tartom fönn, amíg nem kapom meg rá a választ.
5: Mennyire sokfélék tudnak lenni a lovak kapcsolódás szempontjából, személyiségben is akár?
4: Hát, mint mi emberek.
5: Tényleg?
4: Igen, igen. Nagyon, nagyon sokféle ló van, nagyon, ugye mindent meghatároz ez is, hogy hogyan nőtt fel csikóként, hogy milyen kapcsolata lett az emberrel, hogy mennyire volt ő megértve, hogy mennyire kellett mondjuk küzdenie azért, hogy jó kapcsolatban legyen az emberrel, hogy bántották-e, hogy választották le. Tehát igazából pont olyan, mint nálunk embereknél. Meghatároznak dolgok egyébként tenyésztésben is, vannak helyzetek, amikor tudom mondjuk, hogy egy vérvonalra mi a jellemző, egy híresebb vérvonalra, hogy viselkedésben ugye az örökletes dolgok azért itt is működnek.
5: Ugyan, de nálunk is.
4: Pontosan, tehát, hogy a mintakövetés az nagyon fontos, és ahány ló annyiféle. Tanulási képességben is, személyiségben is, de mindegyik ugyanarra törekszik, és az a biztonság.
5: Ez a versenysportba is beilleszthető mód például a lókiképzésre, szerintem mindannyian emlékszünk a 2021-es Tokiói olimpiára, amikor Annika Szlój versenyző, hát minősíthetetlenül bánt versenytársával, méghozzá Saint Boy nevű lovával, amit hát nem is a saját lova, mert sorsolják az öt tusa lovakat. Mit tanított nekünk ez a szituáció?
4: Hát ugye ez egy azért nagyon érdekes dolog, mert itt két résztvevő van. Az egyik a sportoló, én 20 évet úsztam versenyszerűen, tehát hogy pontosan tudom, hogy mi a tétje annak, amikor ott áll az ember az igazi megmérettetés előtt, és ott kell teljesíteni. Tehát ugye ez nyilván egy olyan helyzet, ami őt magát, az, hogy most nyugodjon meg és gondolja át, hogy itt mi legyen, az eleve valószínűleg egy kizárt szituáció. Tehát ugye van adott az ő állapota. Adott a ló állapota, amihez, tehát hogy ahhoz, hogy egy ilyen lóval lehessen menni, ugye ez egy nagyon, nagyon összetett dolog, mert hogyha ő ismernék, ugye a lovasok nagy része, nem ismerem a hölgyet, nem ismerem a hátterét, de hogy ez egy abszolút olyan szituáció, ami egyébként nem csak az olimpián fordul elő, hanem még akár olyan díjugrató versenyeken is, ahol az emberek évekig dolgoznak ugyanazzal a lóval. Mert a ló letükrözi az embert. Ez egy túlélési ösztön. Tehát ez úgy kell nagyjából elképzelni, hogy ők szinkronizálódnak egymással, a lovak, egy csapaton belül. És ez úgy terjed ki az emberre is, hogy ők szinkronizálódnak az emberrel is, hiszen tudniuk kell azt, hogy van-e egy vezető. A vezető a megbízható a csapatban. Ő az, aki egyértelműen kommunikál, aki elmondja, hogy merre menjünk, hol állunk meg, kiviselkedik rosszul, kiviselkedik nem. Tehát van egy jó vezető. Ennek a jó vezetőnek az a legfontosabb tulajdonsága, hogy mindig nyugodt és nagyon kiszámítható. Ugye erre törekszenek a lovak, ebben keresik a biztonságot. És ami még a leges-leges legfontosabb dolog a lovak és az emberek kapcsolatában is, hogy mindig az a vezető, és az áll följebb a hierarchiában, aki a többieknek a mozgását tudja koordinálni. Ezt úgy kell elképzelned, hogy állatira egyszerű egyébként, ha felülök egy lóra, én mit szeretnék, minden lovas mit szeretne, vagy akár fölül a kocsira mögé, teljesen mindegy hogyan, de azt szeretném, hogy az a ló az én kérésemre akkor oda és abba az irányba menjen, amit én szeretnék. Tehát a mozgását akarom ugye koordinálni, szeretném, ha lenne arra hatásom, ugye finoman. És amikor ez nincsen meg, akkor én kontrollvesztésben vagyok. Egyébként a legtöbb probléma, tehát nem is a legtöbb, minden probléma ebből jön, hogy a ló meg tudja mozdítani fizikailag az embert, de ez az ő kommunikációjuk, tehát ez nem úgy működik, hogy az én lovaim otthon tudják, mert sokat foglalkozom velük, hanem ez egy lószerű kommunikáció, aki a többit mozgásra bírja, az van följebb a hierarchiában, annak ugye az ad egy biztonságot, mert irányítja a többi lovat. A lovak alapvetően követő állatok, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy ragadozót, hogy van egy falka vezér, és akkor majd az ott mindent.
5: Tehát akkor bennük megvan a kapcsolódásra való hajlam, vagy az érdeklődés?
4: Igen, és ez fontos is a számukra, hiszen ha ez nincs, akkor a csapat szétesik, és sokkal kevesebb az esély a túlélésre. Tehát ők ebben gondolkodnak. Olyan, mint dominancia, nagyon ritkán fordul elő. Ez is egy nagyon emberi és nagyon divatos megfogalmazás, hogy nagyon domináns ló. Vannak erőteljesebb személyiségű lovak, amelyeket jobban meg kell arról győzni, hogy te igenis érdemes vagy arra, hogy veled együtt működjön. És akkor visszakanyarodok erre a dologra, hogy azon a lovon semmilyen kontroll nem volt. Tehát olyan, mint amikor beülsz egy autóba, és se kormányozni nem lehet, se a féket nem lehet megnyomni, és se a gázt, tehát, és sebességet se lehet váltani. És ugye ez a ló szempontjából ez egy olyan dolog, hogy az ember nem tudta, hogy ezt hogyan tudná elérni, gondolom lett egy 200-as pulzusa az embernek, a ló ezt átveszi, ami neki egyetlen egy információ van ebből, hogy ezzel az emberrel biztos, hogy meghalunk, mert azt se tudja, hogy mit kéne csinálni. A másik dolog, ami egy fontos része, hogy nyilván ez egy tanult viselkedés, hiszen a ló megtanulta, hogy ő ezt meg tudja tenni, és neki semmilyen más érdeke, tehát hogy most a lovak nem tudják, hogy verseny van. Ez is rendkívül fontos információ. Tehát ők nem tudják, nem olyan fejlett az idegrendszer, hogy ő azt kitalálja, hogy ott áll a steward, meg a pályabíró, meg a pályaépítő, meg a versenybírák, és hogy akkor megszólal a gong, és verseny van. A mi testünkből jövő információ az, ami az egyetlen fontos a ló számára. Tehát ha egy ló nem működik a versenyen, az azért van, mert az, aki lovagolja, az abban a pillanatban elveszti a kontrollt a saját teste fölött. És ez az, ami adja a problémát. Valószínűleg nem lehetett volna megoldani azt a helyzetet azzal a párossal akkor az olimpián. De az is lehet, hogy mondjuk valaki felül, akinek semmilyen tétje nincsen azon a versenyen, és körbe lovagolja úgy azt a lovat, hogy a lónak egy kérdése sincsen. Tehát minden lehetséges, de a legfontosabb ugye ebben az egész dologban, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. És a lovak egyébként eljutnak nagyon hamar egy olyan állapotba, hogy kétféle szituáció tud előfordulni, egy ló feladja, és egy tanult tehetetlenség állapotába kerül, és azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy mit csinálsz velem, nem érdekel.
5: Teljesen rezisztensé válnak.
4: Igen, rezisztensé válnak, vagy azt látod, hogy csinálja a dolgát, de hogy valahogy nincs ott. Nincs benne az élet, amit várnál egy menekülő állattól egyébként. Tehát az életet nem szabad, nem érzéketlenítünk el soha annyira egy lovat, hogy te ne tudd az életet kivenni, előhívni, mert az nem egy partnerség. A másik helyzet meg az, amikor egy ló azt mondja, hogy most volt elég. Tehát elég volt, mert mindenki össze-vissza információkat ad nekem, az egyik megdicsér, a másik megbüntet ugyanazért, úgyhogy most volt elég, úgyhogy menjetek el a hátamról, és nem megyek egy lépésre, és mivel ló 600 kiló, erre nem lehet rávenni.
5: És ez egy ilyen szituáció
4: volt. Ez egy ilyen szituáció volt, igen.
5: De hogyha ez a szituáció így kamerák tüzében, ha így lehet fogalmazni, nem jön létre, akkor szerinted lett-e volna előrelépés abban, hogy kivonják ezt a számot az öttusából?
4: Hát nem tudom, ebben nem igazán vagyok én kompetens, de mivel ez egy olyan, az öttusának egy olyan eleme volt, ami nem is tudom, hogy lehet-e fair play-ként emlegetni akármikor, mint egy olyan teljesítmény helyzetet, ami mondjuk egy futás, vagy egy úszás, vagy valami olyan dolog, amire valóban, ami csak én rajtam múlik.
5: Igen.
4: Itt a ló egy társként működik, és ugye, azt kell nekünk tudni emberként, hogy a lovak tényleg, tehát vannak olyan emberek, akiknek van olyan energiájuk, hogy a lovak és minden állat azt mondja, hogy fú, ez tök jó. De ez nem sok ilyen embert ismerek, aki alapjáraton ezzel meg van áldva. Na most ugye csinálhatnánk egy matrixot, hogy ebből hányan öttusáznak, de hogy az egész világon, de hogy gyakorlatilag kell egy kapcsolat, és kell egy bizalmi dolog, mert a ló ugye akadályokat ugrik, mindenféle, hogy mondjam, ilyen gondolkodás nélkül megcsinálják az embernek, de azért ez egy nagyon összetett sport, itt tudni kell úgy lovagolni, tehát ugye tényleg sokan éveket szánnak arra, több százezer lovat lovagolnak, nyilván nem ennyi, de hogy nagyon-nagyon sok lovat, nagyon sok verseny, tehát hogy
5: az életüket teszik föl erre a pár percre.
4: Igen, és még úgy sem mindig sikerül. mert egy távolságot kell nézni, jó helyről kell elugratni a lovat. Tehát ugye én is, nekem is a lányom egyébként díjugratásban versenyzik, és itt is vannak olyan lovak, amelyek bátrabbak, és azt mondják, hogy mindegy, ez az ember annyira nem tudja, hogy mit kéne csinálni, de bevállalom. És van olyan, amit kétszer-háromszor rosszul vezet oda az ember az akadályra, nem sikerül neki a mozdulat, vagy megüti magát, vagy nem jól ér oda, túl nagyot kell, nem jó érzés, elbizonytalanodik, és azt mondja, hogy köszöni szépen neki, ezt így ő nem ugrik többet. Tehát ezek a lovak, amik befejel, ami megáll, ami rohan a pályán, mert fél, tehát ugye ezek mind olyan dolgok, hogy nem egy egyszerű dolog ez, és főleg úgy, hogy ezeknek a versenyzőknek, tehát ez az ember szempontjából is egy rettenetesen nehéz szituáció, hogy egy olyan lóval kell egy viszonylag nehéz pályát menni, amelyikkel neki nincs semmilyen kapcsolata. Tehát ez egy, és nyilván ebből adódott ennek a sportágnak a szépsége, hogy ki az, aki ezt meg tudja csinálni, csak azt gondolom, hogy ugye a tenyésztés is, meg az egész, ugye az állatoknak a jóléte eljutott egy olyan szintre, amikor már azt mondjuk, hogy ezt nem kéne csinálni.
5: Valóban. Mit gondolsz egyébként, hogy jogos volt, akkor kijelenthető egyértelmű, hogy szerinted is jogos volt ez ennek a lovas ágnak a kivezetés az öttusából?
4: Igen, én úgy érzem, hogy igen. Nyilván, ha öttusáztam volna, akkor vérezne érte a szívem. Tehát, hogy ugye az is egy olyan dolog, hogy én ezt a ló szempontjából tudom így mondani. Én egyébként imádtam az öttusát, néztem is mindig, amikor még ugye több napig tartott, tehát mondjuk így a barcelonai olimpián, vagy ugye még előtte, vagy a Szöult is, akkor még jóval tovább tartott, meg több napig versenyeztek. Most már azért eléggé lerövidült az utóbbi időben, de hogy vagy egy nagyon nagy reform kellett volna. Tehát ugye ez is egy olyan nehéz dolog, hogy ki az, aki vállalja azt, hogy olyan lóállományt biztosít minden öttusa versenyre, ahol egyformán, nagyjából egyformán tudnak versenyezni a lovasok.
5: Fontos kérdés, szerinted lehet-e etikus és állatbarát a lovasport?
4: Lehet. Egészen addig, ameddig ugye nem arról szól a dolog, hogy mennyi pénzt lehet ezzel keresni.
5: Hát de sajnos pénzorientált világban él.
4: Ez nagyjából mindenre igaz. Igen, abszolút, tehát hogy magas szinten nem tudom, hogy mennyire, de ugye ott meg van már egy olyan szelekció, hogy gyakorlatilag majdnem, hogy maguktól csinálják a lovak, tehát hogy egészen elképesztő szintre fejlődött a sportlótenyésztés, úgyhogy szerintem minden az emberen múlik. Tehát azon múlik, hogy én nekem mi a szándékom, és mondjuk ugyanúgy kell kezelni a lovat ezekben a sport szakágakban, mint egy versenyző. Tehát neki ugyanúgy, mint egy élsportolóval a takarmányozását, a pihenését, a regenerációt, a regeneráció rendkívül fontos. Az, hogy milyen felszereléssel lovagolunk, hogy a nyergeknek a 80%-a nem jó. Tehát, hogy ez egy nagyon, ugye külön mindenféle olyan dolgok vannak, hogy nem kérünk egy olimpikon maratonfutót, hogy egy három számmal kisebb cipővel legyen kedves versenyezni. Tehát, hogy ez a lovakra ugyanígy vonatkozik a felszerelés, főleg a nyereg, elképesztően fontos dolgok ezek, úgyhogy ha ez mind figyelembe van véve, akkor igen, és akkor nagyon magas szintet, magasabb szintet el lehet érni, mint egyébként.
5: Visszatérve a módszeredre, hogyan tekintenek ránk a lovak, akár barátként is ki lehet építeni egy ilyen kapcsolatot?
4: Abszolút ki lehet építeni, és ugyanúgy meg kell érte dolgozni, mint egy barátságért, vagy egy szerelmi kapcsolatért. Tehát, hogy igen, és egy nagyon komoly partnerséget, és egy megbízható vezetőt, meg egy partner tudnak látni az emberben. Maga az érzelmi része, ugye, mert mindenki tőlem is nagyon sokszor kérdezik, hogy jaj, hogyha akkor tanulok nálad, és megtanulunk a lóval beszélgetni, akkor ugye fog engem szeretni. Más a motiváció, de egy nagyon komoly ragaszkodás, az abszolút megvan a lovakba, de ugye az ő érzelmi intelligenciájuk az nem olyan fejlett, mint a miénk, és nagyon sok mindent másképp gondolkodnak. Az én nekem van egy lovam, ő egy 18 éves, most 18 éves Quarter Horse Julcsi névre hallgat. Julcsika 13 éve van velem, nem, 15, bocsánat, és azt érzem, hogy most jutottunk el oda, hogy bármit kérhetek bármikor. Van, hogy néha azért így visszakérdez, hogy biztos vagy ebben, de hogy nagyon sok munkánk volt benne, sok csalódással, nem úgy működött, miért nem úgy működött, rájöttem, hogy én miattam nem úgy működik, és ugye ezeket a a tanulásokat számomra le kell vonni a következtetést, hogy ezen csak én tudok változtatni.
5: Ezt akartam kérdezni, hogy a pályád során volt-e esetleg olyan kemény dió, amit mondjuk nem úgy sikerült megoldani, ahogyan te azt szeretted volna?
4: Volt egyébként, hál' Istennek nem olyan nagyon sok. Ugye ez is egy nagyon összetett dolog, tehát mondjuk mondok erre egy példát, és akkor úgy szerintem elég jól lehet érzékeltetni, hogy van egy problémásnak nevezett ló, az a probléma, hogy nem lehet rá felülni. Mert 3000 másodperc alatt lekerül róla az ember, vagy nem is tudod átrakni még a lábadat sem. Vagy át tudod rakni, de utána életveszélyesen elszalad, és látszik, hogy óriás pánikban van a ló. És elkezdtünk ezzel foglalkozni, 3 hónapig tökéletesen működött a dolog, nem akart elszaladni, megértette a feladatokat, a világ legcukibb lova volt, tényleg egy gyönyörű, szép 3 éves ménről beszélünk, és a bemutató napján, amikor be akartuk mutatni a lovasnak, aki átvette volna, akkor előjött ez a probléma, addig 3 hónapig nem. És gyakorlatilag teljes kontroll nélkül, mintha soha nem csináltunk volna vele semmit, elrohant a lovassal, aki egyébként a párom volt, és hát ő sem nagyon értette ezt, mert egyedül ment vele terepre előtte, és hál' Istennek voltak videófelvételeim, én minden lovat felveszek videóra, amellyel dolgozunk.
5: Elemzed? Visszanézed?
4: Vissza is nézem, meg hogy ugye tudjam mondjuk a gazdájának videón küldeni, hogy itt tartunk, mert nem mindenki jár el megnézni, hogy áll a lóképzése. És ez volt az a pont, egyébként ez tavaly nyáron volt, amikor még Monty Robertset is fölhívtam, tehát nekem van egy elég jó kapcsolatom vele, ő egyébként 92 éves már.
5: Utána néztem.
4: És abszolút lehet, tehát hogy szoktam egyeztetni a feleségével, és akkor megbeszéljük, hogy holnap reggel 8-kor telefonálok.
5: Aktív ő még egyébként?
4: Igen, tehát azt tudom mondani, hogy szellemileg teljesen, a mozgása az már nem, de a körkarámnál ott ül, és a versenyekre, sok versenyre eljár, úgyhogy abszolút, hál' Istennek még jól van. És ő mondta azt, hogy egyrészt így nagyon nagy dicséretnek vettem, mert mondta, hogy abszolút úgy hangzol, mint aki tudja, hogy mit csinál. Hú, de jó.
5: Megnyugodtál.
4: Abszolút megnyugodtam. De hogy most tudtam egy olyat mondani neki, amire így csípőből nem tud válaszolni. És hogy ennek is ugye nagyon sok összetétele van. Tehát ugye vannak olyan embertársaink, akik tényleg rettentő nagy pánikot tudnak csinálni olyan dolgokból, amit mi nem is értünk. És látod azt, hogy konkrétan az egész teste a túlélésre hajt. És ugye lehet ez egy típus, lehet az, hogy ebből neki sikerült elmenekülni, lehet, hogy fáj valamie, lehet, hogy egy ideg becsípődése van, ami azt az információt adja, hogy itt nem most menekülni kell. De a lényeg az, hogy nem igazán sikerült ezt megoldanunk, tehát, hogy időről időre előjött ez a probléma, most már más lovagolja egyébként, és hát nem mondom, hogy 100%-os lett, de valamennyire lehet vele dolgozni. Tehát ugye ez is egy olyan, nem is tudom, hogy hány embert kérdeztem meg így a környezetemben, akikben megbízom, és tudom, hogy nagyon sok ilyen lóval dolgoztak, hogy mi lehet, és nagyjából mindenki ezeket mondta, hogy vagy fent tudsz rajta maradni, mindig. Ami ugye a Monti is azt mondta nekem, hogy ez egy olyan ló, aminél soha többet nem lehet hibázni. Ami nem egy egyszerű helyzet.
5: Hát nem, valóban.
4: Tehát, úgyhogy nagyjából ő, volt egy másik, aminek aztán kiderült, hogy van egy ilyen agyi kémiai folyamat, diszfunkciója, ami miatt egyszer csak lefeküdt a lovassal, és utána meg teljes őrületben akar tovább menni. Ez egy biológiai dolog, tehát, hogy ezen igazából nem nagyon tudtunk változtatni, úgyhogy megoldani azt nem lehetett. Vannak látás problémás lovak, ami ugye meggátolja a képzést, tehát, hogy elég összetett, de azért hál' Istennek a legtöbb lóval boldogultunk eddig.
5: Mi emberek mit tanulhatunk a lovaktól?
4: Hát elsősorban az önazonosságot, mert ugye az a legjobb dolog a lovakkal, hogy nem tudod megjátszani, hogy te milyen állapotban vagy, mert ő azt leolvassa és vissza is tükrözi. Tehát sokszor hallom azt, hogy jó, de én nem izgultam, de. Tehát, hogy ezt a ló megmutatja, hogy de, én is jártam ebben a cipőben. A pillanatban lenni, mert ők csak a pillanatban tudnak lenni, tehát, hogy abban a helyzetben, amiben éppen vannak, tehát nem jár közben azon az agya, ami közben rágcsálja a szénáját, hogy mikor jön az ember, és mi lesz a mai feladat, vagy majd a Bélát ott a sarokban délután egy kicsit meghajkuráztam. Tehát, hogy nincs ilyen, az van, ami éppen történik. És az erőszakmentes kommunikáció, meg az asszertív kommunikáció, tehát az, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy én nagyon sok lószállító problémás lóval dolgozom, és ott tényleg úgy kell elképzelni ezt a párbeszédet, hogy a ló örjönk, hogy nem akar, én meg halálnyugodtan ismételgetem, hogy értem, de most ez lesz a feladat, és ez 3-4 órán keresztül tud működni.
5: Akkor a célidegzettel rendelkezel is türelemmel.
4: A lovakkal abszolút, tehát hogy tényleg volt fizikailag is ez nagyon kimerítő, mert ugye ő a 600 kilójával mondja, hogy nem, én meg a nem 600-en mondom, hogy de ugye ennek vannak technikái, hogy nem mondom, hogy nem visel meg főleg így öregszem már azért, és az ízületeim így másnap a kezemet, amikor nem tudom a kávémat megfogni reggel, azért emlékeztet, hogy ez már nem 20 éves vagyok, de hogy nekem addig kell kitartanom, amíg a ló azt mondja, hogy jó. És még egy nagyon érdekes dolog, hogy ők ugye képekben gondolkodnak, tehát úgy kell elképzelni, hogy van a fejében egy film, hogy ez eddig hogy működött, hogy mi az, amivel ő meg tudta szüntetni az ember kérését. Ez lehet ágaskodás, lehet az, hogy tehát tényleg hanyat veri magát, mint egy gyerek a bevásárlóközpontban, és örjön, csak a ló ugye hanyat veri magát, ágaskodik, hátra megy, jobbra megy, húzgálja az embert, és amikor ez a film, ami így berögzült az agyába, ez lefut, és én még mindig ott állok, akkor így rám szoktak nézni, hogy ó, akkor most mit szeretnél tulajdonképpen, még mindig itt állsz, ez nem így szokott történni. És ugye ezeknek a helyzeteknek a legnehezebb része, amikor ugye valaki tulajdonosként el akar jutni mondjuk egy versenyre, és nem tudja föltenni a lószárítóra a lovat, és egy ilyen pillanatban abba hagyja, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy a legnagyobb örjöngés meg van jutalmazva, és a következő alkalommal onnan kell indulni. Tehát, hogy ezért kell kitartani nyugodtan. És egyébként az erőszak, az működik, mindannyian tudjuk, ideig, óráig. Az, hogy az milyen maradandó károsodást okoz, azt inkább hagyjuk, de tud működni sokszor, és aztán egyszer csak vége, és nem működik többször. Tehát, hogy ugye az, amit mi csinálunk, annak az a lényege, hogy megértse a ló, hogy magától, tehát ne akarjon nekem, vagy ne tudjon elmenni tőlem, hanem ne akarjon tőlem elmenni, mert velem jó lenni, és azokat az információkat és instrukciókat, amiket én adok, azt meg lehet érteni. Tehát ez a törekvés, és ez szerintem az emberi kommunikációban is nagyon hasznos tud lenni, bár az emberek sokkal hamarabb felidegesítenek, mint a lovak. Úgyhogy.
5: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és egy kicsit körbe kalauzoltál minket ebben a témában.
4: Nagyon köszönöm a meghívást.
5: Pataki Katát hallhatták.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben 14 órától a Spirit FM-en.

0: magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Pozsonyi utat a Katona József utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. A 75-ös és a 76-os trolibusz rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Radnóti Miklós utca és a Jászai Mari tér megállót. Mától a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamospálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányúsították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. Hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értük. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
3: Az állatvilág néha egészen elképesztő dolgokat képes produkálni, a különböző állatfajok pedig egészen érdekes, különleges képességeket és tulajdonságokat sajátítottak el az evolúció során, így aztán számos rekorder született. Na de hogy melyik állat rendelkezik a legerősebb harapással, melyik a leggyorsabb és melyiknek a legfejlettebb a kommunikációja, erről rántjuk le a leplet Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állatkert és Növénykert szővívőjével. Köszöntelek nálunk.
4: Szervus, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát tényleg ez egy elég izgalmas téma.
3: És nagyon örülök, hogy tényleg eljöttél hozzánk, mert nagyon izgalmas valóban a téma. Na de kezdjük is a legelején, szerintem, amivel a legeslegtöbbet, hát hogyan is mondjam, zajlik találgatás, hogy melyik a leggyorsabb állat, mert én nagyon sok verziót olvastam.
4: Igen, hát erre a kérdésre általában az szokott lenni a válasz, tehát hogyha mondjuk ez egy kvíz kérdés lenne, akkor valószínűleg a gepárd lenne erre helyes megfejtés, legalábbis azért a szárazföldi állatok közül, és hát tudjuk, hogy akár 90-100, sőt 110 km/órás sebességgel is tud ő száguldani. Persze azért azt is hozzá lehet tenni, hogy azért ezt a tempót nem bírja olyan nagyon sokáig, de ez kell ahhoz, hogy hát ő általában ilyen kisebb gazellák, neki az a megfelelő mérettartomány így a zsákmány tekintve, és akkor hát bizony ahhoz, hogy őket utolérje, ahhoz ez a sebesség is kell. Na most, ami ebben igazából érdekes az az, hogy ha így belegondolunk ebbe, hogy 90-100-110 km/h, akkor hajlamosak azt mondani, hogy hát igen, ez futásnak tényleg gyors, tehát az olimpikonok se tudnak ilyen gyorsan futni, de tulajdonképpen azért ezt a technikai eszközeinkkel ezt lefutjuk. Hát azért autópályán ennyivel menni az nem egy nagy kunsz, még csak nem is illegális feltétlenül. Igen, ám csak én mindig hozzászoktam tenni, hogy oké, csak ez terepen van. Tehát nem ám tükör sima aszfaltúton, az ország nem

0: esne jól igazán a gepárdnak, meg a karmainak. De hogy azt kell mondjam, hogy a szárazföldi járműveinkkel, amelyek terepre alkalmasak, ott igazából nem sikerült még elérni nagyon ezt a sebességet. Tehát az, hogy ott üzembiztosan lehessen menni a terepen valami terepjáróval ennyivel, hát ez szerintem műszakilag nagyjából a képességeink határán van, tehát még csak azt se lehet mondani, hogy jó, hát a technikai eszközeinkkel ezt a szintet mi már azért elértük, ha nem is saját izomból, de így a műszaki haladás segítségével. Úgyhogy ez egy elég érdekes dolog. Na most nálunk a budapesti állatkertben ugye most nincsen gepárd, tehát akkor ha a budapesti állatkert állatait nézik, akkor nem lehet azt mondani, hogy hát akkor a gepárd a leggyorsabb, mert az utoljára 90-es évek elején voltak gepárdjai. De azért a jaguár is, a nagymaskák általában, ugye nekünk leopárdunk, oroszlánunk, meg tigrisünk van, ami a nagymaskákat illeti, hát közülük azért valószínűleg a leopárdok azok, akik a legfürgébbek. Meg ugye ez, hogy gyorsaság,
1: ez relatív, ugye?
0: Meg nézőpont kérdése, hogy most egy hosszabb, vagy legalább egy rövid táv futásba nézzük ez, vagy arra, hogy milyennek az állat reakció, és milyen gyorsan képes valamilyen reakcióra, mert ugye, hogy mondjam, egy ilyen karnyújtásnyi távolságra, milyen gyorsan mondjuk egy mérges kígyó kivág, hát az is azért elég gyorsan, szabad szemmel nem is nagyon lehet követni. De hát ugye az azért nem arról szól, hogy elkezd a kígyó futni, ugye nincs is neki nagyon mivel. Úgyhogy az, hogy az állatok sebességét hogy nézik, az ezen is múlik. Egyébként az ezzel kapcsolatos kísérletek azok általában úgy néztek ki, hogy hát volt valami kiinduló pont, és akkor koncentrikus körök, hogy így a távolságot mérjék, és akkor onnan elindítottak egy állatot, aki próbált is elspurizni, és akkor mindegy milyen irányba indult, tehát akkor lehetett mérni a sebességet, meg hát ma már azért vannak olyan optikai eszközök, hogy egy filmfelvétel során is lehet ezt mérni. Egyébként még a nagymaskákon kívül azért a patások között vannak ilyen nagyon gyorsan, tehát azért egy zebra, gazellák, ők is, hát azért kell a gepárdnak is nagyon gyorsan futni, mert a gepárdok is nagyon gyorsak, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy mi van a tengerekben, meg mi van a levegőben, ahol ugye kicsit más a közeg. Ugye a madaraknál általában a vándorsólymot szokták a legsebesebben repülő állatnak, a rekordernek kikiáltani, különösen zuhanó repülésben, mikor rácsap a zsákmányára, akkor bizony még a 200 km/h sebességet is meghaladhatja. Wow. És a tengerben ez sokkal nehezebb, az egy sűrűbb, nagyobb ellenállású közeg, mint a levegő, de azért hát ugye a delfinek és cápák közül is vannak sokan, akik akár csak rövid időre is, de nagyon gyors mozgásra képes, azért általában a rekordernek így a vitorlás, kardoshal és
1: ezt
0: ilyen típusú állatokat szoktak kikiáltani, akik bizony, hát ott talán ők azért inkább alulról súrolják ezt a 100 km/h, és nem felülről, mint mondjuk amit esetleg a gepárd képes, de pontosan a víznek a nagyobb közeg ellenállása miatt, de a vízben azért az nagyon gyorsnak számít.
1: Javarészt ragadozókról beszélgettünk, és feltételezem, hogy ezek közül kerül ki a legerősebb harapású rekorder is. Ez melyik állat?
0: Igen, hát...
1: Ez is megoszlik, ugye?
0: Megoszlik, meg hogy ezt akkor pontosan hogyan is mérjük, fizikailag mérhető-e, de hogy van-e olyan eszköz, amivel ezt tényleg pontosan meg is tudjuk mérni a különböző fajoknál, azért ez sem mindegy. Ugye itt, amiről szoktak beszélni, azok egyrészt különböző cápafajok, bár ehhez tudni kell, hogy nem feltétlenül minden cápa úgy táplálkozik, vagy úgy harap, ahogy ezt a filmekből is, nem tudom, ilyen cápa című Spielberg filmekből, igen, meg ilyesekből elképzeljük, hogy jön, és akkor így a száját, és a fogaival harap, mert ilyen típusú cápák is vannak, de vannak olyanok is, általában azért saját maguknál jóval kisebb táplálékot fogyasztanak, hogy ők így beszippantják a táplálékokat, nem beszélve arról, hogy egyébként a legnagyobbra nő cápafajok, azok tulajdonképpen planktonevők.
1: A cecápák, igen.
0: Így van, úgyhogy azok meg aztán teljesen ártalmatlanok is az emberre. Ja, valójában több mint 500 különböző cápafaj van, és ezek közül nagyjából 31 néhány azoknak a száma, akikről valaha is feljegyezték, hogy valamilyen sérülést okoztak embernek, most ezt akár a karcolást is ebbe a körbe vehetjük be, és a cápa támadásoknak a száma, amik már súlyosabb következményekkel járnak, az azért 4-5 cápafaj számlájára írható, de annyira azért nem kellett tegni a cápáktól, tehát évente úgy átlagosan 100 és 200 közötti cápa támadás van az egész világon, ennek nagyjából a fele provokál, tehát hogy odaúsznak, szelfizni akarnak vele és egyebek. És ugye ezekben a, ebben a statisztikában az is benne van, ami tényleg csak valami karcolással jár, prédatévesztés, ilyesmi. A halálos cápa támadások száma évente az egész világon 5 és 10 között szokott lenni, ami persze borzasztó dráma, hogy egyébként pont nemrég volt a hírekben egy Sydney-beli esetről elég sok szó, bár mégis ott aztán, ha jól emlékszem, már nem volt halálos kimenetelű, de azért nem esett jól, az biztos. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a közúti baleseti statisztikákat, szóval
1: sőt, talán lehet, hogy előbb nyerek a lotton, mint hogy cápa.
0: Igen, hát az a fajta reakció, hogy úristen cápa, hát most akkor ettől félni kell, akkor hát előbb kéne ilyet mondani egy autó látványára, hogy úristen autó.
1: Sőt, én még azt is elmondhatom a hallgatóknak, hogy én aktívan búvárkodom éves szinten több hetet, és sose volt még szerencsém Egyiptomban cápával találkozni.
0: Igen,
1: sajnos.
0: Hát Vöröstengerben azért előfordulnak olyan cápák is, amire azért érdemes, mondjuk tigris cápa például, amire azért érdemesebb odafigyelni. De hát azért a legtöbb cápa, amivel mondjuk egy búvárkodási szituációban is találkozhat az ember.
1: Macska cápa és a kisebb.
0: Igen, szírcápák, akkor esetleg dajka cápát, attól függ, hogy hol merülünk, azok meg aztán nem csinálnak különösebben nagy problémát. Meg tényleg ezek általában cápák részéről is, ami cápa támadás van, az vagy ezek a provokált dolgok, hogy valami tévedés, félreértés. Na a lényeg az, hogy hát ugye egyrészt az ő azoknak a cápafajoknak, amik ilyen nagyon aktív ragadozók, tehát nagy fehér cápa, tigris cápa, ezeknek tényleg nagyon erős a harapások, és a másik, amiről még itt szoktak beszélni, hogy hát a krokodilok. Mert hogy ott ugye az van, hogy ha elkapják a zsákmányt, akkor nagyon szilárdan kell tartani, hogy ne szökjön. Időnként krokodilok saját magukhoz képest is elég nagy zsákmányt tudnak megragadni, és akkor ugye hát a víz alatt kell tartani, és a vízbe folytani, és ilyesmiben mesterkednek ezek a krokodilok. De az az érdekes, hogy azok az izmok, amelyek összecsukják a krokodilok száját, azok sokkal erősebbek annál, mint amik kinyitják. Mert ugye fogni kell, ahhoz kell erő, kinyitni csak ahhoz kell erő, hogy fizikailag meg tudják mozgatni a saját állkapcsukat. Ezért aztán, amikor hát állatkertekben valami krokodillal vagy aligátorral kapcsolatos beavatkozásra van szükség. Hát régebben ez egyébként úgy történt, hogy volt néhány kollega, azok oda mentek egy kockás pléddel a krokodilhoz, akkor rádobták a fejére, akkor úgy nem nagyon látta, hogy mi van, akkor egyszerre ráugrottak, hát attól függ, hogy mekkora volt a krokodil, de mondjuk 60-70, jól lefogták, és akkor először mindig a száját kellett átkötni. Régi időkben akár ez egy nadrág szíjjal is történhetett, és akkor az már úgy blokkolja ezt, tehát, mert ugye fontos, hogy olyan állapotba hozzuk az állatot, hogy nyilván ő se legyen egy sérülés veszélyes helyzetben, de hát a gondozóknak a biztonságára is törekedni kell, míg mondjuk, hát ez általában azért volt, mert mondjuk a téli szállására, a nyárira kellett mozgatni, akkor még nem volt közvetlen összekötetés a kettő között, most már van, és akkor ilyen helyzetekben kellett ezt alkalmazni. De jó néhány évben már annak is, hogy lát egy olyan, hát volt egy felvétel, amiben járta az egész világot, hogy ott valamelyik dél-kelet-ázsiai állatkertbe kellett egy krokodilnál, nagyobb testű krokodilnál egy beavatkozást végrehajtani, és ott hát azt altatásban csinálták, és ott hát valahogy menet közben azért mégiscsak fölébredt, és az állatorvosnak lekapta a félkezét. És én nagyon csodálkoztam, hogy hát ha altatásban is, hát miért nem az az első, hogy átkötjük a száját.
1: Igen,
0: és
1: igen,
0: akkor
1: igen,
0: meg lenne. Aztán lehet, hogy a beavatkozás pont azt a területet érintette, ezt már nem tudom, a részletekre már nem emlékszem, hogy lehet, hogy nem is derült ki akkor. Na az a lényeg, hogy az izmok máshogy működnek a krokodilnál, hogyha be akarja csukni a száját, meg hogyha ki akarja nyitni a száját, de biztos az, hogy nekik is elég nagy és erős harapásuk van. Ja, talán a legnagyobbra növő ilyen faj a bordás krokodil, sósvízi krokodilnak szokták még hívni, az ugye Ausztráliában él olyan területeken, ahol édesvizekben is valójában, meg ezeken a mangróvés területeken, és néha még a többé-kevésbé nyílt tengerre is képes kiúszni ez a krokodil.
1: Sőt, ha jól tudom, ők ugye, amit mondtál is, hogy a különböző izmok náluk máshogy van a szájukban, hogy nem is tudnak rágó mozdulatokat végezni, ezért van, hogy egy ilyen körkörös pörgést csinálnak maguk körül, hogy apró cafatokra tudják tépni a húst, ugye?
0: Pontosan így van, de ez egyébként a hüllőkre általában jellemző, tehát az emlős állatok nagy találmányok, hogy úgy tudnak rágni, mint mi, és örlőfogak is vannak, és egyáltalán valójában ez egymással összefüggésben alakult, tehát a fogazat, meg az, hogy hogyan kapcsolódik az alsó állkapocs a koponya többi részéhez. Ez egyébként egy nagyon izgalmas, őslénykutatók ezt mondjuk ősemlősöknek kifejezetten sokat vizsgálják. Úgyhogy egy külön műsor tudnának erről mondjuk az őslénykutatók tartani. Nagyjából én is ismerem azért a folyamatot. De az a lényeg, hogy valóban a hüllőknél ott inkább csak az a része megy a fogak meg a száj által, ha vannak egyáltalán fogak, mert ugye nincs is minden hüllőnek foga, vagy a növényt leszakítsa, vagy ha ragadozó, akkor hát a zsákmány állatból, vagy akkora megragadja, és egy akkora darabot valahogy kitépjen belőle, amit aztán le tud nyelni, és hát utána minden más már ott belül történik. Tehát nincs ez, hogy szépen alaposan megrágja, kisfiam rág meg jól az ételt, mielőtt lenyeled, ez nem működik ezeknél a hüllőknél. Nincsenek is egyébként ilyen típusú fogaik. A hüllők világában a krokodiloknak elég fejlett fogaik vannak, de őrájuk is az jellemző, hogy hát ezek nagyjából egyforma fogak. Tehát nincsen ilyen alkalmazkodás, hogy akkor vannak metszőfogak, meg szemfogak, meg örlőfogak, mint az emlősöknél. De a hüllőknél talán nem is kell, tehát ők változó testhőmérsékletű, ahogy népszerűen mondják, hidegvérű állatok. A hidegvérű szervezet fenntartása az nem kell annyi energiát bevinni táplálékkal, ezért van az, hogyha jól belaknak, akkor nagyon sokáig, hetekig, akár hónapokig, mondjuk óriás kígyóknál kibírják táplálék nélkül. Az emlősöknek az anyagcseréje sokkal gyorsabban pörög, ott nem lehet ezzel vacakolni, ott rendszeresen kell lenni, és azt jó alaposan meg kell emészteni, és az jó alaposan meg kell rágni. Úgyhogy bár a krokodilok nem ezt csinálják, és valóban próbálnak kitépni darabokat mondjuk egy nagyobb zsákmányból, és ebben segíthet az, hogy elkezdenek forogni a saját testük körül. Ezt egyébként akkor is csinálják, mikor veszélybe érzik magukat.
1: Wow.
0: Halálforgásnak szokták ezt nevezni, hogy ilyen nagyon hollywoodi módon hangzik így ez az egész dolog. De ez pont abban is tud segíteni, hogy darabokat a zsákmányból ki tudjanak tépni. Mesélnek ilyen sztorikat Ausztráliában is, hogy aztán a modern természettudomány ezt azért némi kétkedéssel fogadja, de mondjuk az északi területen, hogy azért össze lehet futni kocsmákba ilyen történetmesélő figurákkal, akiket azt igen, hogy a nagy bordás krokodil, és ugye ők Saltwater krokodilnak hívják, és hogy akkor megragadja a zsákmányát, és leviszi valami gyökér alá, bedugja, és akkor ott még érleli egy darabig, hogy a rothadás miatt ott egy kicsit puhuljon meg. Hát mindenféle ilyen történeteket mesélnek. Igen, hát egyébként tulajdonképpen logikusan hangzik, és előfordul, hogy ilyen is van, de azt gondolom, hogy azért nem szükségszerű minden esetben.
1: És hogyha már rémsztorikról beszélünk, ne térjünk el a cápáktól is, mert hát sajnos ők is eléggé rosszul vannak megítélve, pedig egy rendkívül fantasztikus állatfajról beszélünk általánosságban gyűjtőfogalomként, hiszen nagyon különleges képességeik vannak.
0: Igen, a cápákra azt lehet mondani, hogy egyszer valamikor nagyon régen, még a dinók kora előtt az anya természet összerakta a cápát, és olyan jó sikerült, hogy az azóta is majd az a séma nagyjából működik.
1: Sláger.
0: Persze, több különböző cápafaj van, meg jönnek létre újak, ugye. De hogy maga a séma, hogy néz ki egy cápa, és hogy működik, az nagyon megy. És ez, hogyha ugye az érzékelésről meg indultunk, meg a rekordokról, meg ilyenekről, és hát vannak ilyen rekord érzékelési képességeik is, vagy ilyen különleges érzékelési képességeik is. Eleve a vízben a halak, hát ugye a cápák is halak, még hogyha ugye a porcos halak is, azok, hát ugye nem csak azok a klasszikus érzékek vannak meg, amit mi is ismerünk, hogy van a látás, meg van a szaglás, és ráadásul a szaglásról mindenki tudja, a cápák nagyon-nagyon szuper szaglásuk van, messziről kiszagolják a vért.
1: És a rémsztorik.
0: Egyébként a szárazföldi állatok között is vannak nagyon jó szaglások, a jeges medvének például kifejezetten jó a szaglása. De hát ez a cápákra is igaz, tehát jó a szaglásuk is, valószínűleg az jobb, mint a látásuk, de hogy ugye a vízben élő állatok, azoknak különleges képességük van arra, hogy a víz áramlását is érzékeljék. Ugye egy klasszikus halnál az oldalvonal szerv szolgál erre, ami tulajdonképpen tapintással működik, de az a lényeg, hogy a víznek a fodrozódását, a nagyon apró nyomás különbségeket tudják észlelni. A rajban úszó halak is ez alapján tudják tartani a helyüket a rajon belül, hogy a többiek által keltett áramláshoz képest igazítják magukat. Igen. És ugye a cápák is tudnak ilyen áramlási meg nyomás viszonyok változását érzékelni. De ugye amit még tudnak, hogy nekik van egy elektromos érzékszervük, a szájuk körül van Lorenzini ampulának nevezett dolgok. Ennek az elektromos érzékszervnek nem az a lényege, hogy megtalálják, hogy hol fut a falban a vezeték. De természetben ugye ilyenre nekik nincs szükségük. Nekünk otthon a háztartásban néha jól jön, de hát arra vannak külön műszerek, nem kell cápát a hónunk alá csapni ehhez. Viszont a cápáknak ez azért jó, mert a zsákmányállatok izommozgása az részben egy elektromos folyamat. Tehát nagyon kicsi elektromos, mert elektromágneses tér jön ott tulajdonképpen létre. Azok az állatok, amelyek ilyen híresen elektromos áramtermelők, mint az elektromos angol, elektromos rája, valójában azok is módosult izmokból jött létre az a szervük, ami ezt az elektromosságot előállítja. De ez eredetileg minden izommozgásra, ha nagyon gyenge elektromos tevékenység is, de jellemző. És ezt a cápák képesek érzékelni, és hát bárki, aki úszik, kapálódzik, mindegy, hogy az embere, vagy valami pici rák, vagy hal, akkor azt is elektromosan tudják érzékelni. Valójában azt is érzékelik, hogyha mondjuk egy fémtestű hajó valahol nincsen rendesen lekenve, lefestve korrózióvédő anyaggal, és maga a fém közvetlenül érintkezik a tengerrel, ott van egy elektrokémiai folyamat, még mérgező fémsok is keletkeznek, nem nagy mennyiségben, de ott is egy elektromos folyamat játszódik le, és ezt is tudják érzékelni a cápák, tehát az is egy ilyen furcsa dolog nekik, hogy akkor jön egy fémhajó, és akkor lehet látni ilyen felvételeket, hogy ilyen hajóknak a víz fölé lógó csöveibe, fém hegesztett vascsövekbe beleharap. Ez is ezért van valószínűleg. De egyébként nem csak a cápák rendelkeznek ilyen elektromos érzékszerrel, a kacsacsőrű emlősnek is. A kacsacsőre az ugye nem csak tapintásra jó, mert ő ilyen zavaros vizekben szeret apró élőlényeket, kicsi rákokat, férgeket keresni a víz alatt, rovarlárvákat, és ő is érzékelni tudja ezt a nagyon finom zsákmányállatok izomzata által keltett mozgást. Illetve hát vannak olyan állatok, amelyeknek az elektromos érzékszerveik azért különlegesek, mert az nem passzív, tehát hogy próbálja érzékelni más állat az elektromosságát, hanem aktív, tehát egy elektromágneses teret gerjesztenek maguk körül, az említett elektromos angolna például pontosan ezt csinálja, de van mondjuk elefánthal, ami nem nagy, hanem ilyen ormányszerű képlet van az állán, és akkor ezért nevezték el elefánthalnak. Ilyen a budapesti állatkertben is van. Egyébként elektromos angolnánk is. Szóval, hogy ők azt csinálják, hogy ezt az elektromágneses teret gerjesztik maguk körül, és aztán úsznak, és érzékelik, ahogy a közelükben lévő terettárgyak torzítják ezt az elektromágneses teret, és az alapján tudnak, így van, az alapján tudnak képet alkotni az őket körülvevő környezetről, és hát nadal pláne ezzel az elektromos szervvel még azt is tudják csinálni, hogy ilyen nagyobb kisüléseket hoznak létre, ami aztán megbénítja a zsákmányállatot, és akkor könnyebben felfalhatóvá teszi.
1: Hát egészen horror sztori. Na de hogy a cápák védelmére is kell egy kicsit. Nagyon rossz a látásuk, ezért is fakad ebből, hogy sok a tévesztés, amit említettél is korábban. Elsősorban szerintem amúgy a búvárokat támadják meg, pláne a szörfösöket, mert ahogyan fekszenek a deszkán, az elsődleges prédaforrásra emlékeztetik őket, a fókára. Bizony. Pontosan.
0: És azért is van nagyon sok ilyen horrorisztikus kép, hogy ugye oldalról beharapott szörfdeszkák és egyebek. Valóban, tehát aztán igazából az a tapasztalat, hogy a fóka az valószínűleg nagyon finom a fókára specializálódott cápáknak, mert az egy jó zsíros dolog, meg minden, és igazából az a tapasztalat, hogy hát az ember az annyira nem is ízlik a cápáknak tulajdonképpen.
1: El is engedik,
0: rájönnek, hogy ja, ez nem az, akkor bocs. Csak hát ugye addigra már lehet, hogy komoly sérülést okoznak. Tehát az, aki kifejezetten még utazik is az ember, az meg aztán végképp annyira ritka, hogy tényleg egy kicsit túl van tolva ez a... Nyilván van egy-két eset, amikor hát azok tényleg tragikusak, és akkor hát csak a család iránti részvétel tudunk gondolni rá, de hogy ezek olyan elenyészően ritkák, hogy tényleg az, amit a cápákkal szemben van, az azért enyhén túlzás. Nyilván van, ami erre rátett egy lapáttal, ez a Péter Benzsének a regénye, amiből ugye a film, a Spielberg film, meg hát annak ugye folytatása is voltak.
1: Igen. 75-ben volt az első film, és még azóta is rettegünk tőlük.
0: Igen, bár már a film készítői is egy kicsit ugye azt mondják, hogy hát valójában már ők is inkább a cápák védelmére kellene.
1: Túlöttek rajta, igen.
0: Így van. De szerintem azért egyre többen tudják meg minden olyan helyen, ahol egyébként foglalkoznak cápák hallott, próbálnak is ezekre, tehát a cápákkal kapcsolatos valós igazságukra fölhívni a figyelmet. Mi is ezt tesszük egyébként, ugye nekünk van egy, először is Magyarországon mi mutatunk be legrégebb óta 1912 óta tengeri állatokat, és az azóta többé-kevésbé folyamatos. És van egy cápasulink is, az 2018 vége óta működik, és ott egyébként minden nap délben van egy cápás programunk, ez heti 4 alkalommal még merüléses cápa etetéssel is együtt jár, de nem kell mindig új dolgozókat fölvenni hozzá, hanem jó viszonyban vannak a cápák, így van. És akkor hát erről akkor meg is lehet nézni, meg tudunk is róla mesélni, hogy valójában mi a helyzet a cápákkal, hogy ne csak az ilyen horrorfilmek legyenek a meghatározók a cápákkal, az való viszonyunkban. Valójában egyébként, ha ember és cápa találkozik, és ott esetleg meghal valaki, az leginkább a cápa szokott lenni, mert az ember és cápa találkozásokban benne vannak a cápa halászat, a cápa fogás, a cápa uszony leves miatti vadászatuk a cápáknak, aminek hát vannak ilyen nagyon kegyetlen megoldása is, hogy kialasszák a cápát, levágják az úszóját, mert igazából az kell leves, ez aztán magát a cápát visszadobják, ami persze a biztos halála számára, így már megcsonkítva, de azért még visszadobják. Úgyhogy szóval valójában ha a valós történéseket nézik, a cápáknak sokkal több félnivalójuk van tőlünk emberektől, mint fordítva.
1: Egészen állati sztorikat hallhattunk, szerintem megérne egy folytatást majd a jövőben ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem, és hát a folytatást meg majd megbeszéljük, nagyon szívesen jövök máskor is. Köszönöm szépen.
2: Adj esélyt! A műsor, amely az állatokról szól, nekünk, értünk. Hiszen közös ügyünk az állatvédelem. A mikrofonnál Tóth Peti Lili.
1: A mai adás zárásaként pedig érkezem Fogadj örökbe rovatunkkal. Ezúttal a Herosz budapesti állatotthon két kedvencét mutatom be a nagy közönségnek. Kezdem is Tappancsal, egy 10 éves ivartalanított kuvasz keverék úrfival, aki gazdája elvesztése után került gondozásba. Eleinte nehezen nyílt meg, de mára örömmel fogadja az ismerős embereket, és szeretetteljes, csupaszív kutyává vált. Tapasztalt gazdit keres, aki időt és türelmet ad neki az újrakezdéshez. Más kutyánk mellett nem érzi jól magát, így egyedüli kedvencként költözne legszívesebben kertesházba, ahol mindig történik valami. Ő egyébként már 2020 óta várja, hogy végre újra legyen egy saját embere. Második gazdikeresünk pedig Bessi Cica. Ő egy 10 hetes játékos és kíváncsi kislány, aki testvérével együtt egy gyermekotthon udvarára került kidobásra. Már megkapta az első oltását, szobatiszta és mindenkivel gyorsan összebarátkozik. Így most már készen áll arra, hogy szerető családba költözzön. Bízom benne, hogy valamelyikőjük felkeltette érdeklődésüket, és kedvet kaptak ahhoz, hogy személyesen is megismerjék őket. Ez volt a mai Adj esélyt állatvédelmi műsorunk. Hallgassák legközelebb is. Tóth Peti Lili búcsúzik Önöktől. Viszontlátásra!
2: Műsorunk kiemelt szakmai együttműködő partnere a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel Ön is. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják.
2: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
6: Ez itt a borműsor, a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és hogy mivel foglalkozunk, a 45. országos borverseny eredményével, díjazottjaival, úgy általában azzal az ünneppel, ami a borászok is a bor ünnepe, és ebből a felhozatalból rögtön itt a legelején az év fiatal feltörekvő borászát köszönhetjük, aki nem más, mint Koroncai Martin, a Koroncai Pincészet borásza. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
6: Gratulálok a díjhoz!
7: Köszönjük, köszönöm szépen, köszönöm.
6: Köszönjük, mondja többes számban, de hát ez most kivételesen csak az öné, de ez azért is izgalmas, mert ugye ez egy családi borászat, ahol feltörekvőként a legfiatalabbként megjelent.
7: Igen, igen, azért is mondtam a többes számot, mert én vagyok nyilván a borász a csapatba, de ugye mi saját szöllővel is foglalkozunk, amiben még rengeteg embernek a munkája benne van, úgyhogy őket is ki szeretném emelni, illetve ez egy családi vállalkozás, amiben részt vesz édesanyám, apukám és az öcsém is, úgyhogy igazából ez az érdemezőket is ugyanúgy illeti.
6: Hát valami biztos hárul rájuk is ebből a dicsőségből, persze, de hát azért mégiscsak a díjat ön kapta. Kitől tanulta ezt a szakmát? A családon belül kezdődött?
7: Igen, a családon belül, hát elsősorban édesapámtól. Tehát ő volt, aki a családon belül már ugye generációk óta jelen van a borkészítés, illetve a szőlészet. Már nagypapám, de én nagypapám is foglalkozott ezzel. De édesapám volt az első olyan így a generációban, aki így komolyabban elkezdte ezt felfejleszteni, és gyakorlatilag fő tevékenységé alakult. És én pedig ugye az egyetemen végeztem Keszthelyen, tehát az ottani tudás is nagyon fontos volt, de a gyakorlatias tudást azt édesapámtól tanultam.
6: És hát most nagy időket mennek, hogyha sportnyelven akarunk fogalmazni, mert hogy a pincészetük lett Balatonfüreden az év bortermelője. Ő most ugye elnyerte az év fiatal feltörekvő borászadíjat, és közben van két díjazott boruk hirtelennyében, a Zenit 2025, ez a legeredményesebb fehérbor, és az Irsai Olivér 2025, ez meg a Vinagorán nyerte el a külön díjat. Szóval, hogy ez egy nagy lendület most.
7: Igen, igen, ez az idei év, ez nagyon-nagyon szépen sikerült eddig, úgyhogy, és ráadásul két olyan fajtáról van szó, ami így nagyon kiemelkedett, a Zenit és az Irsai Olivér, ami amúgy is nagyon-nagyon közel áll a pincészetünkhöz, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagyon szép eredmény, meg nagyon örülünk neki.
6: Kell azt egy borásznak értenie, hogy mitől jött be annyira ez most? De nyilván egy csomó dolog ösztönös, és egy csomó dolog szakmai alapú egy borász életében, de ilyenkor nyilván az érdemes elgondolkozni, hogy mit találtunk el.
7: Hát ami nagyon nehéz az elmúlt pár évben a nagy szárasság miatt, meg a kényszer érettség miatt, az a szüreti időpontnak a pontos meghatározása, pontos eltalálása az, hogy mikor van abban az érettségi állapotban a szőlő, amiből a legjobbat lehet kihozni, és ezt most nagyon el sikerült találni, illetve nagyon-nagyon jó kondícióban vannak ezek az ültetvények most, tehát ezek ilyen 8 és 11 év közötti ültetvények, aminél lehet mondani, hogy most van a csúcson, és most adja a legjobb minőségű alapanyagot, illetve a legbő termőbb is ebbe a stádiumba. Úgyhogy az erjesztési technológiák is nagyon jól sikerültek, nyilván reduktívan jártunk el, hogy ezeket az elsődleges aromákat jobban feltárjuk, úgyhogy gyakorlatilag minden összejött ezekbe. Tehát egyértelmű volt, hogy egy nagyon szép, elegáns, gyümölcsösre sikeres borok lettek ezekből.
6: Mennyire veszik a saját kezükbe az értékesítést? Most láttam, hogy nyitottak egy kis boltot, de hát nyilván az nem old meg mindent.
8: Hát abszolút a saját magunk direktbe értékesítünk többnyire. Vannak kisebb kereskedők is, akik ebbe segítenek. Ami ugye jelentős nagyon, az ugye a pincénél való értékesítés, fesztiválokon való részvétel, tehát így összességében ezek a kiemelt értékesítési pontok. Nyilván nem egyszerű, meg most vagyunk azon a szinten, amit még így könnyebb viszonylag kezelni, de ha ennél följebb megyünk, akkor mennyiségbe, akkor több segítségre lesz szükségünk, az biztos.
6: Mi a különbség a koroncai cserfes, meg a koroncai pompás között? Gondolom a cserfes is pompás, de a pompás is cserfes.
8: Ne, igen, tehát ami a legnagyobb különbség, az, hogy a cserfes boraink, ugye azért mondom, hogy boraink, mert van belőle rozé is, illetve fehér is, ők habzóborok.
6: Aha.
8: Pontosabban gyöngyöző borok, tehát széndioxidot tartalmaznak. A pompás nevezetű küvénk, az pedig egy sima csendes bor. Tehát ez az alapvető és a legnagyobb különbség köztük.
6: Gratulálok a díjhoz, és hát minden jót a családnak, a közös munkálkodáshoz, és hasonló jó borokat kívánok, mint amikkel mostanában díjakat nyerte. Koroncai Martin, az év fiatal feltörekvő borásza a koroncai pincészettől. Köszönöm szépen!
8: Köszönöm szépen!
2: Úgy

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Előbb már megemlékeztünk arról, hogy ki volt az év fiatal feltörekvő borásza díjazott a 45. országos borversenyen, amit most rendeztek, és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét keressük, hogy úgy általában beszéljünk a magyar borról, a legjobb borászatokról, a legjobb borokról. Úgyhogy Frittmann János borászhoz fordulunk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Az volt a címe a közleménynek, hogy történelmi eredmény. Kezdjük akkor ezzel. Mitől történelmi ez a mostani eredmény?
2: Nevezési mintaszámból, ami már közvetlen beérkezett az országos borversenyre, ez 995 bor, 5 hiány, ugyebár 1000. Ez egy felmenő rendszerű borverseny, magyarán több ezer bor vesz részt, részt vesznek a hegyközségek, a borvidékek, és azok a borokból, a kiemeltek kerülnek az országos borversenyre, úgyhogy ebből a szempontból egyértelműen történelmi. Nagyon sok szép díj nyertet, ezek a borok nagy része már nemzetközi versenyeken és világversenyeken is szerepel, jó része ezeknek, és ott is nagyon komoly díjakat nyernek.
1: Másképp gondolkoznak-e a borról azok, akik a nagy közönség borát megszavazták, és másképp-e a szakemberek, önök?
2: Ami meglepő, de oda, a nagy közösség elé nem kerül oda minden bor, oda csak egy pár bor kerül oda, kiválasztva a borvidékekről egy-egy bor. Mint mondtam itt már az borvidéki versenyeken aranyérmes borokból, hogy minden évben más kerül oda. Számottevően nem gondolkodnak másképp, mert amik a nagy közönség is nyertek, azok általában vagy arany, vagy ezüstérmeket meg is kapták az országos borverseny, de természetesen vannak azért más szempontok is. De a nagy közönségnél is olyan, már olyan vannak, akik már egyszer már részt vettek, ez a második volt, hogy a nagy közönség borát is választották. Úgyhogy számottevően ma már a borászok nagyon figyelembe veszik, hogy milyen bort készítenek, olyan, amit a fogyasztó is díjaz. Hiába készítünk olyan bort, ami nekünk ízik a fogyasztónak, nem akkor tulajdonképpen egy kudarc a vége.
1: Egyébként ezügyben van hiányérzetük? Tehát egy csomó jó bor egyszerűen nem találja meg a helyét a piacon?
2: Természetesen van ilyen, amit szakmailag nagyra értékelünk, de nem biztos, hogy beillik a mai fogyasztási szokások közé. A mai étkezések a könnyebb ételek, a kevesebb fizikai munka megváltoztatta azért a borfogyasztási igényeket, a szokásokat. Szokásokat tulajdonképpen azért, mert nem kívánják azt inni. Jó bor az még mai napig is, csak nem azt akarja inni, mert nem azt kívánja a szervezete.
1: Vannak borászok, akik miatt bajban vannak? Mert ragaszkodnak? Mert azt mondják, hogy én tudom, hogy mi az értéke az én boromnak, hát ezt csinálom.
2: Biztos, hogy van olyan is, aki azért szenved problémával, de van olyan is, aki nem olyan könnyen lehet váltani. Hát ebben az aszályos időszakban 5-6 év, mire termőre fordul egy szőlő, mire az első termést leszedi róla, és abból készít bort, úgyhogy nem olyan könnyű a váltás a szőlő borágazatba, de ezt azért időben kell kezdeni egy-egy területeken, akkor azért nincs akkora gond, de vannak borászatok, akik egyértelműen emiatt is bajban vannak.
1: A Gálszőlőbirtok és Günczer Tamás pincészete közösen kapta a legeredményesebb borászatnak járó elismerést. Ez azt mutatja, hogy nem tudta különbséget tenni, vagy eleve úgy gondolták, hogy ez kettős díj lesz?
2: Nem, ezt tulajdonképpen előre meg kell nevezni, azt részt vett valaki 30 borral is egy országos borversenyen, ha nyertne annyit előtt a regionális versenyeken, de előre meg kell nevezni azt a 10 bort, amivel ő tulajdonképpen részt akar venni ennek a díjnak. Azért, hogy a kisborászatokat ne zárjuk ki ebből a lehetőségeket, nincs annyi bora, annyi típusú bora, és ebből adom az a lehet, hogy van, aki több aranyérmet kapott, mint ők, de viszont sokkal több borral nevezett, és azok a borok, az a 10 bor nem szerepelt úgy, mint ő náluk, és ezek egyformán jöttek ki a pontok, és úgy gondoltuk, hogy nem lenne tisztességes, ami most itt egy pénzfeldobással eldöntenénk, hogy na, melyikük viszi el ezt a díjat, egyforma pontszámot, így pontokra van osztva, hogy mennyi jár az aranyér, nagy aranyér, mi ezüstér, és ezüst alatt már nincsenek kioszva érmek, a 30% a bor kaphat csak díjat egy országos borverseny. Ugyanúgy, mint egy nemzetközi versenyen, és egyforma pontra jött ki, és akkor hát úgy döntöttünk, hogy meg a fél évig egyik viseli, viszi el, ugyebár ezt a serleget, de a díjat egész évben viseli természetesen, csak van ennek egy kitüntetésre, mert jár egy ilyen, nem serleg, hanem egy ilyen emlékmű.
1: Vándordíj lett belőle.
2: Vándordíj, igen, azt viszik, egymást közt elcserélik, vagy fél évente, és ők döntötték el, nem tudom most melyik név van éppen.
1: Elnök úr, hogy itt van 10 nagy arany díjat kapott bor. Ezeket például valahol, valahogyan egy tételsorban meg lehet vásárolni?
2: Hát szerintem egy tételben nem. Biztos vagyok benne, hogy nem.
1: Pedig milyen izgalmas lenne, azt mondanák, önök azt mondanák, hogy tessék, hát ezt így. Ezek a legjobb boraink.
2: A HNT nem folytathat kereskedelmi tevékenységet, az a törvény is kimondja. Úgyhogy innentől kezdve a HNT ezt nem. Hát ezt egy kereskedők ezt felkarolná, akkor lehetne ebből csinálni, úgymond akár egy presztist is. De ezek átlagban a nagy aranyér, mert Tokajik vagy Vörös néha kap egy-egy dozémek fehér, még mindig másképp ítéljük meg, mi magunk is a fehéret meg a rot, de halladunk jó irányba, hogy most már kezdünk olyan borok, tényleg azok a borok kapják zömébe az aranyat, amit már a fogyasztók is jól bírálnak, de mivel sok ennek nagyobb része Tokaji, és nem probléma, csak az, hogy azért összerakni 10 Tokaji bort,
1: hát
2: nem
1: igen.
2: Tudom kinek, mert
1: meg nem csak Tokaj van, hát kérem szépen.
2: Igen, igen, hát főleg, hát ma főleg, hát ma jönnek föl borvidékek, főleg a fehérboros borvidékek, eddig vittem mindig a vörösboros borvidékek, vitték eddig úgymond a címeket el, még a címet ők vitték, ma azért átkezd tolódni piacon is tökéletesen a fehér és a rozéborok felé.
1: De hát milyen jól szerepeltek a kunságiak, vagy éppen a csopaki, a bográri borok?
2: Igen, hát a kunság az nagyot utóbbi, mit tudom én, 15-20 évben nagyot fejlődött mindenféle szempontból. Ma legtöbb érmet tulajdonképpen kunsági borok kapták, de hát jó szettek a csopakiak is. Jönnek fel a fehérboros borvidékek egyértelműen, eddig hát ők voltak háttérben eddig. De az nagy probléma, hogy a vörösnél nagyon nehéz, mint mondtam is, a váltás az nagyon nehéz, és van, ahol nem is lehet, de nem alkalmas esetleg fehér szőlőt, olyan minőségű fehér szőlőnek, amit most szívesen fogyasztanak az emberek. Tehát ez a gyümölcsös bort fogyasszák az emberek egyértelmű.
1: A közleményben, ami megjelent a borversenyről, olvasom azt a véleményt, hogy a magyar szőlő és bortermelés egyfajta fordulóponthoz érkezett. És igazából nem a technológia, igazából nem a szőlő vagy a borkészítés mikéntje, hanem az innováció, az értékesítési csatornák, a marketing szempontjából van ez így. Nem tudom, hogy a borászok mennyire képesek ezzel foglalkozni, de azt tudom, hogy van egy bormarketing ügynökség, amelyiknek ez a dolga, hogy ezt emelje, hogy ezt képviselje. Mennyire sikeresen?
2: Hát ők elsősorban a bormarketing ügynökség a nemzetközi piacokra fókuszált, utolsó évben fókuszált már a belföldire is. A hegyközségen ez a tanács az kémállag, az ő marketingje az belföldre szorult. Én úgy gondolom, hogy ezt később lehet lemérni, most már le kellene mérni, de szerintem ez alapján nem történt nagy áttörés, de valószínű kicsit más irányba is kell vinni ezt a marketing tevékenységet, mint eddig volt, de látjuk azért 3 év alatt kellene, hogy legyen látszata neki. Nem egyszerű jó marketinget csinálni saját borászatán is, vagy cégénél, mindenki ezt tudja, de én úgy gondolom, hogy azt az átütő sikert, amit várt tőle az ágazat, még vártak a szereplők, azt azért nem érte el, az egyértelmű.
1: Ez a bor miatt van, vagy kifejezetten a marketing kérdése? Mennyire lehet divatos a magyar bor? Mennyire lehet azzá tenni?
2: Az egyértelműen látszik, a hegyközség csináltatott egy kutatást nem magyar szereplőkkel, és Magyarországon, hogy a fiatalok szeretik a bort továbbra is, csak esetileg isszák, a 35-40 fölötti korosztály az nem csak esetére, az rendszeresen fogyaszt bort. A fiatalok azok csak inkább esetére, de az azért nagyon megnyugtató, hogy kimondottan szeretik a bor, a kutatásból ez jött le.
1: Viszont a könnyű borokat isszák, tehát a nagy testes tételek azok nem mennek annyira.
2: Azok, és úgy gondolom, mondom, az életvitelünk változásával nem is nagyon várható, hogy széles körbe mennek. Annak is van fogyasztója, nem tűnt el a fogyasztó réteg, még van is igény rá, csak valószínű jóval kevesebb, mint eddig volt. És azért azt látszik, aki ezeket a könnyebb borokat készítik, azért érnek el komoly sikereket a piacon is. Mert ugye szoktam mondani, hogy a maga a borverseny ez egy dolog, de ha ezt nem tudja piacon, úgymond forintá változtatnak, akkor tulajdonképpen egy öncélú dolog a borkészítés, és annál azért többet, ez egy megérhetés is. Persze tudom, hogy hobbi is a legtöbb borásznak, majdnem mindenkinek hobbija is ez, de azért ebből meg is kell tudni élni családoknak, mert különben akkor eltűnne a szőlő, én hiszem, hogy meg fognak élni. vannak problémák természetesen a piacon is, meg a egyéb fitoplazmával, de én azt hiszem, hogy a magyar bor most is, az biztos, hogy az úgy van, hogy mondtuk azt, hogy világhírű a magyar bor, ez nem igaz, de minimum világszínvonalon tudunk nagyon sok bort elkészíteni, és szerepel is a világversenyeken nagyon jó, úgyhogy képes a magyar borászat világszínvonalon bort készíteni.
1: És mennyire látszik a generációváltás? Ugye ez a 45. országos borverseny nagy pincészetek nyilván jelen vannak most is, de nem biztos, hogy ugyanazok az emberek képviselik.
2: Egyértelmű volt az eredményezésnél, jó volt látni. Szinte minden borászatot fiatalok képviseltek. Egy-két borászat kivételével, de ott is csak azért, mert éppen nem ért rá a gyerek vagy valaki. Úgyhogy a generációváltás az a borászatban megtörtént és megtörténik. Én emiatt annyira nem aggódnék, inkább annál a piaci oldalról aggódom, hogy esetleg valaki azért nem folytatja, mert a piacon nem tudnak elérni sikereket, de a generációváltása szépen végre megy a borászatba. Én azt hiszem sok ágazat megirigyelné ezt, hogy mennyire végre. Persze itt is vannak, akik kiszállnak családok, hát ott mindig van, de én úgy gondolom, hogy mondom, azt, ha látja valaki a képet az országos borverseny eredményezéséről, szinte csak fiatalok vannak, és teltház volt.
1: Eredményes volt? Jó verseny volt? Sikeresnek látja?
2: Én kimondottan sikeresnek látom, jó hangulatú volt, kell egy ilyen borverseny, az nem csak verseny, az egy az borok ünnepe, meg a borászatoknak is egy ünnepe, egy találkozás a mások boraival. Én ezt egy nagy lehetőségnek tartom, egy színvonalas, országos borversenyt rendezni, de én inkább azt mondom, hogy a szereplők azt a rengeteg telefon meg gratulációt, ami ezzel járt, nagyon jó volt a verseny, jó volt, színvonalas volt az eredményhirdetés. Én úgy gondolom, az igazi sikert, ez természetesen mindig vannak fanyalkok, hát azok mindig lesznek, még kritikusok, nem is baj. Nem is baj, szükség van azért a kritikának, az nem működik, hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindig lehet jobban csinálni.
1: Hát és nyilván nem az fogalmazza meg a kritikát, aki éppen a nagy díjat szorogatja a hód alatt, de hát ez is természetes. Fritzman úr, köszönöm szépen, további sikeres versenyek és jó borokat kívánok.
2: Köszönöm én is, és további jó, minden jót.
1: Fritzman Jánost hallották, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét, a 45. országos borversenyről, és a témánál maradunk még, mert a műsor következő részében, a hátralévő részében is díjazottakat hallhatnak.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendége iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké.

0: ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az előbb már beszéltünk itt a 45. borverseny kapcsán a megosztott díjakról. Hát van itt is egy olyan. A Gál Szőlőbirtok és Pincészet, valamint Günther Tamás Pincészete közösen kapta meg a legeredményesebb borászatnak járó elismerést. És ezt a Gál Zsuzsanna, a Gál Szőlőbirtok és Pincészet értékesítési vezetője a vonalban egyúttal. Hát ugye a szülei birtokát képviseli, úgyhogy a sajátját is egy kicsikét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok! Hány tétel kapott díjat?
2: Egész pontosan most az országos borversenyen 6 aranyérmet és 3 ezüstérmet nyertek a boraink, illetve a gyöngyöző bor kategóriának a legjobbja lett az Anna Róza gyöngyöző borunk, tehát még egy champion díjat is elnyert.
1: Mit tudnak, amit a többiek nem? Na, ez egy nehéz kérdés, én tudom.
2: Nem úgy mondanám, hogy amit a többiek nem, mert több kiemelkedően szereplő pincészet is volt a borversenyen, tehát azért nagyon szoros volt a verseny, és ugye minden egyes borvidékenek szerintem megvan a maga erőssége is, illetve kiemelt fajtái, kiemelt bortípusa, erőssége. Tehát tényleg nagyon szoros volt a verseny, és még egyébként még azt szeretném kiemelni, hogy ugye mi a kunsági borvidéken vagyunk, és több kunsági borvidékről szereplő pincészet is kiemelkedően szerepelt, tehát ez külön öröm volt számunkra. Inkább úgy mondanám, hogy nálunk, ami talán erősségünk, az ugye általában a rozéboraink, tehát könnyed, gyümölcsös, ropogós rozékat igyekszünk készíteni, ugye mind csendes, mind gyöngyöző bor kategóriában. Illetve nagy örömünkre a fehér boraink is szép eredményekkel gazdagodtak, tehát az írsai olivérünk és az olasz rizlingünk például.
1: Ugye a munkájuk a Kis-Duna mentén kezdődött Hajdanában, de most már a Balaton felvidéken is jelen vannak. Mennyire késztette átgondolásra önöket az, hogy ez két különböző borvidék, két különböző tulajdonsággal?
2: Így van, de továbbra is a fő irányvonal, illetve a legnagyobb területünk az továbbra is itt a Kis-Duna mentén helyezkedik el. Ugye a szüleim most már több mint 30 évvel ezelőtt alapították meg a családi vállalkozást, magát a pincészet pedig több mint 20 évvel ezelőtt nyitotta meg a kapuit, és 2011-ben vásároltuk meg a Balaton felvidéki területet. Igazság szerint ennek a fő oka az volt, hogy egyetlen hátrányként itt a fagyveszélyt szoktuk emlegetni itt a Kis-Duna mentén, és egyrésztről egy biztonságot kerestünk, tehát ezzel a Balaton felvidéki borvidékkel, másrésztről pedig ugye a palettánkat is lehetőségünk nyílt bővíteni. Nem mondanám, hogy egyébként olyan nagyon sok különbséget veszünk észre a két borvidék közt, vagy más elkészítési módokat nem látom, hogy igényelnének a borok, hanem inkább ugye szerintem a maga a pincészetnek a stílusa határozza meg aztán majd a borkészítés folyamatát is.
1: Hogy nem lett borász önből? Mert ha jól sejtem, akkor nem borász, hiszen a marketinget, az értékesítést vezeti. Ez nem kell borász diploma.
2: Így van, viszont sőt még beletennék egy kis csavart, mivel marketing végzettségem sincs, hanem én vagyok, úgy szoktuk emlegetni a kakukk tojás a családban, mert a családban mindenki a kertészeti egyetemen végzett, tehát a szüleim is borászként, édesapám szőlészként, az öcsém szőlészborász és növényorvosként, én pedig az ELTE-n végeztem francia szakos nyelvészként és tanárként, úgyhogy én így csöppentem bele a családi gazdaságba, vagy inkább úgy mondom, hogy visszacsöppentem, mert azért már az egyetemi évek alatt is besegítettem úgy.
1: Akkor azért ez úgy van, területen. Hogy mást keresett, de végül is valamilyen szinte mégiscsak beszippantott ez a világ.
2: Ez így van, én is ezt a beszippantás szót szoktam használni, vagy hogy hazahúzott a szívem. Igazság szerint a szüleink soha nem befolyásoltak minket, hogy ez irányba tanuljunk majd tovább, hanem tényleg az öcsémmel szabad utat engedtek nekünk, tehát nekem pedig gyerekkorom óta az idegen nyelvek és a nyelvészet volt a nagy szerelem. De aztán mégiscsak nekem is ugye

0: puszott az életembe, úgyhogy egyébként már a szakdolgozatomat is a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam, tehát úgy apránként mégiscsak engem is hazahúzott a szívem.
1: Mennyire segít az értékesítésben a francia nyelvtudása? Azért a franciáknál nem könnyű bort eladni.
0: Nem könnyű. Franciaországban például pont ilyen, csak ilyen nagyon kisebb, minimális exportjaink vannak egyelőre. Inkább annál segít be, hogy például a borbemutatókat is zömében most már én szoktam tartani itt a pincészetnél, és vannak ugye idegen nyelvű, vagy akár Franciaországból érkező csoportok, akkor azért tudom hasznosítani ezt a nyelvtudást. Illetve hál' Istennek, amikor eredményeink vannak például Franciaországból, és akkor a borverseny nevezéseket, éremrendeléseket is tudom intézni.
1: Hát akkor azért ennek is lett valami haszna a borászat szempontjából. Na térjünk vissza a borokhoz viszont. Mert hogy ugye kétféle borvidék, de hát egy birtokként, egy pincészetként jelennek meg például a borversenyeken. Kétfelé is neveznek? Tehát a különböző borvidékekre neveznek, vagy maradnak a Dunaág melletti kiskunsági borvidéknél?
0: A borversenyek tekintetében ugye, amikor borvidéki borversenyre nevezünk, akkor természetesen külön tehát a termőhely szerinti borvidéki borversenyre nevezzük ugye az adott borainkat, viszont az országos, illetve nemzetközi borversenyeknél csak maga a bor nevében vagy leírásában szerepel, hogy milyen termőhelyen termet. Tehát igazából ott nincs számottevő különbség a két borvidék közt, illetve tehát továbbra is nagyon fontosnak tartjuk hazai és nemzetközi borversenyeken is megmérettetni a borainkat.
1: Az sokat számít?
0: Számunkra igen, tehát mi úgy vesszük észre. Egyrésztről ugye nekünk is egy iránytűként szolgál, egy szakmai visszaigazolást ad, hogy hol tartunk, milyen irányba megyünk, illetve a fogyasztóink, borkedvelőink is nagyon szokták szeretni ezt a plusz visszaigazolást, visszacsatolást.
1: Mennyire szerepeltetik például a címkéken a különféle díjakat? Van, aki azt mondja, hogy fölösleges, mert nem ez adja el, van, aki megragaszkodik hozzá, hogy mindig ott legyen.
0: A polcokon azért, tehát áruházakból is az a visszajelzés, illetve gasztronómiából, éttermekből is, hogy igenis szeretik a fogyasztók ezt így viszont látni a díjakat a palackokon. Mi inkább, leginkább a fő, tehát tényleg az ilyen nagyon nagy presztízsű borversenyeknek az érmeit szoktuk szerepeltetni, és idén most nagyon nagy örömmel és hálával fogadtuk a legutóbbi eredményeinket, mert ezen a nagy országos borverseny díjon eredményen kívül néhány héttel ezelőtt zajlott le a Vinagóra nemzetközi borverseny, ugye az egyetlen hazai szervezésű nemzetközi borverseny, és ott is sikerült idén a legeredményesebb családi pincészet díjat megnyernünk. És még emellett még volt egy számunkra nagyon kiemelkedő eredmény, az pedig Franciaországban a Cannes-i Vinelli International nemzetközi borversenyen több borunk is aranyérmet nyert, és a rozé küvéborunk pedig 94 pontos nagy aranyéremmel bekerült a világ top 13 legjobb rozébora közé.
1: Na hát csak győzzék ezeket felrakni a címkékre.
0: Úgyhogy ezeket azért feltesszük mindenki.
1: Megértem. Gratulálok hozzá, és örülök, hogy beszéltünk. Köszönöm
0: nagyon
1: szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.
1: Zsesztasz Gál Zsuzsanna, Gál szőlőbirtok és pincészet marketing és értékesítési vezetője szólt nekünk arról, hogy mennyiféle díjat nyert a Gál pincészet az elmúlt időszakban. Köszönöm szépen!

0: veszik vagy isszák. Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Előbb már gratuláltam a gázszőlőbirtoknak, mert a legeredményesebb kiáró díjat a borászok versenyén sikerült elhozniuk felesben. A másik fele meg itt van most a vonalban. A borversenyen ugyanezt a díjat a legeredményesebb borászatnak járó elismerést Günzer Tamás pincészete is megszerezte. Günzer úr, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Gratulálok! Kinél van a díj most?
2: Hát köszönjük szépen, nálunk van a díj. Keressük neki a megfelelő helyet, itt van az irodámban, és egy gyönyörű helyre fogjuk kihelyezni.
1: De ez egy vándordíj, ugye? Tehát ez úgy fog vándorolni, aztán megy Gálékhoz is.
2: Pontosan így van, tehát fél évig nálunk, fél évig a Gálpincészetnél. Egy nagyon szép kézműves termék, ami nagyon-nagyon mutatós. Két emberke visz a hátán egy óriási nagy szőlőfürtöt, úgyhogy egy nagyon mutatós, szép díj.
1: Hát gyönyörködjön benne, mert megérdemli. Ugye nem először, és hát nem kevés díjjal a háta mögött nyerte ezt megint ezt a díjat, és én azt gondolom, hogyha valaki a Villányi Borvidéknek az egyik reprezentánsa, mondhatni az arca, akkor az például ön a tradicionális villányi történelmi pincesoron. És hát a tradíciókra ön szokott is figyelni. Ezek tradicionális borok, amelyek most itt nyertek?
2: Igen, nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy szinte valamennyi vörösbort, amit neveztem az országos borversenyben, mind arany vagy nagy arany érmet kapott. Tehát ez egy óriási és egy nagyon jó visszaigazolás arra, hogy jó úton vagyunk, jó, amit csinálunk, és óriási büszkeség számomra, hogy a borászdíját tudtam átvenni. Ez egy borásznak egy nagyon-nagyon pozitív és egy nagyon értékes visszacsatolás.
1: Hát ez lassan 30 év, sőt, talán már több is, ugye? Valahogy ez a 90-es évek, amikor ez elkezdődött, ez a történet, ez a mese.
2: Kérem szépen, 1991-ben kezdődött az én kis mesém, akkor a diplomaosztóra kaptam az édesapámtól egy 0,3 hektáros ültetvényt, onnan indultam, hát ez már a 85 hektár és hát 800 ezer palackbor éves szinten, úgyhogy úgy érzem a nulláról, és sikerült egy szép kis pályát felépítenem.
1: Valahol olvastam egy interjút önnel, ahol azt mondta, hogy úgy adta oda az apja a földet, hogy a munkát is te végzed, de akkor tiéd lesz a bevétel is. Mert ez egy jó szabály.
2: Ez pontosan így volt, igen, hogy azt mondta édesem, tiéd a munka, tiéd a bevétel, és gazdálkodjál. Igaz, hogy könyvből néztem a meccést, és akkor megmeccettem egy oszlopközt, és akkor szóltam, Pater, gyere, nézd már meg, és mondta, hogy nagyon jó fiam, jó csinálod. És folytattam tovább, elkészítettem a bort is egyedül. Igaz, hogy azért előtte figyeltem, édesapámnak is volt egy kisebb ültetvénye, ő is készített bort, tehát azért ellestem a csinyát, binyát, de mindig is a nagyon precíz, pontos tisztaság az elvem volt, és hát úgy néz ki, hogy ez jó út volt.
1: Ahogy édesapjától megkapta a földet, úgy adta tovább a gyerekeknek is? Tehát a saját gyerekei ott vannak körülötte és dolgoznak?
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, igen, hogy a családom tovább viszi, sőt a díjátadón, jó magam külföldön voltam, és a főborász fiam vette át a díjat, aki már 9. éve készíti a borokat, tehát valahol a fiamnak a kezeműve ez, mindig mindent megbeszélünk, de ez mondhatni a fiam, aki borásznak tanult, és készíti a borokat. Egyébként ebből a sok aranyéremből az egyik az ő saját bora, a többi az a pincészetünknek, a közös borunk, úgyhogy van, aki tovább vigye, és óriási támaszom a fiam, aki a borász, a marketing munkában pedig a lányom segítkezik.
1: A marketing az egy nagyon fontos ága lett a borászok munkájának. Erről beszélgettünk a mai műsorban már, mert Frittmann Jánossal is szóba került, hogy hát nem elég jó bort csinálni, ezt valahogy el is kell adni. És a magyar borászoknak ez egy tradicionális probléma, hogy valahogy a bor jobb, mint a marketingje.
2: Ez igaz. A kettő együtt jár, és óhatatlanul nagyon-nagyon fontos, és amit még nagyon fontosnak tartok, azt, hogy szerepelni kell, bemutatni kell a borokat, túl azon, hogy jó eredményeket kell elérni, ezt publikálni kell, és folyamatosan a fogyasztók körébe kell tartózkodni. Én például minden egyes fölkérést, ha elhívnak valahova, akár legyen az borvacsora, borbemutató, mindig igent mondok, és a mai napig is, annak ellenére, hogy voltam nagy örömömre már évbortermelője, meg évpincészete, nem dőlhetünk hátra, folyamatos visszacsatolás kell a fogyasztókhoz.
1: Nehéz a vörösborral, szokták mondani ezt manapság, de hát az ön ültetvényének a nagy része kékszőlő. Tényleg nehéz? Ugye a villányi bor hagyományosan a vörösbor. Tényleg nehéz?
2: Az az igazság, hogy azért a villányi borvidéknek is van egy siklósi része. Tehát ez villány-siklósi borvidék, és a siklósi részen a világ életben fehér szőlők is voltak. Megmondom őszintén, hogy mi a kék szőlő ültetvényeinket, amik megvannak, abból készítjük a vörösborokat, de az új ültetéseink, az új ültetvényeink, azok az utóbbi pár évben elsősorban fehér szőlők, és természetesen mivel a fogyasztás erre tendál, mi is egyetlen fehérbor készítünk.
1: Hát persze.
2: És ezt mi követjük.
1: Így van. Másképp kell csinálni? Tehát ilyenkor tanul a borász új kunsztokat?
2: Hát én valahogy úgy gondolom, hogy a fehér bor az egy kicsit könnyebb. Én legalábbis, nekem ez a saját véleményem. Tehát ott ugye általában reduktívan készülnek a borok, ott nincs héjonerjesztés, tehát egy kicsi, azonnal ki van préselve, és úgy gondolom, hogy egy kicsit talán könnyedebb, és ami nagyon fontos dolog, hogy a fehér szőlő az jó érezheti magát egy kékszőlős borvidéken, viszont fordítva nem biztos. Tehát ahol a fehér szőlő a honos, ott nem biztos, hogy a kékszőlő is jól fog szerepelni.
1: Bonyolult szakma ám ez. Az ember azt hinné, hogy mert hogy annyian csinálnak bort, hogy hát ez egy sima ügy. Azért az nem véletlen, hogy 2 nagy arany, 6 aranyérmet, és emellett a legjobb vörösbor és a verseny legmagasabb pontszámot elért bora címet is elnyerték a 45. borversenyen. Alig győzték, igaz?
2: Nagyon-nagyon büszke vagyok rá, és például egy nagyon jó példa, hogy sikerült még egy díjat kapnunk, a nagy közönség bora, Irsai Olivér kategóriában. Irsai Olivér a villányi borvidéken. Tehát lehet, hogy ezért borásztársaim egy kicsit lövöldöznek hátulról, hogy maradj már magadnak, mert foglalkozzál vörössel, de lám itt a példa, hogy tudunk nagyon szép irsai szőlőből is kiváló fehérbort készíteni.
1: Gratulálok hozzá, és további hasonló sikereket és jó munkát kívánok, és hogyha azon múlik, hogy mi beszéljünk arról, hogy milyen jó a bora, akkor állunk rendelkezésére. Gőzer Tamás, köszönöm szépen!
2: Nagyon-nagyon köszönöm. Minden jót.
1: Minden jót önöknek pedig, kedves hallgatók, jó borokat, egészségükre. Jövünk egy hét múlva is, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Szintén a 4. kerületben a Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irányforgalma felváltva haladhat ma 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A Gazdasági Magazint hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Meszlényi Zsófi szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. Arról rengeteget hallunk mostanában, hogy a Velencei tónál mekkora a baj, és hogy milyen állapotban van maga a tó, ugye most a mai adat szerint 48 cm, a 140 cm kívánt mélység helyett a közepes vízszint a Velencei tónál. A Balatonról kevesebbet beszélünk, talán a szabályozottabb körülmények miatt egyrészt, másrészt azért, mert talán kisebb is a baj. De hát a Balatonnál sincs sok víz, de még éppen elegendő, mondják. Vonyarcvacsa egy polgármestere, Pali Róbert a vonalban, nem tudom, megerősíti-e a fentieket. Jó napot kívánok!
3: Tiszteletem! Először is köszönöm a keresésüket. Minden olyan, a Balatoni Szövetségnél ugye 92 tagönkormányzat van bent, tehát polgármester asszonyok, polgármester uraknak a több mint 120 éves fennállása óta a szövetségnek, mindig is a Balaton volt az elsődleges érdekképviselet, és sajnálatos módon ugyanolyan problémákkal küzd a Balaton és a térsége, mint a Velencei tó esetében, tehát időszerű azonnal elkezdeni a tervezését és a kivitelezésre való felkészülését. Ez elodálkozatlan, tehát ennyire sürgető a helyzet, még ha most azt látjuk, hogy körülbelül 15-20 év múlva van szükség, mind a pesszimisták, mind az optimisták állítása szerint is, a kutatók szerint a víz utánpótlására, és de ennek a monitorozására, felkészítésére mindenképpen halaszolatlanul el kell kezdeni a lehetőség szerint már ebben az évben a tervezést, ha már eddig ezt így nem tettük meg. Azt hozzá kell tennem, szerkesztő úr, hogy Magyarország tekintetében kiváló vízügyi vagy éppen nemzeti parkos kollégák vannak a szakemberek, megkockáztam csak Magyarország Európa világszinten is, tehát elmondható, hogy a világon az egyik legkutatottabb tó a Balaton, ez így is van, helyes is, mert össze lehet hasonlítani a régi eredményeket a kutatás a mostaniakkal, viszont a lényeg, ha nincs hozzá pénz és politikai akarat, az nem fog megvalósulni. Tehát cselekedni szükséges, méghozzá bátor döntéseket kell most már meghoznunk a jelen meg a jövő generációk számára. El kell dönteni nagyon-nagyon gyorsan és komolyan, hogy mi a terv a Balatonnal, tehát hogy gazdája legyen a Balatonnak, ne csak üzemeltetője, helyesen, mint most a vízügy teszi, de gazdája is legyen, ez úgy értem, hogy egy kormánybiztosa, akár miniszteri biztosa olyan szintre emelni, mert nemzetgazdaság érdekünk is, meg hát ugye a nemzeti kincsünk is.
2: Hát
3: úgy is kéne vele foglalkozni. És nagyon fontos, szerkesztő, ne hagyjuk ki a Kis-Balaton, mert a szerves Ős Balaton része a Kis-Balaton, amit hozzá kell tennünk, hogy a legnyugatibb fekvő medencé van a Balatonnak, ez a vízvédelmi rendszere több mint 40 éve készült el, a világon egyedülálló, mégis országunk egyik leghánytatottabb sorsú vizes élőhelye.
2: Hát, ha most önt hallgatom, akkor ez egyáltalán nem megnyugtató, amilyennek önök ott az ezzel foglalkozók látják a Balaton jövőjét. A mai kép viszont azért a Balatonról nem ez, tehát az ember elkezd sétálni a tóparton, akkor nem látja, hogy bármi gond lenne. Ami az önök helyzetét is nehezíti nyilván, mert a Velencei tónál most elég megállni a parton, és az ember látja, itt ma tenni kell valamit. A Balatonnál ez elodázhatónak látszik, mert nem ilyen a látvány.
3: A helyzet az, hogy ezt kb. 10-15 évvel ezelőtt ugyanúgy a kutatók már nagyon helyesen már leírták ennek a jóslatát a Velencei tó esetében is. Ugyanez a Balatonnál is. Ha elodázzuk, ha nem foglalkozunk vele, hanem azt mondjuk, hogy hát tulajdonképpen most mindenki tisztelt a kivételnek a saját kis tortaszeletét veszi ki a Balatonból, de nem egységben, mint egy nagy puzzle. Ez egy nagy puzzle a Balaton és a térsége. Ami azt jelenti, hogy ez egy kirakós, össze kell rakni nem csak a tudást, hanem a tudások közti összefüggéseket. Hát kb. 3-4 vízügy van, aki most például a Vonyazvas egy esetében, ahova tartozunk. Ezért mondjuk azt, hogy kormány biztosan kiemelten, mert ekkora értéket képvisel. Jelen pillanatban jó a Balaton vízminősége összhatásban, tehát mind a helyi lakosok, mind az ide látó vendégek részére, viszont nálunk a szövetségnél van egy alaptézis, az azt jelenti, hogy a területi egyenlőség. Tehát ugyanolyan fontos a Balatonparti település, az a 43, és nagyon fontosak a nem balatonparti települések. Kifejezetten a térségben gondolkodunk, tehát nem csak táblától tábláig, és a döntéshozóknak, politikai formálóknak és a döntéshozóknak szeretnénk segíteni a tudásunkat átadni a jelenlegi demokratikusan megválasztott kormányunknak is szeretnénk segíteni. Ebben keresünk az ő segítségüket, egyeztetésüket, amit jelen pillanatban szorgalmazunk.
2: Hát most van egy környezetvédelemért felelős miniszter, ez egy óriási előrelépés, még hogyha nem is feltétlenül ez a neve a tárcájának, de minden esetre a miniszter úr igen nagy lelkesedéssel vetette a munkába magát Velencei tó ügyben is, gondolom a Balaton esetében ugyanez lesz. Önök látják a megoldást? A Velencei tónál ugye leírtak háromféle módszert, a dunai vízpótlástól a karsztvízig, illetve a szennyvíz tisztítása utáni visszaeresztéséig, ami ugye teljesen tiszta víz lenne. Ez utóbbit mégis a lakosság tiltakozása kíséri. Önöknél mi lenne a megoldás?
3: Ahogy említettem, a világon egyik legkutatottabb tó a Balaton. Tehát a szakemberek leírták már ezt a dolgot, bennünket, mind a Balatoni Szövetséget, együttműködő partnerként az állami számvevőszék hívott be még idén bennünket ellenőrzés céljából a vízügyet. a Tisza-tó kapcsán, vagy a elnézést a Velencei tó kapcsán, hogy hogy lehetett így elodázni, akkor itt összegbe került volna most ennyi. Tehát cselekedni szükséges, cselekedni kell, ez a legfontosabb a tervezésben, az előkészítésben, mert az időből ki fogunk futni a jelennek, meg a jövő generációnak. Ezért örülök a hívásának, vagy a keresésnek, mert ez ennyire fontos most jelen pillanatban, hogy egy olyan magasabb szintű, mindig az országos pártpolitika fölé kerüljön a nemzeti kincsünk, mert ekkora nemzeti gazdaság érdekünk fűződik hozzá, hogy egy mindig költség soron legyen a kormánynál, hogy a Balaton jó vízminőségének és utánpótlásnak a fenntartása megelőzése. Mert ha nem így van, akkor ugyanúgy el fogjuk odázni 5, 10, 15, 20 év, 40 évre, ami már nem ezt az állapotot fogja mutatni, ami jelen pillanatban.
2: Mennyire sikerült az elmúlt évtizedben leamortizálni a Balatont? Gondolok itt arra, hogy kempingekből lettek lakóparkok, nádasokból kikötők, kőstrandokból magánstrandok, hatalmas szállodák létesültek a vízparton. Szóval mennyit sikerült ártani annak a környezetnek, ami a Balatont körülövezi?
3: Maga a Balaton az emberi behatás nélkül is folyamatosan változik. Pláne most, hogy látjuk az elmúlt csak a 10 évet, ha megnézzük, hogy mekkora változáson ment át az éghajlat, a klímaváltozások, ehhez hozzátesszük mi az emberi beavatkozásainkat, akár a beépítéseket, a part közeli beépítéseket, akár az üzemeltetésre való kevés anyagi forrásnak a biztosítását az elmúlt 23 évben, hiszen 2003-ban fejeződtek be a Balaton vízminőségi kotrások, és onnantól nem volt ilyen jellegű állandóan, de jóval több, mint egy kotrási folyamat a Balaton minősége, ez egy átfogó kérdés. Ezért is mondtam ezeket a puzzle-öket. Ezeket ki kell rakni olyannak, aki szereti a Balatont, érti a Balatont, és cselekedni akar ebből. Ezért kell hozzá pénz és politikai akarat. Ez a legfontosabb. Mindent már is tudunk a Balatonról és a környezetéről. Bátor cselekedetre van szükség, és minél jobban a lakosságot, mint a helyi lakosságot, mint az odaérkező kedves vendégeket tájékoztatni erről a helyzetről.
2: Azt tudja, hogy ez rengeteg érdeket fog sérteni. Azt mondja Vasas Gábor, aki a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója, hogy minden, amit megtehetünk a Balatonnal, azt már megtettük. Amit korábban beleférő építkezésnek vagy betonozásnak gondoltunk, az már a klímaváltozás miatt egyértelműen fenntarthatatlan és vállalhatatlan. Ezek a mondatok nekem azt mutatják, hogy itt vagy visszabontás, vagy legalábbis nagyon komoly korlátozás lenne az egyik lépés, amivel a Balaton menteni lehetne.
3: Egyetértek ezzel a kérdéssel, hogy a vízparti terv elkészült a tavalyi évben, nálunk is az egyik legszigorúbbat hoztuk meg beépítetőség szempontjából, viszont el kell mondani, hogy amit mindig a kormány mondjuk elhatároz, hogy még mekkora legyen a beépítetőség, de ott megvan a minden településnek az egyéni felelőssége, a helyi építési szabályzat. Abban le lehet rögzíteni plusz olyan terheket, vagy olyan kritériumokat, amivel nem lehet ezeket a településeket megtenni. Meg a település képibe is. Ez nagyon fontos. A másik, amit ön is említett, hogy nekünk, mi embereknek, mi mit teszünk hozzá, ne csak, hogy mit ad nekünk a Balaton, vagy éppen a hazánk, vagy Magyarország, vagy éppen a településünk, hanem, hogy mi mit teszünk érte. A Balatonból ilyen nap, mint ma is például 30 fok felett, egy centiméter fog elpárologni. Az azt jelenti, hogy 6 millió köbméter egy nap alatt. Tavaly júniusban 11 centimenttel, az 66 millió köbméter. Azzal, hogy a vitorlásokból esetleg az ott felhalmozódó szennyvizet nem a megjelölt helyekre rakják ki, hanem mondjuk a Balatonba, óriási nagy felelősség. Az, hogy a nem mossuk le magunkról a naptejet, ahogy bemegyünk, az több tonna megy bele a Balatonba. A horgászatnál felülvizsgálni a bojlis esetleg tápanyagot, amit terhelünk. Tehát nagyon fontos lenne, hogy a kutatók, mindenféle kutatók, mint a limnológia, vagy a kutató egyetemek is egyetértsenek ezekkel a dolgokkal, ne különbözőek legyenek, hanem egy kézben legyenek ezek, és mi ezt támogatjuk, a kutatásokat, támogatjuk azt, hogy az összehasonlítást a régi adatokkal, az újakkal, és minél nagyobb társadalmi szélességben elmondani azokat a dolgokat, amire igenis odafigyeljünk, és mi is hozzátegyük a magunkét. Azt szoktam mondani, ha annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne mire vitatkozni, tehát lenne mindenki a saját házatáján köpörgetni, és oda tenni, hogy ő mit tesz megérte, és ne csak a kezét nyújtsa, meg azt a tortaszeletet vegye ki, ami éppen a település előtt van, vagy távolabb. Mi ezt a programot, vagy ezt a szemléletet visszük magunk előtt, és segítjük a döntéshozókat, hogy még jobban tudjanak dönteni.
2: Úgy legyen. Egy hete elkezdődött a szezon azzal, hogy véget ért a tanév. Hogy indult Vonyarcvashegyen a szezon idén?
3: Ugye tavaly évben a Balaton legjobb strandja is lehettünk a zsűrizés alkalmával. Minden egyes strandnak, ami a Balaton környezetében megvan, a maga természeti és adottságai, az épített, mindegyik lehet kiváló, mindegyik lehet csodás, attól függ, hogy viszonyul hozzá a településnek a vezetősége, maga a településeink. Mi elmondhatjuk Vonyarcvashegyen, hogy mi 4 évszakosra tervezzük a strandjainkat. Ugye nyáron is megvannak, de olyan elemeket próbálunk berakni, amit 2-3-4 évszakon keresztül lehet használni. Tehát az a kirakatunk, és erre is tesszük a legnagyobbat. Ezért mi a tavalyi évhez viszonyítva, mindig az elmúlt 5 évet amúgy nézem a statisztikáit, de a tavalyi évhez képest mi egy kicsit most meg is haladtuk a tavalyi standi bevételeinket. Igaz, hogy egy kicsivel, az üzemeltetési összegek nőnek. Ezt nem tudjuk minden esetben rá tenni a jegyárakra, ezért éppen csak mértéketesen, és rengeteg a kedvezményünk benne. Ezzel viszont a szezon tényleg elindult, az, hogy mindenkinek, a helyi vállalkozóinknak, a helyi lakosságnak és az idetérő vendégeknek is az a szemléletünk, hogy mindenkinek úgymond fontosnak kell, hogy érezze magát ebbe a folyamatba, úgy lehet jó partnerségeket, meg együttműködéseket kötni, és jó üzleteket is, a mindenkinek a megfelelőt ki tudja venni magának.
2: Úgy legyen, kívánok minden Balatonparton dolgozónak sikeres nyarat, nekünk jó pihenést a tóparton, és hát hosszú életet a mi Balatonunknak. Pali Róbert, Vonyarcvashegy polgármestere aggódott a tó jövőjéért, engem egy dolog vigasztal, azt a tó annyi minden túlért, már talán minket is.
3: Igen, tegyünk is érte, ahogy mondtam, példával tegyünk érte, és mindenki a saját házatáján tud igen is hozzárakni ehhez, és utána ne csak táblától tábláig, hanem gondolkozunk településben, ugye családban, településben, térségben, Balatonban és Magyarországban, ez a lényeg, legyünk büszkék arra, hogy nekünk milyen értékes kincsünk van, és tegyünk is érte, cselekedjünk érte, az a lényeg, cselekedni kell, ez a fontos ebben az egész beszélgetésben.
2: Polgármester úr, köszönöm szépen!
3: Köszönöm!
2: Minden jót!

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazin jelentkezik. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Szakár Erzsébet szerkesztő nevében is köszöntöm Önöket. A nyugdíjrendszer átfogó felülvizsgálatát készíti elő a Szociális és Családügyi Minisztérium. Banaszabó Tíme államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2008. január 1-e óta 28.500 forint, ez önmagában is elképesztő, és hogyha hozzáteszünk ehhez azt, hogy különböző egyéb ellátások is a nyugdíjhoz vannak kötve, akkor meg különösen izgalmas, hogy hogyan alakul ez át. Juhász Lászlóhoz, a NYUSZ-ért a nyugdíjas szervezetek egyeztető tanácsa elnökéhez fordulok felvilágosításért. Mennyit lehet erről tudni? Jó napot kívánok, elnök úr!
2: Jó napot kívánok önnek is, és a hallgatóknak is, akik most velünk vannak.
1: Mit lehet tudni, mit tervez a kormány? Voltak ígéretek, azt tudjuk, és nyilván számon is tartják a nyugdíjasok, hogy a legkisebb nyugdíjakat majd megemelik. Ez ezzel összefüggésben zajló folyamat most, amiben belevágott a kormány?
2: Igen, de ennek a részleteiről mi még nem nagyon tudunk. Ez minket is meglepett egy picit, mert pont ez a minisztérium, amiről szó van, tehát Kátai német Vilmos miniszter úrnak a Szociális és Családügyi Minisztériuma, ez nem teljesen volt világos számunkra, hogy a nyugdíjreform is ide tartozik, mert a pénzügyminiszter úrtól azt a választ kaptuk, hogy, vagy a miniszterelnök úrtól, hogy a pénzügyminiszter fog ezt tartozni.
1: Hát a végén majd nyilván ő mondja ki a végső szót.
2: Igen, fölkerestük ezeket a minisztériumokat azzal, hogy egy első kapcsolatfelvétel célzó találkozót kezdeményezzünk, és ezen átadhassuk azokat a szakmai anyagunkat, amik erről szólnak, és hát legelőször ezzel a minisztériummal, illetve két államtitkárral sikerült találkoznunk, Barna Szamótól Tibér, valaki parlamenti államtitkár a minisztériumnak, és dr. Tóth Kingával, aki szociális és család és idősügyi államtitkár, tehát a legjobb helyre kerültünk, és hát itt szakmai részletekről még nem kerülhetett, erre nem kerülhetett még sor, ezen megtörtént az anyagainknak az átadása, és egy rövid beszélgetés keretében elmondtuk, hogy miket szeretnénk, és az abban maradtunk, hogy ezt a anyagai átadományozása után folytatjuk ezeket a megbeszéléseket. A pénzügyminisztériumtól meg várjuk még a választ, hogy ott ki a kijelölt személy, akivel tudunk találkozni.
1: Úgy volt ez korábban, ja igen, mondja csak, aztán majd én
2: van még egy terület, a Tar Zoltán miniszter úr minisztériuma, ahova viszont a társadalmi egyeztetés, érdekegyeztetés tartozik. Ez azért nagyon érdekes, mert mi szeretnénk ott újra ebben a minisztériumban felvetni azt, hogy ismét legyen idősügyi tanács, mint ami régen volt, aki az idősek ügyeivel foglalkozik, mert az idősek tanácsa az megszűnt a kormányváltással együtt, tehát hogy legyen valami olyan rendszeres egyeztető fórum, ahol a nyugdíjasok is el tudják mondani a véleményüket, illetve az az alapelvünk, hogy semmit rólunk nélkülünk, hogy tudjunk arról, hogy milyen folyamatok zajlanak, mit terveznek velünk kapcsolatban, és adott esetben hozzászólhassunk. Tehát ez a rövid történet.
1: Hát akkor egyelőre eléggé, hogy mondjam, sötétben tapogatózunk az ügyben, hogy mi lesz. De vannak itt azért bizonyos dolgok, amikből kiindulhatunk. Ugye azt mondta korábban Magyar Péter, hogy 125.000 forint alatt senki nem kaphat nyugdíjat Magyarországon. Ez egy jó viszonyítási alap ahhoz képest, hogy hol tartunk most. Aztán volt itt egy másik, egy 2008 előtti állapot, amikor a nyugdíjminimum a mindenkori bruttó minimálbér 40%-ában volt rögzítve. Hát ha ehhez visszatérnénk, ez ugye most a bruttó minimum 322.800, akkor ez még több is, mint 125.000 forint.
2: Így van, pontosan. Ez a 28.500 forint, ami jelenleg van, ez tényleg botrányos és elfogadhatatlan, de ez szerencsére a nyugdíjasok nagy tömegét nem érinti. Viszonylag kevesen kapnak ilyen alacsony nyugdíjat, persze egyetlen ember sem halt éhen Magyarországon, tehát nem az a fontos, hogy hányan vannak, hanem hogy ez mekkora súlyú probléma, tehát hogy ez mennyire nem kerülne túl sokba, hogy ezen változtassanak, ezt szerettem volna csak érzékeltetni. Ez a lépés, ami most én 120 ezerre emlékszem, de mindegy, hogy 120 vagy 125, ez egy jelentős lépés, és fontos, hogy hogy ehhez nyúl először a kormány, mert ezt mi is régóta sürgetjük, hogy ettől alacsonyabb összegből nem nagyon lehet megélni. 500 ezer olyan ember van ma is még Magyarországon, aki a megélhetéshez szükséges 174-175 ezer forintot nem kapja meg. Hát ez még nem annyi, de azért sokszoros annak az összegnek, amit eddig kaptak az alacsony ellátást kapó nyugdíjasok nagy tömege. Úgyhogy ennek örülünk, hogy ez az első lépés. Itt majd, ha a tárgyalási pozícióba kerülünk, akkor elmondjuk az ezzel kapcsolatos észrevételeinket, annak ellenére, hogy támogatjuk, vagy azzal együtt, hogy támogatjuk. Itt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy különösen a határ környékén lehetnek anomáliák, illetve úgy kell ezt végrehajtani, hogy újabb igazságtalanságokat ne szüljön. Tehát akinek magasabb volt a nyugdíja, azt egy határ alatti emelés ne előzze meg. Tehát ott valami fokozatosan kivezetve, vagy hát most nem tudom, szakmailag nem akarom elmondani, mert akkor délig beszélhetnénk róla. Tehát itt vannak ez azért apró észrevételeink, hogy ez hogy történjen, de alapvetően üdvözöljük ezt a célt. Illetőleg a valamennyit tudunk azért, hogy mi a Tisza terve, mert ebben a 250 oldalas programban ugyan három oldalban de megjelent nyugdíjas dolog is, és nagyon örömteli az, hogy a problémák felsorolását én a miniszterelnök úr a minden beszédében ma reggel, vagy tegnap is a parlamentben a harmadik helyen említette a idős ügyet, illetve a nyugdíjakat. Úgyhogy a figyelem úgy látjuk, hogy talán rá irányul jobban a nyugdíjasokra.
1: Én említettem az előbb ezt a nyugdíjminimumhoz kötését a bruttó minimálbérnek, ugye itt 40% volt 2008 előtt, aztán ezt kivezették, és hát az Orbán kormány soha többé nem is nyúlt hozzá. Önök visszavezetnék ezt a határértéket?
2: Hát mindenféleképpen olyat szeretnénk visszavezetni, ami indexálódik. Tehát nem szabad semmilyen ellátást véleményünk szerint fix összeghez kötni, mert ha annál a fix összegnél megmaradunk, akkor néhány év múlva az infláció meg a nyugdíjemelés azt már túllépi.
1: Tehát a minimálbér az pont egy ilyen, ami önöknek így kedvező.
2: Igen. Tehát a minimálbérhez szeretnénk kötni. Hát annak a százalékánon azon lehet vitatkozni, hogy mennyi legyen, de mindenféleképpen ezt a 150 ezer forint körüli értéket el kellene érni. De ez a 120 is nagyon jó. Tehát ha ebben maradnánk és egy ideig ez lenne, az is jó lenne. De még egyszer mondom, ilyen valamilyen mutatóhoz, vagy valamilyen összeghez szeretnénk kötni ezt a mutatót is. Egyébként ez a más ellátások ehhez a nyugdíjminimumhoz a kötésében, ez történt már lépés. Néhány évvel ezelőtt ezt feloldották, és csak kevés ellátásra vonatkozik ez már. Ennek akkor örültünk, mert úgy gondoltuk, hogy ez az akadálya ennek az emelésnek, de ennek ellenére megmaradt a 28.500 forint. Tehát most már nem minden ellátást
1: ehhez. Ugye ez a szociális vetítési alap, ez borzalmasan hangzik. Ugye ez volt az, ami kapaszkodója lehetett ahhoz, hogy ne kelljen más sem emelni, ha a nyugdíjakat nem emeljük. Ez 2023-tól elkülönítették a nyugdíjminimum valóban,
2: igen,
1: hogy önálló szabályozást kapjon a nyugdíjjellegű szociális ellátások sora, de hát ez az összeg változatlan 28.500.
2: Sajnos ez nem segített a nyugdíjminimumon, az maradt 28.500 mind a mai napig, úgyhogy remélem, hogy ezt elfelejthetjük most már rövidesen.
1: Én meg remélem, hogy tárgyalási pozícióba kerülnek a kormánnyal mi hamarabb, és el tudják mondani az álláspontjukat. Juhász László, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának elnöke. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm az érdeklődést, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Németh Viktória következik itt a Több-kevesebben, az Ökonomus senior elemzője, és a foci VB-ről beszélünk, illetve nem. A foci VB egy apropó arra, hogy arról beszéljünk, hogy hogy működik együtt, és hogy nem megy ez mégsem az Egyesült Államoknak, Mexikónak és Kanadának, amelyik ugye együtt rendezi a labdarúgó világbajnokságot, de vannak nekik más közös dolgaik is. Lehet, hogy a foci VB megy ezek közül a legjobban. Jó napot, Viktória!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval úgy néz ki, hogy ezt a világbajnokságot ők így hárman együtt meg tudták rendezni, meg tudták szervezni, működik minden. De a hétköznapi életben rengeteg vita van a három állam között.
3: Igen, és ez most azért is ér a csúcspontjára, illetve az a jelentősége a labdarúgó világbajnokság szempontjából, hogy van egy szabadkereskedelmi egyezmény, amelynek következtében most látjuk, hogy milyen dinamikusan tudnak egyik helyszínről a másikra menni, akár a stábok, akár a csapatok, vagy a közönség is, és a különböző felszerelések. Ezt a logisztikai bravúrt, amit most a világbajnokság alkalmával látunk, történelmileg, illetve a keretrendszerét tekintve ez a bizonyos szabadkereskedelmi egyezmény teszi lehetővé és gördülékenyé. Viszont sajátosság, hogy ez a szabadkereskedelmi egyezmény 6 évvel ezelőtt lépett hatályba, 2020-ban, és akkor lefektették, hogy 6 évvel később, tehát 2026-ban ezt felül kell vizsgálni. És ennek megint egy rengeteg szimbolikus eleme van, hogy miért lehet ez éppen most, de talán majd erről is beszélgetünk később.
2: Tegyük azt, itt a vezetők egyrészt látogatják a meccseket, még a legkevésbé Donald Trump-al lehetett találkozni, másrészt pedig nyilván vannak lehetőségek arra, hogy ha ez a három ország együtt rendez egy világbajnokságot, akkor különböző platformokon találkozzanak, egyeztessenek, használják ezt a lehetőséget, látszik-e az, hogy a futball politikai értelemben is összehozza őket?
3: Igen, itt a kanadai sportminiszter volt az, aki kijelentette,

0: hogy pozitívan néz a jövő elé, hogy itt lesz egyesség arról, hogy gördülékenyen megszületik az új megállapodás, aminek keretében a következő években együtt fog működni a három ország a kereskedelmi megállapodások terén. Viszont azért a világbajnokság még inkább az első szakaszában van, amikor a nagy állami vezetők nem annyira látogatják a mérkőzéseket, vagy inkább fontosabb a két társ szervezőnek, Kanadának és Mexikónak, hiszen az esetükben korlátozott az a mérkőzés szám, amit az adott országokban rendeznek meg. Tehát valószínűleg ez mégsem segített azon, hogy a színfalak mögött könnyedebb körülmények között tudjanak tárgyalni a három országnak a vezetői, és azt is látjuk, hogy most ez az egyeztetés elakadt, és ez egyébként az Egyesült Államoknak kedvez.
1: Amennyiben?
0: Azt látjuk, hogy az Egyesült Államoknak az a célja, hogy Donald Trump elnöksége óta, amikor ez az egész szabadkereskedelmi egyezmény megújult, régen, ha emlékszünk rá, ezt NAFTA egyezménynek hívták, és még 92-ben jött létre, és Donald Trump elnöksége volt az, ami felhívta arra a figyelmet, hogy az Egyesült Államok nagyon nagyban szorul rá a szomszéd országokra, különösen Mexikóra, ahol például az autóipari gyártást, de különböző feldolgozóipari termelést kiszerveztek az amerikai vállalatok, és Donald Trump politikája pedig éppen az volt, hogy visszacsábítsa ezeket a vállalatokat, és a különböző vámok, amelyeket most nem csak a szomszédos országokra, hanem a világ számos más országára és régiójára is kivet, azok mind azt célozzák, hogy az amerikai vállalatok visszatérjenek, illetve amerikai pozíció erősödjön, és ha most nem sikerül megegyezni, akkor egy átmeneti fázisba lép be ez a szabadkereskedelmi egyezmény, ami azt fogja jelenteni, hogy évente újra kell tárgyalni, és az Egyesült Államoknak megvan az a lehetősége is, hogy külön-külön egyeztessen a két partnerrel, és mivel Mexikó jobban rászorul az amerikai gazdaságra, illetve erre az együttműködésre, ezért éppen Mexikó az, akivel már előre haladottabb fázisban van ez a különutas bilaterális egyeztetés sorozat.
1: Viszont mostanában ritkában hallunk Donald Trumptól arról, hogy Kanada lehetne az Egyesült Államok újabb tagállama, és akkor mennyivel egyszerűbb lenne minden?
0: Ez is egy nagyon fontos szempont egyébként a világbajnokság rendezése körül és mögött. A kanadai közvéleményben azért felszakadt ez az élmény, és ők éppen azért is tekintenek olyan ellentmondásosan erre a labdarúgó világbajnokságra, mert most éppen az együttműködés és a United League mögött kell együttműködniük az Egyesült Államokkal, miközben ők ezt a saját szuverenitásuk megsértésének érzékelik. Viszont az ő esetükben van a legnagyobb szükség arra, hogy ez egy ilyen trilaterális formában ez az egyezmény, ez a szabadkereskedelmi egyezmény megszülessen. Kanada számára nagyon fontos az, hogy ne legyen elszigetelt, és a világbajnokság is pont ezt az üzenetet hordozza számukra, hogy a világ különböző tájairól, és különösen Európából, amivel most szorosabban együtt tud működni, érkeznek a partnerek, a látogatók, és ez egy új perspektívát adhat Kanada számára.
1: És az Egyesült Államok tud élni azzal a lehetőséggel, hogy megbékítse egy kicsikét a körülötte lévő világot? Ugye Donald Trump különféle vámokkal, fenyegetőzésekkel és mindenféle fajta megjegyzésekkel gyakorlatilag végig sértette már a világ valamennyi komolyabb államának vezetőjét, akik most szépen lassan azért, ahogy közeledünk a VB döntő felé, összegyűlnek az Egyesült Államokban.
0: Nagyon kétarcú ebben a tekintetben is a világbajnokság, hiszen azért látjuk azt, hogy nagyon sokszor vannak korlátozások egyes országoknak a mozgása, vagy hogy mennyit tartózkodhatnak a csapatok, a stábok, az Egyesült Államok.
1: Hát ugye ez leginkább Iránt érintette, igen.
0: Igen, de más országok esetében is volt olyan negatív utóérzete, hogy nagyon nagy távolság volt az egyes mérkőzések helyszínei között, nagyon sokat kellett utazni, esetleg bírók esetében is volt olyan korlátozás, ami miatt nem mehettek el a mérkőzésekre, más bírónak kellett azt levezetni. Volt ennek kapcsán is számos ilyen kellemetlen mellékszál, viszont látjuk ezt az amerikai show business, illetve azt a fajta nagyon amerikai hangulatot, amit az egész világbajnokság tükröz a mérkőzések alatt is, amelyek igazából az egész világ számára valamilyen módon mégiscsak vonzóak, ahogy az amerikai zeneipar, az amerikai filmipar, az amerikai sportok mind ismertek, és a világ lényegében odafigyel rá, függetlenül attól, hogy ki mit gondol az Egyesült Államoktól. Az Egyesült Államoknak ez az úgynevezett puha hatalma vagy vonzereje, akkor is egy olyan megkerülhetetlen tényező ma, amely ezen a világbajnokságon ugyanúgy tükröződik, mindenki a végén kénytelen elmenni az Egyesült Államokba, és ott megnézni a világbajnokságnak a döntőjét.
1: Hát bizony, ami remélhetőleg egy jó élmény, egy szép élmény lesz az egész világ számára. Még egy utolsó gondolat, mert hogyha tudom, hogy sportgazdasággal is foglalkozik, igen, behatóan, ezek az ivószünetek, a hidratációs szünetek, amelyek 4/4-re osztották a labdarúgást, ezek, hát, hogy finoman fogalmazzak, nem arattak osztatlan elismerést sem a nézők, sem a résztvevők, a játékosok, edzők körében. Azt mondják, hogy ez kifejezetten pénzügyi kérdés, semmi másról nem szól a dolog, mint a reklámokról. Mennyire igaz ez?
0: Az Egyesült Államok, hogyha egy sporteseményt megrendez, akkor az általában üzleti alapra helyeződik, és pont emiatt szokott lenni, akármilyen furán is tekintünk erre, de pozitív példa az Egyesült Államok. Ha csak az olimpiákat tekintjük, akkor a Los Angeles-i olimpia 1984-ben az a minta, ami alapján most a NOB megreformált, és a 2024-es párizsi olimpia már megrendezésre került. Az a pénzügyi fenntarthatóság, hogy legyen infrastruktúra, hogy legyen hozzá megfelelő körítés, ami bevonza a szponzorokat és pénzügyileg fenntarthatóvá teszi. És ha még egy mondatot ejtünk a világbajnokság döntőjéről, akkor majd azt fogjuk látni, hogy nagyon furcsa lesz a döntő, mert lesz egy olyan halftime show, amit az európai közönség nem annyira ismer, de aki követi az NFL-t, az amerikai focit, az tudja, hogy a legnagyobb összecsapásra döntő a Super Bowl esetében ez a halftime show mindig megrendezésre kerül.
1: Bizony, és nem negyedórás lesz a világbajnoki döntő a szünet, hanem előre jelezték, hogy ennél jóval hosszabb.
0: Így van, hiszen technikailag elő kell készíteni, és utána, ahogy lemegy a show, le kell bontani az elemeket, és csak utána folytatódhat a játék. De ez is alkalom akár egy jó reklámszünetre.
1: Hát igen, és ugye a pénz az úr a világ sportjában. Legalábbis vannak olyan sportágak, akkor ez teljesen egyértelmű. Most egy olyat néz az egész világ, több milliárd ember nap, mint nap. Német Viktória, az Economus senior elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Szerintem mostanában sokan vannak úgy, hogy azt böngészik, hogyha a devizárfolyamokat nézik, hogy na még ment el lejjebb egy kicsikét az euró a forint viszonylatában, olcsóbb lett-e egy picikével, és hát persze, hogyha mondjuk valaki nyaralni indul, akkor neki az lenne jó, hogyha még olcsóbb lenne, nem 355, mint mostanában, hanem mondjuk 340, 330, ezt el tudnánk képzelni nagyon sokáig. Igen ám, de azért az nem biztos, hogy mondjuk azok a vállalkozások, amelyek export-importtal működnek, azok a vállalkozások pont így gondolkoznak erről, úgyhogy ezt meg is próbáljuk megtudni most. Mi a helyzet a KKV-szektorral az erős forint esetén? Perusz László a vonalban, a VOSZ főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Szóval mi persze egyszerű állampolgárként nagyon örülünk, hogy erősödik a forint, de vajon erre kalkulálhattak-e azok a cégek is, amelyek egy jelentős részben devizában költenek, vagy éppen jön a bevételük?
2: Biztos, hogy nem. Főleg az exportnak kitett, főleg nagyobb vállalkozások, akik most elég komoly bajban vannak. Tehát akiknek komoly üzleti megrendeléseik voltak előtte, előre lekötve, meghatározott árfolyamon, ugye senki nem számított egy ekkora árfolyam erősödésre. Ők most lényegesen kevesebb bevételhez jutnak hozzá, ugye 8-10%-kal kevesebb bevételhez, mint ami a szerződésben szerepel. A hazai költségeik ugyanakkor szinten maradtak, vagy tovább növekedtek, tehát valóban az exportáló, jellemzően nagyobb vállalkozások komoly bajban vannak, és mivel Magyarország azért beruházásból és exportból tud hosszú távon növekedni, vagy fejlődni, ezért ezzel mindenképpen foglalkozni kell.
1: Milyen árfolyammal számolhattak a cégek, hogyha tervezték a 2026-os évet ilyen 400 körülivel?
2: Talán valamivel 400 alatt, tehát ilyen 380-390-nel mindenképpen nagyjából ez tűnt egyensúlyi árfolyamnak. Persze túl nagyok voltak a kilengések, ez problémát okozott, nem volt kalkulálható igazán, de körülbelül jellemzően ez a 380-390 volt az, amivel tudtak számolni.
1: Na de így eltűnik a profit. Tehát a legtöbb cég örül a 10%-os profitnak, és azt nagyon megbecsüli, de ha pont ennyivel erősödött a forint, akkor ő pont ennyit veszített.
2: Így van, ráadásul mondjuk legrosszabbul több felmérés azt mutatja, hogy az ipar járt le legrosszabbul ebben a nagyon hirtelen és nagyon jelentős forint erősödéssel, ott jellemzően lényegesen 10% alatt vannak a profitok, tehát valóban ezzel foglalkozni kell. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt se, hogy vannak azért olyan területek, vannak olyan iparágak, akiket azért nem ennyire rosszul érintett. Például aki kereskedelemmel foglalkozik és importált áruk kereskedelmével, ott kifejezetten még jól is járhatott. De akár az építőiparnak is vannak olyan területei, ami nagyon kitett az importált alapanyagoknak, nyersanyagoknak, ott is, vagy energiának, ott is ugye az erős forint az segített. Tehát az iparág, a tevékenységi kör is nagyban meghatározza. A vállalati méret is nagyban meghatározza jellemzően, a nagyobb cégeket érintette nagyon rosszul, hiszen ők vannak külpiacon, a kisebb cégeket is rosszul érintette, de ők nagyon sokan magyar piacon tevékenykednek, rugalmasabbak, ezért nem ennyire problémás a helyzet.
1: Egy erre való hivatkozás, mondjuk egy átárazás esetében mennyire szoktak elfogadni az üzleti partnerek? Mi erre a tapasztalat, a gyakorlat? Tehát amikor nagyon ugrik az árfolyam ide vagy oda, ott mennyire rugalmasan tud lépni az, aki ennek kitett?
2: Rövid távon nem nagyon rugalmas ez, tehát hogyha van egy szerződés, és egy hónap alatt zuhan a forint, vagy emelkedik a forint, bocsánat, az árfolyam 10%-ot, akkor az nem lehet újra tárgyalni. Újra tárgyalni lehet a következő évet, lehet egy negyedévet, vagy egy hosszabb távú folyamatot. Ezért mondjuk azt, hogy a legnagyobb probléma, ez az előre nem látható, előre nem kalkulálható dolog volt, hogyha lehetne látni egy ívet, például a gazdaságpolitika eljutna odáig, hogy azt mondjuk, hogy valóban ugye, mert miből ered az árfolyam növekedés? Egyrészt ugye ez egy ilyen egy hangulat, egy pozitív hangulat, egy bizalom növekedése, ugye erősebb kötődés az Európai Unióhoz, erősebb ugye másrészt pedig van egy politikai megállapodása az uniós pénzek hazahozataláról, ez egy nagyon jelentős lökést tud adni a beruházásoknak. Tehát, hogyha lenne egy ív, ja és bocsánat, van még egy nagyon fontos, hogy van egy politikai, vagy körvonalazódik egy politikai elköteleződés az euró bevezetéséről 2030-as évek elejére. Tehát, hogyha lenne egy ív, hogy a gazdaságpolitika fixen úgy is cselekszik, és ki is jelenti, hogy hogy a 2030-as évek elejére csatlakozunk az euróhoz, és addig mindent megteszünk, és ezt is azt betartjuk, akkor ez egy olyan árfolyam ívet is lehetne mondani, hogy számítsanak rá a vállalkozások az elkövetkezendő 5 évben, milyen lesz az árfolyam, és akkor ezzel már lehet kalkulálni.
1: Mondjuk a kormányzat ehhez most köti magát, még majd azt törvények fogják megerősíteni, egyelőre csak a szavak szintjén persze, de ez a 2030-31-es csatlakozási dátum, ez egyelőre még tartja magát. Hogyha valaki bajba kerül árfolyam ingadozás, árfolyam emelkedés ebben az esetben a forint erősödése miatt, milyen támogatást, milyen segítséget tud kapni?
2: Hát a nagyobb cégek, ugye ott banki segítségek is vannak, tehát ugye lehet az árfolyamot fedezni, ezek nem túl olcsó ügyletek, tehát az inkább a nagyobb cégeknek áll fenn, de hát le kellene ülni, mi nagyon szeretnénk leülni a gazdasági kormányzattal, és átnézni ezt, hogy a kisebb cégeket hogyan érinti a nagyobbakat, az ipari, a kereskedő cégeket, az exportnak nagyon nagyban kitett cégeket, az, hogy, hogy egy exportáló cégnek mennyi az import hányada, ott is hogyan, és akkor lehet kidolgozni olyan eszközöket rövid távon, hosszabb távon, amelyel utána lehet ezt kezelni. Mondok egy példát, például felmerült a tagságunkban, hogy azok a nagyobb exportáló cégek, amelyek most kaptak ugye egy pofont ettől a nagyon erős forint erősödéstől, és fixálódik is azon a 3,50-3,60 közötti árfolyamon, őt például a közterheiket fizethessék euróban. És akkor ez egy legalább egy olyan segítség, ami rövid távon egy ilyen mentővet jelentett. Nem biztos, még egyszer mondom, ezt végig kell számolni, végig kell tárgyalni, milyen körben, nem általánosan, hanem például ilyen és olyan exportőrvállalatoknak, vagy ilyen és olyan foglalkoztató vállalatoknak. Tehát, hogy vannak azért olyan eszközök, vagy lehetnek olyan eszközök a gazdaságpolitika eszköztárában is, amivel lehet rövid távon is segíteni, mi készen állunk, és nagyon szívesen leülünk és tárgyalunk. Egyébként ezt a folyamatot az eurócsatlakozást és az EU-s pénzek hazahozatalát maximálisan üdvözöljük, és ez valóban egy igazi európai út a Magyarország számára, de rövid távon ennek a nehézségeit ezt kezelni kell.
1: A Széchenyi-kártya program ága-boga ad erre támasz például, hogyha valakinek hirtelen gondjai támadtak, tehát tud-e odafordulni akár valamilyen erre való hivatkozással?
2: Igen, a Széchenyi kártya program az mindig erre jó volt, tehát alapvetően erre lett kitalálva, hogy szépen magyarosan fogalmazzak, hogy áthidalja az ilyen likviditási problémákat. Tehát akinek likviditási problémája van, az nyugodtan fordulhat a Széchenyi kártyához, folyószámla típusú hitelekkel tudunk segíteni, még akkor is, hogyha ez most 3% helyett egy ilyen 5% fölötti kamatozású, de ez akkor is nagyon kedvezményes, tehát ez továbbra is lehetséges. Illetve a Széchenyi kártya programnak, ugye ennek az elmúlt már több mint 2 évtizede működik, ennek az egyik nagy előnye, hogy egyrészt a vállalkozói közösségek alakítják, másrészt, hogy nagyon gyorsan tud reagálni termékben, szolgáltatásban, mit mondok erre, hogyha sikerül a gazdaságpolitikával, hogy sikerülne kialakítani egy speciális, mondjuk ilyen árfolyamvédelmi terméket, akkor az egy hónapon belül a piacra lehet dobni. Tehát, hogy ebbe is jó, hogy ott nagyon sokan, ugye naponta több száz vállalkozással találkozunk az országos hálózatban, gyorsan le is lehet tesztelni, és gyorsan teríteni is lehet egy ilyen terméket.
1: Perrusz László, a VOSZ főtitkára igyekezett néhány mondattal segíteni azoknak a kétségbe esetteknek, akik nem örülnek a lakossággal együtt a forint erősödésének. Hát remélem, hogy sikerült, mert hogy ezek fontos mondatok voltak. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Holnap jövünk újra. Holnap még csak péntek, ugye, hogyha jelentkezik a Friss Gazdasági Magazin itt a Spirit FM-en a szokott időpontban. Róna Jégont hallották, Szakár Erzsi volt a szerkesztő. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altír is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Szintén a 4. kerületben a Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat ma 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
4: Erikával kezdünk, kezdj csókolom.
5: Igen, jó napot kívánok, Ferenc. Hát olyan brutális a meleg, legalább olyan, mint az államháztartási hiányunk, de azért mi április 12-én 3.500.000, de lehet, hogy már vannak itt 4 millióan is, akik jól döntöttünk, véleményem szerint. 50 napra van az új kormányunk, tehát az 50. nap, és mondja Magyar Péter, miniszterelnök úr, hogy igen, büszkék, igen, én is büszke vagyok, nem csak a vezetésünkre, mert gyakorlatilag ezt mi hoztuk létre, a magyar emberek nagy többségének már elege lett, és gyakorlatilag Magyar Péter személye által ő vezetett vissza minket, magyarokat, Magyarországot Európába, és én mindig is európainak tartottam magam, szerintem nagyon sokan, és visszavezetett az Unióba, és én nagyon örülök ennek, és már nem 26+1, hanem már tényleg mondhatjuk, hogy már 27 ország vagyunk, és nem vagyunk botakülők között, amit a régi kormányunk tett meg velünk. Gyakorlatilag én most, Ferenc, nagyon fontos tartom, hogy beszéljek a média szerepéről, azért, mert az embereknek legnagyobb része úgy a televízióból, a különböző csatornákról. Jó, most már fejlődött a technika, de azért még nagyon sok ember háztartásában a Magyar Egy, tehát a közmédia csatornái az, ami fogható, és nagyon-nagyon fontos, hogy ott mit mondanak, tehát hogy tájékoztatnak, hogyha ezek ilyen hazugságokat, nem valós dolgokat, mert én mindig elmondtam, hogy a valóságba tegye mindenki magát a hétköznapi életébe, amit megtapasztal. Na most, hogyha ő megtapasztalja, de a média azt harcsolja, hogy hú, de szuper, itt minden, itt Kánoán van, akkor mindenki azért csak leül és elgondolkozik, hogy én elmentem ugyanaz orvoshoz, de 2 év múlva fognak engem megműteni, és akkor még sorolhatnék nagyon sok olyan példát, mert ugye mi alkotjuk ezt az országot. Én mindig elmondom, hogy mindig az volt régen, hogy voltak és vannak is a vagyonnyilatkozatok, ami egy helyes dolog. De én azon mindig mosolyogtam, amikor Orbán Viktor volt miniszterelnök úrnak a vagyonnyilatkozatába, az jött le, hogy neki nincs is vagyona, és én mindig hozzátettem, amit nem vettek komolyan, és nem figyeltek rám. Nem, mint hogyha én egy kis homokszem vagyok, csak ezt a sivatagból, ezt már megbeszéltük, ezt mindenki tudja, aki ismer engem, de nem figyeltünk magunkra, és oké, nincs vagyona, de neki mi voltunk a vagyonát, minket állított be a sorba, a vasutast, a hétköznap emberét, tehát mi toltuk neki az ország szekerét, ha mi egyöntetően akkor, mikor az Indexből a Telex, és mindig visszakanyarodok, pedig nem szeretek a múltba visszamenni, akkor én azt mondtam, hogy a fél ország, hogy legyen már egyenes gerincünk, és álljunk föl, és álljunk bele, és én most nagyon örülök, hogy már a szavamat meghallották, mint Hofit is idéztem több körbe, hogy értetek, nem véletlen, és nem hiába, pont, és jön a nagy pont. Tehát Ferenc, nagyon fontos a média, nagyon fontos az újság, a plakátok, és örülök, hogy eltűnnek ezek a hazug, mocskos, ízléstelen plakátok, amire hatott az emberi lélekre, tehát teljesen totál kicsinálta az embert. Azok az ízléstelen, a WC, az uniós vezetőinek a kifickurázása, mint egy karikatúra figurákat ott megjelentetve, és én nagyon sokszor volt az, hogy letéptem volna, vagy valami, de azt mondtam, hogy én törvénytisztelő állampolgár vagyok, több társammal szembe, több millió magyarral, de már azt mondtam, hogy ha ez sokáig megy, én felvállalom, hogy bevigyenek, hogy megbüntessenek, csak az volt a baj, hogy egyes plakátok milyen plexilap közé volt, még le se tudtam tépni, Ferenc, és nagyon boldog vagyok, hogy igenis, fokról fokra, ahogy Magyar Péter miniszterelnökünk mondja, tégláról téglára kell ezt a rendszert leépíteni. Itt központosítás volt, mindent a felsőbb körök mondtak meg, a legfelső, és ők osztottak, ők mondták meg még azt is, visszakanyarodva a médiába, hogy ki mehet be a közmédiába, a csatorna műsorokba, az M1, stb. A rádió, ott is, és akkor meg is rendfegyelmezték, hogyha nem azt olvasták be, utasították őket, félelembe tartottak, ugye mindenki pénzből, fizetésből él, és van, akinek gumi a gerince, mert sokan fölálltak, sokan eljöttek, és nagyon sok embert ki is csináltak, amikor azok azt mondták, hát mókuskányim, én ebben nem állok bele, és igenis vannak kárvallottjai, rengeteg ember, és minden vonalon, egészségügy, oktatás, hát ez sajnos mindenkin végigment, tehát mindenki sorra került a rendfegyelmezésbe. Az orvosoknak ugye a bekamerázása, a hálapénz, ami azért oda teszem a kérdőjét, úgyis megkapják ők, amit mi betegek szánunk nekik, megoldjuk okosba, és jön a pont, mert az életéért, az egészségéért igenis tesz mindenki. Van, aki egy tyúkkal, van, aki egy rúdszalámival, van, aki megteheti, hogy több millió forinttal, és itt is jön a pont. De hogy lezülesztettek mindent, és szinte ezt az országot tisztelet a kivételnek, és most ezért nagyon csúnya szót használok, el lettünk prostituálódva. Tehát igen, a pénz lett itt mindenkinek a szemgolyója helyén, a dollárkarikák, és nagyon sok embert, sajnos Ferenc, politikusok, legfőképpen, akik irányították ezt az országot, úgy osztottak, mint a mesében, hogy egy nekem, na akkor már ne is osszunk az egész, gyere mi nálunk, és ez a régi 16 éves vezetés miniszterelnök úr alatt élen a pénz és a hatalom szerelmese lett. Ezek annyira elbódultak, hogy itt, amikor nem ők győztek, nagyon sokan fekete ruhába. Jó, meg kellett gyászolni, itt, hogyha elindulunk egy versenyen, egy választáson, akkor vannak vesztesek és győztesek. De ezek még most se ébredtek fel. És én nagyon ajánlanám nekik azt a volt kormánynak, aki most ellenzékbe ül, és nem tudom szó szerint Orbán Viktor miniszterelnök urat idézni, de azt mondta, itt maradok anyakatokon, ott fogok ülni ellenzékbe életem végéig, ezt egy parlamenti napirend.
6: Emlékszem, igen. Utána azt is elmondta, hogy ő akár kormányon, akár ellenzékben, de a parlamentben fog dolgozni. Hát valami megváltozott, de alapvetően. A helyzet az, hogy úgy kell kormányozni, hogyha el is veszti egy kormány a választást, utána ne a hatóságok vizsgálataitól kelljen tartani, mert igen, akkor tényleg feketébe borulnak és fűtfát kiabálnak, hogy mi lesz, ha elővezetik a volt főnöküket. Meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy hívott. Kezi csokolom, további szép napot. Jánossal megyünk tovább. Jó napot kívánok!
7: Tiszteletem, Sladászkörű János vagyok Bölcskéről.
6: Üdvözlöm, parancsoljon!
7: Kedves nézőket, hallgatókat! Itt folytathatjuk is, rögtön azonnal, hogy Orbán Viktor, hát most, ha én kimondom, nyíltan őszintén bűnöző. Nincs ebben semmi különösebb dolog. Egyetlen egy dolgot próbálnak, ugye, mint most rábizonyítani ezt az ukrán pénzszállító konvojnak a pénznek az elkommunizálását, ami egyértelmű, hogy csak is egyes egyedül ő adhatott erre parancsot, senki más. Tehát most egy kicsit ugrok, és azt mondom, hogy Al Capone-t annak idején egy sima adócsaláson fogták meg, és zárták börtönbe. Most Orbán Viktornak ez az adócsalása.
6: Még nem tudhatjuk. Ellen, igen, csak azt...
7: Ez tiszta sor. Tudjuk, hogy most megpróbálják a jogászok kimosni, próbálják a jogászok mindenféle módszerrel, akkor jön a következő, majd következik az, hogy a Covid alatt elkövetett bűncselekmények, amiben Orbán Viktor nyakig benne volt, következik a kórházba meghalt 55 ezer magyar ember, amiben Orbán Viktor nyakig
6: az kivált. Ez utóbbi szerintem abszolút nem BTK.
7: Egy személyi kormányzás volt. Rendeleti kormányzás, éppen ezért az az ember felelős, aki ezt a rendeleti
6: igen, de egy világjárványért nem lehet felelősíteni egy politikust.
7: De ez nem csak világjárvány volt, hanem a lélegeztetőgépek, az egyéb cuccoknak, a különböző milliárdoknak a nem megfelelő felhasználása, ellopása, a nem megfelelő embereknek az alkalmazása, ez mind Orbán Viktornak a hibája.
6: Ez lehet, hogy ez így van, csak az előbb arról beszélt, hogy 55 ezer ember haláláért felel, de ebben vitatkozom önnel, mert hát egyrészt...
7: Vitatkozni szabad, de én nekem ez jó, a véleményem,
6: rendben,
7: hogy ő a felelős érte. Ő nem tett meg mindent, ő volt az a kormányzása idején, aki elüldözte a nővéreket, tönkretette az egészségügyet. Remélem, ezt nem tetszik mondani, hogy ez nem így van. A fekete ruhás nővértől kezdve bárki mást, tehát azért hiányoznak most az egészségügyből 50-60 ezer ember minimum. Ez az alsó hangon, amiért inkább elmentek a különböző multikhoz árufeltöltőnek, mert nem fizettette, nem fizette meg őket az Orbán kormány.
6: Jó, csak...
7: Ezért ő a felelős.
6: Ezért ő a felelős.
7: Ő a felelős érte.
6: Ezért ő...
7: Hiába próbálják kimosni, ezt nem fogják tudni kimosni.
6: Szóval a halálozásokért nem a kormány felel, ilyen alapon azt is lehet mondani, hanem, hogy a,
7: talán akik, én, vagy
6: akik, akik meghaltak, közülük sokan eleve egy legyengült szervezettel kerültek kórházba.
7: Nem, nem egészen így van. Nekem jó néhány barátom, amelyik komoly fizikummal rendelkezett. Nem. Ez csak púder, ez csak hazudja.
6: Szóval, akik mondjuk dohányosként élték az életüket, és azért haltak meg a Covid alatt, mert eleve rossz állapotban voltak, ezért például nem a politika felel, erre próbáltam ez utalni. Nem, ez nem mese. Tehát sok mindenért...
7: Ez mese, nézes, Lazárszky úr, én is dohányoztam 28 évig, vagy 30-ig, a rosszabb tudja már. Egyszer abba hagytam, letettem, rendben van. Nem, ez csak egy púder, amit ráhúznak bizonyos emberekre, bizonyos embercsoportra, akik dohányoznak.
6: Szóval én azt mondom, hogy ezt nehéz lenne megállapítani, én meg így gondolom egy bíróságon, hogy
7: nehéz, ez egyszerű. Hogy mondjam, nem megfelelő embereket alkalmazott az Orbán kormány a Covid idején a megfelelő helyeken. Ez így van, ezek pontosan tételek, ott vannak a raktárakban a gépek, amik nem alkalmasak semmire. Így, hogy nincs ezen, nem lehet ezt építeni, próbálják, tudom én, próbálják valahogy az egész Fidesz kimosni a kakából, de hát ez nem fog menni. Hát nem azért szavaztunk a Tiszára, hogy ezek a tolvajok, ezek az emberek, tudnám sokkal szebben is mondani, hogy megússzák azt a sok bűnt, amit elkövettek a magyar nép ellen.
6: Én ebben nem vitatkozom önnel, abban vitatkozom, hogy ahogy elkezdte sorolni, hogy ha nem a aranykonvoj, akkor majd nem tudom milyen ügyben.
7: Akkor jön a következő, így van.
6: Lehet, hogy így lesz, csak...
7: Jönnek a pénzek, amiket ellopott a Habony Árpáddal együtt kivitt külföldre, jönnek azok a pénzek, amit az azeri baltárgyilkosért kapott, és a kékesi Dezső mosott tisztára Svájcba, de jönnek a svéd pénzek is, ami szintén Kékesi Dezső, mint svájci nagykövet mosott tisztára. Nehogy az, hogy önök megpróbálnak úgy csinálni, mint aki nem tud semmit, de nem igaz. Önök is pontosan tudják,
6: érdemes.
7: Hát, itt az önök műsorában az újságírók, a különböző a meghívott vendégek mondják el. Hát azért én is nézem minden nap, mert
6: szuper. Hát akkor ne ránk lőjön. Szóval azt mondom, hogy egy történjen, egy célpontra érdemes lőni. Azt mondja, hogy úgy csinálunk, mintha nem tudnánk semmiről, nem csinálunk úgy. Azt bátorkodtam elmondani, hát hogy az
7: önök is tudják pontosan, az 55, hogy mi történik.
6: Az 55 ezer Covid halottat azt nem lehet szerintem
7: politikai. Az Orbán Viktornak a bűne, meg a kormányának.
6: Jó, hát akkor...
7: Az egy az egybe.
6: Ferenccel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok! Hát az előtte való beszélővel azért egy kicsit elgondolkodtatom. Nézzük meg, hogy ez a sok ember, aki meghalt. Nézzük meg a világon, hány ilyen ország van, aki a lakossághoz képest ennyi ember meghal, ugye? Senkinek nem volt ennyi halotta, mint Magyarországon. Őt egy csúcsot tartottuk. És azért egyet meg kell beszélni ezt, hogy hogyan lehetett ilyen ember választa ki a lelélegeztetőgét, tehát semmi klúja nem volt, semmi elképzelése nem volt, hogy ez mit jelent. Azért kellett volna egy szakembert oda vinni maguk, amikor ilyen ennyi pénz valaki elkölt. És ez a pénz, ez biztos, hogy ennek a kétharmada valahogy eltűnt, elhomályosodott az életbe. És azért valakinek kell fizetnie.
6: Igen, de én itt akkor... megint nem tudok eltekinteni a saját álláspontomtól, szóval, hogy harmadikok lettünk, ha jól emlékszem, egyébként a lakosságarányos halálozási világranglistán, ami borzasztó.
8: Ez a világranglistán vagyunk. Hát képzelj el, most idehozzuk az afrikai országot, akkor azokat a dél-amerikai országok, akik nincsenek ebbe a fejlődésben, mint egy európai, középen ország.
6: Igen, de...
8: Ezeket. Ez nagyon-nagyon rossz.
6: Értem, de tehát gazdasági ügyekben össze illetve el lehet számoltatni embereket, hogy miért maláj üzletember közbeiktatásával vettünk lélegeztető gépeket, meg milyen túlárazások voltak, meg kik kerestek jól a Covid alatt. Én csak azt mondom, hogy az emberek haláláért én nem teszem felelőssé a politikát.
8: Igen, hogy ennek nagyon sok köze van hozzája, hogy ez így történt, de ezt, hogy hagyjuk ezt a témát. Ami a legfontosabb, az a sok orvos, ami innen el lett üldözve, akik, meg azok a zápolók, tudjad? Egy unokám kint, a fiam kint él Londonban, és elmentünk egy... A gyereknek volt egy láza, és akkor bevittük a kórházba, hát igen, hát kivel találkozok, mindenki majdnem azt lehet mondani, hogy magyar volt. Egy hölgy, aki nem beszélt magyarul, az a, aki befogadott bennünket, és csak meg voltam lepődve, akkor megszólítottak magyarul engemet, csak néztem, hogy mi a helyzet. Érti? És akkor elkezdtük beszélgetni, aztán rájöttem, hogy valami 16 orvosból, heten magyarok. Azért egy kicsit el kell gondolni. A nőrssel elég sokáig el tudtam beszélgetni. Hatan vannak azok is. Hat nőrs van egy kórházban. Már egy győri kórházban se találok sokkal többet. Azért meg kell fogadni, hogy ebben az országban, hogy mi történt. Ez a kormány, ez Orbán Viktor, ez saját magát lehetne mindent okoltatni. Tulajdonképpen ezért kellett elüldözni az embereket, akkor most tudod behozni nekünket. Hol kellett, tudja az embereket hozni, és ki csinálja ezeket, mondta az öccse, vagy a bátya, vagy mit tudom, melyik kicsoda, akik milliárdokat csinálnak ezekben a dolgokban. Itt minden úgy történt, ahogy Orbán Viktor akarta. És ez ennek ez a íze. És a melósokat ide hozták, a magyar embereket meg kirúgták a munkahelyről. Álljon meg a világ, ez az ember az nagyon-nagyon sok rosszat csinált ebbe az országot, és ezt az embert elő kell állítani. Én most már látom, ezt nagyon sokan hallom. És akkor még hallom egyik másik vitatesztő, hogy ez az új kormány már bevezetett mi 3 eurós adót. Erről beszélnek, emlékszek nagyon jól, mikor ez a régi kormány elkezdett beszélni, hogy a 300 forintos, hogy is mondják, a beutalási pénzekről, meg mit tudom én, és ezek tüntettek el.
6: Kórházi napi díj, voltak ilyen terve, illetve be is vezették, de aztán eltörölték.
8: Most képzelj el, hogy 300 forintot fizettünk, és akkor bemenjünk, és egy-kettőre hozzánk állnának ezek az emberek, itt volnának mi Magyarországon, az orvosok. Mekkora különbség lehetett volna a Covid alatt is természetesen, meg hát aztán még most is. Nem kellene most várni 6 hónapot, meg 2 évet, meg 2,5-3 évet kell várni egy operációra ebben az országban. Ez mind az Orbánnak...
6: Ezt akartam mondani, hogy ez nem büntetőjogi kategória, tehát egy rossz kormányzásnak a következménye
8: ez
6: az, hogy a...
8: Kormány, ez egy tudatosan félrevezette, ez egy hazug kormány volt, aki mindent össze-vissza tudott, és akkor a közmédiával aztán ezt állandóan, ezt láttuk ugye az újságokban, ezt hallottuk a televízióban, ezt hallottuk a rádióban, ezt hallottam mindenhol, ezt a sok hazugságot. És most azon gondolkodnak, hogy mi is történt, hogyan is vesztették el a választásokat. Ezek az emberek azért vesztették el a választásokat, mert más nem is csináltok, csak hazudtak, ugye? És akkor meg azon kívül, hogy hazudtak, az nem is volt elég neki. És akkor meg a magyar népet, a Koricsnak, meg hogy nem tudom milyen, Csótánnak hívta a magyarok. És akkor még próbálják megtalálni, hogy milyen dologból, hogy elvesztették, ilyen csodálatos vereséget szenvedtek. Nem tudják ezt, tudják nagyon jól.
6: Szóval mi volt egy pár pontosítás.
8: Nem számítottak rajta.
6: Igen,
8: ezek nem számítottak semmire se. Ezek azt gondolták, hogy hát a hülye magyar nép ugyanúgy majd megy tovább, és akkor rájuk fog. Persze megfélemlítettek nagyon sok embert, nagyon jól tudja maga is, persze tudom, hogy magának ez a dolga, hogy nem szabad.
6: Próbálok megszólalni, de ma nagyon érdekes módon ilyen lehengerlő betelefonálók vannak, semmi gond. Szóval, hogy nem volt csótányozás, poloskázás volt, ez is mélyen elítélendő, csak hogy legyünk pontosak. Igen, Orbán Viktor egyik testvére állítólag részt vesz ázsiai vendégmunkások behozatalában, ez kétségtelen, de továbbra is azt mondom, hogy emberhalálért nem lehet felelőssé tenni politikus, mert senkiben nem volt ilyen szándékosság, másrészt pedig a rossz kormányzásért politikai felelősség van, alapvetően leváltják az adott kormányt. Aztán, ha vannak konkrét esetek, és sikerül bizonyítani, akkor igen, ott lehet elszámoltatni, de ez nem ilyen bemondásra megy. Tehát Majd kiderül.
8: Hát én jól értem, hogy mit tetszik maga mondani, és én azt mondom, hogy ez komoly, ez egy reális dolog, amit mond maga, de ebben az esetben, amikor először is hogy is mondják, hát ez... Ki zavarta az országba ezeket az orvosokat?
6: Nem ez, ez, orvosok. ez a rossz egészség.
8: A beteg embereket hazaküdték. Arról nem is beszélve azok közül hányan hallhattak meg, akiket hazaküdtek a kórházba. Ágyakat szabadított föl, ezreket, amire nem is volt szüksége. Nem is tudta ez az ember, hogy mi történik körülötte, csak megcsinálta a törvényeket. És akkor ez az ember nem felelős, mindenhogyan felelősnek kellene.
6: Nem ezt mondtam, hogy nem felelős, hanem jogi, büntető jogi felelőssége nincs.
8: Ezek majd most a jogászkodnak. Én nagyon jól tudom, hogy most nagyon sokáig fognak ezek a jogászok, most nagyon meg fognak gazdagodni, különösen ezek a csavargók, akik le tudják egyik a másikat fizetni.
6: A helyzet az, hogy sokszor olyan ügyvédeket fogadnak meg, akik egyébként a beállítottságok, politikai nézetrendszerük teljesen ellentétes, mint mondjuk a most leköszönt kormányé.
8: Nem kell ezeknek így lenni. Így jelentem, vannak olyan dolgok ebben az országban, ugye jártam nagyon sokat a bíróságra, ez az semmiért, és én elvesztettem minden tárgyalást, mert ez nagyon jól tudják, hogy mit kell csinálni ezek az egyik-másik ügyek.
6: Csak azt mondom, hogy, tehát, hogy nem senkiket fognak, meg csavargókat megfogadni, hanem a legjobb ügyvédeket, ha úgy van, és erre mondtam, hogy volt már...
8: És honnan tudja maga, mondjuk, hogyha magának kellene egy ügyvéd, honnan tudja, hogy melyik a rendes ügyvéd, és melyik nem rendes? Azt nem tudja. Ugyanúgy, amikor bemegy a rendőrségre, csinál egy feljelentést, olyan dologról, hogy aztán tényleg ki kellene vizsgálni, és akkor is bőrják az embert 2-3 hét után, vagy egy hónap után, vagy 2 hónap után, és azt mondják, befejezték a dolgokat, és akkor nem találják, hogy ez bunkit bűncselekmény. Ez van. Képzelj el, rendőrségre megbízni Magyarországon valakiben lehetetlenség. A bíróságban lehetetlenség. Ezt mind az Orbánnak a nevére lehet ráírni. Ez mind ezt csinált, ezt direkt úgy csinált mindent. A törvényeket úgy alakította át, hogy itt lehet mindenkinek lopni, nem mindenkinek, őnek itt loptak, csaltak és hazudtak. Ez volt itt a gyilkosság.
6: De hát mégsem ez lesz a vége, mert hogy le lehetett váltani az Orbán kormányt, és elindult az elszámoltatás.
8: Hát képzelj el, itt meg Magyarországon még mindig azt mondják, hogy három év után elejévül. Képzelj el, bekamisítsák az embernek a nevét. És akkor felszedik az állami támogatások, hogyan mehetek? Nem járt nekünk ez az állami támogatás, de valaki mégiscsak felszedte a mi nevünkben az állami támogatásokat. Érti? És ebben most hova mehetek most 10 év után? Sehova se lehet mehetünk, de ez mondják, ez elévült. Akárhova megy, elévült. Bemegy a rendőrségre, csinál egy feljelentést, a rendőrök azt mondták, elévült. És kell van intézve. Máma Magyarországon a Magyar Péternek nagyon sok munkát kell elvégezni, és én tudom nagyon jól, ilyenek, mint a Port Péter, meg ez a banda, aki ott fönt van, ezek, ha nem mennek el minél előtt, ezek nagyon jól tudják a jogászkodást, hogy mit kell majd mondani, mit kell csinálni, és a végén ebből nem lesz semmi se, remélem. A Paul Péter, vagy a Magyar Péter majd az eszét fogja használni, és elzavarja ezeket az embereket, börtönbe zárni mind az egészet. Őnek a legnagyobb problémája most ezután majd mi lesz, börtönöket jár csinálni, mert a rengeteg lesz szükség. Nem is kell annyi házat építeni, amennyi börtön. Higgyel nekem, ügyvéd úr, szerkesztő úr, ebben az országban nagyon sok börtönre lesz szükség, mert ezek a gangsterek, amit csináltak ebben az országban, ezeket mind be kell zárni.
0: Best of adást hallottak.

Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Szintén a 4. kerületben a Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat ma 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Lászlóval kezdünk, pontosabban folytatjuk a reggeli beszélgetést. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, és hát akkor tulajdonképpen most kezdjük, mert eddig csak az elhangzottakhoz szóltam hozzá, most viszont szeretnék a felvetett témákhoz, a ritkaság mind a háromhoz szeretnék hozzászólni. Én örvendetesnek tartom, hogy Hajdú János gyanúsítottként hallgatták ki. Ez egy jelentős lépés, hogy tényleg nem lehet most már azt mondani, hogy a felső vezetők érinthetetlenek, mert azért Hajdú János egy elég magas pozíciót töltött be a NER rendszerében. Ugyanakkor nem tartom valószínűnek, hogy ellene komolyan vádat lehetne emelni. Nem valószínű, hogy ő személyesen adott volna parancsot azokra a elfogadhatatlan eljárási fogásokra, amit alkalmaztak a tekesek az ukrán pénzszállítókkal szemben. Úgyhogy...
4: Bocsánat, hogy közbevágok, pont azt írják a lapok, hogy egyrészt személyesen ott volt, a helyszínen volt, és hogy ő irányította az akciót. Hoppá. Tehát, hogy ő utasított arra, hogy bilincsben Hoppá. Kell a pénzszállítókat elvinni, és csúkjával a fejükön.
3: Ezt nem tudtam. Ez így egészen más színezetet adott.
4: Igen, hát igen. Érdekes. Sőt, azt írják, hogy valakivel közben folyamatosan kommunikált telefonon.
3: Igen, igen.
4: Mint egy utasításokat kapva, vagy közvetítve a történéseket.
3: Én a Hajdú Jánostamnál sokkal korrektebb, jó vezetőnek tartottam annak idején, mint hogy személyes utasításokat elfogadjon a szakmájával kapcsolatban. Ha ez mégis így történt, akkor nagyon csalódtam, és az igazságszolgáltatás végezze a dolgát, ez a kívánságom. És ezen persze nem változtat semmi, hogy szabad lábon védekezhet, mert hát esetleg tanúk befolyásolása.
4: Megint csak egy picit vitatkoznék önnel, de csak elemzésekre hivatkozok, tehát nem vagyok a téma szakértője. Tehát sokan azt mondják, hogy az, hogy szabad lábon védekezhet, az az ügyészség elfogultságát jelzi, vagy arra utal, hiszen pont, hogy az összebeszélés lehetősége megvan. Tehát ha ő szabad lábon van, akkor mindenkivel meg tudja beszélni, akik még az ügyészségi, van egy kiszivárgott ügyészségi levél, ahol megnevezik őt, Farkas Őrst, egy NAV-os vezetőt, meg Orbán Viktort, tehát akkor mindent meg tudnak beszélni. Arról nem beszélve, hogy vannak fotók, amik azt mutatják, hogy ők egy helyen találkoztak egy Andrássy úti villában. Hát, gondolom nem az időjárási helyzetet beszélték meg.
3: Ebből is ugye az látszik, hogy a legfőbb ügyésznek a személycseréjéig igazán komoly lépésekre azért nagyon nem lehet számítani. Úgyhogy ez a lépés még hátra van, és ez szerintem az egyik legfontosabb ahhoz, hogy az igazságszolgáltatás zavartalanul végezhesse a munkáját. Azt hiszem, én ennyit tudok elmondani, mert én sem vagyok az ügynek a szakértője. Viszont az nagyon érdekes számomra Orbán Viktornak ez a kijelentés, hogy aki minket meg akar félemlíteni, keljen fel hamarabb. Hát én nem hiszem, hogy a megfélemlítésről van itt szó. Ha ők megfélemlenek, azt elég jogosnak tartom.

0: de nem megfélemlítésről van szó, hanem tényekről, és arról, hogy igenis a személycserék be fognak következni előbb-utóbb, és bízhatunk abban, hogy egy korábbinál lényegesen reálisabb, tárgyszerűbb igazságszolgáltatásban lesz részünk. Ha ez megtörténik, akkor már érdemes volt április 12-én igennel szavazni a Tiszára. Ez a véleményem egyszerűen, én nem hiszem, hogy meg akarnák őket félemlíteni, őket le akarják csukni egyszerűen. Hát,
1: igen, de ez egy kommunikációs mondjuk is stratégia, ez szerintem már erősen körvonalazódik, tehát hogy olyan választ fog kapni majd a hatóság, ha esetleg Orbán Viktort megkérdezni bármilyen ügyben is, hogy a faladja a másikat, ezt a volt miniszterelnök mondta, most, hogy igen, őket meg akarják félemlíteni, kiírta a Facebook oldalára, hogy elkezdődött a Tiszás leszámolás, vagy megtorlás, tehát át akarja terelni na, erre hát a síkra, igen, hogy nem jogos hatósági eljárások indulnak súlyos gyanúk miatt, hanem egy politikai bosszú áldozataivá hát akarják tenni őket.
0: Szerintem számukra a legkomolyabb megtorlás az a jogszerű eljárás lesz, hogyha ezeket le tudják folytatni, úgyhogy én ebbe bízom. Nem vagyok türelmetlen, és mindenkit erre bíztatok, hogy ne legyenek türelmetlenek. Orbán Viktornak a letartóztatását, Hadházi ugyan kijelentette, hogy rengeteg bizonyíték áll rendelkezésre ahhoz, hogy a Viktort letartóztassák. Én ebben igazából nem hiszek, még akkor se, hogyha a legfőbb ügyésznek a személye meg fog változni. Én nem is ezt várom, én csak azt várom, hogy Orbán Viktor egyszerűen el fog lehetetlenülni, amikor kiderül, hogy mindenkinek ott állt a háta mögött, mint ahogy ezt tudjuk, és mindenki, akit esetleg majd elítélnek, az tulajdonképpen a Viktornak az utasítását hajtotta végre, de ezt valószínűleg soha nem lehet majd bebizonyítani. És az utolsó téma, ez nekem borzasztóan tetszett, ez a Forsthoffer Ágnesnek ez az akciója, ami bár hibásnak tűnt, ugye, mert a házszabály jelenleg megengedi, hogy a miniszterelnök az bármiről beszélgethessen a parlamentben. Hát megmondom őszintén, ilyen mélységben nem ismertem a házszabályt, de ha ez így van, szerintem ez teljesen, hogy is mondjam, változtatásra vár. Mert miért beszélhet egy miniszterelnök bármiről? Amikor föltesznek neki egy egyenes kérdést, vagy interpellálják, ne adj Isten bármiben, akkor miért beszélhet mellé? Hát ne engedjük már meg neki.
1: Szerintem nem mellé beszél, bár nem hallottam ezt a konkrét felszólalást, amikor megvonták a szót, hanem Magyar Péter szokása, hogy aki őt kérdezi, vagy nem is kell, hogy bárki kérdezze, kiosztja pestiesen szóval a fideszes, meg Mi Hazánkos képviselőket.
0: Egyértelműen az történt, hogy ugye azt Novák előtt szólította meg, és nem neki válaszolt, hanem az előző felszólalónak, annak a tudom is senki, fideszesnek, nem tudom sajnos a nevét, aki a kereszténység meg minden nevében szokott felszólalni, és őnek, ja, a 11 éves kisgyereknek a felhasználása, és erre válaszolt, nem pedig a feltett kérdésre, és én szerintem teljesen jogos, hogy ilyenkor rendre utasítja a házelnök, és nagyon örülök neki, hogy ilyen csapata van, ahol az emberek még akár a parlament plénuma előtt is képesek a véleményüket a miniszterelnökkel szembe helyezni, és ez nagyon
1: hát jó. Igen, de hogyha a házszabály nem így rendelkezik, akkor a házelnök hibázott, az egy más kérdés, hogy egyébként hibázott, érdemes volna igen, változtatni.
0: Szabad Györgynek volt egy gyönyörű megszólalása még nagyon régen, amikor még állítólag korrekt volt a parlament. Palotás Jánostól vonták meg a szót, mert 10 percen túl beszélt valamiről, aminek 10 perc volt a kerete. És következő napon Palotás János felszólalt, és kikérte magának, hogy őtőle megmondták a szót. Ő megfette a jogászait, hogy miért nem szóltak neki arról, hogy, és kiderült, hogy ez csak egy ajánlás volt a házszabályban, nem lefektetett szabály. És akkor erre azt mondta a Szabad György, hogy azért létezik egy gentleman agreement, azt mondja, hogy ha valami ajánlás, azt is be kell tartani. Na hát én itt pedig azt mondanám, hogy létezik egy jó ízlés, és ha a jó ízlésre hívja fel a házelnök a figyelmet, én azt is helyesnek tartom. Akár még ilyen drasztikus módszerrel is, hogy megvonja a szót, mert én szerintem ezzel a miniszterelnöknek jót tesz, hogy igenis legyen szíves, fogja vissza magát, mert a híveinek a legnagyobb része úgy gondolom, hogy már túlzásnak tartja azt, amit a parlamentben folyik. Túl sokat szerepel a miniszterelnök, és túlságosan sokat beszél olyasmiről, amiről szerintük nem biztos, hogy kellene, és főként nem ilyen hangnemben. Tudomásul vettük, győztünk, nagyon örülünk neki, lépjünk tovább, és tényleg a kormányzással kell foglalkozni, nem pedig a ellenzéknek a sárba tiprásával. Főként, hogy az ellenzék, az igazi ellenzék nem ül ott a parlamentben. Na, erről ennyit.
1: Miért? Ki az igazi ellenzék?
0: Hát biztos, hogy nem a Fidesz, és nem is a Mi Hazánk.
1: Hanem a régi baloldali pártok, akik kiestek?
0: A régi baloldali pártoknak kellene lenniük, mint ahogy szerintem azok is, mert ahogy a Facebookon olvasom, hát unos-untalan találkozom ezekkel a kormány intézkedéseit, és sajnos még az intézkedéseit is kifogásolják, szerintem néha indokolatlanul, de néha bizony egyet kell értenem velük, hogy nem mindig a kellő súlypontokon folyik a parlamenti munka. Ez a véleményem. És akkor szerintem ennyit szerettem volna mondani, remélem van már valaki a vonalban.
1: Persze, igen. Köszönöm szépen, László, hogy hívott. Köszönöm. További szép napot, viszonthallásra. Ágnessel folytatjuk, kezi csokolom.
2: Jó napot kívánok, mindenkit üdvözlök. Kacúr Ágnes vagyok, Szegedről.
1: Parancsoljon.
2: Régen beszéltünk, Ferenc. Ezzel az egész fölhajtással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy úgyis igazából mindenki tudja, hogy miről van szó. Úgyis mindenki tudja, hogy itt egyetlen egy akarat létezett. Nem volt elég a rendeleti kormányzás. Minden törvény is és jog fölé helyezkedve Orbán Viktor mindent maga alá tiport, és egyértelmű, hogy ki volt az, aki ezt az egészet megreszkírozta. Ő úgy volt vele, hogy ha sikerült négyszer egymás után csőbe húzni az országot, akkor egy ilyen dolog még nagyon jól jöhet, és képes volt megengedni magának ezt is.
1: Nem igen, tudom, de, az, bocsánat, de az úgyis mindenki tudja, az nem jogi kategória, tehát, hogy ezt bizonyítani kellene tudni.
2: Bizonyítani is kell, igen. Hát én szerintem lehet, hogy ugyanaz fog történni, mint a pedofil simogatás ügyében, hogy ugye jön egy ember, aki magára vállal mindent, ugye ez volt abban az ügyben a Balogh püspök úr, aki ezzel végleg lerombolta a magyar egyházak, főleg a református egyháznak a nimbuszát igazából, mert még mindig ott kakaskodik, és még mindent ő magára vállalt, hogy megmentse az Orbánnak a bőrét, miközben nagyon sok minden mutat arra, ugye, hogy az Orbánnak a családi kapcsolatai, illetve a feleségének a kapcsolatai is benne voltak ebben az egész undorító ügyben, és soha nem fogom megbocsátani és elfelejteni, hogy amikor Romániában zajlott az a másik óriási pedofil per a Böjte Csaba intézményeiben, biztos emlékszik, Ferenc.
1: Igen, igen.
2: Hogy egy kollégáját ugye 20 évre lecsukták emiatt, tehát ez biztos, hogy megtörtént, mert nem hiszem, hogy a román bíróság és igazságszolgáltatás hülyére vehető lenne, és akkor mi történt Magyarországon? Ide jött a Böjte Csaba, és szépen a Novák Katalin ugyanvajon kinek a felszólítására ugye kitüntette a Böjte Csabát. Ez a bujkálás, ez mérhetetlen gyávaságot mutat én nekem. Tehát, hogy ő mindig, az Orbán Viktor mindig másra hagyja a felelősséget, egész életében nem vállalt semmiért sem felelősséget, és nagyon-nagyon sokszor, hogy is mondjam, a szájából azt a bizonyos testrészünket alakította ki többször is, mert ugye azt mondta, hogy ha nagyot bukunk ugye a választásokon, akkor le fogok mondani. Ebből se történt semmi, pedig nagyot buktak a választásokon. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy milyen erkölcsi hiányossággal létező emberek tartoznak még mindig a Fideszhez, illetve húznak a Fideszhez, akik nem veszik észre, hogy egy olyan emberről van szó, aki 50 milliótól megváltoztatta a nézeteit, mióta politikai pályára került, soha életében nem dolgozott, nálam ez már az erkölcsi nívónak a legalja.
1: A politikusi tevékenység is munka, és nem is olyan egyszerű.
2: Hát igen, igazából az a móka, hogy most olvastam el az első titkárnőjének az emlékeit, amit ugye közreadott, hogy hogyan bánt vele ez a drága, jószívű, keresztény, gyerekimádó és családkedvelő ember, hogy azonnal kirúgta, amint ő neki a gyerekét kellett ugye ápolnia, mert nem egyszerű betegsége volt, és akkor behívatta az Orbán Viktor, és fönt volt az asztalon a lába, és közölte, hogy ő itt nagyon-nagyon-nagyon fontos munkát végez, és ehhez a munkához neki nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy olyan emberek álljanak a rendelkezésére, akik minden percüket az ő hatalmas világ megváltó dolgaira
1: szánják. Szerintem ez annyira mellékszál, hogy egy titkárnő, aki elküldtek, ezt állítja, hogy így volt, vagy nem volt. Most csak arról beszéltünk, hogy tehát a politikai tevékenység is munka.
2: Hát igen, csak ő ennyire becsüli a mások munkáját.
1: Hát ezt állítja egy elbocsátott titkárnő. Tehát nem érdemes szerintem ilyen részletekbe elveszni, hogy mindenből azt olvassuk ki, hogy Orbán Viktor maga a patás ördög, mert szerintem ennél sokkal összetettebb a világ. Én nem védeni akarom, csak nincs értelme ilyeneknek, hogy valaki leírta a memoáriában, aztán az vagy úgy volt, vagy nem úgy volt. Szóval nagyon sok tény van, ami itt van a szemünk előtt, ami sokkal izgalmasabb szerintem annál, mint hogy egy elbocsátott...
2: Milyen hát, jó dolgot művelt az Orbán Viktor ez alatt, a 16 esztendő alatt. Szerint művelt valami olyan jó dolgot, amit más nem tehetett volna meg, anélkül az erkölcsi rettenetes negatívum nélkül, ami az Orbán Viktort jellemezte?
1: Én csak arról beszéltem, hogy ne egy... Tehát én nem beszéltem erről, azt mondtam, hogy ne egy, nem tudom, 20 éve elbocsátott titkárnő emlékiratairól beszélünk, mikor sokkal izgalmasabb tények vannak itt, erről beszéltem. Mindenki tisztelheti, vagy nem tisztelheti, vagy megvetheti, vagy kedvelheti vérmérsékletétől.
2: Mindenesetre annyit szeretnék mondani, függően... szerintem nagyon sok ember nevében nagyon várom, hogy végre csattanjon már az az átkozott bilincs egy olyan embernek a kezén, aki tényleg rászolgált.
1: Hát tehát... megint csak azt tudom mondani, hogy idő kell a bűnüldöző hatóságoknak arra, hogy feltárják a különféle dolgokat.
2: Ideje kellett volna lenni a Váradi Juhásznak is, hogy annak idején végig tudja csinálni a politikai elképzeléseit. Ott volt a másik, a cserdi polgármestere, őnek is kellett volna még idő valószínűleg. Aztán ne felejtsük el, hogy a Lázár János vette át annak a szoftverfejlesztő cégnek is az ügyét, akinek a 41-2 éves fiatal fejlesztője, amikor elvették tőle a cégét szó szerint, és használják még ma is, ha jól tudom, a Nemzeti Választási Irodában azt a szoftvert, amit elvettek ettől az embertől, és érdekes módon a következő nap öngyilkos lett. Tehát itt olyan bűnök vannak, amelyek természetesen biztosan, hogy nagyon messzire vannak az Orbán Viktortól, nem lehet rá bizonyítani, de hogy az ő politikai akarata benne volt, emberi akarata benne volt, és az ő erkölcsi nihilje benne volt ezekben a döntésekben, az biztos. Úgyhogy nekem ez a véleményem, hogy az aranykonvoj működésé, vagy a letartóztatása, meg ahogy bántak ott az emberekkel, ez mind Orbán Viktor lelkületét mutatja, és szerintem ennek a felismerését mutatja szerintem a titkárnőnek az emléke is, mert ő nagyon jól tudta, hogy ez egy ilyen ember. És mi megválasztottuk, és megválasztottuk, többször is megválasztottuk, és most végre ez mutatja, hogy annyira belepökhendisedett már az ő hatalmába és az önimánatába, hogy megmerte tenni ezt, hogy megkockáztatta hazafiatlan módon, hazaáruló módon megkockáztatta azt, hogy háború törjön ki Ukrajnával. Mert ugyanis ez egy normál időben ez megtörténhetett volna egy ilyen ügy után. Szerencséje van Orbán Viktornak, hogy a Zelenszkijék sokkal jobb stratégák annál, hogy egy kétfrontos háborút megnyissanak, ugye a fele Oroszország, a fele meg az Oroszország imádó Orbán Viktornak a
1: szerintem ez teljesen irreális, tehát nem azt akarták, így hogy Ukrajna megtámadjon minket, hanem azt akarták, hogy valami kommunikációs feszültség keletkezzen, és ismét rá lehessen mutatni az ukránokra, mint akik agresszívek, meg hát önmagában az állítás volt erős, vagy próbálták ezt az erős állítást elhinteni, hogy tehát az ukránok finanszírozzák a Tisza pártot, mert ez lett volna a történet, a kikerekedik, de nem az, hogy háborúba lépjünk, vagy lépjen velünk Ukrajna.
2: Hogy a magyar történelemben hasonló döntések azért csak születtek, amikor arról volt szó, hogy úgy próbáljam átmenteni a bűnös cselekedeteimet, hogy valami olyat teszek, ami el fogja az egészet takarni és törölni, mert hogy a Putyin is ugyanezt csinálja már évtizedek óta, tehát olyan döntéseket hoz, és úgy hajszolja bele az országát újabb és újabb áldozatokba, amit azért tesz, mert ha kiderülne, hogy mekkora hazaárulás és mekkora bűn az, amit ő tesz, akkor ő neki vége lenne. És
1: de itt látok egy logikai ellentmondást látok, tehát hogyha Orbán Viktor pontosan olyan volna, mint Putyin, és ugyanúgy gondolkodna, és ugyanolyan okkal és céllal, akkor itt hogy le lehetett váltani simán és brutális vereséget mérve rá április 12-én. Tehát Putyinnal ez nem tud előfordulni, ha csak meg nem döntik belülről, hiszen nem tudom, 20 éve vezeti az országát, ha kell átül a miniszterelnöki székbe, aztán visszaül az elnökibe. Tehát hogy ez akkor hogy jön össze ön szerint?
2: Én szerintem, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az Európai Unió azért nagyon-nagyon oda tette a kést az Orbán Viktornak a nyakába, mert ugyanis azért hiába rúgta föl az eddigi elvárásokat, és hiába rúgta föl, akarta ugye kivinni egész Európából az országot, mert most már ennek is ugye biztosak vagyunk benne, hogy ezt akarta tenni, miközben Putyinnak senki nem volt ott a hátában, hogy ez most akkor veszélyérzete legyen neki. Egyedül a gazdasági helyzet és a belpolitikai helyzet az, ami a nyakán tartja a kést, és ezt nem sokáig fogja tudni húzni, hiszen most már, ha jól tudom, az utolsó nagy olajfinomítóját is elveszítette a háborúban, és megteszi azt, hogy afrikai zsoldosokkal próbálja meg föltölteni a hadseregét úgy, hogy munkavállalónak toborozza őket Nigériából, meg az Isten tudja szubszaharai területekről, és aztán ezeket a katonákat nem munkavállalásra viszi, hanem egyenesen küldi ki őket a frontra. Tehát ott is olyan szintű erkölcstelenség van, amit a Putyin csinál, és én nagyon örülök neki, most egyébként még ezt hagyd fejezzem be, mert ugyanolyan személyiségekről van szó. A Vucic is számításból most ugyan lemond, miközben azért Bosznia-Hercegovina, illetve hát Nagy-Albánia ügyében megy ám a szarkavarás a háttérben, tehát ott is ezek a személyiségek minden káosz, kaotikus lehetőséget felhasználnak, hogy a saját erkölcstelenségüket és bűneiket, amelyeket a saját népük ellen elkövetnek, ezeket leplezzék.
3: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is két sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrs vezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Szintén a 4. kerületben a Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat ma 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Kovács Batond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk, ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Zsófiával kezdünk, jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Itt vagyok, hallani?
2: Igen, most már igen, csokolom, parancsoljon.
3: Igen, köszönöm. Forsország Ágnes megmondta azt ott Magyar Pétertől, hát állítólag, ugye, mert ön mondta, hogy lesz a bizottsági megbeszélés ezügyben, nem ezügyben, hanem hogy a olyan témát nem hozhatnak be a felszólalók, ami nem oda tartozik. Tehát, igen.
2: Most, tehát mégiscsak ebben az ügyben lesz, igen. Tehát, hogy most olvastam a friss hírt, mellétei Barna Márton mondta el, hogy a házbizottságban végigveszik, hogy akkor...
3: Ezt akartam mondani.
2: Igen.
3: Éppen, hogy Forsatnak Ágnesnek nincs igaza. Nem lesz igaza, állítólag.
2: Igen. Mellétei Barna ezt mondja, a házelnök asszony meg azt mondja, miután kávézott Magyar Péterrel, és deklarálták, hogy szent a béke, és együtt erősebbek, stb. Stb. Tehát azt nyilatkozta, hogy továbbra is úgy gondolja, hogy ő helyesen járt el, itt tartunk most. De valóban nem ez a világ legfontosabb kérdése.
3: Hát nem, de nem, ezt a nyilatkozatot az házelnöktől én ezt nem hallottam, de akkor köszönöm, hogy mondta. Azt mondja Orbán, hogy minket nem lehet megfélni, keljen fel hamarabb. Ez olyan, mint azt mondja, megválaszolok úgy, hogy a másikat a faladja. Hát szóval ne haragudjon, megint ez a pökhendi nagyképűség, ez a kibírhatatlan, undorító viselkedés. Mi az, hogy őt nem lehet megfélni? Nem, őt le kell csukni. Nem megfélemlítésről van itt szó. Elkövették a bűnöket, igenis felelősségre kell őket vonni. A legfőbb ügyésznek a keze van ebbe benne, hogy Hajdút szabadon engedték. Nagyon úgy néz ki, hogy a legfőbb ügyésznek az intézkedései arra utalnak, hogy az ügyet semmisé akarja tenni.
2: Hát semmisé most már nem tudja tenni, de az kétségtelen, hogy már... jóval korábban megnevezték ezeket a négy embert, akinek köze van a történésekhez. Orbán Viktor, Hajdú János, egy NAVOS vezető, meg Farkas Őrs, korábbi államtitkár. Ehhez képest a négy közül egyet gyanúsítottak meg, és ráadásul ez a gyanú állítólag már megfogalmazódott az ügyészségen belül június 9-én, tehát 3 hetet igen, kivártak. Az alatt sok mindent meg lehet beszélni. Úgy, és ráadásul ezek az érintettek találkoztak is, fotók hát, bizonyítják.
3: Persze, most is szabadon engedték, úgyhogy tudnak egyeztetni, tudnak akármit, de és akkor a Magyar Péternek a fejéhez vagdossák, hogy leváltja a főméltóságokat. Hát persze, hogy leváltja, hát nem megy semmi, hát minden áll azért, mert ezek Orbánnak a pribékjei, könyörgöm. Hát, hogyha ez így marad, akkor itt soha senkit nem lehet felelősségre vonni, hogyha a főügyész nem akarja.
2: Igen, hát ez az eset most tényleg a Tisza malmára hajtja a vizet abban a tekintetben, hogy akik eddig kikeltek a közjogi tisztségviselők elmozdítása ellen, azt mondták, hogy ez nem jogállami, itt van egy friss példa, hogy nagyon úgy fest ez a történet, hogy egy teljesen pártatlan ügyészségnél nem vártak volna mondjuk 3 hétig, igen, vagy esetleg nem hagynak szabadlábon valakit, akinél az összebeszélés lehetősége mindenképp fennáll, hiszen fotók mutatják, hogy voltak ilyen találkozók, vagy legalábbis egy biztos.
3: Igen.
2: Úgyhogy igen.
3: Hát szóval erről van szó, és azt szeretném én tudom, hogy most egy párt kinevezhet ilyen, mint amit most Hajdút is kinevezett Orbán, ez a...
2: Persze, egy párt az, igen, hát egy párt picit olyan, mint egy egyesület, bizonyos szempontból nem, bizonyos szempontból igen, tehát hogy az a belső ügye, hogy van biztonsági főnöke, nem biztos, hogy minden pártnak van biztonsági főnöke, nem tudom, hogy mit kell védeni a Fideszen, de náluk van biztonsági főnök, vagy eddig lehet, hogy nem volt, most lett, és ez Hajdú János. Nyilván ennek is üzenetértéke van, hogy senkit nem hagynak az útszélén, csak ezt ellenzékből nehezebb megvalósítani, mert itt ugye a hatóságok nem pártalapon fognak működni, ha eddig úgy is működtek, teljesen mindegy, hogy valakinek a foglalkozása az, hogy egy párt biztonsági főnöke, ha Sáros, akkor bizony meg fogják hallgatni, akár bíróság elé is állítják.
3: Bizony, nagyon is az útszélén hagytak 16 évig, csak a janicsárokat vonják pártfogásuk alá, úgyhogy jó, én köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
2: Köszönöm szépen, Zsófi, hogy hívott. Kezi csókolom, további szép napot. Ilonával folytatjuk, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Ferenc! Üdvözlöm a nézőket és a stábot is.
2: Csokolom. Parancsoljon!
4: Én, Ferenc, majdnem 30 évig dolgoztam közalkalmazottként a Nemzetbiztonságnál, a kémelhárításnál, a BRFK-nál.
2: Komolyan?
4: Kispont. Akkor a hazát szolgálta mindenki. Tehát mindenféle szempontból.
2: Ez mikor időszakban volt ez, hogy ön ott dolgozott 30 évig?
4: Hát, mondjuk a 88-tól, amíg nyugdíjban nem mentem.
2: Értem. Ez egy nagyon
4: amíg
2: izgalmas terület.
4: Nem mentem addig, és akkor azért mondom, hogy mindenki a hazas szolgálatában volt. Persze voltak ott is olyan dolgok, amiről az ember nem tudott, mert nem tartozott rá. Én egy kis pont voltam, de nekem nagyon gyanús ez az aranykóból, hogy miért indították el, és én szerintem ez Orbán Viktor van a háta mögött. Lehet, hogy azt gondolta, hogy talán egy drónnal átlőnek Magyarországra, és akkor tudja saját magát igazolni, hogy háborús veszély van. De hát
2: nem látunk bele a fejébe, hogy mit gondolt. Az biztos, igen, hogy ezekben a napokban történt, biztos emlékszik rá, hogy már többször felszólították az ukránokat, hogy nyissák végre meg a barátság olajvezetéket, mert a magyar fél szerint ez már működhetett volna, és ezt mondták, hogy akkor majd erővel fognak az ukránokra nyomást gyakorolni. Lázár János is ezt mondta.
4: Hát persze, egyszerűen ez nevetséges. Ez nevetséges, Ferenc, ha valami nem jó, meg egyszerűen olyan gonoszak voltak az ukránokkal, akik háborút folytattak, és én nagyon sajnáltam a ukránokat, és akkor ilyeneket csinálnak, ami törvénytelen. Hát az egész világ megtudta, hogy ez törvénytelen. És a legnagyobb bűnök az volt, Ferenc, ezt nem tudják elképzelni, hogy miért váltották le őket. Hát Ferenc, 3 millió ember tettek szegényé. 3 millió embert. Hány százezer hajléktalan van?
2: Hát annyi nincs, Ferenc, hála Istennek, 30 ezer van, de az is nagyon sok. Igen, tehát nem akarom bagatelizálni.
4: A nyugodt társadalomban hogy lehet, hogy nem keresnek annyit, hogy megéljenek belőle? Egyszerűen, és ez a lakáshelyzet, a fiatalok helyzete, Ferenc, egyszerűen, tehát nem tudtak mit csinálni a fiatalok, se lakásuk nem volt, se normális munkahelyük, egyszerűen nem tudtak annyit keresni, hogy normális albérletet találjon. Miért nem építettek, Ferenc, önkormányzati lakásokat, hogy ez a sok szegény ember, és ne haragudjon, Ferenc, 300 ezer forintnál kevesebb pénz nem kellett volna, hogy keressene, és akkor kiszúrták ezekkel a 150 ezer forintos fizetésen, hát abban nem lehet megélni. Tudja, Ferenc, nem felejtem el azt a kislányt, aki a tévében szerepelt, hogy életében nem evett rántott húst. Életében nem evett rántott húst. Hogy volt, hogy 8 vagy 10 éves kislány volt. És hány ember nyomorog. Magyar Péter elment, és meglátta, hogy tényleg valóban milyen nyomor van az országban. Ezek a fideszes képviselők, ezek is menjenek el, és nézzék meg, hogy valóban milyen nyomor van az országban. Tönkretették a vidéket teljesen. És egyszerűen nincsen munkahely, és ha valaki olyat mond, kirúgják a munkahelyéről. Meg ez a devizahitel. Ne haragudjon, kíváncsi lennék, mikor Lázár úr azt mondta, hogy mindenki annyit ér, amennyie van. És ő mennyit lopott. Ezt nem mondja. A becsület.
2: Nyilván nem fogja ezt mondani.
4: Mondtam, hogy 93 éve dolgoztunk ketten a férjemmel.
2: Igen.
4: Adót mindent fizettünk, és 300 ezer forint nincs a kettőnk, mert meghalt, szegény férjem meghalt, és kettőnek én nyugdíjam, ezzel nincs 300 ezer forint. Hogy igen. Lehet az 93 éve dolgoztunk? Ferenc, becsületesen. Soha egy napot nem voltam az, hogy nem dolgoztam. Tehát mindig elmentem, inkább elmentem Ferenc kevesebb pénzért, de hogy egy napot ne legyek munkanélküli, mert akkor lehet, hogy nem tudok visszamenni a munkába. Én voltam már telefonközpontos, én voltam dajka, én voltam takarítónő, én voltam konyhán dolgoztam, én minden voltam, Ferenc, de dolgoztam, hogy legyen munkám. Mert tudtam, hogyha egyszer valaki kiesik a munkából, az már nehezen tud visszakerülni. És tudja, mire vagyok büszke, Ferenc? 10 fillér adóságot nem fogok adni a gyerekeimre. És 17 éve ápolom a beteg gyerekemet, akire az önkormányzattól kapok segélyt, 9500 forintot, de ápolási díjat nem kapok, mert nyugdíjas vagyok. Köszönöm, hogy meghallgatott.
2: Igen, ezt is meg kell oldani. Köszönöm szépen, Ilona.
4: És remélem, hogy jobbra fordul a magyar emberek és a fiatalok, jobb élete lesz a fiataloknak.
2: Péterrel folytatjuk. Jó napot kívánok! Halló, halló!
5: Halló, üdvözlöm, Ferenc, napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket.
2: Jó napot kívánok, parancsoljon!
5: Én ma telefonálnék, kezdeném, hogy a parlamenti elnök asszony megvonta a szót a Magyar Pétertől, tehát ezek szerint működik a demokrácia. Erről csak ennyit szeretnék mondani. És a TEC-nek a dolgairól, hogy a TEC-nek a főparancsnok a Hajdú urat meghallgatta az ügyészség. Most, ha ő ön szorgalomból...
2: Halló? Itt vagyok, én hallom önt, jól, minden rendben.
5: Ja, legyen minteket ezt, hogy a tévében nem legy, meg én a tévétől távol mentem.
2: A tévében minden késve igen, érkezik, meg egy perccel, úgyhogy...
5: Legyen minteket, hogy még nem megy csak ezen. Na mindegy, na. A lényeg az, hogyha ő önszorgalomból csinált ezt az egész pénz, akármit megállítását, akkor az is igaz.
2: De nem önszorgalomból csinálta, már erről napvilágot látott egy ügyészségi dokumentum, amiben az ügyészek írják, hogy 4 embert kell meghallgatni, hogy összeálljon a kép.
5: Igen, igen. De valaki akkor biztos, hogy parancsba adta nekik, hogy ezt a dolgot el kell végezni, ezt az akármit.
2: Igen.
5: És akkor most vagy ő elviszi a balhét, ha elviszi egyáltalán, vagy akkor meg kell neki mondania, hogy kiadta a parancsot. Mert én voltam katona 75-77-ig, és akkor is működött az a parancs megtagadás intézménye, hogyha olyan parancsot kaptunk volna, fel is hívták a figyelmünket kiskatonaként, ha olyan parancsot kapunk, ami tehát ellenkezik a józan észre, meg lehet tagadni. Na most akkor ki adta ki a parancsot, hogy támadják meg a pénzszállító konvojt?
2: Hát itt két ügy van egyébként, és ezek nagyon szorosan összefüggenek. Az egyik, hogy az volt a gyanú valakinek a fejében, hogy pénzmosásból származó pénzt szállítanak keresztül az országon, és az ukránoknak akarják adni, de még az is lehet, hogy egy részüket itt úgymond leesik, egy része leesik a kocsiról, ahogy szokták mondani, tehát hogy magyar ellenzéki pártokhoz kerül. És hogyha ez így van, akkor a magyar hatóságoknak kötelességük fellépni, hiszen ez bűncselekmény. Csak hogy semmi nem utal arra, hogy lett volna pénzmosás, nincs erre bizonyíték, mindenki tagadja, hogy lett volna pénzmosás. És innentől viszont meg már a másik kérdés adódik, hogy akkor miért kellett ezt az akciót így lebonyolítani, vagy egyáltalán?
5: Igen, számtalan alkalommal már keresztül mentek az országon, vitték a szállítmányt, és hogyha most ez egy alkalomban ezt megállították a konvojt. Ez azért kellett, mert Orbán Viktor és a csapat a politikai előnyt akart ebből szerezni.
2: Hát csak ezt bizonyítani kell tudni. Tehát értem, hogy van egy ilyen feltételezés, meg vannak ilyen elszólások Lázár Jánostól, meg Orbán Viktortól, hogy majd ők erővel válaszolnak, meg nem adják vissza az ukránok pénzét. Tehát igen, de ez még nem biztos, hogy önmagában bizonyító erejű. Hát ezért kéne meghallgatni az összes többi érintettet, nem csak ezt az egy embert a négyből.
5: Hát azért azt le lehet szűrni, hogy Orbán Viktor ment az a DPK-esekre, és akkor hirdette, hogy Ukrajna ellenség, le fogunk csapni erőből. Hát akkor csak onnan bűzik el, csak én volt a parancsnok.
2: Ez szerintem önmagában még nem bizonyítja, tehát ezt meg lehet magyarázni, hogy azt nem úgy értette, vagy úgy értette, de ebből nem következik, hogy azt mondta volna, hogy az ukrán pénzszállítókat...
5: Hát akkor Hajdú János vigye el a balhét, akkor ő önszorgalomból megszámadta a konvojt, és kész. Akkor
2: hát vagy a NAV, meg a titkos szolgálat kinyomozta, hogy itt baj van, és ők utasították, de nem tudom, hogy utasíthatják-e, nem tudom, hogyha megállapították, hogy baj van, akkor be tudják-e bizonyítani, hogy itt van pénzmosás, mert eddig ezt senki nem tudta bizonyítani, szóval
5: Na most, hogyha nem volt pénzmosás, akkor miért engedték el az embereket?
2: Hát épp az, hogyha volt pénzmosás, akkor miért engedték el, mert ha nem volt pénzmosás, akkor logikus, igen, hogy elengedik, mert nem történt semmi. Viszont pont ez az elengedés utal arra, hogy mintha nem lett volna itt alapja az egyáltalán a feltartóztatásoknak. Mert persze, ha ezek bűnözők, és mosott pénzt akarnak a magyar ellenzéknek tolni, meg Ukrajnába vinni, akkor ott itt kéne őket a mai napig tartani.
5: Persze.
2: Hát igen, több sebből vérzik a sztori, az biztos.
5: Úgy jönnek ahhoz a dolog, hogy például egy embert letartóztatnak egy arrest, és akkor a csukját húznak a fejére, akkor beinekciózzák, és akkor ezért senki nem vállalja felelősséget.
2: Igen, ez a másik, ez benne van a gyanúsításban, hogy sanyargatással történt ezeknek a pénzszállítóknak a
5: van ez, és akkor itt Orbán
2: feltartóztatása.
5: És akkor nekiáll, itt erőből ő veri a mellét, már elnézést, hogy ezt mondom, hogy ő milyen nagy ember, hogyha őt nem lehet terbe fogni, nem lehet meggyanúsítani, majd a faladja a másikat. Hát ugye kicsit ez az ember sokat kérdel magáról.
2: Az a helyzet, hogy a múltkori aktuálhoz összegyűjtöttem jó pár olyan sztorit Európából, de a világon szerte van az elmúlt években, vagy 20-at, ahol korábbi miniszterelnököt, államfőt, magasrangú vezetőket, elnököket, minisztereket zártak börtönbe, tehát hogy egy picit meghökkentő itthon ezt hallani, hogy egy ország vezetője börtönbe kerül, de nemzetközi téren körülnézve ez egyáltalán nem ritka.
5: Hát akkor tehát a főügyész az ezeket a dolgokat nem tudja mérlegelni, vagy éppen neki is van a füle mögött, hogy nem meri beidézni Orbán Viktor.
2: Lehet, hogy benne van egy ilyen tartás ettől az ügytől. Az biztos, hogy az ügyészségen is valami törés van, ugye egy ügyész lemondott, azt hiszem a nyomozó főügyészség főügyésze, Fürst Pál, ő lemondott, mert hogy más jogi eljárást, más sorrendet akart érvényesíteni itt a dolgok menetében, mint ahogy végül megtörtént. Tehát, hogy ez is arra utal, hogy az ügyészségen belül is más és másként kezelnék a sztorit.
5: Tehát nem lehet a 16 évig az emberségei csak úgy, hogy elsétálnak és nincs semmi, ráadásul még Orbán Viktor még fenyegetőzik is. Most odavették Hajtó Jánost a Fidesznek a milyen védelme, vagy micsoda?
2: Biztonsági főnökként nevezték ki.
5: De ezzel is mutatják, hogy ők még hatalmon vannak. Már nincsenek hatalmon, csak bent vannak az országgyűlési, mint kisebbség.
2: Hát egyrészt nincsenek, másrészt azért mégiscsak egyfajta mély államépítés, hogy bebetonozunk 30 embert, mondjuk 5-10-11 évre, például Bolt Péternél ez 11 év. Tehát nyilván ez azért történt, vagy gondolom én, hogy a megfelelő helyen legyenek a megfelelő emberek. Tehát egyrészt nincsenek hatalomban, de a mély állam lényege az, hogyha nem vagyunk hatalomban, is hatalomban vagyunk, mert gondoskodtunk jó előre.
5: Mindig próbálják nyomni az orosz propagandát, még mindig. Nekik az volt a veszőparipájuk, hogy majd szépen Ukrajnát legyűrik, aztán Ukrajna elvérzik, és akkor uralkodnak. Tehát nem.
2: Hála Istennek, ezt benézték, most már fordulni látszik a kocka, most már Putyin is elismerte, ha jól értem, hogy háborúban állnak, eddig csak különleges katonai műveletről szabadott beszélni. Most már tárgyalnának akár az ukránokkal, ilyeneket lehet hallani.
5: Az ember az borzasztó. A saját emberét kivégezteti, az ivar érett fiatal férfiakat, a nemzőképes férfi társadalmat kivégezteti inkább az önkényes hatalmi érdekébe. Ez egy mocskos terrorista, nem érdekel, hogyha meghallja Moszkvába kutyát. Nem
2: Gyanítom, hogy nem a fórumot nézi, van annál nagyobb problémája most, de benézte ő is, igen, azt gondolta, hogy ahogy a Krímet lenyelték, és Európa csendben maradt, most ezt a 4 megyét elfoglalják, Európa majd csendben marad, de nem így történt. Plusz az ukránok is tanultak, és elég jól felkészültek egy támadásra.
5: Akármit, még Amerika is tanult tőlük. És akkor itt volt még Szijjártó Péter, szépen hallgat, és akkor telefonálgat a Lavrovnak, hogy gyere apukám, segítek én neked, hogyha majd a problémád lesz. Persze kirőlték őt. Tehát itt játszották az agyukat, hogy ők micsoda nagy emberek, aztán az oroszok meg a Putyinék a kutyába se vették őket, csak rölgnek rajtuk. De itt velünk elhitették, hogy ők milyen nagy fiút, tehát egyszerűen megáll az ember ezzel. És még mindig ezek a fideszes hölgyek, urak egyszerűen úgy viselkednek a parlamentben, és mint a, mi sem történt volna 16 éven keresztül. Másik ez a moskos a propaganda, ezek a plakátok, ezek a háborús plakátok, undorító mocsok, és nem, még nem jut az odáig agyukig el, hogy mit műveltek az emberekkel. Még mindig verik a tamtamot a parlamentet.
2: Hát a politika ilyen, tehát attól, hogy ellenzékbe szorul, attól még politikus, és vannak jogai, nyilván érvelhet, politizálhat.
5: Tehát kell politizálni, hogy ne kellene. De 16 évvel semmit nem csináltak. Szóval csináltak, de tulajdonképpen a rendszerváltás óta azért nagyon megnézik a dolgokat, jó, kicsit fejlődött az ország, de tulajdonképpen mindenki a zsebeit tömte. Nem foglalkoztak a mezőgazdasággal annyira, nem foglalkoztak a árvízvédelemmel, a vízgazdálkodással, semmivel nem nagyon foglalkoztak tulajdonképpen, de mindegyik. Jó, oké, a Fidesz most 16 évig hatalmon volt, ők se csináltak semmit, de semmit nem csináltak. Abszolút.
2: Ezt kicsit általánosítónak érzem, mert történtek előrelépések azért számos területen, csak szerintem is nagyon sok közpénz elvesztette közpénz jellegét. Miközben, ha jól fektetik be, akkor eleve a fejlődés is már ameddig volt, sokkal gyorsabb lehetett volna, meg akkor talán nincs ez a 4 év teljes lenullázódás, hogy semmit nem mozdul a gazdaság. Úgyhogy igen, ezt benézték stratégiai értelemben.
5: Vaszkai úr is olyan kijelentései vannak, hogy egyszerűen tehát nevetség, és akkor itt vagy ezt a 17 milliárdot eltapsolták, akkor az a kis ember, az a kis szemüveges ember mondta, hogy jó hiszeműleg adták oda a lóvét.
2: Hankó Balázs. Lehet az a helyzet, hogy itt a törvényesség számít, nem a jó hiszeműség vagy rossz hiszeműség, de azért az, hogy 500 milliót átutalok valakinek, aki Mága Zoltán fotósa, meg egy cégnek, ami majd tegnap előtt alakult meg. Szóval ez kicsit más kategória, mint a jó hiszeműség.
5: Dühíti az embereket, hogy az emberek azért befizetik az adót, amit be kell fizetni a lóvét, és akkor ők meg szépen elcsaklítják a lóvét. Hát hogy ne idegesíteni az embereket? És akkor még föl vannak lázadva. Hogy ők mondják, hogy mi nem vagyunk bűnözők. Hát nem, hát persze, hogy nem vagytok bűnözők, csak 16 éve végignéztétek, hogy Orbánik hogy hozták ki az országot. Meg hát oda le akartak minket passzolni az oroszokhoz, mindenféleképp, hogy uralkodni tudjanak. Ez a képet alakul ki. Ez. Ők minden áron uralkodni akartak. Csak benézték ezt, hogy a magyar embereknek most már elege van belőlük, ezt már benézték. És most bukta van. És akkor jön itt a Orbán Viktor, hogy majd a faladja a másikat, meg ilyesmi. Tényleg? Ugyanna.
2: Jó, hát kommunikációban megint csak mindenki olyan stratégiát visz, amit akar. Ha ők így látják, hogy itt az erőfelmutatás a célra vezető, akkor tehát joguk van így beszélni, így kommunikálni. Nem látom ennek sok értelmét.
5: Mondják a betelefonálók is, hogy némelyik, hogy a Magyar Péter kicsit fogja vissza magát. Hát ez nem fogja vissza magát. Mondja ki az igazat, mindegyik fejjel olvassa, amit elkér, amit műveltek. Nem kell, hogy visszafogja magát.
2: Szerintem ők is mérik egyébként a közönség reakcióit, és hogyha olyan számok jönnek majd, hogy már túl sok a Magyar Péterből ilyen értelemben, akkor gondolom én majd visszavesz. Illetve ő maga azt állította, hogy sokat tanult, és változott az elmúlt 2 évben, gondolom akkor most is hajlandó megfogadni külső tanácsokat, meg azt is mondta, hogy 63, nem tudom, tényezőt írt fel a falára, hogyha abban látják, hogy gondjai vannak, akkor szóljanak rá.
5: Ez egy olyan ember, meg nem kell azért a miniszterelnöki poszt, hogy teljébe tök már elnézés, hogy azt mondom, hogy nem szól semmit, és akkor hallogat, és akkor csak simulgat.
2: Ez kétségtel, hát majd meg kell találni a úgynevezett arany középutat.
5: Meg fogja találni, és én bízom abban, hogy lesz egy mosolygós Európa, de nem mosolygós erős Magyarország gazdaságilag. Most már a forint is, most már ment a mennyi, 3,50 az euró, vagy mennyi, nem is tudom.
2: Igen, elég jól visszaerősödött a forint. Bár hát volt az 260 is régen, már a 350-nek is örülni kell a 420-as szint után.
5: Akkor csak van valami bizalom Európa iránt a magyar politikához. Csak van valami bizalom, csak van valami. Nem füstbe, hogy jött ez az egész, hogy 350 az euró. De igen. Csak van valami bizalom. És biztos, hogy rendeződni fog az ország sorsa, de és ez a Fidesz, akitől az élelem, amit műveltek az országgal, hát ez tényleg katasztrófa. Persze, a csókosoknak jó volt, nagyon. Tehát volt lóvé, meg a csókos vállalkozóknak volt lóvé, gyűvörögött az ellenzéknek, és szépen be volt járatva a bankszámlájuk, minden hónapban csorgott rá a lóvé, aztán Hawaii Dizsi. És ez lett a vége, hogy, nem működik az ország jóformán. Rosszak a útjaink, a hídjaink, a közműveink, tehát szétmegy az autó, most vizsgáltattam az autómat, 150 ezer forintot költöttem csak a futóműre, aztán most belementem egy gödörbe, majdnem szétvált a gumit. Mondom, igen, nagyon jó.
6: Lehet újra kezdeni. Az a helyzet, hogy minden esetre, szóval a Tisza tudta úgy nagyjából, vagy sejthette, hogy milyen fába vágja a fejszét, hogy kemény fába, tehát ennek a tudatával vágott bele a kormányváltásba, úgyhogy egy ideig nyilván még vissza lehet hivatkozni arra, hogy mit örököltek, de egy idő után azért el kell kezdeni az érdemi tevékenységet, bár elkezdődött, csak egy idő után már majd nem lehet a múltra hivatkozni, vagy nem lesz elegáns, de bízunk benne, hogy nem is kell.
0: Best of adást hallottak. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszra csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasút állomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. A Tétényi úton befelé már korábban lezárták a belső sávot, a Karolina úton kifelé továbbra is 2 sáv járható. A Bartók Béla úton a csomópontnál befelé lezárták a buszsávot, kifelé útszűkületen kell áthajtani. Ma délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Ma napközben a 4. kerületben a Fóti úton a Megyeri úttól a Fiumei útig sávlezárásra kell készülni egy rövid szakaszon, mert útburkolatot javítanak. Szintén a 4. kerületben a Farkaserdő utcában a Homoktövis utcánál a két irány forgalma felváltva haladhat ma 16 óráig, mert javítják az útburkolatot. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Best of adás következik. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is.
2: Erzsébettel kezdünk, kezi csókolom.
7: Üdvözlöm, kedves Ferenc. Köszönöm, hogy bejutottam. Volna egy pár észrevételem.
2: Igen, parancsoljon.
7: Nem okvetlen ezekhez a témakörökhöz. Egy. Én néztem azt a parlamenti közvetítést körülbelül egy hete, ahol ez az Erdélyből jött miniszterasszony hölgy az új, felolvasta a köztársasági elnök lemondó levelét. És még hozzáfűzte utolsó mondatával, hogy ezt május végéig kellett volna, és azóta döbbenek azon, hogy a Hír TV hogy kacimbálja, rágja, forgatja ki ezt a témát, hogy a Magyar Péter kormánya mennyire törvényellenes, nem szabad ilyet csinálni, és stb. Stb. A másik meg az, ami felháborító, és az a tévén soha nem tapasztaltam. Ez az önök dicséretére legyen mondva. Azt annyira soha nem tapasztaltam. Ez az önök

0: érettség alap, amit autodidakta módon is meg lehetett itt ebben az országban még a Kádár rendszer vége alatt is szerezni, és ami ugye annak idején a háború előtt a gimnáziumokba kötelező volt, és én mindig úgy építem föl, és akit esetleg megérint ez a gondolat, ajánlom tisztelt figyelmébe, hogy ott vannak az ógörög mitológiák, az mind egy-egy tanmese. És azokból tanulni lehet emberi erkölcsöt, viselkedést, alapszabályt. Sőt, nekünk a Fidesz közel 20 év olyan kormányzással, vagyis nem kormányzással, amiben az volt a szempont, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És én saját bőrömön és tisztességes, dolgos családomon is azt tapasztaltam meg, hogy ez felért egy tatárjárással, török résszel és második világháborúval, és akkor fölháborodom, amikor lefasisztázza a kormányt a parlamentben, Rákosival hoz analógiát az új kormányra.
1: Ez a vergődésnek a jele, szerény véleményem szerint, hogy a mai politikai terminológiát használjam, mind a két fél szokta egymásra mondani ezt a vergődést. Szóval amikor valaki rádöbben arra, hogy immár ellenzékben van, és egyetlen lehetősége van, hogy beszéljen, de egyébként a döntéseket már nem ő hozza, ezt látjuk, vagy legalábbis én ezt látom a Fidesznél, hogy erős jelzőkkel próbál operálni, de nagyjából ez a semmivel ér fel. Tehát lehet Hitlerhez
0: sajnos
1: hasonlítani,
0: nem,
1: meg az AVA-hoz, de...
0: egyet, kedves Ferenc.
1: Nem?
0: Mert
1: kire hat ön szerint ez?
0: Emberek, ahogy sok szakértő is önöknél, ilyen hozzáértő politológus, jogász, stb. Elmondja, hogy vannak akikre ez hatással van, mert sajnos a Fidesz kormányunkra az is jellemző, hogy sem az államigazgatásban, sem az államaparátusban nem terjesztették a műveltséget, hanem mindenben egy ilyen lerombolás, általános műveltség.
1: De azért volt itt kultúra terjesztés támogatás, Tóth Gabi, Körtisz, Kisgrófó, Győzike, Murienikő, hát hadd ne soroljam, reggeltől estig kaptuk, és ők is kapták, csak nem ugyanazt, ők az állami
0: jó,
1: támogatást.
0: Hát
1: hogy
0: megint most kirobbant botránnyal, ami akkor is állandóan napirenden volt, és híranyagként megjelent, ezek a fiktív támogatások, érdemtelen támogatások, nem annyira kultúra, mint inkább bandakör támogatások.
1: Ironizáltam, de Erzsébet nagyon érdekes, amit mond, hogy ön szerint, meg hogy szakértők szerint igenis hatnak ezek a szövegek, tehát hogy amit Pócs János mondta például, hogy ugyanúgy félnek ma az emberek Magyar Pétertől, mint annak idén Adolf Hitlertől, vagy...
0: Ez szerintem nem igaz. Nyilván csak ők terjesztik.
1: Hát akkor most ez a kérdés, hogyha ezt sokszor el is mondják, akkor ez működik-e?
0: Ezt egy csomó ember elhiszi, és ezáltal szerintem, a boldogulás felé megoldás,
1: szerintem meg nem hiszi el.
0: Utat, ami az egész országnak érdeke.
1: Hadd mondjak egy érvet, hogy szerintem miért nem hat ez a kommunikáció. Sokkal nagyobb erővel kommunikálhatott a Fidesz a választás előtt, hiszen szinte minden az övé volt a kommunikációs terepen. Tolták ezerrel az ukrán veszélyt, a háború veszélyt, mindenféle veszélyt, plakáton, az állami médiában, meg mindenhol, ahol tudták, és nem hatott az emberekre. Úgy elzavarták őket, hogy Európában 60 éve nem volt ilyen.
0: Akkor
1: és most pedig a tizedére csökkent a felület, ahol ezt a világképüket tudják terjeszteni. Én ezért gondolom, hogy nem fog hatni a hitlerezés meg az AVH-zás.
0: Attól, hogyha, de minden esetre olyan hátramozdító erejű, mert minden a hatalomért, minden a döbrügiségért, csak nekik lehet igazuk. Önkritika egy dekas.
1: Most már ennek a világnak lehet végül, hogy csak nekik lehet igazuk. Eddig tényleg akkor is nekik volt igazuk, ha nem volt.

0: volt, mert akkor majd lesz Orbán Viktornak, nem igaza van, hanem igaza lesz, de nem lett.
1: Hát BTK-ra jogerős lopásokat védenek meg azzal kifordítva, hogy ez a Magyar Péter kormányának az ő ellenük folytatott Rákosi rendszeri agressziója.
0: Én értem, csak hogy ez a bíróságon ezzel nem, hát szabad érvelni, mert szabad védekezés van, mindenki úgy védekezik a bíróságon, hogy akar, de nem fog működni. Tehát a bíró nem, ja, hát ön úgy gondolja, tisztelt vádlott, hogy igazából itt a Rákosi rendszerhez hasonló módszerrel akarják önt ellehetetleníteni. Akkor a bíróság meghozta ítéletét, bűncselekmény hiányában a vádlottat felmentem. Tehát, hogy nem így működik. Mondani bármit lehet, de ez egy eljárásban ez édeskevés lesz.
1: Még egy dologról szeretnék hozzászólni a témához, ez a vízügy.
0: Igen.
1: Döbbenetes az, hogy itt súlyos évtizedek óta lenyúlták a szolgáltatók a felújításra fordítandó, hogy úgy mondjam, bevételeket. És itt látom még azt a problémát, hogy a vízfej, ezek a nagy szolgáltatók, ne beszéljünk másról, mint a kistérségi termál erőművekről, hogy azok mekkora, hogy mondjam, hát Ausztriában is, meg bárhol lehet látni, egy kis fabodegán egy mély fúrás, ahol a levezetett csőben való lévő víz hozza, melegszik fel a mélyben, és kis fűtőhőközpontok alakulnak ki, ingyen lehetne az egész országnak meleg vize megfűtése.
0: Az nem volna jó, hogyha ingyen lenne az országnak, mert akkor bizonyos emberek, akik tudnak nyerni ezen a közös vagyonon is, elesnének a nyereségtől. Tehát ez nagyon szép,
1: igen,
0: meg jól hangzik, amit
1: jó,
0: mond,
1: nem
0: csak...
1: Nem is lenne ez így, hogy ingyen lenne, de nem volna ilyen gondunk, mert ha jól tudom, a világban a második termálenergia nagyhatalom idézőjelben vagyunk.
0: Azt nem tudom, hogy a második-e, de azt tudom, hogy sok termálvízünk van, igen, és ezt lehet hasznosítani.
1: Igen, sok energia. Úgyhogy ez döbbenet. A másik, amit szeretnék elmondani és felhívni rá a figyelmet, hogyha esetleg a Tisza kormányból valaki még nézi is, vagy meghallgatja az önök fórumát, hogy mi hangzik el ott, van ilyen figyelőjük, hogy két dolgot volt olyan, hogy országos építésügyi szabályzat. Ezt a Fidesz olyan villámgyorsan eltörölte, mint a hipokrátészi esküt, mondván, hogy ez már idejét múlt. Hát mérnöki szabályokat szektek meg itt a Fidesz kormány alatt, és így tették tönkre az országot, meg a lakosságot. Hát mit nem mondjak mást, a mi utcánkban is a földdarabolt járdák iránt megrepesztett házfalak, és az aláztatás, alapsülyeztés, mert például az egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés, ami azt jelenti, hogy belvárosban a szennyvíz és a csapadékvíz egy lefolyással rendelkezik, azt ráhúztak az útra egy bitumen réteget, és az út szélén lévő csapadékvíz elvezetőket betemették. Ezáltal a házakba szellőzik ki a szennyvíz szag adott esetben, meg azok vannak úsztatva az alapjuk.
0: Igen, ez a megkelek jut eszembe a kontár munka erre, amit most mond.
1: A kontár műszaki osztályok, amik szintén önkormányzati és fideszes műszaki osztályok voltak. Így működtek, mint a Fidesz, mint ahogy Sopron mellett ugye a Fertőtavon lebontották a saját tulajdonú lábakon tóban álló házakat, és 25 millió bontási költséget leszámlázott szerencsétlen asszonynak a
0: Igen, ott valami NER közeli beruházás indult,
1: igen,
0: ha jól emlékszem, és nem ott akkor, ha a NER beindul, akkor ott kőkövön nem marad.
1: Javasolnám még a kormánynak, amikor így szó szerint Hitler analógiába von, hogy vágjon vissza, mert például ott van ez a zúzott kő Ausztriából behozás, igen, ami aszbeszcementtel fertőzött közel 300 helységen, és még persze is jutott belőle. Ez maga a hétköznapi fasizmus a Borontején, a Máséba, a Máséjér, a Máséból című Fidesz rendszernek az analógiája. Ezen baromi nagy pénzeket tett valaki zsebre.
0: Persze, meg valaki ezt engedélyezte.
1: Az önhatalmú nyegle, felelőtlen saját zsebre dolgozó, zughaszonszerzésben dolgozó, lásd BTK cselekmény.
0: Erzsébet, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Bízunk benne, hogy lesz, hát nem, hogy bízunk benne, Magyar Péter azt mondta, hogy lesz felelőse az aszbeszt-szennyezésnek. Józseffel folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
2: Szép napot kívánok mindenkinek, önnek és a kedves nézőknek. Hát múltkor nagyon pórul jártam. Ebben a melegben valami megfeszette a gyomromat, és gondolkoztam, hogy mit csináljak. Igyek inkább egy kort italt, vagy pedig valamilyen gyógyszert vegyek igénybe. Meggondolatlanul inkább megnéztem a Bájásót. Egy Kövér László nevezetű, bocsánat, ha nem nevezem úrnak, ember beszélt ott, ha valaki esetleg nem tudná, 16 évig ő volt a házelnök a parlamentben, és megnéztem a naptáramat. Megnéztem a naptáramat, hogy most 2026-ot írunk, és túl vagyunk már a választáson, vagy 2025-öt, és még javában a Fidesz uralkodik. Ugyanis azt a stílust, hát az minimum, hogy nem lehet kereszténynek nevezni, de hogy Lengyel Lászlót egy, hogy mondta, egy túlképzett senki, hát ezen úgy meglepődtem, mert emlékeltem szerint Lengyel László úr még mindig tanít, és ehhez képest, szóval nem tudom. Egy biztos, ezek az emberek még mindig azt hiszik, hogy elkerülhetik azt az elszámoltatást, és inkább futnak, sírnak mindenfelé, hogy ővelük milyen galátság történik. Pedig hát elnézést kérek, nincs semmi galátság. Egyszerűen csak az történt, hogy egy rablóbanda, aki úgy gondolta, hogy már elég hatalmat gyakorolt, és szedett össze, arra gondolt, hogy őt mindent megtehet. Ha kell, akkor az ellenfeleit megfenyegeti, ugye a szuverenitás hivatal, ami nagyjából úgy nézett ki, mint a második világháború idején a Gestapo besugó rendszere, vagy elrabolhat más ország pénzét, amelyet különben teljesen szabályosan szállítanak keresztül, és akkor még Szijjártó már feltett egy ilyen gondolatot, hogy minek kell nekik ez a pénz? Mert mi nekünk nincs ennyink. Ja igen, ez volt a probléma. Szerették volna ellopni, elrabolni úgy, ahogy van, és most, amikor már nem ők uralkodnak, és már nem bírják védeni a bűnelkövetőket, most azonnal a politikai bosszúról beszélnek, és arról, hogy itt valami vérengzés folyik.
0: De ön szerint mi más tehetnének? Hát bevegy Kövér László ebbe a műsorba, és elmondja, hogy igen, elrontottuk ezt, elrontottuk azt, törvénytelenül csináltuk ezt, törvénytelen volt az. Hát ez meg irreális. Tehát nyilván egyrészt ők megszokták 20 év alatt, hogy hatalomban vannak, nehéz 60x évesen megváltozni, lehet, hogy nem is akarnak, lehet, hogy tényleg elhiszik, hogy méltatlan volt, vagy méltánytalan ez a vereség, amit rájuk mért a választók nagyon nagy többsége. Tehát én nem látom meglepőnek, hogy ugyanaz a szöveg, ugyanaz a kommunikáció, mint a kampányban, vagy mint az elmúlt 16 évben.
2: Ezen én sem lepődök meg. Azon sem lepődök meg, hogy Orbán a mai napig nem tudta felfogni, hogy tulajdonképpen bármelyik nap megkaphatja a behívóját a börtönbe.
0: Az azért odébb van, legfeljebb egy tanúkihallgatás, netán gyanúsítotti kihallgatás.
2: Bocsánat, én azt mondtam, hogy bármelyik nap. Nem tudom, hogy mikor, ez természetesen a magyar bíróságnak a dolga lesz, de tulajdonképpen itt most akár egész nap sorolhatnánk azokat a dolgokat, amit mindenki tud, de mindaddig az ártatlanság vélelme megilleti, amíg a bíróság nem mondja ki, tehát pillanatnyilag engedje meg, hogy erre nem térjek ki. Viszont mondjak egy érdekességet. Én már elmondtam, egyszer-kétszer falun születtem, és láttam, hogy egy intelligens állat, egy kutya hogy viselkedik. Ha tudja, hogy rosszat csinált, ha tudja, hogy rosszat tett, el fogja kapni azt a csirkét, mert a vérébe benne van, de ha tudja, hogy rosszat tett, fülét, farkát összehúzza, és elmenekül, megpróbál elbújni a gazda elől. Na most ezek az emberek nem, hogy elbújni akarnak, hanem még hivalkodnak azzal, amivel tulajdonképpen szégyenbe kerültek, ami miatt az országnak nagy többsége azt mondta, hogy köszönjük, bárki mást, jöhet a patás ördög is, csak egyet kérünk, ne az Orbánék.
0: Annyiban nem teljesen jó ez a párhuzam, szerintem, hogy ha elbújnának, az egy beismeréssel érne fel.
2: Bocsánat, azt hittem, hogy azt fogja mondani, hogy annyiban nem jó a párhuzam, hogy én egy intelligens állatról beszéltem.
0: Nem, annyiban nem jó szerintem, hogy ha ezek az emberek most eltűnnének.
2: De nem is intelligensek.
0: Nyilván, nem állatok.
2: Ha intelligensek lennének, akkor gyakorlatilag megpróbálnának visszahúzódni teljes egészébe, és ezt a fajta politizálást csinálni, amit még mindig tényleg úgy viselkednek, mintha övék lenne az irányítás, övék lenne a hatalom. Már nem az.
0: Azt de... nehéz megítélni, hogy mi van az egyes vagy más emberek fejében, lelkében, hogy tényleg úgy gondolják, hogy nekik továbbra is kormányon kellene lenniük, tényleg úgy gondolják, hogy alapvetően minden törvényesen és rendben zajlott az elmúlt 16 évben, vagy pedig tudják, hogy nem, és mégis ezt a stratégiát választják, ezt én nem tudom megítélni, de mondom azt, hogy eltűnnének, elbújdokolnának, az maga a beismerés lenne.
2: Én megértem, amit ön mond, te hadd mondjam. Ha elfogadom azt, amit ön mondott, és természetesen elfogadom, akkor nincs más megoldás, mint az, ami jelenleg van, hogy Magyar Péter, bár már néha kicsit unalmas, de naponta megalázza a fideszeseket, a KDNP-seket a parlamenti közvetítések során, naponta, amikor megszólalnak. Csak annyit mond, hogy tüsszenteni akarok, már azért is a fejükre olvassa, hogy mi történik. Azt kell, hogy mondjam, nekem már ez emberileg nem tetszik.
0: Én is hallok ilyen véleményeket, igen.
2: De azt mondom, hogy tegye meg azért, hogy ezek az emberek egyszer, hát ha eljutnak abba az állapotba, hogy mielőtt kezükre kerül a bilincs, ne tanúként, hanem vádlottként kihallgatják őket, és rabosítják, hogy mire odáig jutnak, hogy az ujjukat bele kell nyomni a párnába, akkor már azért legyenek tisztában azzal, hogy 16 év alatt bőven megérdemelték ezt a sorsot, és senki mást, csak és kizárólag magukat vádolják emiatt. Köszönöm a figyelmüket, jó egészséget és jobb időt kívánok.
0: Köszönöm szépen, József, további szép napot, viszont hallását. Nyilván minden ember védekezik, hogyha úgy érzi, hogy bajba kerül, tehát ezt is logikusnak tartom. Viktóriával folytatjuk, kezdjük Csokolom.
3: Üdvözlöm. a viharsarokból beszélek, és nagyon-nagyon egyetértek az úrral, minden szavát ittam, viszont nekem nagyon tetszik Magyar Péter stílusa, és mi mondjuk, hogy igenis, és adjon nekik, és még ha a földön lesznek, akkor is üsse őket, hát nyilván ez ugye szavakkal, mert megérdemlik, és rászolgáltak. Nagyon boldogok vagyunk, hogy megtörtént, ami megtörtént. Április 12-én én minden nap sírtam, hogy hol élünk. Na jó, nem ezért hívtam, hanem Kassai Lajost, a lovasi jászt, az utóbbi pár hónapban szerettem meg nagyon, ahogy tudja, kiről beszélek, ugye, Ferenc?
0: Rémlik, igen, aki ilyen nagyon távoli célpontokra is lődőz talán.
3: Lovasi jász, és ő nemzetközi, nagyon elismert, igen. És nagyon jobboldali volt, és egy csodálatos farmot alkotott. Tehát az utóbbi néhány hónapban figyellem őt, ugyanúgy, ahogy Pajor Tamásnak is most lettem rajongója. És nagyon érdekes podcastot hallgattam vele, azt mondotta ő, és mint köztársasági elnököt is ugye neve fölmerült, de mondta, hogy hát ő ezt nem tudja elvállalni, hogy ne aggódjunk azért, ha természetes módon fogy a nemzet, vagy a magyarság. Tehát meg kell hallgatni ezt a podcastot, mert nagyon-nagyon érdekes, és nem akarok így közvetíteni. És ugyanezt mondja dr. Csányi Vilmos etológus, aki 99 éves, és szintén nagy rajongója vagyok. Megkérdezték, hogy mi az első, ami a legfontosabb, hogy a világot ugye meg lehetne menteni, vagy a földet, azt mondta, hogy azonnal abba kéne hagyni a szaporodást. Szóval ezek nagyon-nagyon elgondolkodtató dolgok, mert Kassai is azt mondja, hogy a föld egy zárt rendszer, és nem úgy van, hogy még többet. Szóval csak ennyit akartam mondani, mert ez nagyon-nagyon érdekes és elgondolkodtató.
0: Én meg azt hallottam, hogy valóban, tehát hogy a magyar lélekszám csökkenését nem nagyon lehet megakadályozni, de menedzselni igenis lehet egy kisebb létszámú országot is.
3: Hát nyilván, aki akar, hogyne, és aki akar, hát szűjön 2-3-at tisztességesen, becsületesen, nem gazdagságba, de azért tűrhető módon nevelje fel a gyerekeket, de nem kell ezt erőltetni, és nem kell aggódni, ha egy 6 milliós magyarság lesz, és élünk boldogan, és vagy hát a fiatalok. Mert
0: hát a másik meg, hogyha aggódunk is, ha ez a tehát ez aggódással, vagy aggódás miatt nem fog megváltozni ez a
3: így
0: tendencia.
3: Van, pontosan.
0: A 6 millió azért az nagyon távoli még, azt mondják, hogy 2100-ra talán megtörténhet, hogy 6 millióra csökkent.
3: Hát vannak évtized, Ferenc, igen.
0: Vannak 6 milliós országok Európa szerte, és igen, köszönjük igen. Szépen, jól vannak, úgyhogy emiatt nem kell aggódni.
3: Ha van még pár percünk, van
0: kettő
3: egy hölgy,
0: aki
3: rendszeresen betelefonál, mindig egy sztármanöken volt a hölgy, és 88 éves, nagyon intelligens, okos, mindig mondja, hogy ő Fidesz-es, még ma is. És tegnap, ahogy a Somos Andrással beszélt, valahogy egy fél mondat megütötte a fülem, hogy talán ő is érintett, mintha kapott volna pénzt az önkormányzattól valamire. És most már, hogyha ez így van, akkor megértem, hogy esetleg azért fideszes, mert anyagilag megérte neki, tehát ez nagyon érdekes volt, úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy van, de nekem ez ütötte meg a fülem.
0: Értem, és nem hallottam a beszélgetést, és hát egy fél mondat, amiből esetleg az következik,
3: igen,
0: hogy
3: igen,
0: talán
3: igen,
0: kapott, hát, az egy picit ingatag láb. Lehet, hogy kapott, lehet, hogy nem. Az
3: igen.
0: Biztos, hogy Fidesz párti, tudom, hogy kiről van szó, talán Klárinak.
3: Igen, mert háromszor le kellett papírozni, tehát hogy nagyon le kellett ezeket papírozni, hogy neki is háromszor valamit ki kellett ölteni, hogy ez hivatalos legyen, meg szakszerű. És én nagyon értékelnék egy olyan beszélgetést, hogyha ez a hölgy, ez a 88 éves sztármanöken hölgy, mondjuk lenne egy beszélgetés a 94 éves Erzsi néni, aki szintén biztosan is beszélt már vele. Aki
0: persze, pedig igen, igen, ilyen konferencia Péter, beszélgetés lenne.
3: Igen, igen, igen, hát ez valami szenzációs lenne, és
0: az
3: hatalmas
0: biztos,
3: nézettség.
0: Meg technikailag kihívás.
3: Igen.
0: Két telefonálót egyszerre.
4: Best of adást hallottak.
5: Tudjátok, hogy van ez? Azért, hogy valaki...
4: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunktomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunktomival.
6: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat, ez itt a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, Double T vagyok a mikrofonnál. A Corporation Z témája az új generáció, Z és Alpha generáció. Egy iparág és egy szakma, ami az elmúlt évben nagy imidzsváltáson, perspektívaváltáson ment keresztül, az abszolút a divatipar. Hogyha visszagondolunk néhány évet, akkor látható az, hogy szabni, varni kezdjen egy fiatal, leginkább egy inkább lányokhoz társított sztereotípia volt társadalmilag, össztársadalmilag. Az elmúlt években ebben egy óriási változás volt. A streetwear világon keresztül fiatal srácoknak az álom életpályája lett nagyon nagy számban. A divattervezés, olyan ikonok, mint Virgil Abloh és más új generációs hősök teljesen demokratizálták, és egy férfi témával tették a divatipart. Na de mégis valójában hol helyezkedik ebben a divatipari szakképzés el? Mit jelent ebben a kétkezi munka? Egy valaki, aki egy ilyen területen akar elhelyezkedni, ez milyen tudás is kell, hogy szert tegyen, és mi is visz rá egy fiatalt egyetlen egy ilyen pályára? Ehhez a mai vendégem, a Vokon Apparel márka alapítója, Tran Henry, aki egy vietnami magyar fiatal, aki pedig hát aktívan és teljesen autodidakta módon önmagát tanítva otthon a pincéjében var és szab és készít ruhákat, készít szabás mintákat. Úgyhogy köszöntelek itt a műsorban, Henry, szia!
7: Szervusz, köszönöm, hogy meghívtál ide.
6: Kérlek, kicsit mesélj arról, hogy neked honnan jött a kötődésed és az inspirációd arra, hogy a divatipar felé kezdj el ilyen fiatalon kacsingatni.
7: Hát ez onnan kezdődött, amikor ez az opium zenestílus kezdett így, hát így híresebb lenni, és nagyon tetszettek a ruhák, amikben ezek a srácok, tehát a Playboy Carti, Ken Carson, Destroy Lonely, ők ugye mindig Balenciaga-ba voltak, vagy Rick Owens-be, és amikor kicsit így mélyebben belekutakodtam ezekbe a márkákba, így igazából így egyszer csak kijött a fejemből, hogy én is tudnék ugyanilyet csinálni.
6: Itt hány éves voltál?
7: 17-16 kb.
6: Most mennyi idős vagy, ha szabad
7: kérdezni? Most vagyok 20.
6: Most vagy 20.
7: Most vagyok 20.
6: És akkor milyen volt a folyamat? Tehát az, hogy oké, veszel egy varrógépet és elkezdesz ezzel foglalkozni, mert ugye azt tudom, hogy mert összegyűjtöttél magadnak akár ilyen Facebook csoportokból, meg mindenféle különböző helyekről ilyen ipari varrógépeket is.
7: Hát nekem van egy nagyon jó barátom, akit a gimnáziumban ismertem meg, úgy hívják, hogy Berci, ő a producer is, az leszi, és ő mindenbe, tehát bármilyen problémám volt, mindig segített, és pont volt náluk egy varrógép, teljesen ilyen háztartási, még nem is volt ilyen Zinger vagy Brother, hanem ez a Finesz volt, ami egy, pont egy ilyen magyar koppintás volt, és kölcsön adta nekem. Először úgy volt, hogy nála próbáltam egy nadrágot bővíteni, de aztán mondta, hogy jó, akkor vidd hazad, most nálam nem tudsz mindig lenni. És akkor elvittem, hát azért el kellett párszor vinni szervizhez, próbáltam ilyen 10 rétegnyi farmert összevarni, nem nagyon sikerült a háztartásival, de aztán így idővel már voltak igényeim, hogy már nagyobb gépek kellenek, erősebbek, iparibb, és aztán igazából így kollektáltam össze a dolgokat.
6: A divatipari szakképzés önmagában egy olyan fiatalt, mint aki érdeklődik ez a téma iránt, az meg tud szólítani, vagy el tud érni? Vagy te neked nem fordult soha meg a fejedben, hogyha már ezzel akarsz foglalkozni, akkor mondjuk egy ilyen szakiskolába is menj el szakképzésre?
7: Hát igazából nagyon sokszor gondolkoztam ezzel. Most jelenleg ugye a BGR-re járok, gazdaságira.
6: Mit tanulsz?
7: Gazdaság és menedzsmentet. És azért néha azért, mikor tanultam ilyen hajnali 3-kor, belegondoltam, hogy és milyen jó lenne, hogy egy nadrágot kéne megtervezni holnapra, és nem egy ZH-ra kéne tanulnom. De igazából szerintem már egy olyan szinten tartok varrásba, hogy nekem az alapképzés az így nagyon kezdő lenne. Tehát én nem tudnám, hogy így beraknak a rétegek közé. Tehát egy kicsit haladóba, de nem lehet csak így hirtelen haladóba menni. Tehát mindent az nulláról kéne megtanulnom ott.
6: Értem. Te honnan tanítottad magad? Tehát hogy nézett ki a folyamat? Oké, lett egy varrógéped, de onnantól hogyan tudtad magad fejleszteni?
7: Hát őszintén elmondom neked, hogy első évben, mikor elkezdtem az egészet, akkor még tehát mindent csak így próbáltam logikából, tehát a parasztésszel megcsinálni mindent, de aztán minél így speciálisabb dolgokat kezdtem el csinálni, akkor azért ott volt már a YouTube is, tehát mit tudom, hogy például egy nadrágnak a zipper flyját kell megcsinálni, akkor azért úgy fejből nem tudod. De ez, tehát most már ugye lassan 3 évet csinálom, és így az utolsó évben már nem nagyon nyitottam meg a YouTube-ot, mert ugye már így ilyen kis újba kirázom.
6: Hova tudsz még fejlődni? Hol látod még a fejlődési területet?
7: Fejlődést? Hát szerintem az, hogy minél pontosabban varjak, tehát hogy ilyen milliméter pontosságra kéne még, tehát így egy robot igazából, de hát nem tudom, szerintem attól függetlenül még mindig benne van az, hogy ez egy ember varta, és nem egy gép alatt, egy automatizált gép alatt volt megcsinálva egy nadrág.
6: A mesterséges intelligencia és az automatizáció az szerinted a te szakmádban, vagy a kívánt szakmádban, ugye amiről most beszélünk, ez szerinted mennyire fog teret elvenni, vagy te hogyan kezeled ezt a kérdést?
7: Hát szerintem az AI különben nekem nagyon sokat segített, például bármilyen méretezést tudok megkérdezni tőle, de szerintem ő nem fog összevarni egy nadrágot, vagy egy felsőt. Viszont már vannak olyan specializált gépek, amik csak egy dolgot tudnak csinálni, több millióba kerülnek, de tehát attól függetlenül kell egy ember, hogy oda rakja az anyagot, ahova kell. Tehát attól függetlenül, ott van a gép, és minden meg van automatizálva, attól függetlenül kell egy ember, aki kontrollálja az egészet.
6: Ja, mert sok fiatal van, aki manapság, mivel ugye TikTokon keresztül, közösségi médián keresztül az, hogy divat, öltözködés, nagyon menő és felkapott téma lett, sokaknak vált egy ilyen elomútjelve, hogy ruhamárket alapítanak, kétje az ember a közösségi médiát, csomó ilyen fiatallal lehet találkozni. Vannak, akik ezt komolyabban csinálják, vannak, akikkel az ember még picit akár mosolyog felnőtt szemmel, viszont itt elválik egy olyan ponton ez a kérdéskör, hogy vannak azok, akik ezt egyfajta művészeti megközelítéssel készítik, és egy nagyon nagy artisztikus vízióval, és vannak, akik aztán ezt egyfajta üzleti megközelítéssel, és egy egyszerűbb megközelítéssel, mondjuk klasszikus pólónyomtatással kezdik el csinálni. Te hogy látod ezt a kérdést? Nem sokszor feszültséget is szül, de mondjuk akár nálad is, te, aki mondjuk akár órákat dolgozol egy-egy ruhadarabon, és saját kezűleg készíted, mennyire lehetsz kritikusan mondjuk olyan fiatalokat, vagy olyan merkeket, akik akár, és én a legnagyobb Kína fan vagyok különben technológia szempontból, mert én szerintem fantasztikus az, hogy innovációban milyen szintre jutottak, és mi mindenre képesek, és mennyivel előttünk járnak nagyon sok mindenben, viszont leegyszerűsítve, hogy más fiatal meg lehet, hogy elküld egy pólót, vagy elküld egy backpacket Kínába, legyártatja, és aztán nyilván a skálázhatóság miatt egy nagyobb darab számban akár elad belőle, mint mondjuk te, aki meg becsületesen beleteszed a munkát. Tehát, hogy ezt te hogy szemléled így ezt a másnak az ilyenfajta alkotását?
7: Hát, ugye azért van mind a kettőnk között egy nagyon nagy távolság, tehát azok között, akik át az ég mindent maguktól csinálnak, és egy olyan ember, aki összerak egy backpacket is elküldi, például, ahogy mondtad, Kínába legyártatni. De én igazából mind a kettőt tudom tisztelni. Tehát én nyilván úgy, hogy mindent én csinálok, azért más, tehát hogy másfajta effort van abban, mint aki tech-packel is lehet órákat ülni. Tehát azt soha nem mondhatom azt, hogy te nem rakod bele azt a munkát, amit én, mert lehet, hogy ők máshogy rakják be ezt a munkát.
6: Szép lehet, hogy becsülöd mindenki munkáját. Mit gondolsz, az miért van, hogyha egy-két évtizedet visszagondolunk, hogyha valaki egy divatiparon, belül egy divatipari szakmában akart elhelyezkedni, akkor megkereste azt az iskolát, ahol ezt kitanulhatja, végigjárhatja ezt a klasszikus ranglétrát, ehhez képest manapság fiatalok inkább, mint ahogy te is, saját maguk belevágnak lendülettel, saját hibáikból akár kitanulják ezt az utat, de tényleg ez a klasszikus szakmai képzés nem feltétlenül van meg az esetek nagy részében most, mert ez szerinted miért van, vagy ez minek köszönhető?
7: Az, hogy már nem...
6: Az, hogy neked se az volt a természetes, hogy hú, oké, akarok ruhákat készíteni, akkor elmegyek egy divatipari szakközépiskolába.
7: Hát, igazából akkora, tehát nem látom át annyira ezt, hogy miért is, miért nem. Én igazából én úgy voltam vele, hogy még a legelején, hogy ebből nem biztos, hogy lesz valami. És én pont ezért voltam úgy, hogy jó, akkor elmegyek a BG-re és ott tanulok. De aztán most ott így jobban elkezdtem ismerni embereket, és több kapcsolataim lettek, és akkor láttam, hogy ebből lehet, hogy lesz valami. És ezért jobban ráfeküdtem most a technikáknak megtanulására, de szerintem az is nagyon tisztelhető, ha valaki elmegy rendesen egy iskolába, tehát egy divattervező iskolába, és ott tanulja meg az alapokat.
6: Mennyire más megközelítés és tudás kell ahhoz, hogy valaki divat tervezni tudjon, és azt tanuljon, vagy valaki varni és szabni tudja, mert ugye megint itt kettő szakma elválik, tehát vannak divat tervezők is, és vannak varrók, akik pedig ahhoz értenek, tehát hogy akik meg mondjuk csak egy szabás, mint az egy pattern maker például, ugye itt nagyon sok különböző szakma van ezen a háttériparon belül. Te hol látod magad különben?
7: Hát ugye én mind a kettőt csinálom, tehát egyszerre mind a kettő vagyok. Viszont szerintem tehát az biztos, hogy jó, hogy valaki jobban, tehát erősebb valamiben, mint a másik. Ezt arra gondolok, hogy ugye most nekem így megosztik a kettő, tehát ugye össze is kell varnom, meg is kell terveznem, de nyilván akik varnak, azoknak jobb a kézügyességük, és akik divattervezők, ugye azoknak pedig, tehát így egy eléggé kreatív hát gondolkodásuk kell lennie ahhoz, hogy így, tehát így úgy tudjanak tervezni.
6: Mennyi idő, mennyi munkaóra folyik bele egy ruhadarabban nálad?
7: Fú, ez egy nagyon jó kérdés, mert nagyon változik. Tehát, hogyha mondjuk egy olyan ruhát kell újra rekreálnom, ami már eleve megvan, tehát megvan a szabás minta is, akkor egy ilyen nadrág, jackie, bármi, 3 óra max. De hogyha egy nulláról kell kezdeni, csak gondolkodni. Tehát a késztermék az inkább ilyen 1 hét. Tehát úgy, hogy tökéletesre.
6: Értem. A skálázhatóság kérdéséhez, hogy ez, amikor az eseményemen ugye ott te is ott leszel kiállítóként, uh-huh. Európa legnagyobb streetwear eseménye az itt Budapesten nőtt ki, ami nekem nagy büszkeség egy ország mellett a szempontból is, és tényleg nagyon, nagyon sok fantasztikus fiatal kiállító van, akár tényleg nagy lendülettel, akár valaki pólókat nyomtatva, vagy akár annyira részletekben dolgozva kézügyességileg, mint ahogy például te is teszed, ott vagytok és kiállítotok, és amikor első évben elhoztam Jeff Staple-t Amerikából, aki ennek a kultúrának egy ilyen meghatározó személyisége, és körbejártuk ott az eseményt, és a kiállítókat. Volt például olyan ruhakészítő fiatal, 18-19 éves, aki szintén kézzel készített ruhákat, és ugye büszkén mesélt és kommunikálta azt, mondjuk egy ruhadarabban 30-40 óra munka is van adott esetben. És valahol aztán feltette a kérdést a Staple, hogy oké, ez jó, de hol van a skálázhatóság? Ha felhív holnap a Dover Street Market, aki a világ egyik legmeghatározóbb ruhaipari vagy divatipari kereskedője, kereskedő lánca, hogy szeretnék ebből 2000 darabot rendelni jövő hétre, azt le lehet gyártani, le tudod gyártani? Mi a hosszú távú perspektíved vagy víziód ebben a kérdésben? Vagy te kifejezetten abban hiszel, hogy a márkának az izgalma, hogy egy ruhából pontosan úgy egy darab van, mert hogyha jól tudom, akkor úgy pontosan, tehát hogy mondjuk sorozatgyártást nem is csinálsz, mert kifejezetten csak így egy mintát tudsz megvan, és mindig egy picit valahol eltér a következő.
7: Hát, hogyha ugye nekem kettőfajta ruháim vannak, tehát van az az egyik, amit ugye nulláról mindent, én veszem anyagot, én tervezek meg minden szabás, mint az egész, az egy más téma. De nekem van egy olyanom, hogy például csak nyomtatni kell pulcsira valamit. Tehát nekem, tehát kettőfajta van nálam. A pulcsis dolgot szerintem az 2 hét alatt simán meg lehet csinálni. Nyilván nem én fogom nyomtatni, hiszen én otthon nyomtatom az összes pulcsimat egy rendelésre, de hát szerintem, hogyha elküldöm valahova, meg legyártatni akkor simán. Viszont a másik, amit ugye minden, tehát a szabás tervezéstől mindent, szerintem azt is meg lehet csinálni, nem mondom, hogy 2 hét, de azért, tehát 2000 darabot szerintem meg lehet csinálni, de nem az én kezem által. Tehát én ugye egyedül dolgozok, mindent magamtól csinálok, és ez egy 2000 darab azért, ez necces.
6: Persze.
7: Már 200 darab is necces, tehát.
6: Teljesen értem, amit mondasz. A mai világban beszéltünk már a mesterséges intelligenciáról, tulajdonképpen minden elég könnyen másolhatóvá vált, és valahol el is úsznak a határok onnantól, hogy valami kikerül a digitális térbe, az ha bár van ennek egy jogi szabályozása, mégis sokak által nincs ez annyira szigorúan kezelve, hogy valójában mi, kinek a szellemi tulajdona. Sokszor volt látható már az, hogy fiatal tervezők, akik büszkén posztoltak Instagramra világ bármely pontjáról, utána hirtelen saját terveiket és saját alkotásaikat nagy multiruhamerkeknél vették, aztán egyszer csak észre, mert onnantól, hogy kint volt a közösségi médiában, ők úgy érezték, hogy ezt eltemelhetik, átvehetik, de akár így iparágon belül, szakmán belül, különböző fiatalok között, akik terveznek és alkotnak, mennyire vannak áthallások, mennyire van az, hogy valaki másol valakit, ez mennyire téma egyáltalán?
7: Hát itt Magyarországon annyira nem láttam ezt, hogy mások, tehát mindenki próbál egyedi lenni. Viszont egyedi lenni már ilyenkor nagyon nehéz. Tehát már mindent megcsináltak szerintem divatterén már. Tehát, hogy legalább hasonlót. Tehát ez a legalább, hogy hasonlót fogsz csinálni, mint valaki más. De nem tudom, nekem is volt ugye ez a Three Eyes okon, tudom, amit adtam neked.
6: Aha, egy póló,
7: na,
6: igen.
7: Azt miután legyártattam rá egy hónapra, megláttam egy másik márkánál, aha. De ez egy amerikai márka, és kiderült, hogy ők már egy ilyen 1-2 éve megcsinálták ugyanazt a mintát. Na jó, de hát, és mit lehet csinálni?
6: Persze a mai világban, mert szinte mindent megcsináltak egyszer, és ebben az igazán egy kíves egyedinek lenni és újat kreálni. Elmegyünk most egy rövid szünetre, de néhány perc és visszatérünk, kedves hallgatóink, ne menjenek sehova, ez a Corporation Z a Spirit FM-en.
4: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: blogokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnyal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Corporation Z. Az új generáció műsora a Spirit FM-en. Corporation Z. Egy óra Trunk Tomival fiatalokról, nem csak fiataloknak. Stílus, sport, zene, tanulás és minden más, ami az Z-generációt érinti. Corporation Z. Trunk Tomival.
2: Köszöntöm újra a kedves hallgatóinkat, ez itt továbbra is a Corporation Z, a Spirit FM-en, én Trunk Tamás, WT vagyok a mikrofonnál, továbbra is, Trán Henry pedig a mai vendégem, a Vokon alapítója, egy fiatal, aki a szenvedélyét a divatiparban találta megmondhatni, szab, var, fiatalon, 20 évesen mindössze csinálja a saját ruháit, és egy izgalmas karakter, izgalmas sztorival. Mesélj egy kicsit arról, vagy amire én kíváncsi lennék, ha jól tudom, ugye az utolsó darabjainál, vagy legalábbis friss darabjainál, a kollekciót is, azokat a darabokat a vietnámi származásod és identitásod alapján is nevezted el, vagy vietnámi nevet is adtál a kollekciónak neked. Ez mi jelent különben az a te magyarságod, vietnámiságod, ez hogy jelenik meg a te életedben, vagy te alapvetően hogyan lehet eloszlani ezeket az identitásokat így abban, ahogy te beszélsz magadról, meg ahogy te alkotsz, meg amilyennek te látod magad?
3: Hát ugye úgy, hogy nem vagyok magyar, de itt születtem, közben vietnámi vagyok, aztán így mindenhol eloszlik ugye ez, hogy, tehát, hogy nem vagyok magyar. Hát annyira nem mutatom a ruhadarabokon, de például ugye ezt a legutolsó kollekciót, ugye, amit egy divat bemutatóra szerettem volna megcsinálni, azt is vietnámul neveztem el.
2: Hogy nem, mi volt a neve?
3: Chang Deng. Aha. Chang Deng azt jelenti, hogy fehér és fekete. Ugye, mert az egész kollekció csak fekete és fehér ruhákból lett összerakva, és hát ugye van ez a japán tervező, mindig elfelejtem a nevét.
2: Yoji Yamamoto?
3: Igen, ő is mondta egyszer, hogy csak fekete és fehérbe tervez. Azért, hogy az emberek, akik látják a kreációit, az ne az, arra fókuszáljanak, hogy ú, de vibráns ez a, ez a szín, meg hogy, tehát, hogy így nyugalomot keltsen a szemükbe, amikor meglátják a ruhadarabjait.
2: Ha jobban a szabás mintákra, alakokra, formákra koncentráljanak
3: igen,
2: akár.
3: Igen.
2: Értem. Téged milyen tervezők inspirálnak?
3: Hát, Rick Owen. Igen.
2: Értem. Téged milyen tervezők inspirálnak?

0: láttam, hogy az nem mutat formát, ezért most elkezdtem kicsit az a kicsit így a testhez ölelő. Tehát nem skinny, hanem úgy, hogy azért látszódjon, hogy az ember alatta hogy néz ki. Mert szerintem a ruha az egy része a testednek, hogy amikor már így felveszed, akkor látszódjon is.
1: Értem. Szüleid vietnamiak, ők Vietnamban is születtek, és ők utaztak ki Magyarországra, vagy ez hogy néz ki nálatok?
0: Hát ugye nálam édesapám és édesanyám is vietnámiak, ők is onnan kezdték, édesanyám a északi részről, ugye a kommunista részről, apám pedig a déli részről, ugye a konzervatív részről, tehát ott az amerikanizált helyen már. Édesanyám Vietnámból egyben Magyarországra jött, és édesapám pedig még átutazott Amerikába, maradt ott 16 évet, és ugye ez alapján van nekem Amerika állampolgárságom, és utána jött Magyarországra, mert még a 2000-es években nagyon jó volt még a gazdaság. És érdekes, mert pont amikor mind a kettőjük átjött Magyarra, pont akkor találkoztak. Tehát, hogy...
1: Tényleg? Tehát Magyarországon találkoztak
0: igen,
1: végül?
0: Igen.
1: Ez egy izgalmas történet. Ők különben mennyire konzervatív beállítottságúak, vagy mennyire nyitottak most olyan értelemben, hogy nyilván egy felnőtt, vagy egy szülő azt akarná, mondjuk, hogy a gyerek az legyen matematikus, vagy orvos, vagy mondjuk matematikus, talán nem mondjuk jobban vizető orvos, vagy jogász, de mondjuk legyen jó matematikában, javítom most itt magam, vagy közgazdász. Amikor te ruhákkal kezdtél el foglalkozni, és kiformálódott az, hogy neked az így az egyik szenvedélyed, akkor ők ez a kérdés, ez hogy álltak, ők mennyire támogatóak, vagy mennyire féltenek tőle téged?
0: Hát ugye szüleim alapjáraton ők is ruhákkal foglalkoznak, ők nagy kereskedéssel foglalkoznak, nagyobb több számba árulnak ruhákat. Szerintem ezt is tudod, hogy az ázsiaknál mindig van ez, hogy vagy orvos legyél, vagy bizniszmen, vagy jogász, hogy ezek, de nálam szüleimnél szerintem már így az elején elmondtam nekik, hogy biztosan még nem leszek. És hát szerintem ők is megértették, mert soha nem zavartak vele, hogy ez meg az, hanem mondták azt, hogy ha te látsz benne a jövőt, akkor mi is fogunk látni benne a jövőt. És hát édesapám nagyon sokat segített, mivel neki kint Törökországban nagyon sok ismerőse van, ugye onnan hozzák, vagy Olaszországba hozzák a ruhákat, és édesapám egy nagyon extrovert extrovert személy. Nagyon sokat beszélget emberekkel, és azért egy mélyebb szinten is el tud menni, tehát úgy is beszélget emberekkel, és például bevitt engem Törökországba, nagyobb gyárakba, kicsit így jobban megnézni a dolgokat, és nagyon sokat köszönök neki. Édesanyám a mai napig mindig megkéri, hogy vágja kicsit a gatyájából, és én mindig szívesen mindig megcsinálom neki, tehát meg szokták nézni a munkáimat.
1: Ez nagyon aranyos, ez nagyon szép. Te miben látod a jövőt? Nem tudom, hogy a szüleid saját vállalkozást csinálnak-e a nagy kereskedés szempontjából, hogy azt átvenni, azt továbbvinni, és így bemaradni a divat szakmában, vagy pedig kifejezetten a sajátodat akarod felépíteni?
0: Ugye nekik attól függetlenül, hogy ők tehát a divatiparban vannak, ők nem saját maguktól terveznek ruhákat. Hm? Tehát azért ott is van egy nagyon nagy különbség, hogy mi mit csinálunk. Tehát mindenképpen én szeretnék saját magamtól felépíteni egy céget.
1: Értem. Mik ebben a lépések, vagy van egy ilyen vision board, ahogy ezt így most belül mondani, vagy van elképzelésed, hogy hogyan akarsz lépni, és mi a nagy álmod ebben a témában, vagy jelenleg így a flow-val mész, és keresd a lehetőségeket?
0: Én csak a flow-val megyek. Nagyon spontán vagyok, de azért én is szeretnék. Tehát nekem is vannak céljaim, de soha nem tűzöm, hogy jó, akkor most arra meg kell csinálnom, mert soha nem tudhatod. Nyilván magad, ugye az egyetlen ember, akiből bízhatsz, mindig az ugye magad vagy.
1: Abszolút.
0: És ebben mindig is, tehát ezt mindig is elhiszem, és tudom is, hogy ez igaz, de én igazából úgy vagyok, hogyha van egy lehetőség, akkor az soha ne halaszd el. Tehát az mind, like, always take your chance, hogyha van. Tehát jó, azért én is szeretnék híres lenni, meg ugye pénzes, ugye ki nem akar, de csak így lassan apránként. Lassan, Értem. De biztosan.
1: Értem. Ami ugye különösen érdekes abban, amit te csinálsz, hogy valójában egy nagyon digitalizált világban, amiben ma élünk, tulajdonképpen egy kétkezi munkát végzel.

0: Te milyenek látod ezt a mai fiataloknál? Mennyire veszett el ennek a kultúrája, vagy igenis látható az, hogy van ilyenre egy mai fiatalnak nyitottsága, hogy saját kezével készítsen valamit, és előállítson valamit?
1: Hát ugye vannak példák rá, akik ugyanúgy csinálják, hogy ezt a kétkezi munkát. Hát nem tudom, most már nagyon sokan úgy vannak vele, hogy jó, akkor én most nagyon gyorsan akarok pénzt csinálni, ezért kinyomtatok pár ruhát, pár mintát, találok Pinteresten például, és akkor csak azokat rányomtatom.
0: Sok fiatalt látsz most, aki így erre a pályára akar lépni? Tehát, hogyha akár a közvetlen közegedben, egyetemen, akár így a közösségi médiában, általánosságban ezt egy felkapott iránynak látod most?
1: Hát én TikTokon láttam még tavaly, akkor mindenki próbálkozott ezzel, hogy jó, akkor most nyomtassunk valami, gyorsan adjuk el, de ez inkább Amerikában láttam, hogy ez volt divat. De itt Magyarországon kevesen.
0: Különben van olyan szakmai tudás, amit szerinted nem tudsz elsajátítani közösségi médián vagy YouTube-on keresztül a te területeden? Tehát van olyan, amire azt mondod, hogy hú, bárcsak lenne egy mentorom, vagy egy egyetemi kurzus, vagy bármi hasonló, ahol te ezt meg tudod tanulni így a akár formatervezési szempontból?
1: Most arra gondolsz, hogy a varázsterén, hogy bármilyen...
0: Például igen.
1: Hát most ugye a gazdasági egyetemen vagyok, tehát itt nagyon olyan rendben nincs lehetőség.
0: Persze, hát ezért mondom, de hogy akár, tehát hogy van-e olyan, amit azt érzed, hogy mondjuk magadnak nem tudnál megtanítani, vagy abból kihívásba ütközöl?
1: Szerintem nincs ilyen. Szerintem a legnagyobb, tehát ugye a legjobb tanár az saját magad vagy, tehát a saját hibáidból tudsz tanulni a legjobban szerintem. Tehát egy nagyon sok próbálkozásból csak megszületik valami. És most ez lehet egy próbálkozás, és a következőre sikerül, 100 próbálkozás, és akkor a 101-re sikerül, de szerintem a saját tapasztalatból tanulni az a legjobb, és az marad meg a legjobban is.
0: Emlékszel, mi volt az első ruha, amit készítettél?
1: Tessék?
0: Emlékszel, mi volt az első ruhadarab, amit készítettél? Az első próbálkozás?
1: Az első próbálkozásra... Csak annyit emlékszek, hogy szerintem édesem kidobtam, mert azt hitte, hogy ki van szakadva a gatya. Az egy kargó gatya volt, amit próbáltam kibővíteni.
0: Aha.
1: Ja, meg lett a gyümölcse annak kukába.
0: És hányadik próbálkozás volt ez, amikor már azt mondtad, hogy oké, ez hordható, ezt te is büszkén viselnéd?
1: Hú... Azért egy ilyen egy év után, tehát amikor így már értettem is a dolgokhoz. Mert az elején az csak úgy volt, hogy most akkor csak összevarom, és aztán úgy elég.
0: Te volt, aki ebben tudott tanácsod adni, vagy teljesen magadnak?
1: Édesapám mindig lement, mondta, hogy tehát ez egy év után mondta, hogy jó, ezt már egy vevő megvenni. De előtte csak úgy voltam, hogy pár embernek upcycle-öltem például, tudod, volt meg ez a nagyon nagy divat, amikor a gatyát így félbevágták, aztán odaraktak egy anyagot, hogy kibővítsék, de azért kellett egy kis idő, hogy úgy meglegyen, hogy most hogy. Mert hogy csak így fejből kivágni egy kis részt, rávarni, az nagyon, tehát nem néz ki jól. Tehát azért kell érteni hozzá.
0: Mennyire lehet, hogy ciklikusnak most a trendeket, vagy mennyire nehéz ilyen rövid távú hype időszakoknak megfelelni? Tehát, hogyha mondjuk te magad tervezel, vagy te magad készítesz róla darabokat, mondtad ezt a trendet például, ami volt, és akkor te is készítettél olyan darabokat. Viszont ez ugye már nagyon gyorsan megy, tehát, hogy már még követsz ilyen trendeket és irányokat, tehát lehet, hogy most az egy adott formájú farmer vagy nadrág működik, és akkor te is csinálsz ilyet, vagy ez már annyira gyors, hogy kifejezetten csak a saját vizuális identitásodhoz akarsz passzolni?
1: Hát nálam ugye ez a vizuális hozzátartozás, ez ugye nagyon, ez egy fontos része a márkámnak is, de azért szoktak olyanok lenni, hogy csak úgy miért ne, és akkor csinálok egy darabot, és ugye nekem szerencsére, ugye, hogy én tervezem meg a ruhákat, én varrom össze, ezért nekem sokkal könnyebb dolgom van, mint hogyha valaki egyáltalán nem ért a varráshoz, és akkor berendeli. Mert az az idő, hogy csinálj tech packet, berendeli, vár, vele, az lehet, hogy abban az időben már ki is megy a divatból.
0: Egyetemi hallgatótársaid, szaktársaid, ők tudják, amit te csinálsz, vagy ők azt látják, hogy mivel foglalkozol még az egyetemen kívül, és hogy állnak hozzá? Támogatóak? Szeretik? Kíváncsiak?
1: Hát ugye nem nyomom az orruk alá, de azért látják, hogy és tudják is, hogy van ruhamárkám. Igazából támogatják abból a szempontból, hogy magamtól csinálok valamit, csak nekik ugye ott kicsit más a divat, tehát hogy más az öltözködési stílusuk. És ezért mondják, hogy mindig mondják, hogy csinálják ilyen old money ruhákat, meg ilyen formálisokat, ami nem egy hülyeség különben, mert látom a vokonba is, hogy azért lehetséges, hogy ilyen kicsit ilyen, ilyen kicsit ilyen visszafogottabb, ilyen kicsit, tehát ilyen gentleman type ruhákat csinálni, de hát majd, ha egyszer hallgatok rájuk, akkor majd talán.
0: És azon kívül ugye mondjuk az ilyen underground zenei színában, szubkultúrában ott vannak ugye pozitív visszajelzései, de ezt hogy éled meg? Sok fiatal rapperrel próbáld dolgozni, vagy ugye ez a fiataloknál nagyon intenzíven működő közeg?
1: Hát ugye azért, mert én is egy fiatal, most kezdtem, hát nem most kezdtem, de azért, tehát én is mostanában kezdtem, inkább ezt mondom. Szerintem ez a stílus, amit én csinálok ruhákba, az nagyon, nagyon kapcsolódik a mai fiatalsághoz, tehát ez a underground közeghez. Nagyon sok emberrel dolgoztam itt egyébként, és eddig nem kaptam rossz visszajelzést. Mindenki örült, mindig píztek, amit csináltam nekik, mindegyiket így próbáltam minél személyesebbre csinálni nekik, és tényleg nagyon örültek neki.
0: Ugye az undergroundnak az az érdekesség, hogy a mai világban valahol már mainstream-é vált az underground, ugye szó szerint az underground azt jelenteni, hogy valami a föld alatt van, és kevés emberhez jut el manapság egy világban, amikor a digitalizáción keresztül minden információ, minden tudás szinte, vagy legalábbis azt az illúziót kelti, mintha mindenki szemre elérhető lenne. Az elérhetetlen dolgok, a rejtett dolgok, a bensőség és benfentes tudás vált sokak szemre izgalmasra, és tulajdonképpen egyre többen, mert mainstream dolog lett undergroundnak lenni, vagy azokhoz a közegekhez, kultúrákhoz tartozni. Ez csak egy side gondolata az underground felvetéshez, vagy szóhoz kapcsolódva. Uh-huh. Én igazából még egy dologra lennék kíváncsi, méghoz az, hogy neked mi az álmod? Tehát, hogyha most előre gondolsz 20 évet, 30 évet, van olyan álma fejedben, amit meg szeretnél valósítani, amit el szeretnél érni?
1: Hát, ami inkább ilyen közelebbi álom, az, hogyha például sétálok kint az utcán, és mondják, hogy te vagy a Vokonnak a készítője. És ez nekem azt jön be olyan, tehát hogy nekem már volt ilyen, volt, hogy tehát tényleg a Vokon, de ez olyan volt, hogy tudták is, hogy ott leszek, de hogy csak így utcán sétálok, hogy valakit meglátom a saját piszemet, azért az egy olyan, tehát egy nagyon szívmelengető érzés, hogy ó, basszus, és tényleg valaki felvette a ruhát, másokat felvállalja, hogy ő Vokont hord, ez nekem mindent visz.
0: Hát kívánom, hogy minden álmod megvalósuljon, és izgalmas volt a történetet hallgatni. Tényleg sok sikert neked.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves hallgatóink, önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ez volt a Corporation Z, a Spirit of Heaven erre a hétre. Ne feledjék, hogy ezt az adást is visszahallgathatják a streaming platformokon, mint akár a Spotify. Jövő héten pedig visszatérek egy új műsorral, egy új epizóddal. Addig is a viszont hallásra.
2: Ez volt a Corporation Z. Trunk Tomival. A Spirit FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Médiapiac. Botrányok, sók, sztárok és médiacsaták. Mi ott vagyunk mindenhol, ahol történik valami. A televíziótól az online világig. Betekintés a média rejtett zugaiba, exkluzív szemszögből. A mikrofonnál Boros Tamás.
2: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Médiapiac, Murányi András a vendégem, az Index felelős szerkesztője. Milyen ezt hallani? Milyen érzés?
3: Furcsa.
2: Furcsa, oké. Közellenség lettél? Áruló lettél?
3: A visszajelzések alapján azt a következtetést tudom levonni, hogy van egy nagyon erős, masszív réteg, amelyik megértést támogatja ezt a törekvést, és van egy olyan csoport, egy kör, amelyik egyértelműen elítéli ezt a szerepvállalást, és igen kemény kritikákat kapok tőlük. Amikor elvállaltam ezt a pozíciót, nyilván alaposan végiggondoltam, azt tudtam, hogy rövid távon lesznek ebből veszteségek, akár súlyos veszteségek, viszont sosem voltam az a típus, amelyik úgy gondolkodik, hogy akkor holnap mit csinálunk, meg holnap után, ami az is nagyon fontos, meg hát persze nyilván azokat le kell gyártani, a holnapokat, meg a holnap utánokat, de igazából mindig hosszú távon gondolkodtam. Akkor is, amikor a Népszabadság főszerkesztője lettem, ott egy 4 éves programom volt, amiből aztán szűk másfél év lett. És korábban is, amikor például a Nemzeti Sport általános főszerkesztő helyettese voltam, akkor is egy hosszú távú stratégiában gondolkodtam. Nem mindig adatott meg. Most is az a szakasz jött el az életemben, amikor igyekszem hosszabb távú stratégiai dolgokat megfogalmazni, és azokat elérni. Nyilván azon lehet vitatkozni, hogy mennyire szerencsés vagy mennyire jó az én esetemben az Indexnél munkát vállalni, de ezt a kérdést is, amikor átbeszéltem magammal, akkor arra döntésre jutottam, hogy több szól mellette, mint amennyi ellene.
2: Magaddal? Kértél tanácsot?
3: Igen, van a legjobb barátom, író, akivel ezt átbeszéltük, illetve a feleségemmel.
2: Megnevezzük?
3: Nem szeretném kellemetlen helyzetbe hozni.
2: Ezzel szűkítetted azzal, hogy író.
3: Igen, és meg József Attila díjas író is ráadásul.
2: Na jó, kinyomozzuk majd.
3: Tessék?
2: Kinyomozzuk akkor ezt.
3: Igen, szép lesz, szép feladat. Igen, tehát azért be lehet határolni. Feleségem, nyilván az ilyesféle dolgokat a testvéremmel, Murányi Marcellel beszéltem meg mindig, Isten nyugosztalja, több mint 5 éve nincs már köztünk, ugye volt a Blik Népszabadság, és a mai nap főszerkesztője is. Uh-huh. És igyekszem nagyon sokszor az ő fejével végig gondolni azokat a dolgokat. Neki is voltak azért olyan lépései, amelyek nem feltétlenül sorolhatók az ortodox kategóriában, hanem inkább az unortodox kategóriában sorolhatók. De mindig az volt nála is a legfőbb szempont, hogy hosszú távon mit lehet ebből kihozni, mit lehet építeni. Nyilván vannak, most idézőjelben mondom, könnyű feladatok, amik az ember hangsúlyozom még egyszer, idézőjelben könnyű feladatok, amikor az ember beül a tévéstúdióba, és elmondja, és előtte felkészül, elmegy egy újsághoz, ír mindenféle gyújtóhangú publicisztikát, és így tovább, és így tovább. Ugye ez én esetemben is elég gyakran megtörtént, mindenféle pozícióim közepette. De az, hogy főleg egy ilyen 16 éves rémuralom után újjáépíteni valamit, vagy tovább építeni valamit, az egy sokkal izgalmasabb feladat, mint hogy azzal vétessem magam észre, hogy megint elbeszélem, nem tudom, Orbán Viktor kudarc történetét, és így tovább. Megjegyzem, vasárnap a szombati Fidesz kongresszus után magam is legyártottam egy publicisztikát az Indexen, amelyet jól is fogadtak. Nem volt annyira baráti, hogyha ezt így tetszik mondani. Kritikus álláspontot fogalmaztam meg természetesen a Fidesz kongresszussal kapcsolatban. Azért mondom, hogy természetesen, mert általában az alapattitűdöm a kritikus hozzáállás. Ugye a médiának az alapvetése az, hogy az újságíró, a lap legyen kritikus, és a Népszabadságban is, vagy bármilyen munkahelyemen is nem volt azzal soha probléma, hogy ez az alapállás, ez az alapattitűd jellemez bennünket, tehát ugyanúgy kapott a Népszabadságban is kritikát az MSZP vagy a DK, ahogy egyébként a Fideszről készültek a tényfeltáró anyagok.
4: Maradjunk még picit ennél a témánál. Van-e olyan a szakmából, akivel teszem azt jobban voltál, vagy akár baráti kapcsolatod volt, de ennek a kinevezésnek, vagy ennek az ajánlatnak az elfogadásának hatására akár kommentben, akár egy telefonhívással jelezte, hogy akkor köszi. Ennyi volt.
3: Hát inkább úgy fogalmaznék, hogy a csönd az beszédesebb, tehát volt több olyan ember, akitől semmilyen visszajelzés nem érkezett.
4: Nem gratuláltak.
3: Nem gratulált, vagy nem kívánt részvétet, tehát az is belefért volna. És köztük vannak olyanok, akikkel nagyon sokat dolgoztam együtt. Van olyan kolléga is, akit talán én segítettem valamennyire a pályára, vagy a kezdeti lépéseit segítettem megtenni, majd amikor később nagyobb pozíciót kaptam, akkor a csapatom erősségének választottam. De ezek teljesen rendben lévő dolgok, mert...
4: Hát akkor van benned sértettség.
3: Bennem? Nem, abszolút tényleíró módon mondtam. Nem, én amikor azt mondtam, hogy az elején, a beszélgetés elején, hogy tudtam, hogy vannak veszteségek, amelyeket a rövid távon le kell érni, akkor többségében ezekre is gondoltam. Meg azokra a kommentekre is nyilván, amelyeket kapok, hogy megváltoztál, nem ezt gondoltuk rólad, és így tovább. Nem, én ugyanaz az ember vagyok egyébként, tehát miért változtam volna? Ugyanúgy állok a munkához, ahogy eddig. Nyilván egy másfajta szituációban, egy másfajta kontextusban mutatkozik meg most az én tevékenységem más fénytörésben, hogyha ha ezt így lehet mondani. De ez abszolút rendben van, hiszen beszéljünk nyíltan. Az Index, amelyik egyébként 2026 márciusáig a piacvezető újság volt, és most is a top 3-ban pofoszkodik, idézőjelben mondom, a Telexel és a 24-jel, egymásnak adogatva az első helyeket. Szóval az Index a 2026 áprilisi kampányban, meg korábban is elkövetett olyan dolgozatokat, amelyeknek nem kellett volna megjelenniük. Egy normális világban, egyébként nem normális világban éltünk, mert a NERT-nek a 16 évét nem nevezném normális, se normális világnak, se normális sajtó médiapiaci szituációnak, vagy médiapiaci helyzetnek.
4: De voltak olyan lapok, amelyek tudtak normalizáltan működni, vagy demokratikusabban működni, mint mondjuk az Index ebben az esetben, gondolom erre utalsz.
3: Arra utalok konkrétan, hogyha nincsenek ezek a dolgozatok, például a Városházőügy, ez a Tisza, jelentés akármi, akkor igazából nem lehetett volna észrevenni az Index működésén, hogy bármerre húzott volna. Jó, persze voltak még ilyen gazdaságpolitikai dolgozatok, amelyek abba az irányba vitték ezt a dolgot, hogy hú, ez egy fideszes újság, és kétség kívül, hogyha az ember innen néz és innen azonosítja a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy igen, ezek nem kívánatos elemek voltak. Vagy abban a helyzetben nekik nem tudom, kívánatos volt, de hogyha húzunk egy cezúrát, és azt mondjuk, hogy oké, ezek megtörténtek, ezek a dolgok nem voltak vállalhatók, ennek lett következménye is, például helyreigazítás, például a főszerkesztő távozása.
4: Ez elég?
3: Szerintem. Új főszerkesztő és új. Remélem, hogy lesz olyan szituáció, amikor ebben az újra mozduló sajtó és média piacban, ahol most egyszerre omlik össze minden, és épülget valami másfajta, és még nem tudjuk igazán, hogy merre felé tendálunk, meg lesz az a lehetőség, hogy szembenézzünk azzal, ami volt, és azt tudjuk mondani, hogy igen, ezért elnézést kell kérni. Kértünk már egyébként interjút Magyar Pétertől. Nem csak azért, mert normális média működés feltételezi, hogy mondjuk, hogyha van egy bukott pártvezér, aki 16 évig volt miniszterelnök, Orbán Viktor, az ad interjút, akkor adjon a miniszterelnök is, sőt, adjon a közéletnek a legfontosabb szereplői interjút az Indexnek. Remélem, hogy előáll ez a szituáció, amikor Magyar Péter eljön az Indexhez, ennek a kérésnek a nyomán, és tudunk ezekről a dolgokról is beszélni. Én ezt nagyon fontos dolognak gondolnám.
4: De kaptatok választ Magyar Pétertől?
3: Hétfő reggel ment el az üzenet. Tegnap kaptunk egy olyan választ, hogy továbbították a kabinetnek a kérdést, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy milyen reakció lesz erre.
4: A kampányban kapott-e interjú felkérést Magyar Péter? Van erről tudomásod?
3: Hát most olyasmiről kéne beszélnem, ami nem voltam ott, tehát így elég nehéz.
4: Én úgy tudom,
3: igen, csak hivatalosan nehéz erről bármit mondani. Nem hivatalosan, én úgy tudom, hogy igen, kapott interjú felkérést Magyar Péter. Sőt, azt hiszem többet is, talán kettőt vagy hármat meséltek a kollégák, de ezt mondom, hivatalosan nem tudom, tehát nincs rálátásom, de úgy tudom, hogy igen, kapott.
4: Tehát és akkor erre valószínűleg nemleges válasz érkezett.
3: Igen, igen. Felteszem, miután nem jött össze az interjú.
4: Ezzel a szembenézéssel, felelősök megtalálásával kapcsolatban még egy picit ezt kapargassuk. Ugye Urbán Ágnessel volt neked médiakutatóval egy egy beszélgetés, egy vitát, inkább fogalmazzunk így a Klubrádióban. És hát ő mondta azt, hogy azok a szerkesztők, újságírók, akik lenyomták az Enter gombot, vagy akár egyetlen karaktert is hozzátettek ezekhez a dolgozatokhoz, anyagokhoz, amiről te is beszéltél, Városháza ügy, vagy éppen a Tisza program, azoknak nincs helyük a médiában. De ezzel az állítással mit tudsz kezdeni, mit gondolsz róla?
3: Hát ez egy nagyon sarkos megállapítás, és hogyha igen, nem vagy nem meg kéne válaszolni, akkor szerintem nem értenénk meg azt a 16 évet, amelyben éltünk. Az elmúlt 16 évben nagyon kevés olyan média szereplő volt, aki távolságot tudott tartani a NER-től. Tehát a NER a folyamatos nyomásgyakorlással, beavatkozásokkal, médiavásárlásokkal és egyebekkel gyakorlatilag lenyomta a média fejét a víz alá, majd kihúzta, amikor éppen úgy gondolta, hogy most ad egy kis levegőt neki, majd újra visszanyomta. Hogyha ilyeténképpen nézem, akkor azt gondolom, hogy nem szabad ennyire sarkos megállapításokat tenni. Tehát tegyük ki az asztalra ezt az elmúlt 16 évet, és beszéljük végig. Nyilván konzekvenciái kell, hogy legyenek mindennek, ahogy az Index esetében is mondtam, új főszerkesztő van, új felelősszerkesztő van, és így tovább. De szerintem ennyire leegyszerűsíteni munkatársi szintre, akár hogy akkor most mindenki menjen a médiából, hát akkor nagyon kevés ember maradna a sajtóban és a médiában. Ugye ebben a Klubrádiós interjúban azt igyekeztem értésére adni Rózsa Péternek is és Urbán Ágnesnek is. Rózsa Péter volt ugye a műsorvezető, és Urbán Ágnes ugye a másik meghívott vendég, hogy persze minden kritikát értek és elfogadok, anélkül, hogy ott lettem volna az Indexnél, de az Index irányába megnyilvánuló kritikát és egyebeket én maximálisan megfogadom, megértem, és azt mondom, hogy valóban én is helytelennek, rossznak, sőt, bizonyos tekintetben katasztrofálisnak tartom, ami ott történt a kampányidőszakban. De ettől még szerintem most van az a periódus, amikor ugye a magyar vagy esküvőt tart, vagy temetést, hogy nem lenne jó ebben a logikában gondolkozni, hanem illene egy lépést hátralépni, és higgadtan végignézni, hogy mi történt ebben a média viszonyrendszerben. Akkor nézzük végig az összes újságot. Nézzük végig akár a független lapokat is, ahol nem egy esetben volt iszonyatos mértékű állami támogatás. Ahol iszonyatos mértékben voltak olyan PR cikkek, amelyekre lehet azt mondani, hogy akkor te most kiszolgálod a hatalmat. Tehát amikor a NER oligarchának a felesége bontogatja a karácsonyi ajándékokat, és egy nagyon szép cikk van egy olyan újságban, amelyik alapvetően überkritikus a hatalommal szemben, akkor azért én is megkérdezem, hogy ez az anyag például akkor hogy került oda? Mit akartál ezzel elbeszélni? Te is a függőségedet akarod ezzel bemutatni?
4: Van egy különbség.
3: Elbeszélni.
4: PR cikk között és egy karaktergyilkossági szándékkal megírt adott esetben hamis Tisza program között.
3: Nyilván van. Nyilván van. Hát az utóbbi az megengedhetetlen.
4: Akkor inkább úgy kérdezem, hogy aki az utóbbihoz nevét adta, tehát leütött egy entert, vagy karaktert írt hozzá, neked már a fejedben van-e, hogy ezzel az újságíróval neked mi dolgod lesz a jövőben? És most nem arra gondolok, hogy a közvéleménynek mi dolga, hanem neked felelős szerkesztőként, ha ne dolgod vele. Vagy esetleg ezen már túl is vagy.
3: Iszonyatos, két hete vagyok az Indexnél. Iszonyatos erős politikai kitettségben dolgoztak ezek az újságírók. Én nem tudom pontosan, hogy ott mi történt, hogy mondjuk nem tudom, én a főszerkesztő mondta el konkrétan annak az újságírónak, hogy már pedig ezt megírod, vagy ha nem, akkor el lehet menni. Nem, fogalmam sincs, nem tudom. Azt sem tartom kizártnak, hogy, vagy azt sem tudom pontosan, hogy ki milyen meggyőződésből írt bizonyos dolgokat. Én igyekszem azzal a nyitottsággal igyekszem elkezdeni ezt a munkát, amikor épül, hogy oké, történt, ami történt, de mi az, ami mostantól következik. Ha abban a pillanatban azt látom, hogy bármelyik újságíró politikai nyomás alatt készít bármilyen cikket, vagy adott esetben én mondanám neki, hogy írjon bármilyen dolgozatot, ami persze nem jön össze, akkor abban a pillanatban megszólal a véscsengő a fejemben. Én nem tudok gondolkodni ezekben a viszonyrendszerekben, hogy hogyan alakultak ezek a viszonyrendszerek. Kampány van, hajtás van, bejön valami, megkapják az anyagot, fú, ezt azonnal írd meg, te vagy az ügyeletes. És akkor ott van előtted, most akkor mit csinálj? Álljak fel az ügyeletből, vagy feladatnak tekintsem, és akkor csináljam meg. Tehát azért mondom, hogy ezért ez jóval túlmutat annál, mint amit így leegyszerűsítve gondolunk erről a helyzetről, hogy akkor mindenki takarodjon, mert nagyjából ugye erre fut ki a dolog. Ha ilyen logika mentén megyünk, akkor mondom, nagyon messzire jutnánk. Nem elég, hogy éppen összedőlnek a MediaWorks-es propagandalapok, egykori munkahelyem a MediaWorks, és újságírók százai, hanem ezres létszámban kerülnek az utcára, vagy propagandisták. Nyilván köztük is vannak újságírók, bármilyen furcsa, de többségünkben propagandisták. Még akkor mi ilyen rögtönítőlő bíróságok keretében azt mondjuk, hogy ja, te érted azt a cikket, akkor szevasz. Lehet, hogy csak ügyeletes volt éppen, és oda került előtte egy matéria, és nem tudott mit csinálni, legyártotta az anyagot, mint egy szakmunkás. Miközben nem az ő szellemi terméke, és így tovább, és így tovább. De azért mondom, hogy nem felmenteni szeretnék senkit, csak azt mondom, hogy ezek az április 12-e óta meglévő dühös, azonnali, most aztán mindenkit érdeljen, most aztán mindenki takarodjon, most ez. Szóval ennél azért gondoljunk már egy picit többet a szakmánkról, meg a közéletről, meg Magyarországról is. Tehát nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor mindenkit tarkon lövünk. Nem lehet úgy elkezdeni egy új érát, hogy akkor kipécézzünk embereket, és azt mondjuk, hogy már pedig te takarodj ebből a szakmából nekedni. Ezt így nem lehet megcsinálni. Nyilván a felelősöket meg kell találni, a legfőbb felelősöket meg kell találni, felelősségre kell vonni, elnézést kell kérni bizonyos dolgokért, ez teljesen nyilvánvaló. Ahhoz is fontos ez a dolog, hogy új sajtó médiapiaci rendszer tudjunk építeni, ami egyébként egy baromi nehéz feladat lesz, hiszen nem, hogy a szemünk láttára omlik össze minden, igazából azt sem látjuk, hogy maga a kormányzat, és már ellentmondásban is vagyok, hiszen egy kormányzat ne gondolja semmit a sajtó médiára, hiszen különálló iparáként beszélünk róla. Egyébként a kormányzat mit gondol arról, hogy milyen sajtó-médiapiaci viszonyokat kéne teremteni. Tehát nyilván egy neutrális, teljesen független működésnek az alapjait kéne megteremteni. Nyilván ennek olvassuk az elemét, hogy nem tudom, sajtó alap, és így tovább, meg a közszolgálati médiát leveszik róla a propagandát, és ideológia mentessé tesszük, és így tovább. De igazából még nem látjuk azt a távlatot. Tehát most nagyon nehéz abba belegondolni, 16 év rombolás után pláne, hogy azt lássuk, hogy 5 év múlva itt egy, nem tudom én, nyugat-európai mértékű szintű minőségi sajtó-média piac van. Hát könyörgöm, most, amikor beszélünk, a Magyar Nemzetet éppen most alakítják át heti lappá. Nem a mostani Magyar Nemzetről beszélnek, amik egy propaganda újság, hanem arról az esetleges Magyar Nemzetről, amelyik régen is volt egyébként, amelyik egyébként új távlatot nyitna, mondjuk egy jobb-közép érdeklődésű tömeg felé, hiszen vannak még olyan emberek, akik még printet szeretnének a kezükbe menni, vannak olyan emberek, akik az úgynevezett polgári idea mentén gondolkodnak, és egy jobb-közép irányultságú lapot szeretnének olvasni. E pillanatban, vagy nem tudom, egy hét múlva azt látjuk, hogy nincs Népszava, nincs Magyar Nemzet, nincs, mit tudom, Bors, most oké, van egy Blikk, meg van egy Nemzeti Sport a piacon, mint országos lap, és mind a kettőnek a példányszáma, az, hogy mondjam, nem afelé konvergál, mint ami ennek lennie kéne egy nyugati országban.
4: Csak hogy lásd, hogy nem egy ilyen hideg, érzelemmentes újságíróként ülök itt, én igen, megengedő vagyok ezen a téren, hogy egy újságíró akár felsőbb utasításra mit tesz meg, vagy mit nem tesz meg. Hiszen ő is pénzből él, egzisztenciája van, családot tart el. Viszont én csak kíváncsi vagyok konkrétumok szintjén, ameddig beengedsz minket a fejedbe, hogy hogy húzzuk meg a te értékrendedet. Teszem azt, mondjuk egy belső vizsgálatot szeretnél ezügyben tartani, és ha kiderül az, hogy ezt felsőbb utasításra, főszerkesztő utasítására kellett végrehajtani annak az újságírónak, az hol helyezkedik el nálad ezen a skálán, és hol az, hogy egyébként kvázi szabad kezet kapott egy újságírói csapat, csak éppen nem végezték el a forrás ellenőrzés, most mondtam egy példát. Tehát, hogy te hol helyezed el ezeket az egyes elemeket a saját szakmádon belül, illetve most már ugye a hatáskörödön belül?
3: Én ott helyezem el, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha nem lenne új főszerkesztő és felelősszerkesztője az Indexnek, akkor most nem beszélgetnénk, vagy nem erről beszélgetnénk. De egyébként azt gondolom, hogy mindenkinek jár egy második esély. Ha miniszterelnökre gondolok, neki is járt egy második esély. Vagy nem tudom, kormánytagokra gondolok, akik szintén érintettek voltak a Fidesz működésében, a NER működésében, akkor nekik is jár egy második esély. Ha arra gondolok, hogy vannak olyan kiválóan prosperáló lapok Magyarországon, független lapok Magyarországon, amelyek a NER-ben működtek, a NER részeként működtek 4-5-6 évig, aztán húztak egy cezúrát, és azóta elsősorban közösségi támogatásból tartják fönn magukat, és maximálisan betöltik a független újság ideáját, vagy megtestesítik, és akként járnak el, akkor azt mondom, hogy mindenkinek jár egy második esély.
4: Van olyan bűn, akár média bűn, amelynél viszont nem jár második esély? Tehát mondjuk jár-e második esély április 12-e után azoknak, akik bedöntötték mondjuk a Népszabadságot? Jár-e esély azoknak, akikről bizonyítottan kiderült, hogy hírhamisítást követtek el? Ugye valakire ezt már lehet használni jelzőként. Vagy tudjuk róluk, hogy karaktergyilkosságokban vettek részt, ráadásul sikeresekben, Vona Gáborra, Juhász Péter eszembe, stb. Még sorolhatnám, és mondjuk sajtópereket veszítettek. Mindenkinek jár esély április 12-e után?
3: Ugye, hogyha vezetőségi szintről közelítjük meg, és azt teszik alap, hogy mondjuk az MTVA még regnáló, ha jól emlékszem, vezérigazgatója Papp Dánielnek papírja van arról, hogy hírhamisító, akkor nem. Akiknek tényleges papírjuk van arról, hogy milyen bűnöket követtek el.
4: De sajtópert veszítettek?
3: Például sajtópert veszítettek, stb. Azoknak azt gondolom, hogy nincs helyük a médiában. Tehát amikor
4: Index,
3: célzottam...
4: Index veszített sajtópert?
3: Hát például a Tisza helyreigazítás az meg is történt, tehát veszített sajtópert, de az ugye egy tartalomra vonatkozó sajtóper volt, amelyről állították azt, hogy nem abban a formában nem úgy kellett volna meg... Oké, helyreigazítás megtörtént. Tehát azt mondom, hogy ha azokról a személyekről beszélünk, akik ezeket elkövették, és van papírjuk róluk, akkor azt gondolom, hogy nekik nincs. De egyébként azt gondolom, hogy a második esély az mindenkinek jár.
4: Hát nem sokaknak van akkor.
3: Talán... Népszabadságot említetten.
4: Igen.
3: Akkor kit veszel elő Orbán Viktor, Rogán Anta, Heinrich Pecine, aki a tulajdonos
4: volt. Tehát a könyvet is írtál róla.
3: Aki Bécsben élt.
4: De kit tehát... neveznél meg ott főfelelősnek?
3: Nagyon sokáig én azt gondoltam, hogy ez Heinrich Pecina a tulajdonosnak a 99%-os tulajdonos személyi döntése volt, egy személyi döntése volt, de azóta nagyon sok beszélgetést folytattam, és gyakorlatilag én inkább afelé hajlok, hogy belekényszerítették abba a helyzetben, hogy a Népszabadságot végezze ki. Ugye ugorjuk vissza az időbe egy picit, amikor a Népszabadságtól 14 év után én elmentem a Nemzeti Sport általános főszerkesztő helyettesének, akkor még úgy nézett ki a tulajdonosi struktúra, hogy Ringié, Szabad Sajtó, Dolgozói Részvény, Egyesület. Majd amikor visszatértem 4 év után, akkor az volt, hogy Heinrich Pecina a 99%-os tulajdonosa a Népszabadságnak. Teljesen ki vagyunk téve egy olyan embernek, aki üzletemberként határozza meg magát, üzletel a baloldallal is, üzletel a jobboldallal is, de a médiát, és főleg a Népszabadságot egy kiemelt prémium terméknek tekinti, és hogyha bármit akar vele tenni, ami nem a megtartása, akkor nyilván értékesíti, hiszen pénzből él. Már ez ugye egy elég erős kitettség. Tehát
4: igen.
3: Úgy vagyok a Népszabadság főszerkesztője, hogy van egy Heinrich Pecina, aki elmondja nekem órákon keresztül, hogy ez prémium termék, hogy ez az egyetlen újság Magyarországon, amelyik Európa hírű, sőt világhírű, amikor megszűnt, akkor a New York Times-tól kezdve, nem tudom, kiknek kellett még nyilatkozni, tengeren túli lapoknak is, és abszolút nem gondolkodik abban, szükség van független kritikus sajtóra, meg egyetlen a Népszabadság alapvetéseire, és ha bármi lenne, akkor értékesíti, de nyugodjunk meg, mert olyan helyre értékesíti, ahol rendben lesz. Ez történt. Ugye utólag mindenki azt mondja, hogy na ez a hazug Pecina, mindenkit átvágott, és így tovább, és így tovább. Én, és nagyon sokan, amikor beszélgettünk vele, ezt elhittük neki, hiszen éltünk a gyanúperre, hogy ezt még ráadásul komolyan is gondolja. Egy üzletember, adok-veszek. Uh-huh. Megcsinálta a szerbiai Blikket, beletett, ha jól tudom, 5 millió eurót, vagy amikor felfutott az újság, vagy az azt kiadó, akkor 25 millió euróval szállt ki. Üzletember, ezzel foglalkozik. A Népszabadság utolsó fél évét már nagyon erősen jellemezték a tényfeltáró anyagok. És egyébként az érdekes, hogy nem feltétlenül csak a Fidesz érintő tényfeltáró anyagok, tehát az MNB botrányok, meg a Rogán-féle ügyek, meg egyebek, hanem voltak ott például, hogy MSZP-nek nagyon súlyos válságai keletkeztek abból, hogy lejárt tartozásokat nem tudott eladni, és például vidéki irodákat kellett megadni, ez a Népszabadság címlapján volt ugyanúgy. Az utolsó fél éve az nagyon erős volt. Volt olyan nap, amikor 4 anyag volt a címlapon, úgyhogy gyakorlatilag, hogyha külön-külön kitettük volna egymás követő napokon, akkor is bőven vitte volna a hírünket, hiszen exkluzív volt mind a 4. És kellett hozni egy döntést, nem feltétlenül neki, hanem a fölötte lévő fideszes részint média, részint politikai holdudvarnak, hogy akkor ezzel mi legyen. Másfél évvel vagyunk a 2018-as választás előtt. És azt tudom, hogy Heinrich Pecina igyekezett értékesíteni, vagy legalább mozgulódni a tekintetben, hogy valamilyen módon értékesítse ezt az újságot, de egyszerűen azért nem járt sikerrel, mert abban a szcénában mindenki forró krumpliként értékelte a Népszabadságot. Vegyem át én a Népszabadságot, és adjam én ki, amikor jön itt a Rogán, meg Matolcsi, meg egyéb ügyekkel. Nem lesz nekem ebből problémám üzletemberként? Átveszem, akkor nem kapok több megrendelést az Orbánéktól, vagy ellehetetlenítik, felszámolják a cégemet. Nagyon sok ilyen magyarázatot hallgattam végig az elmúlt 10 évben. És ennek a konklúziója lett az, hogy se kiköpni, se lenyelni nem tudták a Népszabadságot. Uh-huh. Majd amikor a kvóta népszavazás utáni napon, ugye ez egy hétfői nap, 2016. október 8-ától számoljunk vissza, október 8-a volt szombat, tehát a második a hétfő, vagy harmadik, akkor megjelentünk azzal, hogy egyrészt a Rogán helikopterezik, másrészt azzal a kék-sárga hirdetéssel a címlapunkon jelentünk meg, hogy érvénytelen a kvóta népszavazás, ugyanazzal a reklámmal, amely a Fidesz szólt az, hogy mit kell gondolni a migránsokról, meg mindenkiről. Elbeszéltük azt, hogy a Fidesz gyakorlatilag érvénytelenítette a Népszabadságot. Ez nagyon jó geg volt, de azt mondom, hogy hétfőn indult be indulat döntésből fakadó sorozat, döntéssorozat, amelynek nyomán végül a Népszabadságot kivégezték. És úgy tudom, hogy maga a miniszterelnök is adott erre megbízást egy embernek, még csütörtökön, hogy nem szeretné, hogyha vasárnap már megjelenne a Népszabadság, és az ember mondta neki, hogy vasárnap nem is tud, mert vasárnap sosem szokott, vagy szombaton, vagy hétfőn, mert ugye...
4: De van bármilyen bizonyíték?
3: Nincs. Tehát, hogyha most elő kéne állnom, akkor azt mondanám, hogy nincs. Nagyon sok olyan elbeszélés van, amelyik egy irányba mutat, és azért is jó erről beszélni, mert a könyvem után azért keletkezett meg annyi minden, ami árnyalt egy picit a képet, de a nap végén az jött ki, hogy még maguk a fideszes média holdudvar szereplői sem tudták azt, hogy most mi a túrót csinálják a Népszabadsággal a Mediaverse kereteimből, hiszen a Mediaverse volt a kiadója, meg a Heinrich Pecina volt a 100%-os tulajdonosa. Ez volt az időszak 2016 nyara, amikor összeért az összes vidéki lap megvásárlása, tehát a maradék 4 vagy 5 lapot is behozták még a Mediaworks-be, és ott volt egy erős konglomerátum, még nincs meg a Kesma, ha jól emlékszem, egy nagyon erős média konglomerátum, már 19 megyei lappal, már meg ezért kezdődne az áramvonalasítás, de ott van a Népszabadság. Értékesítsük a Mediaworks portfóliójából a Népszabadságot. kinek egyáltalán, ki az, aki megveszi. Meg ilyen anyagokkal jó, ha ez a Népszabadság tovább megy. És ennek a dilemmának lett végül az eredmény egy impulzus döntés nyomán, vagy indulat döntés nyomán, amelynek végül megszüntették a lapot statáriálisan.
4: Utóbb láttuk azt a Magyar Hangnál, vagy akár a kiváló indexeseknél, akik a Telex ügyében ugye együtt összeálltak, és akkor kaptak közösségi támogatást, hogy végül is működhet egy olyan modell is, hogy közvetlenül a felhasználók, közvetlenül az olvasók, azok, akik finanszírozzák nagyrészt az adott új platformot. Nem bánod utóbb, hogy szétszélett ez a szerkesztőség, és nem álltatok bele valamihez hasonló projektbe?
3: Ez olyan érdekes, mert senki nem tette fel ezt a kérdést nagyobb 3 évvel ezelőttig. Szalai Dani tette fel ezt a kérdést, mert mindenki kijelentette.
4: Én nem hallottam azt a kérdést.
3: A média egyben, bocsánat, hogyha másnak is teremtettem reklámot. Szóval, és igen, médiapiac, jó helyen vagyok. Szóval, hogy ezt a kérdést nem tette fel senki, hanem kijelentette, hogy mekkora szok vagyunk, bocsánat, az erős kifejezésére.
4: Hát nem mondtad ki így aztán.
3: Igen, például volt egy olyan Hetilap főszerkesztője, akivel leveleztem egyszer, és mert másfél évvel a megszüntetés után egy kollégám azt mondta egy baráti beszélgetésnek, hogy figyelj, ezek olyan sztorik, hát nem hiszem el, hogy hát miért nem mondtad el eddig sehol, mondom, azért, mert senki nem kérdezte, és még mondta, hogy felhívja, ha annak a Hetilapnak a főszerkesztőt, hogy csináljon már velem, mint én mondom, könyörgöm, ne, tehát egyrészt ne beszéljen senki a nevemben, másrészt, hogyha az a lap a Népszabadság megszüntetése után másfél évvel nem akar velem interjút csinálni, vagy ebben az időszakban nem akart velem minden, akkor biztos valami okuk van rá, mert de dolgozott bennem ez a kis történet, és ráírtam egy hónap után a Hetilap főszerkesztőjének, tök jó viszonyban vagyunk, hogy figyelj, tényleg csak érdekel, hogy nálatok nem vetődött föl, hogy esetleg elbeszéljem ezeket a sztorikat, majd kaptam egy gyakorlatilag egy ilyen nagyon kedves vádbeszédet, hogy ezt kellett volna csináltok, itt basszát, bocsánat, itt szaptátok el, és így tovább, elnézést kérek, bocsánat. Csak szó szerint igyekeztem idézni. Bocsánat. És ebből nekem az jött le, hogy gyakorlatilag mindenki pontosan tudta, hogy mit kéne csinálni a Népszabadsággal, anélkül, vagy megkérdezett volna engem. Hiszen, hogyha megkérdezett volna engem, ahogy te most megkérdeztél engem, akkor elmondtam volna, hogy közös szerkesztőségi döntés volt, hogy vagy együtt megyünk tovább, vagy el kell végeznünk meghalván a gyászmunkát. Olyan nincs, hogy 10-15 ember, 20 ember csinál egy, mit tudom én, új Népszabadságot, akár online platformon, akár úgy, hogy mit tudom én, Hetilap és online platform, és közösségi finanszírozás, stb. A többiek meg így kívülről nézik, hogy jé, hát megy tovább a Népszabadság, és mi nem vagyunk rajta.
4: Leegyszerűsítem, tehát egy kisebb szerkesztőséggel kellett volna tovább menni, meg kellett volna húzni valószínűleg neked azt a kis csapatot, hát akikkel mész tovább, igen, és akkor sokak pedig pórul jártak volna. És ezen az áron, és emiatt döntöttél úgy, hogy akkor inkább nem.
3: Nem én döntöttem így. Ne, az a poén, nem én döntöttem így. A szerkesztőség döntött úgy, hogy így
4: közösen,
3: nem.
4: Közösen.
3: Tehát, hogyha
4: szavaztatok?
3: Az akkori helyettesem közül megkérdezett Pető Petit vagy a Gergely Marcit, akkor el fogják beszélni, hogy az volt a közös kollektív döntés, nem kell szavazni, milyen piros cédulát felmutatni, mint a pártkongresszuson, hanem egyszerűen az volt, hogy vagy együtt megyünk tovább, vagy sehogy, meg hát nyilván látni kellett azt is, hogy a Népszabadság minősége azért az jelentős mértékben függött ettől a nagyjából 90 embertől, egy kicsit kevesebb, ebben már benne van a jogász is, meg mindenki. És print online közös szerkesztőségről beszélek, tehát ez nem volt egy nagy szerkesztőség, bár mondjuk németekkel, akiket tárgyaltam, azt mondták, hogy 96 egyéb biztos nem lehet, mert ugye nyilván tárgyaltam több média céget, vagy befektetővel, vagy lehetséges befektetővel arról, hogy hogyan lehet tovább vinni a Népszabadságot, külföldiekkel is, és például pont egy német befektető zicseng a fülembe, mondja, hogy 90 az rengeteg, és mondom, de print és online együtt, ebben már benne van mindenki, minimális karcsúsítás persze beleférhet, de hát azért ezt, mert valaki nyugdíjba megy, éppen meg itt amen, ez túl sok. Szóval, hogy ez egy, ezt a minőséget, amit a Népszabadság képviselt akkor, ezt más formában nagyon nehéz lett volna reprodukálni egy kisebb szerkesztőséggel, úgyhogy elengedjük nagyon sokat.
4: Hát valahonnan el kell indulni.
3: Igen, de éppen ezt a veszteséget nem akarta bevállalni az, a szerkesztőség. Az, hogy vagy együtt, vagy nem. Sőt, Gergely Marci mondta azt pont, hogy egyetlen egy dolgunk van, elkezdeni a gyászmunkát, meg elvégezni ennek az időszaknak a sajátosságaiból fakadó munkát, amelyek itt vannak. Tehát ha mondjuk én, meg nem tudom, Pető, Bita, Gergely Marci, stb., akik most ott dolgoznak a magasabb ellátórendszereknél, azt mondják, hogy oké, hát figyelj, csináljuk meg 15-en az új népszabadságot, és stb. Hát akkor azzal gyakorlatilag ennek a mondásnak az alapján szembe köptük volna azokat, akik ott izzadtak mellettünk akkor, amikor ezeket az anyagokat csináltuk. A képszerkesztő, a korrektor, a nem Lányos. Tudom, politikai és gazdaság rovat munkatársai, és így tovább. Hiszen nem mindenki tudott volna velünk jönni, és mondom, azt a minőséget sem lehetett volna reprodukálni, és gazdaság rovat munkatársai, és így tovább. Hiszen nem mindenki tudott volna

0: fogalmat sincs arról, hogy van-e bármiféle elvárás mondjuk a te tevékenységedet illetően?
1: Hogy az én tevékenységet illetően mi az elvárás, azt nem tudom. Felteszem azt, hogy ez a nagyobb elvárás, vagy ez a fő elvárás, pontosan ez az egyetlen elvárás, ha úgy tetszik, hogy legyen piacvezető az index, tehát legyen tartósan piacvezető az index. Ugye említettem a beszélgetés elején, hogy vannak olyan periódusok, amikor az index nyeri a napi küzdelmet, valamikor a 24, valamikor a Telex. Ez most egy kicsit hektikusan alakul az utóbbi időszakban, de hát ott vagyunk a top 3, illetve hogyha nagyon jó idő van, és az időkép megver mindenkit, akkor nyilván az időkép az ott van mindenkinek tetén, de a politikai lapok piacán ez a három újság vetekszik egymással, és egyébként most nyilván ebből kiindulva egy oldal megjegyzést hadd tegyek. Szóval ugye április 12-e után a propagandalapoknak az olvasottsági, nézettségi és egyéb adatai, nem független attól, hogy már nem voltak erős forgalomvásárlások és erős akvizíciók, azok ugye bezuhantak gyakorlatilag, és életképtelenné váltak. Igen, lehet azt mondani az Indexre, hogy propaganda tevékenységet játszott, művelt a kampányban, ezekkel a dolgozatokkal, a citált dolgozatokkal, amiket említettem. De én azt látom, hogy van arra kereslet, és nem csak a megszokás miatt, hogy olvassák az emberek az indexet. Ott azért vannak cikkek, vannak olyan tartalmak, amelyek miatt ez a vezető pozíció, ez nem lehet véletlen. Szóval az elvárás az, hogy csináljunk újságot, amely piacvezető, a saját elvárásom pedig az, hogy a szerkesztőség az ideológia mentesen és függetlenül tudjon működni. Tehát
0: az Index, mintha
1: egy szerkesztőség lenne.
0: Igen, Index, mintha egyfajta szürke zónában mozgott volna a kampány alatt. Nem tudom, neked volt-e ilyen érzése. Tehát ahogy közeledtünk a választásokhoz, a legtöbb platform berendeződött valamelyik politikai tömbögé. Én azt gondolom, hogy ennek vannak egyszerű gazdasági okai is, hiszen ott van egy nagy tömb, amely éppen szeretné visszahallani azokat az ideológiai üzeneteket, azokat a politikai üzeneteket, amit egyébként saját magáénak vél, csak szereti ezt visszahallani felhangosítva. Megerősödni akar mindenki a saját politikai elköteleződésében és ideológiaiban. És ehhez képest az Indexen ugye megjelentek ezek az anyagok, amiket te is mondtál, de közben megjelentek kormánykritikus anyagok is, és olyan szereplőket is alkalmaz, és szólaltat meg, és írnak oda publicisztikát, Siffer András, Nagy Attila Tibor, akik nem mennek azért a szomszédba, ha esetleg kritizálni kell Orbán Viktort, ugye most az előző éráról beszélünk, de ezt megtartották ezen jó szokásukat. Na most, ha a piacvezetővé akar válni az Index, szerinted egy ehhez hasonló ilyen centrálisabb véleményalkotással, hogy ide is adunk, oda is adunk, és mindenfelé kritikusak vagyunk, ahogy te is fogalmaztál, ez életképes-e, vagy kénytelen lesz betagozódni akár a Tisza mögé, hogy egy nagyobb olvasótábort magáinak tudhasson?
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én amikor a kampányban figyeltem az Indexet, akkor pontosan ezt láttam. Igen, voltak azok az anyagok, amelyeknek nem kellett volna megjelennie, de egyébként pedig hát voltak olyan címek, persze, amelyek elbeszélték az Orbán rendszer, a NER és a Fidesz működésének a szörnyűségeit, hogy én magam léptem, hát majdnem hátra felégett a hajam, mondom, úristen, hát ilyenek megjelenhetnek? Sőt, a másik oldalról, amikor most mit tudom én, volt valami fontos Karácsony Gergelyes párbeszédes tartalom, amit artikulálni kellett, akkor is nagyon normálisan lehetett azokról beszélni, hogy van-e annak egyáltalán foganatja, és az volt mindig a benyomás, hogy az Index igyekszik ezeket az igényeket kielégíteni, tehát hogy gyakorlatilag most nagyon leegyszerűsítve mindenkihez szóljon. Igen, nekem az a Népszabadságban is alapvetésem volt, hogy igyekez, nyilván világnézeti az újság. Tehát, hogyha van egyfajta világnézetet, meg mit tudom, az mindig valahogy azért kiszűrődik alapból, és lehet azt érezni, hogy igazából mit gondolsz a világról, de hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor a tartalmaknál, illetve a szerkesztési elveknél az ideológia mentesség és a tárgyilagosság az nagyon fontos. Tehát az, hogy persze ideológiákat is, meg politikákat, meg egyebeket beszélnek el a politikusok, de nekünk ezt úgy kell megfeleltetni, hogy amikor az olvasó kézbe veszi a terméket, akkor azt lássa, hogy megkapja azt is, amit innen kell olvasni, és megkapja azt is, amit onnan kell olvasni. Megkapja innen a tényfeltárást és a kritikát, és megkapja onnan is a tényfeltárást és a kritikát. Nekem volt ilyen...
0: Ez egy nagyon magas szakmai nívó, de ezzel hogy lesz piacvezető az Index? Hiszen tudjuk, hogy milyen országban élünk, András, tehát...
1: Abszolút, igen. Tehát, hogyha egy ilyen...
0: Törzsi háborúk vannak.
1: Abszolút törzsi háborúk, amit nagyon jó lenne meghaladni, és ebbfelől hatalmas kétségeim vannak, hogy meg főleg a jelenlegi szituációban. Nekem nagyon nagy kétségeim vannak, hogy ezt...

0: miként lehet, tehát miként lehet egyet hátralépni, végig gondolni, higgadtan végig beszélni, újjáépíteni.
1: Úgyhogy közben a politika fűti ezt a háborút.
0: Úgyhogy a politika közben fűti ezt a háborút, mert minden onnan is, igen, és hát most persze, most az Indexről beszélgetünk, de azért voltak olyan újságok, amelyek, meg újságírók, akik, hogy mondjam, ilyen aktivista újságot, meg aktivista újságírást végeztek, nem a Fidesz érdekében, hanem a másik oldal érdekében. Az is egy érdekes tapasztalás egyébként, amikor azt látod bizonyos független termékeknél, hogy gyakorlatilag már a címadásban, témaválasztásban, a jegyzetek kommunikációjában gyakorlatilag egy ilyen aktivizmus veszi át a helyet, és nézem.
1: Tudsz példát mondani, mert én gondolok valamire.
0: Nagyon erős kísértés van arra, hogy ezeket kimondjam.
1: De, szerintem most már bátran ki lehet.
0: De én azt gondolom, hogy nem akarok megbélyegezni bátran nem mondok semmit, mert nem akarok megbélyegezni senkit, de ez szerintem az olvasók számára is nyilvánvaló volt, amikor gyakorlatilag azt olvasod egy újságban, hogy hajrá Tisza, gyakorlatilag már csak ez nem szerepel benne, miközben az Indexen meg mondjuk megjelenik a Tiszajánat, és akkor azt mondja, hogy úristen, itt valami nagyon, nagyon rosszul működik. Itt alapvetően kéne újra gondolni azt, hogy mit gondolunk egyáltalán a sajtó média piaci viszonyokról, ami nagyon nehéz 16 év NER után, hiszen hát kialakult egy ilyen teljesen, hogy mondta, törzsi háború, egy totális megosztottság, tehát ember embernek farkasa, újságíró újságírónak farkasa. Tehát a tisztás aktivista újságíró beszél a fideszes aktivista újságíróval. Ilyen beszélgetésekben is részt vettem, vagy még tévéműsorokban is részt vettem.
1: Te melyik oldalon álltál? Bocsánat, itt muszáj ide szúrnom ezt, mert én azt gondolom, hogy a szélesebb közvélemény számára te, ha választani kellene a kettő közül is, ez tényleg nem az én értékítéletem, azért elég jól ismerjük egymást, és elég sok vita műsorban láttalak, ha más nem szerkesztőként, de hogy te inkább a tisztás aktivista címkével lettél ellátva, vagy kvázi egy ilyen billog megjelent a te homlokodon, hogy te folyamatosan kritizáltad az Orbán rendszert, eleged volt az elmúlt 16 évből, tehát sokan úgy értelmezték ezt, hogy te a Tisza szekerét tolod. És egy ilyen kinevezés után kell neked ellavíroznod, hogy közben pedig magas újságírói divónak felelj meg.
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés, már csak azért is, mert hogyha a kommenteket visszanézem, a műsorok utáni kommenteket visszanézem, akkor a egy-egy szenzitíven megszólalásnál a Tisza aktivistáktól olyanokat kaptam, hogy majdnem leesett a fejem. Igen, nagyon erősen. Sőt, az egyik YouTube-on működő televízió társaságnak a vezetője azt mondta nekem, hogy nagyon érdekes, hogy egy ilyen hármas vita műsor volt, és azt mondja, 20 percig beszélgettetek arról, hogy ez meg az, majd te, mondja nekem, tettél egy nagyon kultúrát, de nagyon határozott kijelentést, kritikát Magyar Péter felé, és onnantól kezdve, mint hogyha ilyen tömeges elkapcsolás lenni, leolvadtak a nézők a műsorról. Miközben nem azt mondtam, hogy ő egy, nem tudom, gyilkos vagy akárki, hanem csak azt mondtam, hogy szerintem ez a lépés, ez nem megfeleltethető annak a, nem tudom, demokratikus normának, amely blablabla. Bla, bla. Tehát még csak azt sem mondhatnám, hogy ilyen nagyon túlzott, erős, kritikus véleményem lett volna, miközben persze publicisztikákban általában arról ismertem meg, vagy ismertek meg engem az emberek, hogy keményen sarkosan fogalmazok, de mind a két oldal irányába. Én ahol elhelyezem magam, én nem tudom politikailag elhelyezni magamat, hiszen az újságírást azt egy szakmának tartom. Nekem az volt az ideális állapot, amikor egyszerre ordibált velem a Fidesz illetékese, az MSZP és a DK illetékese. És meg a Jobbik illetékese is, mert volt egy ilyen pillanat a Népszabadság működésében, amikor egyszer mondták azt, hogy ez így nem jó, ezt nem így, miközben az újság az nem csak, hogy megtartotta a példányszámát, hanem így nagyon erősen motorozott afelé, hogy esetleg tudja növelni, a Népszabadság online példányszáma, látogatottsága pedig elindult felfelé. Tehát valószínűleg nem csináltuk rosszul az úgynevezett újságírást, amikor ott voltunk. Szóval, hogy én nem... engem nyilván mindenkit besorolnak, tehát mond egy mondatot, rájutik a billogot, haha, ez fideszes, haha, ez sziszás. Én most az az ember vagyok, aki 1989-ben belépett az MSZMP-be. Értelmezésen tudom, persze értem, hogy mi van mögötte, de hogy na most akkor fideszes lettél, meg neres lettél. Bocsánat, április 12-e óta nincs NER. A Fidesz befolyása pedig hát annyi, amennyi. Uh-huh. Mit lehet azzal kezdeni, hogyha ha nem tudom, megérkezne a Fidesz egy propaganda anyag, hogy ezt tegyétek már be, hogy lejárassuk a Tiszát. Most. Hát nyilván az a válasz, hogy bocsánat, ez nem lehetséges. Tehát Az én szakmaiságom az nem múlt el, az én szakmaiságom a továbbra is erős, és visszatérve az alapkérdésedre, azt a lapot szeretném megcsinálni a kollégákkal, a főszerkesztővel és többi nagyon egyébként keményen dolgozó kollégával, amelyikre fél év után már nem az a mondás, hogy na ez fideszes, vagy neres, vagy nem tudom, ez a propaganda termék, vagy tudom, hanem amelyikre azt mondják, hogy ez az újság. Igen, voltak hibái, voltak borzalmas periódusai, voltak katasztrofális anyagai, voltak helyreigazításai, voltak nála változások is, de ez egy újság. Egy újság, amelyik igyekszik elbeszélni a magyar valóságot, és úgy igyekszik elbeszélni a magyar valóságot, hogy nincs véleményben korlátozás, nincs az embereket érintő kérdések feldolgozásánál korlátozás, hanem egyszerűen csak elbeszéli azt, ami a valóság, ami ebben az új magyar politikai rendszerben, amiről még nem tudjuk egyébként, hogy micsoda, az előző tudjuk azonosítani, hogy az a NER volt, hogy most mi következik, azt még én sem tudom, főleg úgy, hogy a Tisza politikailag azért nem feltétlenül leírhatom mondjuk egy jobboldali pártként, hogyha az összetételét nézem, nagyon sok csalódott DK-ssal, MSZP-ssel, baloldali, liberális szavazóval és annak megfeleltethető politikusokkal. Ezt még nagyon nehéz leírni, de az biztos, hogy azt szeretném, hogyha újságként tekintenének rá, és amit te mondtál, hogy kiknek a véleményei vannak ott, azok jelenjenek meg. Nekem ugye az alapvetésem, amikor még a Népszabadság elnök főszerkesztője, legzseniálisabb és legjobb főszerkesztője, Ötvös Pál idején történt, hogy megjelent Lovas István véralgebra című dolgozata a Népszabadságban, ami így már kimondva is meglehetősen durván hangzik. Nyilván Ötvös Pál írta le egy szerkesztői közlés, hogy ez most miért jelenik meg, de éppen azért tette, mert ez akkor nagyon erősen cirkulált a nagy magyar valóságban, és nem lehetett azt megtenni, hogy nem beszélünk róla. Hogy a szerző, aki ennek a gondolatnak az apja volt, gyakorlatilag ez nem beszéli el a Népszabadságban ezt a szörnyű gondolat sort, a holokauszt, és most hadd menjek tovább egyebek kapcsán. És nagyon fontos, hogy ezekről a dolgokról beszéljünk, nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat megfelelően szerkesztett egyéb anyagokban tálaljuk az olvasóknak, és nagyon fontos, hogy az olvasók erre úgy reagáljanak, hogy ez jó. A kiindulási alap az nem rossz, hiszen mondtam, hogy a top 3-on ott van az index, de meglátjuk, hogy ez mivé fajú.
1: Van még pár percünk, térjünk már ki a politikára, hiszen sokan rácsütnek majd egy billogot ezzel kapcsolatban is, ha mondjuk Karácsony Gergelyt támogató cikk jelenik meg. Tudsz-e majd olyan anyagokhoz asszisztálni, hogy abban mondjuk kritizálják a Városházát, vagy éppen Karácsony Gergelyt?
0: Hát, hogyha ok van rá, akkor igen. Viszont az is nagyon fontos, hogyha kritizáljuk a Városházát, akkor utána hallgassuk meg, hogy mit mond a Városháza. Ha van ok erre, tehát vegyük a Városháza ügyet. Hát nehéz arról úgy beszélni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy megalapozott történet volt. Hát nagyon nem. És nagyon erős kihatásai voltak. Például a főigazgató Kis Ambrus lakásában, a gyermekszobában ott rappoltak az illetékes elvtársak, hogy találjanak valami nyomot vagy bármit, miközben szerintem ők is pontosan tudták, hogy nincs, de Vélemér ott sertepeltétek a legok között. Tehát, hogy ezek az anyagok, ezek nagyon rossz irányba vitték ezt a terméket, viszont, hogyha valóban van valamilyen ügy, amelyik érinti a Városházat, és valaki elbeszéli, valahogy ez kipattan, akkor azt meg kell írni, de mondom, nagyon fontos, hogy hallgassuk meg a másik oldalt, hogy ott mi történik. Már nem a másik oldalt, hanem magát a Városházát, és beszéljék el azt.
1: Sokan mondják, hogy ha valaki újságíró, és belép a politikába, akkor visszaút nincs. Te esetedben úgy tűnik, hogy mégis van. Te megbántad azt, hogy politikába beléptél?
0: Kényszer helyzetben voltam. Mert a Népszabadság megszűnésével, illetve volt még ugye egy próbálkozás a zoom.hu-nál, amelyet zöldmezős beruházásként sikerült felzárkóztatni egy év alatt a vezető portálok mögé. Egyszerűen kiment alulom a médiapiac, illetve vettek volna lehetőségeim, de olyan lehetőségeim nem, amelyekre azt tudtam volna mondani, hogy ez jó, ebben tudnék dolgozni, és számomra is meglepetés volt, amikor Karácsony Gergely rám írt, hogy politikai kommunikációval szeretnék a szerepet vállalni. Én ezt a szerepet úgy fogta, nyilván, hogyha nem Karácsony Gergely hív, aki egy civil, tisztességes, a világról erős képben gondolkodó politikus, akkor valószínűleg nem csattogok be a politika piacára, és nem a Párbeszédbe, hiszen a Párbeszéd az a platform, az a párt, amelyik egy meglehetősen tisztességes, szintén zöldmezős beruházás keretében megszületett párt volt, tele civille, tele tisztességes embere, tehát itt azt nem tudom, valaki lopjon, vagy mit tudom, miért ez szóba sem jöhetett. Tehát nyilván, ha ez nem egy civil, a világról valamit gondoló, zöld, balos, liberális gondolkodású társulat lett volna, akkor valószínűleg nem mentem volna oda segíteni, de az volt a cél, hogy nekem az volt a célom, hogy oké, akkor ezt csináljuk meg, akkor ezt gyártsuk le tartalom alapon. Legyen Karácsony Gergelyből valaki. Akkor csatoltam be Karácsony Gergely mellé, amikor ő éppen vesztes miniszterelnök jelölt volt, ugye az MSZP Párbeszéd miniszterelnök jelöltjeként a 2018 áprilisi választást elvesztette. Ez zuglói polgármester volt, és ugye már jöttek ezek a parkolási, meg egyéb ügyek, kellemetlen ügyek, amelyekben persze Gergő nem volt érintett, de kellemetlen ügyek, miközben egy év múlva meg ugye főpolgármester választást kellett tartani, és meg kellett építeni Karácsony Gergelyt, hogy elhiggyék az emberek róla, hogy ő egy főpolgármester lehet.
1: De megbántad?
0: Na, abszolút nem. Abszolút nem, de alakulhatott volna másképp, viszont akkor alakulhatott volna másképp, hogyha egy normális sajtó és médiapiacon vagyunk, akkor lehet, hogy még most is a Népszabadság főszerkesztője vagyok.
1: Lesz meg visszatérésed a politikába?
0: Jelen pillanatban én arra fókuszálok, hogy az Indexet csináljuk meg, és a sajtó média alakuljon újra.
1: Érdekelne?
0: E pillanatban nem. Világéletemben újságíró voltam. Két dolgot akartam világéletemben, futbolista lenni és újságíró. Eljutottam az MTK tartalék csapatáig és a sejtelő korosztályos válogatottak keretéig. Aztán sérülések és egyebek miatt azt abba kellett hagynom. Így viszonylag hamarabb lettem újságíró, mert 30 éves korom körül terveztem, de ez volt a két motiváció, hogy ez egyek. Szüleim is újságírók, testvérem is Isten nyugosztalja újságíró volt. Ez volt a küldetésem, tehát a legjobban ebben a pozícióban érzem magam. De hogyha az a kérdés, hogy van-e olyan, van-e, tehát kategorikusan nem zárom ki, hogy van visszatérés a politikai kommunikációval, de jelenleg nem ezt látom magam előtt, hanem azt, hogy ebben a 17 év után szétvert sajtómédia piacon lehessen újra fogalmazni, újra brandingelni és újraépíteni magunkat benne az Indexel.
1: Egy kérdés megengedj meg a végén. Eredetileg azt kérdeztem volna, hogy miért a Real Madrid, egy ilyen sztárklub, agyonvásárolt és FC Hollywood, hagyjuk. De tényleg hagyjuk ezt a témát, de sokat szóval említetted meg a testvéredet, Isten nyugasztalja, és mondtad azt, hogy az ő fejével próbáltál gondolkodni, amikor ezt a döntést meghoztad. Ez a mély kapcsolat, ez neked még megvan a mindennapi életedben, akár naponta eszedbe jut, és próbálsz az ő fejével gondolkodni? És ne érts félre a kérdésem, de nem bízol a saját értékítéletedben, de az övében igen, mert ő volt számodra minden?
0: Én inkább úgy fogalmazom, hogy olyan erős kapocs volt közöttünk, hogy állandóan beszélgettünk, és most is állandóan beszélgetek vele. Én gondolok valamit, azt elmondom neki, és ő arra mond valamit. Világéletünkben így működtünk, és most is bármilyen furcsa.
1: És tudod az ő válaszait?
0: Tessék?
1: Tudod az ő válaszait?
0: Igen, igen. Az a furcsa, hogy sőt, szinte hallom a válaszait. Neki is voltak unortodox döntései, voltak olyanok, amelyért elküldték őt a túróba, például amikor a Blik után a Népszabadság főszerkesztő élet, hogy na, bulvár újságíró lesz a Népszabadság főszerkesztő, na, innentől kezdve a Népszabadságban, nem tudom, Dundika lesz, meg mit tudom én, és kapott hideget, meleget, miközben ő azt a célt látta maga előtt, hogy a Népszabadság, amelyik már meglehetősen erős veszteségeket könyvelt el a patináját illetően, és éppen zuhanó repülésben volt, hogy megállítsa és újra a térképre tegye. Ezt a munkát egyébként elvégezte, tehát sikerült megállítani a zuhanást, és ott egy elég erős fazonírozással irányba tette a Népszabadságot. Tehát ő is kapott hideget, meleget, de ő is mindig úgy volt vele, hogy a hosszú távú célt nézte, és leírta azokat a veszteségeket, amelyek vannak. Úgyhogy igen, ezt a választotta nekem, amikor az Index ügyében megkérdeztem, hogy csináld.
1: Csináld, Andris. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Ez volt a Médiapiac. Viszontlátásra.
0: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarban tartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móri Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, csütörtök van, július 2-a, és hát a kis megkönnyebbülést hozó zivatarok után egy kicsikét kellemesebb napunk lesz talán, ha csak a hőmérsékletre gondolunk, remélem a többi szempontból eddig is kellemes napjaik voltak. A Fesztivál Szövetség problémáival kezdjük, illetve a Magyar Fesztivál szervezőkével is, ilyen módon mindannyiunkéval, aki közönségként részt veszünk ezeken a fesztiválokon. Azt mondják ugyanis, hogy nincs pénz, illetve hogyha lenne pénz, az a mi zsebünkben kellene, hogy legyen, mert egy kicsikét meg kéne emelni a jegyárakat. Azt viszont a közönség nem győzi, és ez egy ilyen róka fogta a csuka. Majd megpróbáljuk kipecázni a következőben Szigetvári Józseffel, a Magyar Fesztivál Szövetség elnökével.
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Mindig arról van szó, hogy a Sziget Fesztivál megmenekül, meg hogy a Kapolcs rendben van. És akkor ezzel hajlamos az ember kipipálni azt így első hallásra, hogy a fesztiválok azok működnek, ez így rendben van. Ez a két nagy, ez mint két hatalmas vízfej tornyosul a magyar fesztiválipar fölött?
3: Nem gondolnám, hogy vízfejként tornyosulnak, egyszerűen arról van szó, hogy a magyar közgondolkodásban, hogyha ezt a szót kimondjuk, hogy fesztivál, akkor elsősorban két dolog jut az emberek eszébe. Az egyik a Sziget és a művészetek völgye, a másik pedig a minden településen hétvégén megtartásra kerülő spenót, zöldbab, eper, tök, uborka és nem tudom, mindenfajta ilyen fesztiválok, ahol egyébként délelőtt megáldják a tököt, utána főzőverseny van, délután a helyi csoportok lépnek föl, és este valami mulatos történet van. És a közgondolkodás ezt is fesztiválnak gondolja.
2: Mi hát a magyar... így is hívják magukat.
3: Igen, hát így is. Mi a Magyar Fesztivál Szövetségben a 130 tagunkkal nem erről beszélünk. Mi kulturális, művészeti fesztiválokról beszélünk, akár lehet ez gasztrofesztivál is, de a budavári várban megrendezésre kerülő nemzetközi borfesztivál, azt gondolom, hogy tartalmát is, kulturális tartalmát tekintve megkérdőjelezhetetlen. Olyan eseményről, amelyet a mit nevezünk fesztiválnak című mondattal ki lehet fejezni, akik képesek voltak kitölteni a Magyar Fesztivál Szövetség által létrehozott regisztrációs programban a fesztiváljukról szóló statisztikai adatlapot, és legfontosabb küldetésük az, amit ön is említett, hogy a közönség, ez éves szinten 2,5-3 millió emberről beszélünk, akik egyébként az adott településen lokálisan identitást, életminőséget, viselkedéskultúrát, ízlést, a jövőt formálják generációról generációra, és nagyon sok önkéntessel és fiatallal és ilyen szervezős tábor rendelkeznek, tehát nem profitorientáltak, viszont az őrségben a Szerek és Porták fesztiváljától kezdve el tudunk jutni egészen a Szászalombattai Summer Festig, vagy a budavári palotában megrendezésre kerülő borfesztiválig, és még azt gondolom, hogy akár az Őrség Fesztiválnál is beszélhetünk adott esetben turisztikai értékről, hiszen egy 300 fős faluból, hogyha megjelenik 5000 ember, azért akkor az matematikát tekintve az egy nagyon jelentős
2: turisztikai történet. Viszont ez annyira jól hangzott, amit elmondott, hogy akkor ebből adódik a kérdés, hát mi itt a baj?
3: Nagyon komplex. Az első, ugye én végtelenül hálás vagyok, hogy önök ezzel a témával ilyen nagyon sokat foglalkoznak, és végre sok mindenről tudunk beszélni. Ugye az elmúlt időszakban elsősorban a fesztiválokkal kapcsolatban az NK-s történetet járták körbe, ahol elsősorban itt a 17 milliárd forintról beszéltünk. Van itt egy másik oldala is ennek a hankóféle álmokfutásnak, mert nem csak az a kérdés, hogy ebből a 17 milliárd forintból kikapott, hanem az, hogy a pénz megítélő pályázati helyeken NK, Betlen, Csóri, stb. Sorolhatnám. A kuratóriumi döntéseket, amelyek egyébként egészen 2025-ig szuverén kuratóriumi szakértői döntések voltak, a Magyar Kultúra Finanszírozás történetében példátlanul nyúlt bele a miniszter. Tehát előre beküldte a listát, hogy ki nem kaphat. Utólag
2: látott ilyen listát?
3: Én tudok róla, konkrétan tudok róla, hogy
2: és az Hankó Balázs nevéhez fűződik?
3: Például a Csóri programba beküldte a helyettes államtitkárt, aki elmondta, hogy ki nem kaphat támogatást, de akár az előadó műszerű többlet támogatás, akár az NKA támogatások meghozatalákor össze lehetne hasonlítani a szakmai bizottságok döntését a közzétett nyertes jegyzékkel, és azt lehet látni, hogy nagyon sok esetben kiestek pályázók, mert Hankó kihúzta. Aki a függetleneket is fölléptette, és nem sorolom, tehát hogy olyan egyszemélyes döntés.
2: Kifejezetten politikai döntéseket
3: hozott. Erre 1990 óta az NK megszületés óta nem volt példa, hogy miniszter ezt meglépje.
2: Bár korábban is voltak arról viták, hogy ki kap és ki nem kap. Ugye a függetlenek mindig mondták, hogy ők mindig félre vannak.
3: Én a Márta Istvánnal, mi az NK-ban kuratóriumi tagok voltunk, pontosan ezért hozta létre a Magyar Fesztivál Szövetség a regisztrációs és minősítési rendszert. A regisztráció aki ki tudta tölteni, az már fesztivál volt. Aki még elment minősülni, az előnyt élvezett, de az NK-ban történő támogatáshoz a regisztráció nagyon fontos volt, mert az átláthatóságot és az értelmezhetőséget ezen keresztül lehetett.
2: De akkor jól értem, ez is megszűnt.
3: Ez is megszűnt, és innentől kezdve jött be ez a fajta minisztéri álmokfutás, és nekem az is egy nagy kérdés, hogy én úgy nevezem ezeket a lehúzott fesztiválokat, hogy mi lesz a árvákkal. Ezek egyébként jelentős részben nagy múlttal rendelkező, nagyon komoly.
2: Mondjon pár példát, hogy képben legyünk.
3: Summerfest. A felvidéki Zselizen megrendezésre kerülő 80. alkalommal megrendezésre került népművészeti országos fesztivál, ahol egyébként a fesztivált politikai kampányra akarták felhasználni a közelgő felvidéki polgármester választások alkalmával. A fesztivál igazgató azt mondta, hogy nem. Nacsa Lőrinc és Hankó elintézte, hogy se a Betlenben, se az NK-ban, sehol ne kaphasson a felvidék egyik legjelentősebb fesztiválja támogatást.
2: Ez elég egyszerűen ment.
3: Ez egy nagyon alávalós, aljas eljárás volt, hangsúlyozom, és ez is nagy fesztiválokat hozott kellemetlen helyzetben, akár, ahogy mondtam, a Summerfest esetében is, de a nincs pénz, egyébként azt nagyjából a fesztiválok megszokták, mert az NK-ban egyébként, ha most azt mondom önnek, hogy az NK, a fesztivál kollégiuma a legmagasabb támogatás, amit megítéltet, az 15-20 millió forint volt, de a többség az 5-6-7-8-9 millió forintot kapott, akkor ugye nincs is miről beszélni, mert ezek az önkéntesekből és mániákusokból és megszállottakból álló fesztivál szervezői bizottság akkor is megszervezi, bocsánat a kifejezést, hogyha beledöglik. Mert ő ott él azon a településen, és az ő számára, meg a közösség számára.
2: Világos, neki ez az élet.
3: Életmű.
2: Mi a közösség miért nem tudja eltartani a fesztiválokat? Naív kérdés, én tudom, de lássunk arányokat. Tehát, egy fesztivál belép.
3: Igen. Tehát most, hogy gondolkodok a Szabolcs-Szatmár megyében lévő Panyolai fesztiválról, vagy az Őrségben lévő, hát mert egy faluban, vagy egy kisebb településen, vagy Szászolomban, az egy közepesen kisváros, még akkor is, hogyha a MOL ott működik. És egyébként Az is nagyon fontos, hogy itt most nem a kis településekről beszélek, hanem a közepesekről, a nagyobbakról, hogy az elvitt szolidaritási adó tartalmazta egyébként azt a támogatási formát,
2: amit az önkormányzatok hozzá tudtak tenni. Igen. Mit kérnek most, vagy mi lenne most a megoldás?
3: Hát tulajdonképpen ugye itt most beindult az NKA és a támogatási helyek átvilágítása, most már tudjuk, hogy a MOL Új Európa Alapítvány is, tehát hogy mindenhonnan, ahol támogatások mentek ki, beindult egy ellenőrzés. Ezzel mi egyébként egyetértünk. Mi azt szeretnénk, hogyha az is megvizsgálásra kerülne, hogy rendben van, ki kapta. Azt is szeretnénk, hogyha arra is valaki figyelmet, hogy ki és miért nem hangsúlyozom. Itt elsősorban politikai döntések, meg független előadó művészek felléptetése miatt, tehát a lista az valóban volt, hogy kik nem, hol nem léphetnek föl. Hogyha ezek itt is felülbírálnák. Mi javasoltuk azt a vicceset, hogy a 17 milliárdból visszafizetendő pénzből a Hankó árvákat talán el lehetne látni. Illetve a jövőre vonatkozóan mi a minisztériummal párbeszédet szeretnénk folytatni, segítséget nyújtatni, láttatni, szakmai, tehát ide nagyon komoly szakmai tudás van, a kutatásokat ismertetni velük, amivel egyébként magát a fesztivál, ugye, hiszen évente 2,5-3 millió ember, mint nézőről beszélünk, akinek nincs pénze a Sziget Fesztiválra töltőni, ilyet megvenni, de helyben magas minőségű kulturális tartalommal lehet őket ellátni, a legnagyobb közönséghez, és visszafajlagosan a legolcsóbban lehet eljutatni a minőségi kultúrát. És
2: ez hát a elmarad a fesztivál, még aki oda elment volna, ő is egy hangkóár, vagy csak úgy mondom.
3: Igen, ezt nagyon tökéletesen lát.
2: Szigetvár József, köszönöm szépen. A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke volt a vendégünk.
3: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: A miniszterelnökkel és az államfővel is tárgyalt a Velencei Bizottság küldöttsége. Magyar Péter szerint a testület üdvözölte a kabinet alkotmányozási folyamatát. Közben Áder János korábbi köztársasági elnök alkotmányos puccsnak nevezte a közjogi tisztségviselők kormány által tervezett elmozdítását. Rangos Katalinnal és Bakaev Zoltánnal beszélgetünk. Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István. Távozásra szólította fel a Samcorp akkumulátor elválasztó fóliát gyártó üzemet Debrecen polgármestere. Pap László azután fogalmazta meg határozott üzenetét, hogy a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a kínai üzem tevékenységét. A miniszterelnök szerint ugyanakkor a debreceni polgármesternek kell távoznia, mert pontos tudomása volt az óriási szennyezésekről. Pap Lászlóval beszélgetünk. Krízistől tart a mezőgazdaság a vendégmunkás stop miatt. A szakma képviselői attól tartanak, hogy nem tudják majd pótolni az ázsiai munkavállalókat, ami előbb-utóbb a termelés visszaeséséhez vezethet. A minisztérium egyeztetést kezdeményezett az agrárium képviselőivel. Koncz Mátét kérdezzük.
2: Jó estét kívánok, ez itt az Egyenes Beszéd. Már el is kezdtük Rangos Katalinnal és Bakaev Zoltánnal, a Della Podcast szerkesztőjével és Katalin újságíróval. Szervusztok! Na, ma itt járt a Velencei Bizottság, Sólyog Tamással nyilván találkoztak, meg aztán találkoztak a kormány képviselőivel is. A Sándor Palota egy közleményt adott ki, ebben az van röviden, hogy a köztársasági elnök méltányolja a bizottság elkötelezettségét a vitáshelyzet rendezésének támogatásában, és reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés is majd eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend európai normáknak is megfelelő szintű megőrzéséhez. Itt az idézet vége. Ami rövidebb, az Magyar Pétertől lesz az idézet, mert ő azt mondta, hogy egyáltalán nem volt erről szó. Ugye Novák András kollégám a Híradóban megkérdezte, hogy szó volt erről, vagy hogy miről beszéltek, és azt mondta, hogy egy szó sem beszéltek erről. De akkor miért jött a Velencei Bizottság?
3: Tisztázandó a helyzetet, és mert Sólyog Tamás beadvánnyal fordult a Velencei Bizottsághoz, és azok most bebizonyítják azt, hogy működnek. Tehát, hogyha nem azt akarom mondani ezzel, hogyha hívják, őket jönnek, hanem azt akarom mondani, hogy egy érdekes politikai helyzetben, mert Magyarország érdekes politikai helyzetben április 12-e óta az Európai Uniónak nagyon erősen számíthat, hogy itt mi történik, és demonstrációs céllal a Velencei Bizottság, amelynek egyébként a döntései azok, hogy mondjam, csak irányadóak, de nem kötelezőek senkire nézve sem.
2: Hát ezt megtanultuk az elmúlt
3: ezt megtanultuk, évben. Hát hogy reagálnak arra, hogy beadvánnyal fordult hozzájuk a magyar köztársasági elnök. Tehát egy fontos ország, fontos szereplőjének felvetődő problémájára reagáltak, és szerintem semmi se következik belőle. Én megpróbáltam kinyomozni, hogy mi történt azon ki, hogy eljöttek, és egy ilyen hosszú hírben körülbelül a kétharmada a nevek voltak, tehát a Velencei Bizottság tagjainak, a Magyarországra jövő delegáció tagjainak a nevei szerepeltek, de a tény, hogy bármiről beszéltek volna, az ne. Amit amire hivatkoztál, az pedig a köztársasági elnöknek a, hogy mondjam, ilyen nagy megtiszteltetéssel, vagy nagyon megtisztelve fogadja azt, hogy egyébként itt vannak és foglalkoznak az ügyével. Tehát ő fogalmazta meg ezt a hírtörzset, amit az előbb elmondtál.
4: Nyilvánvalóan szóba kellett, hogy kerüljön az alapügy az elnök elmozdítása, tehát én nem hiszem, hogy pont ez a téma ne került volna az asztalra. A Velencei Bizottság feltételezem tájékozódni próbált magyar konkrét terveiről, további lépéseiről, magyar meg talán szondázásra használott ezt a találkozót, hogy ezek az uniós vagy az unióhoz köthető különböző jogi fórumok hogyan fogják majd fogadni ezeket az intézkedéseket, de akármit is mond a Velencei Bizottság, Magyar Péter bele fog állni ebből az ügybe, tehát nem hiszem, hogy dörgedelmes nyilatkozat születik majd erről, hogy hogy Magyar Péter forduljon vissza ezen az úton. Kap majd egy ilyen kokinak számító figyelmeztetést, hogy be kell tartani a demokratikus normákat, tehát ahogy te is magad az előbb idézted, egy nem tudom, legalább másfél soros semmit nem mondó állásfoglalás volt az is, szokásos brüsszeli blabla. Azért gondolom, hogy Magyar Péter bele fog állni, mert ez már nem közjogi kérdés, és ez már nem a Súlyog Tamásról szól.
2: Egyébként elmondta a nem kérdésem, amit az előbb mondtam, hogy Novák András kollégám megkérdezte, és arra mondott pár szót, nem kérdésre, de a kormány szóvivő tájékoztatón beszélt arról, hogy nagyon gyümölcsöző tárgyalást folytattak a Velencei Bizottsággal, itt van előtte, megállapodtak abban, hogy a kormány folyamatosan kapcsolatban lesz a bizottsággal, a kormány szerint fontos a tanácsadói bizottsággal együttműködni, és egyébként a bizottság üdvözölte azt, hogy a Tisza kormány hosszú távú alkotmányozási folyamatot indít el, tehát nyilvánvalóan nem hátrál meg, ahogy te mondtad. Azt mondta, tárgyalta a kormány az egyébként beérkezett észrevételeket, ugye 5 nap volt a társadalmi párbeszédre vagy egyeztetése, még ezen a héten, de legkésőbb jövő hét elején beterjesztik a végleges javaslatot, és mivel a nagy többség szigorítást kért, hát várhatóan változás nem lesz a mostani javaslathoz képest. Tehát amit te felvetettél, arra itt van tulajdonképpen.
4: Igen, azért gondolom, hogy nem lesz, és akkor be is fejezem a gondolatomat, mert hogy ez már nem Súlyog Tamásról szól, ez arról szól, hogy a Fidesz megnyeri ezt a csatát, vagy nem nyeri meg. A Súlyog Tamás mégis maradna, az a Fidesz győzelme lesz, a Fidesz így fogja ezt majd interpretálni, és Magyar Péternek most már, azt mondom, most már ez egy súlyos kudarc lenne, annyira szűnyik beleállt ebbe az ügybe, határidőket is szabva, többször megfenyegetve a köztársasági elnököt, hogyha nem mond le, akkor retorziók lesznek, szóval túlságosan mélyen beleártotta és belemártotta magát ebbe az ügybe, ahhoz, hogy félúton hagyja elbukni az egészet.
3: Nem akarok nagyon cinikus lenni, de folyamatosan az az érzésem, hogy egyrészt Súlyog Tamásnak a nem lemondása, az nem a Súlyog Tamási döntés, hanem mondjuk a mögötte álló politikai erő, vagy Orbán Viktor döntése más néven. Ez az én érzésem, és emellé még azt tenném hozzá, hogy nagyjából Súlyog Tamás akár maradhatna is, mondom, és itt jön a cinizmus, hiszen úgyis mindent aláír. Ebben van rutinja, és eddig is ezt a gyakorlatot követte. Igazából ez csak ilyen elvi kérdés, hogy Súlyog Tamás egyébként mondjon le, azért, mert már többször határidőt kapott.
4: Ugyanígy látom, mert hatalomgyakorlás szempontjából nincs súlya Súlyog Tamásnak. Tehát ővel nem az volt a gond az előző ciklusban sem, hogy megakadályozta a törvényalkotás, meg ügyeket akasztott volna el, hanem csendesen asszisztált mindenhez. Ilyen értelemben egy ártalmatlan figura a közjogi mezőn. A legfőbb ügyész, a korábbi Polt Péterék ilyen szempontból a hatalomgyakorlása sokkal több
3: veszélyt
4: jelentettek, és jelentenek most is, továbbra is. Tehát ez egy szimbolikus ügy is vált.
2: Na, lesz még időnk, akkor a legfőbb ügyésze is kitérünk, de megszólalt Áder János, ugye volt köztársasági elnök, Csuha Ildikónak adott egy interjút, és azt mondja, hogy alkotmányos puccs, közjogi szűnyegbombázás, hideg polgárháború kezdete, vagy egy orwelli világ megérkezésének is nevezhető a Súlyog Tamás eltávolítását üvező helyzet. Mit gondoltok az ő szavairól, mondatairól? Azt is mondta egyébként, hogy az új államfőnek nem lesz tekintélye, hogyha az elődjét így távolítják el egy alkotmányos pontra.
3: Na ez a végkifejlet elvékonyodott. Tehát, hogy olyan erős kifejezéseket használt Áder János, amit ameddig létező politikus volt, soha az életében nem vett a szájára, hiszen az volt a jellegzetesség, hogy totálisan neutrális. Noha az első másodperctől kezdve tudtuk a nevét, tehát hogy ő annyira fideszes volt, hogy tényleg a kezdőcsapattal együttműködött. És hát mint ilyen nem volt teljesen a nép által tiszteletben tartott közjogi méltósága, aki mindenkit egyformán képvisel, mert ő egy Fidesz pártkatonaként töltötte be a köztársasági elnöki tisztséget. És most olyan heves kifejezéseket használt, amik egyszerűen engem megráztak abban az értelemben, hogy tehát ilyet is tud mondani, és nem csak a kék bolygóval foglalkozni. És aztán utána...
4: A Karakán véleményéről beszélsz?
3: Igen.
4: Egyfajta respektel, hogy
3: igen, egyfajta respektel, hogy hogy odavágott az azt, hogy mi történik itt ezzel, hogy ki akarják piszkálni az ő egyik utódját, pucs, meg nem tudom én, ilyen vérfagyasztó szavakat használ, és a végén aztán ugye elvékonyodott ez a nagy odacsördítés, mert hát az a végkifejlet, hogy ez azért különösen csúnya dolog és megengedhetetlen, mert majd a következő, magának a közjogi tisztségnek a súlyát ezzel megkérdőjelezik. Hát ez egy viccparádé. Tehát, hogy ez egy súlyosabb érvet is kitalálhatott volna, ha már ilyen szépen feldíszítette a mondandóját.
4: Már igazából Magyar Péternek sincsen olyan erős érve a saját döntése mellett. Ugye a végső érve az az, hogy jogállamisági forradalom volt 2026 áprilisában.
3: Ez majdnem olyan, mint a fülke forradalom.
4: Igen. Ugye vannak ilyen visszacsengő szavak.
3: Azt szeretném mondani, a gyakorlat is ez, nem? Tehát, hogy azért, amikor a Fidesz által választott közjogi tisztségviselők voltak ráerőltetve a nép nyakára, és a népnek itt kétharmaddal nagyon erős és valóságos kétharmada erről rossz véleménye támadt, akkor azt mondja Magyar Péter, hogy a nép azt akarja, hogy kicseréljünk benneteket. Én is azt akarom, igen, teszi hozzá, illetve ilyet sosem mond. De hát végül is ez a...
4: Igen, csak a 26-os választás és annak az eredménye sokkal komplexebb dolog volt. Nem Súlyog Tamásról szavaztunk 26 áprilisában.
2: Nem tehát csak, de mondjuk azt mindig elmondja a miniszterelnök, hogy ő ezt a kampányban folyamatosan
4: alapvetően
2: elmondta,
4: Orbán Viktor eltávolításáról szavazott Magyarország, akkor ennek a csomagnak része volt persze Súlyog Tamás is. Én azt gondolom, hogy úgy lehetne ezt a feloldani ezt a helyzetet, hogyha Magyarék egy nem ügydöntő, mert azt nem is lehet ebben az esetben, de egy véleménynyilvánító népszavazáson megkérdeznék az embereket, hogy mit gondolnak Súlyog Tamásról.
3: És mindenről nincsen a népszavazáson is Svájcban?
4: Ez szerintem legitimitást adna de ennek miért? A folyamatnak, miért? És ezt le lehetne tenni, az eredményt nem tudnám meg tudnám jósolni, de most nem akarom.
2: De ez nem akkor de lenne jogos, hogyha soha az életben nem mondta volna azt Magyar Péter, hogy menjen Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság.
4: Igen, azt gondolom, hogy az egész folyamatnak úgy lehetne jól megágyazni, hogyha lenne mögötte egy társadalmi, erős társadalmi felhatalmazás ehhez a konkrét ügyhöz kapcsolódóan. És ezzel lehetne menni Súlyoghoz, hogy de hát nem csak én, itt van mögöttem, még most mondok hasonlít, 3,5 millió ember, aki
2: hát
4: azt mondja,
2: mondják,
4: hogy belőled
2: nem
4: mondja. Kér, és erre már Súlyognak tényleg reagálnia van.
3: Tehát ez
4: ellen jogi érveket, de Gáderféle jogi érveket nem lehet felhozni, itt egy világos nép akarat nyilvánulna meg, ha az az eredmény születne, amit én gondolom.
3: Na de akkor nem egyedül Súlyog Tamással kapcsolatban kéne ezt megrendezni, hanem csokorba az adott összes olyan közjogi méltósággal.
4: Hogyha ekkora jelentőséget tulajdonít Súlyog Tamás szerepének, akkor csak Súlyog Tamásra hegyezném ki.
3: De nem fontosabb a legfőbb ügyész a magyar közjogban, mint a
4: köztársaság ilyen? Értek, de valamiért most mégis Súlyog Tamás van a célkeresztben.
2: No, nem állt meg itt a csörtem, mert nyilván megkérdezték ma Magyar Pétert Áder János szavairól, aki azt mondta, hogy mindjárt megtalálom, sértődöttséget érez Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével a hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől, ő is, meg a Sameszai is, mert hogy ugye onnan évek óta az ő alapítványából, amit emlegettél, a Kékbolygó, csak úgy lapátolják kifelé a közpénzt. Hát erre már reagált Áder János is, most kénytelen még egyszer megszólalni. És ő felszólította Magyar Pétert, tulajdonképpen egy ultimátumot adott neki, hogy hétfőig vagy kérjen bocsánatot, vagy hozzon mindenre bizonyítékot, mert hogy ez nem igaz.
4: És ebből látszik, hogy az egész egy politikai történet, hogy ugyanúgy határidőt szabott Magyar Péternek, mint Magyar Péter szabott Súlyog Tamásnak. Tehát nem azt mondta Áder, hogy azonnal hozzák nyilvánosságra ezeket az információkat, hanem jövő hétfőig adott.
3: Hát udvarias ember.
4: Persze, nyilván azért, mert udvarias, az is közjátsz, egy úriemberről beszélünk, de hogy ebből, nekem ebből jön le, hogy ez egy ugyanolyan politikai játék.
3: Nekem ebből semmi más nem jön rá, mint hogy személyes megtámadás okán elő állt ezzel, hogy rakja ki a bizonyítékait, hiszen mégiscsak ő egy volt köztársasági elnök, és én néztem ezt a közvetítést, mármint ezt a sajtótájékoztatót, ahol Magyar Péter miniszterelnök elmondta a volt köztársasági elnökről, hogy mennyi pénzt vesz fel havonta, tehát volt pár barátságtalan mondata, ami így keretbe helyezte Áder Jánost és a róla alkotott véleményét a mostani miniszterelnöknek, és ettől hogy mondjam, csak az, hogy megsértődik erre Áder János, arra megvolt minden oka.
4: És igazából ez nem csak Áder Jánosnak szóló üzenet, hanem Lázár Jánosnak is, mert Lázár János köreibe tartozó emberek dolgoztak hosszabb, rövidebb ideig Áder János alapítványainál.
2: No, még egy dolog a Telex hozta, hogy a távozó fideszes államtitkárok közül sokan megkapták a végkielégítésüket. Ez ugye 6 havi, tehát fél évi juttatást jelent, mások meg még várnak. A Telex megkereste, a miniszterelnökségen kívül 5 minisztériumot kérdeztek meg. Egyik minisztérium sem válaszolt a kérdésre, ezért a távozókat megkérdezték, és ott elmondták, hiszem 2 vagy 3 minisztérium, hogy ők bizony megkapták, mások meg várnak. Mit gondoltok erről? Ez is elég konkrét ígéret volt, hogy senki nem fogja ezt megkapni, ezt a pénzt, bármit is nyilatkozgatnak.
4: Ebben nem látok tisztán, de ha már ígéretek, akkor behozok egy másik témát. Szintén a mai kormány szóvivőin derült ki, hogy nincs napirenden a családi pótlék emelése. Magyar Péter ezt a 26-os pótköltségvetéstől és a 27-es költségvetés kereteitől tette függővé, pedig ez legalább annyira, ha nem határozottabb ígérete volt, hogy a családi pótlékot fogják elsősorban emelni, hogyha kormányra kerülnek. Tehát itt azért bejönnek ezek a dolgok lassan, hogy milyen nehéz egyébként hűnek maradni a kampányban elhangzott ígéretekhez, és mennyivel más helyzet, amikor az ember kormányoz, és a kormányrúdnál áll, mint amikor ellenzékiként kell mindenféle dolgokat ígérgetnie.
3: Hát én meg azt hiszem, hogy hát egyrészt az a családi pótlék, amit most mondasz, nekem nem jutott eszembe, de ez egy fontos dolog. Sokkal, sokkal többet tud rombolni a kormány hitelén, mint az, hogy fölveszik-e a 6 havi illetményüket azok, akiket most éppen kirúgtak, vagy sem. Mert lehet azt mondani, hogy akik ezt a rendszert mozgatták, azok ne kapjanak semmilyen pénzt, amikor végre megszabadult tőlük a nép, de ez azért nem ennyire egyszerű, ezek köztisztviselők voltak.
2: Jók szerint vagy, meg kellene kapni,
3: és egyébként volt a vita. Ez csak egy fázis. Ha most politikailag nem kapják meg a pénzüket, akkor 1 év, 4 hónap múlva meg fogják kapni, mert a bíróság meg fogja ítélni, mert a munkaügyi perekben a munkaszerződéseknek megfelelően kell eljárni, vagy a bíróság törekszik rá. Tehát ezek az emberek, kivéve, hogyha felróhatóságot találnak majd az eljárás során, meg fogják kapni a munkabérüket.
4: A 98%-os büntetőadót is végül az alkotmánybíróság törölte el 2010-ben.
3: Igen.
4: Az akkor távozókra.
3: De szerintem akkor még nem homogén alkotmánybíróság volt az én emlékeim szerint. Most meg már homogén van.
2: 10-ben még nem. Köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
5: Kételkedik az Európai Bizottság a legfrissebb országjelentésében, hogy a magyar nyugdíjrendszer sokáig fenntartható abban a formájában, ahogyan most látjuk azt működni. Ezért hívtuk el a nyugdíjszakértőt, Farkas Andrást. Jó reggelt kívánok, hogy megbeszéljük azt, hogy mi a baj vele, és mit kellene tenni.
6: Hát a magyar nyugdíjrendszer a sok sebből vérzik, de megnyugtatásként hadd közöljem, hogy működik. Tehát amikor olyanról hallunk, hogy a nyugdíjrendszer végveszélyben, meg összeomlás határán, ezek nem igazak. Magyar nyugdíjrendszer működik, a 2 millió öregségi nyugdíjas, meg a 400 000 hasonló ellátott minden hónapban megkapja az ellátását. Sőt, most az új kormányunk nagyon sok pozitív lépést tervez, és hát feltétlenül végre is hajt, legkésőbb jövő január 1-től, ami a minimál nyugdíj emelését jelenti, ami a szépkártya, nyugdíj a szépkártya bevezetését jelenti, és számtalan ilyen intézkedést terveznek, ami elsősorban a szegény nyugdíjasok helyzetének a jelentős javítását célozza, másodszorban pedig az összes eddig megítélt és a nyugdíjasok által élvezett juttatásnak a fenntartását biztosítja. 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj visszaépülése, a nők kedvezményes nyugdíjának változatlanul fenntartása.
5: Ez a nők 40.
6: Ez a nők 40, és hát persze majd a férfiak kedvezményes nyugdíjának a vizsgálata, ez is benne van a képletben.
5: De benne van az Európai Bizottság jelentésében is, hogy ezt nem javasolják.
6: Az Európai Bizottság az nem javasol ilyen tekintetben.
5: De benne van az Európai Bizottság jelentésében is, hogy ezt nem javasolják.

0: hogy ezt csináljon, azt csináljon, hogy szüntessenek meg valamit, vagy vezessenek be valami korlátozást.
1: Ugye ezt hallottuk az elmúlt években bőségesen, hogy mit akar Brüsszel ránk erőltetni. Igen, hát ez akkor sem volt ilyen
0: ez
1: módon
0: akkor igaz. Sem volt igaz. Persze. Javaslatokat fogalmaz meg, és az egésznek a lényege az brüsszeli szempontból, hogy fenntartható maradjon a magyar költségvetés, ne szaladjon el a hiány.
1: Mennyi lenne a férfiak 40?
0: Ez egy drámai kérdésváltás, de a férfiak 40 körülbelül egy olyan, nagyjából annyiba kerülne, mint a nők 40, egy picivel kevesebbe, mert a létszám kevesebb lenne, és egy picivel meg többe, amiatt, hogy a férfiak alapvető kereset, az átlag kereset, amit ki kell számolni egy nyugdíjhoz, az jellemzően 17%-kal magasabb. Tehát kevesebb embernek, de több nyugdíjat kéne fizetni, és akkor nagyjából ez is ilyen 500-600 milliárd közötti tétel lenne, ami egy jelentős plusz tétel a költségvetésben, hiszen már maga a 13. havi nyugdíj is egy 600 milliárdos plusz tétel, a 14. havi, ha visszaépül, az is egy 600 milliárdos plusz tétel, és a nők 40 is majdnem 600 milliárdba kerül, és ha erre még rájönne egy újabb, ilyen bűvös 600 milliárdos tétel, az már annyi plusz költést igényelne a költségvetéstől, aminek nincs járulékfedezete, tehát ez olyan, mintha egy szociális juttatást oda kéne adni, amit biztosan ki lehet persze a költségvetésben is különféle tervezési machinációkkal meg lehet teremteni a fedezetet, de nem biztos, hogy ez a hosszú távon fenntartható nyugdíjrendszernek a kulcsa.
1: És 1000 milliárdokkal dobálózunk, tehát azért azt ne felejtsük
0: annyit
1: el.
0: Annyit kell tudni, hogy 7000 milliárd forint fölött van már a nyugdíjkassa egy évben, ha ezeket a Tisza kormány által javasolt módosítások beépülnek jövőre a nyugdíjrendszerbe, akkor fölmehetünk 8000 milliárd forint környékére, és azért annál túlságosan sokkal többet csak akkor lehet költeni a nyugdíjakra, hogyha elindul a magyar gazdaság. Hogyha fejlődik gyorsan a magyar gazdaság, akkor az elkölthető pénzek is fejlődnek, mert a különféle járulék és adóbevételek növekedéséből meg lehet teremteni a fedezetet.
1: Nem az lenne a megoldás, hogy a nyugdíjakat alapvetően rendezzük, és próbáljuk különböző módokhoz kötve emelni. Mert hogy mindig abban gondolkodunk, mit adunk még mellé. Hát nem mellé kéne adni, hanem azt kéne mondani, hogy ennyi jár.
0: Ezzel tökéletesen egyetértek, csak ez egy nagyon erős kérdés, mert ez egy nyugdíjreformot igényel. De az első
1: attól meg mindenki menekül.
0: Attól mindenki menekül, mind politikai, mind gazdasági szinten, ugye annyi vitával jár, meg annyi mindent meg kell előtte oldani, hogy nehezen fognak hozzá a kormányok, de a kényszer úgyis majd rá kényszeríti valamelyik jövőbeni kormányzatot, amikor elkezd a nyugdíjrendszer finanszírozása valóban megnehezedni. Előre jelzem, hogy 2037-2038 lesz az az év, ameddig valamit kell csinálnunk a nyugdíjrendszerrel, mert amikor elindul a Ratko unokák legnagyobb létszámú évjáratainak tömege nyugdíjba, akkor a mai módon már nem lehet ilyen szinten finanszírozni a nyugdíjakat. Tehát ez még mindig több mint 10 év, úgyhogy emiatt még nincs az óriási sürgető nyomás politikai értelemben a kormányzatokon. Viszont amit meg lehetne csinálni, és gyorsan, hogyha nem ilyen külön juttatásokban gondolkodnánk, mint például a nyugdíja szép kártya, ami egy újabb olyan nyugdíjrendszeren kívüli elem és eseti juttatási elem, ami ugye adható, elvehető, bármi történhet vele, hanem ezt például az erre szánt összeget beépítenénk nyugdíjemelés révén a nyugdíjrendszerbe, az pont 5%-ponnyi nyugdíjemelés fedezetét teremti meg a szép kártya és ez a minimál nyugdíjemelési játék, és hogyha 5 vagy 6%-os emeléssel tudna gazdálkodni a rendszer, akkor ott meg lehet csinálni azokat a szociálpolitikai szempontokat is lehet érvényesíteni, hogy a szegény nyugdíjasoknak magasabb emelést adunk, a nagyobb nyugdíjasoknak meg kisebb emelést adunk. Erre itt van rengeteg példa az Unióban, legközelebb itt van, mint az osztrák példa, ahol sávosan oldják meg ezt a nyugdíjemelést, és itt egy kulcskérdés van, hogy nem csak ott lehet plusz pénzt teremteni a nyugdíjemelésre, hogy az eseti juttatásokat becsatornázzuk a nyugdíjasok által hosszú távon biztosan érezhető emelésben, hanem úgy is lehet plusz pénzt teremteni, hogyha mi nem csak a, és ez a legnagyobb gondja a magyar nyugdíjrendszernek jelen pillanatban, hogyha nem csak az inflációhoz kötjük a nyugdíjemelést, hanem valamilyen módon hozzá kötjük, modern európai módon hangsúlyozom, hozzá kötjük a reálkeresetek növekedését.
1: Ez korábban így volt, hogy a minimálbérhez volt kötve, és annak a növekményét kapta meg a nyugdíjas.
0: Volt ott sokféle, Magyarországon már mindent kipróbáltunk. Egyébként csak 2011-től, 12-től állt át az a rendszer, hogy kizárólag az infláció követő a nyugdíjemelés, ami ez az a automatikusan, törvényszerűen garantálja, hogy a nyugdíjasok lecsusszanak. A nyugdíjasok relatív elszegényedés,

0: az okozza, hogy a keresetek gyorsabban nőnek, de ezt nem követi a nyugdíjak emelkedése, az csak az inflációval nő. Ezért most az új rendszerekben azt csinálják, hogy az infláció növekedés mindenképpen odaadják a nyugdíjasoknak, hogy ne drámaian csökkenjen a nyugdíj értéke, ugye mert percek alatt el tud romlani a nyugdíj, hogyha nincs teljes mértékű
1: inflációkövetés,
0: mint látjuk. De az infláció mellett még most az új rendszerekben odaadják az előző évi reál kereset növekedésnek a felét, egyharmadát, attól függ, melyik országról beszélünk, de az összes környező országban a szlovákok, csehek, románok, mindenki átállt erre a típusú új rendszerre. Ezt nálunk is meg kéne.
1: Meg kéne, vagy van ilyen terve a magyar kormány részéről? Ugye, amit látunk, az az, hogy 125 ezer forintot mondtak ki Hajdanában, hogy annál kevesebb senkinek a nyugdíja nem lehet.
0: Ez 120.
1: 120.
0: Igen.
1: Hogyha a minimálbérhez kötnénk a hagyományos módon, akkor valami 129 ezer forint jön neki. Tehát, hogy igazán nem lenne kardinális a különbség, az a 9 ezer forint 120-nál számít.
0: De ez most más kérdésről beszélünk, mert persze, amikor meg kell emelni a nagyon szegény nyugdíjasok nyugdíját, amit mindenkinek szerintem támogatnia kell, mert 70-80 ezer forintból biztos, hogy csak az éhhalál felé vezet út. Tehát, hogyha fölemelnénk a minden, most egyelőre 120 ezer forint, aztán még ez változhat, mert én szeretném azt elérni, hogy a mindenkori mély szegénységi küszöbhöz kössük ezt a minimál értéket, ami a bonyolult számítás, de a KSH minden évben közli, nagyjából 140 ezer forint. Tehát pont a nullától 140 ezer forintig terjedő sáv az, ami a mély szegénységet gyakorlatilag garantálja a szegény érintetteknek. Úgyhogy ha ez a fölhúzása megtörténik a kis nyugdíjaknak, az független attól a általános nyugdíjemelési rendszertől, amiről most beszélünk, mert az az összes nyugdíjast érinti, és hogyha ott tudnánk egy ilyen változtatást elérni. Nem tudom, hogy a kormányzatnak a szándéka erre irányul-e, mert vannak erre utaló jelek a választási programban, hogy a 140 ezer forint fölötti részekben egyfajta differenciált nyugdíjemelést kíván megvalósítani. Ha ehhez hozzá tudjuk azt venni, hogy ne csak az inflációtól, hanem a keresetektől is függjön valamilyen módon a nyugdíj, akkor az jelentősen enyhítheti a nyugdíjas elszegényedést.
1: Farkas András, köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen.
1: Jön a híradó mindjárt, és aztán mi is visszatérünk a startra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar kémhálózat működött a brüsszeli állandó képviseleten, erre a megállapításra jutott az a hivatalos vizsgálat, amelynek egyik dokumentumát a Politico szerezte meg. Eszerint a hálózat tevékenysége 2015-ben erősödött fel Várhelyi Olivér irányítása alatt. A hírszerzésért felelős információs hivatalt ebben az időszakban miniszterként Lázár János felügyelte. A stúdióban Szent Ivány István.
2: Külpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm. Kezdjük ezzel, de majd a Velencei Bizottságról is szeretném kérdezni. A kampányban többször előkerült ez az ügy, a kampány egész végéig a DK hozta, hogy még Tiszás politikusokat is érint, meg Fideszes politikusokat is. Ugye most a Politico azt írja, hogy a bizottság vizsgálata arra jutott, hogy a magyar hírszerzők 13-tól kezdve dolgoztak uniós célpontokra, 15-től pedig sokkal észrevehetőbbé vált az addig diszkrét működésük, de konkrét személy döntéshozói szintű felelősségét nem állapították meg. Akkor ez ennyi volt tulajdonképpen, ez a kémbotrány?
3: Igen, tehát ez a jelentés, ami most készült el, és amit a Serafin biztos ismertetett, azért az rögtön jelzi a bevezetőjében, hogy nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, hogy tényleges nyomozást folytasson, ő összegezte azt, amit úgy nagyjából eddig is lehetett tudni, tehát ebben új információ igazából nincs, nem tudták igazából emiatt, tehát nem hallgattak ki senkit, nem volt semmiféle gyanúsítás, ezért nem tudtak a dolog mélyére jutni, tehát ugye a legfontosabb kérdés a bizottság szempontjából...
2: De bocsásson meg, akkor ez azt jelenti, hogy nincs eszköze az Európai Uniónak, hogy egy kém tevékenység folyik, hát akkor nyugodtan folyjon továbbra is, mert egyébként semmi eszközük, hogy kivizsgálják.
3: Sajnos ebben önnek igaza van. Tehát nincs önálló elhárító kém hírszerzői tevékenység az a bizottságnak. A Serafin biztosnak van egy belső biztonsági feladata, ő felügyeli egyébként az Olafot is, tehát a csalás elleni hivatalt, de igazából nyomozást folytatni, vagy elhárító tevékenységet folytatni nem tud. Igaza van önnek, ez csalódást keltő ebben az értelemben. Ugye itt a legfontosabb tét az volt, hogy a bizottság ma is meglévő magyar tagja érintette ebben, vagy nem, ugye Várhelyi Olivérről van szó, aki akkor még, amikor ez a kémtevékenység folyt, akkor ő munkatárs volt, tehát ő később lett nagykövet. Ugye azt mondják, hogy 16-ig nagyon intenzív volt, és 18-ig tartott az ő tudomásuk szerint ez a kémtevékenység. Ők ezt abból vonják le, hogy meddig voltak magyar hírszerzők a ismert magyar hírszerzők a külképviseleten. Ugye a Várhelyi Olivérnek az az álláspontja, hogy ő nem tudott semmiről.
2: Ő tagadta ezt.
3: Tagadta ezt, von der Leyennek is elmondta, hogy ő erről nem tud semmit, semféle. Most formailag ez úgy van valóban, ugye hát én is voltam nagykövet, hogy a nagykövetet a konkrét tevékenységről a hírszerzők nem tájékoztatják. Azt tudja, hogy vannak hírszerzők, és hát lehetnek információja arról, hogy azok mit csinálnak, de konkrét tájékoztatás nem kap az ő tevékenységükről, mert nem ő, többen az ő munkájukat nem ő felügyeli. Ebben az időszakban egyébként Lázár János felügyelte a hírszerzőket, akit rá meg is kérdeztek még a korábbi időszakban, amikor kirobbant a botrány, és nagyon talányosan úgy válaszolt, hogy ő ugyanerre nem emlékszik, de ha ezt tették, akkor ez az ország érdeke volt, és ez nagyon jól tették. Tehát ebből az derült, hogy ez tulajdonképpen a kormány szándékaival egybevágódó tevékenység, amit folytattak. Ugye az, amit eddig tudtunk, azt erősítette meg ez a jelentés is, hogy magyar munkatársakat kerestek meg, és próbáltak beszervezni együttműködési nyilatkozatot aláíratni velük, de több munkatárs jelezte a bizottság felé, hogy ez van, és amikor a botrány kipattant, akkor a bizottság tudomása szerint ez a tevékenység megszűnt. Ennyit tudunk.
2: Hát akkor ez lezárult ez az ügy, nyilván innentől kezdve nem fogunk tudni más.
3: Az új kormány ilyen tevékenységet nem folytat, mert azért ez elég nagy felháborodást váltott ki, hogy a szövetségesek körében ez nem szokás, hogy nyíltan hírszerző tevékenységet folytassanak.
2: A Velencei Bizottság, ugye itt járt a delegáció, Sólyog Tamás fordult a hivatalhoz, az eltávolítása miatti alaptörvénymódosítás miatt mit csinált? Mit csinál ilyenkor a bizottság? Ugye találkozta, annyit tudunk, hogy találkozott az államfővel is, és találkozott Magyar. A Magyar Péterrel is, Ruf Bálinttal, tehát a kormány küldöttségével is. Mi történik ilyenkor?
3: Hát ez egy több egy helyzetfelmérés, hogy mi történik, tájékozódó látogatás. Ők a következő időszakban fognak döntést hozni. Nincs határozott határideje, de hát azt ígérték, hogy viszonylag sürgősen, hiszen az ügy maga az sürgős, állásfoglalást fognak közé tenni. Hát ennél többet nem nagyon tudunk róla. A Velencei Bizottság az egy nagyon fontos szerve az Európa Tanácsnak, tehát nem az Európai Unióhoz tartozik, hanem a Strasbourg Európa Tanácshoz, ami javaslatokat, állásfoglalásokat fogalmaz meg. Tegyük hozzá, hogy az előző magyar kormánnyal kapcsolatban 7 alkalommal is fogalmaztak meg állásfoglalást, és egyiket se fogadta el az előző kormány. Most ez azért nagyon érdekes, hogy odafordult, illetve nem a kormány fordult, hanem Súlyog Tamás, de hogy odafordultak a Velencei Bizottsághoz. Tehát ennek nincs kötelező ereje, hogy mit fognak mondani, de nyilván ez politikailag használható, ennek van egy morális súlya. Egyőre én nem tudom megítélni, hogy hogy fognak állást foglalni, mert ugye itt két szempont ütközik egymással. Van egy tisztán jogpozitivista szempont, ami azt mondja, hogy van egy jogpozitivista szempontból legitimen megválasztott köztársaság elnök, és ezt el akarják mozdítani. A másik szempont viszont az, hogy megnézik, hogy milyen volt a természete az előző kormányzatnak, és hogy az valójában ténylegesen legitim volt-e demokratikus szempontból, tehát az ő döntései azok legitimnek tekinthetők-e. Ugye a magyar kormány arra hivatkozik, hogy itt egy jogállamisági forradalom zajlódott le. Ez ismerős állásfoglalás, a második világháború után Németországgal kapcsolatban fogalmaztak így, hogy hogy ugyan sokan törvényesen jártak el a náci törvények szerint, de hogy az önmagában nem volt törvényes rendszer, tehát nem számít törvényszegésnek, ha ezeket az embereket felelősségre vonják. Ugye sokan arra hivatkoztak, hogy én a törvényeket követtem és fogadtam el. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy mi lesz itt az állásfoglalás, elfogadják-e a magyar kormány álláspontját, mi szerint itt egy jogállamisági forradalom van, egy többen nem legitim rendszer döntéseit változtatják meg annak érdekében, hogy létrejöjjön a jogállam, mert akkor ezt úgy fogják elfogadni, ez helyes, vagy pedig úgy ítélik meg, hogy itt megsértettek egy jogállami alapelvet, azt, hogy megválasztott elnököt tulajdonképpen hát vitatható indoklással, mert indoklás azért van, eltávolítani.
2: A sürgősség az mit jelent általában, ezt lehet tudni? Magyar Péter azt mondta, hogy egyrészt üdvözölték az alkotmányozási folyamatot, és lezajlott a társadalmi párbeszéd, ugye nem csak ebben az ügyben van alkotmányozási, vagy alaptörvény módosítás, hanem másban is, és jövő héten vagy utána elfogadják.
3: Igen.
2: Tehát lehet, hogy előtte elfogadják, mielőtt véleményt mondaná a Velencei Bizottság. Tehát a sürgősség az mi, egy-két nap, vagy egy-két hét, vagy egy hónap?
3: Hát ennek nincs határideje, de a sürgősség azt tudom, hogy azért minél hamarabb. Hát minél hamarabb szoktak ilyenkor, ilyen esetben, mert ugye itt...
2: De ez lehetséges, hogy annyira hamar, hogy jövő héten meg lesz akár?
3: Én ezt nem zárom ki. Jövő héten nem zárok, mert ezért is jöttek el ide, ez egy tényfeltárgyú küldöttség volt, és ez alapján levonják a konzekvenciákat, és hát ezen ki fognak adni egy ajánlást. De hangsúlyozom, ez egy ajánlás, amit vagy megtart a kormány, vagy nem.
2: De most milyen, ha mondjuk azt ajánlják, hogy ne így, vagy módosítást javasolnak, akkor milyen üzenete van, hogyha azt az új kormány nem tartja?
3: Nyilván nem, az nem lenne jó a kormány számára, mert azért az egy kikezdené, és méghozzá egy nem hazai ellenzék által befolyásolt szervezet álláspontja alapján, hanem egy nemzetközileg elismert fontos szervezet alapján kikezdeni az alapjait a döntésnek, de jelzem, hogy az előző kormány sem vette figyelembe egyetlen egy alkalommal sem a Velencei Bizottság ajánlásait. Tehát,
2: igen, mindig meg is kapta érte magáit a jogvédőktől egyébként.
3: Természetesen.
2: Soha nem foglalkozott a Velencei Bizottság ajánlásaival. Utolsó dolog, nagyon rövid időnk van már, Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke, ugye azt mondta egy műsorban, hogy szerinte Orbán Viktor bukása óriási csapás az európai szélsőjobbnak. Valóban Orbán Viktor lett volna az egész európai szélsőjobb iránytűje, ahogy ő fogalmazott, és valóban lejtmenetben van-e, mert hogyha Németországban az AfD-t nézzük, akkor pont az ellenkezője látszik a kutatásokból.
3: Igen, én is egy kicsit túlzónak érzem azt, amit Manfred Weber mondott, de azért annyiban igaza van, hogy ez egy súlyos, hogy ez egy csapás a nyugat európai szélsőjobb oldal számára. Ugye Orbán Viktor, ezt ne tagadjuk, a szélsőjobb oldalnak egy ikonja lett. Ikonja volt elsősorban azért, mert azt létezése azt bizonyította, hogy ezekkel a szélsőséges nézetekkel is lehet valaki sikeres, négyszer újra választották, európai vezető volt, és ez adott neki egy nemzetközi súlyt. Ráadásul Orbán Viktor hát nagyon komoly finanszírozója és támogatója volt a nyugat-európai szélsőségeseknek. Tehát nem csak egyfajta politikai inspirációt jelentett, hanem közvetlenül anyagi támogatást tudott biztosítani. Hát tudjuk, hogy Marine Le Pennek, a Vox pártnak hitelekkel és egyebekkel. Egyfajta inkubátor volt. Hát így föntartott egy csomó intézetet, intézményt itthon és Brüsszelben és máshol, ahol ezek az emberek kifejtették a nézeteiket, magas ösztöndíjakat kapni. Tehát mindenképpen ez egy súlyos veszteség, de hogy ettől valóban össze fognak-e omlani, ezt én azért nem látom. Azt látom, hogy most szeretnének egy kicsit távolságot tartani Orbán Viktortól, tehát ez látszik a Le Pennen is, meg másokon is, hogy azok nem mi vagyunk, azt ő elrontotta, mi mások vagyunk, főleg amiatt, hogy most már azért nagyon előtérbe kerülnek a korrupciós ügyek, és ezek nem néznek ki jól.
2: Köszönöm szépen, hogy itt volt.
3: Köszönöm szépen, és a lehetőséget.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsor ajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható a villamos pályakarbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Bütl Ferenccel folytatjuk, közgazdász egyetemi oktatót kerestünk. Jó napot kívánok, szervusz!
3: Jó napot kívánok, szervusz!
2: A Medián azt mérte, hogy Magyarországon elsöprő a támogatottsága az euró bevezetésének, ami azért is érdekes éppen most, mert hogy az új kormány szintén elsöprő erővel indult neki ennek az útnak. Bejelentkezett, bejelentette, tárgyalásokat folytat, kritériumokat szab meg, és ha minden igaz, akkor egy pályát is leír majd, aminek a végén csatlakozhatunk az euróvezethez. Na ez mind nagyon szép, csak ennek ára van. Erről is beszéltünk már ebben a műsorban, sok teendőnk van azért, hogy elérhessük ezt a célt. Igaz?
3: Ez így igaz. Annyit hadd jegyezek meg kommentálva ezt a hivatkozott népszerűségét ennek az ötletnek, ugye az euró bevezetésének Magyarországon, hogy azért ez viszonylag régóta egy erős támogatottságú téma. Tehát én nem nagyon emlékszem olyan felmérésre az elmúlt 20 évből, amelyik ez 60% alatt mérte volna. Tehát itt mindig is, amióta létezik az euró, attól kezdve, és visszavezethetjük ezt a, nem tudom, a német márka iránti erős bizalomra akár, de amióta euró van, azóta mindig is erős volt a bizalom Magyarországon az euró iránt, és nyilván ebben benne van a forintnak akár a 90-es évekbeli magasabb inflációs időszaka, vagy a mostani adatban benne van akár a 2023-as magasabb inflációs időszak, tehát sok minden szerepet játszhat, de mindig is erős volt ez a, ennek a támogatottsága Magyarországon. És valóban, ahogy mondja, hát jó sok teendő van addig, amíg ténylegesen csatlakozni tudunk. És még egy adalék, hogy ugye lehet mondjuk úgy alibiből elvégezni ezeket a teendőket, látszatra vagy látszólagosan megfelelni kritériumoknak, ezt láttuk Görögország esetében, hogy hát ennek aztán később megvan a böltje, sérülékeny lesz az ország pénzügyi értelemben, úgyhogy valószínűleg nem érdemes csak úgy tessék-lássék és alibiből elvégezni a házi feladatot, hanem tényleg el kell végezni a házi feladatot.
2: Hogyha azt vesszük alapul, hogy a görögöknek hogy sikerült, akkor az nem túl jó referencia. A szlovákok talán egy fokkal közelebb állnak hozzánk, és hát azért az ő történetük némi buktatók átlépésével hosszasan sorolhatóan sikertörténet.
3: Ez így van. Fontos azt is látni, hogy egyébként, hogy mondjam, az euró önmagában nem garancia semmire, ami az állam működését, vagy az állami gazdaságpolitikát jelenti. Az eurónak nagyon sok előnye van, de azért azok az előnyök alapvetően a piaci szereplőknél csapódnak le, részben akár a lakosságnál is lecsapódhatnak, de hogy az állam jól működik-e, vagy a gazdaságpolitika jól működik-e, az nem az eurón múlik. Tudunk olyan országot mondani, például Csehország vagy Lengyelország, ahol nem euró van, nem is nagyon merül fel az elmúlt években, hogy bevezessék az eurót rövid távon, de mégis példaértékűen jól működik az adott ország gazdaságpolitikája, és tudunk olyan országot mondani, ahol meg euró van, de hát azért a gazdaságpolitika azért az elmúlt években inkább döcögősebb volt, nem tudta kihasználni azokat a lehetőséget, egyébként részben Szlovákia is ide tartozik, nem teljesen, de bizonyos szempontból igen, de akár lehet mondani dél-európai országokat ezzel kapcsolatban, hogy hiába van euró, azért vannak gazdaságpolitikai problémák, tehát ezt fontos látni, hogy az euró egy gazdaság számára alapvetően a gazdasági szereplőknek lehet jó, ott jelentkezik nagyon sok előny, de hogy mondjam, az országot működtető politika, a gazdaságpolitika szempontjából egyéb követelményeknek kell teljesülni ahhoz, hogy jó kormányzás legyen, vagy nem teljesülni, és akkor rossz kormányzás lesz. Az euró az nem garancia a jó kormányzásra.
2: Magyar Péter ma reggel közölt egy Facebook posztban, gondolom a most elindult parlamenti ülésen is szóba fog ez kerülni, hogy sokkal rosszabb állapotban kapta meg az ő kormánya a magyar gazdaságot, mint ahogy azt Orbán Viktorék állították korábban, és ehhez számokat is csatolt, miszerint is például 8%-os lenne a költségvetési hiány, hogyha nem érkeznénk meg az uniós pénzek, amiket nyilván nem azért kapunk, hogy a költségvetési hiány csökkentsük, de hát mégiscsak számszakilag ez megtörténik általában. Ez a 8% ez nagyon kiugróan, nagyon-nagyon soknak tűnik, és hát ehhez képest volt egy szinte nullás növekedés, tehát nem növekedés. Ez így együtt hogy lett volna folytatható az Orbán kormány számára, hogyha minden marad a régiben?
3: Ez nagyon jó kérdés. Ugye sok közgazdász azt mondta a választások előtt, hogy bizonyos értelemben akár Tisza kormányunk lesz, akár Fidesz kormányunk lesz, mindenképpen valamilyen kiigazítás várható, hogy az egyik esetben a kiigazítás az inkább a kiadási oldalon jelentkezik, de azt mondja, hogy bizonyos kiadási tételeket kihúzok, nincs szükség szuverenitásvédelmi hivatalra és az ő költségvetési sorára, központi költségvetésben, stb. Illetve az uniós források érkezése a bevételi oldalon jelenti a kiigazítást. A másik esetben hát valami kreatív ötlet, gondolom már ott lapult valakinek az íróasztalában ezzel kapcsolatban. Ugye itt azért a Fidesz gazdaságpolitikáját, illetően a korábbi években azt láttuk, hogy valamilyen különadó, valamilyen extra profit adó, valamilyen olyan adó, amiről ugye az a kommunikáció, hogy ezt a lakosság majd nem fogja érezni, mert csak azt a szektort érinti. Történik, ugye ez az én sejtésem, hogy valami ilyesmi következett volna be, hogyha a Fidesz viszi tovább a kormányrudat, illetve hát el tudom képzelni, hogy esetleg olyan típusú hitelfelvételek hiányfinanszírozás szempontjából olyan hitelfelvételek tervek lehettek, ami inkább Kína felé távol kelet, vagy akár közel-keleti országok felé devizakötvény kibocsátás, vagy Egyesült Államok, ugye a sokat emlegetett pénzügyi védőpajzs kapcsán lehetett ilyen tapogatózás. Tehát szerintem, hogyha a Fidesz ment volna tovább, akkor is lett volna kiigazítás, csak akkor inkább ez a szokásos különadók, illetve hiányfinanszírozás devizakötvény kibocsátása.
2: Most viszont ugye nem a Fidesz van, itt van a Magyar Péter által vezetett kormány, itt majd augusztusra ígérik azt, hogy lesz egy új költségvetése ennek az évnek, amely nagyjából szembenéz a valósággal, és októberre a következő költségvetést. Az, hogy mi várható erre az évre az új költségvetésben, azt gondolom nagyjából azt leírja, hogy nincs pénz, de meg kell próbálni valahogy kihúzni. De a következő évi költségvetés vajon miből tud kiindulni egy ilyen nehéz helyzetben?
3: A következő költségvetésre vonatkozóan, ami talán a két legfontosabb elem, az az egyik oldalon, ugye az Európai Uniós források beérkezése, a beinduló programok, ugye itt már így körvonalakban látjuk, hogy az RRF-nél, ugye a Magyar Fejlesztési Bankon keresztül lesz nagy tőkejuttatás, ugye a gazdaságfejlesztési tárcától jött a szélerőmű kapcsán, hogy majd lesz, nem tudom, hány száz milliárdos pályázat. Tehát ezek a források, ezek gazdasági növekedést eredményeznek. Tehát az mindenképpen egy fontos eleme a következő évi a 27-es költségvetésnek, hogy ott már lehet érdemi gazdasági növekedésre számolni, ami 3% körüli gazdasági növekedésre szerintem lehet számítani, ami ugye a bevételi oldalon forrás többletet jelent. A másik pedig, hogy ami egy vállalt feladat, és amit a pénzügyminisztériumnak produkálni kell, hogy az SZIA oldalon ugye az adókulcsok csökkentése az alacsonyabb kereseti kategóriákban, és talán ezt egyébként ellentételezendő, bár ugye nem látjuk még pontosan, hogy mi mennyibe kerül, vagy mi mennyit hoz, a másik oldalon pedig a vagyonadó bevezetése, amiről én egyébként nem vagyok biztos, hogy a 2027-es költségvetésben már teljes mértékben meg fog jelenni, de azt gondolom, hogy legalábbis valami irányt, valami nagy vonalakban valami hát utat kell, hogy mutasson a pénzügyminisztérium meg a költségvetés arra nézve, hogy akkor ezt hogyan is képzeljük el majd.
2: Böttl Ferencnek pedig köszönöm szépen, hogy segített nekünk ezt elképzelni, még nem vagyunk ott, de majd képzelődünk. Az nekünk jól szokott menni a magyar gazdaság fejlődéséről, ezt hallgatjuk hosszú évtizedek óta. Ugye még emlékszünk rá, hogy Ausztriát mikorra fogjuk elérni, azt hiszem 2030 volt a dátum, hát van még addig 4 évünk hátha. De ha nem, akkor majd egy következő dátumot találunk, igaz-e?
3: Így van.
2: Köszönöm.
3: Én is.
2: És köszönöm az önök figyelmét is, kedves hallgatók, ez volt ma a Gazdasági Magazin, itt a Spirit FM-en, Róna Jégon vagyok, Meszlény Zsófia volt a szerkesztő, viszont hallásra. Mondd meg.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Vízhiány egy csomó településen, ez ma reggel is téma volt a parlamentben, Magyar Péter is szóba hozta a takarékoskodás fontosságát, ne most mossunk autót, ne locsoljuk a kertet, amikor ivóvízzel tesszük, mert nincs elég ivóvíz. Hogy mennyire nincs, ez iránt érdeklődöm Magyar Ábel Ágnesnél, a Vízkoalíció tagjánál. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: És furcsa módon rögtön azzal kezdhetem, hogy nem is nagyon értem, hogy miért éppen a Pest vármegye az, ahol egy csomó településen vízkorlátozás van. Miért Budapest környéke a legnehezebben ellátható terület?
2: Mindjárt mondom ezt is, ugye ez nagyon fontos, hogy évek óta a Vízkoalíció egyébként évek óta kongatja a harangot, hogy ez komoly problémák lesznek. De nyilván ez addig nem nagyon lesz nyilvánvaló a lakosság számára, amíg folyik a csapból a víz, és ugye ez most érkezett el, hogy nem folyik. És igazából nem csak vízszegénység van az országban, hanem víztudás szegénység is, és mondjuk az elmúlt 10 évben hát a közmédia nem túl sokat tett azért, hogy ez megváltozzon. Ami a Pest megyét illeti, ugye itt nőtt az elmúlt 10 évben a legnagyobb mértékben a vízfogyasztás. Nyilván ez a lakosság létszámának emelkedésével is összefügg, ez 36%, ez óriási. Az elmúlt 10 év olyan szempontból fontos, hogy hát ez nem pontosan a rezsicsökkentés óta, de nagyjából, tehát az ugye 13 éve 2013-ban történt, tehát mióta igazából nincs értéke számunkra a víznek, azóta országos átlagban is 16%-kal nőtt a vízfogyasztás, de ebből Pest megye magasan kiemelkedik. Ugye ennek a belső gazdasági vándorlás, tehát az agglomerációba költözés, véleményünk szerint az elhibázott családtámogatási rendszer és az előző kormány elhibázott családtámogatási rendszere is oka, tehát több összetevőből adódik ez össze, de azért több megyében is átlag feletti egyébként a fogyasztás növekedés, tehát ilyen 20-30%-os.
1: Itt igazából egyébként függetlenül attól, hogy igen, az agglomeráció hogy ugrott meg és növekedett az elmúlt években, van egy egyszerű kapacitás hiány, tehát egészen egyszerűen nem győzi a rendszer ellátni, vagy azért itt vannak más jellegű problémák is?
2: Hát nyilvánvalóan van egy egyértelmű kapacitás hiány, hiszen ez a vízvezeték hálózat az agglomeráció kis településein, ami kiépült így a 70-es, leginkább a 70-es, 80-as években, az ugye nem ekkora lakosság számra épült ki, tehát lassan képtelen ellátni ezt a mennyiségű embert a szolgáltató tiszta ivóvízzel, és ugye a szolgáltató sajnos nem tudott fejleszteni, hiszen a 2013-as rezsicsökkentés ugye azt jelenti, hogy mi nem fizettük meg a víz valós bekerülési árát, tehát amennyibe az kerül a szolgáltatónak kitermelni, megtisztítani és eljuttatni az otthonainkba, és ugye ezt nem tette bele az állam se. Az is ugye a mi pénzünk lett volna, csak az egy másik zsebből került volna oda. Ezért a szolgáltatók az elmúlt 13 évben fokozatosan a forráshiány miatt ugye visszavettek a fejlesztéseikből, tehát nem tudtak se fejleszteni, se rekonstrukciót végrehajtani, és ugye ezt pontosan tudjuk, hiszen a Vízkoalíció ugye évente készít egy ilyen tanulmányt, amiben felméri ezeket az állapotváltozókat az ország különböző szolgáltatóinál, hogy nagyon komoly problémák vannak, tehát teljesen leamortizálódott a vízhálózatunk, nagyjából 25%-os az éves vízveszteségünk, tehát a kitermelt ivóvíz negyede elfolyik, van körülbelül évi 100 000 csőtörés Magyarországon, és hát a felújítási ciklus átlagban a 2023-as, ezek a legutóbbi publikált adataink, 280 év, ami ugye ahhoz képest, hogy nagyjából 80 évre van kalibrálva egy ilyen vezetéknek, vagy egy ilyen csőnek az élettartama, az óriási, de tudjuk, hogy vannak az országban olyan területek, ahol ez 10 000 évnél is több, tehát hogy ez egészen szürreális. Tehát az utóbbi években a vízszolgáltatók gyakorlatilag a túlélésre koncentráltak.
1: Amikor a DRV közleményét olvassa az ember, amely arról szól, hogy az is elképzelhető, hogy maga a DRV rendszere mondja fel a szolgálatot, és hát akkor lehet, hogy több napig nem lesz víz, úgyhogy már csak ezért is arra kérik az ott élőket, a szolgáltatási területen élőket, hogy takarékoskodjanak, akkor szerintem sokan nem értik, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy nincs víz, és akkor most megáll a rendszer, hanem hogy tönkre is mennek a berendezések, amelyek ugye próbálnak vizet adni, de nem tudnak, mert nincs.
2: Hát igen, ugye itt több összetevős a probléma, ugye egyrészt szivattyúk működnek, amik egyébként ugye villamos energiával működnek alapvetően, vagy hát valamilyen energiával is. Ezt az előbb nem is mondtam, de ugye az energiaárak is jelentősen emelkedtek az elmúlt 10 évben, ami hát számunkra nem érzékelhető lakossági fogyasztók számára, de ez a szolgáltatók számára ugye igen, hiszen ők nem rezsicsökkentett áron kapják ezeket. És ugye a vízmedencék, tehát a szolgáltató megtölt különböző tároló medencéket, és ugye abból kerül a vezetékhálózatba a víz, és ott kellő nyomásnak kell lennie. Na most, hogyha a tároló medencékben nagyon alacsony a vízszint, akkor ezt nagyon nehéz létrehozni, és ugye kellő nyomás nélkül pedig nem tud eljutni a víz. És nyilván ez magukra az eszközökre is hatása van, amik egy rendszerszerű normál működésre vannak, gondolom, tervezve. Tehát egy ilyenfajta anomália esetén nem tudnak elégségesen működni. Az, hogy egyébként ez milyen típusú meghibásodást okoz, nyilván ennyire nem vagyunk szakértők, tehát ezt a vízszolgáltatók tudják mondani, de elmondani, de az egyértelmű, hogy ugye ilyenkor látványosan csökken a tárolómedencékben a vízszint, és ez ugye hatásra van arra, hogy milyen távolságra, milyen mennyiségű vizet, milyen nyomással képesek eljuttatni a szolgáltatók.
1: A Karácsony Gergely-féle javaslattal, a főpolgármester javaslatával nyilván találkozott. Ez egyébként a mostani kánikula és az óriási problémák előtt született, ezt még valamikor június közepén tette ezt a javaslatot Karácsony Gergely a vízdiak sávos rendszerre való változtatásával. Mondván, hogy Budapesten van egy nagyon komoly hálózati vízvesztesség, ez jelentős pazarlás, bár ahhoz képest, amilyen országos szinten van, még nem is annyira vészes. De muszáj lenne bevételeket szerezniük a szolgáltatóknak, és éppen ezért vissza kellene adni a településeknek a vízdíjak meghatározásának jogát. Ez lenne az első pont. Mit gondol erről?
2: Hát ugye ez egy nehéz kérdés, hiszen eltérőek a vízdíjak országosan, és azért eltérőek, mert eltérő a víz kinyerésének a költsége is országosan. Tehát van, ahol, tehát Budapesten ez nem olyan drága, de van olyan terület, ahol ez jóval költségesebb. Tehát, hogyha ez egységesítve lenne, akkor nyilvánvalóan kompenzálni kellene azokat a településeket, akik emiatt ugye többlet díjfizetésére kényszerülnek. Tehát ez egy megfontolandó kérdés. Mi inkább a sávos vízdíjjal foglalkoztunk, és egyébként a vízkoalíció már az előző követelés listájában, a bakancs listájában is megfogalmazta ezt az igényét, vagy ezt a követelését, amit érdemes lenne megfontolni, és hogyha visszaemlékszik, akkor ilyen, hát az elmúlt években többször felröppent ez a sávos vízdíj kérdés, szerintem ezeket az előző kormányzat szellőztette meg, de aztán mindig nagyon gyorsan le is került a napirendről, valószínűleg ez így borzolta a választói kedélyeket, és a mi bakancs listánkban ez megfogalmazódott, hogy ezen el kellene gondolkozni, és nagyon fontos lenne megfontolni, hogy milyen módon vezethető ez be, és a most tavaly megjelent vízminimumunkban is szerepel ez a pont, hogy a sávos vízdíj bevezetése az sürgősen szükség lenne rá, illetve társadalmi egyeztetés kellene, hogy megelőzze. Ugyan nem pont, és szerintem egyébként nyilván kommunikálunk a fővárossal, hiszen ugye a nem lakossági fogyasztók vízdíj emelése kapcsán is ugye a MEG háttér adataira kíváncsiak lettünk volna mi is, nem csak a főváros, amit ugye aztán 30 évre titkosított az előző kormányzat, és így nagyon nehéz látni azt, hogy mennyi a valós bekerülési díja a víz kitermelésének, tehát mondjuk egy köbméter víznek, és ilyen ugye kommunikáltunk, tehát nyilván eljuthatott a mi javaslatunk a fővároshoz is, mi azért reméljük, hogy ez valamennyire ott van ebben a javaslatban, amit Karácsony Gergely megfogalmazott. Mi akkor is azt fogalmaztuk meg, és a mostani programunkban is az szerepel, hogy itt a szociális szempontokat nagyon fontos lenne figyelembe venni, és Karácsony Gergely is beemelte ezt a pontot, ami egyébként a vízszegénységgel kapcsolatos követeléseink között nálunk is szerepel, hogy ugye a vízhez, tiszta, egészséges ivóvízhez való jog az egy alapvető emberi jog, és ezért nagyon fontos lenne, hogy legyen egy ilyen vízminimum, ami akár ingyenesen járna szociális szempontok alapján. Ez egyébként nálunk 30 liter per fő per nap, tehát ez tényleg elenyésző ahhoz képest, amennyi egy magyar átlag fogyasztó fogyasztása, ami ugye napi 100 liter körül van, 110. Illetve nagyon fontos lenne, és ezt még nem hallottuk viszont, hogy legyen egyfajta differenciálás a nem lakossági fogyasztók esetében is, hiszen itt vannak közfeladatot ellátó intézmények, kórházak, iskolák, hajléktalan szállók, stb. És hát vannak piaci szereplők mondjuk, és akkor vegyük az akkumulátorgyárakat, de nyilván mások is, tehát teljesen eltérő ugye az a társadalmi hasznossága a dolognak, vagy fontossága, ami ugye meghatározhatná azt, hogy milyen vízdíjat fizetnek. Nyilván ez a nem a lakosságit érinti, csak azt gondolom, hogy ez is fontos, ugye, tehát nálunk a sávos vízdíj kapcsán mi erről is beszélünk.
1: Hát és egy szó, mint száz, legvégül is meg most ebben a kánikulában ne csöpögtessünk fölöslegesen vizet a csapból, ne folyassuk a medencébe, ne most mossunk autót, és nem feltétlenül kell a füvet éppen most napközben a tűző napon locsolni. Ezek fontos dolgok, hogy vigyázzunk arra, hogy másnak megjusson ivóvize, meg fürdésre elegendő. Magyar Ábel Ágnes, a Vízkoalíció tagja, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm szépen én is, viszont hallásra.
0: Best of adást hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: beleszeretek.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Ingatlan piac a következő témánk, átvették a fiatalok a lakáspiacot, a 30-asoké a főszerep, így szól egy cikk címe, ennek megyünk utána és próbáljuk értelmezni, az mit jelent, hogy ők átvették a lakáspiacot. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője a vonalban, jó napot kívánok, szervusz!
3: Jó napot kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: Szóval a 30-as korosztály élt a lehetőséggel és a Start Plus állította eséllyel, és igenis beszálltak a lakáspiacba?
3: Igen, ugye az az érdekes, hogy az otthon start programnak a jellemzői, a piacalakító tényezői közül mondjuk az árfelhajtó hatás az már kikopott, ugye egy éve van körülbelül velünk az otthon start, ugyanígy kikopott az viszonylag hamar a kereslet növelő hatása, de az, hogy a vevők szerkezetét tartósan meghatározza, az itt van továbbra is, és valószínűleg itt is marad, és az ugye azt eredményez, hogy a fiatalok vásárolnak zömében.
2: Van itt egy érdekes adat, a 20-as éveikben járók a legkevesebb pénzzel rendelkezőket, ez mondjuk teljesen logikus, de az 50 fölötti lakásvásárlók szintén, az miért van?
3: Hát az 50 fölöttiek vásárlása az tipikusan élethelyzetbeli változás, tehát vagy válással összefüggő, vagy egy olyan élethelyzet, amikor nagyobbba vagy kisebb ingatlanba kell költözni, és a forgalom növekedés itt ebben a korosztályban emiatt lehet erőteljesebb.
2: A fiatalok előre gondolkoznak, vagy megveszik a legkisebbet, amit meg tudnak fizetni?
3: Hát most ugye ebben a közleményünkben is benne van, hogy azt látjuk, hogy viszonylag nagyobb ingatlanokban is gondolkodnak a fiatalok. Korábban főként ugye a fővárosban az volt, hogy a garzonokat, minilakásokat keresték, amíg nincsen baba, addig ez teljesen jó is. Most azt látjuk, hogy az OSP-nek volt egy olyan hatása is, és ez megint csak tartósan itt van a piacon, hogy abból a fajta anyagi többletből, amit jelentenek ezek a támogatott hitelek, abból megpróbálnak nagyobb ingatlanokat vásárolni, és ez látszik Budapest szerte is. Ha egy országos átlagot nézzünk, akkor 70 négyzetméter környékén van az, amit a legfiatalabb korosztály most már keres, tehát nem feltétlenül a garzonok.
2: Jól gondolkoznak? Már a tekintetben is, hogy ugyan araposan eladósodnak nyilván egy 70 négyzetméteres lakással, de közben meg később egy kicsiről nagyobbra váltani lehet, hogy még nagyobb teher?
3: Igen, az nagyon nehéz. Hát akár a személyes példámat is tudom hozni, hogy kellett nagyon sok tényező ahhoz, hogy a kis garzon lakásból aztán ezt csak tudjak váltani egy nagyobb, amikor már nem egy-két gyermek volt, hanem kettő. Úgyhogy szerintem jól gondolkodnak. Akinek megvan a lehetőség erre, az mindenképpen érdemes már nagyobban gondolkodni, hogyha bővül a család, akkor legyen egy ilyen vészhelyzeti forgatókönyv.
2: Az új építésű lakásokban nagyon sokan bíztak, hogy mert hogy megvannak az értékhatárok például a Start Plushoz, tehát ezek lent is tartják az új építésűek árát. De közben meg ugye elkezdjük kinőni árban és a méretben ezeket az értékhatárokat. Ez mennyire befolyásolja a piacot? Tehát mennyire lett drága az új építésű mégis?
3: Hát alapvetően nagyon drága, és ugye vannak olyan kerületek, ahol eleve nem fért be az otthon start keretei közé. A legtöbb budapesti kerület ilyen, külkerületek, illetve agglomerációban viszont az egy érdekes trend, hogy a beruházók egyre inkább úgy

0: terveznek már új projektekkel, hogy mindenképpen beférjen a 1,5 milliós értékhatárhoz az új építésű ingatlannak a négyzetméter ára. Tehát, hogy ha tartósan itt marad, és ilyen feltételek mellett marad az OSP, akkor várható, hogy ez a folyamat is itt lesz, és tartósan 1,5 millió forint alatt lehet tartani ezeket az új építés ingatlanoknak a négyzetméterárait, ami ugye azért különösen érdekes, mert a panelek meg a legkeresettebb kerületekben pont ezen az értékhatáron tetőztek. Tehát ha nincs az OSP, lehet, hogy még mentek volna fentebb is mondjuk a 11. kerületben, vagy a 3. kerületben a panellakások négyzetméterára 1,5 millió forint felé.
1: Vesz még valaki készpénzre hitel nélkül lakást? Már hogy most nyilván nem az, aki tele van, hanem aki majd gyűjtöget és azt mondja, hogy inkább nem veszek fel hitelt, hanem várok.
0: Hát a viszonylag szűkülő számban lévő befektetés célzatú vásárlók ők mindenképpen, de hát hogyha azt nézzük, hogy a 80% a kamattámogatott hitellel vásárlók aránya, akkor azt látjuk, hogy igen, nagyon beszűkítette ezt a mesdjét az otthonstart.
1: Hát az is, meg az árak is, nyilván.
0: Így van, igen.
1: Hozzá a jövedelmek, amelyek szintén eléggé korlátosak, még akkor is, hogyha az elmúlt években azért volt bérnövekedés. Szegő Péter, a Dunahouse vezető elemzője. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen, szép napot.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Hát az, hogy milyen meleg volt az elmúlt napokban, azt szerintem egyáltalán nem kell leírnunk a kedves hallgatók számára. Nagyon meleg volt. Olyan meleg, mint ahogy mondják, még soha nem volt Magyarországon. Ez mondjuk előhozza azt a kérdést is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ne legyen ez így. Egyre kevesebbet, majd azt lehetne megelőzni, hogy egyre rosszabb legyen a helyzet. Minden esetre van ezzel dolga a politikának is bőségesen, nem csak nekünk magunknak, ugyanis van egy klímatörvény, amely alaptörvény ellenes módon lett 2020-ban egy bekezdését tekintve legalábbis elfogadva. Ezt mondta ki egy évvel ezelőtt az Alkotmánybíróság, és éppen emiatt lejárt az a határidő, amennyi adott volt arra, hogy a klímatörvényt módosítsa a parlament. Privéri Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse a vonalban. Nem arról fogom faggatni, hogy hogy bírta a 42 fokot, szerintem nem jobban, mint bármelyikünk, hanem arról, hogy mit kéne tennünk most. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Hát ez a helyzet, és az, hogy ezek a helyzetek várhatóan egyre gyakoribbak és súlyosabbak lesznek, az teljesen egyértelműen megmutatja azt, hogy vételnek vagyunk a klímaválság hatásaival szemben Magyarországon, és kiemelném azt, hogy nemzetközi szinten is a hazai helyzet az különösen rossz, tehát mi azok között vagyunk, akik különösen nagy vesztesei a klímaváltozásnak itt a Kárpát-medencében, mármint, hogy a Kárpát-medence ezen régiók közé tartozik, és ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert a legerősebb, az egyik legfontosabb teendőnk az az lenne ebben az ügyben, hogy nemzetközi szinten is minél inkább azt erősítsük, hogy a klímaválság fékezése irányába legyenek érdemi lépések. És azért is, mert másrészt nagyon fontos helyben az alkalmazkodás. Ennek rengeteg szintje az, hogy milyenek a tájaink, milyenek a városaink, hogy vigyázunk a zöld területekre, milyenek az épületeink, az energiarendszerünk, a vízellátás, rengeteg minden ide tartozik. Ugye ezért majd mindjárt kitérek rá, hogy ezért kell ehhez egy klímatörvény, hogy ezt alaposan átgondoljuk, és ennek jó kereteket adjon a politika. Viszont arra térnék vissza, hogy tehát mindenképpen elengedhetetlen az, hogy nemzetközi szinten próbáljuk ezt a folyamatot abba az irányba tolni, hogy megtörténjenek azok az érdemi lépések, amik a fékezés irányába hatnak, ami ugye különösen például az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos. És ugye ez azért nagyon lényeges, mert az alkalmazkodásnak vannak határai. Tehát, hogyha mi mindent a legjobban csinálunk az alkalmazkodás terén, akkor is lesz egy csomó olyan dolog, amihez nem fogunk tudni alkalmazkodni, hogyha ilyen ütemben fog romlani a helyzet.
1: Azt tudtuk előre, hogy a Kárpát-medence, a mi szűkebb régiónk ennyire kitett lesz, és ennyire a legsúlyosabb következményekkel nézhet szembe?
2: Azt régóta lehetett látni, hogy Európa és ezen belül Magyarország, illetve ez a tágabb régió, ez különösen sújtott, de én azt gondolom, ez nem egy tudományos megállapítás lesz, ez az én személyes véleményem, hogy ezt senki nem vette elég komolyan, vagy nagyon kevesen kutatók, meg egyes aktivisták, zöld szervezetek tagjai komolyan vették, de nagyon-nagyon kevesen vannak ezek az emberek, és most viszont itt van az a valóság, amiben azt látjuk, hogy itt ugye egy dolog a hőség, ami tényleg egy nagyon drámai és halálos hőhullám volt, De egy másik dolog a vízhiány is, és most nem is csak arra gondolok, hogy már vannak olyan települések, ahol átmenetileg nem folyt a csapból víz, hogy Magyarországon is vannak ilyenek, hanem hogy a táji szinten hogyan hiányzik a víz, tehát hogy milyen aszálykatasztrófa sújtja a hazai mezőgazdaságot, az élelmezésünket, ez veszélybe sodorja, és nyilván itt mindig fontos hozzátenni, hogy az emberen túli élővilág is egy csomó más életforma szenved, madarak, növények, kétéltűek, tehát rengeteg olyan élőlényt lehet sorolni, akit eszméletlenül megvisel ez a helyzet, ahogy mi személyesen is ezt most megtapasztalhattuk a saját bőrünkön. És ez a klímatörvénnyel kapcsolatos kezdeményezés, amiről itt szó van civil oldalról, ez pedig arról szól, hogy ahogy ön is említette, az Alkotmánybíróság kitűzött egy határidőt, hogy idén június 30-ig kellene egy új klímatörvényt benyújtani az országgyűlésnek, ez nem történt meg, viszont a mi javaslatunk az több civil szervezet összefogásában, körülbelül közel 200 civil szervezet a Magyar Természetvédők Szövetségének a koordinációjában dolgozott ki egy olyan törvényjavaslatot, gyakorlatilag egy olyan összefoglalását ennek az egész problémarendszernek, amit szeretnénk, hogyha az országgyűlés majd megvitatna és elfogadna, legkésőbb idén november 9-éig. Ez a dátum ez azért jelképes, mert az ENSZ újabb klímacsúcs találkozója az november 9-én fog kezdődni, és nagyon fontos lenne, hogy addigra megtörténjen ez a lépés. Ugye eddig is, ahogy már mondtam, késésben voltunk, de ez egy olyan határidő, ami, ami mindenképpen segíthetne abban, hogy most hát tovább ne húzzuk.
1: Lett ennek egy minisztériuma, és lett egy olyan miniszter, aki érzékeny a környezeti kérdésekre, az élővilág viszonyaira, a környezetünkkel, ugye Gajdos Lászlóra gondolok. Nem tudom, van-e velük kapcsolatuk? A minisztériumban bárkivel, vagy vele akár?
2: Megkerestük a minisztériumot, illetve több fórumon is különböző minisztériumoknak elküldött a Greenpeace Magyarország is javaslatcsomagot, meg több más szervezet is. És ugye egyrészt egy nagyon nagy előrelépés az, hogy létrejött az élő környezetért felelős minisztérium, de azt is látni kell, hogy ez önmagában nem elég akkor, hogyha nem elég erős az érdekérvényesítő képesség, és ezt kell majd látnunk a következő hónapokban, hogy ez mennyire tud tényleg egy meghatározó minisztériummá válni. Amit azért is emelek ki, mert nyilván azzal, amit az előbb felsoroltam, hogy az ivóvíztől egy csomó minden más gazdasági, mezőgazdasági területek is érintettek, ez csak akkor képzelhető el, hogy érdemben fel tudunk lépni ezzel ellen, hogyha az egész kormányzatnak a szemléletét ez át fogja hatni, és hogyha a gazdasági kérdések, az egészségügyi kérdések, azok mind ebből a szempontból is meg lesznek vizsgálva, és ebben a keretben is lesznek tárgyalva.
1: Reménykedhetünk, mert hogy Magyar Péter például új alapokra akarja helyezni Magyarország vízpolitikáját, a vízmegtartásra figyelve, ez a Greenpeace-nek is elég régóta elképzelése, és általában a vízügyi szakemberek is ezt mondják. Tehát, mint hogyha itt most bizonyos dolgok elkezdenének összeérni, remélem, hogy az önök kezdeményezését is megértik, felkapják, és legalább tárgyalóasztalhoz ülnek a megfelelő szakemberek önökkel.
2: Igen, ezen dolgozunk, és nagyon fontos az, hogy látszódnak most pozitív változások, de azt látni kell, hogy több évtizedes lemaradásban vagyunk, tehát nagyon radikális lépésekre van ahhoz szükség. Ugye pont ez a hőhullám is megmutatja most, hogy mennyire felkészületlen tényleg a vonatközlekedéstől kezdve. Tehát nem tudok gyakorlatilag az életek olyan területét mondani, amire ne hatna egy ilyen mértékű hőhullám, és ahogy mondtam, ezekből várhatóan több lesz, és súlyosabbak lesznek. És a villámárvizek is problémát jelentenek, tehát hogy tényleg egy olyan valóság kezd itt a szemünk előtt kibontakozni, amit nagyon sokan nem gondoltak, hogy ennyire hamar el fog következni itt Magyarországon, és erre mindenképpen nagy léptékű válaszokat is kell tudni. Egyébként lesz egy olyan esemény most több civil szervezet szervezésében, a Városligetben július 10-én 17 órától, aminek az lesz a címe, hogy nyissunk ernyőt a jövőnkért, hogy azt jelképezzük az ernyők nyitásával, hogy egy ilyen védőernyőre lenne szükség, mert az éghajlatváltozásnak az életveszélyes hatásai azok elérték már Magyarországot is, és nagyon fontos lenne erre felhívni a politikai vezetésnek a figyelmét is, hogy tényleg itt radikális és gyors lépésekre van szükség.
1: Talán most ez könnyebben megy majd, mint az előző években volt. Pribéli Levente, a Greenpeace biodiverzitás kampány felelőse. Köszönöm szépen!
2: Köszönöm én is!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! Budapesten a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható a villamos pálya karbantartása miatt. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárták a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították a Brühl-Alfréd utcától a Hungária körútig. A Salgó-Tarjáni utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani, az érintett szakaszon a BKK járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Tart a vasúti híd felújítása a Bartók Béla út, Karolina út, Tétényi út csomópontban. Hétfőn 4 óráig lezárták a csomópontot, a lezárt szakaszon csak a BKK járatai hajthatnak be. A 19-es és a 49-es villamos helyett Kelenföld vasútállomás és a Móricz Zsigmond körtér között a 19-es pótlóbusszal utazhatnak. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. 2025. július 24-éig repítem most Önöket vissza az időben. Ezen a napon a Meta bejelentette, hogy októbertől nem futtat politikai hirdetéseket az Európai Unió területén. Ezzel gyakorlatilag kikerüli azt, hogy vonatkozzanak rá a politikai hirdetésekre vonatkozó új uniós jogszabályok. És ezen a napon a Spirit FM veszik vagy isszák című műsorában Rónai Egon vendége Nagy Leopold, a Foldi Arborétum borásza volt, akivel a helyi borokról beszélgettek.
3: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a borműsor itt a Spirit FM-en, Somodi Solymos Eszter a szerkesztője, Rónai Egon vagyok, és most egy arborétum látogatásra hívom Önöket. Nem akármilyen arborétum, ez a Foldi Arborétum, Nagy Leopold borász van a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
3: Az nem hétköznapi, egyáltalán nem szokásos, hogy egy arborétumról és egy borászatról egyszerre tudunk beszélgetni, igaz?
4: Igen, ez egy picit egyedülálló.
3: Egy igazi mikroklima, ahogy ezt mondani szokták. És hát ott van a Balaton közelsége, tehát ráadásul nyári programajánlat is, ha úgy tetszik.
4: Abszolút, igen. Ugye szoktuk mondani, hogy nekünk a Balaton, a bazalt, a permihomok és az arborétumnak az egyedi mikroklímája, ami meghatároz minket.
3: Egy kicsit messzebbről indulok ahhoz képest, hogy egy kiváló borásszal beszélgetek, az arborétumról, annak a keletkezéséről meséljen nekünk.
4: Mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy előbb voltunk borászat, mint arborétum. 1878-ra tehető a múlt, mikor is dr. Foli Gyula a Csigó család lánya Telezát elvette feleségül, és NASA ajándékba kapták ezt a területet. És itt akkoriban ezeken a dűlőkön szőlő ültetvények voltak, és neki a hobbija volt a kertészkedés, külföldi faiskolákkal vette fel a kapcsolatot, és a szőlők közé különböző egzótákat ültetett, és így indult az arborétum története.
3: Ez izgalmas, mert ugye egyáltalán nem biztos, hogy a szőlő szereti, ugye?
4: Nagyon egyedivé teszi a szőlőt. Itt jelenleg az arborétumban az alsó területeken maradtak meg a szőlőültetvények, ez kb. 3,5 hektár, és a mai arborétum, ami mostanra 5,5 hektár területen fekszik, ott mind-mind régi bakműveléses szőlők voltak. Nehéz volt a művelésük, ezért ezek kivágásra kerültek idővel, de most egy csodálatos arborétum terül el ezeken a területeken.
3: Hát ráadásul a Badacsonyi borvidéken, a történelmi borvidéken vagyunk, tehát ott van is egy elvárás a minőség iránt. Nyilván ez is szempont volt, amikor valamit kivágtak vagy megtartottak.
4: Igen. Hát Badacsonyra jellemző fajtákkal dolgozunk, főként fehér fajtákkal, olasz rizling, szürkebarát, otonel muskotáj, de olyan különlegességekkel is lehet nálunk találkozni, mint például a budai zöld, vagy a kéknyelő, amik meghatározóak itt Badacsonyban.
3: A badacsonyi bor mennyire őrizte meg azt az étoszát, ami megvolt korábban? Ugye a badacsonyi bor az híresen jó bor volt. És valahogy az elmúlt időben jóval kevesebbet beszélünk róla, vagy látszólag kevesebb szó esik róla, mint más, talán éppen adott pillanatban divatosabb borvidékekről.
4: Én azt gondolom, hogy a badacsonyi borvidék a Balaton közelsége véget mindig is benne volt az emberek fejében. Nagyon sokat fejlődtek helyben a borászatok, a borkészítés az elmúlt 15 évben, és azt gondolom, hogy mostanra már szinte világszintűvé vált az, amit itt Badacsonyban művelünk, mint pincészetek és mint borászok. Ezt mondhatom talán mindenki nevében is, és egy annyira egyedi mikroklímája van az itteni szőlőültetvényeknek, hogy ez teljesen elvarázsolja az ide látogatókat, és akik kóstolják a borokat.
3: Van önöknek ott éttermük is, ugye, ami egész évben nyitva van, tehát egyrészt ott a táj, ami adja magát, nem kell ehhez napsütés és nyár, másrészt ott a jó kis bor.
4: Így van. Ugye nagyon sokrétű a vállalkozásunk, mi nem csak egy arborétum vagyunk, arborétumon belül nagyon sok szolgáltatással lehet találkozni. A arborétumhoz párosul a borászat, van egy éttermünk, ami egy kiegészítő szolgáltatás, valamint van egy kertészet, ahol körbe lehet járni és megtalálni az érdekesebbnél érdekesebb növényeket, valamint emellett még szörpkészítéssel is foglalkozunk.
3: Az mostanában amúgy is divat. Hogyha valaki az arborétumot akarja megnézni, akkor igazából a borászatot keresse? Hogy van ez most?
4: Ez egy nehéz kérdés, és azt gondolom, hogy első körben az arborétum az, ami meghatároz minket, bár az utóbbi időben nagyon sokan a borászatot keresik, és nagyon nehéz benne megtalálni a harmóniát, de mindig azt mondjuk, hogy ez együtt tökéletes és együtt jó, mint borászat és arborétum.
3: És hát önök is azt mondják, hogy ez egy örökzöld arborétum, hát hiszen így telepítették 100-150 évvel ezelőtt a növényeket, és hát a borászat meg szintén örökzöld ott a Badacsonyban.
4: Ez így van, igen. Ugye amit fontos elmondani, hogy egész évben nyitva vagyunk, egész évben látogatható a kert, ezáltal egész évben a borászatot is meg tudják látogatni az ide érkező vendégek.
3: És a bor meg a panoráma egész évben egyformán jó. Úgyhogy hajrá, irány a Folli Arborétum és borászat, és hát hogyha ott járnak Badacsony környékén, akkor szerintem azért olyan nagyon nem fogják eltéveszteni, hogy merre kell elindulni. Nagy Leopold, köszönöm szépen!
2: és 2025. július 24-én a Veszik vagy Isszák következő vendége Fischer Brigitta kereskedelmi vezető volt, és arról beszélgetett Rónai Egonnal, hogy a Cézár Weineri bora lett a legjobb illatos fehérbor a hazai nemesítésű fajtából.
3: Az elmúlt hetekben beszámoltunk már arról, hogy vége az országos borversenynek, és megvannak a helyezettek, megvannak a díjazottok, néhánynak már gratuláltunk is, úgyhogy ideje, hogy menjünk tovább, és egy új bort ünnepeljünk, és vele egy borászatot. A legjobb illatos fehérbor hazai nemesítésű fajtából a balatoni Írsai Olivér 2024 lett. Ez a Zalai borvidék képviseletében a Cézár borászat terméke, ha egyáltalán egy borra a termék szót szabad mondani, főleg egy díjazott borra. Fischer Brigitta, a Cézár borászat kereskedelmi vezetője, jó napot kívánok!
5: Üdvözlöm, Egon!
3: Szóval én azt mondtam rá, hogy csúnya szóval, hogy termék, ejnye.
5: Nem szeretjük.
3: Ugye, hogy nem? Hát erről nem van szó.
5: Ez egy alkotás, ez művészet, kérem.
3: Így van, így van. Na, de azért meséljen nekünk erről az alkotásról.
5: Ó, hát borzasztó büszkék vagyunk egyébként erre a díjazásra, még a mai napig is, pedig tényleg már hetek teltek el azóta. Én személyesen vehettem át ezt a díjat. Azt, hogy aranyérmet kaptunk erre az Írsai Olivérünkre, és egyébként emellett még az olasz rizlingünkre is, azzal ugye tisztában voltunk, de a külön díj az tényleg meglepetésként ért bennünket. Én megmondom őszintén, hogy én nem is hallottam, amikor a díjátadásra szólítottak, úgy a környezetem hívta fel a figyelmet, hogy Brigitta, ti vagytok, ti nyertétek ezt a...
3: Csak ki kéne menni a díjért, na!
5: Csak kéne oda ballagni a díjazásért, igen, és ki is esett az a tizen, nem tudom, másodperc, amíg a díjakat megkaptuk a színpadon, úgyhogy tényleg csodálatos élmény, meg azonnal hívtam a srácokat is a pincészetnél, hogy mindenki tudjon róla első kézben megforró nyomban a díjazásra, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, és borzasztóan örülünk neki.
3: Gratulálok én is, de szerintem a hallgatóink közül, mint ahogy én sem, mert hogy nem vagyunk borászok, nem tudjuk igazán a helyén kezelni egy-egy ilyen díjnak a jelentőségét, mert hogy ez mit jelent a borászok között, és egyébként igen, nem termék, műalkotás, de végül aztán el kell adni. Mit jelent ez a piacon?
5: Hát a piacon nagyon sokat számít, mert ugye a piac, a borfogyasztóknak a többsége nem borértő, nem borszakértők, egyszerűen élvezik a bort. Az, hogy egy szakmai elismerés kap egy-egy tétel, az nekik is irányítja úgymond a kezüket a választáskor, hogy olyan bort választanak, ami széles körben elismert, illetve szakmai körökben is elismert. Úgyhogy nagyon sokat számít, abszolút nagyon sokat számít.
3: Ez például most felkerül a címkére?
5: Ne. Sőt, már fel is került a címkére.
3: Hoppá, de gyorsak!
5: Ezt igyekeztünk, igen. Azonnal a kartonokat bontottunk, kiszedtünk minden palackot a kartonokból, hogy felkerüljön mindenlőbb a díjazása a palackokra. Úgyhogy ez már megtörtént.
3: És én azért is örülök annak, hogy beszélünk, mert a Zalai borvidék nem a legfelkapottabb, a legnevesebb borvidékek egyike, miközben kiváló borok születnek ott is, lám csak itt a bizonyíték ezzel az Írsai Olivérrel.
5: Igen, olyannyira, hogy ugye a Zalai borvidék mind olyan, tehát a filoxéra után gyakorlatilag csemegesztőlő területként volt nyilvántartva majd nem tudom 60 évig, és most nekünk egyébként a Cézár pincészetnek hát egy küldetésünk is, hogy egy régi történelmi magyar borvidéket egy picit idézőjelben újraélesztünk, hogy újra bekerüljünk a bor vérvonalban, nem tudom, hogyan fogalmazzak, úgyhogy csodálatos borok készülnek egyébként, olyan a klíma is az egész borvidéken, ami alkalmas prémium boroknak a készítéséhez is, úgyhogy nekünk ez abszolút célunk.
3: Ott vannak egészen közel Zalakaroshoz, tehát van a közelben idegenforgalom bőséggel, ott van a Balatonpart, nem túlságosan messze, hát nem tudom, 20 kilométer lehet attól a helytől, Nagyradától, ahol az önök központja van. Ez mennyit számít, ez mennyit segít, hogy azért ott vannak a vérkeringésben mégiscsak?
5: Hát nem csak Zalakaros, mi a Kis-Balatonnak a közvetlen szomszédságában vagyunk egyébként. Hévíz is nagyon közel van hozzánk. illetve mi Nagyradán vagyunk egyébként helyileg, tehát Nagyradán mellett van a pincészetünk közel 100 hektáron. Akinek esetleg a radai rossebb egye meg szólásmondásról ismert a település neve, az most lehet, hogy majd a pincészet miatt is megjegyzi.
3: Reméljük.
5: Igen. Sokat számít nyilván. Nagyon sok külföldi vendég érkezik a pincészethez, pincelátogatásra, vagy csak a shoppingba vásárolni. Egyébként időről időre rendezvényeink is vannak a helyszínen, DJ-kkel, bűvészekkel, 80 főt tudunk befogadni a borkóstoló termünkbe.
3: De hát ez a show műsor, ez most már egyre inkább hozzátartozik, épp úgy, mint a vendéglátás, a fogadók működtetése, a saját borszaküzlet felépítése, szóval nem elég ma már borászatot csinálni, pincészetet működtetni, ennél ez összetettebb lett.
5: Ennél összetettebb lett, kell az élmény az embereknek, kell az a bizonyos plusz egyébként, annyi kiváló borászat van Magyarországon, annyi kiváló bor van Magyarországon, hogy igen, az emberek keresik mindig a különlegeset, a kuriózumot, úgyhogy muszáj ebben is élben járni, hogy az emberek felkapják a az érdeklődésüket egyébként a borászattal vagy a borokkal kapcsolatban.
3: Úgyhogy hát és itt van az Irsai Olivér, ami balatoni Irsai Olivér névre hallgat. A 2024-es évjárat különlegesen jó, ennek szól a díj, vagy voltak éppen minden évben ilyen jó, csak most kapott egy ilyen díjat is?
5: Hát nyilván minden évjárat más. Azért ez a bor esetében az elmondható, azt gondolom. Ez egy kifejezetten jó évjárat volt a 24-es egyébként. Szép volt a tavalyi év is, de ez a 24-es, ez nagyon közel áll a szívünk, ez egy kifejezetten szép tétel lett.
3: Brigitta ön a kereskedelmi vezetője a pincészetnek, igaz?
5: Igen.
3: Mennyire kell mélyen tudni a borászul? Tehát minden kifejezést és minden fogást és mindent ismer már, ami ehhez a csodálatos szakmához tartozik?
5: Hát nyilván az ember igyekszik bővíteni az ismereteit időről időre, de én azt gondolom egyébként, hogy a fogyasztó, a végfogyasztó nem feltétlen ezekre kíváncsi, nem a szakmai titkokra, nem a technológiára kíváncsi, hanem inkább a hogy is mondjam, az emberre, a bor mögött, tehát hogy ez nem csak egy termék, ugye, ahogy elkezdtük a beszélgetést, hanem ez sokkal több annál, és inkább azokat a sztorikat érdemes, vagy az érdekli az embereket, ami nem tudom, akár érzelmileg is megfogja az embereket egy a borász személyével kapcsolatban, a csapat bármelyik tagjával kapcsolatban, egy jó sztori, egy vicces történet, ami én úgy gondolom, hogy az embereket leginkább érdekli. Nem feltétlenül a technológia, meg a borászat.
3: Teljesen egyetértek, igazából csak arra voltam kíváncsi, hogy mennyire fertőzte meg maga a borász szakma attól,
5: hogy... Teljes mértékben. Én nagyon régóta foglalkozom egyébként alapvetően borral, most már közel 20 éve, én 10 évig éltem Oxford mellett egy kisvárosban, a világborait előbb ismertem meg gyakorlatilag, mint a magyar borokat, de én teljes mértékben meg vagyok fertőződve, és ez nem fog elmúlni, azt gondolom.
3: Nagyon helyes, kedves egészségére! Meg nekünk is ezt a jó kis balatoni Irsai Olivért, ami a díjat elnyerte a legjobb illatos fehérbor hazai nemesítésű fajtából kategóriában. Igen, ez egy kategória, ennyiféle kategória van, még ilyen pici szegmensekre is fel lehet osztani ezt a boros világot. Fischer Brigittával beszélgettem, a Cézár Pincészet kereskedelmi vezetőjével az előzőjelben. Gratulálok a csapatnak, és köszönöm önnek a beszélgetést.
5: Nagyon szépen köszönjük, át fogom adni mindenkinek ezt a gratulációt. Köszönjük szépen, Egon.
3: Én is köszönöm.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 25-ére lapozunk a naptárban. Ekkorra datálódott 2025-ben a túlfogyasztás napja, jelezve, hogy az emberiség felélte a Föld egy évre elegendő erőforrásait. És ezen a napon a Spirit FM Generátor című műsorában Somodi Solymos Eszter vendége Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánja volt, és a kis atomerőművek fontosságáról beszélget.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt valóban a Generátor. Én Somodi Solymos Eszter vagyok, és ismét egy újabb témával érkeztem. Legutóbbi adásunkban a Paks 2 jelenlegi helyzetéről és a vele összefüggésben hallható hírekről beszélgettünk, és most egy kicsit mondhatjuk azt, hogy valami kisebb dologra fogjuk irányítani a figyelmet, és hogy miért mondom ezt? Azért, mert nem a nagy atomreaktorokkal, az atomerőművekkel foglalkozunk, hanem a kicsi atomerőművekkel. Egészen pontosan a mikro és kismoduláris reaktorokról fogok beszélgetni, és hogy ezt mindig elmondom, én tulajdonképpen nagyon kevés lennék ehhez a témához. Kérdéseket tudok feltenni, a válaszokat én magam nem találom meg, úgyhogy ehhez hívtam segítségemre Aszódi Attilát, a BME természettudományi karának dékányát. Üdvözlöm újra itt a stúdióba.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm, Eszter.
2: Érintettük korábban már az SMR projekteket, és kicsit érintettük azt is, hogy mi ez, de mindig azt mondtuk, hogy majd egyszer visszatérünk erre részletesebben, és aztán én úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hiszen ha nem is az SMR-okról hallunk nagyon sokat, az AI és a technológiai fejlesztésekről nagyon sokat hallunk, és hogy miért hozom be ezt a témát, azért, mert a kettő úgymond össze is tud függeni, hiszen az SMR projektekkel kapcsolatban nemzetközi mozgolódást lehet tapasztalni, és most már hazánkban is felmerült az SMR, mint fogalom. Korábban csak azt hitték, hogy tüsszentettünk az adásba, hogyha ilyenről beszéltünk, de most már kezdik kapizsgálni, hogy ez egy fontos tényező lesz a jövőben. És egyébként nem is olyan régen a BME-n volt ezzel kapcsolatban ebben egy nagyon részletes, mindenre kitérő és hosszú előadás, ami a YouTube csatornán egyébként meghallgatható, úgyhogy itt szeretném minden hallgatónak és nézőnek javasolni, hogyha nem minden kérdésre tudunk kitérni, azt mindenképpen nézzék meg, mert érdemes, de hát azért mi is megkíséreljük az információk egy részét behozni, úgyhogy rögtön az első kérdésem, hogy miért beszélünk most erről ennyit? Mert önnek az SMR projektek nem újszerűek, hiszen foglalkozott már korábban is ezzel. De miért növekedik a jelentősége?
3: A dolognak szerintem több oka is van, több tényező rakódott össze. Egyrésztről tényleg zajlik egy dekarbonizációs folyamat, és egyre több országban ismerik fel azt, hogy dekarbonizációt csak akkor lehet csinálni, hogyha a fosszilis energiahordozókat kivezetjük a rendszerből. A helyzet az, hogy nagyon sok országban, nagyon sok régióban még mindig a fosszilis energiahordozók a meghatározók. Egyszerűen azért, mert olyan áron tudják az energiállátást biztosítani, ami megfizethető. Másrészt pedig, hogy a rendelkezésre állásuk olyan, hogy tudnak illeszkedni az energiafelhasználási folyamatokhoz. Ehhez a rendelkezésre álláshoz, vagy ezekhez a rendelkezésre állási követelményekhez valójában az időjárás függő megújulók nem alkalmazkodnak. És ennek következtében technológiai korlátai vannak annak, hogy a hagyományos energiahordozókat kivezessük az energiamixből, ha csak nem csinálunk valami újat. És itt jön ennél a ha csak nem csinálunk valami újat, itt jön be a kismodális reaktor technológia. Az első témámhoz kapcsolódóan van egy olyan nagyon fontos trend, hogy mind Amerikában, mind pedig Európában számos olyan régi széntüzelésű erőmű van, ahol ha megszüntetik a szénfelhasználást, ott marad a telephely, ugye ezt úgy hívjuk, hogy barnamezős telephely, tipikusan 500 megawatt alatti blokkméretekkel, ott vannak ezek a régi létesítmények, a barnamezős telephely alkalmazható lenne arra, hogy azon valamilyen erőmű legyen, de túl nagy blokkokat nem tudnak a rendszerbe beilleszteni, mert adott esetben nem olyan a hálózati csatlakozás, nem elég nagy a telephely, vagy adott esetben nincsen annyi hűtővíz, hogy nagyon nagy kapacitást ki lehessen szolgálni az adott telephelyen. És hát van egy harmadik tényező, ami szintén szerintem fontos ezekben a kérdésekben, mégpedig az, hogy a fosszilis energiahordozóknak van egy olyan nagyon fontos felhasználása, amikor magas hőmérsékletű hőre van szükség. Tehát nem csak abban kell gondolkodni, hogy villamos energiát termelünk, és azt felteszi az erőmű a hálózatra, hanem nagyon sok olyan ipari folyamat van, hogy villamos energiát termelünk, és azt felteszi az erőmű a hálózatra,

0: cementgyártásnak, acélgyártásnak, alumíniumgyártásnak a dekarbonizációját meg lehetne valósítani. És van egy utolsó tényező, amit lehet, hogy elsőként kellett volna mondani, mert igazándiból ez az, ami szerintem tavaly év végén hát így felborította a piacot.
1: Abszolút.
0: Mégpedig az, hogy nagy technológiai cégek, nagy amerikai technológiai cégek, mint az Amazon Web Services, a Microsoft vagy a Google, nagy atomenergetikai projektekbe kezdtek befektetni, és ez nagyon meglepte nem csak a villamos energiapiacot, hanem tulajdonképpen az egész energetikai szakmát, hogy ezek a nagy tech cégek elindultak ebbe az irányba. A tech cégeknek a megjelenése az atomenergetikában egyrészt felhívta a figyelmet arra, hogy ez a technológiai szektor, informatikai technológiai szektor érdeklődik az atomenergetikai projektek iránt, és új fejlesztéseket hajlandó finanszírozni, alapvetően ilyen kis moduláris reaktor fejlesztési projekteket. De van egy másik aspektusa is ennek a kérdésnek, nevezetesen, hogy Amerikában elkezdtek olyan nagy erőműveket megvizsgálni, amelyeket leállítottak évekkel ezelőtt gazdasági okok miatt, de annyira nagy villamosenergia igénye van ennek a technológiai szektornak, egyszerűen a szerverparkok működtetése okán, hogyha ezeknek a cégeknek igazolniuk kell, hogy karbonsemleges forrásból van a villany, amivel működtetik a szerverparkokat, akkor nem tudják megújuló alapon megvalósítani, és emiatt szükségük van atomenergetikai projektekre, amelyek tehát biztosítják azt, hogy karbonsemlegesen, de folyamatosan zsinórban rendelkezésre áll ez a villamosenergia. És hogy miért ennyire lényeges ez, és hogy a technológiai szektort, az informatikát miért forradalmasítja ez a mostani folyamat? Ott azt kell megérteni, és itt van egy ábrám, talán ezt érdemes megmutatni, hogy ugye mindannyian használunk internetes keresést. Hogyha egy egyszerű Google keresést indítunk, akkor ott tulajdonképpen nem csak más, mint egy hatalmas nagy adatbázisban lekérdezünk egy információt, lekérdezünk egy mezőt. A kimutatások szerint ennek egy ilyen egyszerű Google keresésnek a villamosenergia igénye szerver oldalról olyan 3/10 wattóra. Egy keresés nagyjából ennyi villamosenergiát igényel. Azonban, hogyha fejlettebb algoritmust használunk, mesterséges intelligencia algoritmust futatunk a keresés során, mert nem csak egyszerűen az érdekel bennünket, hogy a szomszéd pizzéria mikor van nyitva, hanem a mesterséges intelligencia nagynyelvi modelljeivel valamilyen bonyolultabb kérdést lekérdezünk, akkor ennek a villamosenergia igénye 10-szer, 20-szor, 30-szor nagyobb. És ez azt jelenti, hogy ha a hagyományos, egyszerű Google keresést felváltják ezek a mesterséges intelligencia alapú keresések, akkor az nagyon jelentősen növelni fogja a villamosenergia igényt. Hogy mennyire, erre különböző elemzések vannak. Én itt például a Goldman Sachsnak az elemzését mutatom, ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy a jelenlegi világszinten nagyjából olyan 500 terawattórányi szerver oldali villamosenergia igény 2030-ra, tehát 5 év alatt 1000 terawattóra fölé növekedhet, tehát megduplázódhat a szerver parkoknak a villamosenergia igénye. Ez a 1000 terawattóra, ez egy hatalmas nagy érték. Ugye a magyarországi összes villamosenergia fogyasztás 46 terawattóra évente, az európai valahol 3000 terawattóra környékén van, a teljes európai. Szóval 1000 terawattóra fölötti villamosenergia igény csak a szerverparkok működtetésére, ez egy olyan hatalmas nagy új tényező a piacon, amit, hogyha karbonsemleges forrásból akarunk biztosítani, akkor az nagyon komoly fejlesztéseket igényel. Nagyon sokszor nem gondolunk bele, hogy mindazok a szolgáltatások, amik megnézünk egy streamelt videót, akár a YouTube-ról, vagy valamilyen streaming szolgáltatótól, hogy ez milyen hatalmas villamosenergia igényel jár, mert csak azzal vagyunk elfogva, vagy eszköz, a laptop, a tablet, vagy a telefon a kezünkben az működjön, de ennek ez a szerver oldali igénye, ez nagyon jelentős, és valójában azt is látjuk, hogy ezek a szerverparkok eddig alapvetően stabil klímájú hideg országokban,

0: alacsony hőmérsékletű időjárásra jellemzett országokban voltak tipikusan, de egyre másra telepítik őket, tulajdonképpen közel a felhasználóhoz, mert annyira nagy igénynövekedéssel számolnak ezek a cégek, hogy másképpen nem fogják tudni ezt kiszolgálni. Úgyhogy ezek azok a tényezők, amik szerintem így komplexitásukban megváltoztatták a piacot, és még egyszer hangsúlyozom, az, hogy a Google, az Amazon és a Microsoft nagy investíciókat tesznek atomenergetikai projektek területén, és ezen belül kicsimadás reaktorok fejlesztésére, ez nagyon jól felhívta a figyelmet arra, hogy itt valamilyen trendforduló van.
1: Szakmai alapokon az kijelenthető, hogy ez a fejlődési irány és lépték, ami úgy kirajzolódik a jövőt illetően, nukleáris kapacitás, energia nélkül nem teljesíthető?
0: Én azt gondolom, és ebben nem vagyok egyedül az OECD, Nemzetközi Energiaügynökség és a Nemzetközi Atomenergiaügynökségnek az elemzései ugyanezt mutatják, hogy atomenergia nélkül nem megy a dekarbonizáció. Atomenergia nélkül nem működik az a másfél fokos vagy két fokos dekarbonizációs pálya, amit elhatároztak az országok, mert hangsúlyozom még egyszer, a stabil, folyamatos villamosenergiaellátásra szükség van, modern társadalom nem képzelhető el stabilan működő villamosenergia hálózat nélkül, és ebben muszáj, hogy legyen egy zsinórtermelő, ami nem tud lenni más, hogyha dekarbonizálunk csak az atomenergia.
1: Most, hogy átvettük az okokat, hogy miért irányíthatja a figyelmet jobban az SMR-ok felé a különböző tényezők, akkor most egy kicsit vegyük azt, vagy helyezzük úgy a hallgatókat képbe, hogy az atomerőműveket szakmai értelemben hogyan lehet kategorizálni. Én, ahogy utána néztem, három fő osztályba sorolhatok, de akkor nézzük, hogy milyen szempontok szerint kategorizálják a szakemberek.
0: Igen, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a terminológiája valójában három kategóriát ismer, és az ábra, amit itt most mutatok, az szintén három kategóriát mutat, de valójában négy kategóriáról kell beszéljünk, főleg Magyarországon. A negyedik kategória, vagy a harmadik, az nem szerepel ebben az ábrában. Tehát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség úgy csoportosítja a reaktorokat, hogy beszél mikroreaktorokról, kis reaktorokról, vagy kis moduláris reaktorokról, és nagy hagyományos vízhűtésű, vízmoderálású reaktorokról. A mikroreaktor a NAMI-nek a terminológiája szerint a 10 megawatt villamos teljesítmény alatti kis reaktort jelenti. Itt nagyon sok fejlesztés van, elsősorban a katonákat érdekli ez a terület, mert hogyha van egy akár teherautóval szállítható ilyen létesítmény, akkor az egy tábornak, egy telephelynek a gyors, stabil villamosenergia ellátását meg tudja oldani. Számos ilyen projekt van, fejlesztési projekt, nem látunk még ilyen reaktort a piacon ebben a pillanatban, de az látszik, hogy jönni fognak, mert hogy több startup cég foglalkozik ezekkel a mikroreaktorokkal. A következő kategória ez a kis moduláris reaktor, vagy SMR. Igazándiból a hagyományos definíció szerint ez 300 megawatt elektromos teljesítmény alatti reaktorokat jelent, de nagyon lényeges elemük az, hogy ezek modulárisak. És akkor majd erről még kicsit még beszélünk részletesebben, de itt a modularitást úgy is el lehet képzelni, hogy egy adott blokkot modulokból állítunk össze, azért, hogy gyorsabb legyen az építkezés, erre megint mindjárt térjünk vissza, de a modularitást úgy is el lehet képzelni, hogy egy adott reaktormodul, reaktor és a hozzátartozó energiaátalakító rendszer, a turbina alkot egy egységet, és ezekből az egységekből többet egymás mellé lehet tenni. Itt tudalnék vissza arra, amiről az előbb beszéltünk, hogyha van egy iparilag fejlett ország, ahol van egy nagy szénerőmű, ahol van egymás mellett 4, 5, 6, 8 darab olyan blokk, ami néhány száz megawattos fosszilis blokk, akkor ennek a lecserélése ilyen reaktorok felhasználásával minden további nélkül lehetséges, és ez az egyik hajtótényező, ami a fejlesztéseket meghatározza. Visszatérve a NAMI terminológiájához, vannak a nagy hagyományos reaktorok, ezekre azt mondja a NAMI, hogy 700 megawatt elektromos teljesítmény fölötti blokkokról beszélünk, amikor nagy reaktorokról beszélünk. És azért mondtam, hogy tulajdonképpen nem három, hanem négy kategóriáról
1: mert paksiként
0: beszélünk,
1: így jelentkezik.
0: Mert hogy paksiként ugye látjuk, hogy hol vannak a paksi blokkok, és azért nagyon sok ilyen 500 megawatt körüli blokk van a világon, nem csak a paksiak, és nem csak a VVR 440-ek tartoznak ebbe az osztályba. Tulajdonképpen a mai gondolatvilágunkban az 500 megawatt körüli blokkméret, ez a közepes méretű kategóriát jelenti, úgyhogy tulajdonképpen három összefoglalva, kategória: mikroreaktor, kismodulás reaktor, közepes méretű reaktor és nagy konvencionális reaktor. Ez tulajdonképpen az osztályozása ezeknek a technológiáknak.
1: Aki eddig figyelmesen hallgatta az elhangzottakat, akkor úgy már érzékelhette, hogy mik lehetnek az SMR-oknak az előnyei, de akkor vegyük most ezeket sorba, azt már úgy a modulok kapcsán érzékelhetjük, vagy legalábbis én feltételezem, hogy a telepítés akkor... A kiépítés lehet, hogy könnyebb, mint egy nagy atomerőmű esetén, de felmerül rögtön a kérdés, hogy vajon olcsóbb is-e.
0: Szóval az egész téma az előbb elmondott komplex okrendszer mellett azért került fel az asztalra jó néhány évvel ezelőtt, mert azt látjuk, hogy a fejlett világban, itt most Európáról és Észak-Amerikáról beszélek elsősorban, Kína nagyon-nagyon más világ, és Korea nagyon más világ ebből a szempontból. Szóval, hogy Nyugat-Európában, vagy Európában, mondjuk így Európában és Észak-Amerikában a nagy reaktor építési projektek rettentően elhúzódtak. Tehát mind a Westinghouse-nak az APS-es reaktor projektjei Amerikában, mint pedig az európai nagy erőművi projektek, azok sokkal tovább, háromszor tovább tartottak, mint eredetileg tervezték. Volt ilyen eset, volt, amikor kevésbé nyúlt ez el, de mindenképpen 10 év fölé is nyúltak nagyon sokszor ezek a projektek. És azt látjuk, hogy amiket a 2000-es években indítottak ilyen projekteket, azok jelentősen túlhaladták a költségtervet a tényleges kiadások tekintetében. Na most, ha megnézzük az okokat, és itt ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy ebből a szempontból szerintem az európai projektek tekintetében a legérdekesebb az Olkiluoto 3, a finnországi EPR építés, és a Flamanville 3, a franciaországi európai nyomatvizes reaktor építés. Hogyha nézzük az okokat, akkor azt lehet látni, hogy egyrésztről ezek az erőművek, amikor elkezdték az építkezésüket, akkor nem voltak teljes mértékben megtervezve. A részletes műszaki tervek nagyon sok esetben még nem álltak rendelkezésre, és az építés folyamatában alakították a terveket, és ennek következtében további csúszások keletkeztek a projekt megvalósításában. Illetve szabályozási változások voltak, a tervek a illesztése a szabályzatokhoz nagyon sok csúszást eredményezett, és hát valljuk meg őszintén, elfelejtette Európa és Észak-Amerika, hogy hogyan kell nagy atomerőmet építeni. Érdekes módon, amíg Dél-Koreában és Kínában ez az ipar felfutott, és megtanulták, hogy kell gyorsan, hatékonyan nagy atomerőmet építeni. Európában és Amerikában ez a tudás ez nagy mértékben elveszett. Úgyhogy mind az EPR projektek, mind az APS-es Westinghouse projektek azt mutatták, hogy a projektmenedzsment az első a sorozatból, az első reaktor építésének a bonyodalmai nagy mértékben hozzájárultak a költségekhez. És tulajdonképpen a kismodulás reaktorokkal az egyik cél, projektmenedzsment szempontjából a cél az lenne, hogy a költségeket úgy csökkentsük, hogy csökkentsük le az építési időt. Tehát azért a világ tudott építeni atomerőművet 4 év alatt. Uh-huh. Japánban több ilyen projekt megvalósult, dél-koreaiak 6 év alatt meg tudnak építeni egy reaktort, és hogyha egy ilyen erőmű modulokból állna, és a modulokat a gyárban előkészítjük, és a telephelyen csak összecsatlakoztatjuk a modulokat, hogyha le lehet csökkenteni az építési időt 10 évről, 8 évről, 2, 3, 4 évre, az nagyon jelentősen javítja a projektek megtörlési idejét, mert ugye egy energetikai projekt, ha hosszú ideig építik, akkor nagyon hosszú ideig áll benne a pénz úgy, hogy nem termel hasznot. És ennek következtében a pénznek a költségei, a tőkének a költségei lesznek magasak. Tehát még hogyha egy kismodulás reaktor a fajlagos költségek tekintetében kevésbé kedvező mutatókat is mutat, mint a nagy reaktorok, tehát hogy egy kilowatt beruházási költsége, még ha magasabb is egy kis modellás reaktornál, de hogyha kisebb a finanszírozásnak a költsége, akkor ez igazániból visszahozhatja a nagyobb fajlagos beruházási költségből származó hátrányokat. Úgyhogy tulajdonképpen ez az építési idő rövidítése és a tőkeköltségeknek a csökkentése ezen keresztül, ez a pénzügyi projektmenedzsment szempontból a fő mozgatórugó. És tulajdonképpen, hogyha megnézzük a lényeget, akkor ezek a moduláris reaktorok abban próbálnak segíteni, bocsánat, mindjárt mutatok egy ábrát, ami szerintem jól szemlélteti, hogy miről van szó. Tehát a hosszú távú cél az lenne, hogy a terveknek a tipizálásával, a sorozatgyártással, a szabványosítással, a konstrukciónak az egyszerűsítésével és a modulok előállításával és a modulokból, gyártóüzemben előállított modulokból összeszerelt telephelyi erőmű projekt megvalósítással olyan előnyökre lehet szert tenni, ami kompenzálja azt, hogy adott esetben egy kilowattnak a beruházási költsége lehet, hogy magasabb, de ebben nagyon fontos kulcskérdés a standardizálás és az egységesített engedélyezés. Tehát ennek az a feltétele, szerintem az egész SMR technológia elterjedésének az egyik alapvető feltétele az lenne, hogy mindahogy az autóknál sorozatgyártásban történik az ő gyártásuk, és ugye a 101 ezer darabot, ha előállítottak egy autóból, akkor a következőnél nem nyúlnak hozzá a dizájnhoz.
1: Tehát nem a projektet igazítanák a megrendelőhez, hanem a megrendelő választana a meglévő projektek közül.
0: Így van, kifor egy dizájn, annak van típus engedélye, és a dizájnhoz nem nyúlunk hozzá akkor, amikor az n-edik projektet megvalósítjuk, ugyanazt a dizájnt alkalmazzuk sokszor egymás után, de a típus engedélyezés előre történő megvalósításával és a sorozatgyártással tulajdonképpen lecsökkentjük azokat a projektmenedzsment és finanszírozási kockázatokat, amelyek a csúszást és amelyek a költségtúllépést eredményezik az elmúlt 20 évben látott fejlett világbeli projektek tekintetében.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatódik a Múltidéző adása.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ismét köszöntöm Önöket, ez a Multidéző adása. Ezúttal 2025. július 28-áig repítem Önöket vissza az időben. Ezen a napon Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök üdvözölte Donald Trump amerikai elnök eltökéltségét, aki súlyosabb szankció kilátásba helyezésével 10-12 napos határidőt szabott meg Vlagyimir Putyin orosz elnöknek az ukrajnai háború megállítására. És ezen a napon a Spirit FM húzós című műsorában Rónai Egon vendége Kismari volt.
2: A húzós a halhatatlanokról szól a következő adásokban, és már most is a halhatatlanok társulatának örökös tagja Kismari 2025-ben. Én legutoljára a Rózsavölgyiben láttalak a D című előadásban, remek, nézzék meg, játsszátok még most is, remélem a következő évadban is. Az például egy nagyon komoly, súlyos előadás, mert hogy sorsokat megváltoztató pillanatokról szól. Ezeket jobban szereted, mint a madácsféle könnyed szórakoztató, majd jövünk holnap is, és akkor is nevetünk előadásokat?
3: Hát azért ez egy egész más világ, tehát az igazából erre vágytam, hogy a mélységet, az érzéseket, az emberi sorsokat megkeressem, és hogy meg tudjam mutatni. És ez igazából ez egy szerencsés pillanat volt, ahogy ez alakult, mert amikor eljöttem Szombathelyről, akkor én már ott dolgoztam, Zsolt és Sándorral dolgoztam, Alföldi Róberttel, és mind a kettővel csodálatos volt dolgozni, és tehát eljön az a pillanat, amikor otthonodtól 220 kilométerre vagy, és egyszerűen azt kezded érezni, hogy igen, 220 kiló fölök a vonatra, azért ez komoly megterhelés fizikailag egy idő múlva, hogy reggel fősz a vonatra, és akkor...
2: Hány évig csináltad?
3: 11.
2: Hát igen.
3: És mondták a kollégáim is, hogy egy-egy társulatnál 7-8-9 évet szabad lenni, és utána meg kell mozdulni, hogy mozogni kell. És most nem szeretem ezt a szót, hogy vidéki társulatok csodálatosak. Tehát Szombathely vetekszik budapesti színházi társulattal, annyira jók. De volt egy holtpont, és úgy éreztem, hogy a színház sem tudja, hogy mit kezdjen velem, nem találtak olyan feladatot, nem a rendezők sem éreztek inspirációt, és úgy éreztem, hogy nincs értelme nekem utazgatni ezért. Tehát, hogy ezután már jön az, hogy úgy belesavanyodik az ember, hogy akkor persze mindig fog kapni valamit, mindig majd lesz fizetésem, de engem azért, tehát a színész nem a pénz motiválja, ha van benne töltet még meg spiritus egy darabig, hanem a lehetőségek. És akkor én mondtam a Tamásnak, hogy eljövök. És nagyon érdekes volt, mert másnap reggel álltam a Kelenföldi pályaudvaron, és csörög a telefon, Alföldi Róbert hívott, mit csinálsz, nem tudom, minek vagy. Hát mondom, semmit, mert ezt fogom megrendezni, és akkor te meg, és erre, és akkor ez volt a Mi történt Baby Jane-nel, amit Hernádi Judittal a Hadszín teátrumban mutattunk be a Robi rendezésében. Sajnos az előadást a Covid ölte meg, mert akkor az leállt az élet. Tehát játszottuk párszor 10-12, és nem volt értelme visszahozni, az egy magánprodukció volt, és nagyon kockázatos lett volna abban az időben az anyagiakat állni a producernek.
2: Nem beszéltünk, és akkor egy kicsit beszéljünk a filmekről. Mert hogy azért, ugye te is említetted, hogy végigmentél Szombathely utcáin, és hát bár nem láttak Szombathelyen színházban korábban, de mindenki tudta, hogy itt a Kismari, mert láttak a filmekben. Téged nagyon korán elkapott a filmezés, nagyon fiatalon, és hát te voltál a szép, de karakteres színésznő. Tehát, hogy te nem egyszerűen szép voltál, hanem valamilyen voltál ott a vásznon. Te ezt akkor érezted?
3: Így nem. Szóval így ugye magammal így nem tudtam foglalkozni. Akkor megvoltak a szép fiatal színésznők, én nem éreztem magamat szépnek, én magasnak és kajlának éreztem magam, de az, amikor az ember a harmadéves főiskola szünetében, tehát nyáron elkezd forgatni, és a Bástyasétány 74-et csinálja, a nagyon szuper kaposvári színészekkel, hát akkor azért a Bástyasétány, utána jött a Kiajolni veszélye Zsombolyai Jánossal, a Vámmentes házasság.
2: Az is Zsombolyai volt.
3: Az igen. Is Zsombolyai, Makároly, Erkölcsös éjszaka, tehát hogy az, akkor én két-három filmet forgattam nyaranta, és ez nagyon jó érzés volt. Persze, szuper volt. Volt, hogy olyan időszak, amikor egy hetet éjjel is forgattam, és nappal is két külön produkcióban. Tehát nekem ez megvolt, és ez engem nem hiányzott.
2: Az, hogy férhez mentél, elköltöztél Magyarországra, az mennyire akasztotta meg ezt a folyamatot, ezt a ívelő pályát?
3: Semennyire, ugyanis én egy évet éltem Londonban, de nem tudtam végigjárni egy tisztességes nyelviskolát, mert állandóan hazajöttem forgatni. Tehát akkor én állandóan jöttek a repülőjegyek, kis repülőjegyek, és hívtak haza.
2: De valahogy ezt visszaadja így is az élet, hogy nem jártál iskolába, nyelviskolába rendesen, mert hogy angol nyelven most is forgatsz. Ugye volt most is egy dán produkció, bár ott azt hiszem dánul is kellett beszélni?
3: Nem, az egy konstruált nyelv volt. Tehát ez, és bemutattuk Koppenhágában, meghajoltam, nagy élmény volt, tehát tavasszal, azt hiszem februárban, mert márciusban volt a díszbemutató Koppenhágában. Nem, az egy dán nyelvész professzor hozta létre a nyelvet, a kommunikációs nyelvet, mert ez 6000 évvel ezelőtt játszódik ez a film.
2: Mintha ma lenne.
3: Mintha ma, igen.
2: Láthatjuk mi azt?
3: Én nem vagyok benne biztos, én egy sámánt játszom, és teljesen úgy nézek ki, mint egy perui indián egyébként, de azt mondták a dánok, nagyon sokat kutattak, hogy nem szőkék voltak, hanem barna haj volt az ősi, tehát a skandináv nyelvterületen élők. Barna hajúak, és hát nyilván a barna bőr, hát hiszkénnél.
2: Ez egy ilyen skandináv őstörténet szeretne lenni?
3: Valahol egy, tehát ez, ennek szerintem van egy nagyon szép üzenete, tehát két törzs találkozása. Az egyik a tehát a védia természetet, az erdőt, mert ő a vadakból él, a másik pedig írtja az erdőt, mert ő abból él, hogy termel. És aztán ugye ölik egymást nyilván a saját érdekeik miatt, ezért tehát egymást támadják, és utána egyik fölgyújtja az erdőt. Tehát nem vagyok benne, tehát ez a nagy vonalakban az üzenete.
2: Egy ilyenbe hogy kerülsz bele Budapestről?
3: Úgy kerültem bele, hogy ők eleve úgy tervezték, hogy Magyarországon forgatnak. És volt egy magyar casting direktor, aki Fátyol Hermina, és igazából én neki köszönhetem a szerepet, ugyanis ő fél éven át rágta a fülem, fél éven át küzdött azért, és próbált rábeszélni, hogy menjek el a castingra.
2: Látta benned a skandináv sámán asszonyt?
3: látta benne. Látta benne. És én nem voltam halandó. Nagyon sokszor elfogadtam, hogy jó megyek, mert voltam egy-két castingon, és nagyon rosszak voltak az élmény. Nagyon rossz élmény volt mindegyik.
2: Nem jársz castingra ezek szerint.
3: Szemét. És azt gondoltam, hogy nekem annyira szépek a fiatalkori emlékeim, és olyan nagy formátumú rendezőkkel dolgozhattam, hogy most már nem rontom el. Tehát ne legyen bennem rossz érzés a filmművészettel kapcsolatosan.
2: Most az a helyzet, hogy az egy főre jutó hallhatatlanok száma hirtelen megugrik a duplájára a következő percekben. Rögtön kettőre, mert várunk ide még egy hallhatatlant melléd, aki hozza a díjat.
3: Oh.
2: A Hallhatatlanok Társulatának örökös tagja, Esztergályos Cecília következik. És a díj. Én meg ide kijövök, hogy segítsek ide fellépni erre a magas dobogóra.
4: Hát ilyen magasat nekem.
2: Igen, ekkorát. Hát egy táncos nő. Már bocsánat.
4: Köszönöm szépen. Drága Mari, Isten éltessen, néztelek sokszor, sok helyen. Szeretnélek felköszönteni a Hallhatatlanok Társulatának új tagjaként. Én, mint öreg tagja vagyok, és szerettem volna neked egy szép kis kerámiát adni, és nézd meg, hogy mi van ráírva, nem magyarul van ráírva, hogy... Értsed.
3: Köszönöm szépen.
4: Szabad itt helyet
2: foglalni.
4: Hogyne,
2: sőt, az lenne az én kérésem.
4: Igen.
2: Hogy foglaljon helyet.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Köszönöm, köszönöm.
2: Ezt elveszem addig, és átrakom ide a másik oldalra, hogy ne takarja el azt, amit látnunk.
3: És én azt hittem, mert azt gondoltam, úgy én egyáltalán nem számítottam vendégre, nem tudom miért, hanem azt gondoltam, hogy milyen egy színésznő, hogy nyilván, hogy jobb legyen a fény. Tehát, hogy
2: derítésnek használjuk a fehér fotelt.
3: Hogy biztos nem olyan jó, közben nem lehetett leállni.
2: Igen, mert panaszkodtunk, hogy ez a fény. De hát akkor itt a megoldás. A fényt hozta.
4: Igen, én abszolút más vagyok, másfajta színész, ember habitusban, mint a Mari. Nagyon szeretem, nagyon elismerem, nagyon teljesen másak vagyunk. Így van?
3: Hát ez így jó.
4: 45 évvel ezelőtt forgattunk utoljára.
2: Vámmentes házasság,
4: Zsombolyai. Először és utoljára, igen.
2: Akkor is ekkora volt a különbség egyébként habitusban?
4: Akkor is, ennyi volt, de nagyon-nagyon jó. Én arra emlékszem, nem rólam van szó, hanem rólad, hogy nagyon szórakoztató. Ott forgattunk a tavaknál, Finnországban a tavaknál, ő volt, a Mari volt az abszolút főszereplő, és mi a Margitai Isten nyugosztalja Ágival voltunk a slep. De
2: a barátnők.
4: Barátnők voltunk mi hárman, de a Mari meg az Ági igazi barátnők voltak. Én inkább a Tom Wenzellel voltam barátkozó típus.
2: Meséljen, Cecília.
4: De annyi időnk nincs.
2: Ja, értem.
4: Hogy nem. Én nagyon élveztem a forgatást, mert imádtam ott lenni, imádok játszani, és néztelek, sok interjúba is néztelek, tehát csak én annyit mondanék neked, hogy mint öreg színész, hogy a Őze Lajos mondta azt, hogy színjátékos, tehát soha nem valóságban történik bennünk az, amit el kell hitetnünk a nézővel. Az vagy van bennünk, vagy tessék abba hagyni. De benned van, és benned volt egész életedben, csak te egy teljesen más, nagyon sokszor önmarcangoló vagy, ami természetes, mert te itt születtél. Én meg úgy, hogy azoktól menekülök, csak a szépet, a jót és a nagy drámát is természetesen boldogan. Tehát felnézek rád, és nagyon szép pálya, mindjárt kimegy a kezem, pálya utad volt, van, lesz.
3: Most azt szeretném, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, és legalább most meg fogom kérdezni, hogy te láttad a plakettet, vagy valamit, amire tudod, mi megkaptuk hárman a legjobb női alakítást.
4: Nem.
3: A Chicagóban
4: igen,
3: megkaptuk.
4: De én akkor még azt annyit izgultam ám, mert azért nem találkoztunk, mondom, nem. Egyszer találkoztunk a postán álltunk sorba, és mondom, ez a Mari előtte körülbelül...
2: 45 év alatt egyszer sem
3: egyszer, de találkoztunk a Madács színházban, nem emlékszel? Nem. Tehát a Madácsban te játszottál.
4: Na de jó, jó, na, de nem játszottunk együtt.
3: Együtt nem játszottunk.
4: Nem. De
3: együtt
4: a nem. Postán álltunk, és mondom, hogy Mari, te vagy? Azt mondja, én állunk sorba, és fizetjük be a csekket. De akkor már te Szombathelyen voltál.
3: Igen, valószínű, igen.
2: Szabad ezt nekem megnézni?
4: Igen, igényelném, mert azért ebben sok munka van.
2: És ez nagyon
3: én vagyok. Vagyok.
4: Nem. Hozhattam volna olyat, ami abszolút te vagy, de nem a, ez a belsőd.
3: Hát
2: a íme, a belső.
4: De az, hogy nem, hát szerep.
3: Persze, nem, csodálatos, és nagyon köszönöm.
4: És ezt nézd meg, hogy milyen csodálatos, és még...
2: Adi.
3: Adi, nagyon szépen
2: úgy is beszéltünk
3: köszönöm.
2: Egy ilyen című darabról,
3: igen,
2: Adi.
3: Látod, megnézhetnéd.
2: Rózsavölgyi. Nézze meg.
4: Hát én boldogan megnézem,
2: na, hát akkor ez,
4: és boldogan
2: ez
4: játszottam magát. Volna ott, csak azt mondták, sajnos... Nem biztos, hogy örülnek magának.
3: Jaj!
4: Nem baj. Nem mondom meg.
2: Jaj!
4: Nem baj, mert azt hiszik, hogy csak... Nem. Ugyanolyan mélységeket meg tudok érni, csak én már öreg vagyok, és lehet, hogy azt mondom, hogy nem.
2: Mari, változott valamit 45 év alatt?
4: Rengeteget.
3: Nekem tehát, nem.
2: Ugye, hogy ez a habitus, ez valami hihetetlen és állandó.
3: Mennyit? Nagyon jól éreztük magunkat Finnországban.
2: Az jó volt, ez a forgatás volt.
4: Nagyon jó volt.
2: Most tudom, a főszereplő férfi.
4: Nem, hát jaj, hát ott többen voltunk. És többen voltak.
2: Ugye az a film az arról szól, hogy egy fiú diszidál.
4: Igen.
2: És hát, Mari a szerelme menne utána.
4: Hát igen.
2: Csak hát aztán belebonyolódik egy másik kalandba, egy fiúval.
4: De nem csak az, hanem akkoriban, hát ez nem volt egy semmi dolog, hogy valaki ki akart menni a szerelméhez.
2: Hát ott házasodni kellett, hát másképp nem elengedték ilyet, ez a konfliktus lényege.
4: Hogy orvoshoz be tudjon jutni az ember, akkor össze kellett, ha valamilyen női problémája volt. Ez így volt.
2: Megleptük.
3: Nagyon. És nagyon köszönöm. És nagyon örülök, hogy láttam Cilit. Nagyon. Köszönöm.
4: Nagyon. Menjek el?
2: Nem, dehogy menjen, maradjon. Majd befejezzük az adást, elköszönök a nézőktől. Még gratulálok Marinak, és utána majd együtt.
3: Jó.
2: Szóval csak azt szeretném mondani, hogy gratulálok valóban.
3: Köszönöm. Örülök,
2: hogy megnyerted. Nagyon köszönöm. Szép díj, és nagyon szép pályafutást koronáz meg.
3: Köszönöm.
2: 2025-ben Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, amiként korábban Esztergel és Cecília is, ebben az évben Kis Mari. Köszönöm szépen a beszélgetést, és örülök, hogy itt voltak. Cecília,
4: várom
2: köszönöm.
4: Várom a tapsot.
2: Hát itt most annyira kevesen vagyunk a stúdióban, én megkérem a kollégákat, hogy valami taps legyen. És akkor így tapsolunk itt a végén. Egyről
3: azt. Örülök, hogy itt vagy.
2: Köszönöm a figyelmüket. Jövünk egy hét múlva az új húzóssal és egy újabb halhatatlannal. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. 2025. július 30-áig megyünk vissza az időben. Ezen a napon Navracsis Tibor bejelentette, hogy a kormánytisztviselők bére 15%-kal emelkedik szeptembertől. És 2025. július 30-án a Mi és Más című műsorunkban Márton György vendége Fülöp Hajnalka újságíró, oktatási szakember, a Kütyű Jogsi program gazdája volt, és arról beszélgettek, hogy a mesterséges intelligencia hogyan segítheti a tanulást és a tanítást.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más valamennyi kedves nézőjét, hallgatóját itt a Spirit FM-en, YouTube csatornánkon, Spotify csatornánkon, illetve bárhol, ahol találkoznak ezzel a műsorral. A mai vendégünk Fülöp Hajnalka, újságíró, felnőtt oktatási szakember, 5 gyerekes családanya, a Kütyű Jogsi programmal segít mindannyiunkat, hogy játékosan és közérthetően elboldoguljunk az internet világában, és, ami a legfontosabb, ő az, aki azzal büszkélkedhet, vagy én büszkélkedhetek ezzel, ezt még nem tudom, hogy ő van itt először másodszor. Februárban volt már Hajnalka a vendégünk. Úgyhogy neked most egy különleges műsorkezdéssel készültem, mert mindenki mástól azt szoktam kérdezni először, hogy ő maga mióta foglalkozik mesterséges intelligenciával, hogy találkoztak és hogy boldogulnak egymással. Ezt te már februárban elmondtad, úgyhogy tőled most azt fogom megkérdezni, hogy február óta, mióta szerintem elég nagy ütemű fejlődés volt a mesterséges intelligencia világában, mi az, ami téged újdonságként ért, meglepett, legjobban tetszik, legkevésbé tetszik, stb. Stb.
3: Köszönöm a kérdést, meg nagyon menő, köszönöm, hogy visszahívtál, és én is nagy tisztelettel fogadtam a kérdéseidet, mert azt gondolkodtam, hogy a újságíróként is, hogy ezeket a kérdéseken azért sokat kellett dolgozni, mert nem azt kérdezett tőlem, hogy mi a kedvenc színem, meg hol töltöttem a hétvégémet, hanem
2: ezt is elmondhatod,
3: kérdéseket tettél fel. Szóval ezt nagyon köszönöm. Hogy mi történt? Igen, tényleg nagyon turbulens ez a téma, és nagyon pörög. Most kicsit nagyképűen mondhatnám, hogy én már semmi nem lepődök meg. Már egyrészt azért nem lepődök meg, mert nekem minden meglepő, tehát minden új és minden izgalmas. Tehát inkább egy ilyen felfedező úton vagyok, ahol alapbeállítás, hogy meglepnek a dolgok, és azt is várom, hogy meglepjenek, ezért nem tudnak meglepni. Ez az egyik. Másik pedig, hogy ugye hát a multimodalitás ez egy nagyon erős jelenség, az azt jelenti ugye, hogy már minden képet, hangot, videót, szöveget, és ezeknek a komplex egyvelegét tudja, és megváltoztatja, és áthatja a mesterséges intelligencia. Most már gyakorlatilag valósághű videókat készít, meg hangokat. Éppen ma utasítottam helyre a ChatGPT hang asszisztenst, hogy ne őzzön már nekem, ne legyen már annyira emberi, hogy és akkor, tehát ilyen annyira ilyen emberi akar lenni, hogy engem ez zavar. Mondtam, hogy én is pont azon dolgozom, hogy például ilyen felvételnél minél kevesebbet űzzek, és akkor jön egy asszisztens, akivel mondjuk napi x időt beszélgetek, akkor ez nyilván erre tanít engem. Tehát engem ne tanítson vissza valami rossz dologra. És akkor azt mondta, hogy igen, azért van ez a feature, ez a tulajdonsága, hogy minél emberibb legyen. Igen. És mondtam neki, hogy az asszertív, szépen kommunikáló, retorikailag rendben lévő kommunikáció és emberi, pláne még szinte a levegővételt is valahogy imitálják benne, de utasítottam, vagy hát promptoltam, hogy ez hagyja el. És elhagyta.
2: És akkor nálad elhagyta?
3: Elhagyta. Uh-huh. Igen, azonnal.
2: És ti miről beszélgettek?
3: Hát most éppen a
2: éppen arról, hogy ne őzzön. De
3: Éppen a legújabb kutatásokat foglaltattam össze vele AI-ról. A tanulásmódszertani tréningünkhöz kértem elemeket, megkértem, hogy nézzen ki a nagyvilágra, hogy milyen tendenciák működnek ebben. Összehasonlítottattam a böngészőket, a DuckDuckGo-t, például, hogy az miben más. Alternatívákat kértem egy bizonyos applikációra, hogy mivel lehet azt helyettesíteni. Sok mindent szoktam tőle kérni, hát nekem ő az asszisztensem, tehát napi 8 órában dolgoznia kell. Nyilván nem kell, nem 8 órán beszélgetek vele, hanem kiadok feladatokat, amikkel az én 8 órámat rövidíti.
2: 8-ra.
3: Szóval ez az egyik, ami
2: meglepett. De nem csak az lepett meg, hogy én például általában írásban kommunikálok vele, de nagyon ritka, hogy szóban beszélgetünk.
3: Ugye, amikor szóban beszélgetsz, azt is utána írásban is megadja, tehát utána elolvashatod. Nekem most a nyári életmódom, meg a nyári életvezetése mellett sokat vagyok a szabadban, amellett jobb, hogyha hangban kommunikálunk. Úgyhogy mondom, utána megkapom, és át tudom tenni bármilyen felületre. Meg hát sok minden, akkor az fontos nekem, hogy mit hogyan ejtenek ki, hogy szedje pontokba. Ezek szerintem ilyen metakognitíven hatnak, igen. És akkor ez már érdemi válasz, már előbb is érdemi válasz volt. Tehát, hogy a AI használathoz hatogon, ilyen metakognitíven hatnak, igen. És akkor ez már érdemi válasz, már előbb is érdemi válasz volt.

0: lehet tankönyvet, és ő fogja majd ezt saját magának testre szabni, hogy az ő tanulási módszertanának, meg a haladásának, meg a...
1: Az érettségére készülő fiad.
0: Igen, ő fogja ezt használni, igen. Tehát ő nagyon tudatosan gondolkodik a saját gondolkodásáról, tehát az érettségi éve az erről szól. Ugye olyan iskolában jár, ahol a 13. évfolyam az csak az érettségire készülésről szól, tehát hogy neki lesz most egy ilyen nagyon fókuszált figyelme a felvételre készülésnek. Ugye ő úgy készül az érettségire, hogy tulajdonképpen az egyetemre készül, ahova szeretne jelentkezni. Tehát annak is az elvárás rendjét, a eddigi pontszámokat, nagyon sok mindent meg tud ezzel beszélni, tehát ugye asszisztenssel. És nyilván az érzelmi támogatást, meg a fizikai támogatást, meg ugye a családi erőt, azt mind anya biztosítom neki, mind a klasszikusan, mind igen, ezer kell. Éve, vagy tízezer éve. És az agent meg biztosítja azt, hogy kognitívan is egy szerkezetben legyen, és ebben én vagyok ugye a mediátor, tehát én javasoltam neki, hoztam be az elemeit, és ő ezt elfogadta.
1: Ha más ezt le szeretné másolni, amennyire egyszerűen lehet, hogyan kell ezt csinálni? Nem az anyai szeretetet, azt értjük.
0: Igen, azt mindenki tudja szerintem is.
1: Nem biztos, de nem ez a műsor téma.
0: Oké, szóval ChatGPT előfizetéssel lehet plusz jelre kattintva létrehozni egy agentet, és akkor fel lehet tanítani, meg lehet neki mondani, hogy mik a szerepeit, és nyilván fontos, hogy kritikai szemlélettel használjuk, figyeljünk, ellenőrizzük az információit, úgy töltsük fel, hogy az már ellenőrzött információ legyen, figyelmeztessük arra, hogy mi a célja, mik a feladatai, mi a szerepe, és akkor onnan kezdve ennek megfelelően fog viselkedni, tehát megtanulja ezeket, és a mi válaszainkból, vagy velünk való interakciókból, kommunikációból is folyamatosan tanul. Úgyhogy ez egy ilyen oda-vissza
1: ez
0: kommunikáció.
1: Ez egy tanulássegítő.
0: Igen, igen. Hát most ez éppen egy tanulássegítő. De én nekem van a tréning feladat készítő agentem is, a edzés terveimre is van egy külön, tehát hogy minden komplex élethelyzetre, ahol az ember több beviteli eszközből, több információforrásból és több kimeneti lehetőségből kell kialakítani valamit, az általában az élet ilyen, hogy minden komplex az életünkben, akkor ebben ezek a gépek segítenek ilyen rendszereket kialakítani. És ezek a rendszerek kialakítása aztán visszahagy a gondolkodásunkra, és a gondolkodásunk is rendszerezettebb lesz. És a kritikai szemlélet, rendszerezett gondolkodás, akkor már itt vagyunk, hogy akkor már mi nem vagyunk manipulálhatók, vagy jóval kevésbé, jóval célra törőkbek vagyunk, jóval hatékonyabbak vagyunk, és ez ad egy magasabb életminőséget szerintem, anélkül, hogy az előfizetésen kívül bármi mást venni kéne. Tehát ez egy luxus.
1: Körülbelül mekkora energiabefektetés mondjuk egy ilyen érettségire felkészítő agent létrehozása?
0: Pár óra. Energiában. Pénzben meg a...
1: Nem, pénzben az előfizetés. Igen, igen. Gondolom.
0: Uh-huh. Egy pár óra, és vannak, hát nyilván maga, ez az egyetlen eszköz, ami egyetlen gép, amit az ember eddig feltalált, ami a saját használatát megtanítja. Tehát egy autóban idő végezetéig ülhetnénk, nem tanulnánk megvezetni, még az önvezető autóban sem. Meg bármilyen eszköz, amit az ember eddig feltalált, nekünk kellett megtalálni, igen, hogy kell használni. Ezek pedig lehet, hogy ha átcsúszok a megszemélyesítésbe, de attól függetlenül én gépeknek tartom őket. Tehát ezek az eszközök pedig ugye elmagyarázzák. Tehát hogyan kell agentet létrehozni? Írja az ember egy kérdést, de minél pontosabban meghatározza, hogy segítsen az érettségire tanulásban, vagy tanításban, nem mindegy. Hanyadikos, milyen iskolába jár, miből akar emeltezni. Tehát minél pontosabban elmagyaráz neki. De minden AI-nak ez a lényege, hogy mindegy, én azt szoktam mondani a tréningeimben, hogy mintha egy legtöbb ember találkozott már vakemberrel. Tehát egy átlagos intelligenciájú vakembernek, ha el akarjuk mondani, hogy hol vagyunk, mit látunk, akkor azt ugye részletesen leírjuk. Most leírnánk, hogy itt van egy fémkar, amin van egy mikrofon, van előttem egy fekete bögre, benne hideg víz, blablabla, bla, bla, és akkor ő el tudná képzelni, hogy nézünk ki. És ugyanígy kell leírni egy agentnek, egy AI-nak, egy promptban, hogy amit szeretnénk, a lehető legszájbarágósabban, részletesebben elmagyarázva, és ehhez nekünk azt

0: kell, hogy végig tudjam gondolni, hogy én hol vagyok, mi van nekem, meddig van a tudásom, hol van a kompetencia határom, és hol van az ő kompetencia, és hova akarok eljutni. Ez egy gondolkodási folyamat, amit szerintem bárki képes, hogy megugorja.
1: No, hát akkor jó ugrálást kívánunk mindenkinek. Te kis túlzással most jöttél egy AI táborból pár nappal ezelőtt. Ott ilyen dolgokat tanít. Egyáltalán ki jár AI táborba? Gyerekek, nem szülők.
0: Nem AI tábor volt, én használtam ezt a kifejezést?
1: Nem, ezt nem. Én használtam.
0: Jó, azért, mert nem szoktam ezt mondani rá. Tehát ez egy digitális kompetenciafejlesztő tábor volt, ami vállalkozási ismereteket és egyébként mindenféle közösségi készséget is emelt. Főként roma lányok vettek részt rajta, fönt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Voltunk ez a School nevű szervezetnek a projektje, akik kifejezetten lányok technológia oktatását tartják fontosnak. Felső tagozatos lányok voltak, tehát 10-től volt egy-két 8-9 éves, 10-től 14 éves korig. És azt tanítottuk meg nekik ezért az egy hetek alatt, hogy hogyan tudnak digitális eszközöket használni, stop motion applikációval filmet készíteni, a Quick and Draw-val az AI-t tanították fel, a Google Phishing alkalmazással a adathalászatot ismerték meg, a Interland játékkal az internet biztonságos használatát fedezték fel. Tehát csupa-csupa játékot játszottunk velük. Én erre nagyon figyelek mindig, hogy a gyerekek pláne nyáron ne vegyék észre, hogy tanulnak, még ha egy iskolában is vagyunk. Igen. Nagyon sokat voltunk a szabadban, tornateremben, ugye ott is algoritmikus gondolkodásfejlesztő játékokat játszottunk. De azt nem azt jelenti, hogy robotformában mozogtunk, vagy valami kütyüt használtunk, labdáztunk, karikáztunk, egymást utasították, kőpapíroló játékot játszottunk. Itt mindig a gondolkodás volt a lényeg, ami a végén megjelent. Egyik legérdekesebb élményem, ami fantasztikus, olyan flóba voltam mind a kétszer négy napon át, tehát annyira emeltek a lányok, meg annyira élveztem a velük való együttműködést, hogy hát elég hátrányos helyzetű családokból érkeztek, meg a családok minden alkalommal szerető és támogató családok voltak, csak maga a közösség nem egy olyan inger gazdag és technológiai eszközben gazdag közösség volt, ahonnan ők érkeztek. Meg hát ugye általános iskolások, tehát ők még a absztrakt gondolkodásnak az elején vannak. Szóval az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor egy kislánynak megmutattam valamit, ja, programoztunk is, a Scratch programot tanultuk, vagy tanítottam nekik, ami egy játékos, képi, blokkalapú programozási nyelv, tulajdonképpen olyan, mintha egy Legóból létrehoznánk valamit. És akkor, ahogy a kislánynak elmondtam, hogy kell ezt a történetet elmesélni a Scratchben, megcsinálta, én hátrább léptem, ugye egy informatika teremben ültek, és a mellett ülő kislány kérdezett valamit a társától, és a társa nem azt mondta, hogy kérdezd meg a hajnénitől, ott voltam egy karnyújtásnyira, hanem elmagyarázta neki olyan roma szavakkal, roma tájszólással, de teljesen patentul pontosan elmagyarázta, amit egy perccel ezelőtt tanult meg. Mert rögtön magáévá tette azt a tudást, rögtön beépítette a korábbi ismereteibe, és rögtön tovább is adta. Ez számomra azt jelentette, hogy igen, ez az önszabályozott tanulás, ez a jól felhasználható tudás, és a lányoknak a nyitottsága, a gyerekeknek a nyitottsága, hogy ezt meg akarja tanulni, és a másikat is bevonta. Mind a két lány meg volt róla győződve, hogy ők rajzolnak, építenek, játszanak. Nem azt gondolták, hogy blokkprogramozást tanulnak egy amerikai fejlesztésű szoftver használatával, pedig ezt csinálták.
1: És ha valaki kedvet kap, és szeretne elmenni, vagy szeretne a gyerekét elküldeni, vannak ilyen táborok egyébként rendszeresen?
0: Rengeteg, tehát már szerintem 22-ben tele volt a táborfigyelő oldal AI témájú táborokkal, meg hát rengeteg kütyüs tábor is van, tehát ez az egyik menőség, hogy kütyűzzél, tanuld meg az AI, tanuld meg a programozást.
1: A másik, hogy kütyű nélkül.
0: A másik meg, hogy igen, az teljesen kütyűmentes. Ide jön a gyereked, akkor egy hétig megtanítjuk, hogy lehet kütyűmentesen lenni. Szerintem az igazság középen van, mint mindig. Tök jó kütyűmentesen lenni. Én áram nélkül, kütyük nélkül imádok a természetben lenni napokig, és ez tök jó. De utána örülök neki, hogyha egy kütyű segítségével teremtek annyi időt, hogy megint mehessek áram nélkül a természetben. Szóval, hogy szerintem nem kell teljesen eltiltani, vagy teljesen elvenni, hanem pont azt kell megtanulni, hogy okosan hogy tudjuk használni. És még egyszer, hogy tudják a szülők ezt megtanulni, hát az előbb említett applikációkat mindenki nagyon rövid idő alatt megtanulhatja, mindjárt elmondom nagyon szívesen még egyszer. Illetve most nekünk volt egy kihívásunk az én kütyű jogsi programon keretében Fábián Dórival, aki egy ilyen kapcsolódó nevelés oktató pszichológus, vagy azt alkalmazó pszichológus, és egy héten át minden nap adtunk a szülőknek, akik ezt a kihívásban részt vettek, egy eszközt, amit kipróbálhatnak, és nyilván pszichológiai segítséget, hogy hogyan tudnak kapcsolódni a gyerekükhöz.
1: Ez egy online vagy egy fizikai?
0: Ez egy online program volt, nagyon sokat reklámoztuk, ingyenes webinárra eljöttek 70-en, utána a kihívásra már nyilván kevesebben, de ennek most elérhető lesz az anyaga, és pont azon gondolkodunk, hogy csináljunk-e belőle egy ilyen infoterméket, és akkor tehát ebben van benne, mondom, akkor még egyszer, tehát a Stop Motion applikáció, Stop Motion Studio az a címe, ingyenesen letölthető, a Quick and Draw az egy Google eszköz, az egy angol nyelvű gépi tanulás segítő eszköz, majd ha rákérdezel, akkor elmondom, hogy működik. A phishing, a Google phishing játék, ezzel a kulcsszavakkal meg lehet találni, most az angol címét nem fárasztom itt a hallgatókat, az is egy angol nyelvű játék, egyébként egyrészt vannak eszközök, hogy lefordítsa az ember, másrészt meg szerintem egy alfa generációs gyerek ezt simán megérti, és akkor volt még a Scratch, az MIT-nek, az egyik amerikai műszaki egyetemnek a fejlesztése, ami ha bejelentkezünk, rögtön felismerő, hogy magyarok vagyunk, magyarul jelenik meg, nagy gombok, színes elemek, olyan, mint hogy legózna az ember. Tehát aki tud legózni, az tudni fogja a Scratch-et is használni, és vannak hozzá tutoriálok, ilyen bemutató videók.
1: Szuper, akkor majd, amikor posztoljuk a beszélgetést, akkor ezeket odaírjuk alá kommentben, majd erre
0: megkérdem szívesen,
1: is, igen. Küld el nekem. Közben nézegettem a múltkor a te egyik oldaladat, és készítettem egy merényletre ellened. Itt volt egy gamer bingo szülőknek. Aha. Csak hogy örülj. És azt szeretném megkérdezni, ahol volt, hát 9 szó van benne, nem fogom mind a 9-et föltenni, de mondjuk kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy skin.
0: Hogy?
1: Skin.
0: Skin? Az egy, hát szó szerint, hogy azt jelenti, hogy bőr, amikor van az embernek egy videójátékban egy karaktere, akkor azt át tudja öltöztetni, másképp tud kinézni.
1: Jó, és akkor mit jelent az, hogy noob?
0: Noob, hát ez egy ilyen negatív jelző, ez ilyen béna.
1: Béna. Jó. És XP?
0: XP ez a experience point, szóval ilyen pozitív tapasztalati pont, de ezt senki nem mondja így. Tehát az, amikor azt kapja az ember, amikor valamit jól csinál.
1: És ezt azért rakjátok ki, mert gondolom, hogy a szülők nagy része, vagy jelentős része ezeket nem érti, ellenben a gyerekek ezt teljesen természetesen mondják.
0: Igen, tehát a gamer gyerekeknek, a videójátékos gyerekek a gamer gyerekek, tehát azok a gyerekek, akik naponta egy óránál többet töltenek videójátékkal, mert pedig ebben a nyári szünetben ez nagyon könnyen belecsúsznak a gyerekek, a fiúk nagyobb számban, de lányok is sokan vannak, azoknak kialakul, ez egy kultúra, ez egy szubkultúra, kialakul egy nyelvezete, ami kicsit magyar, kicsit angol, hunglis, tetszik, nem tetszik, ezek rengeteg jövevény szó, a tévét se nevezük távnézőnek, meg a telefont se távol hangzónak, tehát ezek már átjöttek a...
1: Távrecsegészet.
0: Távrecsegő, igen. Romhányi nagy újítása, igen. Szóval, hogy ezeket a jövevény szavakat el kell fogadnunk. Ha nem fogadjuk el a gyerekek, akkor is használni fogják, mert így fejlődik a gondolkodásuk. Amellett, hogy a magyar nyelvüket fejlesztjük, mesékkel, sok beszélgetéssel az alap dolga szerintem egy szülőnek, de most nem ez volt a kérdés. Tehát, hogy tudjuk, és szerintem ugye mindig a kapcsolódás a lényeg, tehát a gyerekünkhöz kapcsolódjunk. Ha ő videójátékozik, akkor ha már megengedtük neki, akkor abba kapcsolódjunk, hogy tudjuk, hogy ő ott mit csinál. Ismerjük meg a játékát, a játéknak a narratíváját, a történetét, hogy ő miért van benne, hogy ő versengeni szeret, vagy éppen felfedezni valamit, lehet, hogy éppen az angol nyelv vonza, vagy szép a képi világ annak a játéknak, vagy simán lehet, ez egy érdekes kutatási eredmény, hogy a fiúk miért választanak ilyen nagyon szépen kidolgozott női testű karaktereket. Hát nem azért, mert identitászavaruk van, hanem mert szeretik nézni a szép nőket, és amikor ők vannak ugye a képernyőn, ez soha semmelyik generációnak eddig nem volt ilyen élménye, hogy én vagyok a képernyőn, tehát az a karakter azt csinálja, ami az én fejemben van. Tehát ez egy teljesen új élmény. Akkor miközben saját magát nézi, harcol, megszerez valamit, felfedez, összegyűjt, stb., akkor hát egy csinos nőt nézzen, egy szögletes katonát. De persze az is lehet, mert az is tök menő, hogyha egy 40 kilós 12 éves kisrác egy kigyúrt fickónak persze tartja magát. Aztán utána ez megint a szülő dolga, hogy ez mennyire marad egyensúlyban. Szülő dolga is, hogy a gyereknek egy egészséges önképe kialakuljon, el tudja választani a valóságot a gépi világtól, meg a vizuális nagyon erős dologtól. Ez csak a kapcsolódással jön létre, szerintem.
1: Tehát a szülőnek meg kell érteni, hogy mit csinál a gyerek, és miért csinálja, és akkor tud beleavatkozni, vagy nem beleavatkozni, vagy kapcsolódni hozzá.
0: Igen.
1: Szerinted ebben a nyári időszakban ez mennyire jó, hogy videójátékoznak a gyerekek?
0: Erre nincsen exakt válasz, bidáris válasz, hogy jó vagy nem. Skálán se tudom elhelyezni. Tehát aki eddig nem videójátékozott a gyereke, az most nem mondja azt neki, hogy itt van a nyár, tessék videójátékozzál. Ha el tudja tölteni a gyerekkel úgy az időt, olvasással, alkotásokkal, kézműveskedéssel, szabadban levéssel, rengeteg dologgal, mint ahogy mondjuk az összes eddigi felnőtt ember töltötte a gyerekkorát, mert ők az első alfa gyerekek, akiknek van ennyi eszközük. Tehát, hogyha offline módon tud neki időt teremteni, meg tudja hagyni unatkozni, hogy a gyerek fedezze fel a tevékenységeket, akkor ez így rendben van. Hogyha már korábban megengedte, és most a gyerek ugye kihasználva, nem kell korán kelni, nincs suli, több időt tölt, akkor itt a szülőnek muszáj rozsarúnak lenni. Ez nekem is egy nagyon nehéz nevelési korszakon volt, amikor a gyerekeimnek én voltam a rossz zsaru, és nekem kellett azt mondani, hogy nem lehet, leállítom, csak ennyi idő, és kellett egy, nekem tovább kellett látnom, mint neki a vágy teljesítő gondolkodásának. És akkor most már egy a felnőtt gyerekeimnél most már megnyugodtam, hogy azért megérte. Tehát az sok rám csapott ajtóból azért egy jó szülő-gyerek kapcsolat jött ki, meg értelmes fiatal gyerekek, mint mindenkinek, aki ezt hallgatja, biztos ilyen szuper gyerekei lesznek, vagyis olyanok, aminek ő szeretné. Szóval az a lényeg, hogy határokat kell szabnunk, a határokat meg kell tartanunk, kapcsolódnunk kell a gyerekhez, és meg kell ismernünk, amiben ő van. Még egyszer említem ezt a kapcsolódó nevelést, ez egy szuper eszköztár, 5 eleme van, tök egyszerűen megtanulhatóak, amiket előbb említettem, a határszabás, a nevetés meghallgatás, írás meghallgatás, gyerekidő és a páros meghallgatás. Most remélem elmondtam mind az ötöt, de hogy ez hogy működik, ezt meg lehet nézni a kapcsolónevelés.hu-n. Egyébként ez agytudományra, idegtudományra alapszik, rengeteg kutatási eredményre, de ez, aki kipróbálta, kipróbálja, akkor érezni fogja, hogy ez tényleg működik. Tehát az ember idegrendszere az egy nagyon alaposan lekutatott dolog, hogy az hogy működik. Minden gyerek egyéni, mindenkinek akár a két testvér, akár kevés időkülönbséggel született, vagy akár ikergyerekek is két külön egyéniség, de az emberi idegrendszernek vannak tudományosan működő alapjai, és akkor ezek a nevelési eszközök ezen működnek. Tehát nem kell a szülőségbe, se nekünk szülőknek beleőrülnünk meg ezekbe a határszabásokba, se teljesen elengedni nem kell. Úgyhogy én ezt gondolom, és amikor az ember kapcsolódik egy gamingen keresztül például, akkor a gyerekek engem trénerként is annyira felemelőnek érzik, hogy végre egy felnőtt, aki megérti, hogy mibe vagyok, végre egy felnőtt, akivel lehet erről beszélni. Nagyon vágynak a gyerekek arra, hogy egy felnőtt megértse őket.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Köszöntök mindenkit a Sportpubban. Továbbra is köszönöm szépen, feliratkoztok a YouTube csatornámra, hogy a Sportpub Valdez néven találhatok, mert a TikTokon, Instán, Spotify-on ugye ezen a néven vagyok megtalálható. Egy ideális világban pedig most egy nagy döntő, egy NBA nagy döntő hetedik meccséről beszélgetnénk, hiszen az közeledne, ha jól emlékszem, a holnapi napon. Hát sajnos véget ért ez a széria, de van bőven miről beszélni, úgyhogy NBA lesz ma a témánk, állandó vendégem Rédai Gáborral. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat.
1: Tudja, papíron az egy nagyon sima döntő volt a 4-1-jel, de hát, hogy fogunk beszélni, hogy ez egy jóval szorosabb és milyen kérezett csata volt. Viszont mielőtt itt nagyon rámennénk a döntőre, majd javarészt a döntőről és a két főcsoport döntőről fogunk majd beszélni ma. Összességében, hogy tetszett ez az idei playoff? Mert ha azt nézzük, hogy levesszük itt mondjuk a Thunder, Knicksnek meg a Spursnek a meccseit, amit nem egymás ellen játszottak, akkor megnéztem például, hogy átlagosan 6,66 meccset játszottak egymás ellen, tehát hogy végig láthatok, rengeteg hetedik meccs volt, ugye, de összességében, meg hogy visszapörgetem így a meccseket, a színvonalat, meg így az izgalmi faktort annyira, hogy mégis hiányoltam, nem tudom, összességében ezt az idei NBA playoffot hova tennéd?
2: Hát nagyon jó, hogy megkérdezted, mert ez például egy olyan kérdés, amire még, pedig most már járok még két műsorba, de egyszer sem válaszoltam, pedig magamban megtettem, hogy ezt kiértékeltem. Szóval az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásokat kétféleképpen vagy háromféleképpen lehet értékelni. Az egyik a sztori, az izgalmi faktor, szerintem a legtöbben ez alapján értékelik, de ennek nem mindig van köze a színvonalassághoz, ugye? És ebben végül is jó volt szerintem ez a rájátszás, még úgy is, hogy ugye 4-1 lett a döntő, de az egy olyan 4-1 lett, ami hát egy, nem tudom, pillanatra volt a 2-2-től, és sokan kimondták már, hogy minden idők legszorosabb ötmeccses párharcát láthattuk valószínűleg döntőben egész biztosan. Viszont értékelheted még úgy is, hogy mik voltak azok a párharcok, amikre emlékezni fogsz évek múltán, amik olyan színvonalat hoztak. És itt nyilvánvalóan, hát egy nagyon picit ilyen félig ide lehet venni szerintem a Minnesota Spurs-t, de főleg az OKC Spurs és a döntő, ez a kettő volt az, és ebből is az OKC Spurs volt a magasabb színvonalú. Tehát ez a másik, hogy kettő ilyen párharc volt, hát úgy összesen. Én azt gondolom, hogy én magam a Detroit Orlandóra emlékezni fogok, az a párharc az egészen szürreális volt, és ugye 7 meccsig tartott, de nem hiszem, hogyha a jövőre bárkit megkérdeznénk, akkor akár, nem tudom, átlag NBA követő még emlékszik rá, hogy ez a két csapat játszott egyáltalán egymás ellen, mert ugye nem ment aztán tovább a Detroit sem. És ez nem kevés, de azért nem sok ez a 2,5 párharc, amit emlegettem. Tehát ilyen szempontból kicsit alacsony volt a színvonal, és a harmadik pedig az, hogy mondjuk általánosságban mit láttunk mondjuk szakmai szemmel, és szerintem, hát nyilván a kosárlabda folyamatosan evolválódik, úgyhogy látunk új dolgokat, meg látunk új megoldásokat, de annál sokkal szembetűnőbb volt, hogy a New Yorkon kívül gyakorlatilag hogy elfogytak a csapatok, és ezt végig lehet követni a sérüléseken is, ami most már kezd egy állandó probléma lenni, ugyanis az a helyzet, hogy szerintem a rájátszásban látjuk, hogy lelassul a játék, ez nem azért van, mert hogy lassabban játszanak, hanem azért, mert a csapatok visszafutnak és visszaérnek, és védekezésben olyan erőket mozgatnak meg félpályán, amit nem vagyok benne biztos, hogy az emberi test így ebbe a formába kibír. Tehát én, és nyilván ezt támadásban is rengeteget kell futni, átalakult a játék, és ebben nem birkózás van, nem a régi időkosárlabdáját látjuk ilyen szempontból, hanem ugye rengeteg irányváltás meg futás, a sokszorosa annak, ami régen volt, és egyszerűen nem csoda az valahol, hogy ilyen intenzitás mellett, amit a rájátszás jelent, fogják magukat a csapatok, és neki mennek mondjuk egészségesen, már a második körre valószínűleg lesz egy olyan sérülés. És például azért a Minnesotánál azok a sérülések lehet, hogy eldöntötték azt a párharcot, nem vagyok ebben biztos, a Spurs utólag jobbnak gondolom egy kicsit, mint a Minit, de azért ugye nem úgy kezdődött az a párharc. Akkor az OKC egyértelműen azért esett ki, mert már egyetlen egy ball handlerre maradt, mert mind a kettő másik lesérült. Tehát ez az OKC párharc, majd tudom, hogy beszélünk róla, de nekem a harmadik meccsre úgy tűnt, hogy az OKC megoldotta ezt a párharcot. És igazából szerintem így is volt, de sose bizonyosodik be, úgyhogy ezt most belemondom csak a levegőbe. És még lehetne sorolni egyébként azt, hogy az Orlandó szinte biztos, hogy tovább jut, ha Franz Wagner nem sérül meg. Ez pedig szerintem zavarja az embert, hogyha szeretne ilyen szempontból, hogy minőségi tényleg derüljön ki, hogy ki a legjobb kosárlabdát látni a rájátszásba. Ez zavaró, és nagyon erős és vad ötleteim vannak arra, hogy miket kéne változtatni, hogy ezt elkerüljük. Tehát itt ilyen elég drasztikus dolgokra kell gondolni.
1: Például?
2: Hát sokkal jobban elhúzott rájátszás. Tehát ez, hogy mondjuk jött a Cleveland egy 4-3-ból, és aztán pihent két napot, és utána két naponta játszotta tovább a következő hét meccsesét, és aztán még a New York ellen ugye az első meccs harmadik negyedéig bírták, és én nem azt mondom, hogy csak ez volt az oka, hogy 4-0-ra kikaptak, de hát azért maradjunk annyiban, hogy elkészültek az erejükkel, az tiszta sor volt teljesen. Szóval ez, hogy két hét meccses szériával jutsz tovább, és utána nincs esélyed, ez nincs így jól. Tehát akkor adjunk több pihenőt, és szerintem a másik pedig, hogy hát valahogy muszáj lesz a fújásokon változtatni egy picit, mert most jelen pillanatban az a helyzet, hogy a betörő játékost azt nagyon védik, tehát, hogy ott nagyon nehéz nem faltolni, de cserébe a posztban és a periméteren olyan darálót engednek a játékvezetők, ez a kettő nincs összhangban, és nyilvánvalóan azért tolódtak a védekezések, elég a Thundert megnézni, hogy az ő védekezésük, amit mindenki követni akar, vagy ami mindenki által a legjobbnak tartott, és a számok is ezt mutatják, ugye egy legjobb, az a periméteren történik, illetve ugye mondjuk egy Jokic ellen, ott pedig az van, hogy odarakják Caruso-t, vagy odaraknak egy kicsit, és üti-vágja szó szerint. Ami tiszta sor, hogy ilyen a játékvezetői felfogás, és azért csinálják, de ettől függetlenül maga ez a játékstílus, meg ez a nyomás, amit egymásra tudnak így gyakorolni, az olyan intenzitást ad ennek az amúgy is ilyen nagyon futósra kiérő kosárlabdának, ami az NBA, hogy én szerintem ezt nem fogják elbírni a csapatok, és csak még egy gondolat ide, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a legtovább jutottak, a legmélyebbek. Teljesen egyértelmű lett ez az összefüggés. Mikor 3 évvel ezelőtt a Denverről még úgy beszéltünk, hogy hát igen, lehet 6,5 csapattal bajnok lenni, mert a rájátszásban úgyis csak azok játszanak. Na, totál megfordult az egész történet, nem lehet 6,5 játékossal bajnok lenni, igen.
1: Igen, és közben meg itt a second apron-os bevezetés, meg picit ez ellen megy, tehát hogy azért még nehezebb keretet mélyíteni, úgyhogy picit így érdekes, hogy ki tud ezzel sakkozni, és pont az ilyen jellegű csapatok kerülhetnek előnyben, már pont a Spursnél láttuk, hogy azért a keretmélysége itt is vékonyacska volt, de a Thundernél meg a Spursnél láthatjuk azt, hogy jól draftolsz, ott tartod őket még olcsón, és akkor tudsz egy relatíve jó keretet, meg mély keretet összerakni, és amikor ott vannak a sztárjátékosaid, akkor meg egyszerűen a second apron miatt kifogysz a keretből, és egyszerűen elfogysz fizikálisan, meg pénzügyileg, mert mindenhogy itt a kereteidből.
2: Igen, és erre ugye már látszik az, hogy mi lesz a megoldás, tehát hogy szerintem egyre értékesebbek lesznek a draft pickek, mégpedig én azt is mondanám, hogy talán az ilyen 10 és 20 közöttiek akár, mert már nagyon sokat keres az első 10, már az első pillanattól kezdve, de hogyha meg tudsz tartani egy játékost, aki legalább annyira jó lesz mondjuk a második évétől, hogy rotációs ember legyen, ez tényleg nagyon jól, és azért szerencsésen is kell draftolni, tehát senkinek nincs a bölcsekköve a zsebében, hogy, hogy ezt a jóslást mindig eltalálja, amit egy draft pick és annak a fejlesztése jelent majd, de hogyha ilyen játékosokat tudsz szerezni, és tényleg nagyon durva, hogy Jared McCain-t ezen a, vagy ebben a szezonban, februárban szerezte meg az Oklahoma City Thunder, és Jared McCain volt szegény, az egyetlen Gilgeous Alexanderen kívül egy idő után, aki le tudta ütni a labdát. Ugye nélküle ez még rosszabbul nézett volna ki, ami már ugye így is olyan volt, hogy hát igen, látszik, hogy Gilgeous Alexandert kedvükre duplázhatják, mert nem lesz olyan, akinek kipasszolja, és az majd a másodlagos ballhandlerként indít egy akciót. Szóval gondolj abba bele, hogy egy Jared McCain-t meg tudott szerezni az OKC, és azért tette ezt, mert ő még két évig szinte ingyen van. Tehát ez lesz a megoldás, szerintem egyre inkább a fiatalok felé fog ez fordulni, és minden olyan fiatal, aki első vagy másodévétől rotációjátékos tud lenni, az hihetetlen értékes lesz a csapatának is, de ha kell, akkor a piacon is.
1: És inkább melyik végletet tudod elképzelni, mert szerintem ilyen szempontból is biztos lesz valami változás. Megint picit emelni fogják majd a fizetési sapkát, hogy beférjenek ezek a szupermaxos játékosok, vagy picit talán már nem fogjuk azt látni, hogy amikor kikerül egy ilyen szupersztár, vagy nem is szupersztár, de egy ilyen 10-15. Közötti tudású játékos a piacra, akkor egy közepes csapat meg fogja őt találni, és egyből ki fogja őt pénzelni. Szerinted ezekből egy picit vissza fog így csúszni a GM-ek meg a csapatok, és nem fogjuk már ezt a tendenciát látni?
2: Már ez a tendencia létezik, ez már visszacsúszott. Trae Young már nem kap maxot, Brandon Ingram már nem kap maxot, tehát hogy ezek nyilván inkább a 30-40 közötti játékosok. Te említetted a 10-15-öt, nem, ők maxot fognak kapni, tehát én azt
1: nagyjából
2: gondolom...
1: Nagyjából hova lövöd be ezt a határt?
2: Ez akkor lesz nehéz. Először is, a 10-15-ös mondjuk egy Jalen Williams, persze, hogy a 25%-os maxot megkapja. Az teljesen rendben van. Ugye ez, amit a rookie után adhatsz. És akkor ez felmehet 30-ra, de nem ment fel, mert sérült volt szegény. De a lényeg az, hogy a 25%-ot persze, de amikor majd Jalen Williamsnek például a második, vagy Chet Holmgrennek a második nagy szerződését meg kéne adni, ami 30 vagy akár 35% is lehet, na majd akkor élesedik ez a kérdés, mert a 25%-os maxot egy ilyen játékosnak megadod, és szerintem Jalen Williams, amikor épp egészséges, akkor már top 15-ös játékos. Hogy hol húzol meg ezt a határt?
1: Hát én Holmgrennek már biztos nem adnám oda.
2: Hát igen, ezek után nyilván nem, csak az a baj, hogy nehéz lenne azt mondani, hogy 30-nál húzom meg a határt, mert akkor lehet, hogy az én akár a saját listámon a 28-dik olyan helyzetben van, hogy annak a csapatnak már ne érje meg full maxot adni, a 32-dik viszont olyan helyzetben van, hogy az a csapat így tudja megtartani. Azért ez asset management kérdése is azoknál a csapatoknál, akik nem instant bajnoki címre törekednek, hanem éppen most épülgetnek, hogy ugye hol, tehát hogy lehet, hogy megadod úgy a nagy szerződést egy játékosnak, hogy ő elég jó ahhoz, hogy még elcserélhető maradjon. Az a legfontosabb talán, vagy ilyen általános szervezési elv, hogy olyan szerződést ne hoz ki, aminek reális a veszélye, hogy elcserélhetetlen lesz. Tehát például ez nagyon fogja befolyásolni az öregedő, kvázi NBA szinten 32 éves szupersztároknak a fizetését. Például Anthony Davis elképzelhető, hogy innentől egyéves szerződéseket fog kapni, ha ő meg akarja kapni a maxot, mert hogy neki most 4 éves maxot nem fognak például ugye Paul George-al ez megtörtént, és szerintem most minden GM néz, hogy mi nem szeretnénk a következő Paul George szerződést magunknál tartani. Úgyhogy ezek a trendek folyamatosan vannak, amiket mondasz, és már megfigyelhetőek, és szerintem inkább így fog ez végbe menni. A CBA-t most nem fogják módosítani, mindig emelkedik 10%-kal a sapka, vagy hát várhatóan, mert ugye folyamatosan nőnek a bevételek, úgyhogy a sapka emelkedés megvan, de hát azzal együtt ugye százalékokra van leosztva a maxok, és azzal együtt azok is emelkedni fognak.
1: És a second apron-os változtatás is maradni fog szerinted egyébként? Ezzel így most már azért van mintánk bőven, összességében, így visszanézve, mennyire vagyunk ezzel elégedettek?
2: Hát a célját elérte, csak közben nyilván egy-két olyan célt is elért, amit nem biztos, hogy szerettek volna eredetileg. Nem biztos, hogy a Minnesota Timberwolves ne tudja megtartani Nickel Alexander Walkert, hogy ez egy cél lett volna, de az biztos, hogy mondjuk a végtelen pénzzel rendelkező tulajok, mint Ballmer, hát nem fog tudni csak úgy építkezni, hogy akkor cseréljünk ide minden sztárt, akinek egy év múlva lejár a szerződése, nálunk van a Bird joga, aztán kitömünk itt 5 sztárt, és a végén már nem tudom, ilyen 300 millió a fizetési bértömegünk. Tehát, hogy ezt nyilvánvalóan nem fogják tudni megcsinálni, és szerintem ez tök jó. Ugyanez Phoenix. Szóval...
1: Amikor Kevin Durant ugye a Warriorshoz ment, tehát hogy ezeket a lépéseket ez meggátolja, és szerintem ilyen szempontból ez egy tök jó döntés, mert azért elég a futballban a Manchester City-ket és társaikat nézni, meg a Paris Saint-Germain-eket, hogy hogyan tudnak ilyen luxus igazolásokat megcsinálni. Kicsit ezért szeretem a major sportokat, mert ugye itt köti őket a fizetési plafon.
2: És nem is mondtál jó példát, ne haragudj. Tehát a Kevin Durant úgy ment a Warriorsba, hogy a Warriorsnak akkor volt a sapka alatt helye. Tehát annak ez semmi.
1: Igen, akkor az úgy volt.
2: Így van. Így van. Ugye, az vicces volt, mert hirtelen emelkedett nagyon nagyot a sapka.
1: Tényleg, igen. Tudod,
2: és akkor
1: igen.
2: Azért vezették be a legutóbbi CBA-nél, hogy csak 10%-onként emelkedjen, mert egyébként megint emelkedett volna 30%-ot, és hirtelen repkedtek volna a maxos helyek a csapatoknál.
1: Igen, de lényegben pont az ilyeneket akarjuk elkerülni. Fogunk még itt tényleg bőven beszélni. Még egy ilyen átfogó kérdés a playoffról. Ha nem említheted itt a Knicksnek a hatalmas felzárkózását, illetve a bajnoki címét, akkor ha ki kéne emelni egy emlékezetes pillanatot az idei NBA playoffból, akkor tudnál valamit meg említeni? Vagy mi volt, ami így kimondottan megmarad neked?
2: Hú, hát először akkor hadd kezdjek azzal, hogy mivel, hogy Raptors Rooker vagyok, nyilván a nekem megmaradt, az leginkább Scottie Barnes-nak az egészen elképesztő játéka, és most tényleg felkapta az egész világ a fejét rá. Tehát, hogy voltak olyan jelenetek, azt gondolom, a Cleveland elleni mérkőzésen, egyrészt Scottie Barnes volt a legjobb játékos a pályán, tehát jobb volt, mint Donovan Mitchell, azt kell, hogy mondjuk, ami brutális. Mitchell kifejezetten jó, ez túlzás, középjó playoffokat hoz a saját szintjén, de egy elég megbízható playoff teljesítő, akinek valahogy a triplája ugyan elmegy a playoffban, de mégis szupersztár teljesítményekre képes. Teljesen általános vélemény volt, hogy Scottie Barnes akkora nyomást helyezett a labdával, mégpedig transitionben, és ezt tehát gyakorlatilag megrohamozta az ellenfelet, akkor is, hogyha ők már felálltak, azzal a sebességgel, azzal a fizikalitással egy abszolút Jannishoz hasonlítható nyomást helyezett a Clevelandre, hogy néha a Cleveland azt se tudta, hogy hol van, és nyilván azok a jelenetek, meg hogy emellett nem tudom én, másfél blokkot, meg másfél stílt átlagol, az, hogy ha kell, akkor James Hardenen védekezik úgy, hogy James Harden hirtelen nem tud hatékony lenni. Emlékezzünk rá, hogy ez még az első kör, amikor Harden még éppen bírja, és nem fogyott ki a szuplából. Utána pedig besegítő védő, majd centeren védekezik. Ez fantasztikus volt nézni, még úgy is, hogy a Raptors végül nem jutott tovább. És hogyha ilyen jelenetet kell mondani, hát talán azt mondom, hogy az OKC Spurs nek volt a második meccsén egy ilyen Caruso jelenet a végén, amikor így Caruso levédekezte szinte egymagában az egész Spurs-t, majd előrefutott, és ő dobta be a triplát. Hogy az volt nekem egy olyan jelenet, hogy ez a csávó, ez lehet, hogy igazából egy top 30-as játékos, de ő egész évben erre a két párharcra készül, ami a konferencia döntő és a döntő, ami most ugye nem adatott meg, de hogy, hogy hogy lehet ennyire jó egy olyan játékos, aki 18 percet játszik nagyjából takaréklángon, vagy saját magát kimélve az egész alapszakaszban, hogy erre nagyon kevés példa van. De ő ott olyan magas színvonalon játszott, hogy szerintem senkinek eszébe se jutott Chet Holmgrenet nevezni a második legfontosabb játékosának a Thundernek.
1: Hamarosan folytatjuk a műsorunkat Rédai Gáborral.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. A mikrofonnál Tóth Viktor.
1: Itt vagyunk, továbbra is Gábor a vendégem. Viszont akkor most már tényleg menjünk tovább itt a főcsoport döntőkkel. Ha csak a főcsoport döntőket nézzük, mert fogunk nyilván a döntőről is külön beszélni, hogy értékeljük. Hát a két véglet volt, ugye egy 7 meccses, meg egy 4-0-ás söprés a két főcsoportban, és akkor kezdjük szerintem a kevésbé érdekessel. Ugye a Cavs Knicks-et már te is említetted olyan szempontból, hogy itt a játékosok kisajtolása, és hogy mennyire szoros volt a menetrend, azért bőven rányomta a bélyegét erre. De összességében azért ez a Harden, Mitchell kettős mennyire hozta azt, ami miatt ide cserélték Hardent, mert nyilván ez egy win-now módos csere volt, hogy idén nekünk ezzel alsóan gondot kell lennünk a nagy döntőbe, de talán még tovább is gondolkodhatunk ehhez képest. Most nyilván tényleg ott volt a fáradtság, de ha egy ilyen kettősöd van papíron, akkor azt szerintem elvárás, hogy legyenek 45 pluszos meccse, és egy darab nem volt itt a főcsoport döntőben, amikor kettőknek összesen meg lett volna 45 pont is. Mennyire szerepelt le ez a kettős, meg azért itt a felvezetőben nagyon beszéltünk a magas ember rotációról is, ők mennyire szerepeltek le?
2: Igen, tehát, hogy én nem gondolom, hogy Mitchell leszerepelt volna, hogy különösebben. Harden viszont, hát ez a leszereplés, ez nála úgy kell érteni, hogy egyszerűen ő nem bírta végig ezt a rájátszást. Tehát ő szerintem már a második kör közepétől a térdén járt, hogy ne azt mondjam, hogy hol vette a levegőt, és az a helyzet Hardennel, hogy a már abszolút nem tudott faktor lenni. Például, amikor Hardenről elkezdenek kijönni a nevetséges, hogy védekezik videók, az mindig azért van, mert arra már nincs ereje, hogy védekezésbe megmozduljon. És ugye próbál még támadásba hozzátenni a csapathoz, de már arra sincs elég ereje. Tehát, hogy Harden fizikailag fogyott el, ebben 100%-ig biztos vagyok. Sokan szeretik azt mondani, hogy ő mekkora playoff choker, meg nagyon rossz playoff játékos. Tényleg nem az a típusú playoff játékos, aki nem hogy mondjuk szintet lépne, hanem akár a saját szintjét tudná hozni, de nem ennyire rossz, hanem hogyha azt látja az ember, hogy graduálisan lesz egyre rosszabb, az azt jelenti, hogy elfárad. Nem mentálisan, lehet, hogy mentálisan is, de főleg fizikailag.
1: Egyszer megnéznek egyébként egy ilyen összeállítást, hogyha úgy lehetne cserélni, mint a kézilabdába, hogy akkor hova tennénk a játékosok értékét, mert azért rengeteg ilyen játékos fel tudnánk sorolni.
2: Igen. De hát az nyilván azért ezt alaposan megölné szegény kosárlabdát. Ami biztos, hogy Mitchell nem tudott már a New York ellen egy maga meccset nyerni, meg teljesen átára venni a csapatát. Ezért lehet egy kicsit megszólni, de egyébként ilyen egész korrekt volt, több sztár meccse is volt a playoffban, tehát most nem akarom nagyon megdicsérni, csak azt akarom jelezni, hogy azért nem tőle bűzlött a hal, az biztos. És hát igen, Mobley egyre jobb és jobb volt a rájátszásban, amíg nem a New York ellen már kicsit eszköztelen volt, és igazából Jarrett ellen is egy graduális fejlődés mutatott be. Én azt hiszem, hogy a New York tömegben, meg keménységben nagyon felülmúlta őket, és ott ez a két magas ember eltűnt, de például a Detroit ellen, pont Ellen és Mobley szerintem nagyszerű meccseket hoztak, több nagyszerű meccset, és ez sokszor inkább csak az edzői sakkjátszmáknak volt köszönhető, mert mikor a Detroit már abszolút nem akarta fogni Jarrett Allent, akkor elkezdték tömni a labdával Jarrett Allent pick and roll után, és akkor persze, hogy nem tudom, lehoz egy valami 20-10 körüli meccset, meg még asszisztokat is ad, mert ez nem egy rossz játékos, és hogyha feladod, akkor arra az lesz a válasz, hogy őt kezdik el használni. Szóval összességében elsősorban Harden bukott meg, azért Kenny Atkinson azzal a nyilatkozattal, hogy hát tulajdonképpen két meccsen a négyből ők voltak a jobb csapat. Oké, hát az első nyilvánvalóan ők voltak a jobb csapat, de azért mondjuk én nem gondolom, hogy ezt a csapatot ne kellene lassan megbontani, legalább valamivel próbálkozni, legalább valami aprósággal, és Atkinson meg Harden nyilatkozata is azt tükrözte, hogy na, ugyanezt végigcsináljuk jövőre is, és más lesz az eredménye. Amikor ugyanazt csinálod ugyanazokkal, akkor elég ritkán lesz más az eredménye.
1: Főleg, hogy azt látjuk, hogy ez a kelet, ez csak erősebb lesz jövőre, ugye egy Tatummel, egy Halliburtonnel, és akkor még nem tudjuk, hogy az off-seasonben milyen mozgások lesznek.
2: Abszolút, Detroit, Toronto, ezek a csapatok ott állnak, és egy jó cserére vannak attól, és tehát, ha New York megcsinálta, és nem csak, hogy döntőbe jutott a bajnoki címig, egy top 5-ös franchise player nélkül, tehát superstar nélkül, egy egyébként azért lesajnált csapat, mert ezt a fajta teljesítmény pluszt, amit mindenki hozott náljuk a rájátszásba, ilyenre nem lehet számítani senkitől. Tehát még a legjobb playoff csapatoktól se láttuk. Nagyon felülmúlta magát ez a csapat, és a tavalyi Indiana futás is hasonló volt. Szóval, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy már miért ne gondolkozhatnának az éppen fiatal csapatok, akik most a következő szintre akarnak lépni úgy, hogy jövőre simán bekerülhetünk a döntőbe. Szóval azt akarom ezzel mondani, hogy egyszer volt Budán kutyavásár, az nem létezik, hogy a New York még egy ilyet fusson jövőre, hogy így elsöpri keletet. Nagyon kicsi rá az esély, maradjunk ennyiben, és szerintem továbbra is nyitva van kelet, és be lehet jutni a döntőbe.
1: És még egy záró kérdés, itt a Cavs-hez ugyanaz, mint a Nuggets-nél, mit kell tenni ezen a nyáron, mert szerintem az a legnagyobb hülyeség, hogyha itt nem csinálnak semmit. Meg egyáltalán miben lehet reménykedni? Tehát itt Hardennek mi az értéke jelenleg?
2: Ja, hát Harden nyilván vagy padról jön, vagy 25 percezik, tehát hogy ezt meg kell húzni. Tehát Hardent teljesen meg kell kimélni, hogyha ő az ilyen támadásbeli karúzó lenne, mondjuk fogjuk fel így. Ehhez nyilvánvalóan mondjuk Schrödert nem ártana megtartani, de akár egy másik ballhandlert szerezni, de hogy valaki, aki meg tudja osztani ezeket a terheket, és komolyan el kell gondolkozni azon, hogy Jarrett Allent elcseréljék. Mert szerintem van értéke?
1: Szerintem nem, hogy el kell gondolkozni, szerintem hiba, hogyha nem lépjük
2: fel. 20 milliót keres. Tehát, hogy 20 millióval lassan lehet, hogy nem is kezdő center vagy, hanem csere center. Most picit túlasztam, de tényleg csak egy picit, mert ugye a mid-level exception az 15 vagy 16 lesz jövőre. Szóval azért lehet, hogy még bántóan keveset is keres ahhoz, hogy elég jó játékost hoz vissza. Én azt hiszem, hogy ezen el kell gondolkozni, nagyon fontos, és hogyha megfelelő csere van, még akkor is, ha ezt nem nyáron húzzák meg, hanem mondjuk februárban, tehát azért ennyire nem kell sietni, hogy minden áron nyáron, mint ami szerintem a Nuggetsnél abszolút, tehát ott nagyon sokat ezzel már nem kéne várni. Itt viszont ez, hogy legyen ez nyitva, ez a Jarrett Allen csere lehetőség, Nyilván kéne szerezni azért a helyére valamilyen magas ember, de egyébként Mobley-val centerbe, small ball-ok, azok nagyon mozgékonyak, jól néznek ki, csak a legritkább Embiid és Wemby és Jokic esetben mondanám azt, hogy kéne még oda tömeg. Úgyhogy, ja, összességében azt könnyebb pótolni. Viszont, hogyha szerzel egy olyan wingjátékost, mint mondjuk OG Anunoby, nyilván őt nem lehet megszerezni, de legalább az OG Anunoby háromnegyedét, akkor szerintem valószínűleg előrébb vagy.
1: És akkor menjünk át nyugatra. Ott ugye számszakilag sokkal szorosabb lett ugye 4-3 hetedik meccs, de összességében nem tudom, de hogy vele bennem azért maradt hiányérzet. Én azért nagyobb adokkapokra számítottam, többszorosabb meccsre számítottam. A hetedik meccs is nekem pici csalódás volt, ahogy elkezdődött, amilyen hangulat volt, én abszolút nem mondom, ezért megérte felkelni, mert ez tényleg egy igaz ilyen, nem NFL-be szoktam ilyeneket, hogy mindig egy meccs dönt, tényleg az az igazi, a lelátóról, a játékosokról, és amikor Jalen Williamsnek jött a fordító kosara, ugye a félidő végén, akkor én tényleg azt hittem, hogy na, ez tényleg végre az a meccs lesz, ehhez képest meg teljesen nem ezt láttuk. Összességében ez a nyugati döntő, ez mennyire volt elégedett, ha csak a minőséget nézzük, és levesszük az eredményeket?
2: Hát nézd, most muszáj ketté bontanunk, amíg nagyjából egészséges volt a Thunder, és egyébként ugye a Spursnek is voltak sérültjei, csak ők pont visszafele jöttek, addig ez egy frenetikusan jó párharc volt, tehát mondjuk úgy 2-1-ig, még 2-2-ig. Tudod, a 3-2 az már olyan volt, hogy a Thunder azt úgy nyerte meg azt a meccset, hogy hirtelen Caruso-ból ismét playmaker irányítót varázsoltak, Hartensteinből ismét azt a jól passzoló Hartensteint, amit egyszerre lehetett játszani, de legközelebb már nem, és ott vége volt a variációs lehetőségeknek. Emiatt egy kicsit szomorú lehet az ember, de legalább a Spurs is járt a döntőbe, és az a jövő konferencia döntője valószínűleg, tehát hogy azon se lepődnénk meg a következő 3 évben ez a két csapat játszana a konferencia döntőt, úgyhogy ez na, nagyon izgalmas, nagyon jó kezdés volt, nagyon magas színvonalon, de mivel a Thunderből kiesett a második és az ötödik legjobb játékos, Jalen Williams és AJ Mitchell, ezért ez a párharc igazából már az is csoda, hogy harmadikat tudott nyerni a Thunder, és nagyon vicces, hogy meg kellett fordítani a Spursnek, de azok a meccsek már egyértelműek voltak, mert ott már nem volt mihez nyúlni a Dégnónak. Szóval szerintem inkább úgy kéne kezelnünk ezt, mint egy emlékezetes, nagyon magas színvonalú, nagyon jó párharcot, ami elég szomorúan ért véget, de most nem egy Thunder Drucker szempontjából mondom, mert én egyik csapatnak se vagyok a drukkere, és nem drukkoltam nekik, hanem hogy ugye nem a két teljes csapat összecsapását láttuk 7 meccsig.
1: A Thundernek mi a konklúziója ebből a főcsoport döntőből, mert nyilván óriási érveszteség, hogyha kidőlnek a sztárjátékosaid, de egy olyan pozitív hozadékkal lehet, hogy azért látod, hogy a következő csapatba, jövő évi csapatodba ki tudsz beemelni a helyükre.
2: Abszolút.
1: Ebből a Thunder mit tudod pozitív hozadékként átvinni jövőre?
2: Hát az, hogy Ludortnak lassan lejár az ideje, és az egy nagy kérdés, ez nyilván nem a következő évre, de a következő 1-2 éven belül el kell dönteni, hogy ezzel a Chet Holmgren jelenséggel így mit csináljunk, mert Chet Holmgren egy top 20-as játékos az összes csapat ellen, csak a Spurs ellen nem, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy ennyire marginalizálódik a Spurs ellen és Wemby ellen, mert Wemby egyszerűen megeszi reggelire, és hogy

0: végig működött, és Hartenstein utána fontosabb volt, mint Chet ebben a párharcban. Ez például alapvetően írja át azt, amit gondoltunk, hiszen az volt a felvetés, már szerintem az elmúlt egy-másfél évben legalább a szaksajtóban, és nem is nagyon hallottam ennek az ellenkezőjét, hogy majd Hartenstein lesz az egyik, akitől meg kell szabadulnia a Thundernek, mert ugye beütnek ezek a nagy szerződések, és hogyha nem akarnak a second apronben úszni 3 évet, akkor ugye valakitől meg kell szabadulni, és most pedig nagyon úgy tűnik, hogy Hartenstein kulcsfontosságú, hogy megtartsák, mert nekik erre a párharcra kell készülni. Egyébként hozzáteszem, hogy azt sok helyen elmondtam, és már a playoff kellős közepén is, hogyha véletlenül összejön a New York és a San Antonio döntője, a San Antoniónak sokkal rosszabb meccsap a New York, tehát nem utólag mondom, tényleg előre bemondtam, vissza lehet keresni, mint amilyen a Thunder, de például a New Yorknak a Thunder, hát az egy katasztrofális meccsap, tehát én szerintem a Thunder nem félt volna, vagy nem kellett, hogy féljen a New Yorktól, ők a Spurs-től kellett most is, hogy féljenek, és ez a jövőben is így lesz, és ezért mondom, hogy hát nem merem azt kimondani, hogy cseréljük el Chet Holmgren-et, vagy ilyesmi, de hogyha nem tud ezen valahogy javítani, és nem tud hasznos lenni a Spurs elleni párharcban, akkor nem lenne kizárt, hogy ez lesz a vége. Ráadásul rohadt magas értéken tudott Holmgren-et elcserélni, tehát hogy ilyen szempontból nem azt mondom, hogy azt kérsz érte, amit akarsz, de nagyon-nagyon jó, akár azonnal bevethető jó játékosokat tudnál érte kapni.
1: Ugye korábban már itt megkérdeztem a Cavs-nél, a Pistons-nál és a Nuggets-nél is, hogy mi a házi feladat és mit kell megtenni. És azért mindig az lett a vége, hogy abban egyeztünk meg mind a ketten, hogy itt cserélni kell, és van, hogy muszáj változtatni. A Thundernél te nem azt érzed egy picit, hogy az lenne a legnagyobb hülyeség, hogyha nem maradnának ennél a csapatnál? Tehát itt
0: hát
1: még...
0: már mint, bocs, mert ilyen Andrew... Szóval Aaron Wigginseket most van itt az ideje lepattintani, tudod, hogy ne legyen nagyon drága csapat, tehát ezeket a mai nációkat meg kell csinálni.
1: Hát most itt tudod ki, tehát itt az első 6-7 emberre gondolok most, tehát, hogy itt...
0: Igen. Hát abból az egyetlen szerintem, akit mondtam, Lou Dort, hogy azt el kell dönteni, neki csapatopciója van, tehát akár azt is lehet, hogy elengeded a semmiért, de hát nyilván azért nem így működnek az NBA csapatok. Viszont az, hogy mondjuk belépteted a csapatopcióba és elcseréled egy olcsóbb lejáróra, vagy két olcsóbb játékosra, akiből az egyiket tovább cseréled a semmiért, egy cetlit mellé ragasztva, tehát, hogy vannak arra megoldások, hogy a Thunder spóroljon, és ez Lou Dorton keresztül működhet. De egyébként egyetértek veled, ettől függetlenül ebből az első 6-7-8 játékosból szerintem ez az egy van, aki lehet, hogy mégis majd mozdul.
1: Holmgrennek a mozdítása ebben az évben, és ezen a nyáron még óriási
0: mozgásság lenne. Természetesen meg kell nézni azt, hogy Holmgren tud-e valahogy reagálni egy fiatal játékos, aki mellesleg az alapszakaszban valóban az alapszakasz mondjuk 5 legjobb védőjének mindenképpen az egyike, és emellett egy tripladobó magas, aki még le is tudja pattintani a labdát, noha a Wemby ellen ezt, amikor megkísértelte, akkor elég nagy katasztrófa lett belőle, de egyébként a csapatok 90%-a ellen még egy ilyen kontra egy-egy erejéig is tud labdát kezelni, tehát azt mondanám, hogy ez önmagában egy nagyon értékes játékos típus. Rárepülne a fél NBA, hogyha árulnák. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy ezt most rögtön meg kell tenni. Ha van egy ilyen értékes játékos típusod, akkor nézd meg, hogy a következő 1-2 évben meg tudja-e oldani ezt az égető problémát.
1: Igen, csak Holmgren pont az a játékos nálam, amit előbb ugye beszéltem, hogy még a műsor elején, hogy a játék tudása alapján abszolút megérdemli a maximumot, de ugye azért is vágtam rá, hogy én nem adnám meg neki, mert a Thundernek viszont szerintem nem éri meg a maximumot, pont azért, amit beszéltünk itt az előbb is, hogy Wembanyával kell számolni itt hosszú távon, és emiatt nálam ő nem éri meg a Thundernek a maxot.
0: Kíváncsi már megkapta.
1: Vagyok. Igen, de ugye arról beszéltünk, hogy kiérdemli meg, hogy ki az, aki belüljük.
0: Na de látod, ez pont ez. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez igaz. Bár ezt nem tudhatta a Thunder a meghosszabbítás pillanatában. Persze. Még, az is el kell, hogy mondjuk, de a 25%-os maxon ez egy annyira jó szerződés marad, hogy ezt röhögve el tudják cserélni a kell. Tehát ezt meg kellett adni.
1: Bocsi, már a 30-ról beszélek, tehát hogy én már a következő maxról beszélek.
0: Jó, az még messze van, de igen, persze. Tehát hát basszus, most ahogy, mikor lesz az 4 év múlva, vagy 3?
1: 3 talán.
0: Szerintem inkább 4, mert 5 éves ez a szerződés. Tehát, hogy addig azért annyi víz le fog folyni, nem tudom Oklahoma City-nek mi a folyója, de mondjuk a Mississippi-n, mármint, hogy tudom, hogy az nem arra folyik, csak Amerika nagy folyója,

0: Tehát azért abban most így belegondolni, hogy akkor majd milyen szerződést kap egyetem, milyen csapattól, majd meglátjuk.
1: De csak amelyünk tovább a nagy döntővel, és zárjuk ezzel az adásunkat. Hát tényleg itt beszélhetünk arról, ez kicsit pont a nyugati főcsobor döntőnek az ellenkezője volt, hogy nagyon simának néz ki ez a 4-1, de ahhoz képest meg tudjuk, hogy itt minden mérkőzésen mi történt és hogy zajlott. Hát nekem próbáltam itt kigyűjteni valamilyen statisztikát, de az egyik legdurvább nekem, hogy mind az 5 első negyedben a Spurs vezetett, és mind az 5 utolsó negyedben vezetett a Spurs.
0: Igen.
1: És így lett 1-4, vagy nem, hogy vezetett, hanem megnyerte az első negyedet, és ugye minden ötödikben vezetett legalább egyszer.
0: És mind az 5 mérkőzésen vezetett legalább 10 ponttal.
1: Igen. És ugye vannak már ezek a kalkulátorok is, amikor így kiszámolják, ugye az ESPN-nél van, azt hiszem, hogy hány százalék az esélye, és két olyan vesztes meccs is volt, amikor 95% fölé tette ez a kalkulátor, a Spurs-nak az esélyét mégis elbukták. Ez egy ilyen tipikus 100-ból egyszer történik ilyen, vagy itt csak a mérték történik 100-ból egyszer. Tehát én arra gondolok, hogy itt ezt a párharcot azért összességében mégiscsak a Spurs-nek kellett volna, ha ez egy 2K játék, és végig szimuláljuk megnyerni, vagy itt inkább csak a szorosságán kellett volna, hogy picit változzon, és ez a 4-1 csalóka, de hogyha nincsenek ezek a faktorok, amiről beszélhetünk, akkor még nem evidens, hogy a Spurs nyerte volna, meg csak az evidens, hogy ez egy jóval szorosabb döntőnek kellett volna lennie.
0: De én azt mondanám, hogy 10-ből 8-szor a New York nyerte volna, meg ezt újra és újra leszimuláltuk volna, igen. Szóval az a helyzet, hogy a New York csapatként egészen félelmetesen egybe volt, és az egyes játékosok teljesen feláldozták a saját ambícióikat, és ez azzal furcsa helyzet állt elő, hogy ettől nem rosszabbak, hanem jobbak lettek. Tehát amikor elő kellett lépni, akkor Anunoby főleg félelmetes volt, 73%-os TS-sel fejezte be az egész rájátszást, ami ez milyen adat. Bridgesnek is voltak olyan, például negyedik negyedei, amikor ő dobálta a kis középtávolét, és azzal tudott támadni a Knicks. Brunson még akkor is, hogyha amúgy az első három negyedekben erről most mindenki szépen megfeledkezik, hogy mennyire szenvedett a Spurs szorításában, ugye ilyen all-time great negyedik negyedeket produkált, és igazi franchise playerként, ha nem is az a top 5-ös szupersztár, egymagam csinálok mindent franchise playerként, de azért a legjobb játékosként oda tudott lépni, és végül megérdemelten kapta meg az MVP-t, mármint ugye a Finals MVP-t, a Karl Anthony Towns fantasztikus playoffot hozott, és igaz, hogy neki kedvező volt védekezésben ez a matchup, mert nem volt olyan pick and roll ball handler, sem olyan elzárásokat osztó magas ember, amely duóval szét tudták volna támadni Karl Anthony Towns gyengeségét, a pick and roll védekezését nyilván, de ettől függetlenül az, hogy ő védekezésben milyen szuper rájátszást hozott, az mindenképpen megsüvegelendő. Tehát mindenki így a legjobbját, vagy még azon túl hozta, és éppen ez volt az, ami miatt ők egy pillanatig nem estek kétségbe, azért, mert hátrányban voltak, mert tudták, hogy mit tudnak, tudták, hogy ez a mérkőzéseken végig tud menni, miközben a Spurs ilyen szempontból azért a csikó csapat volt, aki az elején futott egy nagyot, és akkor utána, amikor ugyanazt kellett volna csinálni, belehibázták, amikor változtatni kellett meccs közben, akkor Mitch Johnson sokkal rosszabbul és sokkal lassabban reagált, de rendszeresen, mint Mike Brown, és a játékosok is hát nagyon belefutottak abban a negyedik negyedekbe, hogy azért ebben a csapatban még sincs annyi spacing, és vicces, amikor az első negyedben Kessel bedob 3 triplát, de ez nem jelenti azt, hogy a negyedik negyedben őt úgy kell fogni, hogy jaj, csak nehogy triplát dobjon. És hát nyilván, amiről mindenki beszél, tehát Fox az év klacs játékosa volt 3 éve, most a negyedik negyedekben biztos vagyok benne, hogy ez a bokaszalag húzódás, high ankle sprain, ez nem tett jót ennek, de a negyedik negyedekben vagy kidobta a Spurs-t a meccsből, mert beleállt a középtávolaiba, nem megy be, vagy az, hogy Harper így nem került eleget pályára, vagy emiatt Champagne nem került pályára, aki úgy szórta a triplát, mint hogyha a darts VB-n lenne. Tehát, hogy igazából az történt, hogy valahogy Foxot bele kellett ott rakni, vagy hagyni a mixbe, és ezért valaki olyan nem játszott, akinek nagyon kellett volna, hogy játszom, mert támadásban, a negyedik negyedekben rendszeresen totál földbe állt a Spurs, de teljesen. Úgyhogy ez viszont az egész döntőn áthúzódó jelenség volt gyakorlatilag, És én azt gondolom, hogy itt Mitch Johnson rengeteget tanult ebből, valószínűleg a Spurs vezetősége is, mert hogy ha jövőre itt nem lesz Harper kezében a labda, akkor azért fel kell tenni egy-két kérdést majd a szurkolótábor részéről, hogy mit csináltok.
1: És Mitch Johnsonnak a nyilatkozat ezzel kapcsolatban nem aggasztó, ahogy kiállt azért Fox mellett, vagy azért itt láthatjuk azt is, hogy próbálom itt ezt a csapatmentalitást összefogni, nyilván nem fogom bedobni Foxot a busz alá.
0: Igen, tehát hogy az a helyzet, hogy Fox ott lesz még egy ideig. Szerintem ezt fel kell fogni, hogy ez nem egy elcserélhető szerződés jelenleg. Vagy nem tudom, mert pont ez jutott nekem is eszembe, meg több Spurs rookernek is, hogy a Raptorsnál hogy nézne ez ki, hogy megpróbálják újraélesztani Foxot, viszont a Quickly és a Pöltő szerződést leadják. Tehát két rossz szerződés, egy még rosszabbért, de a Raptorsban szerintem több helye lenne egyértelműen Foxnak, és Quickly tripla dobásával meg szerintem akárha a padról jön, akkor is nagyon jól illik a Spurshoz. Spurs ráadásul tovább tudja passzolni Pöltőt, mert van egy rakat pikjük. Szóval, hogy mondjuk például ez egy lehetőség. De összességében Fox ott lesz, nyilván nem akarod bedobni a busz alá. Ettől még aggasztó volt.
1: És Barnes-nak az arul használása, vagy arul volt ő használva, szerinted is?
0: Ez nagyon jó kérdés. Ugye az a helyzet, hogy tényleg hiányzott egy négyes ebből a csapatból. És Harrison Barnes azért nevezhető annak, mert ő kifejezetten jó posztvédő. Ez korábban, tehát ez már nagyon fiatal korábban, amikor Zach Randolphot valahogy meg kellett fogni, mert az a Grizzlies az 2-1-re vezetett a akkor bajnoki címen úton lévő Warriors ellen, akkor ő egy Zach Randolphot képes volt jól fogni. És azóta is elterjedt róla, és szerintem igaz is, hogy egy meglehetősen jó posztvédő, és akkor azért kipróbálták, hogy Karl Anthony Towns-t fogja, csak közben támadásban annyira ipari nulla volt, amit csinált, és ilyenkor ugye felmerül a kérdés, hogy meddig próbálkozhatsz, megadhatod-e neki újra és újra esetleg az esélyt ezzel kapcsolatban, és ezért Harrison Barnes nem egy olyan rossz játékos, hogy ne lehetne amellett érvelni, hogy adjuk meg neki az esélyt. Főként, hogy ugye Carter Bryant minden egyes rookie hibája után, amiből nyilván volt pár, Mitch Johnson már üvöltött is vele, és egy perc múlva jött le. Miközben ez a Carter Bryant még nagyon hasznos volt, ugye, amikor Shai Gilgeous-Alexandert kellett egy az egybe fogni. Nyilván az taktikailag nem annyira bonyolult feladat, mint itt a besegítő védekezések meg a rotációk, és egyébként egy nagyon jó védőről beszélünk, csak ugye nyilván még egy kicsit érnie kell. Tehát akkor, hogyha Bryant sem, és akkor ebből maradt az, hogy akkor Keldon Johnson játszogat négyesben, aminek hát abban nem volt sok köszönet. Tehát lássuk be, hogy egy egész jó meccse volt, és az összes többi kifejezetten rossz a döntőben. Úgyhogy jogos a felvetés, de Harrison Barnes se csinált azért semmi olyat, ami indokolná, hogy vele kellett volna próbálkozni. Tehát én azt hiszem, hogy nem ezért kéne elsősorban megrónni Mitch Johnsont, hanem ezek a lehozom két perccel az első fél idő vége előtt Wembit. Szintén Kosti mondta, hogy mire pihenteted a szünetre? Szóval, hogy így voltak Mitch Johnsonnak olyan döntései, hogy mire beverték a faltokat, és akkor lehetett volna Mitch Robinsont ugye hekkelni, aki nem tud büntetőt dobni. Mire ezt elérték, addigra szépen le is hozta Mitch Robinsont az ellenfél edzője Mike Brown, ők meg mindig fenn voltak Kornéval, OG Anunobiék, hogy körülfutogatták Kornetet, mert szerintem hogy egyszerűen rosszul rögződött, de őt Kornetnek kell mondani. Akárhogy is, a lassú reagálás Mitch Johnsonnál az több példán keresztül követhető, és Harrison Barnes még itt a legkisebb kérdés.
1: A keretmélység, illetve annak rotációja mennyire lepett meg olyan szempontból, hogy kigyűjtöttem itt az öt meccs alatt, hogy hány 10 plusz perces teljesítmény volt a cseréktől, és az öt meccs alatt a Knicksnek 18 ilyen cseréje volt, még a Spursnek az öt meccs alatt csak 12, és azért, ha egy évvel ezelőtt itt ülünk, nyilván abban a Thibodeau is benne lett volna, de azért nagyon meglepődünk, ha itt arról beszélünk, igen, hogy egy Knicks párharcot az döntő, hogy mennyire mély a keret, hozzátéve, hogy ez úgy jött ki ez a 18, hogy nagyon sok meccs volt, amikor Clarkson vagy Robin Hutchinson épp ilyen 8-9 perccel fejezte be, tehát éppen, hogy kimaradt ebből a statisztikából. Tehát összességében jóval mélyebbnek is mondható volt ez a Knicks. Hosszú távon maradva itt a Knicksnél, mennyire nehéz lesz megtartani ezt a keretet, mert azért ti is emlegettétek már Zolival, hogy Robinsont azt 99%-ba ki lehet jelenteni, hogy nem lesz jövőre a Knicks tagja. Lesz még itt más áldozat, vagy mire kell számítani?
0: Nem más áldozat szerintem nem lesz. Én azt hiszem, hogy majd megpróbálnak szerezni nyilván egy cserecentert, mert Hookporty szerintem erre kevés lesz. De igen, tehát hogy ezt kell befoltozniuk valahogy, és meg fogják próbálni visszafuttatni, újrafuttatni ezt a történetet, ami teljesen érthető egy bajnokcsapattól. A Spurs, hát ez nagyon izgalmas, hogy ők tűntek a legmélyebb csapatnak, és akkor jön a döntő, ahol az egyébként nem túl mélynek tűnő New York mégis mélyebb lett. Én azt hiszem, hogy egyszerűen kijöttek azok a problémák, amiket az OKC nem igazán tudott a spacing, saját spacingének hiánya miatt kihozni. A New York viszont megkövetelte azt, hogy ne lehessen rossz védő a pályán, vagy hogy ne lehessen rossz támadó a pályán. Tehát, hogy a Spursnek a two-way játékosaiban nem volt akkora mélység, ezt akarom mondani, de a Spurs egy-egy two-way játékosa, vagy nem two-way játékosa, a Thunder ellen itt vagy ott eldugható volt. Mert védekezésben is el lehetett dugdosni, meg támadásban pedig, hát így se tudtak támadni, meg úgyse a Thunder ellen, tehát a Thunder szépen levédekezte a Spurs, csak még 104-es offensive ratinggel is a Spurs nyert egyszer meccset. Szóval a New York ellen nem lehetett eldugdosni ezeket a játékosokat, ez történt. Ami meglepőbb a kettő közül, az szerintem az, hogy a New York Knicks hogy tudta, és Mike Brown milyen intuitívan tudta használni, Alvarádót előkapta, amikor tényleg kellett egy playmaker Brunson mellé, mert tarthatatlan volt, hogy mindent ő csináljon. Jordan Clarkson bejön, nem tudom én, blokkol, életében nem blokkol, tudod, de bedob egy nehéz triplát, az, hogy Miles McBride, hát ránézve a statisztikáira megvan oda vállat, de közben ő volt az egyik legjobb Harper védő, ami nagyon vicces, mert Harper nyilván háromszor erősebbnek néz ki nála, de valahogy nagyon érezte, hogy Harper merre fog menni, és már ott volt, elvágta a szögeket. Hát ki számított ezekre a mert nem csak, hogy én nem, hanem nem is emlékszem arra, hogy valaki azzal házalt volna a döntő előtt, hogy a New York padja majd megnyeri a New Yorknak a rájátszá, vagy a döntőt, pedig tulajdonképpen ez történt. A New York padja jelentette az igazi különbséget a döntőben.
1: És egy záró kérdés, mert erre most már túlnyúltunk a műsoridőn, de amiről még mindenképp akartam beszélni, ez a bajnoki mentalitás, bajnoki rutin, mert azért, ha jön egy új csapat, mindig arról beszélnek, hogy hát itt még nincs bajnoki rutin, ezért fognak keresni. Viszont ha megnézzük az idei döntőt, hát meg a tavalyi döntőt, tehát hogy az utóbbi két évben olyan döntő párosítást láthatunk, hogy gyakorlatilag zéró bajnoki rutinról beszélünk. Van szerinted ilyen, vagy azért az utóbbi pár év ez tényleg ezt mutatja meg, hogy itt a jobb csapat nyer, és itt nem kell arról már beszélni, hogy bajnoki rutin.
0: Hát van ilyen, igen, de teljesen felborul éppen a szemünk előtt az NBA, az összes ilyen megszokott dologtól el kell, hogy rugaszkodjunk. Megint egy olyan csapat nyert a Boston után, akinek nem volt ilyen szupersztárja, csak sztárja. De Jason Tatum is egy, mit tudom, a hatodik vagy hetedik legjobb játékos volt akkor a ligában. Jalen Brunson is most a hatodik, hetedik legjobb játékos, tehát ők nagyon jó játékosok, csak nem ez a Doncic, Wembanyama, Shai-Gilgeous Alexander, Jokic, Antetokounmpo szint. Tehát, hogy ez az egyik, ami felborult. A másik, ami felborult, hogy emlékszem, még a Denver csak 3 éve nyert, és akkor volt ez, hogy 6,5 játékossal nyertek gyakorlatilag ilyen rotációval. Totál felborult ez is. Aztán a tapasztalt játékosok. A tapasztalt játékosokról most emellett az igénybevétel mellett az derül ki, hogy inkább öregek, mint tapasztaltak, és már nem tudsz az öregek otthonával nyerni, mert egyszerűen nem bírják végig, meg nem bírják ezt a tempót. És hát, hogyha mindezeket egybeveszed, akkor szerintem nem csoda, hogy ilyen dolgok történnek meg, akár avval kapcsolatban, hogy milyen csapatok kerülnek döntőbe, akár azzal kapcsolatban, hogy már 8-szor volt egy következő győztesünk, és még mindig nem ismételt abból senki. Úgyhogy ez az új NBA, úgymond, és az új NBA jelenségei, azok eléggé felrúgják ezeket a megszokott, agyunkban már beporosodott lózungokat.
1: És azért jövőre is jó esélye megmerjük hozzákáztatni, hogy lesz egy 9. nem ismétlő év is.
0: Simán, ez simán benne van a pakliban, ugye a Spurs mindenképpen jelölte, legjobb a Spurs leginkább a jelölte erre, tehát ha a Spursnek ez sikerül, vagy ha keletről valaki akkorát tud emelkedni. Tehát, ja.
1: De tényleg elfőtt a műsorodunk, ennyi lett volna. Gábort az itt is, akkor a keleten nyugaton műsorokban tudjátok meglátni valamint az Ingába a Harry Potter estekbe. Azt hiszem elmondtam mindent, ahol meg lehet téged találni. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velem.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma. A hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással. Kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Az ATV hétvégi hír összefoglalója a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm Önöket, ez az ATV híradó, én Gesztesi Máté vagyok, lássuk főbb híreinket. Lebutított nemzeti konzultációnak nevezte az alkotmányjogász az alaptörvénymódosítás társadalmi egyeztetését. Pácban a közpénzhorgász, írta Áder Jánosról Magyar Péter, Áder alapítványa szerint a kormányfő szánalmasan vergődik. Az első 4 évben több mint 1000 milliárd forintot fizetett ki az állam az autópálya koncesszió nyertesének. Minimális az alaptörvénymódosításhoz érkezett vélemények ereje, az általunk megkérdezett alkotmányjogász szerint. Magyar Péter a módosítás benyújtása előtt hangsúlyozta, a kialakításhoz ezeket is figyelembe vették. A fő pontok közé tartozik, hogy a jövőben csak 3 cikluson keresztül lehessen valaki országgyűlési képviselő, és az alkotmánybírók 12 helyett 9 évre kapjanak megbízatást, újraválasztási lehetőség nélkül. A miniszterelnök szerint a módosítás azt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse fogjul senki.
4: A széleskörű társadalmi véleményezés után a magyar kormány nevében benyújtom az országgyűlésnek az alaptörvény 17. módosítását.
5: Ezt Magyar Péter szombat délután jelentette be. A miniszterelnök szerint a módosítás azt szolgálja, hogy a magyar államot soha többé ne ejthesse fogjul senki.
4: Ez az alaptörvény módosítás lezárja a rombolás korszakát, és egyben ősztől egy hatalmas közös munka kezdődik. Az új magyar alkotmány közös kidolgozása. Magyarország történetében először valódi lehetőségünk nyílik arra, hogy olyan alkotmányt alkossunk, amelynek megírásában minden magyar részt vehet, és amelyet minden magyar a sajátjának érezhet.
5: A módosítás tartalmazza, hogy a jövőben csak 3 cikluson keresztül lehessen valaki országgyűlési képviselő, az alkotmánybírók 12 helyett 9 évre kapjanak megbízatást újraválasztás lehetőség nélkül, az OBH és a kúria elnökének pedig 9 helyett 6 évig szóljon a mandátuma, szintén újraválasztás nélkül. Gulyás Gergely nem sokáig hagyta szó nélkül a miniszterelnök bejelentését. Szerinte a benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia végét és az önkény uralom kezdetét jelenti Magyarországon. Hozzátette, a rendszerváltoztatás óta ez a 10. parlamenti ciklus, és 6-szor van 2/3 felhatalmazása a kormánynak. Eddig azonban senki meg sem kísérelte sem a köztársasági elnöknek, sem alkotmánybíráknak, sem az alkotmánybíróság elnökének eltávolítását. Gulyás Gergely bejegyzése végén leszögezte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Kettejük szóváltásait nem ért véget. A Fidesz frakció vezetőjének ugyanis Magyar Péter válaszul azt írta, különösen viccesen hangzik ez az aggódás az alkotmányozásból Szájer Józseffel viccet csináló Gulyás Gergely szájából. Váci Péter alkotmányjogász szerint a most benyújtott módosítás nem tér el jelentősen az eredeti elképzelésektől.
6: Az én álláspontom az, hogy itt a parlamentnek azért részletesebben meg kellene tárgyalni ezt, adott esetben módosításokra is szükség lehet, hogy ez valóban egy jogállami alaptörvény módosítás legyen. Gondolok itt arra, ugye visszakötve a héten történt Velencei Bizottsági látogatást és akár a Velencei Bizottság jogállami követelményeire, hogy különösen az a személyek elmozdítása esetében megfelelő eljárási követelmények, jogorvoslat biztosítása szükséges az, hogy ez valóban egy rendben lévő szabályozás legyen.
5: Magyar Péter hangsúlyozta, az alaptörvénymódosításhoz több 10 000 visszajelzés érkezett, ezeket figyelembe véve vezetik be a módosításokat. Váci Péter viszont azt mondja, ezek valós ereje minimális. Ráadásul a véleményezés adott 5 nap is rendkívül kevés volt, ezt sokan kifogásolták. Bán Forgács Nóra emlékeztetett, a miniszterelnök a kampányban azt ígérte, hogy minden alkotmánymódosítás széles társadalmi konszenzuson alapul majd, de ez a most benyújtott javaslattal kapcsolatban nem így történt.
7: Azt gondolom, hogy a széles társadalmi konszenzusra hónapokra van szükség. E tekintetben nem az a gondom, hogy az 5 nap az nem 8 nap. Amit most láttunk, az sokkal inkább egy lebutított nemzeti konzultáció volt, amit megpróbáltak olyan köntösbe helyezni, minthogyha ez társadalmi egyeztetés lenne.
5: Az Akadémiai Dolgozók Fórumának elnökségi tagja szerint a módosítások több eleme, például a képviselői mandátumok korlátozása jelenleg nem indokolja a sürgős elfogadást. Véleménye szerint ezek a változtatások csak akkor válnának valóban sürgetővé, ha például már másnapra előrehozott választásokat írnának ki.
3: Folytatódik az adok-kapok Magyar Péter és Áder János között. A miniszterelnök szerint a volt köztársasági elnök alapítványa a választás előtt közvetlenül 7 milliárd forint közpénzt kapott a korábbi 18 milliárd mellé. A kormányfő és a korábbi államfő szócsatája egy csütörtöki interjúval kezdődött, amelyben Áder a kormányt kritizálta Súlyog Tamás eltávolításának módja miatt. A vitába azóta Orbán Viktor, Lázár János és Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke is beszállt.
8: Minősíthetjük alkotmányos pucsnak, minősíthetjük közjogi szőnyegbombázásnak, minősíthetjük egy hideg polgárháború kezdetének, minősíthetjük egy orwelli világ megérkezésének.
9: Ezek a kifejezések jutottak eszébe Áder Jánosnak arról, hogy a Tiszás kétharmad egyetlen alaptörvénybe írt mondattal távolítaná el Súlyog Tamást államfői pozíciójából. A volt köztársasági elnök csütörtökön a Kell még valamit mondanom, Ildikó című műsorban adott hangot felháborodásának, és bizony nem kellett többet mondania ahhoz, hogy Magyar Péter még aznap célkeresztbe vegye a kormány szóvivői tájékoztatón.
10: Szerintem a szavai nevetségesek, hiteltelenek, és szerintem senkit nem érdekelnek.
9: A miniszterelnök szerint Áder Jánosnak nem volt elég a havi 6 milliós fizetése és a 1,5 milliárd forint közpénzből felújított villája. Kellett neki egy közérdekű alapítvány is.
10: Én értem a sértődöttséget Áder János szavai mögött, hiszen a kekvák állami tulajdonba vételével az ő hozzá köthető milliárdos pénzszivattyú alapítvány is állami fenntartásba kerül, és elesik egy nagy bevételtől ő is, meg a Sameszai is. Ugye ez a kék bolygó, nem tudom milyen bolygó alapítványból lapátolták ki a pénzt, közpénzt évek óta.
9: Áder János erre válaszul felszólította Magyar Pétert, hogy hétfőig tegye közzé az elmondottakat alátámasztó bizonyítékait, vagy kérjen bocsánatot. A kormányfő tovább emelte a tétet. Facebookon azt írta, Áder János milliárdos alapítványt vezet, és milliárdokat szór el rendezvényekre, de ennek vége. Emellett közpénzhorgásznak nevezte a volt köztársasági elnököt, aki egyébként köztudottan nagy pecás. Ezt követően Magyar Péter bizonyítékként megosztott egy felvételt a kormány szóvivői tájékoztatón emlegetett villáról. Azt írta, ebben a 720 négyzetméteres adófizetői pénzen felhúzott villában húzza meg magát az egykori köztársasági elnök. A villa rezsijére pedig 21 millió forintot költenek évente az adófizetők. Ezen a ponton a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke is beszállt az üzengetésbe. Megköszönte a miniszterelnöknek, hogy megosztotta az MKKP által 4 éve készített videót, és egy anekdotát is elmesélt a forgatásról és arról, hogy milyen trükkel érték el, hogy nagyobb házba költözhessen a volt köztársasági elnök. Közben Orbán Viktor Áder János védelmére kelt, és aggódni kezdett az önkényuralom miatt. Szerinte ugyanis a volt köztársasági elnök higgadt észérveire Magyar Péter agresszióval és fenyegetőzéssel válaszolt. Lázár János pedig közösségi oldalán kijelentette. Áder Jánosnak joga és kötelessége ellenezni a miniszterelnök alkotmányellenes módszereit. Magyar Péter közben arról írt, hogy Áder János alapítványa eddig több mint 18 milliárd forintot kapott. Vasárnap pedig egy újabb bejegyzésben azt állította, hogy közvetlenül a választás előtt további 7 milliárd forintot kapott a szervezet. Közpénzhorgász a Pácban, jegyezte meg Magyar Péter. A Kékbolygó Alapítvány hasonlóan éles stílusú válaszában az áll, Magyar Péter felfedezte a csövön a lukat. Az éles szemű miniszterelnök arra ébredt, amiről mindegy 100 cikk született, vagyis hogy a szervezet az állam támogatásával megszervezte a Planet Budapest Expót. Ennek költségeit fizették ki tavaly júniusban, valamint idén januárban. A levél végén pedig az áll, egyre szánalmasabb az a vergődés, amit Magyar Péter az alapítvány tevékenységével összefüggésben bemutat. A Századvég politikai elemzési igazgatója úgy látja, Magyar Péter azért hergeli a szavazókat, mert nincs valódi bizonyítéka a korábbi államfő ellen.
11: Magyar Péter Áder Jánost támadta most be, de ezzel csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy Áder János hétfőig konkrét bizonyítékokat kért arra, hogy ő milyen törvénysértéseket követett el, amelyekkel Magyar Péter őt vádolja. Tehát a villáról mutogatott képek, meg a hergelés, ez csak elterelődött. Az a kérdés, hogy hétfőn milyen bizonyítékokat fog Magyar Péter bemutatni, ha nem mutat be bizonyítékokat, megint felsül, mint hogy már háromszor felsült Súlyog Tamás elmozdításával is.
9: A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke ugyanakkor Áder János podcast interjújára utalva kiemelte, a rendszerváltásnak része, hogy semmi nem maradt következmények nélkül.
12: Áder János maga közvetlen részese volt a magyar parlamentarizmus, a magyar polgári demokrácia felszámolásának, Orbán rendszeri kiépítésének szerves eleme, támaszléka volt Áder, tehát ha ő beszáll ebbe a csörtébe, akkor tudnia kell, hogy ennek az a következménye, hogy asztalra kerülnek azok a dolgok, amik Áder körül vannak, azok a súlyos milliárdok, amiket teljesen indokolatlanul és elfogadhatatlanul kapott a volt köztársaság elnök.
9: Horn Gábor hozzátette, a miniszterelnök és a volt államfő közti csörte stílusát lehet kritizálni, ő azonban a politikában nem híve az eleganciának.
3: Hétfő hajnalban a NATO csúcs találkozójára Törökországba utazik Magyar Péter. A miniszterelnök ezt Facebook oldalán jelentette be. Tájékoztatása szerint csak vasárnap este érkezik vissza Magyarországra, mert a hivatalos program után 4 napot a fiaival tölt a török tengerparton. Távollétében Ruf Bálint miniszterelnök helyettes látja el feladatait.
13: Magyarország érdeke az, hogy erős ország legyen, ahogy az is, hogy erős szövetségi rendszerek tagjai legyünk. Mark Rutte NATO főtitkárral a korábbi megbeszélésünk alapján egyetértettünk abban, hogy a magyar katonák kiváló munkát végeznek a koszovói békefenntartó misszió keretein belül. És fontos, hogy Magyarország nem csak a NATO tagjaként, hanem az Európai Unió tagállamaként is törekedjen szuverenitása megőrzésére és megerősítésére.
3: Átvilágítja a kormány az autópálya koncessziós szerződést, miután az elmúlt 4 évben több mint 1000 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető úgy fogalmazott, a 35 évre szóló mintegy 24 000 milliárd forintos koncessziós megállapodás esetében a kifizetések nagysága nincs arányban az eddig megvalósult fejlesztésekkel. Az ügyben az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást folytat.
14: Elkezdtük átvilágítani az autópálya koncessziót is.
15: Jelentette be videójában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter úgy fogalmazott. A korábbi kormány a mintegy 24 000 milliárd forint értékű koncessziós szerződést Mészáros Lőrinc és Szíj László magántőke alapjával kötötte meg.
14: 35 évre gyakorlatilag minden magyar autópálya, vagy közel minden magyar autópálya működtetését és fejlesztésének a jogát átengedték.
15: A tárca vezető szerint ez a megállapodás nem a közérdeket szolgálta.
16: Írta alá ezt a szerződést?
14: Ezt Rogán Antal még, mint a koncesszióért felelős miniszter folytatta le ezt a koncesziós eljárást. És az elmúlt 4 évben pedig Lázár János minisztériuma menedzselte ezt az autópálya koncesziós szerződést.
15: Vitézy Dávid kiemelte, az első 4 évben 2022 és 2026 között összesen 1024 milliárd forintot fizetett az állam Mészároséknak, miközben ennek megfelelő értékű fejlesztést nem valósult meg.
14: Elkezdtek építkezni az M1-esen, volt néhány felújítás, de 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom nem is jött létre.
15: A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT összesen 1237 kilométernyi autópálya és gyorsforgalmi út üzemeltetéséért felel. A társaság feladata a fenntartás mellett az egyes útszakaszok bővítése, valamint új utak építése. A megyesi kormány volt gazdasági és közlekedési minisztere szerint a konstrukciót már korábban is több kritika érte, nem csak a szakértők, de az Európai Unió részéről is.
17: Ez a koncessziós kiírás 1000 sebből vérzett. A hosszúsága az összes autópályának, leszámítva amelyek korábban úgynevezett PPP rendszerben voltak, egy tagban történő átruházása és a kockázatok eloszlása az állam és a befektetők között.
15: Csillag István szerint a koncesszió valódi célja már a kezdetektől egyértelmű volt.
17: Ennek a koncessziónak egyetlen célja volt a koncessziós társaság tulajdonosai zsebét folyamatosan 35 éven keresztül aránytalan mértékben megtömni az adófizetők pénzéből.
15: Ligeti Miklós szerint az autópálya koncessziót a kormánynak állami kontroll alá kellene vonnia.
18: Mert ez egy teljesen feje tetejére állított konstrukció, amiben nem kockáztat semmit a Mészáros Lőrinc Szíj László páros féle cég, tehát nincs igazi tartalmi értelmevet koncesszió. Ezt mindenképpen fel kell számolni. Tehát ez egy olyan pénzcsap, ami nem is könnyék vastagságú sugárban, hanem emberderék vastagságú sugárban ömlik ki a közpénz indokolatlanul. Ezt meg kell szüntetni.
15: Vitézy Dávid szerint mélyebb vizsgálatra van szükség, de arra is felhívta a figyelmet, hogy az ügyben az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást folytat. A G7 újságírója szerint a szerződés értéke példátlan Magyarországon, de az Európai Unióban sem találni ekkora összegű közbeszerzési vagy beszerzési eljárást.
19: Nehéz azt megmondani, hogy mennyi, ugye most 12-13 ezer milliárd forint a megkötés körüli árfolyamon és árszínvonalon ennek a szerződésnek az értéke, ami most már azért több, tehát itt ilyen 16 ezer milliárd forint körüli érték adódna. Tehát ez egy olyan döbbenetesen nagy összegű szerződés, amit viszont csak 3 hét volt nyitva arra, hogy erre lehetett jelentkezni, és a nyertes Mészáros Szíj konzorciumon kívül egyetlen egy ajánlattevő volt a Dömper Kft., aki mindig a Völner Pálhoz köthető cég volt.
15: Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárása jelenleg is folyamatban van. A későbbiekben dönthet arról, hogy az ügyet az Európai Bíróság elé viszi-e.
3: Brutálisan rossz 8. kerületi közbiztonságról posztolt a közösségi médiában Bódis Kriszta, aki szerint a kerületben a drogfogyasztás kezd kontrollálhatatlan méreteket ölteni. Józsefváros országgyűlési képviselője szerint a fennálló helyzet oka az, hogy az Orbán kormányok nem foglalkoztak a problémával. Bódis Kriszta azonnali beavatkozást és hosszú távú stratégiát sürget. Józsefváros polgármestere Pikó András azt mondta híradónknak, hogy a helyzet súlyossága miatt azonnali segítséget kérnek a budapesti rendőrfőkapitánytól.
20: Vasárnap délben békés volt a 8. kerületi Népszínház utca és környéke. Bódis Kriszta, a kerület országgyűlési képviselője mégis arról ír Facebook oldalán, Józsefvárosban szörnyű a közbiztonság, ami a képviselő szerint az Orbán kormányok bűne. A politikus az előző kormányok szemére veti, hogy nem törődtek a drog problémákkal, melynek bizonyítéka, hogy a közterületi droghasználat és a terjesztői hálózatok elterjedtek, valamint hiányzik a nemzeti drogstratégia is. Bódi is hozzáteszi, hogy az addiktológiai és pszichiátriai ellátórendszer meggyengült, és visszaszorultak a prevenciós és a rehabilitációs programok.
0: Szoktunk látni az verekedéseket, incidenseket.
20: Jócik Szabolcs a Népszínház utcában lakik, első kézből tapasztalja a gondokat.
0: Sokszor látunk embereket, vagy alkohollal, vagy valószínűleg drog hatása alatt különböző, nem tudom, helyeken feküdve, kiabálva. Figyelnünk kell, tehát amikor fűbe sétálgatunk, akkor hogy a kutyák mivel lépjenek bele, és van, amikor látunk. Tehát eldobott üvegek, fecskendők.
21: A köztéri helyzet rosszabb lett.
20: A kerület korábbi országgyűlési képviselője Jámbor András híradónknak azt mondta, sokszor látni, hogy emberek a nyílt utcán drogoznak.
21: Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag leépítették a kábítószerrel foglalkozó kormányzati intézményeket, nem engedik oda a civileket, a pszichiátriában a 20 évvel ezelőttihez képest fele akkora a férőhelyszám, kevesebb rendőr van, és gyakorlatilag nincsen kábítószer stratégia Magyarországnak. Az utolsó, ami volt, az 2020-ra drogmentes Magyarországot ígért, nyilvánvalóan ez nem követ.
20: Jámbor András elmondta, van olyan drog, aminek egy adagja 400 forintért megvásárolható.
21: Próbáltam elérni, hogy legyen kábítószerügyi stratégiája az országnak, amire az volt a válasz, hogy nem stratégiára, hanem cselekvésre van szükség. Engem azért támadott annak idején a propaganda, mert elmondtam, hogy gyakorlatilag név szerint tudom sorolni, hogy melyik házakban árulják a kábítószert, és nem történik semmi.
20: A kerületi polgármester Pikő András is úgy látja, semmi sem történt az elmúlt években, sem szociális, sem szakmai, sem rendészeti szinten, és ez szakad most rá a kerületre. A helyzet olyan súlyos, hogy a polgármester kedden rendkívüli kérést fog intézni a budapesti rendőrfőkapitányhoz.
22: Azonnali rendőri segítséget biztosan, és mivel a Diószegi utca kiürítése ütemesen halad majd, fel kell készülnünk, és erről tájékoztatni is fogjuk rendőrkapitány urat, hogy ott könnyen és nagyon hamar előállhat az a helyzet, hogy üresen maradó épületeket kell őrizni, pontosabban megóvni attól, hogy kriminalisztikai vészhelyzet alakuljon ki. Magyarán nem lenne jó, hogyha ezekben az üres házakban drogterjesztés vagy drogelosztó központok létesülnének.
20: Bajzát Sándor teljesen egyetért Bódis Krisztával. Az addiktológiai konzulens híradónknak kijelentette, nincsen sem alkohol, sem drogstratégia, ami óriási hiányosság.
23: Az elszennyegényedett környéken élő, vagy onnan a egyéb területekre beözönlő kristályhasználók, akik, ez egy egyértelműen egy súlyos szociális probléma. Tehát a nyomor szüli a szerhasználatot, és önmagában rendészeti kérdésként ezt nem lehet értelmezni és kezelni.
20: Bajzát Sándor hozzátette, a mai szerek veszélyesebbek, mert sokszor nem tudni, hogy miből vannak, és nincs rájuk olyan egyértelmű kezelési protokoll, mint a régiekre.
3: Gyakorolni indult az a 20 éves lány, aki Somogysárdon szenvedett halálos balesetet a lovával. Információink szerint az állat valamitől megijedhetett, két lábra ágaskodott, majd úgy dőlt el, hogy rázuhant a lányra. A fiatal lovast mentőhelikopterrel vitték kórházba, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy pár órával később meghalt. Úgy tudjuk, a lány nem viselt semmilyen védőfelszerelést.
24: Erről a horgász farmról indult lovagolni a fiatal lány. Nem sokkal később már a mentők érkeztek, mert olyan szerencsétlenül esett el a lánya lovával, hogy a több száz kilós állat alá szorult. Még egyet, amikor rátaláltak, de olyan súlyos koponya és belső sérülései voltak, hogy a kórházban meghalt. A falusiak nem értik, hogy történhetett meg a tragédia.
25: Nagyon sajnálatos, nagyon sajnálom. Ezt a kislányt, az egész családot, nem tudom, hogy oda hozzák fel. Mert én is bekönnyezek, mikor eszembe jut.
24: Egy közeli lovas egyesület elnöke azt mondta híradónknak, ő már esett el úgy lóval, hogy az úgynevezett kobak mentette meg a súlyos koponya sérüléstől.
25: Megtorpant és felágaskodott, és a fejét hátra vágta pontosan. Ez a kis sülük mentette meg az orrat, hogy megmaradt, mert hát elvesztettem gyakorlatilag az eszméletet.
24: Az eddigi információk szerint a lány védőfelszerelés nélkül indult lovagolni, ráadásul egyedül. A szakember szerint véletlen szerencsétlenségek sora okozhatta a tragédiát. Lovaglás közben ugyanis az állat bármitől megijedhet.
25: Mondjuk egy túráról beszélek, elég, hogyha fölröppen egy fácán, vagy a semmiből előjön egy motor, vagy egy kóborkutya, és elég csak annyi, hogy egy picit kilép a lóoldalra, aztán már nagyon nehéz azt már kivédeni.
24: A sürgősségi orvos szerint a lovas balesetek könnyen járhatnak súlyos sérülésekkel, de ritkán akár végzetes következményekkel is számolni kell. Nagy sebességgel magasról esett le a lovas, ami kockázatos.
1: Egy szerencsétlen körülmények között, mikor a ló megbotlik, és a több száz kilójával ráesik a lovasra, illetve rátapos a lovasra, igen súlyos koponya, agysérülést, nyaki gerinc sérülést, háti, mellkasi gerinc sérülést, tompa mellkasi, tompa hasi traumát, medence sérülést, végtagsérülést lehet elszenvedni. Ezek közül bármelyik lehet önmagában végzetes.
24: Az orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy a lovas balesetek legtöbbször olyan helyszíneken történnek, amelyek nagyon nehezen közelíthetőek meg. Ráadásul, ha valaki egyedül megy túrázni és balesetet szenved, késő lehet, mire észreveszik, hogy baj van.
3: Négy fős csapattal vesz részt a földrengés sújtotta károk enyhítésében Venezuelában a Baptista Szeretetszolgálat. Szilágyi Béla, a Szeretetszolgálat elnöke híradónknak azt mondta, hétfő óta gondoskodnak az ott menedéket kapott túlélők élelmezéséről, miközben csatlakoztak a venezuelai baptisták segélyprogramjához. Egyszerre segítik az ott rekedt magyarokat, illetve azon dolgoznak, hogy a helyi baptista szövetséggel együttműködésben mintegy 100 családnak készíthessenek össze olyan élelmiszer és higiéniai csomagot, melyeket munkatársaik és a hozzájuk csatlakozó önkéntesek folyamatosan osztanak.
2: Nagyon szörnyű a helyzet Lagaira településen, illetve Caracas néhány részén. Maga a főváros az viszonylagosan jó állapotban van. Viszont azt látjuk, hogy a vízellátás az egy nagyon jelentős probléma, különösen a leginkább érintett területeken. Így nagyon örülünk, hogy a partnereinkkel már működésbe állt egy víztisztító berendezés, ami segít ellátni azokat, akik a leginkább rászorultak. Elkezdődött az élelmiszer osztás, és ma is megyünk egy helyszínre, ahol tovább tudjuk segíteni a földrengés által sújtottakat, illetve hamarosan a higiéniai eszközöket fogjuk kiosztani.
3: 36. születésnapját ünnepelte Latin Amerika egyetlen óriás pandája. Sin Mexikóváros egyik állatkertjében él, ahol a kedvenc zöldségeiből és gyümölcseiből, így répából, almából és egyebekből készített tortát kapott. Az eseménnyel a Környezetvédelmi Központként működő park alapításának 103. évfordulóját is megünnepelték. Sin 1990-ben született Mexikó egyik legismertebb pandája, Tohui lányaként. Az óriás panda 36 éves kora kifejezetten magasnak számít, köszönhetően annak, hogy állatorvosok, biológusok, táplálkozási szakemberek és gondozók rendkívül nagy figyelmet fordítottak rá. Szlazsánszky Ferencet szólítom. Szervusz Feri, mi lesz a mai műsorban?
4: Szervusz Máté, köszöntöm a kedves nézőket. Magyar Péter közölte, hogy Áder János alapítványa választások előtt 7 milliárd forintnyi állami támogatásban részesült. Áder János alapítványa reagált, Magyar Péter feltalálta a csövön a lukat. A második, amit javaslok, hogy Orbán Viktor szerint stop önkény, ezt írta ki, hashtag stop önkény, egészen pontosan, a Facebook oldalára. A harmadik pedig az, hogy Vitézy Dávid közölte, hogy a Szilászlóhoz és Mészáros Lőrinchez köthető konzorcium 35 évre 24 ezer milliárd forintért szerződött az Orbán kormánnyal az autópályák üzemeltetésére és felújítására. Nem tudom, hogy sok vagy kevés ez az összeg, mert ha elosztjuk a 24 ezer milliárd forintot 35 évvel, akkor egy évre már 700 milliárd forint sem jön ki. Szóval gondolkozzunk el ezen, vagy bármi máson. Ezeket javaslom, de bármi másról is beszélgethetünk.
3: Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Híradó. További kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!

nem szabad sírfekű, hogy hanyatt a tiszta pázsitra. Egy perce lassíts az egész, lehetne más is. Vágom klasszik, hogy a kaszt hív, és a lelked visszamásítja. Egy megszakadt szív, vagy egy megszakadt szilva pálinka, remélek. És ez nem szentimentál, vezet minden centiméter a célig, hol semmi sem fáj. Itt sokszor gyakorlatban

Isten őrz alatt sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barátot, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit ad

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden. És ha szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól. Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ne csomagoljon, ne hozzon semmit. A mentő csapatok arra kérték Kárát, hogy meneküljön, amilyen gyorsan csak tud. Pár perccel később a házát elöntött az áradó folyó.
2: 2025. július 4-én a Guadalupe folyó vízszintje a texasi Kerrville-ben olyan gyorsan emelkedett, hogy sokan alig tudtak elmenekülni. A tűzoltóság segített Kárának kijutni.
1: Azt mondta, ne csomagoljon, ne hozzon semmit, csak a kutyáit hozza. Így sétáltam, kinyitottam az ajtót, és betört a víz. Hátrébb sodort, és láttam, ahogy az autóm elúszik az árral. Kilebegett a kertemből.
2: Kárának sikerült elmenekülnie házi állataival, otthonát viszont 3 lábnyi magasságban elárasztotta a víz.
1: Itt a folyó. Ez a házam. A házamon keresztül folyt a folyó.
2: Miután az ár visszahúzódott, csapatunk segített az újjáépítésben szükséges gipszkarton és szigetelés biztosításával.
1: Rendkívüli emberek, akik az Operation Blessing munkájában vesznek részt. Az adományok révén annyi mindent meg tudtam valósítani. Az Operation Blessing támogatása nélkül nem állnának ezek a falak. Valódi áldást jelentett az, hogy önök eljöttek és segítettek nekem. Hálásan köszönöm. Nem tudom, hogy hol lennék önök nélkül.
3: Egy feles tequila reggel 8-kor. Ezzel kezdődött Erin Andrew alkoholfüggősége. Nem is sejtette, hogy a depresszió, ami az ivás valódi okozója volt, olyan helyre viszi, amire álmában sem gondolt.
4: Nem gondoltam volna, főleg ahogy felnőttem, hogy végül elmegyógyintézetbe kerülök. Mégis az életemben minden ehhez a pillanathoz, ehhez a kiábránduláshoz vezetett. A keresztényeket olyan empatikus embereknek láttam, akik mindig csak azt akarják, hogy forduljak el mindentől, ami vidám. Rosszak vagyunk, Isten megbüntet bennünket érte, mert ő a jó, és ki nem állhatja a rosszat. Ilyen távoli és önkényes képen volt Istenről. keresztény főiskolára kerültem. Heti háromszor kellett összejövetelt látogatni, minden nap kiöltözni és nagyon okosnak lenni, mindenből ötöst kapni, keményen tanulni, hogy mindenki pedánsnak lásson, olyannak, aki jól végzi a dolgát, és fényes jövő áll előtte. Ezért aztán úgy gondoltam, majd a fejemmel hiszek Istenben, de amúgy azt teszek, amit csak akarok. Ahogy kitettem a lábam a főiskola kapuján, egyből adódott az alkalom a bulizásra, és az olyan viselkedésekre 18 évesen, amik mintha korábban nem is fordultak volna elő. Menőnek éreztem, ha valami olyat próbálhatok ki, ami új, és amiben benne van a törvényszegés izgalma, a szabályok felrúgása. 19 évesen, mikor másodéves voltam a főiskolán, a hétfőket reggel 8-kor tekilával indítottam. Ez már-már megszokássá vált. Eszembe se jutott az a szó, hogy alkoholizmus, főleg a depresszió. Úgy voltam vele, mintha ezek nem is lennének, hiszen ezek olyan dolgok, amik arra valók, hogy átvészeljük velük a napot. Képeket posztoltam magamról a barátokkal. Ezeken az látszott, hogy nagyon is boldog vagyok, mosolygok, de közben tudtam, hogy az állapotom a mentális és a fizikai egészségem romlik. Már téni koromban hallottam az önkárosításról, a barátok között is volt ilyen. 17 éves lehettem, amikor gondoltam, hogy legalább egyszer kipróbálom. Megragadott a vérlátványa, hasonlóan, mint amikor dopamin szabadul fel, de mégis más módon. Mintha azzal jutalmaznám magam, hogy önpusztítást végezhetek magamon. Néztem a karom és a lábaim, és rájöttem, hogy ez valójában nem is igaz, és valójában az van, hogy nem szeretem azt, aki és ami vagyok. Ahogy haladtam az alkoholizmusban, az önpusztításra való késztetés egyre nagyobb lett. Éreztem, hogy akkor is, ha még Isten szeretne is, nem túlzottan akarhatja a közösségem, mert hát lássuk be, mi lett belőlem. Tehát mikor hazautaztam karácsonyra a fél év végén, ezek az érzések egyre jobban előtörtek bennem, és már nem tudtam uralkodni felettük. A szüleim megkérdezték, depressziós vagy? Nemmel válaszoltam. Aztán jött a tavaszi fél év, ekkor már nem tudtam magamban tartani. Az egész elkezdett feltörni belőlem. Volt egy gondolat, ez mindig az eszembe jutott, a halál. Az, hogy ezzel véget vethetek mindennek. Nem kell tovább ezt tennem. Annyira erős, folyton ezen agyaltam. Aztán az egyik éjszaka eldöntöttem, hogy megpróbálom. Megpróbálom, és ezzel adok egy esélyt. Fogtam a borotvát, és felvágtam a csuklom, de semmi nem történt, és még jobban elkezdtem vagdalni, végül már mindent elöntött a vér. Nem véreztem el. Be kellett látnom, ez így nem működik. A penge is eltört, és nem volt más, amivel folytathattam. A barátnőm ekkor lépett be, és véget vetett az egésznek, amit ott műveltem. Ez volt az első alkalom, amikor nagyon hosszú ideig sírtam. Tudod, mikor megpróbálsz valami ilyesmit csinálni, nem zökkenhetsz csak úgy vissza a normális életbe. Intézetbe kellett zárjanak egy hétig. Sírtam, és végig csak sírtam, és arra gondoltam, hogy soha, de soha nem voltam még ilyen mélyen. Idáig süllyedtem, az egész életem ide vezetett. Mennyire kiábrándító. 19 évesen, mikor egy ragyogó jövőt szeretnél magadnak, és rá kell jönnöd, hogy nem sok minden szól melletted. Mert a makacságod okán kell rájönnöd, hogy a terved nem volt jobb, mint az Isten terve. Még akkor is, ha Isten terve nem tűnt jónak, de jobbnak kell lennie, mint az enyém, mert az aztán tényleg rossz. Emlékszem, mikor a következő nap felkeltem, és bementem a helyiségbe, ahol ott volt az összes beteg, és volt velük egy csoport ápoló hallgató. És lásd csodát, a semmiből előbukkan ez a fickó. Odaül mellém, és azt mondja, hogy úgy érzi, az Isten szeretne hozzám szólni. Persze egyből gondoltam, hogy őrült. Bár lehet nem is. Mert azt mondta, érzem a fájdalmadat, érzem, hogy mi jön ki belőled, és akarom, hogy tudd, hogy Isten szeret téged, és nem hagyott el. Azt mondta, hogy minden nap olvassam a Bibliát, ami elég furcsa volt, mert amúgy általában olvastam is tini koromban. Azt mondta, a Zsoltárokkal kezdjem. Olvassam el az egész Zsoltárok könyvét, és ha megvagyok vele, folytassam az evangéliumokkal, Mátéval, Márkkal, Lukáccsal és Jánossal. Mintha azt akarta volna mondani, hogy ebből valami jó fog következni az életemben. Nem tudtam, mi lehet ez, csak azt, hogy jobb, mint ami eddig volt. Amit aznap adott nekem, a remény volt. Egy látás arról, hogy kijutok innen, és talán valami jó következik az életemben. Ez adott okot arra, hogy megpróbáljak jobb lenni. Ez adott okot arra, hogy letegyem az italt, hogy végre lehetőségem legyen a jobbra. Mikor tehát visszamentem az iskolába az első évben, kitűztem, hogy naponta elolvasok egy fejezetet, úgy, ahogy mondta nekem. Persze az első nap nem sok minden változott, és a következő nap sem. Ám idővel láttam dolgokat az életemben, amik kezdtek összejönni, és a szemem is egyre több dologra nyílt meg. Igen, még mindig önpusztító voltam, még mindig küzdöttem ezzel. Ott volt a depresszió, amivel harcolni kellett. Ezek a dolgok nem tűnnek el egyből. Idővel mégis úgy éreztem, hogy mindig a megfelelő doktor kezel, és valószínűleg segíteni fog. Az első fél évben nem tudom, mikor lett vége, nem tudom, mikor volt az utolsó vágás, de arra emlékszem, hogy az év végén azon csodálkoztam, hogy már nagyon régóta nem vágtam magam, sőt a sepphelyek sem látszódnak a karjaim. Ez eléggé hihetetlen volt, mert azt mondták, hogy mindig látszódni fognak. Most is, ahogy ránézek a bőrömre, nincs látható nyoma. Felismertem, hogy a hitem nem olyasmi, ami akkor van, amikor erős vagyok, hanem akkor, amikor gyenge. Akkor van, amikor sérülékeny vagyok, akkor van, amikor úgy érzem, nem tudom tovább csinálni. Folyton elismerem a Jézus iránti elszántságomat, mert nincs más, akire támaszkodhatnék. Még mindig napi egy fejezetet olvasok. Az olvasás volt az első azután, ahogy felkeltem, mert mikor nem tettem, olyan volt, mintha nem tudnám, ki vagyok. Azt szeretném, ha tudnák az emberek, hogy néha érted a lényeget, azt, hogy tudod, hogy mit nem akarsz többet megtenni, de nincs rá erőd, és Isten pont ekkor szeret közbelépni. Az egyetlen dolog, ami igazán helyrehozhatja benned ezt a megtörést, az csakis Jézus.
5: Joshua épp otthon volt, amikor hirtelen intenzív fájdalom hasította mellkasába. Még sikerült azelőtt hívni a 112-t, mielőtt elveszítette az eszméletét. Ezzel elkezdődött egy gyötrelmes utazás számára. 2023. október 9-e úgy indult, mint bármelyik tavaszi reggel. Joshua otthonról dolgozott, egy prezentációt készített elő, amikor minden megváltozott.
6: Úgy éreztem, hogy nagy bajban vagyok, majd hogy azon kezdek el gondolkozni, hogy úristen, nem vagyok jól.
5: Bármilyen előjel nélkül hirtelen intenzív fájdalom hasított a mellkasába. Össze volt zavarodva, gyorsan tárcsázta a 112-t.
7: Mentőszolgálat, miben segíthetek?
6: Úristen, kérem, segítsenek!
7: Uram, azonnal küldjük a rohamentősöket.
5: A rohamentősök arra értek ki, hogy Joshua eszméletlenül fekszik. Azonnal a 15 perccel lévő kórházba szállították. Felesége Julie épp munkában volt, amikor hívták.
8: Az orvos nem volt biztos benne, hogy túl fogja élni. Nem voltam nyugodt, amikor megérkeztem, de azt sem tudtam, mi a gond. Vegyes érzések kavarogtak bennem.
5: Az orvosok megosztották Julie-val az elkeserítő hírt. Joshua túlélési esélye kevesebb volt, mint 1%. Joshua testében egy aorta repedés történt, amit egy masszív stroke kísért. Légi úton szállították a Michigani Frankl kardiovaszkuláris egyetemre, ahol egy nyílt szívműtétet végeztek el rajta.
8: Először sok hatás alá kerültem, amikor az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy túl sem éli. Elkezdtem imádkozni, hogy túlélje, és hogy csoda történjen, mivel az orvosi esélyek nem voltak kedvezőek.
5: Az orvosok közel 5 óráig dolgoztak, hogy helyreállítsák a megrepett aortát, amihez egy szövetet használtak. Figyelmeztették Julie-t, hogy Joshua még ha túl is éli, a stroke súlyos elmebeli károkat okozhat. Lehet, hogy soha többé nem fog beszélni, sétálni, vagy felismerni a családtagjait.
8: Túlélte a műtétet, de ez még nem jelentette, hogy teljesen felépül. Ekkor mondta azt az orvos, hogy 40 40% esélye van a túlélésre a műtét után. Még mindig nagyon sok daganat volt az agyában, nem tudták biztosan, hogy mit érintett a stroke. Amikor az orvosok azokról a fogyatékosságokról beszéltek, amik lehet, hogy érinteni fogják, azon gondolkodtam, hogy ő be fogja bizonyítani, hogy nincs igazatok, mivel nagyon makacs, és túl fog ezzel jutni. Igyekeztem számára a leggyorsabb gyógyulást, és ahhoz szükséges erőt jelenteni.
5: A következő nap Joshua magához tért, de elkeserítő komplikációkkal. Felismerte a családját, de a teljes bal oldalát képtelen volt mozgatni, vagy bármit észlelni azon az oldalán, és nem tudott nyelni sem. Ám volt egy jó hír. Csodával határos módon a beszéd központja nem sérült.
8: Nagyon boldogok voltunk, amikor elkezdett beszélni, mert ez azt jelentette, hogy a stroke nem érintette a beszédkészségét. Elengedhetetlen a munkájához.
5: 3 hét után Joshua-t átszállították a fekvőbeteg osztályra. Itt szembesült azzal, hogy milyen közel volt ahhoz, hogy elveszítse az életét.
6: Amint megtudtam, mi történt, érzelmileg mélypontra kerültem. Csak a családomra tudtam gondolni, és hogy milyen lett volna az életük.
5: A rehabilitáció brutális volt, még a legegyszerűbb mozdulatok is lehetetlennek tűntek. A felépülés közben Joshua családja, barátai és gyülekezete folyamatosan imádkozott.
6: Azt mondták, hogy sétálj, de bármilyen segédeszköz nélkül ez irreálisnak tűnt. Úgy tűnt, hogy jobb, ha hozzászokom a kerekesszékhez, mert talán nem is fogok tudni újra járni. Eleinte nem tudtam vele gurulni sem. Nagyon frusztrált és mérges voltam, és fel akartam adni. Az imádkozás és a hit központi szerepet játszott a gyógyulásomban. Ezek voltak a legfontosabb szempontok. Hitet adott, hogy meg tudom csinálni.
5: Egy hónap után jött egy jelentős áttörés.
6: Miután felállítottak, nagyon emelkedett állapotba kerültem. Olyan érzés volt, mintha megnyertem volna egy versenyt. Izgatott voltam. Úgy éreztem, ez egy mérföldkő.
8: Ritka az, hogy valaki, akit tolószékből állítanak fel, az magától képes lesz járni. Ez mutatja, hogy mennyire elszánt, makacs és kitartó.
5: Egy évvel később Joshua belépett abba az életmentő légiszolgálatba, akik egyszer őt is szállították és szemtanúi voltak a csodának. A fejlődése meglepte a kórházi csapatot. Felülmúlt mindent, amit az orvosok jósoltak.
8: Nagyon ritkán látnak bárkit, aki egy ilyen állapotot túlél. És amikor egy évvel később kontrollra mentünk a mentőorvosával, azt mondta, hogy 2 év múlva találkozunk. Tehát minden rendben volt, és ezt az ima erejének, a hitünknek, az orvosi csapatnak és Isten segítségének tudom be.
5: Ma Joshua a mozgásképességének 80%-át visszanyerte, és még ahhoz is visszatért, amit a legjobban szeret, a motorozáshoz.
6: Lehet, hogy hallani fognak, ahogy gurulok le a lejtőn, hogy juhú! Nagyon izgalmas, csodálatos volt.
5: Joshua megosztotta bizonyságát a gyülekezetben is, hogy segítsen másoknak is reményt és gyógyulást találni Krisztusban. A Spears család számára minden együtt töltött pillanat egy napi emlékeztető arra, hogy Isten ma is gyógyít és csodákat tesz.
8: Minden lehetséges imával. Isten még mindig csodákat tesz. Minden nap látom a férjemen és a felépülésén.
6: Amikor imádkozunk, van Isten, aki hallgat minket és válaszol. És nem számít, mennyire rosszul alakulnak a dolgok.
2: A mai műsoron végighúzódik egy visszatérő üzenet. Jézus szereti önt. Nagyon gyengéden szereti önt. Annyira szereti önt, hogy hajlandó megjelenni a műtőben és segíteni, irányítani a sebész kezét, majd amikor mindennek vége, önre tenni a kezét és azt mondani, meggyógyultál. Most pedig ugyanez a Jézus önnel van most is. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Megadatott nekünk ez a hihetetlen kiváltság, hogy közeledhetünk ő hozzá. Vele lehetünk, és ő bennünk lehet. Most pedig itt van egy csodálatos ígéret az önök számára a 103. Zsoltárból. Ez egy ígéret minden ember számára minden időre. Ő megbocsátja az ön összes bűnét, mindet. Meggyógyítja minden betegségét. Ez csodálatos, mindet. helyreállítja az ön ifjúságát. Nem nagyszerű ígéret ez? Ezek mind olyan ígéretek, amelyekre Isten gyermekeiként azt mondhatjuk, igen és ámen. Isten minden ígérete igen és ámen azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát, ha ez önre vonatkozik, csak mondja, hogy igen és ámen. Elfogadom most, imádkozni fogunk. Mielőtt imádkozunk, van még néhány csoda, amelyek megtörténtek. Ezek olyan történetek, amelyek bátorítani fogják önöket, mert néha az élet nagyon keményen ránk tör, és azon tűnődünk, hogy hol van Isten, és miért történik ez velünk, és ahelyett, hogy a válaszra tekintenénk, a problémát szemléljük. A következő bizonyságok hagy fordítsák az önök tekintetét őrá. Ő a hit szerzője és bevégzője. Ez nem valami olyasmi, amit önnek kell előidéznie. Mindössze annyit kell tennie, hogy őrá tekint, és arra, amit másokért megtett, mert azt önért is megteszi. El kell kezdenie az ön Istene nagyságában hinni. Itt van Paula Love-ból, Texasból, mindkét szemében glaukóma volt. Azt mondták neki, hogy ez vaksághoz vezethet. A szemében a nyomás 20 és 27 között volt, miközben a normális érték 10 és 20 között van. Az orvosa 5 különböző fajta szemcseppet írt fel, amelyek mindegyike allergiás reakciót váltott ki nála. Paula felhívta a CBN ima vonalát, és hitt az igei hittel teli kitartó imádságban. Amikor újra megmérték a szemnyomását, ezúttal az érték 18 volt. Az orvosa azt mondta Paulának, hogy nincs szüksége semmilyen szemcsepre, és ez egy csoda. Hurrá!
5: Leonis Kenyából írt. Hosszú ideig problémám volt a reproduktív rendszeremben, ami nagyon kellemetlen érzést okozott nekem. Emellett szorongtam is, és szükségem volt Isten gondviselésére. Gordon és Ashley is azért imádkozott, amin keresztül mentem, és Isten meggyógyított, és békességet adott nekem. Örülök az ilyen pozitív visszajelzéseknek.
2: Gordon? Igen, Isten gyógyítani akar. Akar. Annyira szereti önt. Egyáltalán nem akarja látni, hogy szenvedjen. Mindössze annyit kell tennünk, hogy oda menjünk hozzá, és azt mondjuk, Uram, add nekem azt a békességet, amely minden értelmet felülhalad. Ad nekem az érintése, gyógyíts meg engem, és meggyógyulok. Uram, hozzád jövünk hittel. Rád tekintünk a hitünk szerzőjére, a hitünk bevégzőjére. A kereszten elvégzett művedre tekintünk. És ezt kihirdetjük magunkra vonatkozóan, az ő sebei által meggyógyultam, helyreálltam, fájdalommentes vagyok, betegségmentes vagyok, rákmentes vagyok Jézus nevében. Most elfogadom ezt a fejem búbjától a lábam talpáig. Álljon helyre most minden a Jézus nevében. Van itt valaki, akinek elszakadt a rotátor köpenye a jobb vállában, Isten meggyógyítja önt. Éppen most érzett egy hullámot, egy érintést áthaladni azon az izületen. Jézus nevében gyógyuljon meg és álljon helyre. Most tegye meg azt, amit korábban nem tudott. Emelje fel azt a jobb karját teljesen, és vegye észre. Ó, újra teljes a mozgástartományom. A Jézus nevében gyógyuljon meg, Terry.
5: Valakinek nagyon különös bőrbetegsége van. Azt hiszem, talán valójában izomeredetű. A bőrének nincs megfelelő kapcsolódása. Majdnem olyan, mintha kezdene lecsüngeni a csontozatáról. Isten most meggyógyítja ezt az állapotot. Megerősödik a Jézus nevében.
2: Van egy Tereza nevű nő, gyermekért kiállt, és Isten most meggyógyítja a reproduktív rendszerét. Képes lesz természetes módon gyermeket szülni a Jézus nevében. Ámen. Ha meggyógyul, tudassa velünk. Itt van egy ige Mátétól, veletek vagyok minden nap a korszak végéig.

műsorajánló. Eni és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Amikor Candy Staton az Amazing Grace-t énekli, az több, mint egy régi himnusz. Ez az ő életútja az alabamai Hansville-ből egészen odáig, hogy most már úgy ünnepeljük őt, mint énekesnő és dalszerző, hogy a dél lelkének hangja.
1: Az első lemezem is már nagyon sikeres volt.
0: That Young Man's Foot.
1: Ó, Istenem, 700 ezer példány kelt el, mert azt hittem, én vagyok Aretha. Még mielőtt rájöttek volna, hogy ki is vagyok valójában.
0: Több mint 30 stúdióalbummal a háta mögött slágerei az R&B-től a diszkón át a gospelig terjedtek. Legújabb albuma... It's gonna rain, you better get ready, embarrassing my... A Back to My Roots című albumával újabb Grammy jelölést szerzett. Hol voltál, amikor meghallottad a hírt, hogy a legújabb projekted Grammy jelölést kapott? Hogy fogadtad?
1: Ez volt az utolsó dolog, amire számítottam.
0: Ó, tényleg? Tényleg?
1: Igen. Volt már jelölésem, 4 is, de soha nem nyertem, tudod, soha nem nyertem, soha.
0: Bírom az egész projektet. Ha már a projekt dalairól beszélünk, el kell mondanom, hogy az egyik számtól sírni kezdek. Nem attól, ahogy énekelsz, hanem amikor 1963-ról beszélsz.
1: Ó, Istenem, igen. Ott voltam. Ott voltam, mindannyian ott voltunk. Vasárnap reggel volt. Vendégek voltunk egy Birminghami helyi templomban. Két kisfiam volt, Marcel és Marcus, és a harmadik fiammal voltam terhes. Már az istentisztelet kezdete előtt énekeltem a lelkésznek. Ekkor egy diakonus berontott az ajtón, azt mondta, álljanak fel, és azonnal menjenek ki. Katasztrófa történt, ott az utca végén. Azt mondta, hogy 4 kislányt éppen megöltek. A 16. utcai baptista templomot éppen felrobbantották. Azt mondta, hogy el kell mennünk, mert borzalmas a helyzet. Át kellett haladnunk a városon, hogy eljussunk oda, ahova kell.

Eljutottunk a belvárosba, ahol borzalmas káosz uralkodott. Az emberek palackokat dobáltak, betörtek a boltokba, lögdösték egymást, mármint az autókat is felborították. Úgy értem, hogy fekete emberek lögdösték a fehér emberek autóit. De nekünk csak azt mondták, hogy ti menjetek, csak menjetek. Az emberek dühösek voltak. Szörnyű volt. Valahogy az imádságon és azon keresztül, hogy a figyelmünket Istenre összpontosítottuk, ő átsegített minket mindezen.

0: Mit gondolsz, mi az, amit sikerült elérned végül? Ha jól számolom, 7 évtizede vagy a zeneiparban. Kérlek, erősítsd meg, 7 évtizede, ugye?
1: 75 éve.
0: 75 éve. Ez sok mindenre megtaníthatott. Nem lehetett mindig könnyű, mégis itt tartasz. És csinálod?
1: Igen. Addig fogok énekelni, amíg az Úr magához nem szólít. Ez a munkám. Az Úr adott nekem irányt. Ráálltam erre az útra, és biztos lábbal haladok. Semmi sem állíthat meg. Mindenféle akadályt láttam már. A sátán minden létező trükkét bevetette, hogy megöljön engem. De nem tud megölni, mert az Úr nem engedi. Túléltem a rákot, vállásokat, nehéz időket éltem meg. Amit csak el tudsz képzelni, átéltem. 5 felnőtt gyerekem van, egyedülálló anyaként fel kellett őket nevelnem. De van valami velem kapcsolatban, amit meg kell érteni, hogy soha nem adom fel. Nem vagyok hajlandó belenyugodni olyan dolgokba, amikbe mások belenyugszanak. Ha pedig valaki le akar nyomni, akkor egyszerűen továbbállok. Én nem fogok addig várni másokra, amíg az jön, hogy porból lettünk, porrá leszünk. Nem fogok addig várni.
0: Az Úr kegyelme tehát megtartotta Candyt a legnehezebb időkben is. A legnagyobb fájdalmát pedig arra használta, hogy megírja a legnagyobb slágerét. A fiatal szívek szabadnak születtek. Még ma is erről ismernek fel. Sőt, a fiatalok ma is éneklik.
1: Ez egy örök sláger marad. Akkoriban egy bántalmazó kapcsolatban voltam, egy igazi gengszter volt a párom. Borzasztó emberekhez mentem mindig feleségül, de tudod mit? Ezek is az út részei voltak, hogy olyan erős lehessek, amilyen most vagyok. Most is élek, 86 éves vagyok. Davidnek hívták az első producerem a Warner Brothersnél. Sokat üldögéltünk, beszélgettünk, és egyszer megkérdeztem, David, mit csináljak? A férjem kicsinálja a gyerekeimet is. De ő csinált semmit, csak jegyzetelt. Mondtam is magamban, hogy vajon mit körmölhet. Közben meg csak hümmögött. Kiderült, hogy 40 napig böjtölt, és azt kérte Istent, közben meg csak hümmögött.

0: így született meg a Fiatal Szívek című számom.
1: 50 évvel később a dal még mindig megtalálja a közönséget. Isten csodálatos kegyelme pedig megtartotta Candyt és a hangját, hogy a mai napig énekelhessen. Ephraim Graham, CBN News, Los Angeles, California.
2: Először csak annyit kérdeztek. Látta valaki Norát? Majd jött a sütyítás. Nora egy medencében lebegett. A szülei sosem fogják elfelejteni a horrort, ahogy meglátták élettelen lányukat. Nora is emlékszik arra a napra. Azt meséli, ez volt a nap, amikor Jézus megmentette.
0: Néhány család kültéri medencés partit szervezett apák napja alkalmából. Ám ahogy búcsúzkodtak, Katie Trotman észrevette, hogy Nora, a 2 éves kislánya eltűnt.
3: Körülnéztem és hallottam, ahogy valaki kérdezte, hol van Nora? Nem láttam sehol, és akkor eszméltem, hogy valami baj lehet.
0: Katie megijedt és szólt férjének, Ronnak.
2: Megnéztem kint, szólítottam, de nem válaszolt. Katie szólt, hogy nézzem meg a medencét.
3: Meghallottam, ahogy a férjem elkezd kiabálni.
2: Láttam, hogy a perem mellett lebeg. Nem lélegzett, élettelen volt. A szeme fennakadt. Elviselhetetlen volt így látni.
3: Emlékszem az arcára, már nem élt. Akkor térdre estem, és azt mondtam, Nora, jöjj vissza a testedbe most a Jézus nevében. Aztán csak annyit mondtam, segíts Jézus.
2: Én is kiáltottam, kérlek, hozd őt vissza.
0: Katie mentőt hívott, míg a partin lévő 2 ápoló elkezdte az újraélesztést. Egyikük Alicia Mosley.
4: Tudtam, hogy már nem él, de azt is tudtam, hogy ha beindítjuk a vérkeringést, lehet esélye. Mindenki sírt, a gyerekek is. Olivia azt kérdezte, meg fog halni a húgom?
0: Hamarosan megérkeztek a mentők.
5: Megvizsgáltuk, nem volt pulzusa, nem lélegzett.
0: Majd pár perc múlva...
6: Láttuk a kijelzőn a szívhangot, tudtuk, hogy van aktivitás.
2: Észleltek egy gyenge pulzust. Tudtuk, hogy életben van. Tehát van esélyünk.
0: Addigra Norának már legalább 12 perce nem volt pulzusa. Ahogy élet és halál között lebegett, a mentők elszállították a közeli kórházba.
3: Azt hiszem, akkor sokkos állapotban voltam. Tudtam, hogy bármi megtörténhet. Emlékszem, hogy felhívtam az embereket, üzeneteket küldtem. Imád kértem a Facebookon.
2: Arra számítottam, hogy a legrosszabb híreket fogom hallani. Azt hittem, elveszítettük a lányunkat.
0: Amikor megérkeztek a kórházba, megtudták, hogy Nora éppen hogy, de életben van. Az orvosok mesterséges kómába helyezték, hogy stabilizálják a kislányt, és megelőzik az agyi duzzanat kialakulását. A következő 48 óra kritikus volt.
3: Azt mondták, hogy olyan kritikus a helyzet, hogy bármi megtörténhet.
0: Hogy átvészeljék a következő 48 órát, a pár egymásra és egy világot átszövő imaláncra támaszkodott.
3: Az Úr adott személyeket, akik imádkoztak velünk és mellettünk voltak. Aztán Isten adott egy látást. Láttam, ahogy az imák felszállnak a föld minden részéről, és az Isten tróntermébe jutnak. Az Úr pedig válaszolt.
0: Nora életben maradt, de az orvosok aggódtak, hogy az oxigén nélküli 12 perc maradandó kárt okozott az agyában. Eközben el tudták távolítani Nora lélegeztető csövét, és felébresztették a kómából.
3: Ekkor még nem lélegzett úgy, ahogy kellett volna, nem ült fel, nem tudta tartani a fejét, nem tudott egyensúlyozni, nem tudott megfogni semmit. Bejött az ideggyógyász és a csapata. Azt mondták, hogy agykárosodást szenvedett, ezért van ez.
2: Azt mondták, nem fog tudni járni, nem fog tudni beszélni.
3: Ez volt az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is hallanom kellett.
2: Próbáltam erős maradni, azt mondtam, Jézus, ez a te kezedben van.
0: A COVID-korlátozások miatt Katie és Ron felváltva voltak Nora ágya mellett. Éppen Ron volt bent Noránál, Katie pedig otthon, amikor megkapták a híreket.
3: Teljesen össze voltam törve, hiányzott Nora. Lefeküdtem az ágyára, és csak sírtam. És a semmiből egyszer csak valami feljött bennem, és bekapcsolt.

0: imádtam egy dicséretet. Dicsértem Jézust, és parancsoltam Norának, hogy jöjjön ki a sírból.
1: Az orvosok akkor megfigyelés alatt tartották Norát a rohamai miatt.
2: Akkor este bejött az orvos, és azt mondta, nem voltak rohamai. A következő nap kinyitotta a szemét, és azt mondta, anya.
1: Aznap délelőtt, amikor Katie megérkezett,
0: állt a kórházi rácsos ágyában, felhúzta magát, és próbált kimászni. Nevetett, és nagyon mosolygott, amikor meglátott engem. Nagyon meglepődtem. Megkérdeztem, ezt csinálta egész reggel?
1: Ron mosolyogva azt felelte, igen. Úgy gondolta, legjobb, ha Katie is a saját szemével látja.
0: Össze-vissza mászott, belegabajodott a csövekbe. Este már szaladgált a szobában. Annyira örültem és hálás voltam.
2: Az összes ápoló nagyon örült, és csak mosolygott rá. Olyan büszke voltam, az én lányom. Tudja, ez egy valódi áldás. Valódi áldás.
1: 17 nappal a vízbefulladása után Norát kiengedték a kórházból. Sőt, annyira jó volt, hogy nem is kellett végül fizikoterápiára járnia. Hamarosan elkezdett beszélni, és azóta sem hagyta abba. Azóta is csacsogós, vidám gyerek. Teljesen felépült, és mindenkivel megosztja, mi történt vele aznap.
3: I think in a poo. And Dita Jamie.
0: Sokan megkeresnek a történtek után, hogy te imádkozz értem. De az az igazság, hogy nincs szükséged rám, neked is van hatalmad. Mindenkinek van erre hatalma. Nem kell könyörögnöd Istennek, csak használd azt a hatalmat, amit Krisztus adott neked.
2: Nézek a lányomra, és látom Istent. Ez egy csoda. Tudja? Ez egy csoda.
0: Jézus minden nap csodákat tesz. Ez valóban Jézus Krisztus csodatevő ereje. Láttam.
1: Magyaróvaja a szendvicset ebédelt, mielőtt összeesett. Keri Pakát szíve hirtelen leállt. Akkor még nem gondolták, hogy a fulladást okozó szendvics kis híján a halálához vezet.
4: Pánikba estem. Addig a pollenallergián kívül nem volt más baja. Hogyhogy egy egészséges ember szíve egyszer csak megáll. Csak arra tudtam gondolni, hogy el fogom veszíteni a feleségem.
5: 2011. június 29-én Keri Pakard és 16 éves lánya Melanie befejezte a költözés előtti pakolást és leültek ebédelni, amikor Keri hirtelen összeesett. Melanie rögtön hívta a mentőket és megkezdte az újraélesztést. Keri férje Craig épp vezetett, amikor értesítették.
4: Egy tűzoltó parancsnok hívott fel, és azt kérdezte, tudom-e, hogy a mentők kint vannak a házunknál, és éppen újraélesztik a feleségemet. Nem is tudtam, hogy reagáljak. Nagyobb sok nem is érhetett volna. Padlógázzal vezettem haza.
5: Craig hazarohant. Az eszméletlen Carrie-t épp akkor rakták a mentőbe. Hirtelen szívleállást kapott, és csak Melanie első segélynyújtása tartotta életben a mentők megérkezéséig. De a dolgok rosszabbra fordultak, mikor a kórházba értek.
4: Újra megállt a szíve. Folyamatosan próbálták újraéleszteni, mindenféle injekciókat kapott. A defibrillátort is bevetették, én meg csak arra gondoltam, Istenem, most magadhoz veszed a feleségemet?
5: Craig orvos volt a légierőnél, ezért megengedték, hogy bent legyen a sürgősségén. Amikor bejött a kórházi lelkész, azonnal imádkozni kezdtek.
4: Láttam az aszisztolét a monitoron, a lapos vonal, a halál vonala. Ima után hátrafordultam, és láttam, hogy újra rendesen dobog a szíve. Azt gondoltam, hú, erre nincs magyarázat, ez nem szokott így visszajönni. Hatásos ima volt ez. Meghallgattattak az imáink.
5: Keri szíve újra vert, de az újraélesztés közben hányt és letüdőzte. A mogyoróvaj, amit evett, bekerült a tüdejébe.
4: Orvosként elmondhatom, hogy a mogyoróvaj a legrosszabb, ami a tüdőbe kerülhet, mert szörnyű gyulladásos reakciót vált ki. Ilyenkor folyadék és szenny árasztja el a tüdőt. Keri gyakorlatilag fuldoklott. Fájdalmas volt ebben az állapotban látni a feleségem. Szörnyű, hogy nem tudtam rajta segíteni.
5: Kerit lélegeztetőre tették, de az állapota romlott az éjszaka folyamán. Végül 3:30-kor az orvos azt mondta Craignek, hogy minden lehetségest megtettek, és talán menjenek oda a gyerekekkel elbúcsúzni.
4: Körbeálltuk az ágyat, és imádkoztunk. Kétségbe esett ima volt ez. Azt mondtuk, Istenem, nem értjük, hogy miért történik ez, de tudjuk, hogy Te uralod a helyzetet. Kérjük, könyörülj rajtunk, kíméld meg az életét, ha lehetséges. Attól kezdve nem romlott tovább a helyzet, stabilizálódott az állapota. Folytattuk az imát, Istenem, kérünk, ne hagyd el őt, segíts!
5: Bár úgy tűnt, Kerry túl van a veszélyen, borzasztó állapotban volt. A neurológus megnézte az agyi aktivitást, de a 20 funkcióból csak 4-et talált. Azt mondta Craignek, hogy ezt nem szokták túlélni, de ha mégis, akkor is súlyos lesz az agykárosodás.
4: Tanulmányaimból és a praxisomból minden azt súgta, hogy a neurológusnak igaza van, ezt nem lehet túlélni. De ott volt a remény, hogy Isten segíthet. A szobájában voltam, és fogtam a kezét. Amikor megrebbentek a szemei, én meg, hű, Kerry, hallasz engem? Persze nem tudott beszélni, ezért fogtam a jobb kezét, és azt mondtam, szoríts meg a kezemet, hogyha hallasz. Éreztem a szorítást. Tudod mozgatni a lábad? Tudod billenteni a lábujjadat? Hát ez hihetetlen, gondoltam, mert az orvos épp most mondta, hogy agykárosodott. Óriási megkönnyebbülést éreztem. Dicsőség Istennek! Köszönöm, hogy ezt teszed!
5: Látva az ima erejének bizonyítékait, Craig azonnal kapcsolatba lépett barátaikkal világszerte, és imát kért Kerry minden egyes problémájára. Jöttek a reakciók, és a listán lévő bajok egymás után kezdtek javulni. 21 nap után Kerryt átvitték a sürgősségéről a rehabilitációs osztályra.
4: A nővérek csodalánynak kezdték hívni, mert senkit sem láttak még, aki ebből az állapotból visszajött. Az orvosok sem láttak senkit felépülni ilyen kondícióból. Erre nincs más magyarázat, csak a csoda. Óriási megkönnyebbülést és hatalmas hálát éreztem Isten felé azért, amit tett.
5: Később kiderült, hogy Kerry szívleállásának genetikai oka volt. Egy eszközt ültettek a szívébe, hogy ez ne történjen meg többet. Azóta felépült, és visszatért aktív életmódjába Craiggel és a gyerekekkel. Mindannyian Istennek tulajdonítják a csodás gyógyulást.
6: Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy itt maradhattam. Nem tudom kifejezni, mennyire hálás vagyok ezért az extra időért, amit kaptam. Mert extra időnek veszem, hogy még a családommal lehetek. Az ima biztosan működik. De tényleg. Szeretném, ha mindenki megtudná, hogy Isten ma is cselekszik. Értünk munkálkodik, és csodákat tesz. Csak körül kell nézni. És meglátjuk. Meglátjuk az ő irgalmát.
4: Isten hatalmas keze látható az egész eseményben. Ezen nem jutottunk volna túl nélküle. Végtelenül hálás vagyok, hogy Kerry még velem van. Isten válaszol az imákra.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Üdvözlöm Önöket a 700-as klubban. Feszült csend van a Közel-Keleten. A jelentések szerint az Egyesült Államok és Irán készen áll, hogy a hétvégi harcokat követően folytassa a tárgyalásokat. Izrael és Libanon aláírt egy megállapodást.
2: A központi parancsnokság felvételeket tett közzé az iráni rakétaraktárak, radarrendszerek és aknatelepítők elleni hétvégi csapásokról. A műveletekre azt követően került sor, miután iráni dróntámadás ért egy kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban.
3: Az iráni rezsim egy pillanatra is azt gondolja, hogy Trump elnök tétlenül fogja nézni, miközben Irán következmények nélkül támadja a nemzetközi hajózást, vagy katonai támaszpontokat, akkor súlyosan téved. Ez a helyzet.
2: Az Egyesült Államok ENSZ nagykövete Mike Waltz a Fox News Sunday műsorában elmondta, hogy 143 ország egyetért Amerikával abban, hogy nemzetközi jogot sért, ha Irán illetéket vett ki a szoros használatáért.
3: Teljesen elszigetelődtek. Trump elnök nem fogja rájuk hagyni. Mindeközben tucatjával irányítjuk naponta a hajókat át a szoroson. A világpiaci olajárak időközben nemhogy stagnáltak, hanem még csökkentek is.
2: Trump elnök újabb figyelmeztetést tett közzé a Truth Social-ön, miszerint az iráni iszlám köztársaság megszűnik létezni, ha kénytelen lesz ismét katonai műveleteket indítani. Egy amerikai tisztviselő szerint a felek megállapodtak a harcok felfüggesztéséről és a tárgyalások folytatásáról. Irán ezt nem erősítette meg. Közben Izrael és Libanon Washingtonban aláírta az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodást, amely közelebb visz a békéhez.
1: A mai nap megtörtént az első lépés. Az első lépés olykor a legnehezebb, ugyanakkor rendkívül fontos. És ezt a lépést együtt tettük meg.
2: Benjamin Netanyahu miniszterelnök történelmi jelentőségű eredménynek nevezte a megállapodást, és kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Libanon elismerte Izrael jogát, hogy addig maradjon Dél-Libanonban, amíg azt a biztonsága megköveteli.
3: Továbbra is fenntartjuk jelenlétünket, amíg a Hezbollah-t és a többi terrorszervezetet le nem fegyverzik. Mindaddig, amíg Libanon felől többé nem fenyegeti veszély Izraelt. Szeretném, ha tudnák, ez súlyos csapást jelent Iránra és a Hezbollahra nézve.
2: Netanyahu egy Libanont és az izraeli határt ábrázoló térkép előtt ismertetett egy programot, amely a libanoni hadsereg képességeit teszteli a Hezbollah lefegyverzésére két térségben, Izrael ellenőrzése alatt. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
1: A múlt héten pusztító földrengések rázták meg Venezuelát. Legalább 1400 ember halt meg, és ez a szám tovább emelkedik. Több mint 50 ezer személyt eltűntként tartanak nyilván. A kutató és mentőcsapatok továbbra is túlélőket keresnek a romok között. A műveletben résztvevő mentők csodával határos módon egy anyát és 18 napos csecsemőjét élve találták meg, miután 32 órát voltak a lakóépületük romjai alatt. Egy másik helyszínen egy apát és fiát találták meg, majd biztonságos helyre vitték őket. A világ minden tájáról érkező mentő és segélycsapatok készenlétben állnak, hogy segítsenek. Köztük a CBN Operation Blessing munkacsapata is.
3: Élelmiszerek osztásával fogjuk kezdeni a műveletet. Naponta melegételeket fogunk készíteni, orvosi ellátást biztosítunk, tiszta vizet és menedéket nyújtunk a rászorulóknak.
1: Ha több információt szeretnének kapni arról, hogyan tudnak segíteni, látogassanak el az Operation Blessing weboldalára. Steven Spielberg rendező legújabb filmjében egy kiberbiztonsági szakértő és egy meteorológus azt tekinti küldetésének, hogy feltárják a kormányzati eltusolásokat, és nyilvánosságra hozzák a földön kívüliekről az igazságot. Íme a Leleplezés napja című film.
4: Semi-nine-year terror campaign of lies has to end.
5: What are you gonna do?
6: Full disclosure to the whole world.
7: That truth will upend all established order across the entire world.
8: If you do this, there's no one doing it.
1: Steven, úgy hallottam, hogy az ön számára ez a film egy valódi leleplezés napjáról szól. Mennyire életszerű ez a történet az ön számára?
3: Számomra ez a történet vágyakozás a leleplezés napjára. Azt hiszem, minden film, amit valaha készítettem, valamilyen mély vágyakozásról szól. Nem tudok történetet mesélni anélkül, hogy ne lenne meg bennem a vágy, hogy egy nagy kérdés vagy egy nagy rejtély megoldódjon. Mindig is foglalkoztatott a kérdés, hogy egyedül vagyunk-e. Tudom, hogy az univerzumban nem vagyunk egyedül, de itt, a Földön, vajon igen? Ez a gondolat már gyerekkorom óta kísért. Hosszú ideje mesélek el történeteket erről, mint egy kísérleti jelleggel. De 2017-ben, amikor a New York Times megjelentette azt a cikket a TikTok jelenségről, amikor valami köröket írt le egy nagysebességű F-18-as vadászgép körül, az emberek elkezdték komolyan venni ezt a témát. A történet kilépett a bulvár sajtó világából, és megjelent a vezető napilapokban. Ekkor mondtam azt, hogy itt többről van szó.
1: Emily, milyen érzés volt megkapni a telefonhívást Steven Spielbergtől, hogy csatlakozzon ehhez a kísérlethez?
2: Olyan volt, mint a hatalmas energia robbant volna bennem. Hihetetlenül izgatott voltam, hogy találkozhatok vele, és szinte szürreális. Óriási izgalom kavargott azzal, hogy talán nem is igaz, hogy ott lehetek Steven Spielberg közelében, és együtt alkothatunk valamit. Amikor felhívott, az egész dolog a titkolózás ködébe burkolózott.
3: Igen, nem mondtam el neked sem.
2: Imádom, amikor az iparág sem tud semmit. Fantasztikus.
3: Igen.
2: Még az ügynököm is azt mondta, fogalmam sincs, miről szól. Nagyon vicces volt.
3: Igen, jobban megőriztük a titkot, mint maga a kormány.
2: Tényleg így van, valóban.
1: A filmben bibliai utalásokat hallunk, és vallási áthallásokat is látunk. Mennyire kap fontos szerepet a hit a történet elmesélésében?
3: Ez a történet a hitről szól, az emberiségbe vetett hitről. Arról a hitről, amelyet sokan közülünk elveszítettek, és arról, hogy megpróbáljuk megőrizni a hitet az emberek között, az emberi közösségen belül. Ez egy humanista történet. Az a kérdés pedig, hogy egyedül vagyunk-e vagy sem, felvet egy másik kérdést is. Vajon annyira önmagunkba zárkózott faj vagyunk, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy létezhet nálunk fejlettebb, földön kívüli civilizáció, amely akár kapcsolatba is léphet velünk. Ez a fajta gőg, ez az arrogancia azonnal szerte foszlana, ha valóban megtörténne a leleplezés napja, illetve ha megtörténhetne. És remélem, hogy egyszer meg is fog történni.
1: Stevenek 20% esélye volt, hogy túléli a komoly szívműtétet. A műtét alatt volt egy látomása Jézusról, amitől teljesen megnyugodott, és biztos volt benne, hogy meggyógyult. Stevie Suglia számára átlagosan indult a nap. Megsétáltatta a kutyáját, és kezdte elpakolni a bevásárlást. Ekkor jött a fájdalom.
3: Tettem néhány lépést a szoba felé. Megszédültem, és furcsát éreztem a mellkasomban. Egyszer csak lerogytam a kanapéra, és meg sem tudtam mozdulni. Ott feküdtem tehetetlenül.
1: A mobilja a másik szobában volt, így nem tudta hívni sem a mentőket, sem a feleségét, Peggyt.
3: Pár hónapja még nem találtak nálam semmit, és sosem volt gond a szívemmel. Először arra gondoltam, hogy infarktusom van, mert olyan erős volt a fájdalom, de nem voltam biztos. Igen, megrémültem. Mondtam, hogy Jézusom, ha eljött az időm, legalább a feleségem lenne itt velem.
1: Amikor Peggy pár perc múlva hazaért, férjét súlyos fájdalmak közt találta a kanapén.
2: Nagyon aggódtam, mert először szélütésre gondoltam. Megmértem a vérnyomását, és alacsony volt.
1: Peggy hívta a mentőket, és imádkoztak, amíg a segítségre vártak.
2: Kérdeztem, hogy mi lesz itt, uram. Kértem, hogy ne legyen semmi komoly, és hogy avatkozzon be. Mert te vagy a gyógyító, a nagy doktor.
1: Mire a mentők megjöttek, Stevie már nem tudott beszélni. A közelben lévő Martin South kórházba vitték.
3: Mindenféle kérdést tettek föl, de nem tudtam válaszolni. Tudtam a választ, csak nem tudtam kimondani. Nem jött ki.
1: Peggy és a lányuk Julia, aki épp hazaért, követte a mentőt a kórházba. A sürgősségi orvosai sztrókra gyanakodtak. Infúzióra tették Stevie-t, és elkezdték vizsgálni.
3: Szürreális volt. Miért történik ez velem? Mi folyik itt? És persze aggódtam.
1: A következő órákban kezdte jobban érezni magát, így Peggy és Julia hazament pihenni. Délután telefonált a Martin North kórház, ahová átvitték, hogy nem sztrókról van szó, valami veszélyesebbről.
2: Amikor mondták, hogy meg kell műteni, az úrhoz kiáltottam. Kérlek, ne vedd el őt, nem szeretném elveszíteni, még nem vagyok rá kész.
3: Azt mondogattam, jaj ne! Most mi lesz? Mi történt velem? Ijesztő volt.
1: Az orvosok elmagyarázták, hogy akut A-típusú aorta disszekciója van. Ha nem műtik meg azonnal az aortát, 80% hogy meghal.
3: Ahogy meghallották, a lányom rajtam zokogott. Én sem tudtam tartani magam. Azt mondogattam, minden rendben lesz. Ne aggódj! A feleségem mögöttem zokogott. Próbálta értesíteni a rokonokat.
2: Uram, nem tudom, mi lesz. Te uralod a helyzetet, de mégis ideges vagyok.
1: Stevie félt a komoly szívműtéttől.
3: Reszkedtem. Arra jött egy nővér, ragyogó mosolya. Még sosem láttam ilyen ragyogást. Egyik kezét a szívemre tette, másikat a fejemre, és így imádkozott, Jézus kézben tart. Ekkor rendkívüli nyugalom vett erőt rajtam.
1: A 8 órás beavatkozás alatt a rokonok és barátok összegyűltek, hogy Stevie-ért imádkozzanak. Utána a mesterséges kómába helyezték, hogy regenerálódjon. Addig a többiek imádkoztak.
2: Vajon sikerült? Azt mondták, hogy az első 24 óra meghatározó, ezért is aggódtam kicsit. De éreztem az imákat. Éreztem, hogy békességet hoztak. Tovább tudtunk bízni az Úrban, az ígéreteiben.
1: 5 nap múlva Stevie komplikációk nélkül ébredt.
2: Amikor bementünk hozzá, a székben ülve fogadott, én meg csak néztem, hű, csoda történt. Ez szerintem még a vak is látja.
1: Stevie azt mondja, hogy végig békessége volt, még a műtét alatt is.
3: Láttam Jézust, ahogy vezeti a sebész kezét egyenes vágásra, és azt suttogta, minden rendben lesz. Majdnem végig ott volt a sebésszel. A műtét végén a szívemre tette a kezét, és azt mondta, meggyógyultál, meggyógyultál. Aztán eltűnt, ahogy jött. Ez nagy nyugalmat adott, és békesség szállt rám.
1: 2 hétre rá aztán hazamehetett, ahol gyorsan felépült.
2: Örültem, hogy hazatért, és ápolhattam.
1: Most már ellátja a ház körüli teendőket, és élvezi a családi életet. Úgy gondolják, hogy csak az imáknak és Isten kegyelmének köszönhető, hogy Stevie túlélte.
2: Jézus valóságos, és itt van velünk. Csak továbbra is bíznunk kell benne, és ráfigyelni. Én is ezt tettem. Bízzák rá az életüket, mert csak ez számít. És akkor mindig önökkel lesz.
3: Soha ne veszítsék el a hitüket, kapaszkodjanak bele, mert ő valóságos, szereti önöket. Mindegy, mit hoz a sors, ő ott van, hogy tegyen önökért. Gondoskodni fog önökről, ahogy velem tette.
1: Egy bokarögzítő, egy cipő és néhány tabletta. Ezeket írták fel az orvosok Vladimir számára, a kificamodott bokájára. Aztán egy nap Vladimir a tévé sötét képernyőjét bámulta, ami ezután történt, teljesen ledöbbentette. Vladimir Calderón jó városlakóként szinte mindenhová gyalog jár. Ez illik is az aktív életmódjához. Ennek az életstílusának azonban majdnem vége lett, amikor egy nap elhagyta a brooklyni lakását.
9: Aznap éppen készültem az edzőterembe menni. Ahogy mentem lefele a lépcsőn, a bokám teljesen kifordult jobbra. Csillagokat láttam, annyira fájt. Olyan érzés volt, mintha egy nagy szúrás érte volna a lábamat. Hát, jól megijedtem.
1: A 28 éves férfi úgy gondolta, hogy a fájdalom majd elmúlik, de néhány nap múlva a lába és a bokája elkezdett megduzzadni. Orvoshoz ment.
9: Megröntgenezték, és azt mondták, hogy a lábam teljesen rendben van. Az egyik orvos egy merevítős csizmát adott, amiben nem tud mozogni a boka, de nem használt. Valójában csak még jobban fájt a lábam.
1: Ezért Vladimir visszament az orvosához, aki adott neki egy kötést is, hogy viselje.
9: Azt mondták, nincs vele semmi baj. Folytattam a fájdalom csillapító szedést. Még a kötés, a csizma és a tabletták ellenére sem tudtam azt csinálni, amit akartam.
1: A fájdalmat próbálta figyelmen kívül hagyni.
9: A legtöbbször otthon maradtam. Annyira fájt, hogy nem tudtam kimozdulni. Ez a sérülés annyira leuralt, hogy nem tudtam azt csinálni, amit máskor szoktam. Elmenni az edzőterembe, sétálni, bevásárolni. Úgy éreztem magam, mint egy mozgássérült. Eléggé legyőzöttnek éreztem magam.
1: Vladimir beismeri, hogy a hite kezdett meggyengülni.
9: Csak arra gondoltam, Istenem, a fájdalom nagyon, nagyon erős, nem bírom tovább. Úgy éreztem, hogy az imáim csak visszapattannak, és nem jutnak át. Elcsüggettem, hogy Isten nem fog meggyógyítani.
1: Szeptember 19-én reggel, 3 hónappal a sérülése után Vladimir rájött, hogy Isten igenis foglalkozik vele.
9: A szobámban ültem, és bámultam a tévét, ami nem volt bekapcsolva. És akkor az Úr szólt hozzám a szívemben, és azt mondta, kapcsold be a tévét a 700-as klubra. Bekapcsoltam. Az adás arra késztetett, hogy nyugodtan üljek, és csak nézzem. Az a kenet annyira valóságos volt. Olyan erős volt. Úgy éreztem, mintha egy meleg takaró borult volna rám, és beburkolt volna.
1: A műsorvezető a tudománybeszédével szólt.
10: A fájdalom a jobb lába közepén van. Nem igazán tud ránehezedni, de ő látja önt és szereti önt, és a Jézus nevében meggyógyítja. A fájdalom többé nem lesz ott. Képes lesz normálisan járni. Próbálja ki még most a Jézus nevében.
9: Amikor ezt mondta, eldobtam az agyam. Azt kérdeztem, álmodom? Annyira valóságos volt. Emlékszem, hogy elkezdtem a lábamat mozgatni. Ez csodálatos, és abban a pillanatban képes voltam járni.
1: Vladimir hamarosan újra élvezhette aktív életmódját, és azóta sincs fájdalma. Azt is mondja, hogy az élmény megerősítette az Istenbe vetett hitét.
9: Úgy éreztem, mintha egy gyári újraindítás után vadonatúj állapotba visszaálltam volna. Az a fájdalom már nem korlátozott többé. Úgy éreztem, hogy bármit megtehetek. Még erősebben éreztem Isten szeretetét az életemben. Most már jobban látom, Isten képes gyógyítani, és mindenképpen hinni kell benne. Én ennek a bizonysága vagyok.
1: Nagyon tetszik, ahogy kifejezi magát. Most már sokkal jobban látható. Ez a csodák lényege. Jelek vannak. És mire mutatnak? Arra mutatnak, hogy Isten mindig körülvesz minket. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. A menny királysága közel van. Ez az első tanítás, amiről Jézus valaha prédikált. Az idő beteljesedett, Isten királysága elközelgett. Ez azt jelenti, hogy most itt van, kinyúlhat érte és megragadhatja. Aztán azt mondja, változtassa meg a gondolkozás módját, és higgye el a jó hírt. Vladimir azt mondta, hát az imáim nem érnek célba. Egyszerűen nem történik meg. Visszapattannak hozzám. Biztos lehet abban, hogy Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Akármilyen kételjei vannak, ő tud rólunk. Az összes hajszálát számon tartja. Minden könnyet, minden fájdalmat ismer. Ő rá lett helyezve minden fájdalma, minden gyengesége. Ezt mondja a Biblia az Ézsaiás könyvében, és a Máté evangéliumában is megismétli. Mikor történt ez? Ez a kereszten történt. Minden rosszat elvett. Ha mindezeket elvette, akkor ez azt jelenti, hogy önnek már nem kell elhordoznia többé. Már nem kell, hogy önhöz tartozzanak. Mindent ráhelyezhet. Ashley nem ismerte Vladimirt, de Isten igen. És Ashley kapott egy igét Istentől kifejezetten Vladimir számára, és azt mondta, ez én vagyok. Isten azt mondta, hogy kapcsoljam be a tévét. Azt mondta, hogy nézzem meg a 700-as klubot. Elkezdtem nézni, és a Kenneth tapintható volt számomra. Aztán Ashley elmagyarázta, mi történik a lábával, és meggyógyult. Ez önnel is megtörténhet. Csupán hinnie kell. Nem is kell tőlünk valami különleges üzenetre várnia. Csak higgyen Isten szavában. Ő megbocsátja minden bűnét, és meggyógyítja minden betegségéből. Most imádkozni fogunk. Most a hit cselekedeteként szeretném, ha megtenné. Mert a hit az cselekedet. Ez nyelvtanilag is igeként szerepel az Új Szövetségben. A hit cselekedeteként tegye a kezét arra a területre, ahol gyógyulásra van szükség. Ha nem éri el semmi probléma, a feje tetejére tudja tenni a kezét, ha nem tudja, semmi gond. A mellkasára tudja tenni a kezét, és most higgyen Istenben. A Biblia azt mondja, hogy ha ketten vagy többen egy akaraton vannak valami felől, meg lesz az nekik. Mi leszünk itt Terivel a ketten vagy többen? Mindenható Úrunk Istenünk, összegyűltünk egységben, összegyűltünk most mindazokért, akik meglépték a hit cselekedetét, és a kezüket ráhelyezték arra a területre, ahol gyógyulásra van szükségük. Becsatlakozunk hozzájuk egységben, és hangosan kijelentjük, gyógyuljanak meg Jézus nevében. Minden fájdalom hagyja el a testüket most. Minden gyengeség tűnjön el most. Minden betegség, minden rák hagyja el most. Jézus nevében. Ámen. Terry?
2: Valakinek dugulás van a jobb fülében. Nem tudom, mi okozza, de Jézus meggyógyítja azt a fület. Kitisztul és újra tisztán hallhat. Fogadj el a gyógyulását.
1: Valakinek dugulás van. Úgy hiszem, az egyik verőerében a szíve körül, és Isten meggyógyítja önt. Kitisztítja ezt az eret most. Minden, ami a jobb szívkamrával kapcsolatos, most meggyógyul, és egészséges lesz. És minden, ami a billentyű működésével kapcsolatos, jól fog záródni, meggyógyul és egészséges lesz. Legyen új energiája, új oxigén szintje, új élete Jézus nevében. Gyógyuljon meg, legyen újra egészséges.
2: És az a személy a fülével kapcsolatban azt mondja magának, ez nem lehetséges. Talán azért, mert a fülkürtben van a probléma, és gond van azzal, ahogyan a fülében elhelyezkedik. Ez önnek szól, és Isten kreatív csodát tesz a fülében. Most köszönje meg neki, és fogadja el.
1: Isten meggyógyít még valakit, akinek fülkürt tágulással van problémája, és a belső fülével. Isten meggyógyítja mindezeket, sőt, mindazokat is, akiknek ez problémát okozott. Ámen. Sajnos lejárt a műsoridőnk. Terry és az egész stáb nevében búcsúzom. Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Ezt mondja a Biblia. A viszontlátásra.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegondal és vendégeivel péntek délutánonként. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Köszönjük Önöket a 700-as klubban. A legfrissebb hírekért kapcsoljuk a CBN hírstúdióját.
2: Köszönöm, Gordon. Ezen napja támadta meg a Hamász Izraelt, egy sor új háborút kirobbantva ezzel a Közel-Keleten, köztük az Irán és az Egyesült Államok között. A hétfőre tervezett amerikai és iráni hivatalnokok közötti katari tárgyalásokat elhalasztották.
3: Utolsó pillanatban a katari hivatalnokok közölték, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak nem találkoznak iráni tárgyalókkal Dohában kedden a két fél között zajló harcok miatt.
4: Az olajára teljesen lent van. Elértük ma a 69 dollárt. Irán atommentesítése előbb magasabb volt, ami a mi harcunk, és ezt a harcot nagyon jól csináljuk.
3: Az izraeli védelmi miniszter azt mondta, ha Irán megtámadja Izraelt, az kirobbantja a harmadik iráni háborút, és ez két napon belül megtörténhet. Az utasításomra az IDF egy kék-fehér műveletre készüljön Iránban. Isaac Herzog, izraeli elnök szerint Izrael a békéről álmodik.
2: De Irán vágya, hogy nukleáris állammá váljon, kézzelfogható fenyegetés Izrael ellen. Az arcátlanságuk, hogy Libanon jövőjét diktálják, aláássa a béke és biztonság irányába való elmozdulás lehetőségét.
3: Az izraeli parancsnokok szerint hétfőn volt 1000 napja, hogy Izrael harcol. A háborúk sora a 2023. október 7-i Hamas mészárlással kezdődött, és azóta harcolnak a Hamasszal Gázában, a Hezbollával Libanonban és Iránnal, amely több mint 1000 balisztikus rakétát lőtt ki izraeli civilekre. 1000 napja és 1000 éjszaka tart a harc, ez az egyik leghosszabb, legbonyolultabb és legkimerítőbb háború. A harcok folytatódnak Dél-Libanonban és Gázában, ahol az izraeli titkosszolgálat szerint a Hamas a 2025-ös fegyverszünet alatt új rakétapozíciókat épített és kontrollálja a humanitárius segélyeket. Izrael szinte naponta indít támadásokat Hamas vezetők és terrorista infrastruktúra ellen. Az elmúlt 3 hónapban az IDF mérnökei azon dolgoztak, hogy lezárjanak egy közel 16 kilométeres alagutat, amelyben közel 80 lakóhely volt, és a Hamas az parancsnoki központjául szolgált egy sűrűn lakott terület alatt. Az IDF több mint 30 ezer köbméter betont használt ehhez. Gázaiak százai mentek az utcára múlt pénteken, a Hamas uralom végét, jobb életkörülményeket és méltóság teljes jövőt követelve. Viszont Hamas fegyveresek fenyegették a tüntetőket. Julie Stahl, CBN News, Jeruzsálem.
2: Miközben július 4-én Amerika készül megünnepelni fennállásának 250. évfordulóját, Trump elnök az egyik alapvető nemzeti szabadságjog a vallásszabadság védelmére összpontosít. Találkozott a Vallásszabadság Bizottság tagjaival, hogy meghallgassa ajánlásaikat. Tudósításunk következik. A növekvő antiszemitizmus és a keresztény ellenes elfogultsággal kapcsolatos aggodalmak miatt néhány hívő ember megkérdőjelezi a vallásszabadság helyzetét Amerikában. A Vallásszabadság Bizottság itt a Fehérházban találkozott, hogy bemutassa megállapításait Trump elnöknek. A találkozó előtt beszéltem dr. Phil-lel, az ismert televíziós személyiséggel, aki tagja a bizottságnak. Milyen a vallásszabadság helyzete?
4: A vallásszabadság helyzete Amerikában ostrom alatt áll. Az orvosokat arra kényszerítik, hogy olyan beavatkozásokat hajtsanak végre, amelyek ellentétesek vallási meggyőződésükkel. A tanárokat arra kérik, hogy olyan dolgokat tanítsanak, amelyek szembe mennek a hitrendszerükkel, és azzal, ahol Istennel állnak. Emiatt veszélyben van a munkájuk, és elveszítik az állásukat.
2: Az elmúlt évben a bizottság 7 meghallgatást tartott, amelyeken több mint 100 tanút hallgattak meg arról, amit ők a vallásszabadságukba való beavatkozásként írtak le. A Trump elnökkel folytatott találkozón a bizottság tagjai azt mondták, hogy sok tanú számolt be arról, hogy megbüntették, üldözték őket, vagy elvesztették az állásukat azért, mert kiálltak a hitük mellett. Elmondásuk szerint a munkáltatók gyakran az egyház és állam szétválasztása elvére hivatkoztak, azt állítva, hogy ez alkotmányos követelmény.
4: Az egyház és az állam szétválása nincs benne az alkotmányban. Ettől a naptól kezdve, ha ön közfeladatot lát el, vagy bármilyen hivatalos minőségben dolgozik egy állami szervnél, és valaki ezt mondja önöknek, akkor szólítsák fel arra az illetőt, hogy pontosan mutassa meg, hogy hol sértették meg az alkotmányt, mert nem tették ezt. Ezen kifejezésnek nem lehet befolyása.
2: A bizottság több intézkedést javasol a vallásszabadság védelmének megerősítésére, többek között a Johnson kiegészítés visszavonását, valamint a vallási szabadságjogok védelmét a hadseregben és az egészségügyi szakmákban, továbbá az antiszemitizmus elleni fellépést.
4: Alapító okmányunk kimondja, hogy jogaink a teremtőtől származnak, nem pedig a kormánytól. És azok, akik megpróbálnak elszakítani minket ettől az örökségtől, vajon tudják-e, hogy ez benne van az alapító okmányunkban? Tudják-e, hogy a hűségesküben az áll, egy nemzet Isten alatt? Tudják-e, hogy az ország számos bíróságán a falon ez áll, Istenben bízunk? Mindenhol ott van, de mégsem beszélhetünk róla.
2: A bizottság ajánlásai alapján a Trump kormányzat azt mondja, hogy létrehoz egy vallásszabadsági forródrótot, valamint tájékoztató plakátokat készít, hogy segítsen az embereknek megérteni jogaikat. Emellett a vallásszabadságot képviselő kitüntetést is létrehoznának, valamint First Freedom Hero díjakat adnának azoknak az amerikaiaknak, akik kiállnak a vallásszabadságért és segítenek megvédeni mások alkotmányos jogait. A Fehérházból Kelly Wright tudósított.
3: Amikor lecsapott a Helen hurikán, a Brown családnak el kellett menekülnie, hogy túléljék a katasztrófát. Amikor visszatértek, sokkoló látvány fogadta őket, ugyanis a víz alámosta a házuk alapját, a verandájukat elsodort az ár.
2: Csak esett, esett és esett az eső, majd végül a legsúlyosabb viharrá vált, amit valaha láttam.
3: Amikor a Helen hurikán lecsapott Észak-Karolina nyugati részére, Gary Brown és családja soha nem gondolta volna, hogy el kell hagyniuk az otthonukat.
2: Egy-két perc leforgás alatt emelkedett úgy 30-60 centit a víz. Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy csak tovább fog emelkedni, de a vízszint egyre magasabb és magasabb lett.
3: Minden megváltozott. Tudtuk, hogy el kell hagynunk a házat, mert nagyon nem biztonságos. Amikor Brownék visszatértek, azt látták, hogy a víz alámosta a házat, elsodorta a verandát és 6 méteres mélységet hagyott az ajtajuk előtt.
5: Ennyi maradt. Így hogyan fogok egyáltalán újra kezdeni, újraépíteni?
3: De ekkor megérkezett az Operation Blessing katasztrófa
5: haditengerészetvédelmi stábja, hogy segítsenek. Hoztak munkagépeket és képzett szakembereket, akik segítettek újraépíteni a verandát és a házat.
2: Jobb emberekkel nem is találkozhattam volna. Gondoskodtak rólunk. Megépítették a verandát, és nagyon hálás vagyok értük.
5: Brownék hálásak az Operation Blessing segítségéért. Bár nehéz volt az újrakezdés, ez a tapasztalat megerősítette a hitüket. Mi pedig együtt imádkoztunk a családdal.
3: El sem hiszem, hogy vadidegenek idejöttek azért, hogy segítsenek. De bennük van az Istentől jövő szeretet, amit meg akarnak osztani másokkal is. El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok, és mennyire megáldottak bennünket.
5: Hála adományaiknak a Brown család megkapta azt a segítséget, amire szükségük volt.
2: Azért imádkozom, hogy továbbra is legyenek olyanok, akik támogatják ezt a munkát, mert az Operation Blessingnek adományozó bőkezű támogatók nélkül nem tudom, hogy mihez kezdtünk volna.
3: Ez tényleg leírhatatlan szavakban.
2: Adományozó bőkezű támogatók nélkül nem tudom, hogy mihez

0: kutatója, melyet még főiskolás korában indított útnak. Az volt a vágya, hogy mások is úgy lelkesedjenek a Biblia iránt, mint ő. De úgy gondolta...
1: Beleszerettem Istenbe az igén keresztül, de ránéztem a Bibliára, amit a kezemben tartottam, és azt gondoltam, a borítója hogy lehet ennyire csúnya?
0: Katie újra kötötte és kézzel festette a Bibliáját. Egy héten belül már másoknak is készített ilyet, amit már haszonnal adott el. És bár ma már jól megy az üzlet, akkor még pénzügyei kockázatokkal voltak terheltek.
2: Amikor a házasságunk első lépéseit tettük, hihetetlenül le voltunk égve. Katie-nek lényegében nem volt bevétele, a számlája semmit közelítette. És akkor kellett kifizetnünk az esküvői kiadásokat is.
0: Katie otthagyta az iskolát, és minden fillér nyereségét a Hosanna Revival-be fektette. Nem volt fizetése, mégis mindig fizetett tizedet, ahogy egyik barátja bíztatta erre.
1: Ez beindított bennem valamit, mert fontosnak érzem, hogy tudjak tizedet fizetni. Ezért komolyan gondolkodom azon, hogyan fektessem be a pénzt, amit Isten rám bízott. Szervezeteknek és magánszemélyeknek is adományt adok.
0: Nick is fizette a tizedet.
2: Ez a 10%-os szabály olyan erős volt, hogy még a zsebembe sem tettem be a pénzt úgy, hogy nem tettem belőle félre, és nem mondtam azt, hogy Istenem, ezt a pénzt a te királyságodra adom. Te adtad, most visszaadom.
0: Egyikőjük sem aggódott soha azon, hogyan jönnek ki. Még akkor sem, amikor Katie-nek nem volt pénze, hogy a kézi festésről tömeggyártásra térjenek át.
1: A kiadóm azt mondta, hogy 70 ezer dollárt kell fizetnünk, de a vállalkozás bankszámláján csak 40 ezer dollár volt. Teljesen leürítettem a személyes számlámat.
0: Katie apja adott nekik kölcsön 10 ezer dollárt. Eközben mindössze két nappal az esküvőjük előtt Nick úgy döntött, hogy felmond a munkahelyén, és teljes időben csatlakozik Katiehez a vállalkozásban.
2: Nagyon bizonytalan voltam. Egyfelől óriási békességet éreztem, viszont ott volt a biztonságra törekvő énem is, amelyik azt mondta, hogy ez kész káosz. Őrültség.
1: Amikor az esküvői fogadalmamat írtam és végeztem vele, megnéztem az e-mailjeimet, úgy hajnali 2 körül, és láttam, hogy kaptam egy e-mailt az egyik hálózat beszerzőjétől, amelyben az állt, vágjunk bele. És az összeg 100 dollár hiány annyi volt, mint amit Nick egész éves fizetésére terveztünk. Döntöttünk, Isten már a következő napon azt mondta, veletek vagyok.
0: Katie az esküvői fogadáson mondta el Nicknek a jó hírt.
2: Elsírtam magam, hogy Isten ilyen hamar cselekedett, és ilyen nagy békességet adott. Akkor úgy éreztem, hogy az Úr nagyon gondomat viseli. Istentől kaptunk nász ajándékot.
0: Vissza tudták adni Katie apjának is a kölcsönt. A Hosanna Revival bevételei a következő évben 3-szorosára nőttek, majd 2019-ben újra, és még a COVID időszak bizonytalan helyzetében is növekedtek.
1: Hűségesek voltunk ahhoz, amit ránk bízott, és így egyre többet adott nekünk, hogy sáfárkodjunk vele. Majd egyre többet és többet bízott ránk. Hiszem, hogy ezek között teljesen egyértelmű kapcsolat van.
0: Ahogy egyre többet kerestek, többet is adtak.
1: Ha a vállalkozásunk tovább növekszik, az adakozásunknak akkor is ezt az elvet kell követnie. Teljesen elkötelezettek vagyunk amellett, hogy az erőforrásainkkal tiszteljük őt.
2: Amikor adakozunk, Isten országából részesedhetünk. Részesei lehetünk az evangelizációnak, amely a Földön megy végbe. És ez áldás. Látni azt, ahogy ez a munka folyik, ezért örömmel adunk.
0: Buzdítanak, hogy mások is legyenek jó sáfárok és bőkezű adakozók.
1: Ha hittel kilépsz, valami újat fogsz felfedezni azzal kapcsolatban, hogy ki az Úr.
2: Amikor fizeted a tizedet és látod, hogy a pénzed milyen hatást ér el, az örömet és életet hoz a hitedbe. Ezért csatlakozz bátran, hogy megtapasztald mindezt.
3: Kevin meséjében egy hatalmas, 10 kilós 4-es stádiumú daganatot találtak. Az orvosok figyelmeztették, hogy az eltávolítás az életébe kerülhet. Kevin világa abban a pillanatban omlott össze, mikor meghalotta a hírt, ám a reményét így sem vesztette el, mert korábban ígéretet kapott Istentől.
4: Emlékeztem egy álmomra. Álmomban Isten azt mondta nekem, hogy valaki a családodban rákos lesz, de ne essek kétségbe, minden rendben lesz. Nem gondoltam volna, hogy pont én leszek az a személy, akinek rákja lesz.
0: 2018. decemberében, miközben Kevin Bryan munkából hazafelé tartott, elkezdett

0: Tapasztalni valamit, amiről azt hitte, hogy epehólyag rohan. Egy kórházba rohant.
1: Folyamatosan jöttek és mentek be hozzám az ápolók. Olyan kérdéseket tettek fel, mint például, hogy van-e végrendelete, van-e meghatalmazása. Ez így nem jó.
0: Amikor az orvosok rájöttek, hogy a probléma komolyabb, mint egy epehólyagroham, Kevint gyorsan átszállították az Ohio-i Állami Egyetemi Kórházba. A lánya, aki ápolónő, berohant hozzá.
2: Amikor felhívtak, tudtam, hogy valami nincs rendben, és sokféle érzésem és gondolatom volt. Kerestem az okát.
0: A biopszia kimutatta, hogy Kevinnek szarkómája van, ami a lágyrészek rákja. A negyedik stádiumban van, gyorsan növekszik a veséjén, és összenyomja a gyomrát és a tüdejét.
2: Csak kértem Istent, folyamatosan imádkoztam, hogyha ez a te akaratod, hogy meggyógyuljon, kérlek, gyógyítsd meg. Nem tudjuk, mi fog történni, nem tudjuk, hogy milyen nehéz lesz, mert összetört a szívünk. Féltünk, de én csak támaszkodtam az Úrra.
1: Bármikor, amikor azt hallod, hogy tumor, rák, az nagyon szürreális. A világ ilyenkor a válladra terhelődik. Tényleg így éreztem magam azon a napon, és nagyon durva volt. Kétségeit támadtak, hogy vajon túl fogod-e élni, de aztán vissza kellett térnem, és emlékeznem kellett arra, hogy Isten nekem adta az ígéretemet, az álmomat, és ebbe kapaszkodtam. Ez volt az egyetlen dolog, amibe kapaszkodhattam.
0: Az orvosok szerint a daganat egyértelműen túl nagy volt a kezeléshez, és el kellett távolítani. De a hatalmas mérete miatt az eltávolításhoz szükséges műtét végzetes lehet.
2: A lányaként nagyon ideges voltam, nagyon aggódtam. Azt gondoltam, hogy ez lehet az utolsó közös időnk, hogy itt az ideje, hogy a mennybe menjen. Erre nem voltam felkészülve. Próbáltam elmagyarázni a gyerekeknek, de ez sok volt, és az egyik percben még rendben voltam, a következőben pedig már sírva fakadtam. Sokszor volt, hogy egyszerűen nem tudtam, mit érzek.
1: Az orvos azt mondta nekem, hogy ez egy nagyon rossz állapot. Azt mondta, hogy szeretné elmagyarázni, hogy mennyire rossz, és nem tudjuk, hogy milyen kimenete lesz ennek. Azt mondta, hogy rendbe kell tenned a dolgaidat. Imádkoztam Istenhez, és azt mondtam, Istenem, ha az a te akaratod, akkor elmegyek. De imádkozom, hogy meggyógyíts engem.
0: Három héttel később elérkezett a műtét napja. Az orvosok 8-12 órás beavatkozásra számítottak. Aztán látták, hogy a daganat még a vártnál is nagyobb, több mint 10 kilós.
2: Nem hiszem, hogy felfogták, mekkora a daganat. Tudták, hogy nagy, de erre nem lehetett számítani.
0: A mérete ellenére sikerült eltávolítani az egészet mindössze 3 óra alatt, és utána Kevin teljesen rendben volt.
1: Amikor megtudtam a méretét, nem tudtam elhinni, sokkolt. Egyszerűen tudtam, hogy az Úr keze benne van.
0: Kevin azóta is rákmentes, és nincsenek maradandó szövődményei. A túlélő klinikáján támogat másokat, mint a kevés 4-es stádiumú rák túlélőinek egyike. Bár egyvesével él, de több hittel és céllal, mint korábban.
1: Tudom és érzem, hogy Isten meggyógyított. Isten megmentett és megerősített. Nem azt mondom, hogy nem hittem. Tudtam, hogy ott van, és hittem benne. Úgy érzem, hogy sokkal inkább személyes kapcsolatom van Istennel, mert tudom, hogy velem van, és válaszol az imákra. Láttam csodákat, amelyek megtörténtek. Ő létezik.
2: Az egész megpróbáltatás alatt azt tanultam Istentől, hogy ő velünk lesz és szeret minket. Nem fog mindentől megóvni, mert a gyenge pillanatokban is, amikor völgyben vagyunk, közelebb kerülünk hozzá.
1: Amikor a családomra nézek, Isten tényleg a kapcsolatok fontosságát hangsúlyozza. És ez fontosabb, mint bármi. A vele való kapcsolatod, valamint a családoddal való kapcsolatod. A valóság az, hogy Isten irányít mindent, és amikor elfogadjuk a szuverenitását és elfogadjuk a döntéseit, akkor lesz meg az ő akarata. Akkor látni fogjuk, hogy csodák történnek, és hinnünk kell ebben.
3: Ebből a történetből is látjuk, hogy az erőtlenségünkben Isten erőt ad nekünk. Amikor erőtlenek vagyunk, de bízunk benne, ez alatt közelebb tudunk kerülni hozzá. Fantasztikus látni, hogy ezt a helyzetet is hogy tudja használni az Úr. Azt ugyan nem tudom, hogy ön épp mind megy keresztül, de azt tudom, hogy Isten mindenható. Tudom, hogy ő ismeri önt. Név szerint ismeri önt, és azt is, hogy mire van szüksége, és dolgozik önért. Néha akkor teszi a legtöbbet, amikor azt a legkevésbé látjuk. Ezért ma szeretnénk önökkel és önökért imádkozni, hogy bátorítsuk önöket arra, hogy találják meg a nyugalmukat az Úrban, bármilyen gondot is visznek ő elé. De emlékezzenek erre az igazságra, hogy az erőtlenségünkben ő erős marad és erőt ad. Még azok a dolgok is, amik megijesztenek vagy aggódással töltenek el, ezeket is arra használja fel, hogy megismerjük őt. Hogy megtanuljuk, hogy ő benne megbízhatunk, ő hűséges, soha nem változik meg. Ezt mondta magáról, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért ezekre ön is mindig számíthat Istentől. Ma szeretnénk ezért imádkozni önökért, de előtte szeretnénk felbátorítani a hitüket. Önök mellé állunk az imakérésükben, bármiért is imádkoznak. Az Úr kész lenyúlni és megérinteni önöket. Többen írtak nekünk arról, hogy mit tapasztaltak. Anita nézte a 700-as klub műsorát, amikor hallotta a gyógyító imát valakinek a jobb karjában levő fájdalomért. Már hónapok óta küzdött ezzel, de ekkor felemelte a karját, és elfogadta Isten gyógyító erejét, a fájdalom pedig azonnal eltűnt. Már tudja használni a karját, és minden irányba mozgatni fájdalom nélkül.
0: Itt van egy másik ima meghallgatás. Sharon súlyos fájdalomtól szenvedett a jobb fülében és állkapcsában. Nem tudott sem aludni, sem bármit csinálni fájdalomcsillapító nélkül. Miközben nézte a 700-as klubot, hallott egy imát, hát azoknak a gyógyulásáért, akik fájdalommal küzdenek a jobb állkapcsukban. Sharon azt írja, hogy egyből eltűnt a fájdalom, dicsőségi Istennek. Most imádkozzunk! Inspiráló a keleti egyháznak az egyik imája, ami egy több mint 1000 éves ima, amit úgy hívnak, hogy a Jézus ima. Így szól. Uram, Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösen. Legyen elég a kegyelme és irgalma és a gyógyító ereje járja át önöket. Urunk, eléd jövünk, mindenható Urunk, Istenünk. Úr Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtunk. Nyújtsd ki a karodat, és gyógyítsd meg a betegségeinket. Jézus nevében kérjük ezt. Valakinek súlyos fájdalma van az állkapcsa jobb oldalában. Hallotta az előző bizonyságot erről, és azt kéri, hogy ezt mondjuk el még egyszer. Úgyhogy ezt önért külön mondjuk, hogy Jézus nevében gyógyuljon meg az állkapcsa. A fertőzés szűnjön meg.
3: Valakinek fertőzés van az agytörzsében, ami nagyon-nagyon súlyos probléma. És mint a korábbi bizonyságban láthatta, önnek sem adtak túl sok reményt, hogy erre találnak sikeres kezelést. De ma Jézus meggyógyítja önt. El fog tűnni mindez a fertőzés, ön pedig hosszú és jó életet fog élni. Valaki másnak a gerincoszlopával van problémája. Nem tudom, hogy balesete volt-e, vagy születése óta ilyen, de Isten most ezt meggyógyítja, teljesen kiavítja és visszaállítja olyan helyzetbe, ahogyan lennie kell.
0: Van valaki, akinek szintén negyedik stádiumú rákja van, és kiállt azért, hogy kapjon Istentől egy kis reményt, vagy kijelentést. Gyógyuljon meg Jézus nevében. Minden rákos sejt tűnjön el, és minden rákos sejtet cseréljen fel egy egészséges sejt most. Gyógyuljon meg a feje búbjától a lába talpáig. Tűnjön el a rák a testéből. Legyen újra egészséges Jézus nevében.
3: Nézd minket valaki, akinek nagyon gyenge az immunrendszere. Isten ezt meggyógyítja. Onnan tudja, hogy önért imádkozunk, mert tele van a szája sebekkel, amik nem gyógyultak jól be. De ez el is fog tűnni, meg fog gyógyulni, és meg fog erősödni.
0: Ámen és ámen. Ha ön is átél gyógyulást, vagy imára van szüksége, bátran írjon nekünk. Ma ezzel búcsúzunk. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt a Start Plus. Tudják-e, hogy mi az a temuvám? Pedig már egy napos, úgyhogy voltak éppen tudhatnánk. Orbos Zoltánt hívtunk, internetjogászt, hogy megbeszéljük ezt. Örülök, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Szóval ez nem egy nagy összeg, de hogyha azt nézzük, hogy 500 forintért is lehetett a temuról vásárolni mindenféle csetreszt, akkor ahhoz képest igen.
2: Igen, pontosan ez az érték kategória, tehát egy alacsonyabb értékű kategória, ugye amúgy a teljes kategória ennek az 1000, kb. 1050 forintos vámtarifának, ez a 150 euró alatti érték, de ebben a nagyon kicsi, tehát ennek a kategóriánk az alacsony, tehát ez a pár száz forintos vagy 1000 forintnál nagyon sokat számít, hogy plusz 1000 forint a vám, tehát elsősorban ott egy nagyon súlyos plusz ártényező.
1: Ez nem egy magyar döntés, ez egy Európai Uniós direktíva, az be kellett vezetni Magyarországon is, július 1-e volt a határnap. Mi magyarázza?
2: Hát ugye elsősorban az, hogy ez a rendelkezés, ami 150 euró, az beszéltük, az 150 euró alatti csomagokra vonatkozik, és Kínából, tehát Európai Unión kívül érkező csomagokra vonatkozik. Ez egy régi világból van, amikor a postai küldemények, hogyha valaki küld Magyarországra az EU-n kívül valamit, akkor arra vonatkozik, és hát az egy ilyen relatíve kis csomagszám, tényleg pár tízezer, ezer darabos csomagszám volt. Nem erre a világra van, amikor kínai óriás cégek, és nem csak a Temu különben, mert ott a Shein, illetve egyéb más nagy kínai cégek, milliárd számra, és pontos adat 2024-ből 4,6 milliárd csomagot küldtek az Európai Unióba. Tehát ez a fajta kis kedves kivétel, ami volt, ezzel most nem azt mondom, hogy visszaéltek, csak használták ezt a lehetőséget a kínaiak.
1: Most ehhez kell minden egyes csomagnál hozzácsapni 3 eurót.
2: Igen, illetve pontosabban tételnél, mert hogyha mondjuk 8 pólót veszek, akkor arra ugyanúgy ez a 3 eurós tétel lesz, de nagyjából igen.
1: De egy pólónál.
2: Egy pólónál, egyértelmű.
1: Tehát viszont ha 8 pólót veszek és 3 nadrágot, akkor az egyszer 3, meg még egyszer 3
2: így van,
1: euró?
2: Pontosan, ez a lényeg a szabályozás.
1: Ehhez viszont tudni kell, hogy mi van a csomagban.
2: Igen, hát erről nyilatkozik, ugye ez természetesen az iOS-be kell regisztrálniuk ezeknek a kereskedőknek, és ott tételes nyilatkozatokat tesznek ezeknek a csomagoknak a tartalmára vonatkozóan.
1: Oka ennek az, hogy vissza akarják szorítani a Kínából érkező kereskedelmi dömpinget, vagy egyszerűen csak pénzt akar keresni az Európai Unió, ha már a kínaiak ilyen sok pénzt keresnek rajtunk?
2: Igen, hát a vámnak pont ez a két hatása van. Az egyik az, hogy csökkenti, hiszen növeli az árát az importnak, a másik pedig az, hogy hát bevétel keletkezik az államnál. Az Európai Uniónak egyértelműen ez a célja, és ráadásul pont a vám az a tétel, ahol egy relatíve nagy, tehát 75% is, vagy akár eltérő százalékokban, de jó nagy tétel marad nála, és nem a tagállamok költségvetésébe vándorol ez az össze.
1: Elég sok baj van ezekkel a termékekkel, kevesebb, mint gondoljuk egyébként, ha a tömegére nézünk, akkor ahhoz képest nem, de ahhoz képest mégiscsak igen, mint hogyha ellenőrzött európai gyártóktól vásárolnánk. Kivéd meg minket ezekkel szemben?
2: Hát igen, ugye azért elég hosszú az a lista, amit ez az intézkedés, az a területeknek a listája, amit ez az intézkedés nem kezel, és az egyik pont a termékbiztonság. Tehát a fogyasztóvédelmi, és ugye a fogyasztóvédelmi belül van a termékbiztonság, annak az egyik a fogyasztóvédelmi szóvivőknek, vagy akik a fogyasztóvédelmi érdekét képviseli, az egyik fő ellenvetésük az a kínai importtal szemben, hogy gyakorlatilag gyerekeknek szolgáló játékok, elektromos termékek, stb. Minden emberi egészségre veszélyes karácsonyfa izzók, amelyek kigyulladnak. Tehát olyan dolgok jönnek be Kínából fillérekért, amelyek nem csak egy-egy adott családnak, hanem adott esetben ilyen lakást tűzni, mondjuk egy egész közösségnek az életét veszélyeztetik. És az az egyik. A másik azért az, hogy a szerzőjogi védjegy jogi oltalmak nincsenek biztosítva. Azt se ellenőrzik. Hát ki fog 5 milliárd csomagot végignézni egyenként? Tehát ez természetes, hogy lehetetlen megnézni, hogy melyik csomagban mi van. És még számos egyéb olyan terület van, amit nem kezel az EU. A másik példa az, hogy ahhoz, hogy egyetlen ezt a vámot ki lehessen vetni, ahhoz be kell regisztrálni a kereskedőknek, és sajnos egy csomó kínai kereskedő be se regisztrál az IOSS-be.
1: Egyszerűen elküldi.
2: Egyszerűen elküldi, és várja, hogy mi lesz. Hát 10-ből 9 beérkezik.
1: Mi van akkor, hogyha veszek egy telefontöltőt, nem gyárít, hát mert az drága, hanem 500 forintért egy egész ilyen töltő alkalmatosságot. Majd leég a lakás. Kiállja a cehet. Hát, nyilván egyfelől a biztosító, másrészt a gyártónak semmiféle felelőssége?
2: De a gyártónak a polgári törvénykönyv szerint is termékfelelőssége van, tehát egyértelmű, hogy a gyártó felel ezért a dologért. Az érvényesítése ennek, ami nehézkes, hiszen egy Kínába levő gyártó lehet, hogy céget váltanak, jövőre már nem is az a cég van, tehát mire ebből per lesz, mire ebből be lehet hajtani.
1: Vannak ilyen precedensei?
2: Persze, vannak ilyen ügyek. Természetesen mi ezeket a bonyolult kártérítés ügyeket, ami nemzetközi vonatkozása van, ezeket együttműködésbe végezzük más ügyvédirodával, de ennek az alapvető alapjog kérdéseiben igenis ott vagyunk, és hát sajnos ez is egy kérdés.
1: Nézzük ennek a másik oldalát, például Kínában vannak ehhez jogi partnerei?
2: Mi kínai ügyvéddel nem dolgozunk, de természetesen megoldható, hiszen ez egy...
1: Mert ugye ez az kellene, hogy ott is képviselje
2: hát minket valaki. Hát az alapvető azért is van különben, hogy nemzetközi irodáknak azért van minden országban, ahol fontos piacok vannak, van lerakhatom.
1: Vannak gyakorta hasonló problémák, mint amit én említettem az előbb?
2: Tehát, termékbiztonság
1: kérdés? Tehát a termékbiztonsága kapcsolatban önhöz sokan fordulnak, hogy mit tévők legyenek? Ne te, rendeltem, mi legyen?
2: Igen, termékbiztonsága kapcsolatban nem, hiszen azonnal egy hatósági kérdéssé is válik, hiszen egyrészt ugye van a piacfelügyelet, ugye ez most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, tehát egyrészt ez egy hatóságügy, másrészt sokszor ez egy rendőrségi ügy is, büntető eljárás is indul ilyenkor, de ezekről tudunk, és ugye én azért a e-commerce Hungary-be, ez a Magyar Elkereskedők Szövetségben is elnök és alelnök is voltam, oda is nagyon sok ilyen jelzés érkezik.
1: A magyar kereskedők hogy állnak a kínai dömpinghez? Mekkora bajban van?
2: Hát ez egy nagyon komoly kérdése ugye a magyar elkereskedelmi szakmának, hiszen ez a nem csak különben árkérdés, amit a kínaiak nyújtanak, tehát lehet az árakon is ugye problémázni, és az árdömping, amivel ők bejönnek a magyar piacra, de ezen túlmenően azért egy borzasztó profi csapat, és óriási tőke áll mögöttük. Tehát, hogy nagyon jó a marketingjük, nagyon jó a kiszolgálásuk, nagyon jó az összes olyan logisztikájuk, lean logisztika, stb., amit megszerveznek, tehát, hogy félelmetes logisztikai művelet van, nagyon gyakran a kínai hadseregből érkező logisztikai szakemberek dolgoznak mögött, amelyek ugye több 10 milliós tételben mozgattak embereket, illetve járműveket.
1: De hát ebből azért az következik, hogy nem csak ellenfelet lehet látni, hanem tanulni is kellene tőlük.
2: Ez így van. Tehát a konkurenciától nem csak félni kell, hanem tanulni is lehet.
1: Köszönöm, hogy elmondta. Ormos Zoltán internetjogász volt a vendégünk. Örülök.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i tokai koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Gyerekekről fogunk beszélgetni, és hogyha gyerekekről beszélünk, akkor mostanában ez a téma, főleg azok a gyerekekkel kapcsolatban, akik intézeti körülmények között nevelkednek, vagy akár nevelő családoknál, nevelő szülőknél nevelkednek, mindig kap egy olyan ízt, amivel nagyon nehezen szembesült a mi társadalmunk. Úgyhogy azért is örülök Rományi Tamásnak, hogy jó példákat is tudunk mutatni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt!
1: Én 300 gyerek van családoknál, igaz?
2: Így van. A nevelőszülői hálózatunk nem tartozik a legnagyobbak közé, 105 nevelőszülő, 300 gyermek. 28 éve működünk. A 28 év alatt 900 gyermek került ki tőlünk, tehát körülbelül a gyerekeknek a 3/4, aki nevelőszülőhöz kerül, az nevelőszülőnél is marad. Egy részük visszakerül a vérszerinti családjához, egy részük tovább kerül más ellátásba, nagy részüket viszont a nevelőszülők nevelik föl. Nálunk 900 gyermek nőtt föl az elmúlt 28 év alatt. Megnéztük, hogy mi történt velük. Van köztük ügyvéd, van köztük orvos, van aki fizikus, aki a doktorátusát csinálja most, van bolti eladó, van asztalos, van futballbíró. Összességében, amit elmondhatunk, hogy társadalmunkba beilleszkedni képes, és a lehetőségekhez képest teljes életet élő fiatal felnőttek kerültek ki a nevelőszülői hálózatunkból, erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Azért is nagyon fontos számunkra az, hogy amikor a 18-at betöltik, a nevelőszülőknél nevel gyerekeknek legyen vagy szakmájuk, vagy valamiféle olyan képesítésük, amivel önállóan is képesek lesznek.
1: Mennyire követik őket utána, hogy elérik a 18. évet? Tehát ott az egy nagyon nehéz pillanat számukra.
2: Akik tovább tanulnak, azok kérhetik a gondozásban maradásukat egészen a tanulmányok befejezéséig. Egy doktori képzését csináló nevelt gyermekünk 23 évesen még mindig az ellátottunk, majd amikor befejezi a tanulmányait, akkor...
1: Ott él abban a családban most is?
2: Igen. És ez azt jelenti, hogy hivatalosan utána hivatalos kapcsolataink nem maradnak velük, de miután nagyon erős kötődések alakulnak ki, tartják a kapcsolatot, tehát ők jelentkeznek, a kirepült gyerekek.
1: Van arra példa, hogy nevelőszülő lesz abból a fiatalból, aki nevelőszülő?
2: Igen. Minden évben hirdetünk nevelőszülői képzéseket. Az utánpótlás elég kemény dolog. Nagyon sok feltételnek kell megfelelni, nagyon kemény átvilágításokon kell most már átesni annak, aki nevelőszülőnek jelentkezik.
1: Szigorúbb lett,
2: igen, és a belügyminisztérium is végez egy olyan fajta ellenőrzést, amikor a szomszédokat kérdezik meg, hogy él az adott család, tehát nem elég egy papírlapot kitölteni, vagy nem elég a jelentkezést benyújtani. Pszichológiai alkalmassági vizsgálaton körülbelül egy év. A maga a képzés nem sok, 60 óra, amit el kell végezni, de körülbelül egy év, amíg az összes folyamat végigmegy, amíg valaki eljut odáig a jelentkezéstől, hogy esetleg majd gyermeket fogadhat, de hát a jelentkezőknek csak egy része jut el eddig a pontig.
1: Mert hogy itt nem referencia, hogy hát a saját gyerekemet is fel tudtam nevelni, akkor más
2: nem, nem itt elég kemény feltételek vannak.
1: Mitől más ez, mint a saját gyerekemmel szemben, amit vállalnom kell?
2: Az, hogy a nevelőszülő nem olyan, mint az örökbefogadó szülő. A nevelőszülőnél ideiglenes elhelyezésben van a gyermek, és ez akkor is igaz, hogyha esetleg tizenvalahány évet töltenek együtt, mert bármelyik pillanatban hozhat olyan döntést az illetékes hatóság, hogy a gyermeket visszaadja a vérszerinti családjához, hogyha az alkalmassá vált újra a gyermeknek a nevelésére. Tehát ez nem egy végleges kapcsolat, ez egy időszakos menedék, és ahogy arra az időre is a családokat. De egyébként a tavaly évben tőlünk 15 gyermek került vissza a vérszerinti családjához, 14-en mentek tovább örökbefogadó szülőhöz, ami már egy végleges elhelyezésnek számít. Tavaly összesen, meg a nagykorúba válásokkal, tavaly összesen 47 gyermek került ki a mi hálózatunkból, és 36 új érkezett. Tehát ez azt jelenti, minden héten van valami mozgás, még egy ilyen viszonylag kicsi hálózatnál is, mint a miénk.
1: Hogy kerülnek önökhöz a gyerekek?
2: Érkeznek hozzá hozzánk kórházban hagyott csecsemők, érkeznek hozzánk olyan hatósági intézkedések nyomán, amikor a család alkalmatlan, vagy a körülmények nem megfelelők a gyerek biztonságos neveléséhez, vagy hát esetleg állami intézetből, ezek mind egyedi hatósági döntések.
1: Mostanában elég sokat hallottunk
2: arról. 7-15 éves korig érkeztek a tavaly évben.
1: Például. Elég sokat hallottunk arról, hogy mennyi gyerek van kórházban, ott felejtve, úgymond. Vagy úgy, hogy nem mondtak le róla, vagy úgy, hogy konkrétan mondták. Önöknek mindegy az, hogy milyen formában van ott a gyerek, tehát, hogy ott felejtették kvázi,
2: nem kérjük a gyermekeket, róla? Hanem a hatóság intézkedése nyomán. Tehát nálunk megadjuk, hogy...
1: De ha ennyi gyerek van, miért nem adnak többet önöknek?
2: Hát ezt nem tőlünk kell megkérdezni.
1: Tudnának fogadni több csecsemőt?
2: Minden évben hirdetünk nevelőszülői toborzó kampányokat, tavaly évben kettőt, és idén eddig egyet, az ország különböző területein. Tehát most idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe hirdettünk, tavaly Borsod megyébe, azt megőrzem Baranyában és Budapesten. Ezek 3-4 hónapos toborzó kampányok, amik 12-15 jelentkezőt hoznak, mert azért egy elég komoly döntéseket kell bevállalni, és azoknak a jelentkezőknek, hát mondjuk úgy, hogy majdnem a fele nem jut el odáig, hogy aztán végül kb. Egy év múlva majd gyermeket fogadhasson.
1: De ő akarta, akkor miért nem sikerül?
2: Hát a feltételeknek meg kell felelni. Pszichológiai alkalmassági vizsgálat, belügyminisztériumi, családi átvilágítás, és a többi, és a többi, és egy idő után van benne sajnos lemorzsolódás. Nem egy könnyű dolog, nem egy könnyű dolog. Nagyon fontos viszont, hogy ebben nem csak mi, hanem a többi szervezet sem sincs annyira magára hagyatva, és itt nem csak kemény jogszabályi környezetben kell dolgozni, hanem nagyon szép történeteink vannak, amik nagyon sokakat megmozgatnak, és hát komoly támogatóink is vannak, akik nem tudom, itt a képeken, amit látunk, egy átadó ünnepséget, 30 tonna papíradományt kaptunk, minden évben kapunk, most már 6. éve, ez azt jelenti, hogy 30 tonnányi papírt, amit egyébként a mindennapi működéshez meg kellene vásárolni, nem kell megvennünk, költhetjük bármire. Nagyon hálásak vagyunk érte.
1: Mi a legnagyobb kihívás az önök számára? Hát, miben tudunk segíteni, másképp kérdezve?
2: Legyenek bátrak, akik éreznek magukban elhivatottságot arra, hogy nevelőszülők legyenek.
1: Segít, ha van saját gyerek a családban?
2: Igen. Itt például Kőbányán is van olyan nevelőszülő családunk, ahol 7 saját gyermek mellett 3 nevelt gyermek él a családban, és abból az egyikük olyan, akiről az orvosok lemondtak. Tehát egy kórházban hagyott kisbaba volt, és amikor mentek örökbefogadó szülők, akkor az orvos mindenkit lebeszélt róla, hogy lehet, hogy csak hetei vannak hátra annak a kislánynak, olyan szívrendellenességgel született, nem tudják segíteni, és ki tudja, tehát a tragédiától akarta megkímélni a jelentkezőket. Ez a kőbányai családunk többször látogatta ezt a gyermeket, és aztán az édesanyja egyszer csak elindította az eljárást, hogy ő szeretné mégis hazavinni. Azzal indokolt, hogy ha heteket, ha hónapokat, de egy gyerek nem élheti le az életét kórházi környezetbe egy kis ágyba zárva, gyakorlatilag, és hazavitte. Tehát így velük együtt vannak 10, és ez a kislány ma 10 éves.
1: Szép történet. Tiszteletem minden családnak, ahol gyereket fogadnak, önöktől, vagy bárhonnan máshonnan, mert az örökbefogadók, meg a nevelőszülők fantasztikus munkát végeznek. A Magyar Mártai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője Rományi Tamás volt a vendégünk. Hogyha segíteni tudnak, akkor tegyék azt, azt gondolom, hogyha önökkel felveszi valaki a kapcsolatot, számos ötletet kaphat, hogy tud segíteni.
2: Így van, igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Mi köszönjük a lehetőséget.

Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből elem számára nem ajánlott.

0: iskola kezdési támogatást ad, az összeget rászorultsági alapon kaphatják meg az érintettek. Debrecen fideszes polgármestere élesen kritizálta a helyi aküzemet, miután rendkívül magas szennyezésre derült fény. A kormány oldal szerint viszont a polgármesternek kellene távoznia. 4000 milliárd forintra és több mint egy évtizedre volna szükség ahhoz, hogy a leromlott vízközműhálózatot rendbe lehessen rakni. Az államfő kezdeményezésére Magyarországra látogatott a Velencei Bizottság, a testület a köztársasági elnök eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást vizsgálja. Vendégeink: Murányi András, az Index felelős szerkesztője, Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója, Árpási Bence, a Népszava újságírója.
1: Ez az Aktuál, a stúdióban Bodac Balázs.
2: Önök a közjogi vagy a jóléti intézkedéseket tartják, vagy tartanák fontosabbnak. Nézzük, hogy a műsor elején hogy áll a szavazás. 65%, a kétharmada nagyjából a válaszadóinknak azt mondja, hogy a közjogi intézkedések a fontosabbak. Most 35% mondja azt, hogy a jólétiek. Nem reprezentatív ez a mérés természetesen, nem döntés van mögötte, hanem egyszerűen csak a vélemény, úgy, ahogy azt önök megfogalmazzák. Köszöntöm önöket, otthon vendégeimet pedig itt a stúdióban, szervusztok.
3: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek.
2: Kezdjünk is azzal, hogy a kormányinfón mit jelentett be a miniszterelnök, mert az éppenséggel egy jóléti intézkedés.
4: Bevezetik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családokban élő gyermekek számára, jelentették be a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint Magyarországon egyetlen gyermek sem indulhat hátrányból azért, mert a családja nehéz körülmények között él. Olyan már meglévő jogosultságokhoz kötik a támogatást, amelyeknél az állam már megállapította a rászorultságot. Ilyen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, azok a családok, amelyek emellett családi pótlékot is kapnak. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a tervek szerint 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumot, alkotmánybírókat pedig 6 évre lehet kinevezni. A vármegyéket visszanevezik megyékké, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízottak lesznek.
2: Ugye azért itt volt a közjogi jellegű bejelentések is, de nem ez az egyetlen közjogi folyamat, akár csak a vagyonvisszaszerzési hivatalra gondolunk, vagy amiről fogunk majd beszélni, a köztársasági elnök státuszáról, és a többiről, miniszterelnöki mandátum korlátozásáról, meg majd a jövőben könnyen lehet, hogy az országgyűlési képviselők mandátumának a korlátozásáról. Tehát van itt sok minden, nagyon sokat hallottunk az elmúlt időszakban, 50 plusz napban, bő 50 napban arról, hogy nemzetközi szinten mi történik. Itt volt szó ugye V4-ekről, volt szó Ukrajnáról, nyelvtörvényről, vagy a kulturális jogok kérdéséről, illetve volt szó Európai Uniós tárgyalásokról és nagyon sok közjogi dologról. Ha jól számolom, ez a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ez az első olyan nagyobb bejelentés, ami konkrétan jóléti jellegű. És azt látjuk a mediának a méréseiből, hogy a pénzosztó bejelentések azok egyáltalán nem domináltak, alig-alig elvétve voltak az elmúlt szűk két hónapban, és ennek ellenére nyílt az olló tovább a Tisza és a Fidesz között. Mit gondoltok erről?
3: Ez egy nagyon érdekes felállás kezd most kirajzolódni, én úgy látom. Tehát, hogy ugye mindig elterjedt az a politológiai vagy elemzői sztereotípia, hogy itt tulajdonképpen a választópolgárokat a zsebüknél lehet megfogni. És én most érzékelek kialakult egy olyan hangulat, amit én úgy érzékelek, hogy ezek a közjogi kérdések, mint amit látott is a kérdésekben, hogy most alkotmányozás, Súlyog Tamás eltávolítása, elszámoltatás, stb. Ezek most pillanatilag, mint hogyha jócskán megelőzni látszanának ezeket a fajta jóléti intézkedéseket. Nem véletlen, hogy egyébként 50 napot kellett várni erre is, tehát hogyha a kormány...
2: Mert a 100 000 forintos iskola...
3: Igen, erre gondoltam, tehát nem véletlen, 50 napot kellett erre várni, mert hogyha a kormány úgy érzékelte volna, hogy ez égetőbb, jobban foglalkoztatja a társadalmat, akkor már jobban, vagy korábban oda nyúlt volna. Ehelyett mit láttunk, hogy Magyar Péter folyamatosan számolja fel a fideszes mélyállamot, ott törli bele a parlamenti ülésekbe, úgy törli bele a fideszes ebbe a lábát, ahogy akarja. Magáról egyébként az intézkedésről egyébként ez egy jó és célzott, jól célzott intézkedés. Tehát alapvetően nekem ezzel nincsen semmi kifogásom, ez érdemi segítség. A problémát én egyébként abban látom, hogy a Tisza párt programjában 700 000-es az a szám, amit ők becsültek az

0: iskolakezdési támogatással kapcsolatban. Maga egyébként a párt is eltérően fogalmaz, mert egyik helyen család, 700 000 családot olvastam, a másik helyen pedig ugyanúgy a hivatalos oldalokon 700 000 gyereket. Tehát ez azért nem mindegy, hogy micsoda, és most az adás előtt megnéztem, kikerült társadalmi egyeztetésre ez a törvénycsomag is, meg kormányrendelet tervezet is. A hatásvizsgálati lapban 381 400 000 gyerekkel számolnak. Ez egy nagyon jelentős szűkítés, és azért én várnék valami fajta magyarázatot.
1: Már a kampány ígéretekhez, illetve a programhoz, képest, illetve az írott programhoz képest.
0: Igen, az írott programhoz képest, hogy akkor egyrészt ennek mi ennek az oka, ami probléma lehet esetleg, és amit a Magyar Péter is említett a sajtótájékoztató, hogy ez nem a legjobb rendszer, nem a legjobb adatbázis, de csak most ezt gyorsan így kellett csinálni. Tehát ebből lehetnek kritikák, illetve ilyen elemzői politológiai értelmiségi fanyalgás lehet még az, hogy hát folyamatosan azt mondja a kormány, hogy milyen rossz állapotba vette át a költségvetést, és ehhez képest itt van egy ilyen jóléti intézkedés, hát most 40 milliárd forint az a költségvetésben lényegében.
1: Kerekítési hiba. Lehet akár a konkrétumról is beszélni, kifejezetten örülök neki, örülök, hogy Bence belement ebbe is, de és arról beszéltek, amiről akartok, de tényleg érdekel, hogy ti véleményetek mi arról, hogy közjogi versus jóléti intézkedések. Itt a mi szavazásunkban az látszik, hogy a mi nézőinknek legalábbis, akik gombot nyomtak, a kétharmada fontosabbnak tartja a közjogit, mint a jólétit. És hát nem tudnám azt mondani, hogy ez önmagában a rendszerváltó hangulat, de a rendszernek a változását azt úgy tűnik, mint a díjazná a közönség.
2: Ugye valójában a rendszerrel szembeni legnagyobb kritika az az igazságtalanság volt, ami a rendszer elitje és a rendszerhez tartozók vagyoni helyzete és az egyszerű állampolgárok vagyoni helyzete között volt. Tehát az, amikor most közjogi változásokról beszélünk, a NER elszámoltatásáról, az valójában pont ennek a társadalmi különbségnek a felszámolása. Tehát ezért van az szerintem, hogy az embereknek ez valójában pontosan összeér, hogy az ennek a szociális igazságtalanságnak, hogy a NER elit luxusban élt, míg egyébként a társadalom jelentős része leszakadt. És a közjogi átalakítások, a vagyonvisszaszerzés, az igazságügy rendszerének elindulása, az ezt az igazságtalanságot szünteti meg, és egyébként szerintem is az van, hogy a társadalom elismeri azt a lépést, hogy már pedig itt most akkor következményei lesznek annak, amit a NER tett, és egyébként közben elfogadja azt, hogy ezek mellett, a lépések mellett a jóléti intézkedések azok a következő lépcsőben jönnek. Egyébként én egy párhuzamot ehhez hozzátennék, hogy 2002-ben egyébként a Fidesz leváltó MSZP-SZDSZ kormány jóléti intézkedésekkel kezdett.
1: 50%-os közalkalmazotti béremelés.
2: Pontosan. Gyakorlatilag 2 évvel később Medgyessy Péter megbukott.
1: De előre lehívták azt a kreditet, amit későbbre kellett volna esetleg tartogatni.
3: De nem emiatt bukott meg. Nem emiatt bukott meg. Tehát, hogyha nincs a D209-es botrány, akkor valószínűleg nem bukik meg. Tehát elő kellett húzni azért valamit a pakliból, hogy megbukjon, de kétségkívül az, hogy egy kormány elkezdte beváltani, bocsánatot kérek, hogy átadtam a szót, 2002-ben egy kormány elkezdte beváltani a választási ígéreteit, az gyakorlatilag azzal volt megfeleltethető, hogy hoppá, hát akkor most ki fog őrülni az államkassa, kész vége mindenek, és ebből kialakultak olyan erőcsoportok, amelyek azt gondolták, hogy nagyon nem jó, hogyha ezeket a jóléti intézkedéseket tovább folytatjuk, hiszen ezért másra is kell, és most nagyon szofisztikáltan fogalmaztam.
1: Most csak egy apró zárójel, attól önmagában nem nőtt meg olyan mértékben a költségvetési hiány, az kezelhetetlen lett volna. Lényegében nem volt annak az évnek, a 2002-es évnek a büdzsére, illetve a hiány céljára kimutatható hatása. Elfért még.
3: Most pedig,
1: gazdálkodni.
3: Így van. Most pedig azt látjuk, hogy ha nagyon leegyszerűsítem, akkor igazából az emberek arra szavaztak, hogy politikusokat vezető száron vigyenek el. Vezető politikusokat, illetve vezető oligarchákat vigyenek el vezető száron. Tehát, hogyha azt nézzük a motorvonat beszerzések, most csak egy példát mondok, és a vezetőszár beszerzések között, hogyha kéne különbséget tenni, akkor az emberek arra szavaznának, hogy gyorsan vezetőszár beszerzések legyenek, írjuk le azt, és akkor mindenkit vigyenek el, hiszen arra szavaztunk, a 16 év alatt a Fidesz gyakorlatilag privatizálta az országot, kirabolta az országot, társadalmi csoportokat, intézményeket, intézményrendszereket tett tönkre. Ennek nyomán ezeknek az embereknek felelniük kell, és amit a Balázs mondott, ahhoz csatlakoznék, hogy nyilván ezek valamilyen korrelációban vannak azért a jóléti intézkedésekkel is, hiszen ezek az úgynevezett közjogi intézkedések, vagy úgynevezett politizálás, amit a Fidesz folytatott, ez gyakorlatilag azt mondta ki, hogy mi vagyunk azok, akik irányítjuk az országot, hozzánk kell kapcsolódnia a tőkének, és egyébként pedig azok az ellátórendszerek, például ahol gyerekek vannak, vagy Észak-Kelet-Magyarország, ahol nagyon sok fejlesztést kéne végezvinni ahhoz, hogy ne legyen annyira leszakadt település, meg minden, az igazából minket nem érdekel. Minket az érdekel, hogy mi gazdagodjunk, a mi portfóliónk legyen sokkal nagyobb, és tudjunk belőle mindenfélét vásárolni. Hogyha ezt nézem, akkor az, hogy egy ilyen kutatási eredmény kijött, vagy egy ilyen közönségvélemény kijött, az abszolút megfeleltethető annak, hogy az emberek azt szeretnék, hogyha mindenki feküdne és börtönbe menne.
1: Bocsánat, csak annyi, hogy még azért ott van az is, hogy Magyar Péter hűti azokat a túlzott jóléti várakozásokat, amik esetleg meglehetnek a társadalomban, amikor rendszeresen arról beszél, vagy visszatérően arról beszél, hogy kifosztott kasszával kapta meg a kormányzást, jóval nagyobb, így is magas lesz a költségvetési hiány EU-s pénzek nélkül, még magasabb lenne, a kormányzati szektorban 9%-os GDP arányos túlkölte, vagy hiány van, akkora volt a túlköltekezés, 1000 milliárdokat el lehet mondani, hogy mennyivel lógunk ki a takaró alul, és a többi. Szóval ez lényegi eleme a Tisza a kommunikációja.
0: Igen, de ebben őt segíti a kormányfőt az is, hogy nincsen erre olyan hatalmas társadalmi igény pillanatnyilag, mert most, ahogy említetted te is, a politikusokat, oligarchákat bilincsben, vezetőszáron elvezetés hangulata sokkal erősebb most jelen pillanatban, aztán majd változhat nyilvánvalóan. Én Balázs, amit mondtál az előbb, én azzal nem értek egyet, tekintve, most így megpróbálom az anzásítva megfogalmazni bennem, mi csapódott le, majd javíts ki, kérlek szépen, mert te azt mondtad lényegében, hogy ez a közjogi, mondjuk úgy, hogy rendrakás, ez a szociális egyenlőtlenségeket is rendezni tudja lényegében, én ezt vettem le a mondandódból. Én ezt annyiban árnyalnám talán, amennyiben, nem tudom, helyes az interpretációm?
2: Nem, szerintem egyszerűen az igazságérzetet rendezi. Tehát, hogy azok, akik meggazdagodtak gyakorlatilag az ország kirablásával, azok bűnhődnek. És azok, akik lecsúsztak, ettől legalább azt érzik, hogy nem maradt következmények nélkül, ami történt.
0: Igen, de ez egy elvi oldala ennek a történetek, és most abszolút teljesen a nem mondjuk így, hogy elvi oldalát nézem ennek a dolognak. Tehát attól még, hogy Sulyog Tamást egyébként teljesen alkalmatlan nyilvánvalóan. Most a módszerrel lehet vitatkozni, hogy most hogyan távolítják el, vagy sem. Nekem nem annyira az ízlésem, de teljesen alkalmatlan államfőnek. Az, hogy őt kiteszik, attól még nem lesz több pénz senkinek sem a zsebében. Lehet arról is vitatkozni, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatallal vajon mikor és mennyi pénzt fognak ténylegesen visszaszerezni, de most nincsenek előttem azok a kutatások, vagy nincsenek előttem a pontos számok, de amennyit ebből a vagyonvisszaszerzésből várni lehet, hát az nem az a pénzmennyiség, ami érdemben gyarapítaná a GDP-t. Ez inkább morálisan, nem pedig materiálisan fontos. Tehát
1: úgy tűnik, hogy fogják, hogy erre is a társadalom.
0: Hogy ez egy két külön tér nálam legalábbis, és nem állítom, hogy egyik fontosabb, mint a másik. Csak azt mondom, hogy nálam ez nem függ össze annyira, mint nálad. Nem,
2: igen, csak ugye, ha megnézzük a Tiszának a választási ígéreteit, abban egyébként valójában fajsúlyosan nem szerepelt akkora osztogatás, mint amekkora egyébként az igazságtétel, a NER-nek a lebontása. Tehát, hogy egyszerűen önálluk a súlypont eleve itt volt, hogy ők igazságot fognak tenni, el fogják számoltatni a 16 éven keresztül uralkodó hatalmat. És persze voltak benne ígéretek a családi pótlékra, tehát nagyon sok mindenre. De egyébként a legtöbb ígéret az egészségügy rendbetételéről szólt, az oktatás rendbetételéről, amik egyébként nem primären szociális intézkedések vagy pénzosztások, hanem egyszerűen az ország rendbetétele. És egyébként szerintem amit a választáson láttunk, az pontosan az volt, hogy a magyar társadalom kvázi felelősséget vállalt az ország jövőjéért.
1: Csak mondjuk, és még egy dolog. Igen, ezt nagyon értem, és ezt tükrözik vissza mondjuk a mi számaink is, amiket mutatni tudtunk. Talán ez nem lehet, javítsatok ki, azért türelmesebbek jóléti tekintetben az emberek, mert nem arról van szó, hogy egy hosszas konjunktúra megszakadás után a zuhanás következik, hanem itt 4 éven keresztül stagnálás volt, így igazából tehát a keserű pirulát azt már lenyelték, 4 éven keresztül minden áldott nap, így talán ebből következhetne az is, persze, hogy akkor most majd van egy nagy csodavárás, hogy akkor robbanásszerűen jobb lesz, vagy pedig kialakul egy olyan fajta realitás érzet, hogy hát igen, ezek a dolgok, ezek lassan.
3: Szerintem ez, bocsánat, nára, hogy csak egy, hogy mondjam, tehát a legegyszerűbben úgy lehet elbeszélni ezt a dolgot, hogy felnézzünk az eredményjelző táblára. Az eredményjelző táblán azt látjuk, hogy április 12-én X ember szavazott arra, hogy mindenki, aki részese volt a NER-nek, az azonnal menjen börtönbe, bárhova, vagyonelkobzás, stb. Erre szavaztak az emberek. Megnézzük a Median tegnapi, ha jól emlékszem, tegnapi friss felmérését. Az azt jelenti, hogy az emberek nem csak, hogy nem pártoltak volna el a Tiszától, hanem még többen csatlakoztak a Tiszához, amely e pillanatban az úgynevezett figyelemgazdaságnak minden egyes ezred másodpercében elbeszéli azt, hogy a Fidesz milyen bűnöket végzett. Magyar Péter feláll a pulpitusra, balra néz a Fidesz-KDNP frakcióra, irtózatosan kiosztja őket. Interpellációk, szóbeli kérdések, bármi, iszonyatosan kiosztja őket. Az emberek ezt nézik, ez egy külön showvá vált, egy külön, majdnem egy ilyen late night show lenne, hogyha nem délután rendeznék, vagy éppen reggel ezeket a parlamenti
1: cuccokat. És akkor is megnézik.
3: És akkor is megnézik, az emberek erre szavaztak.
1: Leglehetetlenebb időt.
3: Sőt, és azt mondják, hogy adjál neki még jobban, most nagyon leegyszerűsítve, adjál nekik még jobban, aztán tényleg vitesd el őket, ezt a súlyok nevűt, ezt is tüntesd el, engem nem érdekel, hogy írd bele az alkotmányba egy mondatban, nem érdekel. Erre szavaztak, és mondom, felnézzünk az eredményjelzőre, ránézzünk a Medián mérésére, amely igencsak pontos volt április 12-én, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem azt mondják, hogy ez nem jobb irány, hanem azt mondják, hogy ez nagyon jó irány, sőt.
1: És ne felejtsük el, hogy nincs még valami, nincs az a fajta mindent leuralni képes propagandagépezet, ami volt. Tehát könnyen lehet, hogy a most tapasztalt társadalmi érzületek, azok korábban is megmutatkozhattak volna abban az esetben, hogyha nincsen olyan fajta vélemény monopólium, vagy hogyha nem is monopólium, de nagyon súlyos, erős, elárasztásos technika.
0: És amit András Öptár, így válik ez a fajta dolog egy ilyen belpesti értelmiségi vitává, hogy most én itt fanyaloghatok itt a stúdióban.
1: Szegedi vagyok.
0: Hogy nekem...
3: Akkor kiveszünk belőle.
1: Igaz, hogy gangos házas. Belvárosi gangos házas Szegedi.
0: Én körúton kívül lakom, de mondjuk így, hogy ez egy ilyen allegória, vagy nem is tudom.
3: Elfogadunk belpesti értelmiségnek, parancsolj.
0: Remélem, tehát szóval ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy most a Súlyog Tamást hogy távolítják el, hogy nekem ez nem az ízlésem, hogy beleírják hogy ő nem lehet mostantól kezdve, mert hát lényegében ennyi történt egy mondattal, az AI meg tudná írni ezt a mondatot lényegében. Tehát innentől kezdve, hogy látom ezt a hangulatot, és amit említettél te is, innentől kezdve ez egy ilyen belpesti értelmiségi vita, hogy nekem most van-e kifogásom ez ellen, vagy sem, mert egyszerűen tényleg ránézek a Medián kutatására, és ott jön szembe az velem, hogy ez az emberek többségét nem érdekli.
1: Vagy lelkesíti, pedig, vagy egyenesen lelkesíti.
0: Vagy egyenesen lelkesíti. Ami pedig ugye még az, hogy a Tisza jóléti intézkedéseivel kapcsolatban, hogy nem annyira ígért ugye sokat, hát a fedezetet nem is kell nagyon előteremteni, mert nem kell elcseszni, most egy durvább szó jutott eszembe, de most azt nem fogom
1: mondani. Ne, élőben vagyunk.
0: Igen, azért kivágni. Mondom, nem akarom az NMH haragját kivívni, de hogy nem kell elkölteni 700-800 milliárdokat Tiborcz István irodaházára, hogy oda a kormány beköltözhessen, a Mohácsi hidat nem kell túlárazni, és mindenki folytathatja nyugodtan a sort tovább. Ezekből bőven lesz majd az egészségügyre, bőven lesz majd az oktatásra, és a többi, és a többi. Nem vagyok valami költségvetési szakértő, de ennyit úgy én is nagyjából tudok.
1: Balázs?
2: Hát egy kétmondatnyi politológus azért még előjön belőle, hogy ráadásul, ha most politikai stratégiát nézünk, egyébként jóléti intézkedéseket a ciklus végén kell csinálni, nem az elején. Mert arra senki nem fog emlékezni.
1: Na nézzük gyorsan a kérdést, meg aztán kíváncsiak vagyunk arra is, hogy önök otthon hogy gondolkodtak erről.

Ön szerint a közjogi vagy a jóléti intézkedések fontosabbak? Nézzük meg gyorsan a szavazás állását, aztán mondom, hogy mit írtak önök. 71% mondja azt, hogy a közjogi intézkedések fontosabbak, 29% pedig a jólétiek. Hallgatták nyilván ezt a beszélgetést, tehát hogy befolyásolta önöket. Ágnes azt írta nekünk ezzel kapcsolatban, hogy ő a közjogi tartja fontosabbnak, mert az a jóléti intézkedések alapja. Fordítva, ugyanis átgondolatlan, fejetlen osztogatás történne. Rossz belegondolni, el se tudnám képzelni, mi lett volna, hogyha ilyen valaha előfordul Magyarországon. Zsolt azt írta, hogy először a közjogi alapokat kell rendbe tenni, mert jogállam, átlátható költségvetés, számon kérhető kormányzás és tiszta intézményrendszer nélkül minden jóléti ígéret csak kampányszöveg marad. Zsuzsa azt írta, hogy mind a kettő fontos, jóléti fordulat közjogi lépések nélkül szerintem nem megy, mármint szerinte. Ferenc azt írta nekünk, hogy először rendet csinálunk, kitakarítunk és kiszellőztetünk. Másik Ferenc azt írta, hogy a jóléti intézkedésekre nagyon kivagyunk éhezve. Igen, 4 éven keresztül nem volt növekedés, és nagyon sokan megérezték ezt. Az, hogy úgy néz ki, amikor 4 éven keresztül nincs növekedés egy ország, hogy van egy réteg, amelyik tud előrébb lépni, és ha nincs növekedés, az egy átlag, az úgy jön ki, hogy akkor ezek szerint valakinek le kell szakadnia, vagy bizonytalanabb helyzetbe kell kerülnie. Úgyhogy érthető Ferencnek a hozzászólása. És Attila azt írta, hogy hát ő szellemes volt, és de értem nagyon, hogy most közjogi vagy jóléti, azt mondja, hogy közjóléti, az lenne az ideális. Ez nagyon, ezt magammal viszem. Judit pedig azt írt, hogy ez komoly. Azután közlitek a százalékot, hogy hogyan döntött a nép, a többi adat is így születik? Na most, Judit, egyrészt nem tudunk azelőtt eredményt közölni, hogy ne volnának befutó eredmények, ez azért szerintem nagyjából logikus, ugye? Tehát az oksági viszonyt végigvesszük, akkor nem nagyon ad ki mást. A másik, nem dönt a nép, megkérdeztük a nézőket, és bárki bárhogy szavazhat. Ez egy vélemény, és a sokféle véleménynek az átlaga, ez az, amit mutatjuk, nem a népnek a döntése. A többi adat is így születik? Igen, így születik. Fölteszünk kérdéseket, arra érkeznek válaszok, illetve lehet szavazni is. Föl vannak találva azok a szerkezetek, ezek többnyire számítógépek, amelyek ezeket összesítik. Vannak nagyon jó kollégáim, akik ezt megjelenítik önnek a képernyőn keresztül, hogy igen, pontosan minden műsorunkban, minden adásunkban így születnek azok az eredmények, amiket megmutatunk, és ezt így fogjuk folytatni a jövőben is. De akkor egy kicsit közjogi témára átmegyünk a szünet után.

0: visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önök szerint a közjogi vagy a jóléti intézkedések fontosabbak? Közjóléti egyik kommentel önkeztét, a nagyon tetszett. 72% mondja azt, hogy a közjogi intézkedések a fontosabbak, a jóléti intézkedéseket 28% mondja. Köszöntöm azokat, akik most csatlakoztak hozzánk, a vendégeim a stúdióban továbbra is. Vető Balázs, a Forrás Társadalom Kutató Intézet alapítója, Árpási Bence, a Népszava munkatársa, valamint Murányi András, az Index felelős szerkesztője, velük folytatódik. Az aktuális, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, mint jóléti intézkedésről beszéltünk az előző műsor részben, aztán ezt a közjogit, meg a jólétit, ezt szerintem elég jól kibeszéltük itt, de most jön konkrétan egy közjogi, meg az, ami abból politika, meg kimegy a nemzetközi közjognak a szintjére is, a Velencei Bizottság Magyarországra látogatott, nézzük.
2: A Velencei Bizottság alkotmányjogászokból álló delegációja gyorsított eljárásban vizsgálja az alaptörvény 17. módosításának tervezetét. Ez a többi közt Súlyog Tamás menesztését is tartalmazza. A bizottság azonban nem kötelező érvényű döntést hoz, csak véleményez. A találkozót követően a Sándor Palota közleményt adott ki. Ebben jelezték, hogy a Velencei Bizottság kész sürgőséggel megtárgyalni a beadványt. Majd hozzátették, a köztársasági elnök reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a testület és a magyar kormány közötti egyeztetés eredményesen járul hozzá a magyar alkotmányos rend megőrzéséhez.
3: Szép jó napot kívánunk mindenkinek!
2: A delegációval a kabinet csütörtök délelőtt egyeztetett. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón azt mondta, gyümölcsöző tárgyalást folytattak. A felek megállapodtak, hogy rendszeres kapcsolatban lesznek. A Velencei Bizottság üdvözli, hogy a kabinet alkotmányozási folyamatot indít el.
1: Igen, itt ugye arról van szó, hogy van az úgynevezett 17. alaptörvény módosítása, amelyben egy mondat szerepel arról, hogy amint ez hatályba lép, abban a pillanatban véget ér Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, és mielőtt ez megszületett volna, már egyszer az Alkotmánybírósághoz fordult ugye Súlyog Tamás. Tulajdonképpen azzal kapcsolatban, hogy az Alkotmánybíróság foglaljon állást arról, hogy ez az alaptörvény módosítás alkotmányos-e vagy nem. Ugye ezt elvileg egyébként már 2013 óta nem vizsgálhatja az Alkotmánybíróság, de ez egy ilyen előkérdés az, ami meg létezik az alkotmánybíráskodásban, de tulajdonképpen, ha úgy tetszik, akkor valamilyen fajta jogot vagy felhatalmazást keletkeztetett volna Súlyog Tamás az Alkotmánybíróság részére egy ilyen előzetes véleménye, mindegy, komplikált az egész, egyébként érdekes, tehát jogfilozófiailag meg logikailag érdekes az egész történet, aki akar menjen utána, egy kis intellektuális frissesség senkinek sem áll. De volt a meghívás a Velencei Bizottságnak. Mire megy a Velencei Bizottság, és főleg mire megy ezzel Súlyog Tamás?
4: Bocsánat, csak hadd egészítselek ki, Súlyog Tamás tudomásom szerint úgy kérte az Alkotmánybíróságot, hogy vegye napirendre ezt a kérdést, hogy még a vonatkozó törvényjavaslat, vagy az alkotmánymódosítás még nem történt
1: meg. El sem
4: meg.
1: Készült, igen.
4: Tehát egy üres lapot kellett volna nézni az Alkotmánybíróság, és azt mondja, hogy mire gondolt a költő, majd akkor kitaláljuk. Tehát ilyen a
1: földön, 15 alkotmánybíróból heten azt mondták, hogy not my business.
4: Igen, és az Alkotmánybíróság az nem a köztársasági elnök tanácsadó testülete, hanem az alaptörvény alapján tud véleményezni bizonyos dolgokat. Ez már tényleg buké, amikor így jogvégzett emberek, vagy főleg az Alkotmánybíróság előző elnöke nyújt be egy ilyet. Nem is ért, ezt a részét abszolút nem értettem, de nyilván azt a részét értem, hogy Súlyog Tamás igyekszik mindenkövet megmozgatni azért, hogy a Velencei Bizottság, amelyik mindennek ellett mondva a Fidesz érában, az most valahogy mentse meg az ő pozícióját, meg egyébként, hogyha egyel hátrébb lépünk a történetben, azon lehet lamentálni, hogy micsoda dolog az, hogy a köztársasági elnök hivatalát ilyeténképpen lehet támadni, az azt vezető elnököt, vagy a köztársasági elnök személyét kiiktatni, idézőjelben, úgy, hogy beleírunk egy mondatot az alaptörvénybe, és akkor onnantól kezdve nincs. Tehát ezzel lehet lamentálni, ez egy nagyon érdekes.
1: Csak ugye azzal érvel, hogy személyre szabott jogalkotás, mert egyetlen személyre vonatkozik. Pontosan. És nem általános, normatív. Ugye az alaptörvény az nem jogszabály, hanem elsődleges a jogforrás, tehát abban személyügyet kezelni, akik ezzel érvelnek, azok nagyon érdekes és magasrögtű jogászi viták.
4: Tehát ezzel lehet lamentálni, ezt értem, magát az intézmény, meg tekintélymegőrzés, meg stb. Ellenben azt tudom mondani erre, amit az előző sessionben is mondtam, hogy fel kell nézni az eredményjelző táblára, hogy mire szavaztak az emberek, és a magyar emberek elsőprő többsége azt mondta, hogy aki közjogi tisztséget töltött be a NER-ben a legfelsőbb szinteken, azok menjenek, az oligarchák menjenek, mindenki legyen vezetőszáron, mindenki menjen börtönbe, és pont. Ilyeténképpen az a Súlyog Tamás, aki még Orbán Viktor születésnapjára is írt egy ilyen csodálatos hangvételű lírai, a letűnt korokat idéző szervilizmust magával ragadó módon egy csodálatos születésnapi köszöntést. Ezzel szemben nem szólalt meg mondjuk a Bicskei ügyben, vagy amikor Orbán Viktor elkezdett poloskázni 2025. március 15-én. Nem tudom, én köztársasági elnökként akkor kiálltam volna, hiszen csoportokat, embercsoportokat, magyar embereket ért támadás. Orbán Viktor születésnapjára küldjön egy bort szerintem a Karmelitába, és aztán jó napot kívánok. Szóval, hogy ha ezt nézem, akkor igenis fel kell nézni az eredményjelzőre, és nagyon méltatlannak gondolni, hogy a köztársasági elnök még mindig a hivatalban van, neki már távozni kellett volna a posztjáról.
5: Abban tényleg nincsen vita közöttünk, úgy gondolom, hogy Csörök Tamás teljes mértékben alkalmatlan. És most ez a legenyhébb jelző, amit tudok rá mondani, meg amit itt nyilvánosság előtt fogok is rámondani. Azonban, mint ahogy azt már az első részben is már emlegettem, nekem azért én értem a legitimista oldalát is ennek a történetnek. Csak most képzeljük el ellenkező előjellel, hogy mondjuk a Fidesz mit csinált mondjuk 2010-ben. Arra mondjuk ott különbség volt, hogy akkor a Fidesz nagyon mélyen sunnyogott, és nagyon mélyen hallgatott arról, hogy új alaptörvényt akar, hogy el akarja lopni, ki akarja zsarolni a magánnyugdíjpénztárt, stb. Tehát, hogy ott...
1: Új választójogi törvény, semmiről nem volt szó. Ott viszont jóléti intézkedésekről volt szó a kampányban, és nem közjogiakról. Most ebben a kampányban ugye ez hangsúlyosabb volt.
5: Tehát itt azért ez valamennyivel védhetőbb azzal, hogy a Tisza pontosan elmondta, hogy mit akar, és azt is csinálja. Ettől még azért nekem, mondjuk így, hogy jogállamiság tekintetében vannak erőteljes problémáim ezzel a módszerrel. Tehát ez nekem erőteljesen nem tetszik, miközben érteni vélem azt is, hogy ezek az emberek nem úgy kell tekinteni, mint egy normális alkotmányos demokráciában, amelyek közjogi funkciót betöltenek, hanem ezek a Fidesz kinevezettjei, ezek a Fidesz kreatúrái, és nem feltétlenül azok a szabályok vonatkoznak rá, mint akiket mondjuk demokratikus megválasztott.
1: Értem, hogy a formai részével kapcsolatban van kritikád vagy kifogásod. A forma az önmagában is tartalom?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy lehetett volna szerintem bármi más módszert alkalmazni. Nekem ez, amikor megláttam ezt a módosítást, nekem ez így, amit így tudok a jogállamiságról, ez így minden sejtem ellenkezett azzal, amit láttam. A Velencei Bizottságról meg csak annyi egyébként, hogy itt Magyar Péter most arra kaphat pecsétet, hogy ami történik, az jogállamisági rekonstrukció, avagy kétharmados jogtechnikai változtatás ellenkező előjellel. Súlyog Tamás pedig keres magának valamit mindig.
1: Menjünk egy kicsit tovább, mert a Balázsba permanensen belefolytjuk a szót. Szóval bocsánat, a forma az tartalom?
6: Hát abban a tekintetben mindenképp, hogy ugye itt valójában olyan intézményeknek az intézményeket betöltő és megtestesítő embereknek a helyzetéről van szó, akik valójában egy polgári demokráciában azt a szerepet töltik be, hogy a társadalmi bizalom és az irányukban meglegyen, és ők stabilizálják azt a rendszert, ami egyszerűen a demokrácia. A köztársasági elnök, az alkotmánybíróság, egyébként ide tartozik az ügyészség, a bíróság is, még hosszan lehetne ezt mondani. Ami ebben az egész ügyben történik, az egyébként a legjobban mutatja azt meg, hogy mi a NER pusztításának a legnagyobb problémája, hogy lerombolták a társadalomnak a bizalmát ezekben az intézményekben. Mert tehát most ugye arról kell beszélgetnünk, hogy az, hogy egy köztársasági elnök mit csinál, az vajon az az egyik oldal számára teljesen elfogadható, a másik oldal számára nem elfogadható. Egy alkotmánybírósági döntésben nem tudhatjuk, hogy azért hozták meg, mert ők egyébként még mindig a NER bábjai és segíteni akarják a köztársasági elnököt, vagy egyébként az a 7 bíró, aki kiállt és azt mondta, hogy már pedig ő ebben nem vesz részt, ők azt azért tették, mert egyébként már az új hatalomhoz akarnak alkalmazkodni, vagy ez egyébként elvi kiállás, és ez a nem tudom érzés. Na ez az, ami a NER-nek, és itt jön be, hogy a forma tartalma, mert nem tudjuk, hogy az, amit látunk, az valójában mi. hogy az jogállami működés, vagy pedig valamilyen politikai taktika.
1: Ugye elvesztettük a kapaszkodóinkat.
6: Pontosan. Eltűntek azok a társ, tehát ugye a társadalmat bizalom tartja össze. Bizalom az emberek között egymás iránt, bizalom az intézmények iránt, hogy mivel az intézmények a társadalom érdekében működnek, ezért bízhatok abba, hogyha én állampolgárként oda kerülök az ügyészség elé, a bíróság elé, az alkotmánybíróságra beadok valamit, akkor ott a jogszabályok és a úgymond egy közjó érdekében járnak el. Ezt nem tudhatjuk. A NER ezt lerombolta.
4: Viszont ezt tudhatjuk, bocsánat, hogy az emberek megbíznak-e ezekben az intézményekben, és úgy gondolják-e, hogy ezek az intézmények az ő érdekeikben jártak-e, vagy az ő érdekeiket képviselték-e. És az emberek, ahogy én levettem a választási eredményből, és a vonatkozó közvélemény kutatásokból és megnyilatkozásokból, az emberek azt mondják, hogy semmilyen szinten nincs meg a bizalom ezekkel az intézményekkel. Nincs.
1: Az intézmények azok a tulajdonképpen azok működését megalapozó jogszabályoknak a kézzelfogható megnyilvánulásai előttünk. Az nyilván nem várható el az emberektől, hogy otthon legyenek az örökösödési jogtól kezdve, a házassághoz kapcsolódó, erre megvan a hivatal, bemegy, elintézi, és ezzel nincs is neki kritikája. A nagy, tehát az állam, hogy igazából hogy működik, és hogy azt a jog írja le, hogy működik az állam, ott lehet, hogy az alaptörvény, vagy az alkotmány az egyetlen az, aminek, hogyha van egy etosza, akkor az megalapoz, föntről lefelé haladva megalapoz egy általános intézményi bizalmat. És amit elmondott a Balázs is, meg amit elmondtál te is, András, abból nekem így az jön le, hogy ezek szerint az alkotmánynak, mint olyannak nincs. Hát etosza. És erre vonatkozóan pedig van egy program, hogy lesz alkotmányozás, hosszasan eltart, és népszavazás fogja megerősíteni. Ez helyre billenti a dolgot, szerintetek?
5: Nagyjából azt gondolom, hogy igen, mert a jelenlegi alkotmánynak, alaptörvények jelen például olyan etosza van, hogy egy olyan ember írta meg, aki egy mesztelenül menekült az Erez csatornán egy rendőri intézkedés.
1: Jó, az utólag derült.
5: Drogokkal a hátizsákjában.
1: Ezt meg nem bizonyította senki, tehát ezzel legyünk.
4: Ettől még megírhattam volna jól.
5: Na de hát ez azért teljesen jól megmutatja, hogy a jelenlegi alaptörvény az úgy kb. Milyen, az alaptörvény mienségét nekem legalábbis
1: nem
5: megmutatja.
1: Nem, vitatkoznom kell, mert itt eljön egy következő szint. Nincs olyan rossz alaptörvény, nem biztos, hogy nincs, de van. De ez is egy olyan alaptörvény volt, ami alapján is akár lehetett, senkit nem akadályozott meg abban, hogy az intézmények jól működjenek, méltányosan járjanak el a hatóságok, és jó kormányzás folyjon. Tehát ez nem az alaptörvény akadályozta meg.
5: Csak ugye nem volt mögötte társadalmi legitimitás, és már tényleg a végén nem is tudom, már úgy módosítgatták, már vagy hetente módosítgatták, és beleírt a NER mindenféle marhaságot, és itt csatolok vissza arra, amit itt korábban beszélt, hogy én is itt fanyaloghatok, meg lehetnek nekem mindenféle kifogásaim. Láthatjuk, hogy a Medián számaiból ez kit mennyire érdekel, nek ezek a kifogások, de meg én is bírálom most a kormányt ezzel, de Nagyar Péternek igazából nincsen jó döntése. Itt annyi probléma halmozódott fel a rendszerváltás óta, amelyet elsősorban a Fidesz...
1: Erre fogja András azt mondani, hogy ott az eredményjelző. Tehát, hogy...
5: Jó, de a Fidesz is mindig mondhatta ezt, amikor ő volt, hogy nézzük fel az eredményjelzőre, és attól még nem lettek igazságosabbak, vagy nem tudtam jobban elfogadni adott esetben azokat az intézkedéseket. Tehát ezt én nem mondanám egy ilyen mindenre leborító mellevelet, vagy ami mindenre felmentést ad. Tehát ezért mondom azt, hogy nincsen jó választás, mert a rendszerváltás óta annyian probléma halmozódott fel, amit így a NER a 16 évben tényleg csúcsra tolta a jogállamiság arcúköpése és szemenköpése címen. Így tehát most Magyar Péternek nincsen jó választása, mindenképpen probléma. Balázs? Problémás megoldásokat tud választani.
6: Igen, én ahhoz nyúlnék vissza, amit mondtál, hogy az alkotmány szellemisége, és ugye valójában nagyon érdekes az a szituáció, hogy egyébként az alkotmány, mint a jogbetűje, és a szellemiség, mint ami abból következik, ezt egyébként pont egy olyan alkotmánybíró dolgozta ki, Sólyom László, aki később köztársasági elnök lett.
1: És valójában... És közben is, alkotmánybíróság elnökként és köztársasági elnökként is erre a szellemre, a láthatatlan alkotmányra sokszor hivatkozott. Uh-huh.
6: Pontosan, és ugye valójában tényleg az van, hogy szövegszerűen, egyébként lássuk be, ugye a 90-es alkotmány, az ugye csak egy módosított alkotmány volt. Ugye például ez volt nagyon sokáig a kritika vele szemben, hogy az ugye nem egy új alkotmányozási folyamat volt. De egyébként mégis 90 és 2010 között egyébként a társadalmat az valamilyen módon mégiscsak irányította. Egyébként például az intézmények iránti bizalom egyébként akkoriban magas volt. A köztársasági elnök intézménye iránt mindenképp, az alkotmánybíróság iránt mindenképp, a bíróságokban egyébként bíztak az emberek. Ez volt az, amit a Fidesz lerombolt. Az intézmények iránti bizalmat semmisítette meg. Tehát ha megnézzük egyébként az ezzel kapcsolatos kutatásokat, gyakorlatilag a világon nem látunk olyat, ahol egy társadalom az ő életét befolyásoló intézményekben gyakorlatilag egyáltalán nem bízik.
1: A köztársasági elnök sokáig, nagyon sokáig, éveken keresztül a legnépszerűbb politikus, a köztársasági elnök volt. És ez lehetett egyébként Mádl Ferenc is, lehetett egyébként Solyom László is, Göncz Árpád is lehetett, aztán ez elkezdett valahogy.
6: És közben teljesen eltérő személyiségek volt.
1: Abszolút, teljesen eltérő személyiségek.
4: Az alapkérdésedre visszatérve, Balázs, hogy ugye itt lesz egy új alkotmány, és előtte egy nagy társadalmi egyeztetés.
1: Ezt mondják.
4: És ezt mondják, vagy legalábbis ez szerepel a...
1: De ezt már mondták, hogy ez kötelezi ők.
4: Igen, ez egy hosszú távú folyamat, ugye meg kell kérdezni az embereket, annak vannak bizonyos folyamatai, gondolom nem ilyen népszavazásos cuccok, mint amireket a Fidesz csinált meg, hogy ki lehet tölteni így meg úgy. Tehát én gondolom ez egy nagyobb merítésű és átgondoltabb struktúrája dolog lesz, miközben a háttérben alkotmányjogászok dolgoznak majd azon, hogy egy kiegyensúlyozott, mindenki számára megfeleltethető, és amikor ránézel, akkor gyakorlatilag a szellemisége is rádug olyan típusú alkotmány legyen. Ezt a munkát ezt mindenképpen el kell végezni. Nem csak azért, mert az emberek erre szavaztak, hanem azért is, mert az előző alkotmány, ez a 2000, nem tudom mikor szárba szökkent alkotmány, ez gyakorlatilag olyan elemeket is tartalmaz, ha jól emlékszem, hogy például nem tudom, az MSZMP az gyakorlatilag az utódja, a nem tudom milyen pártállamok, milyen politikai kiszólások vannak benne, amelyek totál fölöslegesek egy egészséges, normálisan gondolkodó társadalomban, hiszen mindenkinek van múltja, azzal mindenkinek el kell számolni, rendben van, tehát az alkotmány arról szól, hogy mit gondolunk egyébként a világról, mit gondolunk egyébként egymásról. És hogyha innen nézem, akkor ezt a munkát ezt feltétlenül el kell végezni, de azt ne várjuk, hogy ettől így minden rendben lesz, hiszen akkor a pusztítás következett itt az elmúlt 16 évben, hogy az a bizalom, ameddig vissza tud épülni, amikor az emberek újra elkezdenek hinni ezekben az intézményekben, és nem azt mondja, nem arra gondolnak majd, hogy na itt valami pártkatonák lesznek, akik majd bizonyos felső utasítások alapján döntenek, ez nagyon hosszú idő, ez borzalmasan hosszú idő. Tehát itt legalább egy évtizednek el kell tennie ahhoz alsó szinten, hogy a társadalom, hogyha minden folyamat normálisan megy, azt tudja mondani, hogy igen, megérkeztünk, itt vagyunk Európa közepén, és nem csak azért, mert földrajzilag Európa közepén vagyunk.
1: Egészen elképesztő egyébként, hogy így belegondolok, az csak egy dolog, hogy több idő telt el 90-től mostanáig, mint 56-tól 90-ig, ez így mindig megüt egy kicsit, amikor ezt így végigveszem, a másik pedig, ha belevesszük azt is, 90-ben annyiban történt egy alkotmányos átalakítás, hogy tehát annyi maradt belőle, ugye, hogy Magyarország fővárosa Budapest, az összes többi, az mégiscsak egy pártállamiből átértünk több pártrendszerre, és a többi. Volt egyszer az, volt 2010-ben, lesz most egy, és ez alatt a 36 év alatt eddig volt 10 választás, amiből 6 kétharmados. Tehát 3 alkotmányozás, 10 választásból 6 kétharmados választás, és több idő telt el, mint 56 óta, és mi mindig úgy érezzük időnként, hogy valahogy próbáljuk a rendszerváltást követő időszakot belakni, és úgy általánosságban az országra formálni.
5: Ja, bocsánat, csak két gyors gondolat egyfelől, talán lehet, hogy ennek közhely számba megy, de hogy mondják, hogy én ugye utána születtem, tehát én már csak így nekem ez mondjuk így, hogy történelem. De hogy mondják
1: azt, én 90 márciusában ragasztottam Fidesz plakátot egy mozdonyon lévő vörös csillag, amire már följelentette a Fidesz Szegeden. Csak mondom.
5: Én még akkor terve se voltam véve, na de szóval mondják azt az akkori alkotmányozásra, hogy az nem volt annyira mondjuk úgy, hogy tehát hogy az emberek feje felett történt, így tehát nem is tudta senki se annyira magáén érezni. Itt, tehát most, hogyha lesz egy új alkotmány, akkor itt most talán van rá esély arra, hogy ezt is mindenki a magáénak fogja érezni, mert most bocsánat, az előző neres alkotmány, hogy történt egy ilyen alkotmányozási totó, hogy akarja el, hogy a nem tudom, én beleadták mindenki szájába a megfelelő választ, ami alapján minden jó, józanul, normálisan gondolkodó ember egyet tudott mondani, és akkor az lett a legitimáció, úgyhogy reménykedem benne, hogy a mostani következő alkotmány, mert mindenki jobban a magáinak fogja érezni, és én nekem az lesz egy fontos mérce, hogy a hatalom, az, vagy a kormány mennyire akarja magát korlátozni majd. Tehát az, én majd azt fogom majd elsősorban figyelni, hogy mi lesz az, amivel a túlhatalmát vissza akarja venni.
1: Balázs?
6: Egyébként tényleg arról szól ez, hogy valójában sem 90-ben, sem 2010-ben az emberekkel nem lett az megbeszélve, hogy mit gondolnak arról, hogy hogy működjön ez az ország. Mert teljesen jól mondod, a kétharmad az azért van, mert egy olyan választási rendszert találtak ki 90-ben, ami stabil kormányzást eredményez. Mert ugye az volt a cél, hogy ne lehessen az, hogy nincsen egy választás után stabil kormány. Ezért valójában egyébként parlamenti többség sosem bukott meg két ciklus között. Miniszterelnököt időnként cseréltek, de egyébként maga a többség nem bukott meg. Egyszerűen a társadalommal meg kéne azt beszélni, mert ezek eldöntendő kérdések. Stabil kormányzás, vagy pedig az, hogy nincsen lehetőség arra, hogy valaki bebetonozza a hatalmát. Mert a kettő együtt az nincs. És ezeket viszont nem lehet másképp, mint megbeszélve a társadalommal. És egyébként erre az a szerencse, hogy a társadalomtudomány és a politika gyakorlata egyébként Nyugat-Európában és Amerikában nagyon kiváló eszközöket talált meg a részvételi demokrácia formájában, közösségi gyűlések, amikben nagyon nehéz kérdéseket tudtak egyébként megvitatni. Úgy, hogy utána a társadalom számára megmutató eredmény legyen.
7: Na jó, és akkor ezt a fajta keretrendszert kéne kidolgoznia a minden eddiginél nagyobb kétharmados többségnek. Tehát még tegyük hozzá, hogyha a kontraszt elvet azt szeretnék igazából felfedezni, hát azt most bőven felfedezhetjük. 70 pluszos támogatás mellett megcsinálja-e azt egy politikai erő, hogy elmegyünk abba a fajta arányosabb rendszerbe, ahol a konszenzus kényszernek a jelenleginél sokkal nagyobb szerepe van.
4: Hát én azt olvastam ki a miniszterelnök megnyilatkozásaiból, hogy igazából ez lenne a cél. Sőt, hát hogyha ide veszem azt, hogy a képviselői korlátozás, cikluskorlátozás, amiről szintén lehetne külön beszélni, hogy az most megfeleltethető a népképviseletnek, hogy az emberek megválasztassák, hogy kit akarnak a parlamentbe küldeni, és így tovább. De hogy a képviselői cikluskorlátozás, a miniszterelnöki cikluskorlátozás, és egyébek azok éppen abban az irányban mutatnak, hogy egy olyan normálisan működő demokrácia legyen, ahol senkinek sem lehet túlhatalma, és gyakorlatilag a konszenzusra építve, a kompromisszumra építve igyekszik az ország megmutatkozni, hogy van normális kormánya és van normális ellenzéke. Ugye azt még Antal József is elbeszélte, hogy a kormányzás milyen, az rendben van, de hogyha rossz minőségű az ellenzék, akkor az ország szempontjából nem jó. Most, amikor visszagondolok ezekre a szavakra, akkor nem tudom, majdnem sírógörcsöt kapok, hogy honnan indultunk, vagy különféle vitákra, most éppen a Kis János Tölgyesi Péter vita, hogyha jól emlékszem, az milyen minőségű volt, és egyébként hová jutottunk, akkor
7: Kónya Pető vita
4: pláne,
7: minőségű
4: volt. Pláne, és még volt néhány, akkor azt tudom mondani, hogy ahova eljutottunk, az egy borzalmas állapot, tehát ezt tényleg újjá kell építeni, és tényleg azon az elvrendszeren, vagy azon a gondolati struktúrán kell újraépíteni, hogy feltételezzük már azt, hogy az ország sorsa legyen a legfontosabb, erős kormányzással, de markáns ellenzékkel, olyan ellenzékkel, amelyik nem azért van, hogy állandóan kiszóljunk neki, hogy te nagyon hülye vagy, és holnap meg ne gyere be, mert még hülyébb leszel, hanem feltételezzük azt, hogy javítani akarja az ország, illetve a kormány munkáját, különféle dolgokat. És ez így nagyon vicces elbeszélve, hiszen 17 év alatt, vagy 16 év alatt, hogyha visszanézünk a parlamenti működésre, akkor gyakorlatilag nagyon sokszor egy ilyen kocsmai stílusú, nem akarom megbántani a kocsma közönséget, mert az nagyon fontos, elnézést kérek. De tényleg mégiscsak egy ilyen kocsmai stílusú adok-kapok volt, ahol a kétharmados kis királyok így leszóltak az ellenzék. Az ellenzék meg kétségbe esetten igyekezett elbeszélni, hogy nem jó sem a klímatörvény, sem az, hogy sokat loptok, sem a nem tudom mi, micsoda. Tehát ez egy teljesen...
7: Tudom, ez a kritika ugye most is fölmerül egyébként.
4: Abszolút.
7: Tegyük hozzá, tehát ezt azért...
4: Abszolút, tehát olyan stand-up comedik vannak, igen, ahol gyakorlatilag Magyar Péter a térdére ülteti az összes, nem tudom, Fidesz-KDNP és Mi Hazánkos képviselőt, és gyakorlatilag mindenkinek mond egy ilyen célirányzott stand-upos mondat. De ez most még belefér szerintem, később már nyilván, amikor már egy fokkal komolyabban kell gondolkodni a dolgokról, és az ország sorsát tényleg rendet tenni, akkor azért ez kulcskérdés lesz, hogy pontosan valóban ezt gondoljuk-e az országról. Én ezt olvasom, kimondom a Tisza programjából, de a jelenlegi társadalmi állapotokat, a politikai elitnek az állapotát nézve, itt is nagyon sok, nagyon hosszú időnek kell eltelni ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, úgy tudjuk azonosítani Magyarországot, hogy ez egy valóban európai demokráciaként működő
7: érdekes
4: ország.
7: Amit mondtál, ez az Antal-féle gondolat. Fideszes kormányzati szinten lévő emberrel beszélgettem egyszer, és ő mondta azt, hogy az MSZP úgy kinyírta magát, hogy azzal kinyír bennünket is.
5: Ez egy érdekes mondat.
7: Csak még nem értettem, de igen.
5: Csak egy gyors történet, hogy annak idején hallottam, hogy Jeszenszky Géza 92-93 környékén felállt a parlamentben, és közölte, hogy hát egyedül csak a kormány tudja hitelesen képviselni a magyar külpolitikát. Erre az ellenzék kivonult. Én ezt mai fejjel, de szerintem vagyunk még néhányan, nem értem, hogy mi ezzel a probléma, vagy hogy mi volt
7: ebben. Egy ilyen mondatért kivonulni.
5: Mi volt ebben az annyira botrányos?
7: Igen. Balázs?
6: Ugye egyébként szerintem a 90-es parlamentben volt még egy másik lényegi dolog, hogy azért valójában ott politikai ellenfelek ültek egymással szembe, és ugye nem volt az, ami tényleg 16 év alatt épült ki, hogy ellenségképek. Tehát, hogy azért azt lássuk be?
7: Azért egy kicsit, nem? Hát csak a médiaháborút nézem, az volt egy olyan másodfrontja a dolognak, ami meg
6: nem, gyilkos nem, volt. Tehát nem, politikai konfliktusok, és annak az élessége az volt. Csak közben, hogy is mondjam, mindig volt szerintem az a kiskapu a háttérben. Gondoljunk csak egyébként Magyar Péternek a performanszai nagyon sokszor emlékeztetnek az ominózus Horn Gyula Tordján József vitákra. De egyébként Horn Gyula és Tordján József egyébként kint a folyosón, miután egyébként egymást kölcsönösen felszólították lemondásra és távozásra a politikai életből, utána igen, kimentek,
7: és egyébként... csak kedv volt.
6: És kedv volt. Utána egyébként együtt cigiztek kint a folyosón, igen. És egyébként tudtak beszélgetni. Tehát, hogy volt politikai konfliktus, éles politikai konfliktus, csak mégsem ellenségek voltak.
7: Ez olyan régen történt, hogy akkor még lehetett a parlament folyosóján dohányozni. Csak ezt egyébként elmondom, nem lesz több időnk. Tudom, hogy még mondanád, és egyébként a nézők megnyugtatására mondom, hogy Bence még ezt fogja is mondani. Azok után, hogy elköszöntem önöktől. Köszönöm önöknek a késő estig tartó figyelmet, de nem csak a késő estig tartó figyelmet. 4 esztendő után, amit itt tölthettem önökkel, és remélem, hogy a bizalmukat azt valamelyest meg tudtam szolgálni, a figyelmüket legalábbis, ahogy láttam a számokat. Igen. Az összes kollégámtól is elköszönve önöktől is búcsút veszek. Máshol fogom folytatni a pályámat, olyan helyen, ahol szintén nagyon fontos lesz az, hogy hazugságoktól, manipulációtól, lejáratásoktól és álhírektől mentesen tudjak olyan munkát végezni az ottani kollégáimmal együtt, amelyik közmegelégedésre szolgál. Ezen fogok dolgozni, meg fogják tudni, hogy hol. Köszönöm, viszontlátásra!

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM. I can still

0: Wow.
1: Ooh, yeah.
0: You sing it too.
1: I think that's it.
2: Azt mondta, jó minden, kicsit fájnak a sebek, de már nem sírt a héten.

0: Műsorajánló. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Július 1-e a Magyar Egészségügy Napja, másik nevén a Semmelweis Nap. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hol halt meg Semmelweis Ignác, az anyák megmentője? Start 1. Elmegyógyintézetben. Start 2. Amerikai emigrációban. Heti nyereményünk egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Izgalmas dolog ez az ingatlan piac, mert mindig ad témát. Egy fél évvel ezelőtt még arról beszélgettünk, hogy bármit még egy sufnit is el lehet adni, főleg, hogyha fel lehet hozzávenni valahogyan egy hitelt. Most meg arról szólnak a hírek, hogy most meg semmit. Hogy mennyire van így, azt mindjárt megtudjuk, mert itt van velünk Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Megállt a piac, és ha megállt, akkor miért?
2: Szerintem most egy lassú konszolidáció zajlik a piacon, ezt támasztják alá a júniusi számok, hiszen éves összevetésben ugyan júniusban 1,3%-kal nőtt ugyan a telefonos érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt, de májushoz képest 8%-kal csökkent, tehát bár blikfangosra sikerült a felvezető, hogy semmit nem lehet eladni, van kereslet, de ez olyan, mintha folyamatosan csökkenne. Persze hozzá kell tenni, hogy június, július sosem a legerősebb hónapjait közé tartozott az évnek lakáseladások szempontjából, és ez az éves növekedés is nagyon törékeny, hiszen tavaly júniusban már kifulladt az az évelei lendület, amit az ingatlan befektetők hoztak a piacra, viszont az otthonstartos roham még nem kezdődött el, tehát én azt gondolom, hogy éves összevetésben még nagyobb leszakadást láthatunk majd a 2026 hátralevő részében, és valóban, ahogy te is említetted, Egon, az vevők alkupozíciója és ereje folyamatosan nő a piacon. Ezt most nem keresleti értelemben mondom, nem arról van szó, hogy most mindent be tudnak zsákolni, mindent meg tudnak venni a vevők, sokkal inkább arra, hogy az eladók ezt már nem tudják figyelmen kívül hagyni, hogy már nem ők diktálnak a piacon.
1: A használt lakásokra és az új építésűekre ez pontosan ugyanúgy igaz? Tehát ebben semmi különbség nincsen?
2: A használt lakások szenvedik meg ezt az időszakot leginkább, de ez részben annak is köszönhető, hogy a használt ingatlanoknak az ára ugrott meg az elmúlt 12 hónapban a legnagyobb mértékben. Az újépítésű piacon két különböző szegmest érdemes elkülöníteni egymástól. Vannak a megfizethető újépítésű lakások, ezekre viszonylag nagy az érdeklődés.
1: És vannak a megfizethetetlenek?
2: Hát ha vannak, igen, egyrészt. Másrészt pedig hozzá kell tenni, hogy itt lehet, hogy négyzetméter árakban óriási különbségeket látunk az újépítésűek között, mert vannak olyan újépítésű lakások, például Budapesten, ahol 1,2-1,3 milliós négyzetméter áraktól is elérhetőek ezek az ingatlanok, viszont a tapasztalat az, hogy ezek már egyre nagyobb alapterületűek, tehát igazából 60-70 millió alatt nem nagyon lehet újépítésű lakást vásárolni, de hozzá kell tennem, hogy ez abból a szempontból szempontból még nem jelent katasztrófát, de vigasz sem a vevők számára, hogy most már egy használt lakásért is legalább ugyanennyit kell fizetni, főleg a fővárosban.
1: Bocsáss meg, akkor éppen azzal érveltél a használt lakások árának további emelkedése ellen, hogy egy idő után az tarthatatlan lesz, hogy egy új lakására az ugyanannyi, mint egy használté, mert hogy ugye, hát az mégiscsak egy használt, amit fel kell újítani, vagy már valaki lakott benne. Mégsem így lett?
2: Igen, ez a kettő nem mond ellent egymásnak, mert a használt lakásárak mondhatni, hogy továbbra is tarthatatlanok. Ez az, amit látunk, hogy csökken a kereslet, nem tudja tartani a lépést, nem tudják tartani a lépést a vevők az árakkal, és ezért mondom azt, hogy ez egy lassú konszolidációs folyamat. Az ingatlan piacon sosincsenek olyan nagy árugrások és árzuhanások, mint például a tőzsdén, viszont az, hogy hónapról hónapra csökken a kereslet, és most már szinte az idei évben alacsonyabb szintű keresletről beszélünk, mint 2023-ban, ami egy pocséké volt az ingatlan piacon. Az árak nem igazán tudnak nőni, legalábbis a lakási árindexek az elmúlt 6 hónapban, 4-ben árcsökkenést vagy stagnálást mutattak, főleg Budapesten. Szóval ebből a szempontból, amit látunk, az egy lassú konszolidáció.
1: Mennyit befolyásolt a piacon például Budapesten a 6. kerületben az, hogy az Airbnb kiadást azt korlátozta a kerület. Most hírlik, hogy a Józsefvárosban is ugyanerre készülnek, vagy valami hasonló korlátozásra. Azt gondolná az ember, hogy ezek a lakások kikerülnek a piacra?
2: Részben biztos, hogy kikerülnek a piacra azok a lakások, ahol a tulajdonosok vagy kiszorulnak a rövid távú szálláshely szolgáltatásból az új szabályok miatt, és nem akarnak már ezzel tovább foglalkozni. Ne felejtsük el, hogy azért ez a látszat ellenére egy nagyon munkaintenzív ágazat, tehát ott minden nap fogadni a vevőket, a bérlőket, a vendégeket, elrendezgetni őket, takarítani, az nem ugyanaz, mint amikor valaki hosszú távra bérbe adja ezeket a lakásokat. Igaz, sokkal többet is lehet ezekkel keresni, és valószínűleg ezért is hozták meg ezeket a döntéseket az önkormányzatok, hogy valamilyen szabályrendszer dolgozzanak ki az ott élők, tehát hosszú távon ott lakók és a rövid távú bérbeadók egészséges egyensúlya érdekében. Itt, amit látunk a 6. kerületben, az teljesen egyértelmű, hogy helyzetbe hozta a hosszú távú bérlőket, hiszen a bérlakások árszintje, bérleti díja csökkenő tendenciát mutatott. Hozzá kell tenni, hogy Budapesten is nagyon, egészében is nagyon hasonló a képlet. És azt is érdemes megfigyelni, hogy nem csak a 6. kerület és a 8. kerület indult el ezen az úton, de az 5. kerület, a 7. kerület és az 1. kerületben is napirendre került ez a kérdés. Tehát gyakorlatilag az Airbnb olyannyira forró pitelet, hogy a 9. kerület kivételével az összes érintett belvárosi kerület már a szabályozás útjára lépett.
1: Még talán a 13. nem ezeken kívül, de igen, valóban ez egy lakosság számára sok konfliktust okozó probléma, nyilván erre reagálnak az önkormányzatok. Elsősorban ti meg arról, hogy hogyan alakul ettől a piac. Ingatlan.com, Balogh László, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
1: Az önök figyelmét is megköszönöm, holnap reggel újra számítok rá. Jönünk újra a starttal péntek reggel is. Töltsék kellemesen a napot, viszontlátásra.

Jeruzalem. Gömbölyi mellei befelé nőttek, szemeiben ott a végzetem. Lábai görgők, jár a vizen, csapágyas le.